0: helyekkel, kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Jelen lesz a Budapesti Történeti Múzeum is. Itt van velünk most a stúdióban Csorba László főigazgató. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Azt mondtam, hogy jelen lesz a Budapesti Történeti Múzeum, de ez tulajdonképpen 4 múzeum. Mivel lesznek jelen?
1: Így van, tehát az Aquincumi Múzeum, ami ókori részlegünk, vagy a Vármúzeum, amely a középkort jeleníti meg, de a Vármúzeumban amiként néha modern kiállítások is vannak, mert ott egy általános, nagyobb kiállító terünk is van. A Kisceli Múzeum, amely az újkori, modern Budapestet jeleníti meg, és a Budapest Galéria, amely a kortárs képzőművészet legfontosabb fővárosi központja. Na most a programunk reklámja lesz jelen a Majáron, ott lesz egy standunk, ugye kiadványokat viszünk, kiadványcserét folytatunk a többi múzeumokkal, és hát próbáljuk toborozni a közönséget azokhoz a programokhoz, amelyek a múzeum különböző helyszínen zajlanak. Talán mindjárt az Aquincummal kezdhetjük, mint az ókori kapcsolatokat.
0: Időrendben haladunk.
1: Időrendben is így
0: mi
1: van.
0: Lesz Aquincum?
1: Egy roppant szórakoztató kiállításunk fog megnyílni június 11-én, ugyanis valahonnan Észak-Afrikából, Tunézia területéről elindult egy hajó valamikor a 4. században, teli mindenféle bőbályos, levantei és földközi tengeri kereskedelmi áruval, és ez elsüllyedt Horvátország partjainál, méghozzá Piruz környékén, és a lenyűgöző horvát víz alatti régészet ugye kibányázta ezeket az emlékeket, és egy remek kiállítást lehet ebből csinálni, amely nem csupán az árukat mutatja, az élelmiszereket, az ékszereket, a korabeli mindennapi élethez fontos tárgyakat, hanem egyben a víz alatti régészetről is beszámolunk. A horvát kollégákkal való együttműködés, az antikvitás föltárása is nagyon szoros, és ez mind-mind megjelenik egy, mondjuk egy kamara kiállításban, de roppant érdekes és szórakoztató.
0: A víz alatti régészet, ez különleges. De azért lesz egy másik különlegesség is, igaz, hogy csak ősszel, de azért említsük meg, mert ez egy pikáns dolog Aquincumban.
1: Mielőtt ezt megemlítem, még annyit megemlítek, hogy egy másik kiállításunk is fog nyílni, mégpedig Arcok címmel, Arcok Aquincumból, antropológiai arcrekonstrukciók a római korból, ugyanis van egy lenyűgöző tudomány, a művészeti anatómia, amely segíti a régészetet, tehát például egy koponyának a felületeiből a tudósok meg tudják állapítani, rekonstruálni tudják, hogy hogyan tapadtak az inak, hogyan a szövetek, a zsír, a bőr, pontosan így van, Barcsai örökösei a Kebnitzer Egyetemen, például Kőnik Frigyes professzor, ennek ma is nagyszerű szakemberei, és az ő segítségükkel lesz egy gyönyörű arckiállítás.
0: Ez is júniusban?
1: Ez nyílik június végén, valóban így van.
0: Na és a pikánsra térjünk rá, mert azt nagyon várom.
1: Na most egy ideje már tervezzük azt, aki Itáliát járja, azt tudja jól, hogy a világ egyik leghíresebb régészeti múzeumában, a nápolyi régészeti múzeumban van egy gabinetto secreto, tehát a titkos kabinet, ahol mindig ül ott egy teremőr, mert 18 éven aluliakat nem enged be. Nos, ott az antik művészetnek azok az erotikus szexualitással kapcsolatos tárgyai vannak, bűmályosak, magas művészi színvonal, és benne van ez a muzsika, ugye az emberi kultúrában. Nos, ez a provinciákban is megvolt, Aquincumban is, úgyhogy nyitunk egy kis pincehelységet, ahova persze csak 18 plusszal lehet belépni, ez az ősszel lesz, erotika címmel, erotika az ókorban. Szerintem érdekelni fogja a közönséget.
0: Ez mindig mindenkit érdekel. Na de erről annyit tudnánk beszélni, hogy nem lesz időnk minden tagmúzeumot, tagintézményt felsorolni, de említsem még néhány érdekességet. Már most szombaton is lesznek programok a múzeumban, lesz például botanika a középkorban, vagy
1: a galaxis kiállítás, aminek a tematikus napja. Így van, ez egy roppant szórakoztató, ez az Irány a galaxis, az a címe, űrkorszak a Kádár korszakban, az első Sputniktól Farkas Bertalanig, egy nagyon izgalmas, szokatlan képet ad, az idősebb korosztálynak fölidézi saját élményeit, de talán Mézga Aladárra és a 30. századbeli rokonra még mások is emlékeznek. Nos, ehhez kapcsolódó szórakoztató programok lesznek, és hát természetesen, amit említett, az egy nagyon izgalmas elem, ugyanis a Vármúzeumunk egyben a főváros középkorának a megjelenítője, és a gyógynövények, a középkori botanika, a szerzetességhez köthető Szent Gallen és Aldrovandus botanika a középkorban címmel egy bűvályos séta lesz ez, amikor a növényeken keresztül érezzük meg a középkori életmód számos pompás részletét.
0: Abban a kis minikertben, ami a múzeum lezárt udvarában, ma gondolom ide se minden nap mehet be a látogató.
1: Így van, és most gyönyörűen elő van készítve a kiállításhoz, tehát mindenkinek melegen ajánlható.
0: További májusi, júniusi programjaikról is szót ejthetünk, például június 6-án lesz a régészet napja, ezt még nem említettük, ugye?
1: A régészet napjában, de mindegyik tagmúzeumunk érdekelt, hiszen ugye az őskori és a népvándorláskori régészetet külön főosztály kutatja nálunk, a rókori Rómát is, és a középkort is. És a régészet napja ma nagyon népszerű, az embereket érdekli a kincsvadászat, érdekli a föld alatti rejtélyek megoldása, és hát ebben fognak segíteni a kollégáink, mégpedig elsősorban annak a pompás kamara kiállításunknak a segítségével, amely a középpontban a középkor nevet viseli, és most van a 10. évfordulója, és ennek a gyönyörű tárgyanyaga kapcsán fogjuk bevezetni az érdeklődőket a régészet titkaiba. De újkori kiállításunk is lesz, ugye, tehát feltétlenül javasoljuk azt, hogy a Kisszelli Múzeumban is látogassanak el a látogatók fotófesztivál, városi tája, progresszív fotók Budapestről, és Kósa Molnár Mária szobrai, úgyhogy mindenképpen érdemes a modern magyar művészetet egy szokatlan szögből megtekinteni Kisszelben.
0: Igen. Tehát lesz program az ínyenceknek is, mondjuk így, meg a populárisabb kultúrát kedvelőknek is, például azon kívül, amit már említettünk, május 29-én budapesti legendák nyomába eredhetünk Kordos Szabolcs sorozatában, és ez már az előadás sorozat idén záró napja lesz, ahol különleges szerelmi kapcsolatokról hallhatunk.
1: Lesz szó. Igen, ez arról van szó, hogy ugye nem csupán a múzeum tárgyanyagát mutatjuk be, hanem a múzeumhoz kötődő szakemberek és barátok segítségével ilyen tematikus sétákat is szervezünk a városban, és Kordos Szabolcs egy nagyszerű szakértője ennek, remek írásművészetével és tudásával olyan szereplők titkait is föltárja, akikről vannak általános ismereteink.
0: Batthyány Lajos.
1: Például Batthyány Lajos.
0: Kródi.
1: Két nagy szerelme, ugye ő egyszerre volt szerelmes a feleségébe és a felesége húgába. Mind a kettő gyönyörű volt. Az egyik egy igazi királynő.
0: Az kicsi lányok.
1: Igen, így van. A másik pedig egy csupa élet, izgalom, a kis grófnő, tehát sokakat elvarázsolt abban az időben. És ez még a nagy Batthyány történet is hozzájárul, mert ugye Batthyány volt egy gyermeke a sógornőjétől is, és többek között ezért nem utazott el Pestről, és Hajnalvék ezért tudták letartóztatni őt. Tehát ez a nagy történelembe is belevág ez a történet, roppant érdek. Még a nagy Batthyány történet is hozzájárul, mert ugye Batthyánynak volt egy gyermeke a sógornőjétől is, és többek között ezért nem utazott el Pestről, és Hajnalvék ezért tudták letartóztatni őt. Tehát ez a nagy történelembe is belevág ez a történet, roppant érdekes.
0: Igen, Batthyány Lajosnál talán meglepőek ezek a történetek. Hát Kródi Gyuláról is szó lesz, akinél viszont nem meglepő, hogy vannak szerelmi kalandjai.
1: De talán Batthyány Lajosról se meglepő, hogy nagy emberek bonyolult életet élnek. El kell fogadnunk ennek sajátosságait.
0: Szóval mindezt majd ajánlják a hallgatók, látogatók. Figyelmébe a múzeumok majálisán most szombaton és vasárnap.
1: Illetve ehhez kapcsolódóan ezekben az időpontokban az összes kiállító helyen nyitva vannak. Például a Budapest galériában is gyönyörű, egy nagyon izgalmas kiállítás van, ugyanis az online kultúra és a mai világ kapcsolatát mutatja be kortárs művészek segítségével.
0: Mindezt tehát megnézhetik majd a múzeumok majálisán, illetve ennek ajánlatait a múzeumok majálisán most szombaton és vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében Budapesten. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
1: Örülök, hogy itt lehettem.
0: A Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója Csorba László volt a vendégünk.

0: Szilárd Leó fizikus volt az első, ugye, aki felismerte, hogy a nukleáris láncreakció által atombomba is létrehozható akár. Igen, regényes élete volt, életéről Vajda Katalin drámát írt, amelynek színpadi változatát május 16-án szombaton mutatják be a Pesti Vigadóban. A Láncreakció című előadásról Kobolák Attila összeállítását halljuk most.
1: Szilárd Leó, fizikus, feltaláló.

0: 1898-ban született, és 1964-ben hunyt el. Ő volt az első, aki felismerte, hogy a nukleáris láncreakció és ezzel az atombomba is létrehozható. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából a Pesti Vigadóban május 16-án játsszák a Láncreakció című darabot, amelyben Görög László alakítja a magyar zsenit.
1: Én nem tudom, Leo tudta egyáltalán, hogy ő milyen ember. Hála annak a könyvnek, ami róla Szilárd Leo zseni árnyékban megjelent, sokat lehet róla tudni, általában mások elbeszélései alapján. Azért az meglehetősen frusztráló lehetett, hogy egy olyan élesesző, nagyon gyors gondolkodású, ráadásul meglepő összefüggéseket, nézőpontokat felvillantó ember, tényleg sok embernek lehetett kisebbségi érzése, és ugyanakkor marha egyenes volt, és nagyon őszinte. Hogy hogyan lehet jól eljátszani, egyrészt kell az a segítség és szerencse, hogy Vajda Kati 20 évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy megírja ezt a darabot, sokat kutatott, kísérletet teszek rá, hogy legalábbis az a Szilárd Leót, ami bennem él, azt azért felfogadhatóan interpretálja. Abban az évben halt meg Szilárd Leó, amikor én születtem. Mindig is vonzott az a része a világnak, amikor hatalmas koponyák, Heisenberg, a Hitling Pisti játsza, Einstein, Schnell Ádám játsza, tulajdonképpen maximum papírceruzával, de néha még az se jutottak olyan gondolatokra, amik megváltoztatták az emberiségnek az útját. Tényleg maga ez, hogy mintha elfelejtenénk, hogy a gondolkodásnak annak van öröme, és van eredménye. Nagyon felemelő tud lenni, ha az ember gondolkodik, a időt szán rá.
0: A dráma az atombomba feltalálásának körülményeit vizsgálja, de nem fizikus szemmel, hanem sokkal inkább lélektani és döntéshozatali szempontból.
1: Lehet ebben a darabban szeretni, ez az állandó probléma. Mindennek ára van, még a haladásnak is. Akkor is, hogyha a szándékunk nem az, hogy bármilyen módon ártsunk, mint ahogy tulajdonképpen egy ilyen büszkeség és egy ilyen, majd én megmutatom alapon, egy kijelentés alapján, mely szerint téli bábot kerget, aki arról álmodozik, hogy az atomi reakciókat energia nyerésére, a termelésre használjunk, és ez egyszerűen annyira bosszantotta, hogy ezt nem engedte el ezt a problémát, és maga az, hogy létrehozható a láncreakció, az ebből született meg, semmi köze nem volt még az atombombához. És aztán jött a háború, németek által, esetleg az oroszok által is vélt fenyegetés, a bomba előállítása, és aztán ugyanolyan erővel tiltakozott a ledobása ellen, mint amilyen erővel követelte, hogy ezt meg kell építeni, ezt a fegyvert. Hát az ő tiltakozása, meg mások tiltakozása, ugye kevés.

0: szárnyas alak glóriával, ami az égi segítséget hivatott szimbolizálni. Tehát tulajdonképpen, hogyha az első magyar plakát előtt megállunk, akkor sok időt el kell azzal töltenünk, hogyha meg akarjuk érteni az összes kis rejtett üzenetet, szimbólumot.
1: Valószínűleg nem voltak még Benczúr Gyulának előképei ezzel kapcsolatosan, tehát saját fantáziájára bízta azt, hogy hogyan is képzel el egy ilyen plakátot.
0: Külföldön akkor már megjelentek azért a plakátok, de maga a műfajnak a kialakulása az egy hosszadalmasabb folyamatnak az eredménye volt. Most egy olyan teremben ülünk, ahol szintén láthatunk plakátokat, és ezek későbbi alkotások, és itt megfigyelhetjük azt, hogy már messziről is sokkal inkább meg tudjuk érteni a plakát üzenetét, illetve a szövegek is hangsúlyosan és harmonikusan simulnak bele a látványba.
1: Valóban az itt lévő plakátmásolatok már magukkal, a színeikkel szemet szúrnak, és rögtön oda kapjuk a tekintetünket. Például az egyik nagyon látványos plakát hirdet egy bizonyos Tingli Tangli nevezetű eseményt.
0: Ez egy mulatság volt. Látjuk, hogy egy elegáns úr és egy hölgy vonul egy nagyon díszes ruhában és nagyon felajzott állapotban erre a mulatságra. Egyébként Faragó Géza plakátjáról van szó.
1: 1908-ból.
0: Igen, ő a párizsi eleganciát és a pesti humort ötvözte tulajdonképpen a műveivel. Ez már a szecesszió időszaka. Faragó Gézáé egyébként az a nagykalapos hölgy plakát. Ez egy nagyon ismert plakát, a Tungstram cégnek készült. És a tartalomszolgáltatásunknak is egyébként ez a hölgy alak lett a borító képe, tehát ha valaki oda látogat a nevezetes apróságok oldalra, akkor ezzel szembesül.
2: Benczúr Ripőrónai Kassák, grafikai plakátokon a múlt századforduló Magyarországa. Új kiállítás a fővárosban az Országos Széchenyi Könyvtárban. Farkas Szabolcs interjúját hallottuk.

0: A romantika, a humor és a fülbemászó dallamok világa elevenedik meg a Marica grófnő győri előadásán. Tasziló gróf szerepében Dolhai Attila mellett a Győri Nemzeti Színház igazgatóját, Bakos Kis Gábort láthatjuk, akit Gárdonyi Eszter kérdezett.
1: Mit kell tudni erről a darabról, mennyiben lesz ez más, vagy különleges, vagy győri?
2: Ez az előadás egy olyan Marica grófnő szeretne lenni, amely méltó a műfaj hagyományaihoz, a tradíciójához, és a maga szépségében, pompázatosságában, grandiozitásában. Egy olyan előadás, amely mégis egy nagyon letisztult, nagyon finom, közben pedig millió egy picike kis humorral átszőtt történetet láthat majd a közönség. És nyilván azáltal, hogy ebben az előadásban most játszom, így belülről érem meg jobban ennek az egésznek a pesgését.
1: Mennyire nehéz színre vinni egy olyan darabot, ami ugye sok-sok év alatt sok-sok színházban bemutatásra került már?
2: Hát millió egy előképe van természetesen egy ilyen darabnak. Az egyik legtöbbet játszott nagy operett, de akkor a legjobb ez az előadás, hogyha az adott közösség sajátjává tudja tenni. Tehát adott esetben ez győrivé tud válni. De ne feledjük el, hogy az előadás ez egy hármas koprodukcióban készül el, mert a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház és a Győri Nemzeti Színház koprodukciója ez, amely három évadon keresztül majd az adott három színházban lesz látható, és reményeink szerint majd a utazást követően visszatér az adott városba, ahogy ezt éppen kiadja majd így a folytonosság. Úgyhogy minden helyen és helyszínen akkor lesz ez nagyon izgalmas, amikor a saját társulat ezt úgy magáévá teszi ezt a történetet, és a formát, amit pedig megálmodtak hozzá az alkotók, az pedig tényleg egy nagyon letisztult, egy nagyon szép, egy nagyon tiszta, attitűdben ragyogó darab.
1: Hogy működik ez a koprodukció? Ide jönnek vendégszínészek, a mi színészeink mennek el, hogy ott megszokják a helyszíneket. Hogyan kell ezt elképzelni?
2: A főbb szerepekben lesznek majd átfedések, vendégszereplések a különböző színházak között, de jellemzően az ének

0: a tánckar, a zenekar vonatkozásában az adott színháznak a művészei vannak benne és játszanak, szerepelnek az előadásban. Tehát így a győri előadásban a Tassziló szerepében Dolhai Attila lesz az egyik vendégünk ebben az előadásban.
1: Ugye a győri közönségről lehet tudni, hogy szinte mindenevő, de azért a legjobban a zenés darabokat, műzikeleket, operetteket szeretik. Mire számítanak?
0: Az évad során látható majd a bérletes előadások között a Marica grófnő, mint utolsó nagyszínpadi bemutató. Bérletszünetben is fogjuk játszani, még itt a 2025-26-os évadban, és a 2026-27-es évadban pedig újra a műsorra fogjuk tűzni. Aztán elindul az előadás, először Debrecenben kerül bemutatásra, majd Székesfehérvárot, és utána várjuk ide vissza Győrbe, úgyhogy bízom benne, hogy sok éven keresztül fogja majd látni a győri publikum.
2: Kálmán Imre egyik legnépszerűbb operettjét, a Marica grófnőt mutatták be a Győri Nemzeti Színházban. Gárdonyi Eszter Bakos Kis Gáborral, az egyik főszereplővel beszélgetett.

Most a Libretto mai adását ajánlom a figyelmükbe. Holnap kezdődik a Műtárgyak Fesztiválja, már 10. alkalom lesz ez. Ma 5:30-tól az M5 csatorna vendége Kolman Szilvia fesztiváligazgató.

És még egy programajánlat. Május végén nyílik meg a fővárosban, a Mai Manó házban a Felvétel című kiállítás, amely stand és verkfotókon keresztül ünnepli a magyar film születésének 125. évfordulóját. Az augusztus 23-áig látható tárlaton olyan kultikus alkotásokban nézhetünk bele, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az Egészséges erotika vagy a Pogány Madonna.

A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Lajer Rita, a szerkesztő Kádár Dóra volt. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Vasváron FM 91,6. Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Kádár Dóra.

0: Nyár végéig látható a fővárosban a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita, Itália élmények két évszázad magyar művészetében című kiállítása, amely az olasz életérzést idézi meg a 19. századtól napjainkig. Festmények, grafikák, szobrok és fotográfiák mutatják be az olasz tájakat, az antikvitást és a hétköznapokat. Jó napot kívánok, Kádár Dóra vagyok. Kortárs alkotók munkái mellett többi között Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsi Lajos, Vaszary János, Aba Novák Vilmos és Bernát Aurél alkotásait is láthatjuk. Itália a költőket is megihlette. A Nyugat folyóirat szerzőinek a szépséget és a szabadságot, a magyar irodalom és a klasszikus európai kultúra összekapcsolódását jelentette. Vendégeink Prágai Adrien művészettörténész, a kiállítás kurátora, és Gétót Franciska irodalomtörténész, az esztergomi Babits Mihály emlékház vezetője. Tulajdonképpen Mátyás király korától, Kaleotto Marzio és Janus Pannonius barátságától tudjuk, hogy mennyire fontos ihlető volt Itália a magyar művészek, a magyar alkotók életében. Honnan érdemes elindulni, illetve ez a kiállítás milyen tematikai egységeket követ?
1: Valóban ez a kiállítás egy több száz éves kapcsolatról mesél. Annak is a 19. századtól kezdődő történetét mutatja be. Viszont a kiállításunkhoz készült egy katalógus is, amelyben több különféle tudományterületnek a képviselője mutatja be ezt a kulturális kapcsolatot, és az egyik tanulmányunk, Csorba László történész tanulmánya éppen ezt a nagyon hosszú történeti előzményt mutatja be, egészen Orzeoló Pétertől szól az ő tanulmánya a 19. század első évtizedeig, és tulajdonképpen itt veszi fel a kiállításunk a fonalat, hiszen Ferenc István pásztorlánykájával nyitjuk ezt a teret, és aztán a kiállítás utolsó részében pedig egy kortárs szobrászművésszel búcsúzunk, tehát mi foglalható keretbe ez a 200 év.
0: A kiállítást hirdető plakáton melyik alkotónak a műve szerepel?
1: Abban Novák Vilmos egy városképe szerepel. Ő az egyik olyan alkotó, akitől több mű is van ezen a tárlaton. Nem csak városképek vannak, hanem nagyon érdekes utcai zsánereket is állítottunk itt tőle. Abból a szempontból is nagyon fontos, mert az ő életművéről igazán elmondhatjuk azt, hogy nagyon nagy hatása volt rá ez az ösztöndíjas időszak, hiszen nála azt látjuk, hogy az életmű első felében inkább olajképeket festett, és aztán ez a római időszak volt az, amikor áttért a tempera festésre. Tehát Aba Novák Vilmos egy igazán fontos karakter ennek a tárlatnak, és ennek a több száz éves kapcsolatnak is.
0: Ez a kiállítás, hogyha végignézzük, majd csak nem 75 alkotónak 150 alkotását mutatja meg, de nem tematikai válogatás vagy egy tematikus tárlat, hanem egy komplex művészettörténeti narratíva is.
1: Tárlatunk nem kronológikus rendben megy végig ezen a 200 éven, hanem olyan súlypontokon keresztül, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy minél több irányból körbejárjuk ezt a témát. Foglalkozunk például magával az utazással, foglalkozunk azzal, hogy az antikvitás, azok a romok, amelyeket a 18. századtól kezdődően feltártak, és amelyekről olyan archeológiai munkák születtek, amelyek igazán utazásra inspirálták a magyar alkotókat is. Ezek a művészetben hogyan jelennek meg? Foglalkozunk nagymesterekkel, akikre hasonlítani szerettek volna a magyar alkotók, vagy akikkel dialógusba léptek a magyar alkotók. Bemutatjuk nyilván a Római Magyar Akadémia működését, illetve az olasz társadalomhoz, az olasz tájhoz közelebb lépve, a kulturális toposzokat mögöttünk hagyva, mutatunk zsánereket, tájképeket, csendéleteket. Az utazásunk végén hazaérkezünk, és az utolsó témánk az Itthon címet viseli. Itt pedig olyan alkotásokat mutatunk, amelyek azt érzékeltetik, hogy azok az alkotók, akik megjárták Olaszországot és hazatérnek Magyarországra, ők hogyan látják onnantól kezdve a Badacsony, hogyan festik meg a Dunakanyart, és hogy ez az olasz kulturális hatás, ez hogyan bontakozik ki magyar kontextusban.
0: Ez a felsorolás jellemzi a négy szekciót, és azok alegységeit, amelyek tagolják a kiállítást, de hogyha az utazástól indulunk, egy szót mielőtt irodalomtörténeti utazásra mennénk, az említett pásztorlányka szobor alkotójáról, Ferenci hogyan és mikor utazott először Itáliába?
1: Ferenci István számára egy nagyon erős küldetés volt, hogy eljusson Rómába, hogy gyalogszárral indult Rómába, és ő tulajdonképpen a művészi válásnak ezt tartott egy fontos alapkövének, hogy eljusson oda is. Antonia Canovánál szeretett volna tanulni, és már Rómában készült el egyébként a pásztorlányka, hazaküldi Magyarországra, itt bemutatják, nagy sikert arat, és aztán tulajdonképpen ezzel egy ilyen szimbolikus kezdete is ez a szobor a magyar szobrászat történetének, tehát Ferenczi Istvánnal egy igazán izgalmas történet kezdődött el.
0: Az utazás célja, maga az utazás, nem tudom, hogy szó szerint írta le így Babits Mihály, őt aztán igazán sok szál kapcsolta Olaszországhoz, és nagyon szerette az itáliai életérzést, de hogyan jelenítette meg?
2: Babits Mihály prózai írásaiban és verseiben is visszaköszön az olasz életérzés, és ennél sokkal több, egy európai látószög, mindig egy magaslati szemlélődés, amiben helye van a táj elemeinek, helye van a mikrokozmosz belső tájainak, mert Babits azt is írja, hogy minden jó vers egy tájkép is egyben, amit be lehet járni, helyei vannak, jelképei vannak. Azt mondja, hogy minden életutazás és minden őszinte könyv egy útinapló. Tehát abszolút megfeleltethető a festészet nagy történeteinek az irodalom.
0: Adrián említette a Badacsonyt, akár Babits Mihály is idézte Szekszárdot, az ő szűke pátriáját, a szülőhazáját, vagy akár Esztergomot is, amikor az itáliai tájat próbálta megeleveníteni, vagy lírában, prózában visszaadni?
2: Dal az Esztergomi Bazilikáról című verse, amely az első verstermésnek a darabja. 1924-ben azt írja Esztergomból, hogy éppen olyanok, mint otthoni dombjaim. De ezzel nem csak Szekszárdra utal, hanem arra a pannon örökségre is, amely magyar kultúránknak a része, és összekapcsol bennünket a római kultúrán keresztül a latinitással. Amikor Babits szemlélődik, Esztergomot látja, Szekszárdot látja, látja Itáliát is. És ezt nevesíti is, azt írja, hogy innen Esztergomból számomra a víziváros, az egy vállambrózá, és hogy olyan nekem a Duna, mint amikor a Fiesolei kis lakásomból láttam az Arnót. Tehát, hogy mindig megvannak azok az elemek, amelyekkel azonosítani tudja ezt a magyar-olasz kapcsolódást.
0: A Magyar Rádió archívuma őriz egy korabeli interjút, amikor Cseh Szabó László vendége volt Babits Mihály, azok után, hogy Sanremo díjat nyert Dante fordításáért.
3: Hölgyeim és uraim, a kitüntetés alkalmából a Magyar Rádió meghívta a hangszóró elé Babits Mihály. Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
4: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is, egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban, mint a ködön át láttam volna valami gyönyörű. Úgy éreztem, nem bírom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet, és kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótával próbáltam kiámozni a csodálatos sorok értelmét.
2: Babits Mihály a latin kultúrához nagyon mélyen kötődött, hiszen latin mestere is volt, tanulta is, és hát a családban is van egy erős hagyomány, hiszen az édesapjától is örökölte nem csak a könyvtárát, hanem ezt a klasszikus tudást is. Nagyon büszke volt Babits, szinte egy egész szobányi könyvtárt őrzött Dante és fordításaiból és a szakirodalomban, amihez kapcsolódott. Babits olasz nyelvvel való kapcsolata egy összetett jelenség. Ennek egy munkásabb részletét tudom feleleveníteni, és itt kapcsolódik is a kiállításhoz, hiszen több festőnek Taorminából származó képe látható, egyik szebb, mint a másik, és Babits is 1928-ban nagyon-nagyon jó dolga volt, mert majdnem egy hónapot töltött Olaszországban, Velencétől kezdve a klasszikus a nagy utazásnak a helyszíneit bejárva, eljutott Taorminába is, és a titkos szelet eleveníti föl, amely meleg volt, szokatlan volt számára és felesége számára, de azt írja, hogy olyan volt számára a táj, mint egy színpad, ahogy kinyílik előtte. És ezt a taorminai látképeken is érzékeljük. Napjaikban pedig találkoztak egy esztergomi festőművésszel, akit úgy hívtak, hogy Bajor Ágost, aki elvitte őket egy görög színházba, amely szintén a képeknek az antik görög-római kapcsolódás, mondjuk Taorminánál teljesen egyértelmű történelmi hagyaték. Beültek egy kis étterembe, és Babits Mihály éppen rendelt valamit, de problémája támadt az orosz nyelvvel, és akkor Bajor Ágost, aki éppen ezekben a hónapokban tanulmányútját töltötte Olaszországba, segítségére sietett, és megjegyezte a naplójában Bajor Ágost, ez egy ismeretlen szöveg egyébként, még nem közölték, hogy a Dante komédia fordítója nem tudott kérni egy pohár vizet. Ugye ezt teljesen megértjük az olasz nyelvnek a sajátosságaiból, hiszen az északi Olaszországban élő esetleg nehezen érti mondjuk a dél-olaszországi nyelvet. Ennek a történelmi okait tudjuk.
5: Itt tulajdonképpen akkor a kiállításon északtól délig, Velencétől Szicíliáig is mehetünk, de hogyha már Taorminát említette Franciska, akkor muszáj szóba hoznunk azokat az alkotókat, akikre utalt Franciska, köztük Csontvárit vagy Vasari Jánost. Első sorban Ligeti Antalt.
1: A kiállításunkban összeállítottunk egy olyan falat, ahol négy nagymesternek a Taormina ábrázolását állítjuk egymás mellé. Ezeknek az ábrázolásoknak az is a különlegessége, hogy 100 évet fognak át, és Ligeti Antal az első alkotó. Ő az 1860-as években beutazta Olaszországot, és akkor festette meg a nagyszerű, nagyszabású Taormina képét, aminek egyébként több változatát is ismerjük. Ezt a sort pedig Molnár C. Pál zárja, aki az 1960-as években festette meg a saját Taormináját, és érdekes megnéznünk azt, hogy már csak ezzel a négy képpel is hogyan rekonstruálható, vagy hogyan láttatható a magyar tájfestészetnek a sajátossága, a stílus története is, hiszen Ligeti Antalnál egy részletező, romantikus, klasszicizáló festést látunk, majd ahogyan haladunk előre, egyre inkább redukálódik a látvány, és Molnár C. Pálnál már gesztusokat, a határozott ecsetvonásokat, sokkal kevesebb szint látunk például. Tehát stílustörténetileg, festészettörténetileg is érdekes ezt a négy képet egymás mellé helyezni és együtt szemlélni.
5: És talán irodalomtörténeti szempontból pedig érdekes Babits mellé a további nyugatosokat is felsorakoztatni. Kinek volt még kapcsolata prózában vagy lírában Olaszországgal?
2: Ugye a nagy klasszikusokunk kedvence Szerb Antal, aki nem csak az Utas és Holdvilágban kapcsolódik az olasz hagyományokhoz, hanem ugye a virágirodalom történetében is érinti a szerzőket, illetve a Pendragon legendában ugye egy másik kultúrkörben járunk, de mégis ez az életérzés, a fényekkel és a kultúrával való mélységes találkozás az valójában mindig Olaszország.
0: Vannak, akik a tenger sós illata, a tájat aranyködbe burkoló napfény, a kávék és borok zamata miatt kelnek útra. Másokat az antikvitás vagy a kereszténység emlékhelyei, a reneszánsz és a barokk építészet remekei, a múzeumokból és a templomokból áradó művészet vonz. Akár ma is lehetne úti kalauzunk Kosztolányi Dezső, aki rajongott Velencéért.
2: Nagyon sok olasz fordítása van, és meg is jegyzi, hogy valójában a latin kultúrához való kötődés az egy picit, mint hogyha kipótolna a lelkünkbe valamit, mert az a latinitás akkor támad fel újra bennünk, amikor Olaszországban járhatunk. Ez egy nagyon izgalmas kapcsolat. Ne felejtsük el, hogy ő is ugye a nagy utazó a szereplőiben és az alteregóiban is, Esti Kornél is eljut ez országba.
5: Kurátorként, amikor ennek a kiállításnak a tervezéséről álmodozott, milyen alapvető kérdések fogalmazódtak meg önben? A hívószóra, a dolce vita kifejezésre.
1: Ez a kifejezés amennyire könnyed, annyira nehéz is ezzel bánni, hiszen voltak bennem kételyek vagy kérdések azzal kapcsolatban, hogyha kiírjuk ezt a plakátokra, hogy dolce vita, akkor jönnek a látogatóink, és mit fognak szólni, hogyha antikromokat látnak? Mit fognak szólni, hogyha országlili Pompei képeit látják. Nem lesz-e túl történeti a nézőpont? Meggyőztem magam azzal, hogy Lika Károly művészet történész visszaemlékezéseit olvastam, és ott előfordult az édes kifejezés, kifejezetten művészet történeti kontextusban. Amikor Lika Károly 1892-ben Rómába ment, akkor ott a házi asszonyával, a Donna Margheritával értekeztek művészetről, és a házi asszony a nagymestereknek a dolcezáját magasztalta. És akkor Lika Károlynak ez egy érdekes tapasztalás volt, hogy művekre ilyet mondani, Leonardo da Vinci műveire, Ádám és Éva jelenetekre ilyeneket mondani, hogy édes, és aztán kibontakozik ebből a gondolatból az, hogy ez a napfényes emelkedett létnek a jelzője az olasz nyelvben és az olasz kultúrában, és aztán Lika Károly is nyugtázza, hogy ez a magyar nyelvben valószínűleg egy kicsit pejoratívabb értelemben használatos kifejezés, de aztán aztán elfogadja és érti azt, hogy ez egészen mást jelent olasz kontextusban. Úgyhogy aztán én is így nyúltam a témához és a címhez, hogy azt reméltem, hogy azok a látogatók, akik eljönnek hozzánk és itt töltenek másfél-két órát, számukra az édes élet részévé válik az, hogy ilyen műtárgyak között sétálnak.
5: Azzal együtt is, hogy persze Fellini filmjét mindenképpen megidézik.
1: Igen, és a kiállításunk utolsó termében mutatunk is részleteket ebből a hatalmas felháborodást keltő és mégis nagy sikerű filmből, amelyet 1960-ban mutattak be Olaszországban, és aztán két év telt el, mire Magyarországon is bemutatták, és a MOKÉP által rendelt plakát is látható a kiállításunkon, amelynek van egy tágabb kontextusa is, hiszen ez a plakát szerepel Timár Péter Csini Baba című filmjében is, ahogyan egyébként a Fellini filmnek a híres szökőkút jelenete is látható a Csini Babában, úgyhogy én azt gondoltam, hogy a címhez egy ilyen popkulturális megközelítés is társulhat, és éppen ezért választottam ezeket a filmrészleteket.
5: Hogyha még 20. századi alkotókat, költőket említünk, Ady Endréről 10 emberből 8-nak Párizs jut eszébe. Na de Ady Endrét is fűzte Olaszországhoz. Egy romantikus, vagy kevésbé romantikus szál?
2: Megérinti Ady Endrét a régiség. Nyár délutáni Hold Rómában című verse, gyakorta idézik, 1911-es szöveg. Török dalma tanulmányaiból Sárközi Péter, Csorba László, Szörényi László, nagy rómajárók, nagy róma utazók, az ő tanulmányaikból szinte lépten-nyomon tanulhatunk, hiszen nem csak a nyugatosokról szólnak, tehát Ady Endre mellett még Szabó Lőrincet is említik, Elek Artúrt. Szinte mindegyik nyugatosnak szerencsére volt római élménye.
6: Ady Endre, nyár délutáni hold Rómában. Sandítva száll Rómára fecskeraj követséggel, vigyorog vígan széjjel nyár délutáni hold. Nagy kékség és pirosság, most újból-újból hozzák régből azt, ami volt. Szent mezők pára fátylat, hegyek álomszint váltnak, diadalok s romok, napshold közé beszőve, hanyatton az időbe Róma sürök forog.

0: visszatérve a képzőművészekhez, a nagy utazás nem is fejezte be voltaképpen, csak időnként megszakította idősebb Markó Károly.
1: Markó Károly azon kevés magyar festők egyike, aki második hazáját találta meg Itáliában. Nyitva tartotta a műtermét a fiatal magyar festők számára is. Itálián belül is volt egy ilyen kis sziget a magyar alkotók számára, amit egyébként szintén ilyen küldetéstudattal kerestek fel, és keresték Markó Károly társaságát és festészeti tudását. Másrészt pedig amiatt is érdekes ez, mert azok a festők, akik nála tanultak hosszabb, rövidebb ideig, az ő festészetük által tudott tovább öröklődni, vagy elnyúlni Markó Károly festészeti hatása.
0: Több-kevesebb időt töltött Olaszországban Gulácsi Lajos is, ugye, aki számos gyönyörű képet festett.
1: Valóban, Gulácsi Lajos is nagyon izgalmas alkotója a mi kiállításunknak, hiszen teljes mértékben reneszánsz szellemben élte a hétköznapjait. Megemlékeznek erről többen is, hogy például reneszánsz kosztümben járkált az utcákon, és Signor Luigi néven hívatta magát, tehát hogy abszolút egy ilyen középkori karakterként képzelhetjük el.
0: A sajátos Gulácsi világban, abban az univerzumban, amelyben ő élt és alkotott.
1: Így van, így van. Itt a tárlatunkon egyrészt egy önarcképét állítottuk ki, az egy reneszánsz kosztümös önarckép, másik képe pedig az Zarándokok hazatérése, amely az Időtlen táj című szekciónkban kapott helyet, mégpedig azért, mert ez egy olyan kertet ábrázol, nagyon hangulatos kertet, amelyről nem tudjuk pontosan azonosítani, hogy topográfiailag mi lehet, vagy hol készülhetett, vagy mit ábrázol, de pontosan érezzük azt a fák, az építészeti képződmények alapján érezzük azt, hogy ez egy Itália kép, és a Gulácsi festészetében ez tulajdonképpen egy ilyen belső vételt Itália kép, ami a vásznain látható.
2: Ha Babits Mihály Messze-messze című versére gondolunk, akkor minden verszak egy külön hangulat, egy külön országot idéz fel, és még akkor is felidézhető ez, hogyha a vers hogy zárul, hogyha mindezt én nem láthatom soha. Tehát akár a festmények világából, akár a zene világából egy belső utazásnak a részesévé válunk, hogyha tulajdonképpen a képzelet szárnyára száll az ember. A Messze-messze című versben írja is olaszon, göndör fellegek, sötét ég, lanyhul fülleteg, szökőkút vize fölbuzog, tört márvány, fáradt mirtuszok.
3: Babits Mihály, Itália. Itália, tudom városait csodálni, hol dús sikátorom vidám nép bizsereg, lázas az íj szűk út, mint testben kék erek, s nemes, habár hanyag, szennyében is király. Vonzanak íveid, s tűnt fényed palotái, árkádod, oszlopod, a sugaras terek, hol elszédülnek az ideges emberek, vonzanak a sötét torony lépcsők csigái. De nem kékebb eged, és a dombot se zöldebb, mint honni dombjaink, s a Dunántúli ég, e gömbölyű, szelíd, színjátszó kékvidék. S olasz szív nem lehet emlékektől gyötröttebb a vénboltok alatt, az ősök piacán, mint én, ha földeden bolyongok, bús hazám.
2: A kiállításon és a képzőművészeti alkotásokban folyamatosan megjelenő visszatérő alak Dante és Gulácsi képén ugye Paolo és Francesca története olvasható ki, amit pedig a pokol 5. énekében történetek között megtalálunk. Ott a nagy túlvilági vezetője Dantének, ugye Vergilius, tehát ilyen szempontból azt látom és azt tapasztalom, itt a kiállításon gyönyörű együttállások fogalmazódnak meg az irodalom és a képzőművészet között.
1: Ugye a latin az teljesen hétköznapi, és ugye az államnyelv a Magyar Királyságban 1844-ig, tehát elválaszthatatlan ez a kultúra és ez az írástudás, olvasni tudás a képzőművészettől. Itt a kiállításunkon Juno alakokkal találkozhatnak a látogatók, Diana a vadászaton ábrázolást mutatunk idősebb Markó Károlytól, Vénusz születése ábrázolást mutatjuk be Kóka Ferenctől. Ez csak néhány kiragadott példa, de azt látjuk, hogy a mitológia és az irodalom Petrarca Dante illusztrációi, ezek nagyon élénken foglalkoztatták a magyar alkotókat.
0: Ha nem tévedek, a 30-as évek végén még egyetemistaként, pécsi filozófia szakos hallgatóként ment először Olaszországba Vörös Sándor.
2: Igen, és meghatározó számára, ugye ez az ösztöndíjas forma létformává vált. Cserépfalvi kiadónál jelent meg Szigeti Gábor kísérő tanulmányával Vörös Sándor titkai, Károlyi Amés Vörös Sándor kéziratos verses könyve 1947-47. 48-ból. Azért olyan fontos és jelképes itt, most, ma, egyrészt a Római Magyar Akadémiához kapcsolódva, mert hogy 47 őszén Vörös Sándor vásárolt egy kis füzetet, aminek minden lapját teleírta Olaszországban, nem csak Rómában, íródott szövegeivel, gyönyörű kéziratos szövegek ezek. És ami a szövegek közül gyönyörű szépen összefoglalja az itáliai érzést, az Kardos Tibornak ajánlja. Hallod a habokat a mélyben? A tűnő pillanatban lehajolsz, a változó áradat zajgását, a változatok csendjét. Harsány cikornya, hol éri a fény, önmagát ünnepli a mélyben, önmaga közös vénségét, ifjúságát.
0: Látni vélem a habokat a mélyben, de láthatjuk a tengerparti pillanat felvételeket is több festő vásznán.
1: Van egy olyan témánk a kiállításban, amelynek a címe Mindenütt színfény mozgás élet. Vasszary Jánostól származik ez a kis rövid idézet. Nem csak Vasszarytól mutatunk itt képeket, hanem a Vasszary színes, szintén ilyen gesztusszerű, nagyon vibráló képeinek az ellen pontját is bemutatjuk, azokat a nagyon finoman pasztelszínekkel megfestett képeket, amelyek például Mésző Géza képe, Barabás Miklós képe, Berény Róbertnek pasztelképei szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Tehát bemutatjuk azt, hogy vannak a nagyon tipikus, nagyon jól ismert vasszari művek, amelyek tengerpartot, ezt a tengeri hangulatot ábrázolják, és ehhez képest vannak a sokkal nyugodtabb, egészen finom festésű ábrázolások is. Ezzel próbáljuk bemutatni Velence, a tengerpart, Rapalló tengerpartjának a sokarcúságát.
0: Fény, színek, hangok, mondjuk hozzá az ízeket és az illatokat is.
1: Mutatunk citrusokat, mutatunk nárciszokat, olyan csendéleteket, amelyek a saját korukban talán az exotikum és a luxus kifejezői is lehettek. Csók István képét emelném ki, akinek az Amalfi című festményén igazi amalfitánó citromok láthatók, amelyek az általunk ismert citromoknál jóval nagyobbak. Ez az a gyümölcs, amelynek a héjából készül az igazi, hamisítatlan citromlikör, a limoncello. Gyakran ebbe a citromba töltik bele a jeges édességet, a szorbettót, tehát ez is azt hiszem, hogyha nézzük a képet, akkor szinte érezzük ezeket az ízeket.
2: Vas István, aki szintén a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt, hozza magával haza ezt a világot. Mégis a szeptemberi vallomásban magyar szív dobban, magyar lélek, sőt, ami ennél több, hogy ugye hexameterekben fogalmazza meg az érzéseit, és azt mondja, nincs ilyen ég se, csupán Pannónia felett. Párás, őszi időben kékszínű, zöldszínű dombok, halk aranyos szél és ti piros ló, sárga farombok. Csillog az alkonyi fényben a sárga, a kék, a piros, tarka színük, és ez a táj, és ez az élet olyan latinos.
1: Kiállításunk záró darabja is egy izgalmas kortárs alkotás, ez Benczúr Remese Dolce Vita című műve. Ha távolról látjuk ezt a művet, akkor csak egy hatalmas feliratot látunk, Dolce Vita. És ahogy közeledünk, akkor fedezzük fel, hogy az édes élet felirat cukorka papírokból van kirakva, vagyis itt kapcsolódik talán kicsit ironikusan is Dolce Vita felirathoz, hogy mi is igazából az édes élet. Édes élete az a monotonitás, amivel mondjuk 1008 darab cukorka papírt felragaszt az alkotó egy táblára, vagy esetleg édes élet az, amit itt a kiállításban igyekszünk bemutatni, hogy 200 év magyar művészetéből válogatott alkotások között sétálhatunk itt a Magyar Nemzeti Galériában.
4: Kedves hallgatóink! Az édes élet kiállításról szólt a mai műsorunk. Köszönöm a figyelmet a hangmérnök Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő Szabó Szilvia és a műsor felelős szerkesztője Bicsák Eszter nevében is. Kádár Dórát hallották.
3: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
5: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Megválasztotta a Federal Reserve új elnökét az amerikai szenátus. A testület Kevin Walsh közgazdást delegálja a szövetségi jegybank szerepét betöltő intézmény élére. Az új elnök a republikánus párt teljes támogatása mellett nyerte el a pozíciót, miközben a demokraták attól félnek, hogy Walsh Donald Trump elnök lekötelezettjeként dolgozik majd. Kevin Walsh ugyanakkor független a gazdasági realitásokhoz igazodó munkát ígért. Háromnapos hivatalos látogatásra utazik Lengyelországba a jövő héten a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, hogy Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is egyeztet majd, illetve találkozik Lech Walesa volt lengyel elnökkel is. A kormányfő közölte azt is, hogy a tárgyalásokat Bécsben folytatja, ahol az osztrák kancellárral és az államfővel is találkozik. Az eddigi építési és közlekedési minisztériumban lesz a miniszterelnökség. Az Alkotmány utcai épületben tartják majd jövő héttől a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. Azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László úgy fogalmazott, meg kell szüntetni a tarvágásokat, mert az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és a hazát, hazánk épségét is jelentik. Hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. Az idén 145 éves szervezet nyitott székház nevű rendezvényén filmvetítésekkel, társasjátékokkal és különleges elsősegélynyújtó flipper játékkal várják az érdeklődőket. Kiállítás nyílik a Vöröskereszt történelmi relikviáiból is. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tékvandósok müncheni Európa bajnokságán. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa bajnok Salim Omar Gergely szintén bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 1-8, napközben 18 és 23 fok között alakul majd.
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
7: Feszülten várja a világ az amerikai elnök kínai látogatását. Donald Trumpot az Egyesült Államok legnagyobb cégeinek vezetői is elkísérik. Elemzők szerint az iráni háború lesz a legfontosabb téma, de óriás beruházásokról is megállapodás születhet, ha jól alakulnak a tárgyalások. A BBC szerint a pekingi találkozó hosszú évekre meghatározhatja az amerikai-kínai kapcsolatokat. Arra a kérdésre, hogy ez milyen irányba mozdíthatja a két nagyhatalom közti rivalizálást, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
8: Csókolom, én is köszönöm, hogy itt lehetek. Jó estét kívánok a hallgatóinknak.
7: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat én is. Én Dávid Edit vagyok. Tehát kezdjük talán onnan, hogy nem csak, hogy Amerika legnagyobb riválisává nőtte ki magát Kína, de azt hiszem hivatkozhatunk még Magyarország egykori miniszterelnökére, Orbán Viktorra, aki talán tusványosan fogalmazott úgy, hogy most már két nap van az égen, tehát nem, hogy csak a legnagyobb rivális lett, hanem nagyon úgy tűnik, hogy ez a két nagyhatalom fej-fej mellett halad. Azonban mégis van egyfajta különbség. Míg Amerika a hegemon uralomba bízik, vagy azt tartja elfogadhatónak, azért Kína úgy gondolkozik, hogy lehet ez a világrend több pólusú is. Na nézzük meg, hogy mi vezetett idáig.
8: Honnan indulunk? 20. század, 21. század. Az biztos, hogy Xi Jinping mondta egyébként Joe Bidennek, az Amerikai Egyesült Államok 46. elnökének, hogy talán elfér két nap az égen. Joe Bidennel egyébként nagyon rossz viszonya volt. Donald Trumppal 2025. októberében Dél-Koreában találkozott, legutóbb pedig 2026. februárjában telefonáltak.
7: Azért jó, hogy ilyen messziről indulunk, mert hát nagyon sok év telt el úgy, hogy amerikai elnök nem látogatott el Kínába. Azért ennek is van egyfajta üzenet ennek a mostani találkozónak, és ha már diplomácia, akkor nézzük onnan, hogy a kínai elnök meghívására megy most Donald Trump.
8: Sőt, Amerika és Kína relációjában nem szabad figyelmen kívül hagyni Oroszországot, és természetesen az egész világot, és akkor már sokkal szerencsésebb még Kissingert is behozni nyugodjon békében, hiszen még 100 éves, még a 100. születésnapja után is meghívták Kínába, és Kína nagyon elismerte a munkáját, hiszen maga a Kína-Tájván és az egy Kína elmélet, amit ma diplomáciailag az Amerikai Egyesült Államok is elfogad az ENSZ-ben is, és biztos, hogy téma lesz, 100%, hogy téma lesz, teljesen mindegy, hogy a BBC vagy akárki Iránról beszél, az orosz-ukrán háborúról, a vámháborúról, van 5-6 feltételezett téma, van időnk ezen, ígérem, hogy végig fogunk menni, de az egyik biztos, hogy Tájván lesz, mert akkor is, hogy erről sem előtte, sem később nem fognak beszélni, hiszen az is publikus, hogy idén februárban, amikor Xi Jinping beszél Donald Trump-pal, akkor jelezte udvariasan, hogy Tájvánhoz az égvilágon senkinek semmi köze, és egyébként előnyös lenne az amerikai-kínai kétoldalú gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok szempontjából is, hogyha kevesebb fegyvert szállítana Tájvánnak.
7: Hát igen, ez pedig szó szerint úgy hangzott, hogy Peking határozottan ellenzi, hogy az Egyesült Államok bármilyen formában katonai kapcsolatot alakítson ki Kína tájvani régiójával, és azt is határozottan ellenzi, hogy az Egyesült Államok fegyvereket adjon el Kína tájvani régiójának. De ez azért is nagyon fontos, mert a két országnak a gazdasági kapcsolatai, a fejlődése, akár Amerikáról, akár Kínáról beszélünk, szinte elképzelhetetlen a másik nélkül. Ez akkor azt jelenteni, hogy a katonai fegyverekből, vagy a hadügyből ne részesüljön egyáltalán Tájván?
8: Kínai részről igen, ezt jelenti. Tájvanon vannak a csipekről fogunk beszélni, hiszen a Magyarországon használatos víztisztítóktól, az okos porszívókon keresztül a teljes európai autóipar nem létezhet a csipek nélkül, és akkor fogunk beszélni a ritka földfémekről, ami az egyik legnagyobb adója Kínának az Amerikai Egyesült Államokkal szemben.
7: Már csak azért is érdemes, mert amikor Trump vámháborút hirdetett,
8: tulajdonképpen
7: Kína volt az egyetlen, aki erre mert válaszolni, és hát ne felejtsük el, hogy itt 45%-os vám kulcsok is repkedtek.
8: Sőt, még magasabb volt, 2025. szeptemberében már 3 számjegyű vám tarifákat helyezett kilátásba az amerikai elnök, ezzel természetesen a saját gazdaságát is megbénítaná, hiszen szerkesztő asszony tökéletesen mondta, hogy egymás nélkül nem megy, mint a régi magyar filmben, egyedül nem megy, mondták a Ripacsokban, Kern és a Garas, ez így van. Ráadásul az Európai Unió nélkül sem megy. Tehát Kínának a legnagyobb felvevő piaca a jómódú Európai Unió, még mindig jómódú, és a leggazdagabb ország az Amerikai Egyesült Államok. Ezzel egyébként az Európai Unió is így van, hiszen a legfontosabb piaca a mai napig az Amerikai Egyesült Államok. Mert hiába nem a legnépesebb ország, de jól fogyaszt, hiszen jól élnek, és az egyfőre eső GDP is rendkívül magas, tehát nagyon fontos piac. Viszont az amerikai termékeket még mindig nem Amerikában gyártják. Make America Great Again, mondta az Amerikai Egyesült Államok elnöke a kampányban, tegyük nagyjá Amerikát, de nem lehet a leghíresebb almatípusú telefontól kezdve minden gyártást, félvezetőgyártást, alkatrészgyártást visszahozni Kínából 1,5 év alatt. Ráadásul még mindig sokkal alacsonyabb a kínai munkabér az amerikainál, még akkor is, hogyha nagyon pozitív van, megkülönböztetik és támogatják egyébként helyesen protekcionista módon, de én is támogatnám egyébként a magyar gyártót. Ne felejtsük el, Kína nem a legnagyobb gazdaság a világon, az Amerika. Kína a legnagyobb gyártó, Kína a legnagyobb exportőr.
7: És hát azt se felejtsük el, hogy ugye régen úgy tekintettünk Kínára, mint ahol a silány termékeket gyártják, vagy másolják azt, ami minőségi a nyugaton, tehát ezt már rég elfelejthetjük, hogyha a kínai termékekre gondolunk, és itt azért érdemes azt a kérdést is feltenni, hogy abba, hogy ez a rivalizálás szinte fej-fej mellé érkezett, ebbe Amerika gazdasága lassult, vagy Kína fejlődött jóval gyorsabb ütemben?
8: Kína sokkal gyorsabb ütemben fejlődött, de volt honnan. Tehát természetesen sokkal alacsonyabb gazdasági színvonalról, jelenleg viszont nem úgy fejlődik a kínai gazdaság, ennek egyébként még a közel-keleti konfliktusnak is köszönhetően, az energiaválságnak is köszönhetően, hiszen az is begyűrözödött Kínába, független attól, hogy Kínának több évtizedes geostratégiája van, geopolitikai, de inkább ez geostratégia, hiszen a geopolitikában nincs gazdaság, ezt úgy hívjuk, hogy geostratégia. Afrikában, Latin-Amerikában, mindenhol az egész világon, a Sejem úttól kezdődően, de Iránnak, olajának például a 80%-át Kína veszi fel. Azért itt van az elmúlt 4 évben az orosz-ukrán háború, ahol szintén stratégiai nyugalommal, és szintén egy klasszikust idézek, Kína ezt végignézte, közvetlenül nem folyt bele ebbe a háborúba, többször még békepontokat is megfogalmazott, de egyértelműen az ellenfelem a barátom stratégiát követve, a játszótéren is így volt egyébként gyerekkoromban Dunajvárosban, az ellenfelem ellenfele a barátom, így könnyű koalíciót kötni. Természetesen igyekezett a nyugati világ elszigetelni, főleg Amerika és az Európai Unió Oroszországot, és ami sikerült Kissingernek, hogy leválasztotta a kommunista Kínát a kommunista Szovjetunióról, sikerült a Biden adminisztrációnak és Ursula von der Leyennek összehozni a medvét a sárkánnyal, pedig korábban még a mesében se volt nagy szerelem köztük, kevés olyan népmese van, nem csak magyar népmese, hogy a medve jóba lenne a sárkánnyal.
7: És mennyire sikerült ezt a medvét és a sárkányt eltávolítani Trumpnak, például azzal, ahogy az orosz-ukrán háborút kezelte, hiszen azért valljuk be, hogy Vlagyimir Putyinnal sokkal hamarabb tárgyalóasztalhoz ült, és az egy dolog, hogy a háború is téma volt, de hát az orosz és az amerikai gazdaság együttműködése is terítéken volt.
8: Kiváló kérdés, ezt hívtam már a legelején a fordított Kissinger stratégiának, hogy most Oroszországot próbálja majd leválasztani Kínáról, szerintem nem sikerült, nagyon sokat próbálkozott, szerintem a 2025-ös alaszkai csúcs után sokkal optimistábbak voltunk mi is, hogy véget érhet majd a háború, jött a hajlandók koalíciója, Zelenszky is rájött, hogy sokkal népszerűbb, pont egy tegnapi kutatás alapján, hogy a háborúban elnökként, az ukránok állítólag 20%-a gondolja azt, tegnapi kutatás nem 2025 augusztusi, amikor az alaszkai tárgyalás volt Donald Trump és Putyin között, tehát visszatérve a tegnapi kutatásra, az ukrán választópolgárok 20%-a gondolja azt, hogy Zelenszky elnök maradhat egy békeszerződés megkötése után. Tehát tényleg ez a szép és ez a borzalmas is a nemzetközi kapcsolatokban, hogy minden mindennel összefügg. Miért nem lehet leválasztani Oroszországot Kínáról? Erre a legjobb szó, még drága Periklész nyugodjon békében, és az aténi demokrácia óta, amiben mi hiszünk, és a hőseink is harcoltak, az a demokrácia. Azért azt tudjuk, hogy Oroszországban, de Kínában biztos kevésbé demokratikusak mondjuk a választások, mint az Amerikai Egyesült Államokban, ahol egyébként nagyon érdekes a választási rendszer, erről majd egyszer csinálunk egy külön műsort, de alapvetően demokratikusnak hívjuk. Szerintem egyébként nem az, de demokratikus alapokon nyugszik. Magyarul le lehet váltani az elnököt, ahogy megtették Joe Bidennel. Tehát jöhet egy olyan elnök, jöhet egy olyan demokrata elnök, hogyha mondjuk nem Vance alelnök vagy Marco Rubio követni a Trump politikát, aki azt mondja, hogy Ukrajna legyen NATO tagállam, és akkor mi lesz Putyinnal, miközben levált Kínáról, a legnagyobb szövetségese Xi Jinpingnek hátat fordítana, egy amerikai nagy kereskedelmi gazdasági előny barátság érdekében, 1000 milliárd dollárokról beszélünk, tehát több Európai Uniós tagállam éves gazdasági teljesítményéről beszélünk, hogyha Alaszkáról beszélünk, és több olyan üzletről, amiről az elmúlt egy évben a békét célzó tárgyalások mellett minden alkalommal, akár Steve Witkoff, akár Oroszországot képviselő bármelyik főtárgyaló, de főleg Umerovra gondolhatunk, tárgyal gazdaságról, üzletről beszélnek. De nem tudja leválasztani, mert sokkal hamarabb egy demokrata elnököt beiktatni, megválasztani, mint mondjuk Xi Jinpinget, nek a hatalmát, vagy akár Putyint elmozdítani. Tehát a nyugati rendszerben ez jobban működik. Ezért nem életbiztosítás elvágni a kínai vonalat.
7: És hát ugye itt beszéltünk már a Biden kormányzatról, és úgy fogalmazott itt a műsor elején, hogy Bidennel még rosszabb volt a kapcsolata a kínai elnöknek, sokkal, mint most Donald Trump-al. Mégis azért csak térjünk vissza a vámukra, hát itt olyan vámkulcsok repkedtek, hogy nem győztük kapkodni a fejünket addig, ameddig Amerikának ebből nem származott hátránya.
8: Igen, az a box meccs előtt mondhatnak bármit azért a küzdőtér előtt, a döntő előtt, vagy szíthatják egymást, amikor bemennek, kezet fognak, és azért sokkal szigorúbb feltételek szerint és szabályos meccsen dől el, hogy ki az erősebb, ez történt. Én nem hívnám azért szájkaraténak, nem mondanék ilyen pejoratív jelzős sem Xi Jinpingre, sem pedig Donald Trumpra, de valóban Donald Trumpnak a tárgyalási stratégiájában ez benne van, hogy néha szándékosan mond egy nagyobb vám szankciós tételt, hogy utána valahol találkozzanak félúton, ha nem is Földvár felé.
7: Tehát azért nézzük meg, hogy gazdaságilag Amerikának mit jelentett az, amikor itt a ritka földfémek kapcsán azt mondta Kína, hogy hát akkor én is betartok.
8: Szó szerint ezt mondta Kína, ráadásul a védelmi ipar soha nem látott fejlesztésnek indult az Amerikai Egyesült Államokban, hiszen látjuk, hogy milyen világban élünk sajnos. Sokkal többet költ az egész világ, még Magyarország is. Németországban olyan fegyverkezési programot fogadtak el a napokban Kijevben, amilyet a második világháború óta nem láttunk, és a legtöbb és a legjobb fegyvereket úgy tűnik, ez Közel-Keleten is kiderült, hogy az Amerikai Egyesült Államok képes gyártani, viszont ez nem autóipar, ez nem olyan tömeggyártás, hogy a sorról csak úgy lepotyognak a Tomahawk rakéták, vagy hirtelen jönnek akár a tankok. Itt ehhez jóval nagyobb idő kell és kapacitás, ehhez viszont több tonna ritka földfém kell, aminek a legnagyobb részét jelenleg Afrikától, Latin-Amerikán keresztül Kína birtokolja. Egyébként nagyon jelentős rész természetesen Oroszországban és Ukrajnában van, amit még ki sem aknáztak.
7: És akkor nem beszéltünk Kína kapcsán a BRICS államokról sem. Azért az is egy olyan gazdasági szövetséget és erőt ad ezeknek a fejlődő országoknak, ha már csak itt arról beszélünk, hogy a ritka földfémeknek hány százalékát is birtokolják. Tehát nézzük meg, miért lesz történelmi jelentőségű ez a

0: közel 20 évig, tehát Szaúd-Arábiát és az öböl országokat Biden lemondott róluk, Trump azonnal visszahozta a saját érdekszférájába, nem a sajátjába, az amerikai érdekszférába, érezhető Latin-Amerikában is a változás, ahol egyre erősebb volt Kína, nézzük meg Venezuela. Venezuelában a legnagyobb befektető Kína és Oroszország volt, tudjuk, hogy a venezuelai elnök éppen New York vendég szeretetét élvezi, a feleségével, nem úgy, ahogy majd esetleg mi tennénk, hogyha arra utaznánk. Érezhető egy óriási geopolitikai, volt egy rend nélküli világrend, nem mondom, hogy nagyobb rend, van, de most már van egy jóval egészségesebb, jóval határozottabb amerikai elnök, és egyelőre még mindig tárgyal, nem csak Putyinnal, hanem Xi Jinpinggel is, és soha nem sértette meg. Amikor az amerikai külügyminiszter a Biden adminisztráció után hazatért Pekingből, másnap Joe Biden egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy hazajött a diktátortól. Tehát így nem lehet Kínával tárgyalni, hogy egyébként Iránnal sem természetesen, tehát vannak több ezer éves kultúrák, vannak büszke népek, büszke vezetők. Donald Trump egyébként még a kampányában is kellő tisztelettel beszélt mindig Xi Jinpingről.
1: Hát és akkor nézzük meg, hogy ez a tisztelet, ez hozhat-e kölcsönös megállapodásokat. Mert gondolok itt arra, hogy a legnagyobb amerikai vállalatok vezetői is, többek közt Elon Musk is ott lesz ezen a mostani tárgyalás sorozaton, bár az egy zárójeles kérdés lehet, hogy Donald Trump és Musknak a viszonya az hogyan alakult az elmúlt időszakban, mert tudjuk
0: volt
1: azt.
0: Volt már rosszabb, volt sokkal jobb is, de ne felejtsük el, hogy Elon Musknak akkora gyára van Shanghai-ban, ahol az elektromos autót gyártják, hogy fél napig nem tudnánk körbesétálni. Tehát, hogyha egyszer tényleg elkészülne a Brandenburgban, Berlinben az úgynevezett Gigafactory-nak hívott autónak, aminek direkt nem mondom a márka nevét, de mindenki tudja, egy világhírű elektromos autó, ami Elon Musk a vezérigazgatója, annál nagyobb csak a shanghai gyár, tehát óriási érdekeltségei vannak egyébként egyéb más technológiában is természetesen, és ahogy beszéltük, ugye a telefon gyártónak is a legnagyobb, telefon üzemeltető, fejlesztő, kereskedőnek is a legnagyobb vezérigazgatója is elkíséri erre az útra. A kereskedelemnek óriási jelentősége van. Amerika abból profitált, a pezsgőbontás nem csak arról szólt, hogy leomlott a berlini fal, hanem hogy Amerika kihelyezte a gyártást. A Clinton alatti jólét, azaz óriási gazdasági fellendülés konjunktúra, az arról szólt, hogy kihelyeztek minden gyártást Indiába, Kínába, Vietnámba, a leghíresebb sportszergyártók egy-két dollárért megvették a termékeiket Vietnámban, Indonéziában és Kínában. Ezt szeretné majd most egyszer visszahozni Trump, de hát ez nem fog azért egy év alatt működni.
1: Hát meg kérdés az, hogy ehhez mit szól mondjuk Kína, hogyha ezeket a gyártóegységeket Kínából elviszik, viszont egy valamit folyamatosan hangsúlyoznak, hogy az egész világ békéje szempontjából fontos az, hogy Amerikai Egyesült Államok és Kína békés kapcsolatot ápoljanak egymással. Hát ebbe beletartozik-e az, hogy a gazdasági háborúk, mert nevezzük annak, tehát amit Trump elindított, vagy ahogy arra Kína reagált, hogy a gazdaság is egyfajta olyan békés nyugvó pontra kerüljön, amiből mind a két nagyhatalom profitálhat. És hogyha ez így lesz, akkor még ez kinek hoz gazdasági előnyöket?
0: Jut is, marad is, ami a királyi, ami a császári, azért nagy békét gazdaságban én nehezen tudok elképzelni, tehát Budapesten lesz a BL döntő, tehát nem hiszem, hogy mondjuk most azt mondaná a két csapat, hogy jó lenne egy-egy fél időben, nem? Tehát azért a gazdaságot és az üzletet is azért góra játsszák, még mindig jobb, mint hogyha a gazdaságban rivalizálnak, mint hogy rakétákat adunk el Tájvánnak, és a tájvani öbölnél lenne egy kis csihipuhi. Tehát inkább akkor esetleg magasabb vám, adókapok, termékek, beszélni fognak még az amerikai marha exportról, elhiszem, hogy most nem ez a legizgalmasabb, de mondjuk belpolitikai szempontból a szójabab és a marha export a sokkal fontosabb Trumpnak 2026 nyarán, mi hiszen novemberben féldős választás, hiszen általában az agrárvállalkozók nem demokrata szavazók vidéken, Kentuckyban, ugyanígy egyébként az alkoholos termékekre, de pont a szójabab és a marhának az egyik legnagyobb piaca lehet Kína, és pont a farmerek egy

0: egyébként klasszikusan republikánus szavazók és Trump szavazók. Ez is az egyik tárgyalási pont lesz. Gazdaságban mindenki szeretne első lenni, mint mindenben. Nincs olyan messze a gazdaságban. Lehet, hogy a védelmi iparban, kutatásfejlesztésben, lehet, hogy messzebb van Amerika Kínától. Sose tudjuk meg, én egyik elemzőnek sem hiszek, hiszen nem tudjuk. Annyira nem transzparensek azért a kínai könyvek, de még az amerikai sem, hogy most nekünk pontosan hány rakétánk van, hány milliárdot költünk erre a beruházásra. Az biztos, hogy Kína igenis érezhető már Amerikának a kínai lehellett Amerika tarkóján.
1: De hát azért csak vissza kell oda kanyarodnunk, hogy még Amerika az egypólusú világrendben hisz, addig Kína a többpólusú világrendet támogatja.
0: De az egypólusban rögtön hinne Trump, akkor miért tárgyalna Pekingben vagy Moszkvában személyesen?
1: Tehát itt rögtön fölmerül az, hogy a gazdaságban is az együttműködés lehet, hogy nagyobb előnyöket tud hozni, mint az, hogyha tovább folytatja a világ két nagy hatalma ezeket a nevezzük vámháborúnak,
0: főleg
1: vagy gazdasági
0: mindannyiunknak, hát táncolnak a mamutok, hát bármelyik egére rálépnek nekünk annyi, és az Európai Uniónak az égvilágon semmi szerep nem jut ebben a táncban.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondja, hogy táncolnak a mamutok, hiszen volt egy
0: elefántok
1: európai...
0: Elefántok hivatalosan a vicc szerint, de igen, a mamut de, még nagyobb.
1: De volt egy európai kisegér, aki ugyanígy megindult Kínába, és azért láttuk azt, hogy talán a reptérre egy buszt küldtek ki Ursula von der Leyen és bizottsága elé.
0: Kína nélkül nem működik az európai gazdaság. Az is kiderült, hogy az orosz gazdaság nélkül sem működik, amikor a világ 8. legnagyobb gazdasága volt, a kínai a második. De hangsúlyozom, Kína a legnagyobb gyártó a világon és a legnagyobb exportőr. Minden európai márkát szintén Kínában gyártanak, vagy a felét, vagy a negyedét. Majd megérkezik negyed félkész állapotban, akár Magyarországra, mi hozzárakunk valamit, és a nap végén úgyis a németek fogyasztják, meg a franciák, meg az olaszok. Minden márkát, legyen az a divattól, az autóig, a telefonon keresztül, valamit, a cipőnek, a talpát, a fűzőnek, a műanyag végét, hogy be tudjuk dugni, valamit biztos, hogy Kínában gyártanak, de még a teljes doboznak a műanyag kupakját is tudom, mert hiánycikk volt a Covid alatt.
1: És ugye az nagyon fontos, hogy katonailag mennyire erősödött Kína. Ugye azt mondtuk, hogy ezt nem látjuk pontosan. Viszont azt látjuk, hogy a fegyveres konfliktusok kapcsán lépett egyet hátra. Tehát sem az orosz-ukrán háborúba nem szólt bele Kína, bár a diplomáciai lezárására tett utalásokat, sem most eddig a közel-keleti konfliktusba nem szólt bele. De ez most változhat-e? Úgy, hogy a két elnök személyesen is leül, hiszen egyre jobban égeti a kínai sárkánynak is, hogyha mondhatjuk úgy a talpát ez a konfliktus.
0: Már csak az kellett volna, akkor tényleg úgy jártunk volna, mint az egyszeri bácsi, aki felmegy először repülni, hogy tudtam, hogy ez is fog történni velem, meg az is, aztán megfordul a repülő, felfordul, nem. Tehát hála a jó Istennek, hogy valóban a legnyugodtabb ország és a legnyugodtabb vezető, aki végignézte az orosz-ukrán háború több mint 4 évét, a venezuelai beavatkozást és az iráni beavatkozást, a Xi Jinping volt, és így természetesen elkerültük a harmadik világháborút. Szerintem ez mindaddig így lesz, amíg valaki nem jelentkezik, hogy megvédené Tájvant.
1: Bízunk benne, hogy Tájván is szóba fog kerülni, de miről tárgyalhatnak? Milyen feltételeket tud itt Kína mondani ahhoz, hogy mondjuk Amerika tényleg hátrébb lépjen, és ne adjon több fegyvert Tájvánnak?
0: Nem egyszerű a kérdés, de mit tud ajánlani Kína? Kína sokkal többet tud ajánlani, mint amit kér. Egyszerűen ez a befolyási övezete. Én nem azt mondom, hogy Oroszországnak a szuverén Ukrajna a befolyási övezete volt, bár nem tudom, mikor volt szuverén Ukrajna, sok vitám van kiváló magyar elemzőkkel. Én azt gondolom, hogy a háború előtt sem volt szuverén. Én a szuverenitásban úgy hiszek, mint mondjuk Magyarország szuverenitásában, hogy senki nem mondhatta meg, hogy merre van ez előre, hanem ezt majd a magyarok eldöntik. Ez természetesen Tajvan esetében is vannak szabad választások. Van egy párt, amelyik szeretne szorosabb kapcsolatot Kínával, és van egy párt, aki szokott nyerni, aki nem. Na, de nem, hogy mi nem tudnánk őket megkülönböztetni, hogy ki a tajvani, vagy ki a kínai, hanem a két nem ország, tehát a tajvani sziget és az úgynevezett mainland, tehát Kína között olyan társadalmi, gazdasági túl, nincs olyan nap, hogy ne szállna le több száz gép Taipeiben, Kína fővárosában. Nincs olyan taipei bank, amelyik ne dolgozna Kínával. Tehát olyan gazdasági, társadalmi, kulturális szimbiózisban vannak, direkt nem használom a politikai szót, de az ország fele még politikailag is, hogy ebbe tényleg nagyon veszélyes lenne beleszólni.
1: De azt látjuk, hogy Donald Trump nem az az amerikai elnök, aki a veszélyeket biztos, hogy úgy mérlegeli.
0: Akkor mérlegelni kell, hogy az orosz-ukrán háború már egyértelműen nem támogatja Ukrajnát, ahogy Joe Biden támogatta Oroszországgal szemben. Venezuela az tényleg, erről majd egyetemeken fognak tanítani, hogy 5 óra alatt hogy lehet tényleg szinte elfoglalni egy országot és kihozni az elnököt és a feleségét és bíróság elé állítani. De látjuk, hogy a február 28-án indított katonai sikerek nem hozták meg a politikai sikert, egy óriási gazdasági káoszt okoztak a világban. Ez mondjuk kevésbé lenne izgalmas Amerikának, de Amerikában is. Amerikában is drága az olaj. Az amerikai választópolgárnak is drágább az olaj is, és a gáz is, és egyre inkább aggódnak. Nem csak a demokraták, az nem érdekes, ők mindig aggódnak, hanem a republikánusok. A függetlenek körében pedig Donald Trump történelmi mélyponton van, mint azok a függetlenek, akik nem tudják, hogy kire fognak szavazni. A félidős választás nem azt jelenti, hogy új elnököt fognak választani, de nem lenne szerencsés, hogyha a republikánusok Donald Trump vezetésével most beleszaladnának egy csúnya pofonba.
1: Változtathat-e ezen az iráni konfliktuson most a kínai elnök? Ugye többen azt mondják, hogy történelmi léptékű lesz ez a találkozó, a tekintetben is, hogy hosszú évekre meghatározhatja Amerika és Kína viszonyát. De mi az érdek az iráni konfliktus kapcsán? Hiszen, hogyha józan paraszti észre belegondolunk, ez lenne Trumpnak is az érdeke, hogy már csak a félidős választások miatt ez a konfliktus minél hamarabb véget érjen.
0: Ez igaz. Tegnap és tegnap előtt mondtam, hogy az Európai Unióban higgyék el, hogy nagyon nehéz a magyar érdeket képviselni, akár majd az új kormánynak, akár a korábbinak, hiszen miért lenne ez a franciának az érdeke? Vagy akár a horvátnak, a bolgárnak, most nem őket sértem meg, bármelyiknek, csak éppen ennyi ország jut eszembe az Európai Unióban. Tehát miért gondoljuk azt, hogy a magyar érdek az egyezik a másik érdekével? Vétóról beszélgettünk pont tegnap a közmédia esti adásban. Miért kell vétózni? Hát mert nekem más az érdekem. Tehát azért ne várjuk már el Kínától vagy Amerikától, hogy nekik ugyanaz legyen az érdekük például a Közel-Keleten vagy Latin-Amerikában. Azt látjuk, hogy a Hormozi Szoros milyen ütőkártyát adott Irán kezébe, hogy Trump szövetségeseit fordítsa Trump ellen, ez sikerült. Na de Iránnak azért vannak geopolitikai érdekei a világban, és az Amerikai Egyesült Államoknak is. Úgy kezdte kedves Edith, hogy két nap van az égen, ilyet még azért nem láttunk. Holdot láttunk, napot láttunk, nem is egyszer egy időben. Más érdekeik vannak. Ami nem baj, ezeket az érdekeket lehet ütköztetni. Tárgyaljanak békésen, ez a legfontosabb. Még a gazdaságban is rivalizáljanak. A lényeg az, hogy ne legyen még úgynevezett proxy háború sem a két világhatalom között.
1: És az a legfontosabb, hogy mi pedig ezeket a világnézeteket, hogyha már ilyen kicsik vagyunk a nagyhatalmak mellett, akkor tanuljuk meg valamilyen szinten elfogadni, vagy legalábbis alkalmazkodni hozzá, de azt látjuk, hogy az egész világ feszülten várja most azt, hogy mi lesz az amerikai és a kínai elnök találkozójának a végeredménye. Ugye erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Kis Rajmunddal. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szőlősi Éva és Sije Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. A Kossuth Rádió Sátoraljaújhelyen FM 91,9. Kedves hallgatóink, most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely! A műsorvezető Burkert Rudolf.

150 évvel ezelőtt a festeticseknek egy kedvelt kiránduló helye volt, és alapvetően ide szeretett annak idején a gróf, később a herceg is a párjával kikocsikázni. Egy kocsi út vezetett ki Keszthelyről egészen és felgyenesen keresztül erre a térre, és akkor kezdett kialakulni ez a gyönyörű tisztás.

0: A Gyenes-Diási nagymező, a Keszthelyi hegység egyik legkedveltebb erdei kirándulópontja, ez a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! Egy nagy réteg sétálunk, mellettünk fenyőfák, és megyünk éppen egy kiváltó felé. Ez a kérdés talán már szóljon Hoffmann Pálhoz, aki a Keszthelyi erdészet igazgatója, hogy melyik kiváltó felé vesszük akkor az irányt?
1: A Festetics kiváltó felé indulunk el. A Festetics család az itt a Keszthely és környékének a meghatározó főurai voltak, sokat köszönhet nekik a város és a térség. Így aztán adta magát, hogy róluk legyen elnevezve a kilátó is, ami panorámát biztosít Keszthelyre és a Balaton nyugati csücskére.
0: És azon a kaptaton kéne nekünk felmenni.
1: Van egy kellemesebb lehetőség is, ha azon az úton megyünk föl.
0: Éljünk vele. Következő kérdés már akkor szóljon Gál Lajoshoz, aki Gyenes-Diás polgármestere, hogy hely Bédi? Tehát a terep ismerős?
2: Igen, én a település szülötte vagyok. Alapvetően itt gyerekeskedtem, itt nőttem föl. Nem is messze lakunk innen a kilátótól, a nagymezőtől. Ha lehet azt mondani, felgyenesi vagyok, született felgyenesi, és hát nagyon szeretjük az erdőnket. Rengeteg bunkert építettünk itt a fenyőerdőben, itt a molyhos tölgyesek, kanzbokor erdő között. Nagyon szép sziklakibúvások vannak, tehát táji természeti értéke is óriási a területnek.
0: Na akkor ezt már Jagica Attilának intézem ezt a kérdést, aki a Bakonyerdő főmérnök. Egy elméletileg ez korábban ilyen művelés, ilyen mezőgazdasági terület volt, ahol mi most sétálunk.
3: Igen, de 1976 óta már a Bakonyerdő ZRT akkori jogelődje, a Balatonfelvidéki Erdő és a Feldolgozó Gazdaság már elkezdte ezt a fajta átlényegülést, ahol elsősorban a környékbeli lakosság és az ideérkező vendégek kiszolgálása és kellemes környezet kialakítása volt a cél.
0: Ugye ez egy szabadidőpark, ahol mi most sétálunk. Konkrétan a kilátót már említettük, azon kívül én még tudok tornapályáról, szalonnasütőről, mi minden van még?
3: Igen, ez egy neves közjóléti létesítményünk a rendes szakkifejezések szerint. Hát ahogy ön elmondta, minden található, ami ezt az aktív és a természetben történő időtöltés segíti, és nagyon kedvelt. A kilátón van látogatószámláló, itt átlagosan 23 ezer ember fordul meg egy évben, beszéseink szerint 150 ezer ember megfordul a nagymezőn is, rengeteg és állandó a vendég.
0: Ahol mi most vagyunk, ez egy ilyen központi helység, itt van előttünk a rengeteg leülési lehetőség, a padok, az asztalok, ott vannak a csúszdák, de hányféle felé ágazhatunk el? Gál Lajos polgármester.
2: Sok felé el tudunk jutni, de talán onnan kezdeném, hogy 150 évvel ezelőtt a festeticseknek egy kedvelt kiránduló helye volt, és alapvetően ide szeretett ugye annak idején a gróf, később a herceg is a párjával kikocsikázni. Egy kocsi út vezetett ki Keszthelyről egészen és felgyenesen keresztül erre a térre.
0: Volt ízlésük.
2: Igen, és gyönyörű hely volt, és akkor kezdett kialakulni ez a gyönyörű tisztás. És később ugye a 60-as években ki lett ugye bontva, ki lett szélesítve, később sok minden közjóléti szempontrendszer szerint kiépült, ilyen volt a főmérnök úr által említett Festetics kilátó 1976-ban, és ugye a 70-es években még működtek azok a bányák, amelyekre le lehet jutni, gyönyörű futurisztikus helyszínként, igazi eróziós árkokkal szabdalt, nyílt dolomit sziklafejtés volt itt, vagy bányaművelés volt itt régen, tehát le lehet jutni innen két bányaterületre, és természetesen el lehet indulni egy 16 állomásos tornapályán is, a kardiotanúsfőnnyel együtt, amit igazgató úr említett, és én azt gondolom, hogy számos szempontrendszer szerint föl lehet ide érkezni, jól lehet magát érezni a családnak, egy-egy személynek, hiszen itt van játszótér, vannak szalonnasütők, padok, pihenők, esőbeálló, és számos kisebb-nagyobb túrát lehet tenni itt a térben.
0: És a negyedik beszélgetőtársam pedig Gálné Németh Ildikó, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke. Hogyan kapcsolódik a nagymezőhöz?
4: Egy civil szervezet úgy tud kapcsolódni itt az erdészethez, illetve magához, a Keszthelyi hegységhez, hogy mi civilként élvezzük a közjólét adta lehetőségeket és az erdészet, illetve a Bakonyerdőnek a fejlesztéseit, és hát mi is szeretnénk tenni azért, hogy mi is igénybe tudjuk venni magát az erdőt, tehát így a turista utak, illetve pont a nagymező és térségének a mondjuk egy ilyen karbantartásában tudunk segíteni.
0: Tehát akkor azt a jelzést, amit ott látok, az a kék-fehér kék, azt például önök festették fel?
4: Igen, így a hegységben a kék, sárga, piros, zöld jelzéseket is.
0: Nem tudom, mennyire tájékozódnak jól, én nagyon nem. Amíg ez nincs kifestve, addig én biztos vagyok benne, hogy eltévednek. Akkor ez ilyen kulisszatitokként, akkor hogy működik? Térképpel vagy mobiltelefonnal járják az erdőt és festik az útvonal?
4: A Magyar Természetjáró Szövetség, ők a koordinátorok és ők a felelősek a turista utakért az országban. Ezek a túra útvonalak térképeken, tehát régen még papíralapú térképeket tudtuk segítségül hívni, most már van mobil applikációs fejlesztésük is, tehát interneten térképek találhatók, amin ugyanúgy fel vannak jelölve a túraútvonal jelzések.
0: Annyit módosítottunk a mi terveinken, hogy minek után a kilátó az felújítás miatt le van zárva, megegyeztünk, hogy elindulunk az úgynevezett kardióösvény felé. Hoffmann Pálnak kérem ebbe a segítséget, hogy kardióösvény mitől kardióösvény?
1: Kardióösvénynek az a funkciója, hogy kiszűrje a lakosság természetjáró közül azokat, akiknek kardióügyi vérkeringési problémája van.
0: És egyben edzőpálya?
1: És egyben edzőpálya is, és egyben kinn a természetben. Pulzusszámméréssel, általános állapot felméréssel olyan információkat tudnak gyűjteni a szaktudással rendelkező orvosok, amiből megállapíthatják, hogyha valakinek komolyabb felügyeletre vagy orvosi vizsgálatra van szüksége.
0: De ez azt jelenti, hogy akkor az ösvény össze van kötve valahogy az orvosokkal? Vagy ha én azt mondom, hogy a fedélyig bírtam, akkor onnantól az orvos tud következtetni?
1: Egy űrlapot visz magával, aki vállal, hogy végigjárja a kardió tanösvényt, és a tanösvényen lévő utasítások szerint végezze a feladatokat, illetve kitülti ezt az űrlapot, és utána az orvosok fogják átvizsgálni, és kiszűrik belőle a veszélyeztetett vagy kockázatos pácienseket.
0: Tényleg közben azt nézem, hogy a kollégájuk az, aki ott sétál azzal a fűrésszel a fák felé.
3: Pontosan egy lombfúvó. Igen, van egy kollégánk, aki már nyugdíj mellett látja el itt a tevékenységet. Azért, hogy ez az állapot legyen, rend legyen, tisztaság, egy kellemes környezet mérkezen, hát ezért dolgozni és áldozni kell. Ezt a Bakony erdő vállalja mindabból a tevékenységnek az eredményéből, amit az erdőnevelés és az erdőkezelés során végzünk.
0: Tovább akkor ezen a kardióösvényen. Elméletileg a Keszthelyi hegység az igen gazdag állatvilág szempontjából, noha itt rovarokra meg lepkékre kell elsősorban gondolni.
3: Ahogy hallani most is számtalan énekes madarunk van, itt a bányában sólyom fészkel, nagyon gazdag az állatvilág a hegységnek. Megpróbálunk olyan erdőgazdálkodást folytatni, egyébként összhangban és szoros együttműködésben a természetvédelemmel, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek. A költő madarak számára odukat helyeztünk ki, ha esetleg a kollégáink egy fészkelést észlelnek, azt jelzik, és megteszik a megfelelő intézkedéseket. Azt szoktuk mondani, hogy itt Keszthely környékén szinte minden megtalálható az országban. Itt a hegységben egyébként a humidabb bükkösöktől kezdve egészen a száraz bokorerdőig az összes erdőtársulás és a hozzá kapcsolódó növény és állatvilág megtalálható.
0: Közben mi beérünk az erdőbe, és egyre több fenyő vezet minket körbe. Itt vannak különböző leülőhelyek, a jelzések közül melyiket kéne nekem nézni?
4: Igazából ami fontos itt a D-jelzés, hogy az Egyesület jó pár évvel ezelőtt a hegységben kialakított egy ilyen kelet-nyugati irányú útvonalat, amelyet Darnai Dornyai Béláról nevezett el, aki a térségnek nagy kutatója volt. Ez egy 17,5 kilométeres túra, amely Gyenes-Diástól Balaton-Györökig tart a hegységen keresztül, és a kilátókat köti össze. A hegységben 7 kilátó található.
0: Akinek ez egyúttal munkahelye is. Hivatalból jár ide, az kikapcsolódásként is jár ide, Pál?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, mivel az erdész hivatást azok választják, akik szeretnek az erdőben járni, talán szabad úgy fogalmazni, hogy szerelmesek az erdőbe, így aztán ez általában meg is marad, nem csak hogy munkaként, hanem kikapcsolódási, feltöltődési lehetőségként is tekintenek az erdőre. Keszthelyi erdészet területe, ami Sümegig nyúlik észak felé, délről pedig a Balaton határolja, nagyon változatos erdők találhatók, a bükkösöktől az egészen szélsőségesen száraz bokorerdőkig, úgyhogy mindenféle erdő is van, és mindegyik másért szép, meg más lehet szeretni benne. Talán leginkább egyéni ízlés kérdése, hogy kinek mi a kedvence.
0: Attila, sokat beszélünk egyébként az ilyen erdőjáros műsorok kapcsán a klímaváltozásról. Mi most egyébként egy olyan esős hétvége után vagyunk, amikor 3 napig zúgott, tehát ez most jónak tűnik.
3: Csak a látszat, nagyon komoly aszályos időszakok után vagyunk. 2012-es évben volt egy rendkívüli aszály, ami után a Keszthelyi erdészet 2013 és 2014-ben szinte csak a kárfelszámolási tevékenységet végezte. Ennek a nyomait látjuk, korábban sokkal több feketefényű volt, egyfajta mediterrán hangulatot árasztva a hegységnek. Jellemzően körülbelül 2, de talán 3 évi mennyiséget kellett kitermelni egy év alatt az erdészetnek. Ez egy hatalmas feladat volt. Most már szerencsére az erdő az regenerálódott, megjelentek azok az őshonos fajok, virágos kör is, molyhos tölcsér, amelyek visszahódítják a hegységet, és hát nyilván az erdészetnek egy nagyon tudatos munkája van, hogy az invazív fajok, például a bálványfa, az ne hódítson teret magának.
0: Na akkor ez a kérdés már hadd szóljon Ildikóhoz, aki kicsit előre szaladt, úgyhogy akkor ödes léptekkel jövök utána. Ahogy mi itt emelkedünk és kaptatunk felfele, összesen ideig 2 emberrel találkoztunk, igaz, mi egy hétfőnapon vesszük fel ezt a beszélgetést. Csúcsidőszak az mikor van?
4: Kirándulók igazából a jó időt keresik, és inkább a tavaszi és az őszi időszakra mondható, hogy jobban járják az erdőt. A nagymezőn áprilisban, így a földnapjához kapcsolódóan az egyesületünk ott egy egész napos környezetvédelemhez, sporthoz egy nagyszabású rendezvényt tartunk, ez egész napos.
0: És közben azt nézem, hogy ugye az erdészek itt vannak Barnában, ők teljesen autentikusak, mi polgármesterül a sötétben vagyunk, ő ráadásul elegánsban. Tud mondjuk ide, és ez értse jó értelemben menekülni a kötelességei előtt? Tehát, hogyha eléri azt a pontot, hogy na elég, akkor kijön ide sétálni?
2: Igen, szoktam kijönni a természetbe, és nagyon közel is lakom az erdőhöz, tehát jól esik, amikor hazaér az ember, akkor egy kicsit kimozdulni. Ha más nem, szoktam civileknek is segíteni olyan módon, hogy ha turista jelzések újrafestéséről van szó, vagy esetleg címfestett tábláknak a pótlásáról, akkor ezt jelzem feléjük, vagy jelzem a Bakonyerdő ZRT felé, és akkor egy kicsit úgy kikapcsolódik az ember. Gondolkozik közben, nézi a tücsköd bogarat, gyönyörű védett növényeket, tehát számos védett növény van itt fönt a Keszthelyi hegységben, legalább 180 különböző faj, tehát értékes helyen vagyunk, ahol az atlantikus hatás, a mediterrán hatás, meg a kontinentális hatás is tud érvényesülni. És én azt gondolom, hogy ez is szépé teszi az erdőnket, hogy van itt bükkös, van tölgyerdő, van nyíldolomit, sziklagyep, és természetesen sok olyan helyszínre visznek ezek a túrautak, amikor az ember csak megy, gondolataiban elmélyülten, de mégis hallgatja a gyönyörű madárcsicsergést, hallgatja az erdő csendjét, és hát valójában ez igazán fel tudja tölteni.

0: Jövök vissza hátra Attilához, hogy ahogy így megyünk felfele, sétálunk ezen a kavicsos, illetve leveles úton, mindenki egy picit liheg. Szerintem azt lehet érezni, ahogy lépdelünk egyre feljebb, és egy picit talán kevered az eső is. Azért még polgármester úrhoz fordulnék, hogy maga az erdő, vagy ez a terület, ezek a túraútvonalak mennyire épülnek be a Balaton turizmusába?
1: Én azt gondolom, hogy erősíti a desztinációt, természetesen. Talán 4 évszakossá teszik az erdők mindazt, amit a Balaton tud a nyári évszakban kínálni. Fontosnak érezzük itt a Zalai Balatonparton, Balatongyörök, Monyarcashegy, Keszthelyjel karöltve, egy Genesdiáson is, hogy egyfajta kapuzata legyünk annak, ami mondjuk egy tavaszi erős, meg egy őszi erős turisztikai szezont ki tud tárni, valamint annak is, hogy nincsenek határok itt a települések között. Elég komoly erdőhatár határol bennünket, és szeretjük a zöldet, ezzel együtt azokat a közjóléti fejlesztési programokat, amik valójában turistákat vonzanak ide, hiszen nyaranta Genesdiáson is meg 3-szorozódik, 4-szereződik ugye a településen tartózkodók száma, és hát el lehet mondani, hogy a 4500 főből hirtelennyében 12-14 ezer fő lesz egy-egy júliusi-augusztusi hétvégén, és hát vannak autodidakta módon is szerveződő programok, és hát ez kitölti azért majdnem minden hétvégénket itt Genesdiáson.
0: Attila, ez létezik, hogy valami állatnyom mellett haladunk el?
2: Igen, szarvasok, gímszarvasok jártak erre. A hegységnek egy teljesen hétköznapi, ha lehet így mondani, élőlénye. Hát ők is az erdő részei itt élnek. Ami ezen a Balatonfelvidéken egyébként konfliktus forrása, hiszen elsősorban táplálékért behúzódnak a településre, és azért jelent problémát, de együtt lehet élni ezzel. Sajnos az ember elfoglalta az élőhelyét ezeknek az állatoknak, ha tetszik, ha nem. Beépült a Balaton felvidék. Ez nem csak ebből a szempontból jelent kihívást, más feladatok is vannak, ami hát sok tekintetben kellemes feladat, de mindenképpen egy olyan elvárástömeg, aminek maximálisan próbálunk megfelelni, gyakorlatilag a teljes Balaton felvidéken.
0: Ez a nyári turista szezon és a többszörösre növekedett létszám, amit polgármester úr említette, ez mennyi plusz feladatot ró az erdészekre?
2: A nyár érdekes, mert ha vendégek zömében a vízparton tartózkodnak, de jellemzően a látogató számlálódatokból látjuk, hiszen Tihanyban az őrtorony kilátón is van a Festeticsen, hogy a tavaszi, késő tavaszi, májusi és az októberi csúcsidőszak az mindenképpen kiemelt. Nagyon sok kerékpáros van, őket is megszólítanánk. Mi jól együtt tudunk lenni az ide látogatókkal, hiszen március 1-től augusztus végéig semmiféle fakitermelési tevékenységet nem végzünk a természetvédelmi korlátozások okán. Próbálunk arra figyelni, hogy a turista utak környékén nagyon kíméletes erdőgazdálkodást folytassunk, ahol lehet bevezetni az örökerdőgazdálkodást, próbálunk azok felé a módszerek, erdőnevelési, erdőkezelési gyakorlatok felé fordulni, amelyet békésen egymás mellett élve meg tudunk valósítani.
0: Ez a szakszó, mi szerint örökerdőgazdálkodás, az mit jelent?
2: Ez azt jelenti, én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy nem az a lényeg, hogy mit viszünk ki az erdőből, hanem mit hagyunk ott. Megpróbáljuk kiválasztani azokat a faegyedeket, csoportokat, amelyeknek a növekedését segíteni kell tudatos beavatkozással, és ezért azokat az egyedeket, amelyek akadályozzák őket, azokat ki is vágjuk és eltávolítjuk a területről, de mindenképpen egy kíméletesebb és nagyon tudatos és semmiképpen nem intenzív beavatkozással történik az a tevékenység, ami nyilván sokaknak nem biztos, hogy tetszik, hiszen egy motorfűrész zaja az mindig bántó, de van, amikor ezt a tevékenységet el kell végeznünk, ahogy adott esetben egy orvosnak is hozzá kell nyúlni a beteg.
0: Elméletileg fejlesztések vannak terve, sőt talán már kivitelezésre is várnak. Milyen fejlesztések?
2: Igen, egy top aktív turizmus fejlesztése pályázati lehetőséget elnyerve a Genesdiási Önkormányzat konzorcium vezetésével és a Bakony Erdő ZRT projektmenedzseri feladatai mellett az Alap-Balaton térségében egy kifejezetten az aktív turizmusra építő pályázati csomag állt össze, ahol meg akarjuk szólítani a kerékpárosokat. Készült kerékpáros forgalmi terv, 120 ezer ember halad át a Ringa körúton, ha lehet így mondani. Őket meg kellene szólítani, és ki kellene terelni, hogy hát nézzétek meg, egy csodálatos természeti környezet vesz benneteket körbe, és hát mozogjatok kint egy olyan jó levegőn, amit most is érzünk. A másik pedig a helyi lakosság, nekik szeretnénk olyan jó helyeket teremteni, ahol kellemes élni, ahol jó létezni, és ahol mozogni lehet, ezért elég sok mozgáskoordinációs elem kerül elhelyezésre, például itt a régi erdei tornapálya is megújul, mert látjuk, hogy sokan használják, vannak, akik mozgásműhelyeket vezetnek, ők is a kellő eszközökkel tudják gyakorolni ezeket a dolgaikat.
0: tornapályát, ezek az ilyen edzőgépek vannak, vagy mi van azon a tornapályán?
2: Hát ezek nem lehetnek, hiszen ezeket a pályázat alapvetően azért nem támogatja, de hát ezekhez hasonló olyan elemek kerülnek, amelyek felkészítenek arra, hogy amikor az ember túrázik, vagy valamilyen aktív tevékenységet végez a természetben, akkor felkészüljön. Tehát ne kelljen annyira megijedni, hogyha megbillen egy kő az ember alatt, amikor a patakon megy át, hogy ki tudja nyújtani a kezét, amikor meg kell kapaszkodni a fákban. Minden ilyen gondolat mentén, ami akár átmozgatja az egész testet is.
0: És ez tényleg modellezhető?
2: Igen, abszolút modellezhető.
0: Az, amit Attila mondott, ez mennyire megy át a gyakorlatba, polgármester úr? Tehát, hogy a helyieket is megmozdítani, mert a turizmus meg a helyiek két külön téma.
1: Én azt gondolom, hogy kedvelt dolog volt régóta a tornapálya, a nagymező, és hát ennek a felújítása teljesen időszerű, de természetesen Gyenesdiáson még a belterületen is jelenik meg több olyan túra módváltó helyszín, ahol nyerekből nyerekbe lehet ugye pattanni. Legyen ez bármilyen kerékpáros, vagy éppen lovas turisztikai módváltás, vagy a bakancsos túrázóknak hol lehet hagyni ugye az autóikat, és onnan milyen módon lehet élvezni az erdőt, a természetet, hol vannak attrakciók, a kilátók, esőbeállók, régi famatuzsálemek jelöléseit megkeresni, vagy esetleg csak túrázni ezeken a kiválóan jelzett keszthelyegységi túraútvonalakon. És én azt gondolom, hogy járják az emberek, és várják is az ilyen fejlesztéseket, hogy tudják használni az erdőt, tudják élvezni az erdőt. Talán legnagyobb sűrűségben az egész Közép-Dunántúli hegységben, itt a Keszthely-hegység legjobban jelzett túraútvonalakkal szerveznek ide teljesítménytúrát. Legutóbb egy nagyon komoly túra volt itt a Lepke túra, például március közepén, ami a citromlepkékkel van összefüggésben.
0: Hát azért ez marketingből jeles, tehát egy teljesítménytúrát, vagy bármilyen túrát, egy olyan könnyed állatról lehet, mint a Lepke, de hogy jön ide a

0: citromlepke egyébként.
1: Hát a citromlepke úgy jön ide, hogy az első rajzás a citromlepének március közepénre datálható, és amikor már látjuk ugye túrázóként ezeket a lepkéket, akkorra szervezték régen, ugye 36 évvel ezelőtt ezt a túrát, amit a Forrásvíz Egyesület most már 13-14 éve átvett, és bizony helyi civilek is viszik tovább a hagyományt, és hát sok-sok olyan teljesítmény és jelölő, valamint pecsételő pont volt a hegyben, amihez civileket is meg tudtak mozgatni.
2: Az idei évben 620 körüli résztvevő volt. A kisebb túrán, tehát a 15 kilométeren inkább a gyermekekkel családok jönnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az állomás hely, ahonnan indul a túra, és ahova majd érkezik, ott kapnak egy térképet ellenőrző pontokkal a hátulján, és a bélyegző helyeken a lenyomatokat össze kell gyűjteniük, különböző állomás helyek vannak. Hát ezt, ha teljesítik, akkor a végén egy jelvényt és egy emléklapot kap mindenki.
0: Hallgatok meg, meséljük, hogy megálltunk egy Y-elágazás, és akkor talán az erdészekhez érdemes odalépni, hogy milyen célra látunk itt mi meg.
3: Itt azt nézzük meg, hogy száradó, korhadó, elpusztult fákat hagyunk többfelé az út mentén, így itt is, és hogy vajon miért tesszük ezt. És van, aki kritikai éllel nézik ezeket az elpusztult fákat. Ez tudatos tevékenység, vagy inkább nem tevékenység eredménye, hiszen természetvédelmi szempontból fontos, hogy korhadó, elpusztult faanyag maradjon vissza a területen, ugyanis ez számos élőlény számára élettér, a fennmaradásához nagyon fontos. Ők jellemzően a lebontó szervezetek, akiknek az a feladata, hogy az elpusztult növényi és nálati maradványokat is elbontsák, eltakarítsák, újra tápanyagot alakítsanak ki belőle, hogy aztán az erdő következő generációjának is legyen miből fejlődjön.
0: Tehát akkor ez, amit itt látunk a fának a törzsén, hogy belevésték a lyukokat, meg már lehántolták ott a külső réteget, akkor ez az élő biológia óra.
3: Így van, följebb tekintünk, akkor taplogombák tömeg itt is látjuk a fán. Igen, ez a lebontási folyamatok első lépése, hogy hát ezen éppen itt a harkály dolgozott, ő kezdte el kukacok után kutatni a fát, hernyók után kutatni a fát. Nem véletlenül dolgozik ott, csak mi nem látjuk a fában tevékenykedő élőlényeket, de a harkály pontosan tudja, hogy ott benn vannak, és neki táplálékot jelentenek, úgyhogy a harkály által készített lyukak azok elárulják, hogy bizony ott a lebont.

Kedves hallgatóink, mi megyünk tovább, hogy visszaérkezzünk a Gyenes-Diási nagymezőre, addig pedig innen búcsúzunk az erdőből. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Varga Tünde nevében is Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök egy éjszakát már a kínai fővárosban töltött, a kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról, kereskedelmi kérdésekről és technológiai együttműködésről egyeztet Xi Jinping. Donald Trump utoljára 2017-ben látogatott Kínába. Ópusta szeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök megerősítette, hogy ma délelőtre berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt. Beszámolt arról is, hogy meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. A kormányfő bejelentette továbbá, hogy a súlyos aszály miatt a gazdákat segítő viszmajor helyzetet hirdet a kormány. Már csak egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatot, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretett Szolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-éig lehet a Szeretett Szolgálat honlapján, a 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A fény napját ünneplik holnap este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében látványos tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat. Az érdeklődők vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és máskor zárt helyszínekre is betekinthetnek. A fény nemzetközi napját 2018 óta ünneplik. Az Inter nyerte a labdarúgó olasz kupát, miután a Rómában rendezett döntőben 2-0-ra legyőzte a Láció együttesét. A milánói együttes története 10. kupa győzelmét ünnepelhette. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 18-23, késő este 10 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 5 órakor jelentkezünk.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a 80. életévében elhunyt Sebő Ferencre emlékezünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonó zenéiből válogatunk. Pénzes Géza vagyok. Sebő Ferenc 1947. február 10-én született Szekszárdon. Zenei tanulmányait Székesfehérváron kezdte meg, ahol zongorázni és csellózni tanult. Budapesten az Eötvös József gimnáziumban érettségizett, majd a Műszaki Egyetem építészkarára vették fel. Itt állt először közönség elé József Attila megzenésített verseivel és gitárral kísért népdal feldolgozásaival. Nem sokkal később évfolyam társával, Halmos Bélával megalakította a Sebő Együttest, mely újszerű népzenei feldolgozásaival a rádiós és televíziós szereplések révén országosan ismertté tette nevüket. Ekkor kapcsolódtak be Martin György népzenekutató hatására a népzene gyűjtésbe is. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt. A megismert zenéket eredeti formájukban próbálták eljátszani, így váltak a magyarországi táncház mozgalom elindítóivá. A fiatal muzsikusokat Tímár Sándor, a néptánc tanítás módszereit megújító koreográfus hívta a Bartók táncegyüttesbe. Közös munkájuk eredményeként született meg az első táncház ötlete, mely a laikusok számára is elérhető közelségbe hozta a hagyományos táncokat és zenét.

70-es évek elején kibontakozó táncház mozgalmat kezdetben számos helyről érték politikai és szakmai támadások. Sebő Ferenc az addig elért eredmények megtartása érdekében fordult a Népművelési Intézet felé, amely felkarolta és támogatta a táncház ügyét. A különböző előadásokon, táncházakban nyert tapasztalatokból Sebő mindenki számára nyitott országos táncházvezető és zenész tanfolyamot indított, melyeken népművészmesterekkel együtt tanították a táncot, a zenélést. Több a későbbiekben meghatározóvá vált népzenei együttes, például a Muzsikás és a Téka is ezeken a kurzusokon sajátította el a táncházi muzsikálás alapjait. Sebő Ferenc 1984-ben diplomás mérnökként iratkozott be a Zeneakadémia Kodály Zoltán által alapított zenetudományi szakára, ahol a népzenetudomány legjelesebb képviselőinek, Rajecki Benyaminnak, Dobszai Lászlónak, Vikár Lászlónak előadásait hallgatta. Ezt követően a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Zeneakadémia Zenetudományi Szakán növendékek sokaságának figyelmét fordította a népzene felé. A 90-es évek elején a Magyar Televízióba hívták szerkesztőnek. Több műsor szakmai felügyelete mellett megszervezte a népzene, a néptánc és a régi zene műfajainak képernyőre kerülését. 1996. decemberében kérték fel a Magyar Állam Népi Együttes művészeti vezetésére. Tevékenysége nyomán jött létre a

Kedves hallgatóink, műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az erdélyi mezőség falvainak vonul zenéiből válogattunk. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Berek Janikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Talán új korszak kezdődik? Ukrajna enyhített a kettős állampolgársági szabályain. Egy igazán hiteles ember. Duka Zólyomi Árpádra, a felvidéki politikusra emlékeztek születésének meg nem élt 85. évfordulóján. Amikor a színház beköltözik a tantermekbe. 14. alkalommal rendezték meg Nagyváradon a Holnap után fesztivált. Most következzenek a részletek. Most már Magyarország is felkerült azon országok listájára, melyeknek állampolgárai könnyített módon szerezhetnek ukrán állampolgárságot. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kettős állampolgárságot már legitimnek fogja Kijev tekinteni. Eddig az ukrán alkotmány tiltotta egy másik állampolgárság meglétét, a jogrendszerben azonban büntetés nem volt megfogalmazva a kihágásra. Úgy tűnik, Ukrajna erősíteni kapcsolatát a külföldön élő több millió ukránnal, miközben megoldást keres az Oroszországgal vívott háború okozta nehéz demográfiai helyzetére. Iváncsik Attila tudósítása.
3: Ukrajna eddig csupán 5 ország vonatkozásában ismerte el a kettős állampolgárság intézményét. Ezek Németország, Csehország, Lengyelország, az Egyesült Államok és Kanada. Ebbe a körbe kerül be a kijevi kormány május végi határozata alapján Magyarország is. Ennek megfelelően a magyar állampolgársággal is rendelkezők nem veszítik el automatikusan az ukránt, illetve nem kell szankciókra számítaniuk. Viszont Ukrajna területén továbbra is ukrán állampolgárként kezelik őket, vagyis az ukrán jogok és kötelezettségek érvényesek rájuk. A kijevi kormány döntése nyomán Magyarország mellett más Európai Uniós országok vonatkozásában is elismerik a kettős állampolgárság intézményét. Szakértők kiemelik, Kijev célja elsősorban az, hogy a nyugatra menekült 10 millió ukránnal ne veszítse el a jogi kapcsolatot, ők ugyanis sok esetben már felvették a befogadó országok, például Spanyolország, Olaszország, Írország, Belgium, Litvánia, Hollandia vagy Portugália állampolgárságát. A kérdés rendezése kiemelten fontos a 150 ezeres kárpátaljai magyar közösség szempontjából is. Az elmúlt években ugyanis az egyszerűsített honosítási eljárás keretében sokan visszakapták azt a magyar állampolgárságot, amelyet a Kárpátalját az elmúlt évszázadban birtokló államok elvettek tőlük.
2: Ukrajna enyhített a kettős állampolgársági szabályain. Derült ki Iváncsik Attila tudósításából. Itt a határok nélkül. Egy hiteles emberre, Duka Zólyomi Árpádra, a kiemelkedő felvidéki magyar politikusra, atomfizikusra emlékeztek a napokban Pozsonyban, illetve a Galánta melletti Taksonyban, ahova a családot kitelepítették a II. Világháború után. A 2013-ban elhunyt politikus életművét a tudomány és a nemzetiségi jogok védelmének ötvözése jellemezte. Születésének meg nem élt 85. évfordulóján megkoszorúzták Taksonyi emléktábláját, és a Csemadok pozsonyi központjában kerekasztal beszélgetésen elevenítették fel alakját. Haják Szabó Mária összeállításában elsőként Kis Beátát, a Csemadok országos elnökét kérdezte.
4: Fiatal kora óta ismeri Duka Zólyomi Árpádot, hiszen Árpádnak szinte jobb keze volt Dolnyik Erzsébet, az édesanyja.
5: Én egyetemista koromban ismertem meg Duka Zólyomi Árpádot, akkor, amikor a testvére Duka Zólyomi Emese a nyitrai tanárképzőre került oktatni, és engem tanított, mint zeneszakos hallgatót, és Emese mutatta a nyitrai tanárképzőre került oktatni, és engem tanított, mint zeneszakos hallgatót, és Emese mutatta be a testvérét, Árpádot, aki nekünk, akkor nem közéletről, nem politikáról beszélt, 1991 körül járunk, hanem magáról a családtörténetről, arról a mentalitásról, arról a polgári és félig meddig arisztokrata értékrendről, amit az egész dukazójami család képviselt, illetve azokról a meghurcoltatásokról, amit átéltek ők, úgyhogy nagyon nagy hatással volt rám akkor diákként az az emberi tartás, az a méltóság, amit ők egyébként mind a ketten képviseltek.
4: Ezt hozták a családból.
5: Későbbi évek során váltak édesanyám és Dukazójomi Árpád kollégákká. Az együttélés politikai mozgalom pozsonyi központi irodájában, egy irodában egymás mellett volt az asztaluk, és nagyon-nagyon sok mindent mesélt nekem édesanyám akkor erről a közös munkáról, amit én egyrészt pályakezdő fiatal pedagógusként, kisgyermekes anyukaként, akkor úgymond partvonalon kívülről figyeltem, szorítottam és drukkoltam, és rendkívül nagy mértékben tiszteltem ezt a munkát, amit ők képviseltek.
4: Sokat segített Árpád, amikor európai parlamenti képviselő volt a Csemadok ház fenntartásában?
6: Persze.
4: Görföl Jenő, a Csemadok akkori országos titkára.
7: Mind a mai napig a városi kulturális napok bizonyos mértékben abból tud megvalósulni.
4: Azon kevesek közé tartozik, aki európai parlamenti képviselőként a pénzéből, a juttatásból másokra is gondolt.
7: Természetesen. Sőt, hát utána a Petőfi Szoborbizottság azt is támogatott. Szépen. És hát az apácapályai Petőfi emléktáblát szintén Árpád állt mögötte teljes merszélességgel, úgy érzékeny volt minden ilyen közösségi ügyre.
4: Tehát Dukazami Árpád az együttülés frakció vezetője volt, Csáki Pál pedig a Magyar Keresztény Demokrata Mozgalom frakció vezetője volt, tehát együtt kellett dolgozniuk, de volt azok között valami szorosabb kapcsolat is, barátság is esetleg?
8: Mondják az emberek, hogy a politikában ne keressünk barátságot. Én úgy gondolom, hogy ez ugye a komoly határeset volt, kiválóan tudtunk együttműködni. Árpáddal meg lehetett beszélni az, hogy ki mikor mit fog csinálni, és én úgy mentem mindig haza, hogy 100%-osan ez meg fog valósulni, mind ahogy meg is történt. Azért szeretnék visszautalni arra, hogy ott olyan rázós dolgok voltak, mint Csehszlovákia megszűnése, a függetlenségi nyilatkozat, az első szlovák alkotmány, köztársasági elnök megválasztása, Mečiar megbuktatása, olyan ügyek, ahol valóban egy képviselőnk se ugorhat ki, és nem is történt ez meg, tehát én nagyon nagy hálával és elismeréssel emlékszem Árpádra.
4: Mivel lehet megmagyarázni azt, hogy a szlovák parlament elnöke, aki később köztársasági elnök is lett, Dukazami Árpádtól kérdezett meg valami alapvető a szlovák történelemmel kapcsolatos dolgot?
8: Árpád vezérszónokként szólalt föl, a szlovák történelemből példákat is felhozott. A törvényről vitatkoztunk a parlamentben. A probléma, ami felvetődött, az az volt, hogy 13 magyar községnek, akiket szlovák nemzetébresztőkről neveztek el, nem engedélyezték az eredeti történelmi magyar nevük használatát. És akkor Árpád felszólalt, és mondta, hogy de mi köze például Párkánynak, Stúrovónak, Stúrhoz, hiszen Ludovic Stúr, szlovák nemzetébresztő, soha az életben nem járt Párkányban, amelynek a hivatalos neve máig Stúrovó. Érződött a teremben a meglepetés, és utána a házának oda ment Dukazami Árpádhoz, és megkérdezte, hogy ez valóban így van, Stúr soha nem volt Stúrovóban? És hogy látták őt a szlovákok? Van egy nagy történetem, amikor egyszer két frakcióvezetőként egy nemzetközi delegációt várunk. A parlament fogadótermének előcsarnokában ülünk, Árpád szokás szerint pipázik. Erre bejön a parlament hivatalos fotósa, meglát bennünket, és elkezd fotózni, főleg Árpádot. És nem nagyon értettük, hogy miért minket fotóznak, amikor itt külföldi delegáció jön. Egy hónap múlva megjelenik a parlament hivatalos kiadványa, krétapapíron, valóban egy művészi fotóval, Dukazami Árpád pipafüstbe elegánsan beburkolva, és az aláírás egy magyar gróf a szlovák parlamentben.
4: Személyesen is ismerte, sőt lakója volt Dukazami Árpád Rajkának, tehát Rajka polgármestere is ismerte, Kis Vince.
9: 2011 tavaszán ismertem meg, bejött a hivatalba, bemutatkozott. Nagy örömmel volt, hogy Magyarországra költözött, de itt közel maradt, hogy a Pozsonyhoz is. Beszélgettünk a szlovák parlamenti munkájáról, nyugdíjas éveiről, talpig úriembert ismertem meg.
2: Dukazójomi Árpádra, a felvidéki magyar politikusra emlékeztek, születésének meg nem élt 85. évfordulója.

0: napján. Itt a határok nélkül. Jelentős előrelépés történt a romániai magyar oktatásban. Az Oktatási Minisztérium új közbeszerzési kiírásában a 9. évfolyam számára 33 tankönyv közvetlenül magyar nyelven szerepel. Ez azt jelenti, hogy ezek nem fordításként készülnek, hanem eleve magyarul megírt tankönyvek lesznek. A további részletekről Mihály Falvi Katalint, az RMDS oktatásért felelős ügyvezető alelnökét Ferenc Ádám kérdezte.
1: Az anyanyelvi gondolkodást csak úgy tudjuk megtanítani a diákoknak, hogyha maga a tankönyv is anyanyelven íródik a magyar pedagógusok által. Mert minden, főleg a tudományos szöveg, a tudományos gondolkodás szempontjából igen fontos az, hogy egy fordított tankönyvvel, egy fordított szöveggel állunk szemben, vagy eleve már anyanyelvű gondolkodásmód alapján a különböző kapcsolatok, a tantárgyak közötti kapcsolatok megteremtése szempontjából is összeáll az a gondolat, vagy nem. Ide tudnák egy konkrét példával szolgálni, általában a substance anorganice, mi úgy fordítjuk, hogy ásványi sók. Ami rendben is van, de van, amikor a szervetlen só és az ásványi só közötti kicsi különbségre nem figyelünk oda, és itt már a folyamat az, ami miatt nagyon oda kellene figyelni, és amikor mi írjuk ezt meg, ezt a folyamatot, mi írjuk le a tankönyvben, akkor itt gyakorlatilag az egész gondolatmenete meg fog változni az adott bekezdésnek, vagy az adott tudományos résznek.
2: Most ki is írtak egy közbeszerzést 33 9. osztályos tankönyvre. Ez hogy fog kinézni a gyakorlatban?
1: A 33 tankönyvre írták ki, de nem 33 tantárgyra. És miért történik ez így? Például a matematikából 3 tankönyv van kiírva, 3 9-es tankönyv, azért, mert a különböző szakokon a diákok különböző óraszámban tanulják a tantárgyat. Így tehát megszületik egy tankönyv azok számára, akik heti 1 órában tanulják, vagy 2 órában, vagy 3, vagy 4 az adott tantárgyat. A nagyon régi, több mint 20 évvel ezelőtt íródott tankönyvek esetében nem tettünk különbséget a heti 1 órás, vagy a heti 3 órás ugyanazon tantárgyak között, és egy tankönyvünk volt, azon belül apró betűvel jelöltük mindazt a tananyagot, amit a nagyobb bővített óraszámot szakokon meg kell tanuljanak a diákok. A heti 1 órás tantárgyak 88 oldal, a heti 3 órás tantárgyak 230 oldalas terjedelemben készíthetőek el. Így jön ki az, hogy nem a tantárgyak számával egyenlő a kiírt tankönyvek száma.
2: Tervezik-e a jövőben kiterjeszteni ezt a programot és a többi osztály számára is?
1: Hogyha sikerült a 9. osztályra kiírni, úgy gondoljuk, hogy továbbá sikerülni fog a 10, 11, 12. osztály számára is ugyanezt kiírni, hiszen a módszertant általában olyankor változtatják, amikor tanterv változás van. Bízunk benne, hogy ott vagyunk, jelen vagyunk, és a munkánk arról szól, hogy minden olyan kisebbségi jogot, amit sikerült eddig elérnünk, ezt meg is tudjuk tartani.
2: Mi a szimbolikája ennek a 33 magyar nyelven írott tankönyvnek?
1: Ez egy üzenet a kisebbségi oktatásban résztvevők számára, diákok számára elsődlegesen, és a pedagógusok számára is, hiszen a pedagógusok mindig egy olyan hátrányban szenvedtek, és a diákok is, hogy a fordított tankönyvek időben sokkal később készültek el. Tehát ez egy nem méltányos, egy hátrányos helyzet volt a kisebbségi oktatásra nézve. Ugye megszülettek a román tankönyvek szeptemberre, de mi körülbelül legjobb esetben fél év, de legtöbbször egy éves késéssel kaptuk meg.
2: Pár hónappal ezelőtt beszélgettünk arról is, hogy tankönyvíró programot hirdettek erdélyi magyar pedagógusoknak. Van-e összefüggés a tankönyvíró program és most e között az intézkedés, majd az azt követő közbeszerzés között?
1: Az összefüggés az, hogy amikor mi elkezdtük ezt a munkát, hogy megpróbáljuk átvinni ezt a törvényt, módszertant, jogszabályt a tanügyminisztériumon, akkor már megvolt az a tervünk is, hogy jól van, és mi lesz akkor, ha ezt elérjük, vagy mi van akkor, ha ezt nem érjük el. És erre volt ez a tervünk, a pozitív irányban futó tervünk, hogy ha ez nekünk sikerül, azt jelenti, hogy nekünk a pedagógusokat fel kell készíteni a tankönyvírásra, mivel 30 akárhány éve a magyar nyelv és irodalom, a kisebbségi történelem, a zene vagy a vallás tankönyveken kívül egyéb tantárgyból magyar pedagógusok nem igazán jelentek meg a tankönyvek címlapjain, mint tankönyvszerzők, de hogy románul írták meg a tankönyvet, akkor minden bizonnyal szükség lesz egy ilyen képzésre. Ezért szerveztük meg első körben, már akkor, amikor tudtuk, hogy közvitára bocsátották a módszertant februárban, és úgy gondoljuk, hogy ezt megismételjük, hiszen 49 jelentkezőnk volt első körben. Mikor nekiindultunk, tudtunk, hogy egy hosszú folyamat, hogy tankönyvszerzőket tudjuk mobilizálni, és kialakuljon a tankönyvírásnak is egy kultúrája.
0: A továbbiakban is maradjunk az iskoláknál. 14. alkalommal rendezték meg Nagyváradon a Holnap után fesztivált. A rendezvény az erdélyi magyar színházak és báb színházak által létrehozott tantermi színházi előadások, illetve színházpedagógiai programokra fókuszált idén. A program célközönségét főként a kis- és középiskolás diákok jelentették. Az előadások tematikája széles spektrumot ölelt fel. A szülő-gyermek kapcsolattól az irodalmi tananyagon át az első szerelemig. Ionescu Nikolett összeállítása.
3: Mire épül az idei Holnap után fesztivál?
4: Fazakas Márta, irodalmi titkár, a fesztivál szervezője.
5: Kifejezetten diákoknak szóló előadásokra épül a fesztivál, amelyeket elsősorban erdélyi színházaktól hívtunk meg. Ez egy különleges műfaj, ezért vagyunk most iskolában, mert gyakorlatilag a színház beköltözik a tantermekbe, és ott próbál a diákok számára érvényes az őket foglalkoztató tananyaghoz kötődő előadásokat létrehozni. Nagyon fontosnak gondoljuk a színháznak azt a lehetőségét, hogy egyféle részvételt is biztosítson, vagyis hogy ne csak nézők maradjanak, hanem részt is vehessenek az előadásban, és kifejezetten, hogy céllal történjen ez, tehát valamilyen fontos problémának, kérdésnek a feldolgozásához kapcsolódjon ez.
4: Miért jönnek iskolákba?
5: Mert az iskolás korosztálynak szóló előadások készülnek, így egy-egy közösségnek, tehát az is fontos, hogy ez egy-egy osztályközösségnek készül, és nem bárki számára látogatható.
4: Mi a Holnap után fesztivál lényege?
5: Eredetileg is úgy indult, hogy ezt diákoknak, gyerekeknek ajánljuk ezt a fesztivált, hogy minél több kapcsolódási felületet tudjunk nyújtani nekik, hogy érezzék azt, hogy értük is van a színház, hogy nem csak a nagy színpadon és nagy közönségnek, hanem hogy közel tud menni hozzájuk, és így is tud érvényesen létezni, megmutatkozni és adni számukra.
4: Hogy tetszett az előadás? Mit gondolsz róla? Kendi Dominik János, a Mihály Mineszkó Főgimnázium egyik diákja.
6: Nekem nagyon tetszett, a színészek munkája elképesztő volt, az, hogy bevontak minket, az, ahogyan előadták, amilyen élethű volt, az elképesztő volt számomra.
4: Egy mozaik családról szólt a darab, és az ott felmerült problémákról. Te mit gondolsz ezekről?
6: Szerintem az ilyen problémák a napjainkban egyre előfordulóbbak, például most az egyik barátomra emlékeztetett, aki pont ilyet mesélt nekem, és így teljesen élethűen láttam, hogy ez hogy is történik más családokban, más helyeken.
4: Ezekre milyen megoldás lehet?
6: Legelső dolog a kommunikáció. A kommunikáció az a legnagyobb kulcs a legtöbb problémára, hogy megfelelően tudjunk kommunikálni, hogy meg is értsük a másikat, hogy tudjunk empatikusak lenni másokkal. Ez a fő.
4: Ezek a tantermi előadások megnyitják a gyermekeket, tehát az érdeklődésüket a színház felé? Segítenek feldolgozni különböző problémákat? Gyevi Bíró Eszter, rendező, drámapedagógus.
7: Első mindenképpen az, hogy az ő saját gondolatait tudja artikulálni, valamilyen módon kifejezni. Aztán nagyon fontos része az, hogy ez közösségben történik. Tehát az érzelmi intelligencia az nem fejleszthető egyénileg, nem olyan, mint az IQ. Az csak közösségben fejlődhet, és ezt a közösségi fejlődést is megadja egy ilyen lehetőség a gyereknek. Nagyon fontos, hogy természetesen ráneveli a színházra, vagy akár a kötelező olvasására, hiszen hogyha talál egy olyan izgalmas részt egy Rómaeus Júliában, egy Bánkban, van egy ember tragédiájában, ami őt leköti, vagy ami elkezdi érzelmileg ösztönvilágában, vagy intellektuálisan izgatni, akkor ő utána fog menni ennek a dolognak, az irodalmi alapanyagnak, nem kell őket félteni, és a feldolgozás a későbbiek során, akár közösségben, osztályban, akár pedig egyénileg, sokkal izgalmasabbá válik számukra, hiszen már az előszobából indulunk, nem a bejárati ajtón kopogtatunk. Ez is lehetséges, de mondom, ami a legeslegfontosabb, hogy a színház világának a pátosz nélküli varázsa. Ez mit adhat nekem, hogy én valamilyen fajta feldolgozást kapok egy adott témával kapcsolatban, akár valós vagy klasszikus irodalmi alap, akár a színész csapat rakta össze mondjuk a rendező segítségével, akkor is ez egy olyan élményt adhat neki, ami nem rakható sorrendbe vagy összehasonlítási helyzetbe egy egyénileg megejtett intellektuális kalanddal. Az is nagyon fontos, hogy ő kézbe vegyen otthon egy könyvet, de az is nagyon fontos, hogy közösségileg átéljen egy élményt, hiszen utána beszélget egymással erről, addig sem kütyüznek.
8: Az önök társulata miért döntött amellett, hogy tantermi előadásokat is készít? Varta Boróka színművész, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházból.
9: Nagyon fontos az, hogy minél korábban bevonjuk a fiatalokat a színházi életbe, és kineveljük magunknak a közönséget. Ez most már a negyedik vagy ötödik tantermi előadásunk. Ez nagyon jól működik, mert nagyon sok esetben a gyerekek behozzák a szülőket is a színházba az előadásokra. Mi egy kísérleti színház vagyunk, minden területét megpróbáljuk fel. Fedezni a színházi szakmának.
8: Hogyan fogadják a gyermekek az ilyen előadásokat? Mennyire nyílnak meg? Mennyire érinti meg őket? Mindig van egy foglalkozás utána, ott ez kiderül.
9: Nekem ez az első tantermi előadásom, amiben játszom. Nekem az a tapasztalatom, hogy természetesen attól is függ, hogy milyen iskolában játszunk, milyen osztály, mi az összetétele az osztálynak, hány fiú van, hány lány, a lányok könnyebben megnyílnak, de a fiúk, ha megnyíltak, akkor meg nagyon kreatívak és nagyon jó észrevételeik vannak. Reméljük, hogy tudunk segíteni, vagy legalábbis felszabadítunk elfojtott érzelmeket, vagy feszültségeket, hogy tudunk beszélni a problémáról. Persze mi nem személyeskedünk ezeken a beszélgetéseken, nem kezdünk vájkálni az ő személyes életükben, hanem kapnak egy ilyen rálátást a problémára, és elgondolkodnak azon, hogy nem minden esetben a szülők, a felelősek, jó, nagy mértékben ők, de hogy a fiatalok is tudnak segíteni abban, hogy egy család működőképessé váljon.
0: Nagyváradról menjünk el Sepsiszentgyörgyre, ahol csütörtökön nyitja meg kapuit a Sepsi Book. A Sepsiszentgyörgyi könyvásáron idén sokkal több erdélyi szerzővel találkozhatnak az olvasók, mint a korábbi években. Sok minden a megszorításokról szól a különböző eseményeken, ezért nagyobb szerepet kap a helyi érték, a könyvek esetében pedig tényleg több erdélyi kiadványt lehet bemutatni, mint korábban, mondja Szonda Szabolcs, a Bot Péter megyei könyvtár igazgatója, akivel Verese Mese Gyöngyvér beszélgetett.
10: Ha május, akkor kezdődnek Székelyföldön is a könyvfesztiválok. Érkezik a Sepsi Book. Az idén milyen kínálattal, kiket céloznak meg elsősorban, főleg úgy, hogy a diákok éve is van három széken.
11: Kicsit nehezebb szervezési körülmények között hozzuk létre a Sepsi Bookot, viszont azt szeretnénk, hogy ez ne érződjön a sokszínűségén a program kínálatán, úgyhogy az alapdolgok hál' Istennek maradnak. Ez konkrétan azt is jelenti, hogy ugyanilyen mértékben fogunk figyelni a gyerek és ifjúsági irodalom közönségére, rajtuk keresztül az összefonódó generációkra, a családra, és amellett pedig, ami idén érdekes módon novum is, az az, hogy sokkal nagyobb mértékben vannak jelen a helyi, a háromszék és az erdélyi szerzők, van egy nagyobb termés is a kiadók javaslataiban, amely hozzájuk kötődik, tehát jelentek meg könyveik, ezeket igyekszünk bemutatni, illetve próbálunk azért kitekinteni olyan területekre is, amivel eddig nem foglalkozunk, például a képregényre, ami elméleti és gyakorlati formában is majd tematizálva lesz a Sepsi Bookon, de továbbra is nyilván figyelünk az érdekes megjelenésekre, azokra a szerzőkre, akik vagy nagyon rég voltak nálunk, vagy még esetleg nem voltak, úgyhogy bár kevesebb pénzből gazdálkodunk, és talán emiatt a szervezési erőfeszítés is picivel nagyobb, mi úgy reméljük, hogy ez nem fog érződni, és a Sepsi Book továbbra is egy ilyen könyves örömünnep lesz, illetve, hogy szoktuk fogalmazni, egy szeretett vendégség, ahol bele lehet kóstolni sok érdekes témába, jó pár aktuális jelenséget is behozunk, amelyek a könyvekhez, az olvasáshoz kötődnek, akár az irodalomtanításhoz az iskolában, akár az olvasáshoz, mint társadalmi jelenséghez, úgyhogy változatosságában, témavilágában egy nagyon sokszínű és sokféle közönséget megszólító könyvvásárra és kortársadalmi fesztiválra készülünk, és reméljük, hogy a közönség is velünk tart ebben.
10: Ezekben a napokban bármely háromszéki intézmény vezetővel beszélgettem, mindenki a megszorításokat említette természetesen, és mégis ennek egyfajta pozitív hozadékát, hogy a helyiek vannak a középpontban, és egyfajta összefogás is körvonalazódik.
11: Mi eddig is nyilván próbáltunk erőnkhöz mérten odafigyelni arra, ami helyi, ami regionális aktualitás. Mondom, könyvestéren az is van, hogy is nagyon sok könyv jelent meg helyi, meg erdélyi szerző, úgyhogy azokat meg nyilván a kiadók is javasolják, meg mi is próbáljuk behozni. De persze mi is érezzük a kultúrában, hogy egy ilyen közösségi összefogás kialakul, meg hogy jobban odaállnak javaslatokkal is a helyi kulturális szereplők a sepsúvuk mellé. Úgyhogy lehet, hogy furcsa módon ez a gazdasági helyzet megteremt egy nagyobb szolidaritás érzést is, vagy szolidaritás jelenséget, amit akár szervezési téren is tudunk érzékelni.
10: Nyilvánvalóan, aki szeretné tudni, hogy mely szerzők lesznek jelen, milyen programok lesznek a sepsibukon, tud tájékozódni a világhálón is, vagy a különböző reklámfelületeken. Végül, de nem utolsó sorban azt kérdezném meg, hogy kik lesznek a díszvendégek.
11: Az idén két hölgy író fog megnyitót mondani. Berg Judit, aki visszatér a sepsibukra most viszont olyan könyveivel is, ami nem a kisebbeket célozza, hanem az idősebb olvasókat, fiatal olvasókat, illetve Joana Pürvulescu, aki brassói születésű írónő, Bukarestben él, és aki akinek most nemrég megjelent az egyik regény, ami egy brassó regény, magyarul is az Ártatlanok címmel, egy nagyon vonzasható történet, amely feleleveníti a sok nemzetiségű brassónak azt a természetes együttélésre alapuló hagyományait, tehát ők ketten fognak megnyitó beszédet mondani, de hát több más szerző is jelen lesz Magyarországról és Erdélyből. Ugyancsak tartjuk ezt az interkulturális vonalat is, ami a magyar és román irodalom közti átjárást célozza, és lesznek nyilván koncertek is este, úgyhogy arra is figyelünk, hogy kikapcsol csordási lehetőség is legyen a sepsibukon, mint ahogy eddig is volt, ne csak a szakmai vagy az irodkultúrához kapcsolódó programok legyenek.
0: Most szóljunk a csíksomlyói búcsúról. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a május 23-ai csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. Közölték a Ferences Mária kegyhely őrzői. A világ magyarságának egyik legjelentősebb vallási eseményére idén is több százezer zarándokot várnak Csíksomlyóra. További részletek Bíró István, csíkszeredai tudósítónktól.
12: Közleményben tájékoztatta a sajtót Tímár Sándor Asztrik Ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója a május 23-ai csíksomlyói pünkösdi búcsú programjáról, mottójáról és lelki üzenetéről. A tájékoztatásban úgy fogalmazott: fél évezrede hozzák Csíksomlyóra reményeiket és szándékaikat a szűzanya gyermekei, és megszámlálhatatlan ember járult már imádsággal a segítő Mária elém. A kegytemplom igazgatója hangsúlyozta: Csíksomlyó titka nem pusztán a kegyhely falai között keresendő, hanem az itt élő emberek hitében, szokásaiban és mindennapjaiban. Éppen ezért fontosnak nevezte, hogy a pünkösdi zarándokok csatlakozzanak a helyi plébániák keresztaljaihoz, és a helyiek ünnepi szokásain keresztül részesüljenek valamiféle beavatásban. A május 23-ai pünkösdi búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Az idei búcsú mottójául Szent Maximus gondolatát választották: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A jelmondat a gyulafehérvári főegyházmegye pasztorális évéhez, a keresztség évéhez kapcsolódik. A fogadalmi zarándoklat május 22-én pénteken a kegytemplomban nyitó szentmisével kezdődik, amelyet virrasztás követ. Szombaton délelőtt ünnepélyes rózsafűzért imádkoznak a zarándokok a hármas halomoltárnál, az ünnepi búcsús szentmise fél egykor kezdődik. Délután 5 órától a csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébánia templomban csángó misét mutatnak be.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
13: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Balogh Tamás. Egyre nehezebb helyzetben van a hazai burgonya termesztés. A csapadék hiány és az elmúlt időszakban kialakult európai piac túltermelési válsága egyre rosszabb helyzetbe hozza az ágazatot. Részletek majd 6 óra előtt, most hírek következnek a stúdióban, Garami Zsuzsa.
2: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök megerősítette, hogy ma délelőtre berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba, a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt. A kormányfő beszámolt arról is, hogy meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. A stratégiai készletek 80 napra elegendők, a védett ár pedig továbbra is elérhető lesz a benzinkutak számára. Magyar Péter bejelentette továbbá, hogy a súlyos aszály miatt a gazdákat segítő Viszmajor helyzetet hirdet a kormány. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter ópusztaszeren. Hangsúlyozta, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy 3 napos hivatalos látogatásra utazik Lengyelországba jövő héten, ahol mások mellett Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is egyeztet majd. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családtámogatások rendszerét, a munkahelyteremtéseket és a rezsicsökkentést, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetését. Hangsúlyozta, hogy az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket, és nőtt az ország aranytartaléka. Reagált a volt miniszterelnök közlésére Magyar Péter. Az új kormányfő úgy fogalmazott, Orbán Viktor nem tudta hazahozni az uniós forrásokat, ehelyett növelte az államadósságot, kormánya 1000 milliárdokat vett el a magyar emberektől, és milliók élnek mély szegénységben. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bituminmentes záró réteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Közben Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a helyszínre utazik ma, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Kevesebb, mint egy hét maradt a személyi jövedelemadó bevallások benyújtására. A NAV május 20-áig várja az 1+1%-os felajánlásokról szóló nyilatkozatokat, és addig lehet módosítani a bevallási tervezeteket is. Az adóhatóság kommunikációs vezetője emlékeztetett, érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-éig lehet a Szeretetszolgálat honlapján, a 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. Átadták a Bartók Rádió zenei díját. Az előző év kiemelkedő szakmai munkájáért járó elismerést 11 kategóriában osztották ki a Budapest Music Centerben rendezett ünnepségen. Az év életműdíját Marton Éva operaénekes, Kossuth díjas művész vehette át. Elismerték mások mellett az év énekművészét, hangszeres művészét és karmesterét, de díjazták az év zeneszerzőjét és zenekarát is. Az eseményről készült felvétel jövő pénteken lesz hallható a Bartók Rádióban, szombaton pedig a Duna Televízió is vetíti. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében tegnap este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Főszföldjön is érezték, károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengés, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. A napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon elszórtan, késő estétől néhol már keletebbre is számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 18-23, késő este 10-15 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós szerkesztette.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Május 14-e csütörtök van. 173 éve Gail Borden amerikai feltaláló ezen a napon szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. A találmány az amerikai polgárháború idején vált igazán népszerűvé, mint a katonák élelmezésének fontos eleme, és azóta is komoly tényező a tejágazat számára, elég ha csak a túltermelés kezelésére gondolunk. De nézzük, hogy mivel foglalkozunk a mai Hajnaltáj első fél órájában. Jeles eseményre készülnek a hétvégén Bábolnán.
3: Ez egy nemzetközi C-show az arab telivéreknek, és egy nemzetközi tenyésszemle a sági araboknak. Ez annyit jelent, hogy az arab telivéreknek ez egy kvalifikálós show.
1: Aztán az utóbbi évtized egyik legnagyobb és várhatóan egyre növekvő problémája az aszály.
4: Már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
1: A kis közösségek is próbálnak tenni valamit helyben, mint például a Duna-Tisza közi homokhátság közepén marispusztán gazdálkodók. Részletek hamarosan. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe, hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papp Nánási Gabriella. A Hangtár mai adása pedig Zámolyba kalauzol minket, ahol megismerhetjük a település történetét mezőgazdasági szempontból, melynek fellendülése az 1800-as évek elején kezdődött, amikor is 1802-ben Zámolyon nagy terménypajta épült, s a Belmajort kőkerítéssel vették körül. 1808-ban pedig befejezték a magtár építését, mely a mai napig szimbolikus épülete a településnek.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
5: 1960-ban a Híradó egy Zámolyban épülő kukoricagóréről számolt be.
6: A gazdal benőtt egykori grófi ház maradványa mellett most épült fel a 25 vagonos kukoricagóré. Munkaidőben csak néhány gyerek tartózkodik a majorban.
5: Arról már nem esett szó, hogy az építkezés éppen egy hatalmas magtár mellett történt. A góré azóta az enyészeté lett, a magtár azonban mementóként és Zámoly egyik jelképeként ma is áll. Sallai Mihály, Zámoly polgármestere.
7: Zámoly a Lamberg grófi családnak a birtok részéhez tartozott, és így a Lamberg család építette. Magtárnak épült az 1806-os évben, és értelemszerűen nevéből fakadóan ezt a célt szolgálta.
5: A Lambergéknek a Vértesben jelentős földterületük volt, ez a zámoyi belmajor is hozzájuk tartozott. Később a TS vette birtokba.
6: A régi Merán uradalom helyén a 12 éves Petőfi TS-nek terem már a zámoyi határ. Gépállomás nincs a közelben, így hát kézzel folyik az aratás.
5: A belmajorban a sok gazdasági épület közül ma már csak a magtárat láthatjuk.
7: De mellette lovarda, marhaistálló, gazdasági épületek, sőt még egy ilyen kvártélyház is található volt. Ezek közül a legnagyobb épület ez a magtár, aminek falazata, kőtégla falazat, viszont érdekes, hogy a belső tér az egy különálló fa szerkezet, ami hogyha az idő elhasználta volna, akkor cserélhető lett volna. Ezeken a szinteken tárolták a gabonát.
5: A Lamberg család nem Zámolyban élt, a település azonban a birtoktesthez tartozott. De miért építettek akkoriban ekkora épületet a termésnek?
7: Mert a gabonát nagy térfogatban nem lehet tárolni, hiszen akkor bepenészesedik, akkor nedvesedik, így el kellett teríteni nagy felületen. Nagy felületet pedig úgy lehetett biztosítani, hogy több szintet építettek a magtárnak, kemény vörösfenyő faszerkezettel ezen terítették el, és a kisablakok szolgálták azt, hogy megfelelően átszellőzzön a gabona. Érdekesség még, hogy Csóri Sándor sajnos már nem tudjuk megkérdezni, de ő maga a jobb vállán ezeken a fa lépcsőkön még posztozsákokban hordta a gabonát és hordta a lisztet.
5: Az 1808-ban épített terménypajtának a pincéje a II. Világháború alatt óvóhelyként szolgált. Jelenleg helytörténeti és hadtörténeti gyűjtemény található benne, egyes részeit raktárnak használják.
7: Volt már itt szálloda gondolat is, de mivel a településünknek két Kossuth-díjas költője is van, Csóri Sándor és Csanád Imre is itt látta meg a napvilágot, így mindenképpen egy közösségi, kulturális, irodalmi vonalon szeretnénk elindulni, egy tájházként funkcionálhatna, mint ahogy ez kisléptékben el is indult a benne található tárlatokkal.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Jeles eseményre készülnek a hétvégén Bábolnán. Május 16-án és 17-én rendezi meg a Magyar Arab Lótenyésztők Egyesülete a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokkal közösen az Arab Lovak Fesztiválját. A nemzetközi tenyészszemle és verseny az arab teli vérek és a magyar gyökerű sagi arab fajta legimpozánsabb képviselőit vonultatja majd fel. Drexler Anna információi.
8: Már javában zajlik a készülődés a hétvégére Bábolnán. Az Arab Lovak Fesztiválja nagy volumenű esemény, kivételes lehetőség a szakma számára. Az arab és sági arab fajta szerelmeseinek a magyar lótenyésztés fellegvárában csak 2-3 évente adódik ilyen alkalom. Azokról a kivételes lovakról, melyek a helyi tenyésztés eredményeinek büszkeségei, Antal Domonkos Ménes vezető beszélt.
9: Az egyes számú istállóban vagyunk, törzsmén istálló. Itt jelen pillanatban, ha magam mögé nézek, 10 darab törzsmén található a különböző méntörzsekből. Gondolok itt a telivér, mind a bábolnai arab félvér, a sági arab méntörzsekre. És jelen pillanatban most itt vagyunk. Helyi tekintetben az esemény azért különleges, hiszen a Bábolna Ménesbirtok 1789-es megalakulása óta igazából a sági arab lófajta és az arab telivér lófajta gém megőrzéséért és fajta fenntartásáért felel, és egy olyan ünnepi esemény fog most megvalósulni a hétvégén, amely rendkívül kiemelt. Arab telivérből 10 egyeddel és sági arabból pedig közel 50 egyeddel fog megjelenni, és ezek a lovak lesznek bemutatásra.
8: Az arab telivér mint világfajta, a sági arab fajta pedig a hazai vonatkozás miatt Bábolna büszkeségei, folytatta a szakember.
9: 1789 az a dátum, amit már említettem, amikor is az akkori császári udvar Csekonis Józsefnek parancsba adta azt, hogy az akkor Mezőhegyesről származó kancanyagot, az ömmel kereti vélő kancákat 1816-tól kizárólag alaptelivér mének fedezték, és ezeket a lovakat tartjuk fönt egészen a 21. századig, és próbáljuk, mint már társakként gondolunk rájuk, nem mint használati egyetként, de próbáljuk a helyüket a lehető legjobb módon megtalálni.
8: A hétvégi program az európai sónaptárba is illeszkedik, így aztán 6 országból 117 lovat neveztek. Már önmagában ez is ígéretes lehet a lószerető közönség számára, de ezen felül is készültek a szervezők meglepetésekkel. Erről már Rombauer Tamás, az Arab Lótenyésztők Egyesületének elnöke beszélt, aki éppen a napokban vehette át több évtizedes az arab lótenyésztésben végzett munkájáért a szakma nívós elismerését, az idei Kozma Ferenc díjat.
3: Ez egy nemzetközi célsó az arab telivéreknek, és egy nemzetközi tenyészemle a sági araboknak. Ez annyit jelent, hogy az arab telivéreknek ez egy kvalifikálós só. Kiemelkedő esemény lesz ennek a személynek az, hogy összehívtuk az összes elit és első osztályú ményt. Független attól, hogy beneveztek a sóra vagy nem. Tehát 27 kitűnő törzsményt láthat a kedves közönség, az országból főleg, amely meghatározok a tenyészés számára. Ez szombaton 12:30-kor kezdődik.
8: A lovak bírálatának természetesen számtalan szigorú eleme van. A bírák élesztem vizsgálják a típusjegyeket, a fejet, a nyakat, a végtagok arányait és a mozgást.
3: Igen, ez annyira fontos, hogy az Egyesült Államokból is direkt ezért utaznak ide sági arab tenyésztők, hogy megnézzék azt, hogy mi a trend, melyek a legjobb mének, hiszen például a méneknél és a kancáknál lehet látni, hogy milyen ivadékokat produkáltak ezek a lovak. Nagyon sok a fiatal felvezetett ló. Ebből a okos tenyésztő látja azt, hogy mely mének azok, amelyek nagyon jól örökítenek, mely mének után van remény az átlagnál jobb eredményt elérni. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen itt együtt láthatja a közönség magyarországi állományt is, illetve a környékbeli állományt is. Mi már befejezzük lassan a fedeztetési idényt, mert mikorán szeretünk csikókhoz jutni. A csikózások is már kétharmad részben megtörténtek a ménes életében, illetve az arabok életében, hiszen itt a főszezon az a februártól ez a április végéig terjed. Gyakorlatilag ez a szüret. Kiengedtünk a legelőre, ami sajnos egyre hitványabb, hiszen nem esik az eső, ami a lótenyésztést nagyon megdrágítja. Ezért nagyon fontos, hogy olyan lovakat tartsunk, amelyeket érdemes tartani. Tehát a minőség nagyon fontos, a szelekció nagyon fontos, főleg ezekben az időkben.
8: A szervezők azokra is gondoltak, akik ezen a hétvégén nem tudnak eljönni személyesen Bábolnára. Ők az Arabló vagy a bábolnaménes.hu weboldalakon követhetik az eseményeket.
1: Egyébként a rendezvény megtekintése ingyenes, és ahogy hallhatták, a közösségi médiában élőben is lehet majd követni. Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 13 fokos a hajnal, még Grazban 6 fokot mértek. Pozsony 7 fok, Kassa 5 fok, Kolozsvár 3 fok. Arad felhőtlen idő mellett 6 fokot mértek. Újvidék 7 fok, Zágráb 6 fok, Ljubljana 7 fok. Csíkszereda borult idő mellett 6 fokos a hajnal. 4:60 ez továbbra is a hajnal tájadása. Mintegy 1300 négyzetméteres csarnokot építenek fel az Őrségi László Majorban, melyben helyet kap egy 750 négyzetméteres géptároló, javító műhely és szociális rész is. A fejlesztés része annak a nagy projektnek, melyet az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság indított a természetvédelmi megújulás jegyében. Gergő Judit beszélgetése.
10: Az utóbbi években számos beruházás kezdődött meg az Őrségi Nemzeti Park területén. Többségük a vizes élőhelyek, kaszálók és védett állatok megóvása érdekében. Vannak azonban olyan projektek is, amelyek mindezek működtetéséhez szükségesek, mondja Törő Eszter, projektmenedzser.
11: Az Őri Szentpéteri László Major természetvédelmi célú rekonstrukciója Keho Plus projektből megvalósuló létesítmény lesz. A kiinduló állapotról azt kell tudni, hogy Őri Szentpéteren az Őrségi Nemzeti Park igazgatóságnak két nagyobb telephelye van, egyik a Szélkálmán Major, ahol az állatokat is tartjuk, a másik pedig a László Major néven elkeresztelt majorságunk. Ez egy régi TS Major telephely volt, amit igazgatóságunk sok-sok évvel ezelőtt meg tudott szerezni. Már a megvásárlás idejében is egy leromlott állapotú majorság volt, de abban az időben nekünk tökéletesen megfelelt arra, hogy az akkori gépeinket, eszközeinket ott tudjuk tárolni. Azonban az évek során kiderült az, hogy ezeknek a javítása, felújítása nem gazdaságos. Így is sokat kellett rájuk költenünk, hiszen az évek során tetőket kellett javítgatnunk, villanyt kellett csináltatnunk, de sikeresen megterveztettünk egy olyan többfunkciós csarnoképületet, amely be tudja tölteni azt a funkciót, hogy egy géptároló színként tud funkcionálni, a jelenleg meglévő mezőgazdasági erőgépeink és egyéb gépek tárolására. Egy műhelyt alakítunk ki mellette, amely egy javító műhelyként fog szolgálni. Egyéb raktárhelyiségeket, vegyszertároló helyiséget, szociális blokkot, irodaépülettel. Nagyon fontos, hogy tulajdonképpen több osztály kollégáinak a szociális szükségleteit fogja kielégíteni ez az ide tervezett épület. Ebben a projektben magának a régi épületnek az elbontása fog megvalósulni, illetve ennek a helyére egy új csarnoképület megépítése fog megtörténni. Mintegy 1500-1600 négyzetméteren fog ez létesülni.
10: A beruházás a László Major mellett a Szélkálmán Majort is érinti, melyben elsősorban magyar tarka és muraközi tenyésztés zajlik.
11: A Szélkálmán Majorunkban szénatárolók vannak betervezve a projektből. Nagyon sok szénapállát nem tudunk megfelelő helyen tárolni, így az állag megóvásuk problémás. Így ebből a projektből 3 darab, a korábbiakkal megegyező kivitelű, méretű, illetve építészetileg azokkal azonos szénatárolók fognak megvalósulni, valamint további kerítésrendszer, infokommunikációs eszközök és monitoring eszközök beszerzése. Mintegy 790 millió forint a költségvetése a projektnek, ebből a László Major csarnoképületének a megépítése, illetve a régi elbontása tesz ki több mint 580 millió forintot.
10: Az építkezés várhatóan 2 éven belül befejeződik, szolgálva ezzel is a térség természetvédelmi feladatait, mondja Törő Eszter.
11: Azt várjuk, hogy a területkezeléshez, állattartáshoz használt gépeink,

0: klíma védelme állt. De a gyakorlati programok során például a hódok mintájára a holdfákból gátat építettek a szakemberek. Bíró Máté Bence erdőtervezési előadóval Pilisi Csenge beszélgetett.
1: Területen lévő holdfaanyagot egészen a vastagtól a vékonyabbig felhasználva tulajdonképpen keresztbe fektetjük a völgyeken, vagy az ilyen úgynevezett horhosokban, meg időszakos vízfolyásban, és akkor ezzel tulajdonképpen lehetőséget adunk arra, hogy majd a későbbi akár nagyvizek esetén is visszatöltődjön, de akár ez a mostani kis vízállás is kicsit visszadúzzathassa magát. De ezzel is segítjük azt, hogy nem kell külön fát kitermelni azért, hogy ezeket megcsináljuk, hanem nagyon sok esetben a helyi holdfaanyagot felhasználjuk, és akkor ezekkel úgymond elgátaljuk, kis gátakat építünk a vízfolyásokba, és ezzel visszatorlaszoljuk a vizet ugyanúgy, mint a hódok tulajdonképpen. Tehát ilyen szövegekkel megrögzítjük, megtámasztjuk, és akkor a hordalék, amit hoz a vízfolyás, azzal feltöltődik, és teljesen úgy működik, akár mint egy hódgát.
2: És ez miért fontos, hogy megtartsák, vagy visszatartsák, vagy esetenként mondjuk terelgessék a vizet?
1: Tapasztalhatjuk a bőrünkön is ezt a mostani tavaszi aszályt is, ami itt van, és ez az erdőterületeken is nagyon fontos tényező, hiszen a fáknak is megvannak az ökológiai igényeik. Például most, ami a bükk fafajt segítjük meg leginkább, például ő az egyik legveszélyeztetettebb nálunk a fenyők után. Azzal segítjük, hogy tulajdonképpen párásítjuk a környezetet. A légköri aszályt próbáljuk egy kicsit visszafogni ezzel, ezekkel a vízfelületeknek a létrehozásával, meg nem csak a vízfelületeket növeljük, hanem azzal, hogy megnöveljük a vízszintet, a talaj vízszintet is tudjuk emelni, és ezáltal a gyökérzet is több elérhető vizet tud majd hasznosítani a jövőben.
2: De az aszály egyébként nem csak a fákra hat, meg nem csak a növényzetre, hanem az erdőben élő rovarokra, állatokra, tehát az erdő élővilágára is.
1: Természetesen az egész ökoszisztémára vonatkozik. Itt nem csak a vízvisszatartás, vagy esetleg az árvízvédelem egy fontos funkció, hanem az erdőben élő mindenféle, akár rovaroktól kezdve, vagy akár a mikroélőlényektől elkezdve egészen a madarakig hasznos beavatkozás tud lenni. Ha például a vízben megtelepedő rovarok például táplálékul szolgálnak a madaraknak, vagy például a kétéltőeket is segítsük, hogy petéző helyet létesítünk nekik, ezért kell egyeztetni például a természetvédelmi hatósággal, hogy ne hozzunk létre úgynevezett ökológiai csapdákat, mert hogy amikor például olyan időszakban létesítünk ilyen mikrovizes élőhelyet, amikor vízbőség van, és mondjuk egy nyári asszály esetén úgy szárad ki, hogy már belepetézett akár a két éltő egyed, nem tudott kifejlődni, és akkor tulajdonképpen elpusztult.
2: Mi lenne, nem tudnának segíteni?
1: Ha nem csináljuk meg ezeket, akkor például eltűnhetnek fajok, tehát például a két éltőek vannak nagyon nagy veszélyben a víz kérdésében, tehát nem csak a faállomány itt pontosan tényleg az egész ökoszisztéma szempontjából, meg most a bükköt fogjuk úgymond a leginkább megsegíteni, mint fafaj. Tehát, hogyha nem segítjük, ezek a fajok úgymond elszáradnak. Először a csúcsszáradás jelentkezik, és aztán szépen azt látjuk, hogy tulajdonképpen összeomlik akár egy egész állomány, hogyha a mikroklíma nem megfelelő számára. Ezeket próbáljuk mi segíteni. A biodiverzitást próbáljuk ezáltal megtartani, hogy fennmaradjon az utókornak is.
2: Egert körbevevő erdők, hogyha nem fognák meg a vizet, akkor volt erre ugye korábban többször is példa, a lezúduló csapadék, hát elmossa az itt környékbeli utcákat, házakat.
1: Árvízvédelem az nem a települések szintjén kezdődik, minden ott indul el, akár egy völgyfőn, egy forrástól, és tulajdonképpen ezekkel a vízvisszatartásokkal sok kicsi sokra megy alapon. Azt érjük el, hogy egy hatalmas tározóként szolgál az erdő, ami ráadásul párologtat, tehát egy árvíz esetén is ő nagyon hatékonyan tud párologtatni, és akkor nem érkezik le akkor a vízönnyiség, és nem olyan hirtelen, hogy fel tudunk készülni rá esetlegesen. Időt adjon nekünk a veszély elhárítására.
0: Ahogy hallottuk, az utóbbi évtized egyik legnagyobb és várhatóan egyre növekvő problémája az aszály, melynek egyik ellenszere lehetne a víz tájban tartása. A növekvő párolgás és az egyenetlen csapadékeloszlás miatt a talaj kiszárad, ráadásul a leromlott alacsony humusztartalmú talajok már nem tudják beszívni a vizet. Kis közösségek is próbálnak tenni valamit helyben, mint például a Homokhátságon a Kiskunmajsa melletti Maris pusztán gazdálkodók. Itt fekszenek Hunyari Kata és családja földjei is. Nagy Margit riportja.
3: Lassan 40 éve itt élek. Vannak földjeink, 5 hektárnyi, érezhető is az aszály.
2: Mióta érezhető az, hogy itt jelentős szárazosodás indult el?
3: 3-4 éve érezhető. Onnantól kezdve fel is gyorsult. Kevesebb a terméshozam. Már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
2: A vizet honnan szerzik, az ivóvizet?
3: Hát az furtkultból szerezzük. Azok még hozzák a vizet, de már azért sűrűbben levegősödnek is le. A legelőkön is a 20 bálából 27 volt, 3-4 évvel ezelőtt, most meg már ilyen hetek jönnek le bálába.
4: Olyan gyönyörű virágok voltak, gólyahír itt tele volt virággal minden.
2: Hunyadi Mártonné, Kata édesanyja.
4: Egyszerűen eltűntek.
2: Mennyi hiányzik a kutakból, akinek van?

0: Kutya.
1: Nincs víz.
2: Nagyapáti Oszkárral, a vízőrzők mozgalom koordinátorával
3: megérkeztünk az elárasztásos területhez.
4: Oszkár, igen?
5: Gazda felajánlásából lett meg a hely. Ez egy 2,5 hektáros terület, letoltak itt a vándormadarak.
2: És elzavartuk őket most.
5: Igen, de majd visszajönnek.
2: Honnan érkezett ez a víz ide?
5: Ez a kiskomolysai termás strandtól jött, és a mellette lévő kertészetből.
2: Hogy vezették ide?
5: Ez létező csatorna már a 60-as évekből, ami belvíz elvezetésre szolgált. A fürdőt rácsatlakoztatták erre a csatornára.
2: Milyen jelentősége van azon kívül, hogy a madarak egyik kedvenc helye lett ez, a környező a növényvilágnak? Milyen hasznot hajt ez az elárasztás?
5: Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emelkedett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökkent tovább is a talajvíz, nálunk nem. Illetve maga az ökoszisztéma teljes beindulása az bekövetkezett, önök is látják, hogy itt milyen gyönyörű élet van. Meg pihenő és szaporodó hely lett a vándormadaraknak, ami a 30 km-es közvetben nem lehet. Az én területem, ahogy voltak, szinte semmit nem lehetett látni, ami zöld lenne, a fákon kívül, de maga az zajnövényzet az nem volt zöld, hanem inkább sárga. Itt meg minden zöld. A pára, az alulról feljövő talajvíz, az hozzásegít az itteni aljnövényzet dúsulásához. Tavaly, amikor végeztük a drónos felmérést, egyik árasztás mellett pont egy szántást végeztek. Hőkamerás volt a drón, és a mellette lévő tehenészetben a teheneket lehetett fehérnek látni, maga a talaj feketének, és a szántást, ahol végezték, az mind fehér volt. Tehát azt jelenti, hogy folyamatos a kipárolgás, mintha élő szervezet lett volna. Tehát ez azért eszmélet.
2: Ilyen vizes élőhelyet lehetne itt létrehozni, ahol most önök tevékenykednek.
5: Mi hármat szerettünk volna, de a rendelkezésre álló víz nem teszi lehetővé, hogy ezt mind a hármat kiszolgáljuk. Én inkább azt mondanám, hogy ezt úgy lehet elképzelni, hogy ez legyen egy mintaprojekt, és az összes létező falunak és városnak a szürke vizét hasonló módon kiengedve a város határába adott helyre.
2: Hát ez csepp a tengerben.
5: Igen, de ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás.
2: Magyarul azok a vizek, amelyek nem mérgezők, nem szennyvizek, hanem szürke víz, ahogy ön is említette. Hát azokat kéne megfogni?
5: Így van.
2: Hányan dolgoztak ezen a csapatból?
5: Itt több mint 30-an voltunk, 35-en. Az egész nem került 550 ezer forintba.
2: Tehát ki adta össze ezt a pénzt?
5: A lakosság adta össze.
2: Mi lesz a következő akció?
5: Szeretnénk egy harmadik helyszínt, egy kicsit lentebb, de az ugye a víznek a függvénye is. Már a felméréseket elvégeztük. Őszre gondoltuk, hogy megcsinálnánk.
2: Azt hallottam, hogy több balatonnyi víz hiányzik a Kárpát-medencéből.
5: Azt tudom, hogy a Balaton vízmennyiség az olyan 1,9 köbkilométernyi víz lehet. Ami hiányzik, az olyan 11,5 körül van.
2: Hány ilyen projekt van az országban?
5: Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi. Országszerte csináltunk egy operatív törzset. Azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen.
2: Sikeres lehet ez? Mit gondol?
5: Biztos vagyok benne, mert az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint az kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő. Víz nélkül nincs élet.
6: A tegnapi kormányülésen részletesen foglalkoztak a rendkívüli aszályhelyzettel, de a kormány tagjai már előtte találkoztak vízügyi szakemberekkel, gazdákkal és civilekkel is, például az előbb hallott marispusztai vízőrzőkkel. Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója elmondta, hogy egy év csapadékátlag hiányzik a rendszerből, ezért azonnali rövid és középtávú cselekvési tervet készítettek. Az azonnali beavatkozás részeként különböző vízmegtartási intézkedéseket már a mai napon elkezdenek. Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés szünetében azt mondta, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter még a héten Viszmajor helyzetet jelent be a kialakult aszályhelyzet miatt, ami a gazdák számára biztosít majd némi könnyítést.
7: Mávinfo.
6: Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kishorváth Levente. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A Ceglédi és Lajos-Mizsei vonalon várhatóan délelőttig hosszabb eljutási időre kell számítani, a nyugati pályaudvaron csak korlátozással kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok. A Lajos-Mizsei S21-es és a Mononi S50-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya Kispestre került át a fennakadás végéig. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalanul zajlik a reggeli forgalom, pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat vasárnapig Szerencsés Sátoraljaújhely között, május 28-áig Vésztő és Szeghalom között holnaptól május 22-ig Diós Jenő és Balassa gyarmat között. Az Ukrajnába közlekedő nemzetközi vonatok délig biztosan csak csapig közlekednek, illetve onnan is indulnak Magyarország felé. Javasoljuk utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
6: Köszönjük szépen! 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan megismerkedhetnek a glamping stílussal, vagyis a luxus kempingezéssel és annak magyarországi meghonosítóival. Előtte azonban hírek következnek, a stúdióban Garami Zsuzsa.
0: Pekingben tárgyal ma a kínai elnökkel Donald Trump. Az amerikai elnök egy éjszakát már a kínai fővárosban töltött. A kínai politikai élet központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón pedig várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, technológiai együttműködésről és kereskedelmi kérdésekről egyeztet Xi Jinpinggel. Donald Trump utoljára előző elnöki ciklusa alatt 2017-ben látogatott Kínába. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel, jelentette be ópusztaszerem Magyar Péter. A kormányfő jelezte azt is, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes 3 napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel ma, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese ópusztaszeren. Gacsáy József elmondta, a szervezet 12 vízügyi igazgatóság munkáját hangolja össze az új vízmegtakarítási intézkedések érdekében. Székely János Szombathely megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomjói búcsú szónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 00:30-kor tartják a csíksomjói hegynyerekben. Aznap este 6-tól pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Ma napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 18-23, este 10-15 fok között alakul. A híradást Jávor Miklós szerkesztette, most a reggel legrészletesebb időjárás jelentését halljuk Balogh Tamástól.
6: Köszönöm szépen! Budapesten 7 fokos a hajnal, míg Győrben 6 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 8 fok, Sopron 7 fok, Szombathely 2 fok, Pápa 7 fok, Veszprém 4 fok, Szentgotthárd 3 fok, Zalaegerszeg 6 fok, Keszthely 4 fok, Nagykanizsa 1 fok. Kaposvár 3 fok, Siófok, gyenge délkeleti szél fúj és 6 fokot mértek. Pécs 7 fok, Paks 1 fok, Baja ugyancsak 1 fok, Gecskemét 4 fok, Egerben 3 fokos a hajnal. Széchenyi 1 fok, Miskolc 3 fok, Szolnok 6 fok, Karcag 5 fok, Debrecen ugyancsak 5 fok, Nyíregyháza 6 fok, Záhony 5 fok, Szeged 4 fok, Békés Csaba 4 fok, Kékestetőn 5 fokos a hajnal. 5:53, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Egyre nehezebb helyzetben van a hazai burgonya termesztés.
1: Egyrészt a fagy jelentős károkat okozott, persze a burgonya újrahajtásra képes, de már fajtától függően nem várható ugyanaz a termés, mint ami normál esetben lett volna, és hát nehezíti a korsunkat az óriási csapadékhiány, aminek a enyhülésére várunk.
6: Aztán elindult a hazai szőlészeti és borászati ág, az a legnagyobb szakmai seregszemléje, a 45. országos borverseny.
7: A borok minősége javul, tulajdonképpen a borversenyeknek részben ez is a célja, hogy egy kicsit a termelőket is tanítsa, nézze meg, hogy esetleg a másik bor miért lett magasabb pontszámú, mit csináltak másképp.
6: A megmérettetésre idén 22 borvidék 233 pincészetéből érkeztek nevezések, részletek hamarosan. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnálási Gabriella.
9: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
6: A ma magyar paradicsom fajták híresek kiváló ízükről, alkalmazkodó képességükről és sokoldalú felhasználhatóságukról. A legismertebb hagyományos és tájfajták közé tartozik a tolnai, a ceglédi, a máriapócsi, a gyöngyösi, a dányi, valamint a klasszikus ökörszív. Ezek a fajták friss fogyasztásra és befőzésre egyaránt kiválóak, zamatuk gazdagabb a tömegtermelt fajtáknál. További érdekességek következnek Bozsik gazdától.
10: Még mindig nincsen normális paradicsom, aminek az íze jó. Meggyőződésem az, hogy olyan paradicsomot kell előállítani, amelyik ízletes.
11: Tovább keressük a jó ízű paradicsomfajtákat, olyan fajta leírásokat gyűjtöttem össze, amely magukat most is forgalmazzák, tehát hallgatóink számára jelen pillanatban is elérhetőek. Csupán néhány fajta sok közül. A lugas F1 jelzésű paradicsom, folytonos növekedésű, támasztó rendszert igénylő házi kertbe ajánlott hibrid fajta, keménybogyójú. Ha az F1 jelzést látjuk, akkor az hibrid fajta, abból nem tudunk jövőre magot fogni, mert a következő évben hasadnak a tulajdonságok. Ez a hibrid magok törvénye. A kecskeméti 3-as nevű paradicsom F1 hibrid. Igen, korai érésű, determinált hibrid, determinált, azaz bokor paradicsom. A kecskeméti 549-es nevű fajta hajtatásra és korai szabadföldi termesztésre egyaránt kiváló. A zömök nevű paradicsom alacsony termetű, korai érésű, házikerti fajta, friss fogyasztásra való, egyébként kiváló palántát ad. A manó nevű paradicsom törpe növekedésű, korai érésű, nagyon közkedvelt házi kerti fajta. A San Marzano keménybogyójú, jól szeletelhető salátaparadicsom, friss fogyasztásra, sűrítménynek és aszalásra egyaránt kiváló. A korall nevű fajtáról azt írják a kollégák, hogy ez az egyik legjobb ízű fajta. A korall nevű paradicsom közepes tenyészidejű, nagybogyójú, friss fogyasztásra alkalmas fajta. A mobil nevű paradicsom bőtermő, nagybogyójú, friss piaci fajta. Sárga húsú fajtákat is találunk, mint például a sárga és a goldenek königin, de van fekete paradicsom is, ezen a néven találjuk meg, hogy fekete. És létezik tigris csíkos nevű fajta is, jellegzetesen tigris csíkos a bogyók rajzolata. A szendvics paradicsom fajta körbe, vagyis más szóval a fürtös, apró bogyójú fajták körébe tartozik például a balkon paradicsom és a mini piros nevű fajta. Egy-egy paradicsom tövet akár egy 10-12 literes nagyságú cserépben, vödörben, a balkonon is fel tudunk nevelni, de nagyon fontos, hogy lyuk legyen a termesztő edény alján, hogy a fölösleges víz ki tudjon folyni, mert különben a paradicsom növény rövid időn belül elpusztul.
6: Ne feledjék, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. A telefonszám 061-328-7300. Egyre nehezebb helyzetben van a hazai burgonya termesztés. A csapadék hiány és az elmúlt időszakban kialakult európai piac túltermelési válsága egyre rosszabb helyzetbe hozza az ágazatot. A magas importnyomás miatt a hazai gazdák nem tudták értékesíteni burgonyájukat, így sok kis és közepes termelő feladta a termesztést. Varga Tünde a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Burgonya Kutatási Intézetének vezetőjével, Polgár Zsolttal beszélgetett.
1: De az idei tavasz egy rendkívül sajátos tavasz. A március-április az csapadék nélküli hónapok voltak. Teljesen száraz talajokba ültették a burgonyát, ez az egyik probléma. Lehet ugyan öntözni ott, ahol lehet, de a késői fagyokat senki nem tudta elkerülni, főleg abban a régióban, ahol a korai újburgonya termesztés folyik, dél- és közép-alföldi területeken. Hát egyrészt a fagy jelentős károkat okozott, persze a burgonya újrahajtásra képes, de már fajtától függően nem várható ugyanaz a termés, mint ami normál esetben lett volna, és hát nehezíti a lossunkat az óriási csapadék hiány, aminek a enyhülésére várunk.
12: Tavaly is beszélgettünk már arról, hogy azt tudott a piacon, azt tud talán hosszú távon életben maradni, aki öntöz. Mennyire nehéz, hogy könnyű ezt megvalósítani.
1: Most mindenki várja a változásokat, hogy az új agrárvezetés hogyan fog ehhez a kérdéshez viszonyulni, mert magának az öntözésnek a támogatása nem tud elegendő lenni, elégséges lenni. Mindenképpen vissza kellene pótolni a elvesztett talajvizet, az pedig öntözéssel nem működik, hanem visszaduzzasztással működhet, mert vissza kellene duzzasztani az altalaj rétegekben az elvesztett vizet, a talajvizet magát. Csak felülről öntözve a felső 20-30 cm-es réteget nem oldja meg nekünk mondjuk az alföld kiszáradását és a burgonya termesztés sem.
12: Tapasztalható, hogy még többen hagyják abba a burgonya termesztést az ilyen kihívások miatt?
1: nem csak emiatt, hanem teljes összeomlás alakult ki a Bologna piacon össze-európai szinten már tavaly őszre. Ez látható volt, annak a hatásai pedig idei év őszéig biztos, hogy el fognak húzódni, tehát egy túltermelési válság alakult ki. Az előző években viszonylagos asszály volt Nyugat-Európában is, tehát 2024-2023 alacsonyabb termésátlagokkal jelentkeztek. Nagyobb keresleti piac volt emiatt, magasabbak voltak az árak. Egész Nyugat-Európában durván egy olyan 5%-kal több területen ültettek burgonyát, mint korábban 2025-ben, legalább egy 10%-kal nagyobb lett a termés. És ami nálunk közel van, ugye a Lengyelországot pedig több mint 20%-kal nagyobb lett a termés átlag, és ez párosult még azzal, hogy feldolgozó ipar sújtó anomáliák, ugye Oroszország felé nem tudott az ipar szállítani, Kína, India, ami korábban nagyon nagy importőr volt, Európai Unióból fagyasztott hasábúrgonya chips termékekre, most már exportőrré avanzsált elő, tehát nem, hogy vennének, hanem most már ők is ugyanazokra a piacokra próbálnak értékesíteni, és hát az USA is védővámokat alkalmazott az európai termékekre. Tehát ez így egyszerre adódott össze, és kialakult az a helyzet, hogy Nyugat-Európában gyakorlatilag ingyen, vagy még ráfizetéssel, tehát hogy egyáltalán elvigyék a termelőktől a burgonyát, azért fizettek a gazdák.
12: De Magyarországon ilyen nem volt?
1: Ilyen nem volt, de itt is alacsonyak voltak a termésátlagok, de nem tudták a gazdák értékesíteni a termékeiket, mert akkora volt az import nyomás. Kilónként 15 forintért mondjuk ide lehet szállítani a burgonyát, amit másik 20 forintért meg lehet venni, mai napig is 40 forint per kilogrammos áron lehet Németországban étkezési burgonyát venni. Rátesszük a 15-20 forintos kilogrammonkénti szállítási költséget, akkor még mindig a magyarországi termelők önköltségi ára alatt vannak ezzel az import termékkel. Tehát nagyon sok termelőnél bent ragadt a saját termés. Mostanra április-májusra oldódik egy kicsit a helyzet, hogy már van a belföldi burgonyára is kereslet, mert lassan azért ürülnek a készletek Nyugat-Európában. Tehát ebben lehet bízni. Itt nálunk igencsak jellemzővé vált az, hogy feladják egy része a termelőknek, főleg a kis és közepes termelők. Csökkenni fog a termelő terület Magyarországon. Egyik oldalról ez a meglátás. A másik oldalról pedig az, mivel nem tudták eladni a termékeiket, és nem tudnak miből frissvető burgonyát vásárolni, a termelők egy része szükségből visszaültet, vagy még esetleg többet is ültet, mint ami volt, mert úgy gondolja, hogy 19-szer is lapot lehet húzni. Kiszámíthatatlan, hogy milyen év lesz a 26-os évünk, és annak a főleg az értékesítési viszonyai, meg árviszonyai, hogy fognak ősszel, meg a következő év terén majd alakulni. Óriási a bizonytalanság, és biztosat mondani nem csak én, de szerintem senki a szakmában nem tudna most.
6: Nyír Gyulaj határa kettős képet mutat, mert a homok és a kötöttebb talaj keveredik, ebből következik, hogy valamennyi kalászos megterem. Viszont a jól ismert homokos talajok egyik legnagyobb hátránya a gyenge csapadék megtartás, mivel a víz gyorsan átszivárog a gyökérzónán, és a szerves anyag is hamar lebomlik. Szőlősi Szilárd helybéli gazdálkodó a jótékony hatású eső után derűlátóbban beszélt az egyébként nem túl rózsás helyzetről, még akkor is a kevés és késve, de legalább érkezett csapadék. Zsoldos Barnabás beszélgetése.
13: Most, amikor leültünk beszélgetni, hála Istennek, ezelőtt egy fél órával is még esett az eső, kapott egy kis csapadékot a határ, a kalászos.
14: Egyik sem mutatja a legszebb arcát, egy kicsit talán mosolyognak, mert túlélték most, ezzel a valóban nem régen elállt esővel túlélést kaptunk, és megvizsgáltuk a három fajtát. A tritikálé bírta a legjobban ezt az asszályt eddig, a második a rozs, viszont ezek a bőtermő, intenzív búzafajták nagyon megsínlették az eddigi szárazságot. Úgy gondoltuk, hogy talán a nagy nyári asszályokat ki tudjuk védeni azzal, ha kalászosokat vetünk. Ez igaz is volt mindaddig, ameddig több mint egy hónapig most nem jött csapadék. Pont akkor nem volt csapadék, amikor vártunk rá, és amikor a kalászosoknak a legnagyobb szükség lett volna rá. Jelentős termés kiesést fog okozni az eddigi asszály.
13: Mi mutatja?
14: Szerintem bárki, aki ránéz és látja, hogy egy gyönyörű, szép, méregzöld állomány, ez pedig kékül, zöldül, sárgul, minden színben játszott szegény. Ezeken a kalászosokon egyértelműen látszik az elmúlt egy hónap asszálya. Kalászthány, megtörpült. Ott van ugyan a földben a tápanyag, de felvehetetlen formában mindenhez kell a víz.
13: Olyas, mint hallottam az elmúlt napokban, hogy már a gyökérzeten is lehet látni. Egyfajta megszakadást, elszakadást is lehet látni.
14: Tulajdonképpen igen, amikor olyan nagy a szárazság, hogy elkezd mozogni a föld alattunk, akkor egyszerűen a felső réteg elválik az alsóbb rétegektől, és megszakítja a gyökereket.
13: A tritikálé beváltja hozzá fűzött reményeket?
14: Ez érdekes kérdés, mert volt olyan, amikor teljesen kiírtuk a kalászosok közül a tritikálét, viszont az elmúlt időben ezekkel a nagyon jó új magyar fajtákkal tudunk mennyiséget is csinálni, és itt is érdekes, mert itt is előrébb kerültek a humán feldolgozások is, úgy tudunk eladni a titikáléból, ezért visszahoztuk. Most újra reneszánszát éri nálunk a titikálé.
13: Homokosabb terület a nyírgyulai határ, például a zöld trágyát alkalmazzák.
14: Vissza kell térnünk a régi jól bevált módszerekhez, a vetésforgót alkalmaznunk kell, és a vetésforgóban régen egyértelműen beiktatták a trágyázást. Na most, mivel állattenyésztésünk nincs, és úgy általában sincs, ezért igen, nagyon fontos része a zöld trágyázás. Folyamatosan évek óta használjuk. Fiam kimondottan ennek a szakembere, és a zöld trágyázásba látja a jövőt. Igen, a legfontosabb a kalászosok után elvetett zöld trágya, minden egyéb más kultúrában is, ha van időnk és lehetőségünk, akkor használjuk a zöld trágyát.
13: Ilyenkor a kalászosnak van betegsége, sikerül fellépni velük szemben?
14: Az elején már az első gombolős kezelést megkapta. Aztán a nagy szárazságnak a millió hátránya mellett talán egy előnye volt, hogy ilyenkor a gombabetegségek visszahúzódnak, nem jelentkeznek. Most ezzel a csapadékos időjárással nap mint nap ki kell mennünk, és amint ennek a remélhetőleg még érkező csapadéknak is a végére érünk, megkezdjük a gombolős védekezést, amennyiben szükséges lesz.
6: Az elmúlt napokban lehullott eső a kisalföldi gazdáknak nem sokat tudott segíteni. Csak néhányuknál enyhítette lokálisan a problémát, hiszen az elmúlt évek egyre gyakoribb tavaszi aszályai miatt a talaj felső rétege sok helyen teljesen kiszáradt, és szó szerint porborítja a földeket, ami nem csak a szántóföldi növénytermesztést, hanem a kiskerteket és a gyümölcsösöket is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A térség jelenlegi helyzetének Gárdonyi Eszter járt utána.
15: A Kisalföld nyugati részén mintegy 20 mm-nyi, a megye közepe felé haladva pedig 1 és 3 mm között leesett csapadék sem tudott igazán beszivárogni a talajba, a szinte folyamatosan tomboló, viharos erejű szél miatt, mondja Németh Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke.
16: Bátran kijelenthetjük, hogy az elmúlt 10 év legaszályosabb hónapjain vagyunk túl, itt március közepétől április végéig. Az április végi átlag csapadék ugyanúgy, ahogy országosan itt a megyében sem érte el a 4 mm, ami 10%-a sincs a normális körülmények közt várt mennyiségnek, és akkor még ehhez hozzájött az a szeles napoknak a száma, ami ezt a nagyon kevés csapadékot, illetve a nem létező csapadékot is elvitte, a légköri kipárolgást, szóval nagyon katasztrofális a helyzet. Én nem emlékszem rá, hogy az utóbbi 10-20 évben ilyen lett volna, hogy áprilisban ilyen kevés csapadékot kapott volna a mezőgazdaság, illetve kapott volna a vármegye.
15: A kialakult helyzetre a locsolás sem tud tartós megoldást hozni, hiszen a vizeink mennyisége is jelentősen csökkent, tette hozzá Németh Gergely.
16: Mi itt vagyunk a Kisalföld szívébe, mindannyian tudjuk, hogy felszíni vizekből lehetne, illetve lehet. Azért vannak a megyének olyan foltjai, ahol eredményesen tudnak öntözni a gazdálkodók, de ez nagyon kevés, ez minimális pár százalékot érint. Ezzel nem tudjuk megmenteni sem a megyét, sem az országot. Sokkal nagyobb szükség lenne az öntözés lehetőségére, és sokkal nagyobb szükség lenne arra a felszíni vízre, amit ki tudnánk locsolni ilyen esetekben, sajnos az sincs. Látjuk Rába a 10 évenkénti július végi átlagokat mutatja, úgyhogy én Rába parti gyerekként sajnos azzal szembesülök, hogy attól kell félni, hogy a Rába is kiszárad. Nagyon nagy problémák vannak Duna vízszintjéről, hadd ne veszélyek, ezt mindannyian látjuk, minden iradásba bent van, hogy nagyon kell már az eső.
15: Tovább ront a helyzeten a légköri aszály is, ami most már tartós jelenség, és nem csak a kisalföldi térségben figyelhető meg, hangsúlyozta az elnök.
16: A szeles időjárás, ez a mikroklímát nem tudja befolyásolni, hiszen a mezővédő erdősávok és azok a területek, ahol növényel borított részek vannak, tagoltak, ott van kipárolgás. Itt most már, ha lenne is kipárolgás, az az őrült szél, ami szinte minden nap itt van, és nem is kisebbségű szelekről beszélünk, a lehetőségét is elviszi, hogy a mikroklíma egyáltalán érvényesülni tudjon, és ez a légköri aszálynak nevezett időjárás, illetve időszak.
15: Alig 2 hónap van hátra az aratás megkezdése előtt, hogy a kisalföldi térségben milyen mennyiségű és milyen minőségű gabonára számíthatnak a gazdák, azt ma még nagyon nehéz megjósolni, tette hozzá Németh Gergely.
16: Hektikus a helyzet, mert vannak azért, ahol öntözni tudtunk, vagy tudtak a gazdák, ott valamelyest jobb a helyzet, de ahol nem, ott komoly problémák lesznek. Itt még korai lenne beszélni termés átlagokról, de viszont azt mindenki tudja, hogy hogy szenvednek a növények, és ha a kalász nem tellik ki, nem lesz fajsúlya a buzának, illetve az árpának, rengeteg olyan szem lesz, aminek nincs beltartalma. Szóval nem tudom, itt megjósolni most nagyon nem lehet, hogy mi vár ránk, de az már látható, hogy elmaradunk a sok éves átlagtól nagy valószínűséggel, hisz most már, ha minden nap lenne egy gyászató eső, vagy pótolná azt a vízmennyiséget, ami a talajvízből hiányzik, akkor se tudna olyan átlagtermés lenni mondjuk, mint tavaly volt. A teljes Kisalföld egy veszélyeztetett vízbázison van. Talajvizet most jelenlegi állapotban ellocsolni lehet, hogy egy kicsit nagy luxus, hisz az édesvízkészletünknek a közel 50%-a az a Kisalföld alatt van. Úgyhogy amit 10-15 évvel ezelőtt megjósoltak, hogy komoly problémát fog majd jelenteni a édesvízkészletünk. Én úgy látom, hogy most már, ha nem tudjuk megvédeni a talajvizeinket, akkor ez is komoly probléma lesz.
6: Elindult a hazai szőlészeti és borászati ágazat legnagyobb szakmai seregszemléje, a 45. országos borverseny. A hegyközségek nemzeti tanácsa által szervezett országos megmérettetésre idén 22 borvidék 233 pincészetéből érkeztek nevezések, a szakmai zsűri rekordmennyiségű 995 bormintát értékel a többnapos verseny során. Deák Dóra összeállítása.
17: Schmidt Győző a hegyközségek nemzeti tanácsának elnökségi tagja. Melyek azok a témák, amelyek a leginkább érdeklik most a borászat területén dolgozó szakembereket?
7: Egyrészt a szőlőket ért fagykár, a piac és a Flavescens Doré, az aranyszínű sárgaság.
17: Mi mindent tudnak kezdeni ezekkel a helyzetekkel, mert ugye mondjuk a fagykár, az aszály, illetve a baktérium is egy olyan természeti élővilági jelenségek, amikre ugye nem feltétlenül van az embereknek hatása.
7: Tulajdonképpen a fagykárról sajnos nem tudunk mit kezdeni, ezzel együtt kell tudnunk élni. Jelenleg talán a piac épp az, ami annyira vontatott vagy gyenge, hogy kevésbé jelent gondot a pincébe levő készletekkel, mint ezt egy másik, ezelőtt mondjuk 4-5 évvel, amikor sokkal jobban ment a piac, akkor okozott volna.
17: Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke is kiemelte a beszédében, hogy a borpiac változására is reagálniuk kell.
7: Ha megnézzük, ezelőtt 4-5 évvel nagy mértékben vörösborok fogyasztás volt jellemző, azóta ez elment teljes egészében a fehérborokra, de megjelent az a egész világon, hogy a fiatal generáció kevesebb bort fogyaszt, áttértek nagyon sokan alkoholmentes termékekre, egészségtudatosabban igyekeznek élni, de ez az érdekesebb az egészben, hogyha valahol alkoholizmus jelenik meg, miért a bor jelenik meg, ami az alkoholok közül a legegészségesebb formája az alkohol. El kell kezdeni a fiatalokat tanítani, hogy nem részegnek kell lenni, nem sokat kell inni, hanem leülni, beszélgetni, jól érezni magukat együtt, és ezzel épp azt, amit ők szeretnének elérni, az, hogy közösséget formáljanak, lehet erőre menni.
17: Most hallhattunk arról is, hogy azért vannak cégek, akiknek van lehetőségük fejleszteni is a gépiparúi területüket.
7: A borok minősége javul. Tulajdonképpen a borversenyeknek részben ez is a célja, hogy egy kicsit a termelőket is tanítsa. Nézze meg, hogy esetleg a másik bor miért lett magasabb pontszámú, mit csináltak másképp. A másik oldalon a piacon, ha megnézzük, jelenleg a belföldi borfogyasztás is csökkent. Részben nagy szerepe van annak, hogy az embereknek kevesebb a pénze. De én azt látom, azért mindenhol átalakulóban van a borfogyasztás is, az alkoholmentes bor nagy mértékben növekszik. Tehát itt mi is kihívás elé vagyunk állítva, hogy innováció kell a borászatba is. Nem ez lesz a borkultúrának a megmentője, viszont egy jó kísérő lehet annak, hogy valahol a fiatalokat elhúzzuk a bor irányába, aki most lehet, hogy egy bor alapú koktélt kóstol meg, később megkóstolja a bort, és rájön, hogy annak is jó íze van.
6: Egy családi gazdaságnak köszönhető a glamping, vagyis luxus kempingezés megjelenése Magyarországon. Balogh Sándor és felesége nem csak különleges szálláshelyjel és saját maguk készítette lekvárokkal, szörpökkel várja a vendégeket Noszvajon, hanem igazi vendégszeretettel. Minden 40 évvel ezelőtt kezdődött, amikor még csak 3 szobát adtak ki vendégeknek, majd először megépítették a nomád panziót a Kisheves megyei faluban. Lányuk Barbara idegenvezetőként bejárta a világot, s most a nyugalmat kínálja a vendégeknek. Pilisi Csenge beszélgetése.
17: Itt körbenézünk a Nyugalom szigete. Nem csak azért, mert itt van mögöttünk egy gyönyörű medence, hanem minden természetes anyagból különleges szálláshelyek vesznek körül.
18: Nem mondanám azt, hogy ez egy jó előre kigondolt koncepció volt, hogy milyen nagyon sokféle különleges szálláshelyet szeretnénk létrehozni. Egyszerűen csak jöttek az ötletek, jöttek az inspirációk, és mivel elég nagy a Nomádnak a területe, így volt lehetőségünk arra, hogy megvalósítsuk ezeket a gondolatokat. Óriás mákunk van, mert ugye édesapánk építőmérnök, tehát ő megtervezi, akkor Gabi a bátyám kivitelezi, és akkor nekem el kell adni azt, amit kitaláltunk, és hát az öcsém, ugye mi így vagyunk hárman testvérek, gyakorlatilag a szervíz oldal az unoka öcsémmel együtt.
17: Az édesapa Balogh Sándor, hogy jött az ötlet, hogy itt Noszvajon, egy ilyen pici kis faluban el lehet világra szóló ötleteket indítani?
19: Egerbe kezdtük, elkezdtünk három szobával fizető vendéglátózni. Kérdezték a nejemet, hogy Klárika, is beengednek idegeneket a házba? Mondta ez azt, hogy hát igen, ebből élünk. Én a sógoromat senk. És akkor itt Noszvajon, ezen a telken egy autóbusznyi kapacitású panziót építettem. Aztán a rendszerváltás után megvettünk egy területet Siklőkúton. 95-ben kezdtünk el üzemelni, és ez folyamatos fejlesztésben vagyunk. Ami kis jövedelem bejön, azt abban a pillanatban elépítjük.
17: És jönnek új ötletek a gyerekek részéről? Vagy hogyan fogadja ezeket az új ötleteket?
19: Barbarát kellett volna kérdezni a szaunaházával, meg az örökvita témáinkkal.
17: Vitatkoznak is?
19: Igen, napi 24 órával. De csak az van, amit én mondok, nem?
17: Tudom, hogy nagy utazó bejárta a világot. Onnan jöttek ezek az ötletek?
18: Szerencsére a családtagok mindegyike nagyon kreatív, és mindenki másban jó. Hatnak ránk természetesen a nemzetközi trendek, hiszen mi is elég sokat utazunk, illetve mi magunk is, amikor nyaralunk, akkor általában a Nomádhoz hasonló helyeket szoktunk felkeresni, kis családi vállalkozásokat, vagy pedig olyan különleges szálláshelyeket, és akkor ezek természetesen nagyon inspirálóak, amit mi próbálunk egy kicsit nomádosítani, mert azt nagyon nem szeretnénk, hogyha tájidegen dolgok vennének minket körbe.
17: Például ez a jurtaszállás, el lehet vonulni ezekre a helyekre?
18: Maga
17: a
18: glamping ötlete az valójában egy ilyen kicsit ilyen viccből született. A Stílusos Vidéki Éttermiségnek az éves nagy rendezvénye még a hőskorban, az itt volt nálunk, és akkor mindig van egy tematika, ami mentén ugye ez a rendezvény zajlik. A mi adottságaink azok olyanok, hogy ugye csak szabadtérbe tudtuk ezt megvalósítani, ezt a rendezvényt. Ugye mi eredetileg egy kemping voltunk, és akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen ez a glamping a vezérfonal, és nagyon vicces volt, mert vásároltunk ilyen NDK-s katonai sátrakat, mindenki azt mondta, hogy úristen, én ezt kivenném, tehát hogyha ebben lehetne aludni, akkor én itt szeretnék aludni. Így már a következő szezonra tudatosan készültünk. A glampingnél az a cél, hogy visszavigyük az embereket a természetbe. Egy kicsit ilyen madárcsicsergős, nyugis, békés természetközeli élményük legyen. Közben meglegyen az a komfortérzet, ami olyan, mintha egy szállodai szobában lennének bent.
17: Lekvárokat készítenek, saját készítésű fűszerekkel lepik meg a vendéget. Emellett a család motorja a helyi közösségi életnek.
18: Például édesapám országos szinten is az első közt gondolta úgy, hogy egy faluban az összes idegenforgalommal foglalkozónak össze kell fognia, úgyhogy ők létrehozták a Noszva idegenforgalmáért turisztikai egyesületet, hogy legyen egy mérce, legyen egy szint ebben a faluban. Ellen tudtunk állni azoknak a lehetőségeknek, hogy nem tudom, vízi vidámparkot csináljunk a tóból, mert azt gondoltuk, hogy az a környezet, ami a természeti adottságunk, a legnagyobb vonzerőnk, és hogy ezt nem szabad tönkretennünk, erre kell a legjobban vigyáznunk, mert hogy mi azt a csendet és békét áruljuk, amit mi is ajándékba kaptunk a természettől.
6: És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország, mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Csütörtöki imádság. Elmondja Kondor Péter evangélikus püspök.
1: Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket, mondja mára mennybe menetel ünnepére kijelölt igényben Jézus. Tehát Jézus most a mennyben van. Áthatolt az egeken, mondja egy másik ige. Olyan műveletet érzékeltetve, mint amikor valaki sziklákon, veszedelmeken, ellenséges területen küzdi át magát sikeresen, és megérkezik a célhoz. Hogy jobban értsük, képzeljük el, hogy egy szakadékba esett emberért leszáll valaki a mélységbe, rákötözi a mentőkötelet arra is, meg önmagára is, és a veszélyes meredélyeken, sziklákon keresztül visszajut a magasba, és most fentről tartja a kötelet, biztos helyről húzza maga után a szerencsétlenül járt társát. Így jött felülről utánunk Jézus, a bűnnek és halálnak abba a mélységébe, amelybe belezuhant ez a világ. Földi élete, halála, az a mentőkötél, amivel körülcsavarta az emberi életet, és amikor mindent elvégzett, újra áthatolt a szakadékon, fölment a mennybe, és így a földi élet végleg hozzá van kötve a mennyhez. Akármilyen kétségbejtő, ijesztő is olykor az emberi sors, ne féljünk, jól oda van már kötve az örökké valósághoz, mert van ott valaki, aki örökre összekötötte magát velünk, és nem ereszt ki többé a kezéből. Valóságos, reális összekötetés van a föld és a menny között. Az a kötél, az a mentőkötél, most az ő igéje, az ő szava, az az isteni szó, amelyik itt nekünk az ő szeretetét, a bűnbocsánatot hirdeti, amelyik megtérésre hív, amelyik az Istennek szentelt életútján vezet. Ezzel a szóval tartja fenn a mindenséget.
0: Kondor Péter evangélikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra van. 2026. május 14-én csütörtökön jó reggelt kívánok. A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól nyugat felől egyre több helyen számíthatunk esőre. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Nincs magyar sérültje a Kárpátalját ért tegnapi orosz légitámadásnak. A magyar külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet.
4: Kormányülést tartottak Ópusztaszerem, Viszmajor helyzetet hirdet az aszály miatt a kormány.
3: A virtuális valósággyógyászati alkalmazását vizsgálták a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján. A cél a műtét előtti szorongás csökkentése volt. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Oroszország több mint 10 harci drónnal támadta tegnap délután a részben magyarok lakta Kárpátalját. Részletek Iváncsik Attilától.
5: Először a hegyvidéki Szolyva közelében, majd a megye központban Ungváron csapódtak be orosz harci drónok. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció tájékoztatása szerint összesen 11 ellenséges repülőszerkezet hatolt be Kárpátalja légterébe. Ezek többségét sikerült lelőni, senki nem sérült meg, de az energetikai létesítményekben így is jelentős a kár. A hatóságok vizsgálatot indítottak, mert több ungvári óvóhelyre nem lehetett bejutni a légi veszély alatt. Oroszország a kijevi vezérkar jelentése szerint délután több mint 750 drónnal támadta Ukrajnát. 4 civil meghalt, sok a sebesült, több tízezer háztartásban akadozik az áramellátás.
3: Az orosz támadást elítélte a magyar kormány, Orbán Anita külügyminiszter pedig ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet, és tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország mikor tervezi lezárni a több mint 4 éve kezdett háborút.
4: Elítélte az orosz támadást a köztársasági elnök, és Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, imádkozik a kárpátaljaiakért, és mindent meg kell tenni azért, hogy a háború véget érjen.
3: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Brieska Dániel összefoglalója.
6: A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Wiesmayer helyzetet fog bejelenteni a kialakult asszályhelyzet miatt.
7: Jelentette be a kormányülés közben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kabinett tagjai a vízügyi igazgatóságok szakembereivel és gazdálkodókkal is egyeztettek a drasztikus asszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A kormányfő hangsúlyozta, ez a magyar gazdák számára fog lehetőségeket biztosítani. Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgatóság főigazgató helyettese a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
8: Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területre, hogy minél nagyobb vízkészlet mozódjon fel a tájban.
7: A tájékoztatón a miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is, aki szerint az üzemanyagellátás és a nyersolajellátás zavartalan, a stratégiai készletek 80%-on állnak.
6: Azt is jelezte elnök vezérigazgató úr, hogy a védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Azt pedig már én teszem hozzá, hogy az új kormány is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen.
7: Magyar Péter arról is beszélt, hogy még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány államtitkárainak többségét. Elmondta azt is, hogy a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, kormányülés viszont lesz. A kormányfő kitért arra is, hogy a jövő héten hivatalos látogatásra utazik. Először Lengyelországba, ahol két oldalú tárgyalásokat folytat majd elsősorban Donald Tusk kormányfővel, valamint találkozik a lengyel elnökkel is. A miniszterelnök hozzátette, ezután Varsóból Bécsbe utazik, ahol az osztrák kancellárral és várhatóan az osztrák elnökkel is találkozik.
3: Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter.
4: Gajdos László közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
3: Évente 5-600 milliárd forint plusz kiadást jelentenek az új kormány nyugdíjemelési tervei, mondta a Krónikának Süle-szigeti Bulcsú szakértő, aki szerint ez felér plusz egy havi juttatással.
4: Azt Kármán András pénzügyminiszter közölte korábban, hogy rendkívüli nyugdíjemelést kapnak a havi 120 ezer forintnál kevesebb ellátásra jogosultak. A 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjak esetében sávos emelést alkalmaznak, megtartják a 13. és a 14. havi juttatást, és szép kártyát is kap a legtöbb nyugdíjas. Süle-szigeti Bulcsú becslése szerint idén legalább 360 ezer embernek emelkedik a juttatása, a szép kártyát várhatóan jövőre kapják meg az érintettek.
9: A 13. havi nyugdíjnak, meg a 14. havi nyugdíjnak is a kifizetése azt igényli, hogy más adóbevételeket is átcsoportosítson a kormány, és ezekből fizesse ezeket a plusz juttatásokat. Elméletileg ugyanezzel a módszerrel operálhatnak a Tiszának a további intézkedéseinél is, tehát ezt a nyugdíjas szépkártyát is lehet, hát ha nem is nyugdíjjárulékból, de valamilyen más adóbevételből finanszírozni. Viszont ez egy nagy ballaszt a költségvetésnek, tehát ez egy nagyon jelentős tétel, és ha megígérik, akkor onnantól kezdve minden évben fizetni kell, tehát ez beépül a kiadások közé, és jelentősen megemeli a nyugdíj célú kiadásokat.
3: Egészségesebb lett az óvodai és iskolai menzák kínálata a közétkeztetés megújítása után. Erről a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője beszélt.
4: Fejgledit a Kossuth Rádióban elmondta, a szabályozás részeként lehetővé tették az A és B menük közötti választás lehetőségét. Bevezették az úgynevezett vitaminpultokat, csökkentették az ételekben a só, a cukor és a zsír mennyiséget, és gyakrabban kínálnak zöldséget, gyümölcsöt, valamint tejterméket. Hozzátette, egy tavalyi módosítással megtiltották egyes allergének, például a földi magyaró, diófélék és a szezámmag felhasználását, hogy ne legyen kereszt szennyeződés, és ezzel védjék az ételallergiásokat. A rendelet szerint 2028-ig tovább kell csökkenteni a menzán kapható ételekben a só mennyiségét, de ehhez a szakember szerint először az élelmiszergyártóknak kellene alkalmazkodniuk.
10: A jelenleg úgymond a legmagasabb, vagy a maximalizált értékeknek 50-57%-kal kell csökkenteni 28. szeptember 1-től. Ez egy elég nagy százalékos érték. Ezt csak is úgy tudjuk elérni, hogy közösen az egészségpolitikával, illetve az élelmiszerpolitikával összefogva magukban az élelmiszerekben lévő só tartalmat is csökkenteni kell, különösen a kenyér, pékáru és a húskészítményekre gondolok itt. Nélkül én azt gondolom, hogy a közétkeztető 2028. szeptember elsőjére nehéz helyzetbe kerülnek, mert ha ezeknek az élelmiszereknek a sótartalma nem csökken, akkor gyakorlatilag csak az ételkészítésből, vagy annál tudjuk csökkenteni a sót, az pedig meg az élvezeti érték rovására megy.
3: A virtuális valóság gyógyászati alkalmazását vizsgálták a Semmelweis Egyetem gyermekklinikáján. A kutatásban azt elemezték, hogy a VR szemüveg használata milyen hatással lehet a beavatkozásra váró, illetve a frissen műtött gyermekek fájdalomérzetére és szorongására. Kócán Dávid összefoglalója.
11: A virtuális valóság alkalmazása, ez már az elmúlt 10 évben a gyerekgyógyászat több területén felmerült. A klinikánkon mi először alkalmaztuk, és igazság szerint a PhD hallgatóm, Trin Sarolta doktornő, aki a tanulmány első szerzője, ő vetette fel, hogy egy randomizált vizsgálat keretében egy nagyon szűk beteg populációban, ahol jelentős fájdalomra és szorongásra lehet számítani, hogy körükben teszteljük ezt az alkalmazást.
12: Ismertette a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján végzett kutatás lényegét az egyetem adjunktusa. Jermendi Ágnes, a tanulmány egyik szerzője elmondta, 50, 13 és 18 év közötti mellkasdeformitás miatt műtétre váró beteget vizsgáltak. A résztvevők fele a beavatkozás előtti egy órában VR szemüveget kapott, és az ízlésének megfelelő tartalmat választhatott. A másik csoport a szokásos operáció előtti ellátásban részesült.
11: A vizsgálat célja az volt, hogy a műtét előtti szorongást csökkentsük. Ezt ugye a műtőbe érkezve mértük, és azt találtuk sajnos, hogy a szorongás tekintetében nem volt különbség a szemüveget használó és a szemüveget nem használó csoport között. Azonban egy érdekes eredményt kaptunk, hogy a műtét utáni időszakban viszont az első órában a fájdalom érzet jelentősen alacsonyabb volt a VR szemüveget használó gyermekek körében.
12: A szakember szerint feltételezhető, hogy az altatás előtt látott nyugtató játékos tartalmak hatása a műtét után az ébredést követően érvényesült, és ez okozhatta a fájdalom érzet csökkenését. Hangsúlyozta, a jövőben a betegellátás más területein is végeznek kutatásokat a témában.
11: MR vizsgálatokhoz kapcsolódó altatásban vizsgálják a VR szemüvegét a kollégáim még az egyetemen. A perioperatív ellátásban pedig egy kicsit más szemszögből fogjuk majd ennek a helyét vizsgálni, és szélesebb körben tesszük majd elérhetővé a VR szemüveg használatát a gyerekeknek. Tehát nem csak serdülőknek, és nem csak mellkasebészeti beavatkozásra váró gyerekeknek.
12: Jermendi Ágnes hozzátette, a mostani kutatásban a résztvevők szabadon választhattak a tartalmak közül, fontos azonban, hogy az epilepsziára hajlamos gyermekek esetében kerülni kell a villódzó fényhatásokat, helyettük a meditatív, relaxációs felvételek ajánlottak.
0: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Sokan haladnak az M3-as autópályán 60 és Budapest között. Az M1-es autópályán szakaszosan torlódik lassul a forgalom Budapest irányába a Tata és Tatabánya közötti szakaszon. Az M6-os autópálya Ivánvárda felé vezető oldalán a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet burkolat felújítás miatt lezárták, a határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőn lehet.
3: Budapesti információkkal folytatjuk.
13: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. A környező utcákban is korlátozásra kell számítani. A 11. kerületben a Török-Bálinti utat lezárták a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. A Bemrakparton a Szilágyi Dezső térnél vízvezetéket javítanak, útszűkületre számítsanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
4: Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
3: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
14: Nemzeti Sportkrónika.
15: Újabb két magyar érem született a tekvandó Európa-bajnokságon. Visszavonul Ferenc Csaba, a körmendi kosár legenda. A Honvéd jutott a férfi vízilabda OB1 döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Az Inter nyerte a labdarúgó olasz kupát, miután a Rómában rendezett döntőben 2-0-ra legyőzte a Láció együttesét. A milánói együttes története 10. kupa győzelmét ünnepelhette. Megnyerte a francia labdarúgó bajnokságot a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain. A budapesti döntőbe is bejutó PSG a Lens csapatát győzte le idegenben 2-0-ra, ezzel biztosítva 14. bajnoki címét. Kiegyenlített a Honvéd a Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB1 5. helyéért zajló párharcában. A budapesti együttes 79-73-ra legyőzte az Albát, ezzel 1-1-re módosítva a két együttes csatáját. Szoros küzdelemben kapott ki 68-63-ra a Szeged hazai pályán a Kecskeméttől, míg 92-81-re nyert az ETL házigazdaként az NKA Pécs ellen. A legnagyobb győzelmet az oroszlán nyert el, amely 123-87-re múlta fölül a körmendet. Visszavonul Ferenc Csaba, a körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 éves klublegenda szerdán jelentette be, hogy az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. Drámai csatában ismét kikapott a BVSC, a Honvéd lesz az FTC ellenfele a férfi vízilabda OB1 döntőjében. A Honvéd a párharc második meccsét is megnyerte, miután hazai medencében 13-12-re legyőzte a zuglójakat. A BVSC a Szolnokkal vívja majd a bronz párharcot. A magyar jégkorong válogatott a világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésén 3-1-re kikapott Kanadától Svájcban szerda este. Összességében a mutatott teljesítmény bíztató a számunkra szombaton rajtoló A csoportos világbajnokság előtt, amelyen a magyar csapat első ellenfele Finnország lesz. Patakfalvi Luca bronzérmes lett a nők 57 kg-os kategóriájában a tekvándósok müncheni Európa bajnokságán. A szerdai nap másik magyar szereplője, az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa bajnok Szalim Omar Gergely szintén bronzéremmel fejezte be a müncheni kontinens viadalt. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
14: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
2: Május 14-én Bonifác névnapján jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Néhány kérdés, amire választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Opusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. Az ülés utáni tudnivalókról beszélünk külpolitikai és gazdasági szempontból is a műsorban, valamint bizonyos belpolitikai vonatkozásokat is tudunk már mondani, annak alapján, ami ott elhangzott, legalábbis a tájékoztatón. Úgyhogy 7:30 után is erről lesz szó, 3:48 környékén is erről lesz szó. És persze arról is, hogy az amerikai elnök és a kínai legfőbb vezető is találkozik éppen a mai napon. Mik lesznek a tárgyalás témái, hogyan befolyásolja ez a világrend további alakulását? Erről 3:49-kor beszélgetünk. A műsort ma Törőcsik Zsolt szerkeszti.
14: Jó reggelt Magyarország! Kakukel Tamással.
2: Elstartolt a 45. országos borverseny, hazánk egyik legrangosabb szakmai seregszemléje. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szervezésében zajló Pormustrára az idén 22 borvidék 233 pincészete nevezett, így a zsűrinek jelentős mennyiség összesen 995 mintát kell kóstolnia, értékelnie. Hegedűs Katalin riportja.
16: A 45. országos borversenyen természetesen borászok is képviseltetik magukat, és itt áll velem szemben a 2025-ös év bortermelője, ő nem más, mint Lamport József az Egri borvidékről. Pontosan milyen típusú borokat készít ön?
17: Köszönöm szépen a kérdést. Hát a Thumérer Pince főborászaként nyilván a vörös borokon van a hangsúly, bár nagyon széles a palettánk, egészen a könnyű fehér boroktól a pesgőn keresztül a nagy vörös borokig. Az igazi fő profilunk az az érlelt, nagy minőségű vörös borok, és ebben szoktuk a a legtöbb nemzetközi eredményt is elérni. 100-120 hektáron gazdálkodik a Tumerer pince, azért mondom egy kicsit így kötőjelen, mert folyamatosan szőlő telepítések és a kivágások is, ahhoz, hogy jó kondíció ültetvények legyenek, ezt folyamatosan karban kell tartani, és gyakorlatilag ennek az ültetvény méretnek a jellemző megoszlása régebben a 80% vörös, 20% fehér, ami mostanában egy kicsit differenciálódik a 70-30-es arány irányába.
16: Azt el lehet árulni, hogy milyen tételt küldött az idei borversenyre? Ez egy jubileumi év.
17: Igen, hát az a helyzet, hogy most fejből biztos, hogy nem tudnám elmondani, de mivel egy felépülő borversenyről, alulról építkező borversenyről van szó az országos borverseny esetében, itt a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa mindig támogatja, hogy a borvidéki borversenyen aranyérmet nyert borok mindenképpen kerüljenek be, sőt, itt még anyagilag is támogatja ezeknek a bekerülését, és így lentről fölfele építkező rendszerről van szó, úgyhogy emlékeim szerint olyan 10 borral neveztünk a borversenyre.
16: Hanyadik borverseny, hanyadik megmérettetés az önöknek?
17: Hú, erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Én 22 éve vagyok a Tumerer pince főborásza, 34 éve tanulom a szakmát, mert 92-ben kezdtem még a budafoki borászati szakközépiskolába, 34 éve járok aktívan borversenyre, úgyhogy azt nem tudom megmondani, hogy hanyadik borversenyem, de az országos borverseny Magyarországon nyilvánvalóan a legfontosabb borversenyek egyike.
16: Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke, a 45. országos borverseny egyfajta jubileumi mérföldkőnek is tekinthető a magyar borkultúrában. Hogyha visszatekintünk az alapítás óta eltelt évtizedekre, mi lenne az a három legfontosabb minőségi ugrás, ami miatt a magyar bor ma már nemzetközileg is mondhatni egy teljesen más ligában játszik, mint 45 évvel ezelőtt?
18: Teljesen megváltozott az elmúlt évtizedekben a termelői struktúra, illetve egy minőségorientált termelés alakult ki. Ezt a kettőt mindenképpen kiemelném. A korábbi évtizedekhez képest nem nagy állami vállalatok versenyeznek, hanem jellemzően családi vállalkozások, illetve esetleg nagyobb vállalkozások borai is, de nagyon sok a kis termelői bor is, illetve minőségorientáció tekintetében egy hatalmas lépést tudtunk előre tenni. Nem csak a tokai bor különlegességek, nem csak a nagy testű vörösborok, hanem már a reduktív fehérborok, a rozéborok is kiváló minőséggel képviseltetik magukat a borversenyen.
16: Idén is több száz tétel érkezett az ország minden borvidékéről, hogyha jól olvastam. Mely kategóriákban mérik össze a tudásukat a borok?
18: Fehérborok, vörösborok, illetve a rozéborok kategóriájában lesz egy nagy közönségbora is, kiválasztásra került a legjobb.

0: ellátott, megfelelően tiszta levegőjű helységet, környezetet kell biztosítani. A mintákat pedig az ország minden pontjáról, sőt külföldről érkező szakemberek, jellemzően végzett borászok, illetve borszakírók, nemzetközi borbirálók és olyan szakemberek végzik, akiknek nagyon komoly kötődése van a borhoz.
1: Meghatározott standardek vagy kritériumok alapján, tehát mennyiben számít a szubjektivitás, vagy azért van benne egyfajta szubjektivitás is?
0: Ugye ez nem lehet pontosan olyan egy ilyen verseny, mint egy olimpia, hogy a leggyorsabb exakt módon lesz az első. Megvannak azok a szakmai standardek, amelyeket minden virálónak ismernie kell, akár kategóriában, akár fajta tekintetében, de mint mindenben nyilván ez is egy érzékszervi kóstolás, tehát itt is van benne némi szubjektivitás. Hogy ezt a szubjektivitást kompenzáljuk, ezért vannak 6-7-8 fős zsűrik, ahol minden zsűritag ad egy pontot a bornak, természetesen a megfelelő kategória és a megfelelő elvárási rendszer szerint. Tehát itt ugye a tisztaság, a megjelenés, a szín, az illatintenzitás, az illattartalom, zamatta, stb. Tehát itt sorolhatnám egy nagyon összetett szempontrendszer szerint, és a végén egy átlagpont kerül adásra. De hogy ne legyenek olyan virálatok, amik esetleg nagyon eltorzítják az átlagot, az átlagtól egy bizonyos pontnál jobban eltérő zsűritagok, ők kiesnek a pontozásból, így egy viszonylag objektív eredményt tudunk kapni. Minden idők legmagasabb minta számával büszkélkedhetünk, ez 995 minta. A tavalyi 880-890 közötti mintaszámhoz képest ugye ez több mint 10%-os emelkedés, ami talán a 25-ös évjáratnak is köszönhető, illetve úgy gondolom, hogy egy nagyon jó visszacsatolás számunkra, szervezők számára is, hogy a termelők tisztelik ezt a borversenyt, és egy reális visszacsatolásnak tartják, mind termelői, mind pedig piaci oldalról.
1: És mikor derül fény, hogy kik lesznek a kategória győztesek?
0: Természetesen a bennfentesek már virálat után közvetlenül tudják, de a hivatalos eredményhirdetés az június folyamán lesz.
2: Borász, borkészítő, szakavatott borkóstoló, sőt pálinka mester is Nyúlné dr. Püra Beáta, aki a 45. országos borverseny nagy közönségének zsűrije, ha jól tudom, de ő majd kijavít engem. Hogyan keveredett ide a versenyre, Beáta?
3: Én hála Istennek az utóbbi években, évtizedekben inkább így tudom mondani, hogy bírálóként veszek részt az országos borversenyen, és az a megtisztelő feladatért, hogy a nagy közönség boránál úgymond zsűri elnökként koordinálom az influencerek, ismert emberek, tehát együtt kóstoljuk a nagy közönség borát, és hogyha a szakmai instrukciót kell adnom, illetve volt ugye előtte egy tréning, ez már megtörtént, és akkor együtt úgy bíráltuk a borokat, hogy ténylegesen tudják használni azt a programot, amivel majd le fogjuk most élesben bírálni azokat a borokat, amelyek hozzánk kerültek, kiválaszt a szempontjait, ismerkedjenek a borokkal, a stílusokkal, ugye különböző stílusú borok voltak, tehát itt volt reduktív, ugyanabból a fajtából reduktív volt, gyümölcsös, könnyű, és ugyanebből a fajtából volt késői születelésű, fahordóban erjedt érletét, tehát egy borkóstoló, mindenkinek a saját emléképei, az emlékei vannak, tehát akkor éppen, hogy ő mit érez illatban, zamatban, és ezeket kell leírni. Ezért szoktam mondani, hogy ne ijedjünk meg, azért, mert szakmailag mi más, esetleg más jelzőket mondunk, de ugyanúgy mindenki a saját életéből tudja hozni a példákat.
1: Rengeteg ember van itt, hatalmas az érdeklődés. A megmérettetésen túl mire nyújt ez lehetőséget? Akár a szakavatottaknak, akár a kevésbé hozzáértőknek. Ez egy szakmai találkozó is?
3: Ó, ez nagy, de jó. Ilyet még senki nem mondott, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy szakmai találkozó is. Ugye az, hogy megméretjük a borainkat, az ezért ez minden borász számára nagyon jó. Hiszen amit mi alkotunk a borászatunkba, a legjobb minőségű, a legszebb bort szeretnénk ugye készíteni, de egy évjáraton belül a fajták is versenyeznek egymással. És abból kitűnni, azt gondolom, hogy az mindenki számára nem csak hiúsági kérdés, hanem hogy magát, a pincészetet elhelyezni, úgymond a piacon, és azt gondolom, hogy a mostani időkre is nagyon-nagyon jellemző az, hogyha azért az emberek azt látják, a polcokon sorakoznak az üvegek, ugye mi az, ami miatt ő leveszi a polcról, itt mondhatjuk azt, hogy ha olyan üvegben van, hogy a bornak a színe, a címkéje, tehát egyáltalán milyen ugye a kinézet, ha nem ismeri a borász vagy a borászatokat. Viszont, hogyha azért ott van rajta egy érem, akkor azt gondolom, hogy van egy olyan jelzés felé, hogy hú, ezt már lebírálták, ez biztosan nem lehet rossz, tehát akkor azt veszi le.
1: Itt áll velem szemben Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, és itt 10 éve támogatják a borversenyeket.
4: Alapvetően a borágazat az agrárium és az élelmiszeriparon belül nem egy nagy szereplő, mert 1%-os részesedése van, de a társadalmi hatása az annál nagyobb. Nagyon sokan kötődünk a borvidékhez, a borkultúrához, 22 borvidék van Magyarországon, szétszórva, szinte minden tájegységünkön van egy-egy, és úgy gondoltuk, hogy bankként érdemes ezzel foglalkoznunk. 10 éve együttműködünk a legtöbb borászati eseményen, kiemelten az országos borversenyen.
1: És hogyan lehet versenyképessé tenni akár a borokat, vagy megerősíteni, mert ugye a mezőgazdaságnak rendkívül ki van téve ez a

0: Az ágazat, hogy május elejé fagyok is megtépázták az ültetvényeket, tehát hogyan lehet gazdaságosan gazdálkodni?
1: Professzionálisan. Egyre inkább abba az irányba mozdulunk el, hogy gépesítve, megadva mindent a szőlőnek, amire szüksége van, odafigyelve, együtt lélegezve. Egyébként ez a borászati ágazat többségére, a szőlőtermesztőkre abszolút igaz. Van egy másik hányaduk, akik még nem így végzik a tevékenységüket, ők egyre inkább felhagynak a tevékenységet. Tehát azt látom, hogy le fog tisztulni ez az ágazat. Megtanuljuk az új érában, az új klimatikus viszonyok között ezt alkalmazni, és akkor nem lesz probléma.
0: De a hazai bor helyzetét hol látja 5-10 éven belül?
1: Helyére fog kerülni. Szerintem kisebb lesz, mint most, ezt el kell fogadnunk. Eddig felülreprezentáltak voltunk. Lesznek piacvezető vállalkozások, akiket most lehet látni. Lesz egy nagyon erős, nagy és középvállalati kör, és lesz egy családi alapon működő, magas márkával, brenddel rendelkező, aki ott lesz az éttermek, a boltok, a polcok, az asztalokon, és ebben a tekintetben fel fogja venni a versenyt a nemzetközi elittel, és lesz egy másik leszakadó, akinek ki kell találni azt, hogy részt akar ebbe venni, vagy felhagyja a tevékenységét.
0: A kulcs a folyamatos megújulás és a kreativitás.
1: A borászati ágazatban mindenképpen minden év egy új év, azt mondják a borászok, új évjárat, úgyhogy ebbe kell gondolkodni.
2: BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontban karbantartás miatt, várhatóan 14 óráig a forgalmat rendőrök irányítják majd. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, a környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megáll áthelyezték. Ma 10 és várhatóan 12 óra között a 3-as villamos helyett a Gubacsi út, Határút és az Ecseri út között pótlóbusszal lehet majd utazni veszélytelenítés miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
2: MÁV Info.
4: A nyugati pályaudvaron csak korlátozással, kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok a reggeli délelőtti órákban, ezért a Ceglédi és Lajos Mizsei vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késésekre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani. A Lajos Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya Kispestre kerül át a fennakadás végéig. Az ország többi vonalán jelenleg zavartalanul zajlik a reggeli forgalom. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat vasárnapig Szerencsés Sátoraljaújhely között, május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. Az Ukrajnába közlekedő nemzetközi vonatok délig biztosan csak csapig közlekednek, illetve onnan is indulnak Magyarország felé. Javasoljuk, utazásuk előtt minden esetben tájékozódjanak a mavinform.hu weboldalon. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
2: Időjárás jelentés.
5: Mégpedig Kuntár Rolandtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Majd délután nyugat felől megvastagszik a felhőzet, amelyből a Dunántúlon elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok. A déli eszelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharos széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet délután 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő. Hungaromet, Kuntár Roland.
5: Köszönjük szépen, fél hét lesz néhány másodperc múlva, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban. A bemondó Garami Zsuzsa.
7: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szojváról, Munkácsról és Ungvárról is. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás, átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Vajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgető feladatnak nevezte a helyzet rendezését. A híradást Berente Marian szerkesztette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
8: Vármegyéről vármegyére. Komárom-Esztergom.
9: Összeköti azt, ami összetartozik. Monostori híd. A kettészakított Komárom második közúti Dunai átkelőjét 2017-ben kezdték építeni. A Monostori híd Magyarország vezetésével, Pozsony közreműködésével és uniós forrásból 2020-ra készült el. A közel 3000 kilométeres Duna legmagasabb hídja 118 méterre emelkedik ki a folyóból. Pálya szerkezetének első három elemét 2018-ban emelték a helyére. Az egyenként 165 tonnás alkotó részeket Csepelen állították össze. A teljes híd 37 hasonló darabból áll, ezek összsúlya 5400 tonna. A hidat tartó pilon 2400 tonnás. A Monostori híd teljes hossza 602 méter. Tervezésénél meghatározóak voltak a hajózási szempontok. A hídon kerékpárút és gyalogos járda, valamint a belterület közelsége miatt közvilágítás is van. Az egyedi szerkezet miatt a pilon és kábelek díszkivilágítást kaptak. Aki a régi Erzsébet híd helyett ezen kell át, az elkerüli Komárom forgalmas belvárosát, így délfelé indulva egy perc alatt eléri az egyes utat Budapest vagy Győr felé, a felvidéki oldalon pedig a 63-ast, amelyen nyugatra Dunaszerdahelyre lehet eljutni.
8: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
5: Május 20-áig kell véglegesíteni a személyi jövedelemadó bevallást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig jelentősen leegyszerűsíti az egyéni vállalkozók számára is a tervezetek ellenőrzését és benyújtását. Akiknek módosítaniuk kell, esetleg elakadnak, használhatják az elektronikus SIA kérdés funkcióját, a videós útmutatókat, vagy a NAV 1819-es infóvonalát. Lincmeyer Szilvia kommunikációs vezető tájékoztat a részletekről, a riporter pedig Cinegele.
10: Milyen konkrét lépéseket javasolnak azoknak az adózóknak, akik az ESIA használata közben elakadnak, és milyen csatornákon érhető el gyors, akár személyre szabott segítség?
11: Azok, akik esetleg az ESIA használata közben elakadnának, ez nagyjából kétlem, mert hogy az ESIA használata az rendkívül egyszerű. Különböző segítő programok is vannak, most már a kérdésfelelet mód például annak, aki kiegészítené a bevallási tervezetet mondjuk a lakáskiadásból vagy ingatlan eladásból származó jövedelemmel, de aki mégis elakadna, elsőként azt javaslom, hogy keresse föl a NAV honlapját, nav.gov.hu. A legelső csempe az a személyi jövedelemadó bevallás 2025 csempe. Innen elérhető az ESIA is, és elérhetőek a tájékoztatók is. Több tájékoztató jellegű kisfilmet csináltunk. Ennek segítségével már biztos, hogy tovább lehetne haladni. De aki mégis szeretne beszélni valakivel, az első körben hívja nyugodtan a NAV ingyenes infóvonalát, ez a 1819, minden kérdésre tudnak válaszolni. Aki pedig a személyes kapcsolat felvételben jobban bízik, nyugodtan keresse föl a hozzá legközelebb eső ügyfélszolgálatot, készséggel segítünk.
10: Hogy állnak most a számok, terveze a NAV kommunikációs kampány célzott tájékoztatást még a be nem nyújtott 1,7 millió bevallás tulajdonosának elérésére, ugye a május 20-ai határidő az már itt van a nyakunkon.
11: A NAV a célzott kommunikációs kampányát, a leveleket már kiküldte az érintetteknek, azoknak is küldött levelet, akik belekezdtek a bevallási tervezetüknek a szerkesztésébe. Több mint 200 000-en kezdték meg a szerkesztést, és még nem fejezték be a bevallást. Azoknak is küldött levelet az adóhivatal, akiknél valamilyen anomáliát talált, leggyakrabban, ha jár vissza adó, személyjövedelemadó, abban az esetben a magánszemélynek rendelkeznie kell arról, hogy ezt az összeget, ezt milyen módon szeretnék megkapni.
10: Milyen mértékben vannak még az utolsó napokban személyesen az ügyfélszolgálatokon? Ugye ezt már Szilvia is említette, hogy a lakosság jelentős része azért elektronikusan, könnyebben és gyorsabban intézi, amit kell, de melyek mégis a leggyakoribb hibák, amiket elkövetünk?
11: A leggyakoribb hibákat idén is feltérképeztük a már beérkező bevallások alapján, jellemzően a kedvezményeknél. Leginkább egyébként a családi kedvezmény, ott inkább a szabályok félreértéséből adódik eltérés, de pont ezért ki is adtunk egy közleményt erről, hogy melyek a leggyakoribb hibák. Az utolsó napokban, ugye szerda május 20-a, egyébként is 6-ig van nyitva az ügyfélszolgálat, de hétfőn, kedden és szerdán is sokkal több munkatársal és hosszabbított nyitvatartással várunk mindenkit, aki nem tudott eligazodni a honlapon, illetve telefonon sem kapott megfelelő választ a kérdésére. Azért valójában most már főleg online bevallás kiegészítése, akinek ki kell egészítenie, vagy csak el szeretné fogadni a tervezetét, annak csak be kell lépni, és a program végigvezet mindenen.
10: Megfelelően tájékozottak az egyéni vállalkozók arról, hogy mely forrásokból, gondolok itt az online számla, pénztárgép vagy az ONYA kerülnek adatai közé a tervezetbe, és milyen módon lehet hibát jelezniük vagy korrigálni, hogyha kell?
11: Ez a NAV egyik legnagyobb újítása, hogy már az egyéni vállalkozóknak is segít a bevallás kitöltésében. Nem lesz automatikusan érvényes, hogy a NAV 5,6 millió magánszemélynek ajánlotta ki a személyjövedelemadó bevallását, csak egy tervezet. Ha valaki nem csinál ezzel semmit, akkor gyakorlatilag május 20-án érvényes bevallásá válik. De a tervezetet mindenképpen érdemes átnézni, mert ha valamilyen kedvezmény kimarad belőle, azzal a magánszemély jár rosszul. Viszont ha valamilyen jövedelem hiányzik, ott pedig a revizor munkatársaim jelentkezhetnek majd később, hiszen a NAV mindig elmondja, hogy nem tud minden jövedelmet. Azt az egyéni vállalkozók nagyon jól tudják, hogy nekik valamit még tenni kell. A vállalkozásból származó jövedelmük feltüntetésében is segít az adóhivatal azzal, hogy visszamutatja, hogy nála milyen adatok vannak. Online pénztárgép, online számla adatok, ezeket tartalmazza a bevallási tervezet megfelelő sora, de természetesen, mivel önadózás van, az egyéni vállalkozó legjobb tudása szerint nyugodtan javíthatja, hiszen az lesz az érvényes bevallása, amit ő majd május 20-áig benyújt a NAV-hoz.
10: Milyen ügyféltámogatási csatornákat és határidőket biztosítanak azoknak a vállalkozásoknak, akiknek a tervezetének kiegészítésre vagy javításra van szüksége?
11: Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek is ugyanazok a csatornák állnak rendelkezésre, mint mindenki másnak. Ők is nyugodtan hívják a 1819-et, az ügyfélszolgálatra is jöhetnek, feltehetnek kérdéseket, munkatársaim az egyéni vállalkozók adózásában is teljesen napra készek. Rengeteg tájékoztató füzet érhető el a NAV honlapján. A mi tapasztalatunk azért az, hogy a vállalkozók egyre tudatosabbak, ismerik a rájuk vonatkozó szabályokat, és egész jól eligazodnak a honlapon is.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
12: A születéshetét tartják Egerben is, különböző programokkal, előadásokkal segítik a gyermekvállalás, sőt, az Egri Markot Ferenc Kórház megnyitja a szülőszobák ajtaját is, azaz bemutatják a kismamáknak, a leendő kismamáknak a helyszínt, ahol aztán majd szülhetnek. Pirisi Csenge riportja.
13: Látom, már egész nagy a pocakja. Hányadik hónapban van?
14: Fleischer Éva. 8.
13: Akkor ez már a finis, ugye?
14: Még egy hónap. Azt ki kell bírni. Olvastam a kórháznak a tájékoztatóját, de igazából hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Minden szülés más.
13: És hogy szeretne? Hogy szeretné, hogyha ez a nagy esemény történjen?
14: Hát komplikációmentesen mindegy. Ha természetes úton úgy, ha oxitocinnal, akkor úgy.
13: Most lesznek család? Tehát az első
14: gyerek? Igen, igen.
13: Akkor nagy a várakozás.
14: Hát elég, igen. Várjuk, de nem izgulom.
15: De akkor tudja, hogy kisnél egy kis fiú?
14: Igen, fiú, Teodor.
15: Párjával együtt érkeztek?
14: Igen.
15: Együtt is tervezik majd a szülést?
14: Igen, igen, együtt. Hogy legyen valaki, akit ismerek, hogy támasz nyújtson.
15: Meg az erősíti a kapcsolatukat is, nem?
14: Lehet, igen.
15: Ugye a születés hetén talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan szülünk. Ez a nyitott szülőszoba program, ez évek óta segítséget nyújt a pároknak, a születés körülményeit mutatja be.
16: Törekszünk arra, most, hogy egy a megérkező kismamákkal, kispapákkal fölveszük a kapcsolatot.
7: Mondja Hasiló Anna Mária szülésznő, laktációs tanácsadó.
16: Kapnak füzetet, tájékoztató füzetet, szülésről, szoptatásról. Lesz egy rövid tájékoztató a szülésről, a születésről, majd bemegyünk a szülőszobára, ott is megláthatják a szülőszobát, kérdezhetnek, fölmennek az újszülött osztályra, ott is körülnézés, majd a gyermekhágyas osztály, és mi a szoptatással kapcsolatban is információt fognak kapni.
15: Mennyire felkészülten érkeznek a családok, a szülők ide?
16: Nagyon sok kérdés van, aminek nagyon örülünk, mert számunkra így fontos, hogy valahogy biztonságban érezzék magukat, minél inkább bízzanak bennünk, szülésznőkben, védőnő, csecsemős nővér, orvosainkban, és akkor talán így olajozottabban működik ez a folyamat, a szülés, a születés is, a szoptatás is.
15: Természetesen? Ez hiszem az egyik új szó.
16: Ez így ki lett találva évezredek óta, hogy az anya hogy szül, a baba hogy születik, hogy szoptat, és hogy szopizik a kisbaba. Tehát tényleg a természet folyamát támogatnánk leginkább.
15: Mennyire segítik, akár információval, akár a környezet megteremtésével az, hogy jól érezze magát a szülő, az édesanyja, és hogy majd a születendő baba is?
16: Részben azzal, hogy minden hónapban van nyitott szülőszoba programunk, ahol tájékoztatást kapnak az anyák, nézegethetik a szülőszobával, barátkozhatnak, mutogatunk nekik olajakat, labdát, babzsákokat, pozícióban levést, a szülő ágyot, barátkozhatnak. Ezeknek a segédeszközöknek az ismerete jó hatással szokott lenni.
15: Tehát akkor az egész hét a születésről, a születés ünnepéről szól.
16: Igen, igen. A kapcsolódás a fő téma, tehát hogy a születést követően nyilván ez a szülésszobát illetően, ez azt jelenti, hogy a születést követően közvetlenül az édesanyja mellkasára kerüljön a kisbaba. Húzzáló köldökzsinórra meg tudja tapasztalni azt a kintlétben lévő biztonságot, amit méhen belül megtapasztalt a 9 hónap alatt, és hogy ennek a lenyomata egy élethosszig tart.
15: Az ilyen programok, mint a születés hetén, akár egy nyitott szülőszoba segítik az orvosok munkáját is?
17: A születés hete programsorozaton kívül is van nekünk, havonta egy szülés felkészítünk itt az osztályon.
7: Dr. Rozs László szülésznőgyógyász.
17: Az a tapasztalat, hogy nagyon nagy előnnyel indulnak azok a kismamák, párok, akik részt vesznek ezeken, mivel egy nagyon fontos helyismeretet kapnak, nem félnek a kórháztól, a helyszíntől, segítséget kapnak abban, hogy mikor, hova jöjjenek, milyen csomagot készítsenek be, és az újszülött osztály megismerésével kicsit oldódik a szorongásuk.
15: Sok apukát látok most itt ezek igen. Szerint, ez most már egyre népszerű vagy jellemzőbb, hogy a párok együtt jönnek?
17: Mivel a vajudás szülés során is gyakorlatilag az esetek több mint felében ott szokott lenni az apuka, együtt jönnek már a felkészítésekre is a párok. Nagyon jó tendenciát mutat.
15: Évente hányan fordulnak önökhöz, hányan hozzák itt világra a babájukat?
17: Körülbelül 1200 szülés zajlik itt az osztályunkon évente, ami egy közepes méretű szülészetnek felel meg. Sajnos az elmúlt években egy csökkenő tendencia itt is látható, de stabilak vagyunk ilyen szempontból.
15: Falakon túl is segítik azoknak a mondjuk civil szervezeteknek a munkáját, akik segítik, támogatják a családokat, hogy minél több gyereket vállaljanak?
17: Tradicionálisan jó kapcsolatot ápolunk az összes civil szervezettel, részt veszünk, amennyiben lehetséges az ilyen tájékoztató programokban, szülésfelkészítésekben, ami a kórház keretein kívül történik.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
12: A közösségi média széleskörű használata fogyasztói kockázatokkal és ebből fakadóan jogi következményekkel is jár. Erre hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Kispál Edit szóvívő beszél, a riporter Cínege Levente.
10: Milyen konkrét fogyasztóvédelmi oktatási vagy kommunikációs kampányokat tervez a FEOSZ annak érdekében, hogy a különösen sérülékeny csoportok is megértsék a közösségi média használatából eredő kockázatokat?
18: Mindig szervezünk oktatást, illetve előadásokat a fiataloknak. Alapvetően az az irány, hogy a tudatos fiatalokat megtanítsuk arra, hogy hogyan használják a közösségi média felületeket is. Egyébként nagyon-nagyon sokat tudnak is erről, inkább csak rendszerezni kell a tudásanyagokat. anyagukat. Az idősebb generációhoz kicsit nehezebb eljutni ebben a körben, hiszen ők nem olyan régóta használják, kicsit félve használják ezeket a felületeket, és hát elég sok veszély fenyegeti őket, pontosan a tudás hiányából fakadóan, hiszékenyebbek, sokkal több mindent elhisznek, valósnak fogadnak el, ami mondjuk egy fiatal generáció részére egyértelmű, hogy nem a valóság.
10: Akár fiatalokra, akár idősekre nézve hallhatunk néhány gyakorlati példát, hogy mi az, ami ezeknél a célcsoportoknál negatívum lehet, vagy kockázat?
18: Ugye az idősebb generáció tagjai nagyon-nagyon sok online csalás áldozatává tudnak válni, legyen szó akár valamilyen termék vagy szolgáltatás vagy termék vásárlásáról, nem néznek feltétlenül utána, hogy az adott termék tényleg tudja azokat az ismérveket, amit olvasnak róla, pedig lehet, hogy két kattintással ez egyébként elérhető információ lenne, csak az adott weboldalon vagy a közösségi média felületen ez nem elérhető, természetesen nem véletlenül, hiszen így próbálják becsalogatni őket, illetve időről időre felbukkanó problémakör, azok a csalások, hogy közösségi média felületeken jelentkeznek be segítségkérő megkeresésekkel, szüksége van pénzre, el kell utaznia, és ezt elhiszik sokan, és utalnak pénzeket, úgyhogy nem tudják, hogy valóban ki az, aki kéri a segítséget. Kicsit másik téma már a rengeteg banki csalás, ami mostanában felbukkant, megadják a bankkártya számukat, vagy a netbank hozzáférésüket, és pillanat alatt leemelnek a bankszámlákról istentelenül nagy összegeket, amit utóbb nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni, ha nem lehetetlen.
10: Hogyan látják a mesterséges intelligencia által létrehozott hirdetések átláthatóságának javítását, és milyen jogi vagy technikai lépéseket javasolnak a megtévesztő, rejtett, fizetett tartalmak ellen?
18: Sajnos ezen a területen a jogszabály egyelőre csak kullogni tud a gyakorlat meg a mindennapok után, és így próbálja meg rendezni mindig valamilyen problémakört. Egyértelmű már, hogyha fizetett hirdetésről van szó, akkor ezt figyelemfelhívó módon erről tájékoztatást kell kapnunk. Tehát, hogyha valamilyen szűrőt alkalmazunk, hogyha ez egy fizetett hirdetés, akkor az nem jelenhet meg anélkül, hogy erről minket tájékoztatnának, hogy azért szerepel az első helyen az adott termék, kereskedő, amire rákerestünk, mert hogy ez egy fizetett hirdetésként jelenik meg. Ilyen információt meg kell kapnunk. Ami egyébként még probléma szokott lenni, a közösségi média felületeken ugye nagyon sokan ott adnak, vesznek, rengeteg hirdetés ugrik fel azonnal, amint használjuk ezeket a felületeket. Ott azért nagyon fontos elkülöníteni, hogy azt meg tudjuk-e mondani, hogy most magánszemély hirdet valami ilyen terméket, vagy pedig cégkereskedő, hiszen más fogyasztóvédelmi szabályozás vonatkozik rájuk. Tehát, hogyha a kereskedőtől vásárolunk, akkor sokkal nagyobb védelem illet meg minket, mint hogyha magánszemélytől vennénk meg a terméket.
10: Ide tartozik talán az, hogy milyen elvárásokat fogalmaznak meg az online piacterek üzemeltetőivel szemben. Ugye itt van rengeteg belföldi, illetve nemzetközi, ami már sokszor ingyen szállít Magyarországra.
18: Fontos az online piactereknél is, hogy meg kell felelniük a fogyasztóvédelmi előírásoknak, tehát rengeteg tájékoztatásnak kell rajta lennie arra vonatkozóan, hogy tudja a fogyasztó, kitől vásárolja meg a terméket, pontosan milyen terméket vásárol meg, pontosan milyen vételárért, milyen egyéb fizetési kötelezettségei vannak, ha utóbb valamilyen panasza van, milyen jogorvoslati lehetőségek vannak, milyen panasztételi lehetőségek vannak, tehát ez a jogszabály tételesen felsorolja ezeket a kritériumokat, és ezeknek az online piactereknek is meg kell felelniük. Ezt egyébként a fogyasztóvédelmi hatóság rendszeresen szokta is ellenőrizni.
10: Mi van akkor, hogyha egy bank, netbank szolgáltatása, mondjuk egy keresőmotorban a csaló oldal hamarabb jelenik meg a találati eredmények között, mint az eredeti oldal is, valaki jóhiszeműen abba lép be, ahonnan már el is lophatják az adatait?
18: Mindenképpen érdemes minden esetben megnézni, hogy a weboldalnak a címe pontosan micsoda, mert ott azért azonnal ki szokott derülni, hogy nem azon a weboldalon vagyunk, ahol szeretnénk lenni. Ez nem csak a netbankos esetekben, de akár a közműszolgáltató cégeknél is gyakran előfordul, hogy kapunk ilyen jellegű e-maileket, ami elnavigálna ilyen oldalra. Ezt tudjuk tenni, mert az oldal nagyon-nagyon hasonló lesz, tehát abból nem biztos, hogy rájövünk. Vannak azért ilyen trükkök, hogyha nem magyaros kifejezéseket használnak, vagy teljesen tegező az adott weboldal, akkor biztos, hogy nem jó helyen járunk, tehát ilyenekre azért érdemes odafigyelni, de nehéz kiszűrni valóban.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
12: Május 15-től, azaz holnaptól indul az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele. Hogy mit is jelent ez, milyen adatokra kíváncsiak és miért, megtudjuk Tóth Pétertől, a Központi Statisztikai Hivatal természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetőjétől, a program szakmai felelősétől, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok!
12: Mire kíváncsiak itt, és mi ennek a felmérésnek a célja?
19: Tulajdonképpen ez a felmérés, ez a 10 évenkénti agrárcenzusok közötti nagymintás mezőgazdasági összeírás. A gazdaságok szerkezetére vagyunk kíváncsiak, tehát nem csak olyan információkat gyűjtünk, hogy mekkora területen gazdálkodnak, mekkora állatállományt tartanak, hanem egyúttal képet kapunk arról is, hogy például hány évesek a gazdálkodók, vagy milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. A mostani felmérésnek egyébként sajátossága az is, hogy 6 éve mértük fel utoljára az állattartási épületeit, illetve a különböző trágyakezeléshez kapcsolódó információkat, így ezt majd most is meg fogjuk tenni, illetve 10 éve mértük fel utoljára a borszülővel, szülőtermesztéssel kapcsolatos részletes információkat, ez is a mostani felmérésnek lesz majd a célja, tehát egy ilyen komplex képet fogunk majd kapni a mezőgazdaságról a mostani felmérés eredményei alapján.
12: Miért fontos ez?
19: Ez fontos nem csak hazai szinten, de uniós szinten is ez a felmérés. A hazai, illetve az uniós döntéshozókat támogatjuk majd ezekkel az információkkal, ezekkel az adatokkal. Azt szoktuk mondani, hogy pontos, jó minőségű adatok nélkül nem keletkezhetnek jó szakpolitikai döntések, tehát mi tulajdonképpen a döntéshozókat támogatjuk, és ezért is fontos az, hogy ugye ez egy kötelező összeírás, tehát az érintettek számára kötelező a válaszadás, de nem is ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy a gazdálkodóknak jó felfogott érdeke, hogy pontos adataikkal segítsék a mi munkánkat is, és aztán ennek az eredményeképpen aztán majd ők is jobb helyzetbe kerüljenek majd a gazdálkodás során.
12: Hol mutatkozik itt a közös érdek? Mert az, hogy kinek milyen van, az azért így a magyar néplélek azt úgy szereti szemérmesen kezelni.
19: Igen, itt termelési adatokra vagyunk kíváncsiak, itt semmiféle gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi információra egyébként nem kapcsolatosan nem teszünk fel kérdéseket. Itt tulajdonképpen egy pontos képet fogunk majd kapni arról, hogy ők most 2026-ban hogy is gazdálkodnak. Azt láttuk, hogy a mi döntéseink alapján pontosan az elmúlt években is sok-sok szakpolitikai döntés született egyébként. Ilyen volt például a gazdaságátadási törvénynek az egyszerűsítése. Ugye azt láttuk, hogy a gazdatársadalom előregedett, a gazdálkodóknak több mint az 1/3 az 65 év feletti, tehát fontos volt ezzel kapcsolatban is különböző döntéseket, rendelkezéseket hozni. Aztán az agrár digitalizációnak az alacsony szintjét is felmértük már például 2020-ban, és amikor 2023-ban ismét felmértük ezt a kérdést, akkor azt láttuk, hogy itt egy előrelépés történt, hiszen a hazai döntéshozók is ezek alapján, az információk alapján hoztak különböző törvényeket, rendelkezéseket.
12: Na, hogy megy ez a gyakorlatban? Nyilván itt is bejön a digitalizáció.
19: Abszolút bejön a digitalizáció. Most már 10 éve a mezőgazdasági összeírásokban nem használunk papíralapú kérdőíveket, tehát kimondottan digitális eszközökkel történik a felmérés. Itt két szakaszról beszélhetünk tulajdonképpen. Kezdünk egy online szakaszsal majd, amikor a gazdálkodóknak lehetősége van arra, hogy otthonról kényelmesen kitöltsék a kérdőívet. Május 31-ig történik majd ez a szakasz, akkor ér majd véget. És aki majd él ezzel a lehetőséggel, őket nem fogják összeírók felkeresni. Ugyanis a második szakasz az majd június 1-én kezdődik, és egészen július 15-ig tart. Az ország 969 településén közel 400 összeíró fog majd dolgozni. Azt még nem említettem, hogy a legutolsó felmérés alapján 2023-ban közel 200 ezer agrárgazdaság működött Magyarországon, és ebből a mostani felmérésben közel 66 ezer gazdaság esett a mintába, tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy mintás felmérésről beszélhetünk.
12: Az előző felmérés alapján tudják, hogy kit kell megkeresni? Már így e-mailben nyilván valami kód is kell hozzá, meg ahogy ez szokott lenni, hogy megy ez?
19: Igen, az érintetteket közvetlenül is tájékoztattuk, vagy postai úton, vagy pedig e-mailben küldtük el a adatszolgáltatáshoz kapcsolódó belépési kódot. Egyébként egy ilyen nagyon felhasználóbarát felületet alakított ki a Központi Statisztikai Hivatal, által, tehát bátorítjuk arra gazdálkodókat, hogy töltsék ki online a kérdőíveket. Folyamatosan vesszük át a különböző adminisztratív adatforrásból származó információkat, tehát egy abszolút naprakész adatbázissal rendelkezünk, és ezeknek a különböző állami adatbázisoknak az átvétele azt is egyébként elősegíti, hogy ne kelljen olyan hosszú kérdőívet kialakítanunk. Hiszen, hogyha nem vennénk át a különböző más forrásból származó információkat, akkor dupla olyan hosszú lenne a kérdőívünk, tehát fontos ezt elmondani, hogy csak olyan kérdéseket teszünk fel, amelyek más adatforrásokból nem elérhetőek egyébként.
12: Egy-két példát, hogyha mondana, akkor jobban látnánk.
19: Igen, például a földhasználattal kapcsolatos kérdések. Tehát ez az elmúlt három évben rendkívül leegyszerűsödött a kérdőívünk ebből a szempontból, hiszen most már csak a főbb művelési ágaknak a területét kérdezzük meg, de hogy ott például miket termesztenek, azokat már teljes egészében átveszük a például az államkincstártól, illetve az egységes kérelmi információi is segítenek ebben. Vagy ilyen például a különböző állatállományhoz kapcsolódó adatbázisok, például a szarvasmarha állománnyal kapcsolatosan is egy kiváló regiszter áll rendelkezésre, de még sorolhatnám egyébként ezeket a különböző állami nyilvántartásokat, ahol egyébként naprakész információkat találhatunk.
12: Ugye hát itt az élelmiszertermelés az nemzetbiztonsági stratégiai kérdés is, hogy állunk állatállománnyal. Ugye, hogyha az ember utazik, jár vidéken is, akkor leginkább azt látja, hogy sok helyen inkább nyírják a füvet, mint sem, hogy állatot tartanának. Hát, úszómedence is van az udvarokban, szóval úgy van ez.
19: Igen, mostanság, hogyha az állattenyésztésről beszélünk, akkor kiemelni két állatfajt, a szarvasmarhákat például. A szarvasmarha tenyésztés tekintetében Magyarország élovas volt abban a tekintetben, hogy 2010 és 2020 között mi voltunk az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol minden évben emelkedett a szarvasmarháknak a száma. Aztán az uniós tendenciákkal összhangban egy kisebb csökkenés következett be. De hogyha a sertésekről beszélünk, akkor az idősebb hallgatók talán még emlékezhetnek arra, amikor Magyarországon több sertést tartottak, mint ahányan éltek az országban. Több mint 10 millió sertés is volt Magyarországon. Most nagyjából egy olyan 2,5-2,6 millió sertést tartanak az országban. Szóval egy ilyen koncentrálódás következett be egyébként a gazdaságoknak a szerkezetében, és ez igaz az állattenyésztésre, illetve a növénytermesztésre is.
12: Itt csak a nagy gazdaságokat, közepes, kis gazdaságokat, vagy akár a háztáit is látják, vagy érdekli önöket?
19: A háztáit nem figyeljük meg, 2020-ig még a kisebb egységeket is megfigyeltük, de pontosan annak érdekében, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóinknak a terheit, ezeket a kis egységeket nem keressük már fel, nem kérdezzük meg, csak azokat kérdezzük meg, akik egy bizonyos úgynevezett gazdaság küszöböt elérnek, például termőterületük legalább 1 hektáros, vagy állatállományból is tartanak akkora mennyiséget, hogy nem csak saját fogyasztásra termelnek, tehát nem csak otthon fogyasztják el a megtermelt termékeket, hanem piacon is értékesítik ezeket.
12: Köszönöm szépen Tóth Pétert, a Központi Statisztikai Hivatal Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetőjét hallották.
19: Köszönöm szépen.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
22: Hány óra?
23: Hajnal 2.
22: Megint nem alszol?
23: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
22: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
24: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
22: Alszol.
24: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
20: Reklámot hallottak.
12: És akkor egy gondolat az időjárásról. Napos idő várható még ma, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól aztán nyugat felől egyre több helyen lehet esőre számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
20: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
12: 7 óra van, 2026. május 14-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
20: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
0: Kormányülést tartott a Kópusztaszeren, Viszmajor helyzetet hirdetett az aszály miatt a kabinet.
1: Szombathelyen megkezdődött az Olladi városrész azbesztel szennyezett utcáinak tehermentesítése. Az élő környezetért felelős miniszter az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését.
0: Alig egy hét van még a személyi jövedelemadó bevallására, május 20-áig lehet beadni az 1+1% felajánlásáról szóló nyilatkozatot is. Mondjuk a részleteket. Kópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Brieska Dániel összefoglalója.
3: A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Viszmajor helyzetet fog bejelenteni a kialakult aszályhelyzet miatt.
4: Jelentette be a kormányülés közben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kabinett tagjai a vízügyi igazgatóságok szakembereivel és gazdálkodókkal is egyeztettek a drasztikus aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A kormányfő hangsúlyozta, ez a magyar gazdák számára fog lehetőségeket biztosítani. Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgatóság főigazgató helyettese a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
6: Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet hozódjon fel a tájban.
4: A tájékoztatón a miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is, aki szerint az üzemanyagellátás és a nyersolajellátás zavartalan, a stratégiai készletek 80%-on állnak.
3: Azt is jelezte elnök vezérigazgató úr, hogy a védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Azt pedig már én teszem hozzá, hogy az új kormány és vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen.
4: Magyar Péter arról is beszélt, hogy még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány államtitkárainak többségét. Elmondta azt is, hogy a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, kormányülés viszont lesz. A kormányfő kitért arra is, hogy a jövő héten hivatalos látogatásra utazik. Először Lengyelországba, ahol kétoldalú tárgyalásokat folytat majd elsősorban Donald Tusk kormányfővel, valamint találkozik a lengyel elnökkel is. A miniszterelnök hozzátette, ezután Varsóból Bécsbe utazik, ahol az osztrák kancellárral és várhatóan az osztrák elnökkel is találkozik.
0: Az üzemanyagokat terhelő adócsökkentését sürgeti a Mi Hazánk. Példaként Lengyelországra hivatkoznak, ahol a benzin és a gázolaj áfáját 23-ról 8%-ra mérsékelték.
1: Szajlai János, a párt energetikai kabinetjének alelnöke hangsúlyozta, az árszabályozást és a különadókat úgy kellene átalakítani a kormánynak, hogy a hónapok óta veszteséges kisebb benzinkutaknak ne kelljen bezárniuk. A politikus hozzátette, érdemi tájékoztatást várnak arról, hogy mennyi kőolaj és üzemanyag van a hazai biztonsági tározókban, és hogy milyen áron mennyi üzemanyagot exportálnak Magyarországról Ukrajnába.
0: Azonnali hatállyal leállítják a védett erdők kitermelését, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter.
1: Gajdos László közölte azt is, átalakítják az állami erdőgazdálkodásnak annak érdekében, hogy a profit helyett az ökológiai szemlélet érvényesüljön. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve rendelettel, majd a múlt év közepétől törvénnyel engedélyezték a tarvágást az őshonos fafajú természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
0: Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkoltak le utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy ma a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartja. Pálfai Csiko összefoglalója.
5: A szombathelyi Oladi városrész utcáján vetmintában mutatták ki a legmagasabb aszbeszt koncentrációt. Az önkormányzat ezért már hétfőn elkezdte az utak bitumenes zárását.
8: Három réteg kavics kerül erre az útszakaszra, alul egy apróbb kavics, majd a bitumenes réteg, majd bazalt réteg jön erre a szakaszra, egy durvább, illetve egy jóval finomabb bazalt réteg magyarországi bányákról kerül ide erre az útszakaszra.
5: Számolt be a helyszínről Rafai Emőke, az M1 tudósítója. Szakértők szerint ez a megoldás akár 25 évig megakadályozhatja, hogy az aszbeszt a levegőbe kerüljön. Az utakra emellett kálciumkloridot szórnak, mert megköti a vizet, így hosszabb ideig nedvesen tartja a mérgezett útszakaszt. Sebességkorlátozás is érvényben van, hogy az arra haladó járművek ne verjék fel a port. Nemény András, Szombathely polgármestere szerint egy napot sem akartak késlekedni a helyzet kezelésével.
9: Már a megelőző intézkedésekkel, a locsolással sikerült azt elérnünk a sebességkorlátozással, hogy az újabb méréseknél már jóval kisebb volt a határérték túllépés, és ezzel a bitumenes technológiával az a meggyőzésünk, hogy meg is fog szűnni.
5: A lakosság védelme érdekében több felajánlás is érkezett. Számos lakóházba olyan légtisztító rendszert szereltek be, ami kiszűri az aszbeszt szennyezést a levegőből. Az anyag belélegzése ugyanis súlyos egészségkárosodást okozhat, főként a tüdőt támadja, amelyben daganatos elváltozások alakulhatnak ki. Az aszbesztről korábban már kiderült, hogy a határmenti ausztriai bányákból származik, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszt tartalma miatt zártak be. Azóta egyre több nyugat-magyarországi településről derült ki, hogy érintett. Sopronban, Bozsokon, Kőszegen, Táplán-Szentkereszten, valamint Zalaegerszegen is találtak olyan területet, ahová került az osztrák kőbányából származó aszbeszttel szennyezett zúzalék. De több határmenti településen is vizsgálatokat rendeltek el, így akár 40 település is érintett lehet.
11: Első utam a területre vezet.
5: Újossága miatt az élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy csütörtökön Nyugat-Magyarországra utazik, hogy személyesen tájékozódjon a helyzetről. Gajdos László azt mondta, már készült összefoglaló anyag az ügyről, amelyet Magyar Péter miniszterelnökkel is áttekintettek. A kialakult helyzet rendezését pedig az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják.
0: A Tisza kormány által tervezett pótköltségvetés az átláthatóság üzenetét közvetíteni a piac felé, mondta a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza.
1: Regős Gábor a Kossuth Rádióban emlékeztetett. Az újonnan megalakult kabinet a módosítás helyett a 2026-os büdzsé teljes felülvizsgálata mellett döntött. Hangsúlyozta, ezt az indokolja, hogy az államháztartás hiánya áprilisban csaknem 430 milliárd forinttal nőtt, így az egész évre tervezett költségvetési hiánycikk cél a negyedik hónap végére meghaladta a 90%-ot. A szakértő szerint ebben szerepük volt azoknak a választást megelőző kormányzati intézkedéseknek, mint például a 13. 14. havi nyugdíj és a fegyverpénz. Hozzátette, az idei költségvetés újratervezését olyan tételek befolyásolhatják, mint a kata adózásra jogosultak körének kibővítése, az előnytelen szerződések felmondása és az uniós támogatások.
13: Nyilván, ami el van költve, az el van költve, tehát azon nem nagyon lehet módosítani. Azért, hogyha valamit a hiánnyal kezdeni akarnak, akkor a kiadási oldalon azért lehetnek lehetőségek. Ugye a bevételi oldalon most egy évvégén, évközben kevésbé számítok talán intézkedésre. Ugye itt, ami elhangzott adóemelés, az a vagyonadó, tehát az meg nem olyan, hogy két nap alatt be lehet vezetni, tehát az idejévet szerintem már nem érinti.
0: A többi között a legalacsonyabb nyugdíjak emelését, a 13. és 14. havi nyugdíj megtartását ígérte Kármán András pénzügyminiszter. A Krónikának nyilatkozó szakértő szerint a tervezet nem kivitelezhetetlen, de legalább 500 milliárd forint plusz kiadást jelent majd a büdzsében. Részletek Kovács Mártontól.
7: Az első dolgunk lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjakat, 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat senki ne kaphasson.
10: Rendkívüli nyugdíjemelést kapnak a havi 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjra jogosultak. A 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjak esetében sávos emelést alkalmaznak, megtartják a 13. és a 14. havi juttatást, és szép kártyát is kap a legtöbb nyugdíjas, közölte Kármán András pénzügyminiszter a kinevezése előtti meghallgatáson.
7: Fontos, hogy a magasabb nyugdíjaknál is legyen egy felzárkózás, és ezt szolgálja a nyugdíjaszépkártya bevezetése, ami mindenkinek, akinek 500 ezer forinttól elmarad a nyugdíja, plusz támogatást fog jelenteni.
10: A 120 ezer forintra emelt minimál nyugdíjat várhatóan még az idén bevezetik, és becslések szerint minden tizedik szépkorút érint, mondta Krónikának nyilatkozó szakértő. Süle-szigeti Bulcsó szerint a kormány legnagyobb vállalása a nyugdíjaszépkártya bevezetése, amely évente egyszer legfeljebb 200 ezer forint plusz juttatást jelent a 250 ezer forintnál kevesebb nyugdíjra jogosultaknak, 100 ezer forintot pedig azoknak, akiknek ennél több a járandóságuk. Az intézkedések becslések szerint 5-600 milliárd forint plusz kiadást jelentenek évente, ami felér plusz egy havi nyugdíjjal, tette hozzá a szakértő.
14: A 13. havi nyugdíjnak, meg a 14. havi nyugdíjnak is a kifizetése azt igényli, hogy más adóbevételeket is átcsoportosítson a kormány, és ezekből fizesse ezeket a plusz juttatásokat. Elméletileg ugyanezzel a módszerrel operálhatnak a TISZ-nak a további intézkedéseinél is, tehát ezt a nyugdíjas szépkártyát is lehet, hát ha nem is nyugdíjjárulékból, de valamilyen más adóbevételből finanszírozni, viszont ez egy nagy ballaszt a költségvetésnek, tehát ez egy nagyon jelentős tétel, és ha megígérik, akkor onnantól kezdve minden évben fizetni kell, tehát ez beépül a kiadások közé, és jelentősen megemeli a nyugdíj célú kiadásokat.
10: Süle-szigeti Bulcsó azt mondta, becslések szerint idén legalább 360 ezer embernek emelkedik a nyugdíja, a szépkártyát várhatóan jövőre kapják meg. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy még az Európai Unióban a GDP csak nem 10%-át, addig Magyarországon csak 6,5%-át költött a nyugdíjra a korábbi kormány. Ennek arányát is növeli az ország új vezetése, amely októberben nyújtja be az országgyűlésnek az ezzel összefüggő költségvetési tervezetet.
0: Alig egy hét van még a személyi jövedelemadó bevallására. Május 20-áig lehet beadni az 1+1% felajánlásáról szóló nyilatkozatot, és addig lehet az adóhivatalhoz be nem érkező adatokkal módosítani a bevallás tervezetét is, hívta fel a figyelmet az adóhatóság kommunikációs vezetője.
1: Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, ilyenek például az eddig nem érvényesített kedvezmények, illetve az ingatlan eladásból vagy kiadásból befolyt pénz. Hozzátette, a befizetendő adót is a bevallási határidőig kell rendezni, különben késedelmi pótlékkal kell számolni, és az 1+1%-os nyilatkozat sem lesz érvényes.
15: Az, aki nem tudja befizetni, annak is nagyon könnyű dolga van, mert magában a személyi jövedelemadó bevallásban is van lehetőség részletet kérni. Ez nagyon egyszerű, mert maximum 12 havi részletet lehet kérni, és igazából csak be kell írni a hónapok számát, és aki ezt az utat választotta, már rendezte is az adóját, hozzátéve, hogy minden hónapban fizetni kell majd, erre érdemes odafigyelni. Ebben az esetben nincs késedelmi kamat, számítás, és az 1%-os nyilatkozat is érvényes.
20: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszán. Telítettek a sávok az M3-as Gödöllői és Mogyoródi szakaszán Budapest irányába, illetve az M0-as csomóponttól. Az M1-es autópályán szakaszos a torlódás a Budapest felé vezető oldalon, Komárom és Tata, valamint Tatabánya és Biatorbágy között. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
0: Budapest információkkal folytatjuk.
16: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban is lassú az előrejutása a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Soroksári úton a Hentes utcától szakaszonként, de torlódásra kell készülni a Budaörsi úton befelé végig. Schilling Zsolt, BKK Info.
20: Időjárás jelentés.
1: Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
0: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval, legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
20: Műsor ajánlott.
2: Kalendárium. 95 éve született a Szindbád című film legendás rendezője, Huszárik Zoltán. Stúdió vendégünk a lánya, Huszárik Kata színésznő. Bombon 30 címmel születésnapi koncertre készül a zenekar, és a Bölcsesség évada szeptembertől a Veszprémi Petőfi Színházban.
20: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
17: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
18: Neve sorolja, tudjuk azt magunk.
17: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
19: Téged hogy hívnak?
21: Miros Mihály második B.
17: És beköltöznek a nappaliába.
18: Na, ami dittum, az faktum.
17: Klasszikus történetek.
23: A piros ernyő.
26: Azaz.
27: Szent Péter esernyője.
17: Vadonatúj élmények.
28: Vasárnap eljöhetne moziba.
17: Készítse a popcornt.
29: Moziba? Megyek.
17: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
20: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
30: Uniós percek Berek Patriciával, brüsszeli tudósítónkkal.
31: Új stratégiát fogadott el az Európai Bizottság, hogy fokozza a tagállami egészségügyi rendszerek ellenálló képességét. A cél egyebek között az, hogy a tagállamok gyorsabban reagálhassanak az egészségügyi fenyegetésekre egész Európában. Rugalmas nemzeti egészségügyi rendszerek jöjjenek létre, és legyenek felkészültek az esetleges válsághelyzetekre is. Az EU bővítené a globális ellátási láncokat is, és támogatná a kulcsfontosságú egészségügyi termékek fejlesztését. A stratégia célja az is, hogy könnyítse a hozzáférést az oltóanyagokhoz, gyógyszerekhez és egészségügyi technológiákhoz. Az Európai Bizottság ajánlást készít elő a konverziós terápiák betiltására. A testület nem saját hatáskörben tiltja be a szexuális orientáció vagy a nemi identitás megváltoztatására irányuló terápiákat, de tagállami szinten ezt szeretné elérni. Hadzsalabi Buniós biztos szerint a konverzív terápiák azon a téves elképzelésen alapulnak, hogy az LMBTQ közösséghez tartozók betegek, a kezelések pedig hosszú távú károkat okozhatnak. Egy európai polgári kezdeményezés uniós szintű tiltást szeretett volna elérni, ehelyett azonban a tervek szerint jövőre ajánlást fogad el a bizottság, ami tagállami hatáskörben sürgeti a konverziós terápiák tiltását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az átnevelési kísérleteknek nincs helyük az Európai Unióban. Egyszerűsítené a bizottság a vasúti utazások tervezését és foglalását. A közlekedésért és turizmusért felelős uniós biztos közölte, meg kell szüntetni az akadályokat, főleg a határokon átnyúló utazások esetében, mert jelenleg széttagolt a különböző közlekedési társaságok foglalási rendszere. A tervek szerint bevezetnék az egységes jegyfoglalási rendszert, amelyben az utasok összehasonlíthatják majd a különböző vasúttársaságok szolgáltatásait, és egyetlen tranzakcióval vásárolhatják majd meg jegyüket a regionális, a távolsági vagy a határokon átnyúló utazásokra is. Apostolos Tsitsikostász uniós biztos hozzátette, a több szolgáltatót is igénybe vevő vasúti utazásoknál a csatlakozások elmulasztása esetén az egyetlen jeggyel rendelkező utasokra is kiterjed majd egy új, teljes körű utasjogi védelem. Csatlakozásuk lekésése esetén például újra foglalhatják majd jegyüket, vagy díjvisszatérítést, kártérítést kaphatnak.
20: Jó reggelt Magyarország, Kakukkel Tamással.
32: Puca István politikai elemző érkezett a stúdióba, jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt kívánok.
32: Azzal indultunk volna, hogy Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány, de közben történt valami, ami korábban nem, nevezetesen a hatalmas dróntámadás érte, már az előzőekhez képest, Kárpátalját is. Eddig ilyen nem volt. Mi lehet a háttérben? Ugye erre kellett reagálni rögtön az új kormány.
4: Ja, egyrésztről Oroszország valószínűleg válaszolni akar mélységi csapásokkal azokra a lépésekre, amelyek Ukrajna részéről történtek az elmúlt időszakban, hogy mélységi csapásokkal reagálnak. Másrésztről pedig az oroszok eddig azért óvatosabbak voltak Ukrajnának a nyugati részeivel kapcsolatos csapásokat illetően, illetve ugye az előző kormánnyal való, hát relatíve normális kapcsolat miatt feltételezhető, hogy óvakodtak attól, hogy a magyar területeket kifejezetten támadás érje. Nem azért, mert mintha Orbán Viktornak vagy az Orbán kormánynak akartak volna, vagy akarhattak volna valamilyen fajta gesztust tenni. Egész egyszerűen nem akarták az utolsó kommunikációs lehetőséget sem elvágni magukat az Európai Uniótól. Ugye Orbán Viktor volt az egyetlen politikus Európából, aki elment, találkozott, egyeztetett az orosz elnökkel, és többször ki is fejtette, hogy ő a béke érdekében cselekszik, és a békét szeretné tető alá hozni, és a béke az mindennél fontosabb. Fontosabb egyébként azoknál a diplomáciai elvárásoknál is, amelyeket Brüsszelből megfogalmaztak. Béke ugyan nem lett ugye az elmúlt időszakban, ez jelentős mértékben köszönhető annak, hogy az amerikaiaknak a figyelme elfordult, és ugye nekik már egy másik háború fontos. Az oroszok

0: esetben nyugat-európai országok, és ugye az ukránokkal is egy teljesen más típusú kommunikáció van. Meglátjuk majd, hogy ez hova fog vezetni az elkövetkezendő időszakban.
1: De ha van egy közvetlen kapcsolat, akkor az eredményesebb ilyen esetekben, nem mondjuk az egyik külügyminiszter fölhívja a másikat például.
0: Ugye ezek azok a részek, amik a feltételezések részei, ugye elemző feltételezhet, és a feltételezés valóban egyébként logikus, mert hogy valóban kiindulhatunk abból, hogy egyszerűbb, hogyha van egy személyes kapcsolat magasabb szinten, mint az, hogy alacsonyabb szinteken, akár nagyköti szinten kommunikálnak egymással az országok. Az oroszok ugye jelezték, hogy ők is hát ugye nyilván készek egyeztetni az új kormánnyal. Ugye a különböző energiállátó cégek is jelezték. Itt még nem látni feltétlenül, hogy hogyan fog alakulni a kapcsolat. Az biztos, hogy nem olyan kapcsolatra lehet számítani, nem olyan típusú pragmatikus kapcsolatra lehet számítani, mint ami az elmúlt időszakban, az elmúlt években volt, mert hogy nagyon határozottan kritizálták a Tiszának a politikusai Oroszországot, sőt, ugye ez egy fontos kampánya nem is volt. Oroszország, mint egy ilyen, egy, nem mondom, hogy végső rossz, de egy kifejezetten rossz negatív szereplőnek a bemutatása, ahogy egyébként az európai politikában és nyugat-európai politikában megjelenik, és gyakorlatilag a kommunikáció az arról szólt, hogy az Orbán kormányt rátolják erre, magyarán, hogy egy gonosz hatalommal működik együtt. Ez egy olyan kommunikációs húzás volt, aminek lehet egyébként egy szerepe volt a választási eredményben. Én azt gondolom, hogy inkább gazdasági okok voltak a meghatározók, vagy lehettek a meghatározók, és ugye itt viszont, hogyha még a választási kampányra visszautalunk, akkor nem sikerült valószínűleg átvinni az Orbán kormánynak azokat az üzeneteit, amelyek ugye az volt a lényege, hogy pont a kielégítő kapcsolatok miatt, a nagyhatalmakkal való kielégítő kapcsolat miatt van Magyarország jelen helyzetben gazdaságilag, meg energiaellátásilag egy relatíve kiszámítható helyzetben, azért mondom, relatíve kiszámítható helyzet, mert az, hogyha ránézünk a geopolitikai helyzetre, akkor azt lehet látni, nagyon komoly problémák vannak. Ugye Irán árnyéka, meg az iráni válságnak az árnyéka egyre nagyobb, és hát ugye az orosz-ukrán háború sem sajnos a megoldás irányába hajlik egyenlőre.
1: No, tehát a Orbán Anita külügyminiszter a meghallgatásán arról beszélt, hogy nem bot akar lenni a küllők között most már Magyarország, hanem inkább küllő akar lenni a kerékben. Aztán Kapitány István azt mondja, felül kell vizsgálni a Paks 2 beruházás szerződéseit, az energiaellátásról viszont egyértelműen arról beszél, hogy a legkedvezőbb áru, legbiztonságosabb energiaforrás mellett kell maradni, azaz egyáltalán nem mondja azt, hogy le kell várni az orosz energiáról, hanem körülírja a barátság kőolajvezetéket például ezzel a bizonyos néhány mondatával. Na most akkor hogy van ez, mert ugye az unió elvárása az orosz energiáról való leválás. Itt a két miniszter kijelentése az, hogy függ össze egymással, ellentmondás érezhető enyhe.
0: Vegyük külön a két miniszternek a kommunikációját. A külügyminiszternek a kommunikációnál azt gondolom, azt a kommunikációt fogja követni, amit Berlinnek a kommunikációja követ külügyi kérdésekben. Ugyanezt láttuk egyébként az elmúlt években, hogy elvárták a németek a horvátoktól, lengyelektől, csehektől, sok mindenki mástól. Egy ilyen követő típusú mentalitást próbálnak meg létrehozni, és azt mondani, hogy szerintük akkor erős Európa, hogyha Berlin mond valamit, és a körülötte lévő országok, a legfontosabb gazdasági szövetségeseik pedig visszhangozzák ezt, és ugyanazzal a tónussal, ugyanabban a szólamban mondják, mert akkor azzal felerősítik Berlinnek az üzenetét, és azt mondják, hogy akkor ez az európai típusú, ez az európai szintű kommunikáció. Én erre számítanék, hogy ezt a sémát fogja követni valószínűleg a magyar külpolitika is, azt fogja mondani, hogy próbáljuk meg ezt a berlini kommunikációt felerősíteni, és amit Berlin mond ezekben a nagy geopolitikai kérdésekben, azt próbáljuk meg mi is visszhangozni, mert akkor lesz majd Európa erősebb. Ugye nyilván azért vannak ebben törésvonalak Európán belül is, de ez egy külön műsort megérne, hogy kiért vagy ki nem ért egyet ezzel, az biztos, hogy látni fogunk, már látunk egy ilyen hangsúlyátolódást. Amit Kapitány István kommunikál, viszont egy más történet. Ugye ők nagyon határozottan abban az irányba hatottak a kampányban, hogy a barátság körülvezetékre ugye az orosz energiára nincsen szükség, és hogy le kell válni Oroszországról és hasonló, csak nyilván ugye más egy kampánykommunikáció, és más egy kormányzás. Amikor kormányzás van, akkor ugye hát nem lehet azonnal az ellentétét mondani annak, mint ami a kampányban elhangzott. Ezért van az ugye, hogy került a válaszokat a 480 forintos üzemanyagára a kapcsolatban, hogy aztán ugye végül ugye a miniszterelnök reagált, és azt mondta, hogy megváltozott gazdasági környezet kerület ahhoz képest, mint amikor ugye ők ezt számon kérték és ígérték ezt az árat. Tehát ez egy, ezt a kérdést megpróbálták ugye lezárni, lefolytani ezzel a gazdasági típuson magyarázattal, viszont ugye a másik oldalon meg hát, hogy továbbra is ott van

0: az orosz energia kérdése, az meg gyakorlatilag a magyar gazdaság szempontjából létkérdés. Tehát ezt teljesen mindegy, hogy ki ül be a miniszterelnöki székbe, teljesen mindegy, ki ül be az energetikai miniszteri pozícióba, ő ugyanazokat az adatokat látja, ugyanazokat a számokat látja, ugyanazokat a lehetőségeket látja, nem nagyon tud más mondani. Az már egy más kérdés, ugye, amit szerkesztő úr, amire utal, például a Paks 2 beruházás kapcsán, az már egy stratégiai kérdés, hogy ott hogyan viszonyulnak majd Oroszországhoz, és az oroszok ugye már bejelentkeztek, hogy nagyon szívesen egyeztetnének az új kormányon a projektnek a folytatását illetően, csak hát ugye látható, hogy voltak, vannak, meg lesznek ellenérdekelt szereplők. Van egy ellenérdekelt atomenergia lobby Európában, nagyon erős volt az elmúlt 10-15 évben, ezzel ugye az Orbán kormány rendszeresen hadakozott is ezzel az atomenergia ellenes lobbival, és ugye emellett meg vannak ugye olyan lobby csoportok, amelyek azt mondják, hogy hát szorítsuk ki az oroszt, és nem is csak ez a kommunikáció, hogy szorítsuk ki az oroszt, de ugye hát nekik megvannak a saját érdekeik. Vannak ugye ott francia érdekek, de nyilván megjelennek más országoknak, ausztrál csoportok, amerikai csoportok, stb. Nagyon sok fajta érdek van. Ez egy nagy piac, egy erős piac, a jövőnek az egyik fontos piaca, egy nagy verseny, érthető egyébként, hogy itt be fog indulni az adókapok hogy fogalmazzak, tehát folyamatban lévő fejlesztéssel kapcsolatban is.
1: Uniós pénzek hazahozatala, hát ugye ez egy ilyen, mit mondjak, egy ilyen elég egyszerű megfogalmazás, de így hangzott el a kampányban. Most már hűtik a kedélyeket az Európai Unió irányából is, hogy azért nem olyan egyszerű, ez nem eszik olyan forrónak ását.
0: Hűtik a kedélyeket, mert egyrésztről úgy tűnik, hogy nem fogják tudni teljes mértékben hazahozni azokat a pénzeket, amiket ugye megígértek. Ugye itt már arról beszélnek világosan, hogy van ugye 10 milliárd helyett csak 6,5 milliárd körülbelül, amit sikerül visszahozni, ugye egy ilyen idő nyomás miatt. Másrésztről pedig azért azt is lehet látni, és lehet érzékelni, ez újságírói körök, meg szakértői körök is megerősítik ezt, hogy elképesztő nyomás helyeződik Brüsszelből az új magyar kormányra. Ez elképesztő nyomás pedig arról szól, hogy most gyorsan mindent át tudjanak vinni, ami európai meg brüsszeli elvárás Magyarországgal szemben, és újabb és újabb feltételekkel és nagyon kemény kommunikációval lépnek föl a színfalak mögött, nem a színfalak előtt, a színfalak előtt ugye az európaiságot, a barátságot, ugye a jó kapcsolatokat, hogy mennyire örülnek az új kormánynak, ezt látjuk. A színfalak mögött viszont kőkemény diktálás, tempó diktálás történik, ami hát meglátjuk majd a következő időszaknak a kormánynak a döntéseiből fog igazából kiderül egészen pontosan, hogy mennyiben sikerült ezekkel szemben állni, hol sikerült valamilyen fajta megállapodást elérni.
1: Köszönöm szépen, Póca István politikai elemzőt hallották.
2: Autós percek.
1: Az M1-es autópályán szakaszos torlódás, lassulás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon, mégpedig Komárom és Tata, azaz a 74-es és a 68-as kilométer közötti szakaszon, valamint Óbarok térségében is.
2: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól, aztán a Dunántúlon elszórtan, késő estétől, néhol már keretebbre is számíthatunk, záporra, zivatarra. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben 18-23, késő este pedig 10 és 15 fok között alakul. 8 lesz néhány másodperc múlva, rövid hírekkel folytatjuk most a műsort, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa.
3: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Pekingben tárgyal ma a kínai és az amerikai elnök. Donald Trump és Xi Jinping találkozóján várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról, a kereskedelmi kérdésekről és technológiai együttműködésről lesz szó. Leválthatják a brit kormányfőt, Keir Starmer kihívója, Wes Streening egészségügyi miniszter. A miniszter jelölt távozását azóta követelik egyre többen, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve a walesi és skóciai parlamenti választásokon. A híradás Berente Marian szerkesztette, Krónikával 8 órakor jövünk legközelebb.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
1: Ópusztaszeren tartott a első ülését a Tisza kormány, beszéltünk majd a gazdasági összefüggésekről, a külpolitikai részről már szó volt. Póca István politikai elemzővel, most Dorfend László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük azzal, hogy Ópusztaszer, mint helyszín, szimbolikus helyszín, mit is üzen ez?
0: Hát ez ugye gyakorlatilag a magyarságnak, a egész magyar államiságnak az alapja az Ópusztaszer, hiszen ugye a magyar vezéreknek itt ehhez köthető, ugye a honfoglalásnak is itt található a gyakorlatilag a körkép, mint emlékműve. Tehát ez a magyar államiságnak egyik legszakrálisabb helye, hogyha fogalmazhatunk így. Tehát hogyha egy kormányzat úgy gondolja, hogy ezzel tudja magát azonosítani, az úgy gondolom, hogy kicsit talán lehet, hogy aránytévesztés is, mert hogy egy választott kormányról beszélünk, aminek rendben most a nép óriási felhatalmazást adott. De kérdés, hogy ez meddig fog kitartani, még fog-e változni a közhangulat, és így tovább. Tehát ez a fajta, tényleg visszanyúlunk a magyarság, magyar államiság kezdetéhez, és szakrális a magunkat ahhoz felemeljük. Nekem ez talán egy picit visszatetsző, és szerintem azért sokan mások is lehetnek így a jobb oldalon. A másik oldalon én úgy gondolom, hogy nem is nagyon értették ennek az üzenet jellegét. Hát ugye a Telexnek a cikkébe külön bekezdés kellett annak magyarázása, hogy miért fontos Ópusztaszer.
1: Igen, meg hát ugye azért mégiscsak ez egy másféle társadalmi berendezkedés volt, ha szóval ennyire az elejére megyünk vissza, mert mondjuk logikusabb lenne a 48-49, mint ugye az első parlamentáris kormány, ugye, vagy a parlamentáris rendszernek a gyökere. Ez a
0: Ópusztaszer-szerűmlések
1: voltak, az egész más.
0: Igen, tehát több kötődése lenne a modern magyar államnak mondjuk tényleg egy 48-as Kossuth-féle bármivel kapcsolatban. Ezzel,
1: kormány,
0: igen, tehát hogy ez azért azt hiszem, hogy egy aránytévesztés minden szempontból.
1: Na most mi derült ott ki? Például, ugye vannak, aztán más szimbólum is van, például elköltözés a Karmelita kolostorból az Alkotmány utcába.
0: Hát én ezeket nem tartom semmilyen szempontból lényegi döntéseknek, ezek tényleg szervezeti kérdések, hogy most melyiknek hol van a központja. A Fidesz kormány alatt is, vagy kormányok alatt, így fogalmazok, rengeteg esetben költöztek a minisztériumok, ugye ahol az igazságügyminisztérium volt, oda aztán a miniszterelnökség került, most ez lesz, ha jól tudom, a miniszterelnöknek a hivatalot közvetlenül a Kossuth tér mellett, és így tovább. Tehát ezek folyamatosan változtak eddig is. Nyilván most próbálnak ennek is valamiféle szimbolikus jelentést adni. Ugye volt az éjszakai különleges tárlatvezetés a belügyminisztériumban és a Karmelitában. Hát én azért olyan hatalmas luxit nem láttam ezek egyikében sem, de nyilván beleillik abba a sorba, hogy a kormányzat, az új kormányzat megpróbálja a régit minél inkább ilyen luxizóan, éppen semmit se törődő, csak magának a jólétet megteremtő csapatnak beállítani. Hát ezt majd az idő fogja egyébként eldönteni, tehát minden esetben, amikor ilyen nagy váltás történt a magyar történelemben, mindig visszafelé nagyon csúnya dolgokat mondtak el, akár a tanácsköztársaság, akár Hortiék, aztán akár később a kommunisták, de még a Kádárék is csúnya dolgokat mondtak Rákosiékra. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen szokásos ilyen nagy váltások esetén, majd nyilván a magyar emberek és a történelmi emlékezet eldönt, hogy ezekből mennyit tart valósnak.
1: Azért vethető fel így, mert bizonyos ellentmondás érezhető, ugye egyrészt Ópusztaszer szimbolikája, visszatérés a gyökerekhez, aztán ugye azért azt tudni illik, hogy a Karmelita kolostor, valamint az, hogy a kormány a várban, tehát a kormányzati épületek a várban foglaljanak helyet, annak azért az indoka az volt, hogy egy történeti folytonosság helyreállítása. Tehát egyrészről a történeti folytonosság, másrészről meg a történeti folytonosság elvetése itt, amit látunk.
0: Hát ez a szokásos, kicsit fogalmazik, a tudott hasadásos állapot a Tiszapártnál, amit most láthatunk. Tehát
4: kicsit próbálnak ide és meg oda is kedvezni. Ez beleillik abba, hogy mennyire egy diverz és heterogén társaság áll a maga mögött, a Tisza mögött, de magának a Tiszának az embere is ilyenek. Hát, ugye látunk, ott tényleg volt SZDSZ-től kezdve a NER-ből kiugrott figurákig bezárólag gyakorlatilag mindent, már a kormányzatban magába, és ugye a nemzetközi multik emberei, a globszekes nemzetközi világnak az emberei, és így tovább. A szavazói réteg az meg még összetettebb. Tehát nyilván most próbálnak mindenkinek kedvezni, a Karmelita az régóta szúrta mondjuk a baloldali szavazóknak a szemét, mert a saját médiájuk felépítette egy ilyen valami óriási luxuspalotába, egyébként ez egy kolostor épület, tehát ennek megfelelően van a luxus, és ennek megfelelően értelmezendő, ez egy meglehetősen puritán épület maga. Most, hogy tettek bele egy szivarszobát, ahol nagy vendégeket lehet fogadni, ezt nem gondolom a luxizás csúcsának. Mondjuk, ha luxizást akarnak látni, akkor esetleg a egykori vezérkari főnöki házat, azt lehet, hogy érdemes lenne megnézni.
1: Na majd ennek kiderül, hogy mi lesz a sorsa. Viszont, ami megint feltűnő az egész folyamatban, nevezetesen az államfő folyamatos megalázása. Ez személynek szól, tisztségnek szól, mert ha tisztségnek szól, akkor megint itt az államiság tekint, vagy hogy tehát egyáltalán az államiság tiszteletének a kérdése vetődik fel. Mi lehet ennek az oka? Mi az, ami itt mélyen húzódik?
4: Hát úgy látom, most Magyar Péter keresi azokat a pontokat, ahol tud ütni már a földre került Fideszen még egyet. Ez most Súlyog Tamás személye az, aki ebből a szempontból előtérben van, hiszen őt mégiscsak a fideszes többség választotta meg. De nem gondolom, hogy hosszú távon ez egy jó stratégia lenne. Tehát én azt hiszem, hogy kezdi túlfeszíteni a húrt, ami Súlyog Tamást illeti, és ez akár még a saját szavazótáborában is visszaüthet, tehát hogy én olvastam több olyan kommentet magukat tiszásoknak való emberektől, hogy ők erre szavaztak, de ezt soknak érzik, amit Súlyog Tamással szemben enged magának Magyar Péter. Tehát ez úgy gondolom, hogy nyilván ezt a kormánynak kell eldönteni, hogy kit hogyan kezel és mit tart jó politikának, de nem feltétlenül tartom biztosan jó ötletnek azt, hogy ennyire beleállnak egy ilyen konfliktusba, mert ezzel egyébként ők maguk kezdik el a Súlyog személyét emelni. Nekik pont az lenne az érdekük, hogy lefelé játsszák le Súlyogot. Tehát ez, hogy rajta keresztül akarják az egész fideszes megmaradt tábort, közösséget ütni, ez szerintem visszás lehet.
1: Na de miért jelenik meg ez pártköntösben? Azért beszélhetünk erről, hogy 90 óta a köztársasági elnök az államfő megválasztásának a lényeg az volt, nyilván parlamenti többség választja, persze, mindig akinek parlamenti többsége volt. De az, hogy 5 évre választják, ez pontosan az volt a biztosíték, hogy ez ne legyen vitás kérdés a személyiség, hogy ugye ciklusokon áthúzódó legyen, az azt jelenti, hogy ciklusok felett álló. Persze, hogy a parlamenti többség választotta, az nyilván egy előző parlamenti többség minden esetben, de ez eddig, ezt senki nem kifogásolta, senkinek nem volt problémája. Ez egy olyan, mivel ugye protokolláris szerepe van ráadásul, ez pontosan egy olyan tisztség volt, amiben egy olyan nemzeti minimum azért megmutatható volt.
4: Igen, hát gyakran támadták az elmúlt 16 évben ezeket a személyeket, akiket kiválasztottak erre a tisztségre. Nagyon könnyű volt erodálni az ő legitimációkat abból a szempontból, hogy rá lehetett sütni, hogy nem nemzetegységét képviselik, mert vannak olyan kérdések még, amiben nemzeti egység van, ezt kéne először feltenni. Tehát amikor most felrólják neki, hogy ebben vagy abban a kérdésben nem szólalt fel, neki miért kellett volna felszólalnia? Tehát, hogy akkor abba a kormány többségbe kellett volna akkor belerúgnia, csak azért, hogy ő megmutassa, hogy mennyire független a kormánytól.
1: Tehát igen, kérdés az, hogy lehet-e egyáltalán az államfővel szemben elvárás? Milyen a jó államfő? Ugye ez nincsen lefektetve.
4: Így van. Tehát, hogy már a 90-es években is egyébként szerintem rezgett a lét ezzel kapcsolatban, mert akkor is polarizálódni kezdett a társadalom, de akkor meg tényleg volt egy párban, ugye, ami mögé be lehetett állni, mondjuk az uniós csatlakozás, a NATO csatlakozás, és így tovább. De manapság én nem tudok olyan ügyet mondani, amiben tényleg teljes nemzeti egység lenne. Hát most az új kormány mozgása alapján úgy tűnik, hogy mondjuk a határon túli magyarok például ilyenek lehetnek. Hát, hogy aztán kérdés, hogy ez így fog-e maradni tartósan, vagy ez most megint csak egy politikai manőver annak az érdekében, hogy a jobboldali szavazók felé nyisson az új kormányzat, és megpróbálja minél többet magához odavonzani. De az minden esetre biztosan látszik, hogy ha nincsen nemzeti egység egy adott kérdésben, akkor nem a köztársasági elnök fogja megteremteni az ő nagyon szerény eszközeivel. Tehát ezt számon kérni rajta szerintem semmiképp sem érdemes, és ebből ráadásul ilyen politikai boszorkányüldöző kampányt folytatni, mint amit most Súlyog Tamás ellen folytatnak, vannak már hetek óta lassan. Ez úgy gondolom, hogy teljes aránytévesztés a Tisza kormányzat részéről, tehát nekik nem Sólyog Tamás ellen kéne harcot vívniuk, hanem a politikai ellenfeleik ellen, hogyha mindenáron azt akarják, hogy harcot akarnak még vívni egy ilyen győzelem után, pedig itt lenne a tökéletes alkalom, hogy akkor tényleg a kormányzati intézkedésekkel megmutassák, hogy lehet ezt jobban is csinálni.
1: Abból látunk-e valamit?
4: Egyelőre még nem derült ki sok minden erről a kormányülésről, az kiderült, hogy milyen témák voltak nagyjából, de ugye maguk a döntések azok a ma esti közlönybe fognak kijönni, hogyha jól emlékszem, tehát még az odébb van, hogy arról beszélni tudjunk. Az kiderült, ugye, hogy a szájhelyzetről volt szó, az energia ellátás kérdéséről, ez egyébként nagyon akut, mert azt látjuk, hogy a világra, piacra minden nappal kevesebb kőolaj jut ki, és mivel a termelési kapacitások csökkennek, de a igények azok nem, ezért nagyon rövid időn belül nagyon komoly energiaválság elé néz az egész világ, tehát globálisan is nagyon kevés tartalék van, itt tényleg valamit a új kormányzatnak villantania kell. És ha megnézzük azt, hogy miről volt még szó, akkor egy alaptörvénymódosítás, nem derült ki, hogy egész pontosan mit akarnak módosítani az alaptörvényen. Nekem az, hogy módosítani kezdik, azt jelenti, hogy nem lesz alkotmányozás, hanem megtartják az alaptörvényt, csak majd azon igazítanak a saját szájízük szerint. És akkor ugye szó volt arról, hogy a korábbi időszak átvilágítása, nyilván ez egy nagyon komoly vállalása volt a Tisza kormányzatnak, van is egy választói elvárás az irányukba, hogy amikről beszéltek, hogy óriási korrupció, és így tovább, azt bizonyítsák is be, és legyen ennek következménye, akkor a korábbi kormánytagok által, tehát most már leköszönő kormány által vállalt kifizetéseket, kötelezettségvállalásokat leállítják, ami a rendes gazdaságon felül, gazdálkodáson felül mutat, tehát ezeket is felülvizsgálják. A gyermekvédelemről, illetve bizonyos titkosított szerződésekről és egyebeknek a nyilvánosságra hozataláról lesz szó, ami viszont egy aknamező, tehát hogyha olyasmit hoznak létre nyilvánosságra, ami a mai napig nem véletlenül államtitok, mert olyan gazdasági és egyéb tények vannak benne. Ugye a tipikus ilyen problémája volt a baloldali sajtónak, hogy mondjuk a Magyarország gáz és olaj szerződései miért nincsenek nyilvánosságra hozva, azért, mert a világon ez sehol nem nyilvános. Tehát ha ezt nyilvánosságra hozzák, akkor Magyarország lesz a balek ebben a kérdéskörben.
1: És versenyhátrányba kerül.
4: És versenyhátrányba kerül, mindenki tudni fogja, hogy mennyire vásároljuk. Tehát, hogy itt azért egy aknamező, és szerintem észnek kell lenni az új kormánynak, hogyha nem akarja hosszú távon a saját maga mozgásterét lecsökkenteni, csak azért, hogy 200-al több lájkot kapjanak egy Facebook posztra.
1: Az alkotmányozás folyamán lehet-e olyan alapokat megváltoztatni, mint a kormányzati rendszer például? Ugye most ez egy kancellária típusú kormányzás, a német mintára vették át még, ugye Antal miniszterelnök úrék, ennek megfelelően ment az alkotmány. De hát létezik más, létezik félelnöki rendszer, elnöki rendszer, ugye például a francia, ahol az elnök folyamatos, a kormányfőket meg cserélik, ugye, tehát cikluson belül is nagyobb a mozgás. Elmehet ebbe az irányba az alkotmányozás, vagy erre nem látunk jeleket egyenlőre?
4: Egyelőre nincsen róla szó.
1: De lehetőség van rá, vagy mód?
4: Lehetőség megvan, a kétharmaddal gyakorlatilag a magyar jogrendszerben nincsen olyan terület, ami érinthetetlen lenne. Mindezt hozzá lehet nyúlni. Magyar Péternek meggyőződésem szerint egyébként egy félprezidenciális rendszer állna jól, ugye neki a kormányban egyedül van egy brendje, tehát senki másnak nincs. Ezek mondhatjuk, hogy a csereszabatos emberek, de nyilván miniszterelnökként az ő hibáik rá fognak égni a miniszterelnökre is. Ugye ezt láttuk Orbán Viktor esetén, hogy hiába nem az ő hibái történtek meg, ennek ellenére ráégtek ezek a hibák.
1: Hát ugye miniszterelnöki felelősség.
4: Miniszterelnöki felelősség, igen. Viszont ugye, Macron képes volt úgy túlélni óriási politikai válságokat, hogy a miniszterelnököt lecserélgette, ha valami olyan történt. Tehát hogy akkor nagyon elválik az elnöknek és a kormánynak a személye. Az elnök az egy kicsit független a kormánytól egy ilyen helyzetben, felállásban. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyar Péternek hosszú távon ez lenne az érdeke, de kérdés, hogy mivel ennek nincsenek hagyományai Magyarországon ennek a fajta rendszernek, hát ugye gyakorlatilag a kormányzói volt valami hasonló Horthy Miklós alatt, de az nem mostanában volt. Ezért nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudja lépni, vagy van rá lehetőség egyáltalán.
1: Köszönöm szépen, Dornfent Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét hallották.
4: Köszönöm.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Ópusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. Vajon gazdasági szempontból tudunk-e többet, mint a miniszteri meghallgatások során kiderült? Ez a kérdés, és innen kezdjük a beszélgetést Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műveinek vezetőjével, közgazdásszal. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Tehát mi volt a legfontosabb, ami kiderülhetett a kormányülésen, vagy akár a miniszteri meghallgatásokon?
5: Magán a kormányülésen, vagy legalábbis a sajtótájékoztatóján ott olyan nagyon sok gazdasági vonatkozású hír az nem volt. Ami érdekes az az, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatban nagyon optimistán nyilatkozott a miniszterelnök, tehát ő arra számít, hogy meg fogja kapni Magyarország azokat a pénzeket, amik járnak nekünk. Ez mindenképp egy jó hír. Illetve az is elhangzott, hogy a különadókat, azokat ki kell vezetni, viszont itt nem azonnal kivezetésről, hanem fokozatos kivezetésről lesz majd szó. És hát, hogyha azt nézzük, hogy a miniszteri meghallgatásokon milyen témák merültek föl, milyen olyan topikok voltak, amik érdekesek lehetnek, akkor akár beszélhetünk a rezsicsökkentésnek a megtartásáról, beszélhetünk az energiaellátásnak a diverzifikálásáról, beszélhetünk az euró bevezetéséről, a nyugdíjakról, tehát több téma volt, ami felmerült, és ezek mindegyike érdekes lehet.
1: A rezsicsökkentéssel kezdjük talán, az mindenkit érint, vagy hát rengeteg mindenkit, mondhatjuk ezt. Mit tudunk erről? Mert most már hallatszik olyan vélemény is, hogy azért ezt felül kell vizsgálni, és inkább rászorultság alapon kellene megközelíteni ezt a témát.
5: Igen, itt érdekes volt korábban is a nyilatkozatokat hallgatni, hiszen ami elhangzott az az, hogy még mielőtt a választást megnyerte volna a Tisza, hogyha kormányra kerülnek, akkor nem csak megőrzik a rezsicsökkentést, hanem igazságosabbá és célzottabbá is teszik, ami hát ugye mondatnak az első fele azt súgálja, hogy senkinek nem kell izgulni, itt mindenkinek megmarad a rezsicsökkentése, míg a második fele az inkább arra utal, hogy valóban, amit ön is mondott, nem mindenkinek fog azonos mértékben járni a rezsicsökkentés, hanem ugye az igazságosság, a célzottság az arra utal, hogy akár rászorultsági, akár jövedelmi alapon, de el fogja azt dönteni, vagy hát meg fogja azt határozni majd az új kormány, hogy ki az, akinek jár a rezsicsökkentés. Tehát itt azért pontosan nem látjuk még, hogy melyik verzió lesz a kettő között, vagy kettő közül, viszont valamilyen formában úgy néz ki, mindenképpen meg fog maradni a rezsicsökkentés, viszont a nyilatkozók alapján arra számítok, hogy ez egy szűkebb kört fog majd csak érinteni, mint most.
1: Igen, ugye attól függ, hogy hol húzzák meg ezeket a jövedelmi határokat, aztán az egész család jövedelme számít, mondjuk aki egyedül él, ott egyszerűbb a helyzet, mi van annak, aki meg nyugdíja van, ugye az egy más típusú jövedelem, mint a munkával keresett jövedelem, már mennyiségét tekintve is legtöbb esetben. Szóval számtalan kérdés van, mikor tudhatunk erről többet, mire gondol?
5: Én azt gondolom, hogy ahogy látszik, azért most elsősorban azok a hírek jönnek ki, azok a nyilatkozatok jönnek ki, amik pozitívak a választók szemszögéből, tehát sokkal inkább olyan üzenetek vannak, hogy ugye a minimál nyugdíjnak megemelése például, vagy akár ez, hogy meg lesz tartva a rezsicsökkentés, amik pozitívabb üzenetek. Én arra számítok, hogy amik esetleg bizonyos társadalmi csoportokat negatívan érinthetnek, azt nem most fogják bedobni a Tisza kormánynak a tisztségviselői, hanem később, és hát nyilván ez egy jó hír is, tehát tekintsék át először a helyzetet, rakják össze a gazdaságpolitikai programjukat, egyeztessék a számokat, nyilván tudjuk azt, hogy itt négy olyan miniszter is van, akinek vétójoga van ráadásul, ez még tovább bonyolítja a döntéshozatalt, tehát rakják össze azt a gazdaságpolitikai programot, amit ők vállalhatóan tartanak az idei évre, és amikor ez megszületett, akkor láthatjuk majd, hogy milyen következményei lesznek ennek a magyar gazdaságon nézve.
1: Ugye Kármán András említette a nyugdíjakat, arról beszélt, hogy nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat senki sem. Rendkívüli nyugdíjemelés lesz a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. 14. havi nyugdíjat is. Ez az ígéret, ez vehető készpénznek, tehát ez már kormányprogramszerű ígéret, ami így elhangzik?
5: Mivel ezt elég sok helyen mondták a Tiszának különböző szereplői, azt gondolom, hogy ezt mindenképpen tartani fogják. Ezt egy jó, alapvetően jó iránynak tartom, hogy a nyugdíjasoknak, ahogy az elmúlt 16 évben is, úgy a Tisza kormány alatt is a nyugdíjasokra egy komoly fókusz fog majd kerülni. és az ő életminőség, az ő életbiztonságuk az, az központi szerepet játszik majd a gazdaságpolitikának, a sarokszámainak a kialakításánál, tehát mindaz, hogy megtartja az új kormány a 13. 14. havi nyugdíjat, mint pedig az, hogy itt lesznek nyugdíjemelések, ez egy jó hír, bár azért azt hozzátenném, hogy én ezt azért ezt korábban is egy kicsit, hogy mondjam, propagandának tartottam, amikor a nagyon alacsony nyugdíjasokat rángatták elő, azért nagyon sokszor, akinek a nyugdíja az akár a 120 ezer forintos érték, akár egy magasabb érték alatt van. Sokszor azért olyan emberekről beszélünk, akik amikor dolgoztak, akkor nem voltak bejelentve, vagy nem fizették rendesen a járulékokat. Tehát szerintem azért fontos megkülönböztetni azt, aki azért jogosult most kisebb nyugdíjra, mert valami betegség miatt nem tudott dolgozni. Nyilván az ő esetükben mindenképp indokolt az, hogy a megélhetéshez szükséges pénzt azt megkapják az államtól, de mondjuk azoknál az embereknél, akik nem fizettek járulékot, bár volt jövedelmük, az egy másik kategória szerintem. Ez jobb lenne, hogyha, hogy mondjam, a kormányzat valahogy ezt vizsgálni tudná. Nyilván ez visszamenőlegesen nagyon nehéz, de azt gondolom, hogyha a nyugdíj járulékok befizetésnek a hiánya is egy komoly nyugdíjjogosultsága jár a jövőben, az arra motiválhat esetleg szereplőket, hogy ne fizessenek járulékot, és ezáltal ugye gyakorlatilag a nyugdíjrendszernek a fenntarthatósága is sérülhet akár.
1: Lehetnek itt olyanok is, akiket becsaptak, mert előfordulhat, hogy úgy foglalkoztatták őket, ők abban a hiszemben voltak, hogy fizetik utánuk a járulékot. Ugye ezt is meg kell különböztetni azoktól, akik esetleg valami vállalkozási formában voltak ügyesek.
5: Nyilván ez mindenképpen így van, bár azt gondolom, hogy minden jótnak a saját érdekünk is, hogy tisztában legyünk avval, hogy a befizetések megtörténnek, de ettől függetlenül valóban nekem is volt olyan ismerősöm, aki jó hiszeműen dolgozott, ő azt hitte, hogy levonják neki a nyugdíjárulatot, és ez nem történt meg. Valóban az ő esetükben sem beszélhetünk szándékosságról, de olyan embereket is ismertem hallomásból, akik ugye szándékosan nem fizettek vállalkozóként az államnak semmilyen adót vagy árulékot. Most viszont, mikor nyugdíjasok lettek, akkor viszont ugye kicsinlik vagy kevestik a nyugdíjukat. Azt gondolom, hogy ez nem az a hozzáállás, amit feltétlenül támogatni vagy motiválni kellene.
1: Aztán fontos napi rendi pont volt a kormányülésen a MOL vezetőinek a meghallgatása, hiszen ugye itt az üzemanyagellátás ról reppentek fel olyan hírek, amelyek nem voltak éppen kedvezőek. Most a MOL megerősítette, hogy az üzemanyagellátás az rendben lesz. A kormány viszont arról beszélt, hogy az úgynevezett ezt a bizonyos kedvező árat, ezt egy darabig még fenntartják, de azt nem mondták, hogy véglegesen persze.
5: Nyilván véglegesen nem is lehet egy ilyen intézkedést fenntartani, hiszen azért azt mindannyian tudjuk, hogy hosszú távon az árak azok növekednek, hiszen azért minden gazdaságban van egyfajta, akár minimális szintű infláció is. Ugye Magyarországon is most jelen pillanatban az idejében a legmagasabb infláció az 2,1% volt éves alapon, tehát nagyon alacsony inflációnk van, de hát nyilván az infláció az növeli a MOL-nak, vagy hát bármelyik más üzemanyag értékesítéssel foglalkozó cégnek a költségeit. Ezért hosszú távon nyilván egyre magasabb és magasabb árakat várhatunk a benzinkutakon is, tehát egy ilyen védett árnak a fenntartása az a végtelenség nem tud működni. Ettől függetlenül az mindenképpen jó hír szerintem, hogy a mostani magas energiaárakkal jellemezhető környezetben, ami ugye részben itt a régióban az orosz-ukrán háborúnak, illetve globálisan pedig a közel-keleti háborúnak, válságnak következménye. Egy ilyen környezetben, hogy a védett árak megmaradnak, azt szerintem mindenképp egy jó döntés, és ez egy fontos segítség. Nem csak azoknak, akiknek ez közvetlenül segítség, nem csak az autósoknak, hanem azon keresztül, hogy a szállítási költségeket alacsonyan tudja tartani egy ilyen védett ár, azon keresztül segíti azt is, hogy az általános inflációs folyamatok is jók legyenek.
1: Aztán annak is írét vették, hogy a személyi jövedelemadó rendszerhez csak jövőre nyúlnának hozzá. Vajon hogyan? Ebből következtethetünk-e arra, hogy mi lenne a megoldás? Akkor egy több kulcsos rendszerben kell gondolkozni, hiszen korábban ezt lebegtették.
5: Szerintem mindenképp egy jó hír, hogy éven belül nem változik az adórendszernek ez a fontos eleme. Azért a vállalkozásoknak is nehéz alkalmazkodni ahhoz, hogyha sok változás van adórendszer adófrontján. Ilyen szempontból ez mondom jó, hogy ez később fog csak megtörténni, illetve nyilván itt is szerintem azért szükség van arra, hiszen a személyi jövedelemadók is egy fontos jelentős bevételi forrás jelentenek a költségvetésnek. Fontos itt az is, hogy azért ez megalapozott legyenek kiszámolva a hatásai az intézkedésnek, és úgy legyen bevezetve, hogy az fenntartható is legyen. Viszont igen, valóban ez egy több kulcsadót vetít előre a kommunikáció, bár amint eddig hallani lehetett róla, ez a több kulcsadónak a jobb, pozitívabb verziója, hiszen ugye arról van szó, hogy a 15%-os egyetlen kulcsból azokat, akiknek a jövedelme az alacsony, azokat egy alacsonyabb kulcs adósába teszik át, tehát csak 9%-os adót kell nekik majd fizetni, tehát nekik a 15 helyett az adókulcsuk 9%-os lesz. Magyarul a bruttó jövedelmüknek a 6%-ával növekszik majd a nettó jövedelmük. Ez mindenképp egy jó hír, aki mondjuk minimálbért keres, neki nagyjából 20 000 forinttal több jövedelmet, nettó jövedelmet jelent ez az adókulcs csökkentés havonta. A nagy kérdés persze az, hogy mi lesz a költségvetési kiadások, bevételek egyensúlyát garantáló másik intézkedése a kormánynak. Tehát nyilván egy ilyen intézkedés az a bevételeket csökkenti, ezáltal növeli a hiányt, és az álmodosságnak a növekedését is okozza. Hogyha nem szeretné a kormányzat, hogy magasabb hiány legyen, vagy nőjön az államadósság, akkor valahogy a bevételi oldalon is csavarni, változtatni kell, valahol meg kell teremteni a fedezetét ennek az intézkedésnek.
1: Köszönöm szépen Sebestyén Gézát, a Matthias Corvinus kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét, közgazdászt hallották.
2: Társadalmi célú reklám.
6: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A Maxegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
8: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
9: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
10: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
9: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra van, 2026. május 14-én csütörtökön. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Augusta-szeren tartotta első ülését a Tisza kormány.
3: Pekingben tárgyal ma az amerikai elnök.
2: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Mondjuk a részleteket. Ma lesz a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel.
3: A magyar közlönyben időközben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit is tartalmazza.
2: Opusztaszeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyagellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. Brieska Dániel összefoglalója.
4: A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Viszmajor helyzetet fog bejelenteni a kialakult aszályhelyzet miatt.
5: Jelentette be a kormányülés közben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kabinett tagjai a vízügyi igazgatóságok szakembereivel és gazdálkodókkal is egyeztettek a drasztikus aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A kormányfő hangsúlyozta, ez a magyar gazdák számára fog lehetőségeket biztosítani. Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgatóság főigazgató helyettese a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
6: Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet hozódjon fel a tájban.
5: A tájékoztatón a miniszterelnök kitért arra is, hogy a kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is, aki szerint az üzemanyagellátás és a nyersolajellátás zavartalan, a stratégiai készletek 80%-on állnak.
4: Azt is jelezte elnök vezérigazgató úr, hogy a védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút üzemeltető számára. Azt pedig már én teszem hozzá, hogy az új kormány is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen.
5: Magyar Péter arról is beszélt, hogy még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány államtitkárainak többségét. Elmondta azt is, hogy a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, kormányülés viszont lesz. A kormányfő kitért arra is, hogy a jövő héten hivatalos látogatásra utazik. Először Lengyelországba, ahol két oldalú tárgyalásokat folytat majd elsősorban Donald Tusk kormányfővel, valamint találkozik a lengyel elnökkel is. A miniszterelnök hozzátette, ezután Varsóból Bécsbe utazik, ahol az osztrák kancellárral és várhatóan az osztrák elnökkel is találkozik.
2: A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja.
3: A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós támogatásokról, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó.
2: Az új kormány külpolitikája várhatóan a berlini nézőpontokat követi majd, erről Póca István politikai elemző beszélt a Kossuth Rádióban. Hozzátette, a Tisza párt kampányában ígért 480 forintos üzemanyag árat tegnap a megváltozott gazdasági helyzettel hivatkozva utasította el Magyar Péter miniszterelnök.
3: A szakértő szerint elképzelhető, hogy a paksi beruházás folytatását európai ellenérdekelt lobbik befolyásolják, a hazánknak járó uniós támogatások maradéktalan kifizetését pedig az időszűke nehezíti.
7: Elképesztő nyomás helyeződik Brüsszelből az új magyar kormányra. Az elképesztő nyomás pedig arról szól, hogy most gyorsan mindent át tudjanak vinni, ami európai meg brüsszeli elvárás Magyarországgal szemben, és újabb feltételekkel és nagyon kemény kommunikációval lépnek föl a színfalak mögött. Nem a színfalak előtt, a színfalak előtt ugye az európaiságot, a barátságot, ugye a jó kapcsolatokat, hogy mennyire örülnek az új kormánynak, ezt látjuk. A színfalak mögött viszont kőkemény diktálás, tempódiktálás történik, ami hát meglátjuk majd a következő időszaknak a kormánynak a döntéseiből. ebből fog igazából kiderülni egészen pontosan, hogy mennyiben sikerült ezekkel szembenállni, hol sikerült valamilyen fajta megállapodást elérni.
2: Pekingben tárgyal ma az amerikai elnök.
3: Donald Trump a kínai politikai elit központjának számító nagy népi csarnokba szervezett találkozón várhatóan a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról, kereskedelmi kérdésekről és technológiai együttműködésről egyeztet Xi Jinping kínai elnökkel. Donald Trump utoljára előző elnöki ciklus alatt 2017-ben látogatott Kínába.
2: Várhatóan ma kezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás.
3: Keir Starmer kormányfő kihívója Westrinthing egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király tegnap Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot.
2: Új egészségügyi stratégiát fogadott el az Európai Bizottság. A cél a tagállami ellátórendszerek válságálló, bár rugalmasabbá tétele. A részletekről Bere Patrícia számolt be Brüsszelből.
8: Az EU bővítené a globális ellátási láncokat és támogatná a kulcsfontosságú egészségügyi termékek fejlesztését. A stratégia célja az is, hogy könnyítse a hozzáférést az oltóanyagokhoz, gyógyszerekhez és egészségügyi technológiákhoz. Az Európai Bizottság ajánlást készít elő a konverziós terápiák betiltására. A testület nem saját hatáskörben tiltja be a szexuális orientáció vagy a nemi identitás megváltoztatását irányuló terápiákat, de tagállami szinten ezt szeretné elérni. Hadzsalabi Buniós biztos szerint a konverzív terápiák azon a téves elképzelésen alapulnak, hogy az LMBTQ közösséghez tartozók betegek, a kezelések pedig hosszú távú károkat okozhatnak. Egy európai polgári kezdeményezés uniós szintű tiltást szeretett volna elérni, ehelyett azonban a tervek szerint jövőre ajánlást fogad el a bizottság, ami tagállami hatáskörben sürgeti a konverziós terápiák tiltását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az átnevelési kísérleteknek nincs helyük az Európai Unióban.
2: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon.
3: A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet alkottak a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva.
2: Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen.
3: Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínre utazik, és az egyik legsürgetőbb feladatnak nevezte a helyzet rendezését. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal burkoltak le utakat, a szennyezés több határmenti várost érint.
2: Holnap kezdődik a Központi Statisztikai Hivatal több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az Agrárium 2026. Az összeírás a teljes agrárszektort érinti. A július közepéig tartó programban a hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig, valamint a gazdaságirányítók végzettségéről és koráról gyűjt információkat.
3: A KSH Természeterőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a beérkező adatok közvetlenül alakítják a szakmai döntéshozatalt, valamint a hazai és uniós támogatás politika irányát, így az adatszolgáltatás a gazdálkodók elemi érdeke is. Tóth Péter hozzátette, a gazdasági szervezeteket és az egyéni gazdaságokat már korábban tájékoztatták az összeírásról. A kérdőív online formában lesz elérhető.
9: Termelési adatokra vagyunk kíváncsiak, itt semmiféle gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi információra egyébként kapcsolatosan nem teszünk fel kérdéseket. Itt tulajdonképpen egy pontos képet fogunk majd kapni arról, hogy ők most 2026-ban hogy is gazdálkodnak. Azt láttuk, hogy a mi döntéseink alapján pontosan az elmúlt években is sok-sok szakpolitikai döntés született egyébként. Ilyen volt például a gazdaságátadási törvénynek az egyszerűsítése, ugye azt láttuk, hogy a gazdatársadalom előregedett, a gazdálkodóknak több mint az 1/3 az 65 év feletti. Tehát fontos volt ezzel kapcsolatban is különböző döntéseket, rendelkezéseket hozni.
2: Alig egy hét van még a személyi jövedelemadó bevallására. Május 20-áig lehet beadni az 1+1% felajánlásáról szóló nyilatkozatot, és addig lehet az adóhivatalhoz be nem érkező adatokkal módosítani a bevallás tervezetét is, hívta fel a figyelmet az adóhatóság kommunikációs vezetője.
3: Linzmeier Szilvia a Krónikának elmondta, ilyenek például az eddig nem érvényesített kedvezmények, illetve az ingatlan eladástból vagy kiadásból befolyt pénz. Hozzátette, a befizetendő adót is a bevallási határidőig kell rendezni, különben késedelmi pótlékkal kell számolni, és az 1+1%-os nyilatkozat sem lesz érvényes.
10: Az, aki nem tudja befizetni, annak is nagyon könnyű dolga van, mert magában a személyi jövedelemadó bevallásban is van lehetőség részletet kérni. Ez nagyon egyszerű, mert maximum 12 havi részletet lehet kérni, és igazából csak be kell írni a hónapok számát, és aki ezt az utat választotta, már rendezte is az adóját, hozzátéve, hogy minden hónapban fizetni kell majd, erre érdemes odafigyelni. Ebben az esetben nincs késedelmi kamat, számítás, és az 1%-os nyilatkozat is érvényes.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítettek a sávok az M3-as Gödöllői és Mogyoródi szakaszán, illetve az M0-as csomóponttól Budapest irányába. Az M1-es autópályán szakaszos a torlódás a Budapest felé vezető oldalon a Bábolnai és a Komáromi szakaszon, valamint Tatabánya és Biatorbágy között. Sokan haladnak az M0-áson, a Maglód-Ecser M4-es csomópont vonalon és a Gyáli szakaszon az M1-es autópálya felé vezető oldalon. Szintén erős a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
2: Budapest információkkal folytatjuk.
11: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória közelében. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, délutántól a Dunántúlon, késő estétől néhol már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
2: Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
12: Nemzeti Sport Krónika.
13: Sali Mamár Gergely és Patakfalvi Luca is bronzérmet nyert a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda-bajnokság döntőjében. Megkezdődött a 47. Tour de Hongrie. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: Újabb két érmet nyert a magyar csapat a müncheni taekwondo Európa-bajnokságon. A 63 kg-os Sali Mamár Gergely 3 győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt a francia Cyrien Ravival szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a két sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. Ezzel a mieink már 5 érmet szereztek Münchenben. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda UB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcot. A 19 év után újra bajnoki döntőbe jutó Honvéd vezető edzője Szívós Márton könnyeivel küszködve nyilatkozott Farkas Mártonnak.
14: 19 évet várt a Honvédre, és ezek a fiúk rengeteget dolgoznak. dolgoztak érte. Nagyon büszke vagyok rájuk.
15: Mérkőzés közben mi volt a megélésed? Mert most látom azt, hogy nyilván a meghatottság meg az elérzékenyülés, de amikor a mérkőzés hevében voltatok, és ezért a hőfok az talán még magasabb volt, mint egy héttel korábban.
14: Mindenki érezte ezt a mérkőzést, hogy ez egy döntő mérkőzés. Persze az előző is, az minden mérkőzés döntő nekünk. Azt kaphatták a nézők, a szurkolók, amit vártak szerintem. Nem gondoltam azt, amikor elmentünk az elején, hogy ez egy sima meccs lesz. Honvéd BVSC vagy BVSC Honvéd mindig ilyen kiváló csapat a BVSC, kiváló edzővel. Ez nem kérdés, nem véletlenül jutottak el a nemzetközi kupába, és majdnem sikerült nekik bejutni a döntőbe. Ez is egy óriási tett volt, de én most hagybuszék a fiúkra, zseniálisan játszottak. Ott volt a szívük, ott volt a fejük, mi kell még.
15: A mérkőzés előtt az volt a kérésed, vagy az óhajod, hogy a srácok élvezzék a mérkőzést, és kívülről az volt a benyomásom, hogy tudják élvezni, tehát azért nyilván ilyen tét helyzetben ez cseppet sem könnyű, de ahogy az az akciógólok jöttek, centergólok az elején, ott tényleg arról tanúskodtak, hogy ezt most meglépte a csapat.
14: Igen, élvezték, látszott a védekezésbe fantasztikus, amit beleraktunk szerintem, főleg a mérkőzés elején, utána kaptunk pár gól, ami elkerülhető, de hát most melyik gól nem elkerülhető, és melyik gól nem mehet be, nincs ezzel probléma, de amikor kellett, akkor helyén volt a szívük, helyén volt az eszük. Örülök neki, hogy most nem olyanok voltunk, mint a gyaloggalopban a fekete lovag, és a végén kikapunk, hanem most úgy küzdöttünk, mint a fekete lovag, csak a végén mi nyertünk valahogy. Ez egy óriási eredmény szerintem, hogy bejutottunk a döntőbe egy ilyen nehéz bajnokságban, ennyi jó csapattal, ezt mutatták az eredmények is, hogy ki kitől hogyan kapott ki, és büszke vagyok a srácokra, mert egy egész évet nekünk végig koncentrálni kell, és ahhoz, hogy eljussunk három döntőbe, az azt gondolom, hogy extra.
13: A Honvéd vezető edzője Szívós Márton után a BVSC férfi vízilabda csapatát irányító Varga Dánielt is interjúra kérte Farkas Márton az elveszített elődöntőt követően.
15: Ha megnézzük mind a négy mérkőzést, akkor rendes játékidőben összesen két gól differencia van. Viszont az egyik csapat döntőt játszhat, a másik meg bronzmeccset, és ez óriási különbség. Te tézi hatványozza, hogy ezt most nagyon nehéz lehet feldolgozni?
16: Most az a nehéz, hogy nem tudtunk nyerni. Persze az, hogy négy meccs után plusz kettő a gól különbség, az csak azt mutatja, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a két csapat, ahogy a korábbi meccseken most is nagyon szoros volt. Szeretnék először is gratulálni a Honvédnek, mert ők vannak a döntőben, Marcinak és a stábnak, sok sikert kívánok nekik, majd a Fradi ellen. Ami minket illet, rosszul kezdtünk, 6-2-vel, utána már nehéz, de egész elképesztő dolgokat csináltunk jól. És ahogy jöttünk fel, kisebb hibákból, de hibákból tudott a Honvéd vezetve maradni. Ezt sajnálom, mert átléptünk jó néhány olyan dolgot, amit korábban nem nagyon tudtunk a Honvéd ellen, de most sikerült. Összességében azért a plusz egy gól az eldönt mindent, de leginkább az első legyen, tehát a kezdésnek a számlájára írom ezt.
15: Ha már átlépés, ha megnézzük az elmúlt 7-3 mérkőzését, valahogy végig egy ilyen üldöző versenyben volt a BVSC, ez mennyire emésztette fel az energiát?
16: Felemésztette. Szerintem az is fárasztó, ha vezet egy csapat, meg az is, hogyha fel kell jönnie, talán pszichésen többet vesz ki az egyénekből, illetve mindenkiből. Ami talán sokat vett ki még pszichésen, az, hogy nem tudtunk nyerni a múlt héten a két meccsen. Az a fajta sikerélmény hiányzott, ami talán jobban átszakította volna ezt a gátat. Ennek ellenére, hogy így alakult a múlt hét, nagyon sok mindenre felkészültünk, de mégis azért az első negyed az rányomta a bélyegét. Valamennyire, mert egyébként följöttünk, és többször is volt lehetőségünk úgy alakítani a meccset, hogy legalább büntetők legyenek, hogy akár nyerjünk, a végén ez nem sikerült sajnos.
13: Varga Dánielt hallották. Sajtóhírek szerint Zalánki Gergő visszatérhet a Prorekkó vízilabda csapatához. A világ és Európa bajnok játékos 2021 és 2024 között már erősítette a 11-szeres bajnokok ligája győztes olasz együttest, amelytől a klub akkori anyagi nehézségei miatt távozott és az Olimpiákoszhoz igazolt. Zalánki tavaly megnyerte a görög bajnokságot, idén pedig nagy eséllyel szintén ott lehet majd csapatával a BL4-es döntőjében.
12: Nemzeti Sportkrónika.
13: A már bajnok AEK Athén kezdőcsapatában helyet kapó Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni a PAOK elleni 1-1-re végződő görög labdarúgó bajnoki mérkőzés szünetében. A magyar válogatott csatára előbb a térdét, majd a derekát fájlalta, utóbbinál ápolni is kellett, és a második félidőt már nem vállalta. Hogy sérülése mennyire súlyos, arról egyelőre nincs információ. Sajtóértesülések szerint a Dejan Stankovics vezette Crvena Zvezda szerződtetné a Ferencváros meghatározó labdarúgóját, Mohamed Abufanit. Bárha játékos, a 28 éves játékos értékét 3 millió euróra becsülik, a tárgyalás szempontjából viszont jól jön a belgrádiaknak, hogy Abufani megállapodása jövő nyáron járna le a Fradinál. Az izraeli középpályás 2023 nyarán igazolt a zöldfehérekhez, azóta 116 tétmérkőzésen 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett a klub színeiben. A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amelyen több bukás is történt. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlier nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakaszt a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Kárpáti Bálinttal Várhegyi Benyámin beszélgetett a célba érkezés után.
17: Egy 10. helyen kezdte ezt a Tour de Hongriét. Nem tudom, milyenek voltak a várakozásaid, de talán egy top 10-es helyre azért nem feltétlenül gondoltál ebben a mezőnyben egy elsőre, hogyan érzed magad ezután az eredmény után, és ugye tiéd a fehér trikó is.
18: Éreztem, hogy jók a lábaim, és az előző versenyeken is úgy viszonylag jól tudtam helyezkedni a sprintben, és oda mertem rakni a kereket, ahova kell. Most is ebbe bíztam, ezt próbáltam, és hát a nagy sprinterek mögött sikerült bejönnöm top 10-be. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és ez eddig legjobb eredményem.
17: Mesélj egy kicsit itt az utolsó pár kilométerről, mi volt a taktikád az utolsó kilométer a szakasz során, azért láttátok a végét, tehát nagyjából tudtad, hogy mire számíthat.
18: Az volt a taktika, hogy megpróbáltak szökni a srácok, nekik ez nem sikerült sajnos, elment ez a két fős elmenés, utána meg mindenki tartalékolt és minél kevésbé elhasználni az energiákat, utána próbáltak nekem segíteni a végén, de hát utána a nagy csapatokkal egyedül maradtam, és nem tudtak már utána ott lenni velem, úgyhogy egyedül maradtam, és

0: Vasárnap is azért akár összejöhet egy nagyobb mezőny hajrára, szóval önbizalom szempontjából mit jelent neked ez az eredmény?
1: A sprintben nagyon sokat számít az, hogy mennyire bízol a lábaidban, és hogy mennyire mersz odarakni olyan helyekre, ahova más nem meri. Szerintem elég jó az önbizalmam, remélem, hogy ez meg is fog maradni a továbbiakban, főleg, hogy egy ilyen jó eredmény összejött most így elsőre.
2: Az elit világbajnokság előtt a magyar férfi jégkorong válogatott utolsó felkészülési találkozóján 3-1-es vereséget szenvedett Kanadától a svájci Neuchâtelben. Nemzeti együttesünk szombaton Finnország ellen kezdi meg szereplését a VB-n. Az Európa Ligára és az Európa Bajnokságra készülő magyar női röplabda válogatott jövő héten a Mevza tornán is részt vesz Mariborban. A Telkiben edzőtáborozó keretből a szélső ütőposzton játszó, jelenleg a lengyel élvonalban szereplő Bielsko Biala csapatát erősítő Szedmák Rékát kérdezte Bobák Róbert.
3: Fontos az épülés, nagyon nehéz mérkőzések várnak majd ránk, de elsősorban most az első feladatokra koncentrálunk. A Mevza torna egy nagyon fontos állomása az idei nyárnak, hiszen komoly pontokat lehet szerezni, ranglista pontokat, ami a jövő évi világbajnoksági kvalifikációhoz nagyon sokat tud számítani. Utána pedig az Euroligán hasonló céljaink vannak, szeretnénk ott lenni a döntőben.
4: Milyen lesz most ez az Euroliga vagy Európa Liga, hiszen ez is átváltozott, sokkal fontosabbak lehetnek ezek a mérkőzések. Három helyszínen biztos, hogy szerepelni fogtok.
3: Érdekes ez a lebonyolítás, még mi se tudjuk igazán, hogy hova tegyük az egészet, hiszen több olyan csapat van, akinek relatív könnyebb sorsolása van, és ezért nagy kérdőjelek vannak még bennünk, hogy kik lesznek ott az első négyben, akik majd az elődöntőben ugye megküzdhetnek egymással. Nem titkolt célunk, hogy mi is szeretnénk ott lenni.
4: Bő a keret, mit tudsz mondani a csapatról? Mindenki ismer mindenkit, de milyen ez a keret most, hiszen látunk nagyon fiatalokat, látunk tapasztaltabb játékosokat, és valahogy ennek lehet, hogy így kellene kinézni, de belülről milyen?
3: Szerintem ez egy nagyon szerethető csapat lesz a szurkolóknak is, mi is nagyon szeretjük egymást, tényleg nagyon jó hang itt az edzőtáborban. Az edzéseken is, és azon kívül a pihenő időszakban is nagyon sok időt töltünk együtt. Nagyon jó kis csapat alakul. A fiatalok nagyon jól beilleszkedtek a hiányzó pozíciókra, ahol mások szerepeltek korábban, viszont tényleg felvették a kesztyűt, és készen állnak a megmérettetésekre.
2: A röplabdázó Szedmák Rékát hallották. Végül arról, hogy visszavonul Ferenc Csaba, a Körmend korábbi válogatott kosárlabdázója. A 40 esztendős klublegenda az idény végén befejezi 25 éves pályafutását. Ferenc Csaba 823 alkalommal lépett pályára a Körmend színeiben, amely klubrekordnak számít. 2003-ban bajnoki címet ünnepelhetett, de magyar kupát is nyert a Vasiakkal. Csak nem másfél évtizedig erősítette a magyar válogatottat, amelynek a 2017-es és a 2022-es Európa-bajnokságon is tagja volt. Utolsó mérkőzését május 23-án hazai pályán játsza majd a Pécs ellen. Kedves hallgatóink, sportonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Műsorajánlat.
7: Délelőtt.
8: Sokszor fejfájással, tarkó vagy halántéktáji lüktetéssel indul az egyik leggyakoribb szív- és érrendszeri megbetegedés. De hogyan lehet megelőzni, vagy ha már kialakult, kezelni a hipertóniát?
9: Először meg voltam győződve, hogy nekem melegfrontra van ilyen hatással a vérnyomás, mert hogy felmegy, aztán most már úgy veszem észre, hogy a hidegfrontra is.
8: A vérnyomás a kor előre haladtával nő, de mennyi a nyugalomban mért egészséges érték? Mikor, hogyan kell mérni, és miként kell változtatni az életmódunkon? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ délelőtt. Horváth Ágnes vagyok, várom Önöket.
6: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
10: Kedves hallgatók, Bessenyei Ferenc áll a mikrofonhoz.
11: A szerepet ő nem magához szorította, hanem valakinek meg kellett tennie. A közhangulat is ilyen volt. És akkor az természetes volt, hogy egy ilyen közösségben akkor a Bessenyei mondja.
12: Azt hiszem, hogy ő teljesen együtt érzett, és egyébként az akkori színészek közül nagyon sokan gondolkodtak így.
11: Ők hittek ebben, tehát ők azt hitték, hogy ennek van lesz súlya, meg lesz értelme.
6: M5 História 56-70. Szombaton 20 órakor az M5 műsorán. Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
13: Napi jegyzet című rovatunk következik most ezúttal Koltai Lajos, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla díjas magyar operatőr rendező, érdemes művész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
6: Napi jegyzet.
7: A magyar sört mindig szerették, volt egy időszak, hogy nagyon divatban voltunk a világban, az a 70-es években volt. Mindig ezt hozom példának, amikor a Jancsó, a Szabó, a Mak, Bacsó egyszerre dolgoztak mindenki, és mindenki

0: mert ott voltunk a világ összes fesztiválján, és azt szerették a magyarokba, hogy a magyarok olyan őszinték, hogy úgy rendesen elmondják, hogy mi van. Azt is, ami a probléma, és az a lényeg, nem kerülget, hanem úgy egy. Sőt, volt, hogy a Bacsonok volt egy ideje, emlékszem, amikor kifejezetten szerették a világ fesztiválján a Bacsó filmet, mert az megmondja, az úgy odamond. A tisztán beszélünk, nyilván, hogy tisztán beszéljük. Én szerintem alapvetően van a tehetség, mai emberben megvan a tehetség, ez a jobb kéz, bal kéz, tudunk jobb kezel és bal kezel is rajzolni adott esetben. És a másik az, amit a Szalai Lajos mondott, és mindig elveszem tőle, hogy a magyar emberben megvan a tulajdonság, hogy addig ragozza semmit, amíg valami lesz belőle. És ez egy igazi magyar tulajdonság, és ez egy nagyon jó fajta tulajdonság, mert szembe megyünk egy anyaggal, és egyszer csak a személyiségünk benne van, és azzal együtt egyszer csak megtaláljuk a hangunkat. Azt a hangot, amire aztán azt mondhatjuk, ja, hogy a magyarok így gondolkodnak, körülbelül így gondolkodnak, hogy elég őszinték ahhoz, hogy beszéljenek egy problémát. Mert másképp nem lehet, azért most a szemülvesz a jó példa, hogy itt van nekem a szemülvesz, aki egy elképesztően őszinte ember volt, egy szokkimondó őszinte ember volt, és elvetemülten akarta megtudni az igazságot. Ez egy igazi jó tulajdonság, és ez egy igazi magyar hős. És nem is azért, mert meg akarta tudni az igazságot, hanem azért, hogy volt hozzá elég mersze, volt hozzá olyan belső tulajdonsága többek között, mint a szenvedély, amit a legjobb, a legfontosabbnak tartok a filmezésben, film csinálásban, hogy csak és kizárólag szenvedélye lehet csinálni a filmet. És akkor jelenik meg a saját személyiséget, és abban az az őszinteség, ami valamitől a gyerekkorod óta vezet. És azért merek beszélni a szeretetről, mert engem az a szeretet vezet, amit a gyerekkoromban már megkaptam, és valahogy nem tudok másképp ránézni senkire, színészemet imádtam. Mai napig, amikor kiválasztottam őket, akkor is, de most is úgy vagyok velük, hogy legszívesebben ölelgetném őket egész nap, mert annyira szeretem őket. És ez így van, hogy szerintem benne van a szeretet, és ilyen hőst találni, ez mondjuk egy nagy mázli volt, nagy véletlen, hogy engem ezzel az anyaggal megkerestek, nem én mentem után, nem megkerestek, csak rögtön megtaláltam magam, vagy a közöm a dologhoz. Annak ellenére, hogy megijedtem először, hogy mit fogok csinálni a Szemülvesszel, és elsősorban a bontulások jutottak az eszembe, hogy te jó Isten, hogy mit fogok én csinálni, de azt is megoldottuk, és azt is ugyanazzal a közvetlenséggel, tisztességgel és szeretettel oldottuk meg. És ez bennem az alapállás, és szerintem ez megvan a magyar filmben, meg kell, hogy legyen, mert akkor leszünk megint érdekesek a világban.
1: Koltay Lajos nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr rendező érdemes művész gondolatait hallották, és ezek a gondolatok újra meghallgathatók a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon is.
2: Autós percek.
1: Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki, mégpedig a Budapest felé vezető oldalon, Nagyigmánd térségében a 95-ös kilométerkőnél és az átterelt szakaszon Tatabányánál a 60-as kilométernél is több kilométeres sor áll a külső sávban. Aki teheti, mondják az útinform munkatársai, a 61-es kilométernél személyautóval lehet csak válassza az átterelt belső sávot.
2: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Délutántól aztán nyugat felől egyre több helyen számíthatunk esőre, záporra. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Fél kilenc múlt néhány másodperccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban. A bemondó Karami Zsuzsa.
3: Ópuszta szeren tartotta első ülését tegnap a Tisza kormány. A miniszterelnök a tanácskozás közben tartott tájékoztatón elmondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Magyar Péter kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokád miatt a Szigetország villamosenergia hálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. A híradást Berente Maria szerkesztette.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
7: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A Maxegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
4: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
1: A vonalban pedig Németh László, növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Vegyesen zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,1%-kal csökkent, az S&P 500-as 6%, a Nasdaq kompozit 1,2%-kal emelkedett. Megválasztotta az amerikai szenátus az Egyesült Államok Szövetségi Jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve új vezetőjét, Kevin Warsh közgazdást. Az 56 éves szakember Jerome Powell-t váltja az intézmény élén. Warsh először június közepén vezeti majd a Fed kamatdöntő ülését. A mesterséges intelligencia által hajtott kereslet miatt az évtized végére meghaladhatja a 1,5 billion dollárt a globális félvezető piac értéke. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company előrejelzése szerint a világ legnagyobb chipgyártója korábban 1,000 milliárd dolláros piacmérettel számolt. A vállalat prognózisa alapján a teljes piac 55%-át a mesterséges intelligenciához és a nagy teljesítményű számítástechnikához kapcsolódó termékek adhatják 2030-ban. Az okostelefonok részesedése 20% az autóipari alkalmazásoké, 10% lehet majd. Emelkedéssel zártak a vezető európai tőzsdeindexek. Londonban a FTSE 6%-kal erősödött, a Frankfurtban a DAX 7%-kal került feljebb, a párizsi KKR-on pedig 3%-kal nőtt, Milánó 1, Madrid 0,5%-os pluszban zárt. A korábban vártnál nagyobb mértékű létszámcsökkentésre számít a német autóiparban 2035-ig a helyi autóipari szövetség. A szervezet a 2019 és 35 közötti időszakot tekintve összesen 225 ezer munkahely megszűnésével számol az ágazatban, korábban 190 ezer fő elbocsátását prognosztizálták. Az EU jelenlegi széndioxid kibocsátási szabályozása alapján 2035-től csak akkumulátoros, elektromos és üzemanyagcellás új járművek forgalomba helyezése lenne engedélyezett. Ez önmagában mintegy 50 ezer német munkahely megszűnését eredményezheti az érdekvédelmi szervezetek szerint. új gáztüzelésű erőművek építésével kívánja biztosítani Németország villamosenergia ellátását a szövetségi kormány. A helyi villamosenergia fogyasztásban a megújuló energiaforrások aránya az idei első negyedében 53% volt, ezt 2030-ra 80%-ra kívánják emelni, a széntüzelésű erőműveket pedig legkésőbb 2038-ig tervezik kivezetni. Rekordszintre emelkedett az Európai Unió orosz cseppfolyósított földgáz importja az idei első negyedében. A legnagyobb importőr Franciaország, Spanyolország és Belgium volt. Szerbia nem elégedett a MOL átdolgozott ajánlatával, ami a szerb NIS olajvállalat többségi részesedésének felvásárlására vonatkozik. A helyi energiaügyi miniszter szerint a tárgyalások fő akadálya az egyetlen a NIS tulajdonában lévő finomítónak a jövőbeli működése. Egyébként az amerikai pénzügyminisztérium legutóbb május 22-ét jelölte meg az orosz vállalatoknak, amelyek tulajdonosok a NIS-ben az ügylet lezárására. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenéssel 131.071 ponton zárt tegnap. 24 milliárd forint volt a piac forgalma. A MOL 2,9%-kal csökkent 3.980 forintra. Az OTP 1,7%-kal esett 40.970 forintra. A Telekom 2,6%-kal erősödött 2.480 forintig. A Richter pedig 1%-kal nőtt 12.380 forintra. Csökkenhet a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi csaknem 82%-os részesedése a budapesti értéktőzsdét üzemeltető társaságban. A tőzsde egyébként azt javasolja az új kormánynak, hogy az állami vállalatok is menjenek a bőrzére, illetve a magyar értékpapírokat terhelő tranzakciós illetéket töröljék el. Végül, de nem utolsó sorban nézzük a forintot. 1 euró 358 forintba és 43 fillérbe, egy amerikai dollár 305 forintba és 95 fillérbe, egy svájci frank 391 forintba és 42 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
1: Köszönjük szépen Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
4: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
1: Megkezdődött Donald Trump pekingi látogatása, erről szólunk a következő percekben. Kis Rajmundal, Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műveinek vezetője, volt diplomatával. Jó reggelt
12: kívánok! Jó reggelt kívánok!
1: Hát jöttek már ki hírek témáról is, van itt sok minden. Ön szerint mi az, ami igazán kiemelkedő ebben a találkozóban? Különös tekintettel arra, talán lehet, hogy erről kevesebb szó esik, hogy az iráni vezetővel volt először előtte találkozója Xi Jinpingnek. Nyilván akkor ez is hasztalon lesz.
12: Biztos. A hivatalos témák, hiszen az Apple leköszönő vezérigazgatója és Elon Musk a Tesla részéről is elkísérte Donald Trumpot. Magyar idő szerint tegnap délután landolt az Air Force One Pekingben. Szerintem Kína részéről a legfontosabb, hogy két nappal ezelőtt is, hogy a februári telefonbeszélgetésen röviden közölték, hogy Taiwan Kína része, köszönhetően többek között Henry Kissingernek és az amerikai külpolitikának. Tehát Kína biztos, hogy Tajvanról tárgyalni fog Donald Trumppal, ahogy Iránról, Venezueláról, Oroszországról, Ukrajnáról is. A hivatalos témák között természetesen az amerikai gazdák érdekképviselete, a szója babtól a marha exportig, ne felejtsük el, hogy az amerikai vidék és a gazdák többnyire republikánus szavazók, és novemberben félidős választások lesznek. Valóban nagyon fontos, a világ első számú export nagyhatalma Kína, a világ első számú gyártó nagyhatalma Kína, az első legnagyobb gazdaság pedig Amerika, a kétoldalú kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok rendkívül fontosak, de most itt eldőlhet a világ geopolitikai, gazdaságpolitikai térképe, a legnagyobb kép akár a következő évtizedekre.
1: Hát igen, mert hogy vannak itt viták bőven, hogy versenytársakká váltak, Kína versenytársává vált az Egyesült Államoknak. Itt, hogyha a megegyezésről beszélünk, mi az, amiben meg lehet egyezni? Mert nyilván a verseny továbbra is folytatódik, csak valamiféle konszolidáció várható, vagy annyira égetővé vált az Irán ügy, hogy nyilván az amerikaiak célja az, hogy Kína ne támogassa Iránt, cserébe akkor mit tudnak adni? Szóval, hogy lehet itt ezt Úgyhogy a verseny megmarad, hogy lehet valamiféle közös pontokat találni? Mert van egy csomó ellentmondás, nem?
12: Tökéletes a felvezetés, hiszen hogy lehet egy versenyben megegyezni? Lemegyünk az első fél időbe, hogy jó az 1-1, hát senkinek nem jó az 1-1, tovább kell jutni. Az biztos, hogy Kína gazdaságilag és biztonságpolitikai szempontból is, védelmi kiadásai tekintve is közelít nagyon az Amerikai Egyesült Államokhoz. Az iráni konfliktusnak a következtében a nemzetközi energiaválság érinti Kínát. Nem csak azért, mert az iráni olajexport 80%-át a kínai piac veszi fel, de egyébként is érinti, nem közvetlen a hormuzi szoros, az egész közel-keleti konfliktus. Amerikai Egyesült Államok korábban azt mondta, hogy őket nem, de igen, mert soha nem volt ilyen magas az olaj és a gáz ára sem az Amerikai Egyesült Államokban, és ne felejtsük el, hogy többek között azért zavarták el Joe Biden korábbi demokrata elnököt, majd az utódját Kamala Harris-t, nem választották meg, a rossz inflációs adatok és a gazdasági nehézségek miatt. Tehát amerikai gazdaság sem nő úgy, ahogy szeretnék, és a kínai gazdaság sem. Tehát most lesz egy kötelező kompromisszum. Biztos, hogy nem lesznek háromjegyű, de lehet, hogy kétjegyű számokból álló vámtarifák sem, hiszen egymás nélkül nem megy. Kínának az egyik legnagyobb piaca, a leggazdagabb piac az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió. Ha mindkettőben válság van, nem tudják megvenni a kínai termékeket. Hiába mondta mindig Donald Trump, hogy a gyártás majd hazaérkezik Amerikába, ezen dolgozik, de egy-két év alatt nem lehet beindítani a detroiti autógyártást, vagy az Apple telefonokat sem fogják otthon gyártani, ha más nem, akkor alkatrészeket, féltermékeket biztos, hogy Kínában fognak gyártani. Ez volt a 90-es, 2000-es évek amerikai gazdasági növekedésének, konjunktúrájának a legnagyobb alappillére a kínai tömeggyártás. Kína viszont megtanult már minőséget gyártani, és óriási veszélytelen. Nem csak az elektronikai termékek, vagy az autóiparban, bármiben. És akkor jön a nagy politika.
1: Sőt, innovációban előre is jár.
12: Így van, innovációban, akár sőt az innovációs költségekben, akár már megelőzi az Európai Uniót is bőven, és nagyon közel van az Amerikai Egyesült Államokhoz. Így van.
1: Most nagyon érdekes a Donald Trump mondata, és akkor nagyon jellemző rá. Azt mondja, nagyszerű vezetőnek nevezte Xi Jinpinget, kapcsolatuk révén a kínai-amerikai viszony jobb lesz, mint valaha.
12: Aranykor lesz a kínai-amerikai kapcsolatokban is. Donald Trump a kampányban is nagy tisztelettel beszélt kínai kollégájáról, nem úgy, mint Joe Biden, amikor megérkezett Anthony Blinken, a külügyminiszter a pekingi látogatásra, és másnap egy nagy nemzetközi fórumon diktátornak nevezte Xi Jinpinget. Valószínű, Joe Biden akkor se tudta éppen, hogy milyen nap van, emlékszem az arcára, akkor Anthony Blinkennek éppen elfordult a színpadról. Nagyon fontos Amerikának Kína. Tehát, hogy az Európai Unió nem tudta az akkori 8. legnagyobb gazdaságot, Oroszországot leválasztani csak a saját kárára, Amerikának is kell Kína, viszont nem látunk még két napot az égen, szerkesztő úr.
1: Igen, ugye napirend szellemi tulajdont érintő lopás, ugye ez fáj az Egyesült Államoknak, aztán van itt egy nagyon érdekes, a kábítószerként használt fentanil Kínából csempészett alapanyagok ügye, kritikus ásványkincsek ügye, vámok, kereskedelem, ez mind az asztalon.
12: A fentanil rendkívül fontos, és rengeteg családot érint. Többen halnak meg a fentanil méregtől, kábítószertől, mint közlekedési balesetben az Amerikai Egyesült Államokban. Igazából közvetve érkezik, tehát Kína exportálja a fentanilt, mint alapanyagot Mexikóba, és abból érkezik kábítószer, természetesen illegálisan az Amerikai Egyesült Államokba. Az elmúlt 10 évben a fentanil minden kétoldalú tárgyaláson szerepel. Az, hogy a gazdasági egyéb megállapodásokon belül hogyan tudják majd a két ország gazdaságát úgy összehangolni, hogy a versenyhelyzet megmaradjon, de mindenki profitáljon, az már egy sokkal komolyabb kérdés. De itt jóval komolyabb biztonságpolitikai kérdések lesznek. Venezuelában a legnagyobb befektető Kína és Oroszország volt, ismerjük azt a tűpontos bevonulást, teljesen más volt, mint Iránban, Maduro felesége már New Yorkban van, bíróság előtt felel az elmúlt évek tetteiért, de mi lesz Iránnal, sőt, én azt mondom, mi lesz Oroszország és az Ukrajnában a békét célzó tárgyalások kapcsán, Kínának nagyon fontos lesz az ázsiai hegemónia, az biztos, hogy nem fogja feladni, nem csak Dél-Kelet-Ázsiáról beszélek, Fülöp-szigetekről, vagy akár Vietnámról, a Melakkai szorosról, ami Malajzián, Szingapúron keresztül a világ termékkereskedelmének a 25%-a, de ami tabu kérdés, ami korábban tabu volt akár az Amerikai Egyesült Államoknak, Latin Amerika, Amerika, az pedig Tajvan, és Amerikának köszönhetően az egy Kína külpolitika van, ahogy ezt februárban Xi Jinping jelezte Donald Trumpnak, Tajvan Kína része, és így fogadták tegnap az elnököt, ő két nappal ezelőtt megjelente sajtóközlemény.
1: Ugye Tajvan kérdése azért volt fontos az Amerikai Egyesült Államoknak, mert ugye a világ intelligens chip gyártásának talán a 85%-a volt ott. Aztán védekezésképpen ezt elkezdték áttelepíteni a szilíciumvölgybe. Még mindig fontos amerikaiaknak, vagy azt mondják, hogy jó, Kína kész?
12: Rendkívül fontos, de ennél sokkal több történt. Emlékszem, többször Pelosi asszony, a házelnök a Biden adminisztrációban Tajvanra látogatott, miközben nem ismerik el Tajvant. Több republikánus és demokrata képviselő is.
1: De ez provokációnak fogta
12: fel. Ez egyértelműen provokáció volt, és több párhuzamos amerikai és kínai hadgyakorlat volt a Joe Biden adminisztráció alatt a kínai tengeren, dél-kínai tengernek is hívhatjuk, mindegy Tajvan szigetek körül, mint az előtte 20-30 évben. Ez biztos, hogy be kell szüntetni, és de lehet, hogy erőforrása sincs már az Amerikai Egyesült Államoknak erre. Az USA kivonta Ázsiából, akár a Tajvanról is a legnagyobb hajóit, jelenleg a Közel-Keleten van. Tudjuk jól, hogy a világ jelenleg lőszer, drón, rakéta hiányban szenved, ezt nem lehet olyan gyorsan legyártani, mint a többi terméket. Óriási igény van sajnos ezekre a termékekre. Nem biztos, hogy Amerika egy több frontos háborút, már úgy sem, hogy már nem támogatja közvetlenül az orosz-ukrán konfliktusban úgy Ukrajnát, mint korábban a Biden-Harris adminisztráció alatt.
1: Szóval beszélnek előrelépésről, bár érdekes eszembe jutott közben, amikor, hogyha Trumpot hallgatjuk, amikor az észak-koreai vezetővel tárgyalt, ugye akkor rakétákat lőttek Japán felé, akkor utána azt mondta, hogy remek fickó ez a kis rakétás ember. Szóval lehet, hogy inkább Rubiót kell figyelni?
12: Marco Rubio biztos, hogy az amerikai...
1: Trump hangulatot adja hozzá?
12: Az biztos, hogy Marco Rubio és Vance alelnök az amerikai kül, belpolitika, vagy akár az elnök várományos, mindkettő a következő évtizedekben meghatározhatják a világ nemzetközi és főleg az amerikai politikáját. Érdekes lesz, de a legjobb hírszerkesztő úr nekünk is, hogy Amerika és Kína tárgyal. Vigyázó szemünket Pekingre vessük.
1: Köszönöm szépen Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt diplomatát hallották.
4: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: Május 12-én megtartotta évadnyitó tájékoztatóját a Margit-szigeti Szabadtéri Színház. Ez azt jelenti, hogy hát a nyári program az persze, hogy összeállt, de hogy miből, egy kicsit beavatást kérünk mi is ebben, mégpedig Bán Teodórától, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház igazgatójától. Kedvi Csókolom, jó reggelt kívánok, köszöntöm a telefonvonalban.
13: Szép jó reggelt kívánok!
1: Na hát mire számíthat a közönség?
13: Hát nagyon szépen indultunk, így ahogy említette, május 12-én, hiszen közel 50 művész jelent meg, akik képviselték az idei szezonnak a, talán mondjuk azt, azokat a koncert, opera, musical, opera bemutatóinak a jelentőségét, és ott helyben a sajtó képviselői előtt ők, mi együtt ott voltunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon emelkedett pillanat minden évben, amikor egy ilyen nagyon komoly és nagyon erős nyári színház elindítja a program sorozatát. És ez nagyon megtisztelő mindannyiunk számára, számomra meg is megható is egyben, hiszen közel a május 16-án induló szezon egészen szeptemberig tart, és olyan nagy produkciók, és olyan bemutatók, és olyan nemzetközi sztárok vonulnak fel ez alatt az idő alatt, ami példátlan, vagy példaértékű is mondhatjuk egyben, így a magyar nyári kulturális szezonban, ha mondhatjuk ezt így szezon szerényen, és május 16-án indulunk egyébként már most szombaton egy óriási koncerttel, ami a DJ és szimfonikus, elektronikus keverék, ami most ugye nagyon divat a világban is, az itt Magyarországon is, most a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, azt hiszem, hogy ilyen még nem volt Magyarországon ekkora léptékű nagy koncert, ami ugye látványában, világában, üzenetében, nagy slágerekkel, de szimfonikusokkal, elektronikus zenével gyakorlatilag egy olyan hatást gyakorol az érkező fiatalokra, vendégeinkre, ami azt gondolom, hogy páratlan lesz, lézerrel, kicsit felturbozva, szokás szerint, ahogy azt illik ilyenkor. Tehát már szombaton mi elindulunk, és így a május elég erősen indul, hiszen május következő hétvége például már pünkösd lesz. Ez pünkösd május 22-én például elindul a Jazz és Bor fesztiválunk, amit hát tulajdonképpen a Margit-szigeti színházi meghonosítottunk. Ez már az idei rendezvény már a harmadik lesz, és nagyon, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar jazzről, a jazz életről, vagy a nemzetközi jazz élet kiválóságainak a jelenlétével tudjuk ezt a produktumot, ezt a jazz és a bornak és a zenének a találkozását ötvözve egy ilyen nagyon különleges hétvégét szervezni. Úgyhogy Kurt Elling érkezik, majd Mario Biondi zenekara érkezik, és a harmadik nap estén például a csodálatos Magyar Jazz, ahol a Budapest Ragtime Band, László Attila, a Fusion Circus, a Ragtime Band, említettem is az Easy Jazz Band is előadást adnak, és napközben a borvidéket, Magyarország nagy borvidékeinek a pincészetei, 12 kiállító jön, elhozza azokat a családi manufaktúráknak a borait kóstolni, bemutatni, ízlelni, ami ott a jazzel együtt, azt gondolom a napközben a fiatal jazzzenészekkel együtt egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas és nagyon különleges. Tehát itt vagyunk a város közepében, egy gyönyörű szigeten, és nagyon, nagyon szép programokkal készülünk. Kedvében szeretnénk járni azoknak, akik kikapcsolódásra válnak, és feltöltődésre itt a színház, Margit-szigeti színház, szabadtéri színházban.
1: 3000 fős a nézőtér, 500 négyzetméteres a nagy színpad. Milyen volt a tavalyi szezon? Azért érdekes ez, hogy milyen igény van itt, hiszen nagyon színes ez a program, nagyon változatos ez a program. Nem is lehetne mondani, hogy egyféle karaktere van ennek a színháznak.
13: Igen, nem is tehetjük meg, hogy egyféle karaktere legyen. Nagyon szeretjük az összes műfajt, és nekünk nagyon fontos az, hogy nagyon, miután egy nagy nézőtérrel rendelkezünk, hogy ez a nézőtér minden egyes alkalommal lehetőség szerint megteljen. Ami az előző szezonokra, mint kérdezte visszatekintve is, 80-90%-os volt a látogatottság a színháznak, közel 90 ezer ember fordult meg nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám, és aminek ez köszönhető, az többek között az, hogy olyan nagy produkciók születnek meg, tehát klasszikus zenétől az operán, az operetten, a musicalen keresztül, és a könnyű zenén, vagy a jazzen keresztül, ami tulajdonképpen minden korosztályt érinthet és megszólíthat. Tehát az idén például 2+1 nagy opera bemutatónk van, mert a tavalyi Verdi Nabuccót, ami nagy sikerre volt, azt átvoztuk az idei évre, de elemben hozzátettünk másik két opera bemutatót, Mascagninak és Leon Cavallónak a két csodálatos zenei művét, operáját, ami egyébként Szicíliában játszódik, a Parasztbecsületet és a Bajadzókot egy este, ez két alkalommal lesz majd bemutatva, új saját bemutatóként, kiváló művészekkel, a főszerepekben, címszerepekben, nagy zenekarokkal természetesen, és kórusokkal. A másik nagy bemutatónk az júliusra esik, az pedig Verdi Nabuccója lesz, ahol Marina Rebecca és Jussif Eyvazov lesz több többek között a főszereplő, de számos külföldi vendég és magyar kiválóság érkezik még. És mint említettem, a Nabucco, a harmadik két musical bemutatónk lesz, amit a Győri Nemzeti Színházzal közösen csinálunk, az Anna Karenina, a Kocsák Tibor Miklós Tibornak a már korábban bemutatott nagy sikerű musicalja, ami most több évig hallgatott és csendben volt, most a Margit-szigeti színházban nyári szabadtéri bemutatóként jelenik meg, egyébként Bakos Kis Gábor lesz a rendezője, Miller Zoltán a főszerepben, és többek között az a szereplőgárda, akiket egyrészt a Győri Nemzeti Színházhoz, Széles Flórával, Kocsis Dénessel, és a másik nagy műzikel bemutatónk az augusztusra esik, a Magyar Színházzal, az Whitehornnak a Wonderland műzikelje lesz, ami fantasztikus, csodálatos zenei világot és látványvilágot Erkel Lászlónak, illetve Kenta úrnak a díszleteivel, jelmezeivel mutat.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük Bán Teodórát, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház igazgatóját. Hallották, egy elköszönésre van idő, de azt azért elárulom, Horváth Ágnes már megérkezett a stúdióba, ő fogja vezetni a délelőtt című magazin műsorunkat, mégpedig a 9 órai hírek után, azt pedig Garam Zsuzsától hallják majd. A Jó reggelt Magyarország munkatársai pedig most búcsúznak, úgyhogy Pilinger Marian, Bényi Csaba, Szilágyi Zsolt és Törőcsik Zsolt felelős szerkesztő nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket is. Búcsúzik a műsorvezető Kakukk L. Tamás. Jó napot kívánok!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyeremény. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
7: 9 óra van, jó napot kívánok, Horváth Ágnes vagyok. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, kezdetben a Dunántúlon, majd késő este keletebbre is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, néhol erős lökések kísérik. A pollenterhelés, a csapadék és a lehűlés hatására ugyan csökkent, a hét második felében várhatóan ismét felerősödik. És bár ma nincs fronthatás, a légkörben zajló melegedés kiválthat melegfronti jellegű panaszokat az arra érzékenyek körében. Fejfájás, vérnyomás ingadozás jelentkezhetnek. De miért növelheti a vérnyomás problémákat egy-egy front? Erről is beszélgetünk hamarosan. Mindenek előtt azonban most hírek következnek. A mikrofonnál Garami Zsuzsa.
8: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte tegnap Kárpátalját. A megye légterébe összesen 11 harci drón lépett be, melyek többségét sikerült lelőni, sérültekről nem tudni. A magyar kormány elítélte a támadást, és Orbán Anita külügyminiszter ma délelőtre berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Közben éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány miatt, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az előző kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és a humanitárius katasztrófára hivatkozva. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Ópusztaszeren kormánya első ülésének szünetében Magyar Péter miniszterelnök. A tanácskozáson a többi között döntöttek arról is, hogy Viszmajor helyzetet hirdetnek ki az aszály helyzet miatt. Teljes körűen kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket és átvilágítják a gyermekvédelmi rendszert. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és fiataloknak járó adókedvezményeket, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy visszavásárolták a külföldiektől a repteret és az energiacégeket, az ország aranytartalékát pedig 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. A listára Magyar Péter kormányfő úgy reagált, hogy Orbán Viktor nem tudta hazahozni az uniós forrásokat, növelte az államadósságot, 1000 milliárdokat vett el a magyaroktól, és milliók élnek mély szegénységben. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás, átvétel. Éjjel a Magyar Közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanács adójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Elkezdődtek Pekingben a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az elnöki delegáció tagja több amerikai nagyvállalat vezetője is, akik technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Donald Trump utoljára előző elnöki ciklusa alatt 2017-ben látogatott Kínába. Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba. Az amerikai blokád miatt a Szigetország villamosenergia hálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány órán keresztül van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszerhiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyagblokádot. Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum program iroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel, a vacsorán részt vett a pápai alamizsnamesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. Itthon ország szerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar, a sokfelé élénk szél helyenként megerősödik, napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. A híradást Berente Marian szerkesztette.
9: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
10: Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ön szerint hogyan gazdálkodjunk a vízzel? Miként legyen termés? És hallott róla, hogy a rendszeres testmozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszik a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében.
9: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
10: 9 óra után 7 perccel a mai szerkesztő Pirisi Csenge nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. SMS számunk, melyre ma is írhatnak nekünk, illetve amelyen keresztül kérdezhetnek is tőlünk, 0630 9666, és már is mondom, hogy mivel foglalkozunk 10 óráig. Sokszor fejfájással, tarkó vagy halántéki fájással jelentkezik. A felnőtt lakosság több mint egynegyedét érinti. De mi okozhatja, és hogyan kell kezelni a hipertóniát?
11: Először meg voltam győződve, hogy nekem melegfrontra van ilyen hatással a vérnyomásomra, hogy felmegy. Aztán most már úgy veszem észre, hogy a hidegfrontra is.
10: Népbetegség, de mit tehetünk, hogy megelőzzük, és milyen súlyos következményei lehetnek? Erről is szólunk mindjárt itt a stúdióban is. Aztán nőknél és férfiaknál egységesen 65 év lett a korhatár, de mi mindenen múlik, hogy mennyi lesz a nyugdíj, milyen régi papírokat kell előásni, és minek járjon utána, aki esetleg külföldön is dolgozott, mit tehet, aki még folytatná a munkát.
12: 42 éve vagyok a pályán, ebben az iskolában 40. tanévemet kezdtem, még úgy érzem, hogy tovább tudom vinni, ebben nőttem fel.
10: Hogyan készüljünk fel a nyugdíjas évekre? Mit és mennyivel kell elintézni, bejelenteni előtte? Milyen változások történtek az idén? Megéri-e dolgozni a nyugdíj mellett? Erről is kérdezzük a szakértőket, ahogy mondtam, 9:30 után itt a stúdióban, és természetesen kérdezhetnek önök is. SMS számunk még egyszer 0630 9666. Feszítő, szorító tarkó vagy fejfájás, égő arc, fülek. A magas vérnyomás sokféle módon jelentkezik és okoz tüneteket. Van, aki annak örül, hogy egyáltalán van tünete, hisz gyakran a beteg nem is veszi észre a megemelkedett értéket, csak amikor már komoly baj van. Nem véletlenül nevezik a magas vérnyomást csendes gyilkosnak, amely mára népbetegséggé vált. De mi okozza? Hamarosan a szakértő ad tanácsokat, de előtte jöjjön Benkő Andrea összeállítása, aki érintetteket kérdezett.
13: Mikor vette először észre, hogy problémája van a vérnyomásával?
11: Hát meg egész fiatalon, 23 éves koromban elmentem az orvoshoz, és mondtam neki, magas a vérnyomásom. Ő meg mondta, hogy honnan tudom, de hát mondtam neki, nagyon könnyen tudom, mert szét akar menni a fejem, és akkor na, nézzük meg, megmérte. Húha, ez tényleg magas. És mondtam neki, hála jó Istennek, én érzem. Van egy-két ismerősöm, aki nem érzi akár 200-220 a vérnyomása, bennek órázba, és ott fogják őket, és akkor mondják, hogy nem érezte ezt, hogy nem. Nekem van egy ilyen szerencsém, hála jó Istennek, hogy a 140 fölötti vérnyomást mutatja, jelzi a fejem.
13: Hol szokott ilyenkor fájni a feje?
11: Halánték, hátsó résznél, ott szoktam érezni ezt a nyomást, de nagyon könnyen felismerhető, mert elég jellegzetes ez a fájdalom.
13: Amikor először magas vérnyomást mértek, emlékszik rá, hogy ez mennyi volt?
11: Hát ilyen 140 fölött volt, az biztos, talán még 150 is volt. Minél fiatalabb voltam, annál előbb éreztem a magas vérnyomást, tehát most már 140-nél még talán nem érzem, és a fölött érzem.
13: Befolyásolja-e az, hogy mennyit mozgott, mennyit aludt, mit evett, vagy az időjárás?
11: Erre még nem jöttem én se rá. Az időjárásra próbálom fogni, de vannak olyan pillanataim, hogy talán a kialvatlanság befolyásol a fáradtság, én úgy veszem észre, de igazi receptet nem tudtam fölírni, hogy nem most fölmegy a vérnyomásom, mert.
13: A hideg például nem befolyásolja?
11: Szoktam figyelni a frontokat. Először meg voltam győződve, hogy nekem meleg frontra van ilyen hatással a vérnyomásomra, hogy felmegy, aztán most már úgy veszem észre, hogy a hideg frontra is.
13: Az, hogy mennyit iszik egy nap, az befolyásolja?
11: Azt nem vettem észre. Most a feleségem erőlteti, hogy legalább 2-2,5 liter vizet igyunk meg, de nem veszem észre, hogy attól lemenne a vérnyomásom.
13: Gyógyszert szed a vérnyomására?
11: Igen, már a kezdetén az volt a megoldás, hogy a doktor úr rögtön felírta a gyógyszert. Talán ott volt egy kicsit elkapkodva szerintem. Az okokat kellett volna megnézni, hogy miért. Akkor volt nálunk kicsi a gyerek. Nagyon sokat dolgoztunk a cégnél, GMK-ztunk, és akkor az éjszakai nem alvás, a gyerek sírása miatt, és akkor rögtön vérnyomás csökkentőhöz nyúltunk. Talán itt kellett volna rendezni a sorokat, és akkor nem lett volna ilyen.
13: Mikor jelentkezett először önnél magas vérnyomás?
14: Amikor kamaszkorban lépett a fiam, én egy nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott és boldog ember vagyok. Kivéve egy pofavágás és egy olyan visszaszólás, hogy én magam csodálkozva nézem magam, hogy két másodperc alatt vagyok százon. Mire elértük a 8-at, a férjemtől megkaptam a legmagasabb vérnyomást elérő anyuka díját, de most már egyetemen van a gyerek, talán a vérnyomásom is csökkenni fog.
13: Tehát akkor ez egy ilyen stressz alapú vérnyomás?
14: Stressz és szorongás. Tehát amikor látod, hogy a gyereked olyan dolgokat fog csinálni, aminek nem lesz jó a végkimenetele, például ne tedd, kisfiam, a pénztárcádat a fal zsebedbe, de 102 000-szer. És mondjuk már harmadszor vagy negyedszerre hagyja el a pénztárcáját, így az emberbe el tud pattanni valami.
13: Tehát ez azt jelenti, hogy csak időnként magas a vérnyomása, tehát nem állandóan?
14: Szerintem nálunk azért genetikai hajlam is volt, apukámnak is magas volt a vérnyomása, én ezért nagyon is oda kell, hogy figyeljek erre. Igyekszem tornázni, szedem a gyógyszert, amit a körzeti orvos felírt, de azért, hogyha az ügymenetben fennakadás van, akkor érezhető, hogy van mondjuk 180-as kiugrás is, aminek azért nem örülök.
13: Milyen tünetekkel jelentkezik ez a nagyon magas kiugró vérnyomás?
14: Mivel a gyógyszer beállít egy alapvérnyomást, ezért már a 140-et megérzi az ember, akkor olyan, mintha egy kávés csésze alátét lenne a fejeden. Tehát egy tök érdekes érzés. Akkor tudom, hogy kicsit kimentünk a komfortzónából, de amikor 180-as kiugrás van, azt nem érzem. Onnan tudom, hogy nagyon ideges vagyok. Akkor megmérem a vérnyomásomat, és látom az eredményt.
13: Azon túl, hogy stressz, meg szorongás, meg aggódás, van-e, ami más befolyásolja ezt a vérnyomás ingadozást?
14: Szerintem mindenképpen a vese állapota. Tehát észreveszem, hogyha vendégségben voltunk, és kicsit több mogyorót teszek, sós mogyorót. Ha odafigyelek arra, hogy mit eszem, és mennyit iszom, akkor egészen jól vagyok. És hogy megfelelő mennyiséget aludjak. Akkor szerintem ez egészen jó is lehet a sportolás megtartása mellett.
15: Önöknek magas a vérnyomása? Állandóan vagy csak időnként mérik egyáltalán? Írják meg nekünk 0630 9666 az SMS számunk. Stúdiónk vendége pedig dr. Békási Szabolcs házi orvos, országos szakmai vezető. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
15: Tisztázzuk először, hogy mikortól számít magasnak egy vérnyomás, tehát mennyi az optimális érték, amit látnunk kell, hogyha vérnyomást mérünk?
16: A legkülönbözőbb nemzetközi és hazai szakmai társaságok évről évre frissítik azokat a céltartományokat, célértékeket, ami fölött ugye magas vérnyomás betegségről beszélünk. Főszabály szerint azt elmondhatjuk, hogy az évről évre frissülő ajánlások ellenére viszonylag van egy fix kiigazodási pont, ez a 140/90-es érték, ami rendelői vérnyomás mérés során észlelt körülményeket jelenti.
15: Ugyanakkor... Azért mondtam fel a szemöldökömet, mert már is elcsodálkoztam, mert az én papíromon itt 120/80 van.
16: Pont ki szeretnék erre térni, hogy az optimális érték az a 120/80, de ugye 140/90 mm fölötti érték felett egyértelmű a magas vérnyomás betegségnek a diagnózisa, de természetesen ez alatt is megkülönböztetünk különböző stádiumokat és optimális, magas optimális vérnyomás értékeket, tehát az ideális ez a 120/80 mm. És itt még egy nagyon fontos szempontra rá szeretnék világítani, miszerint a különböző ajánlások különbséget tesznek a rendelőben, a házi orvos vagy egyéb rendelőben, mért cél értékek, céltartományok között és a beteg otthonában mért vérnyomás értékek között.
15: Miért számít, hogy rendkívül ott hogy érezzük magunkat, vagy hogy reggel vagy este mérjük?
16: Nem is feltétlenül a napszaki ingadozás, természetesen az is egy meghatározó körülmény, hanem a rendelőben történő megjelenés eleve egy olyan plusz stressz helyzetet jelent tulajdonképpen mindenkinek valahol tudat alatt, ami mentén egy picit óhatatlanul magasabb a vérnyomásunk, és otthon a megszokott környezetünkben nyugodt körülmények között ezek a célértékek is alacsonyabbak.
15: Itt a felvezető összeállításban Benkő Andrea beszélgetett egy hölgyel, aki elmondta, hogy hát például a kamasz fiat tudja mindig fölvinni a vérnyomását. Ez szintén kóros magas vérnyomásnak számít-e, hogyha bizonyos helyzetekben megugrik a vérnyomásunk, vagy számít-e, hogy mennyire hirtelen ugrik meg, ha dühösek vagyunk, izgulunk, stb.
16: Természetesen ez is kóros eltérésnek számít, sőt, az úgynevezett fehérköppeny hipertónia is, amire nagyon sokszor hivatkoznak a pácienseink, hogy nekik kizárólag az orvosi szituáció okozza a vérnyomás emelkedésüket, ugyanakkor ezt szoktuk mondani, hogy azért ez is egy olyan rizikófaktor, amivel mindenféleképpen számolni kell a későbbiekben. Természetesen elfogadott az, hogy az orvosi vizsgálat során valakinek magasabb a vérnyomása, de ezért mindenféleképpen egy olyan rizikófaktor, ami hosszú távon egy valódi vérnyomásbetegség kialakulásához vezet.
15: Ugye nagyon fontos kérdés, hogy mikor kell gyanakodnunk, vagy mikor érdemes orvoshoz fordulni. A felvezető összeállításban is elhangzott, és én is elmondtam, hogy van, akinél produkál tüneteket a magas vérnyomás, amire érdemes odafigyelni, van, akinél nem. És azt írja például egy hallgató, hogy az a baj, hogy nem az okot gyógyítják, hanem gyógyszerrel nyomják le a megfelelő értékre a vérnyomást, az ok pedig rejtve marad. A másik hallgató Gergely pedig azt írja nekünk, beszéltünk, hogy sokat tudunk a vérnyomás szabályozásáról, de sokkal több minden van, amit nem tudunk, nagyon alázatosnak, szerénynek kell lenni. Tehát akkor próbáljuk meg az elejéről kezdeni, hogy tulajdonképpen tudjuk-e azt, hogy mi okozhatja ezt a magas vérnyomást, a különböző típusú magas vérnyomást.
16: Ezek rendkívül hasznos hallgatói észrevételek voltak, a bevezetőben jó magam is érdeklődéssel figyeltem ezeket, hiszen ezekre vannak viszonylag jó válaszai az orvos szakmának. Ugye azt kell mindenek előtt tudni, hogy a vérnyomás betegségnek a nagyon nagy aránya, egy 90% körüli aránya, úgynevezett elsődleges magas vérnyomás betegség, aminek a konkrét oka valójában nem is ismert, és tulajdonképpen csak egy nagyon kis hányad az, ami egy konkrét szervi elváltozásra, vesebetegségre, vagy egy mellékvese megbetegedésre vezethető vissza. És ezeknél az elsődleges vérnyomás problémáknál a konkrét kóroki tény az nem ismert, és kizárólag arra hagyatkozhatunk, hogy bizonyos rizikófaktorok, módosítható rizikófaktoroknak a kezelésével elkerülhetjük akár a gyógyszeres kezelést is, de sajnos nagyon sok esetben oki terápiát nem tudunk adni, hiszen nem ismert a vérnyomás betegség kialakulásának a pontos oka.
15: Tudom, hogy folytatná és elmagyarázná, hogy mit jelent a másodlagos hipertónia, de itt álljunk meg egy pillanatra. Azt mondja, hogy a konkrét okok, vagy nem tudom, hogy ez genetikát jelent, vagy pedig életmódot jelent?
16: Ez nagyon sokszor genetikát jelent, és nagyon sokszor életmódot, és az esetek legnagyobb hányadában pedig a kettőnek az együttállását. És ezek az életmódbeli tényezők, amikért igenis tehetünk mindannyian. Ezek közé sorolható az elhízás, a dohányzás, a helytelen táplálkozás.
15: Ezek mind viszik fel a vérnyomást?
16: Természetesen a túlzott konyhasó bevitel, de természetesen az az élethelyzet is, amire a kedves hallgató is utalt, a fokozott pszichés terhelés, a krónikus stressz szintén egy olyan rizikófaktor, amit ugyan nehéz elkerülni, de bizonyítottan a magas vérnyomás betegség kialakulásában szerepet játszik.
15: Azt írja egy hallgató, hogy például amikor nagyon ideges voltam, valaki felhúzott, megmértem direkt a vérnyomásomat, azt mondta az illető, hogy nézd meg magad, milyen piros vagy, megmértem, és 120/80 volt. Miért volt ez? Lehet, hogy annyival alacsonyabbról indult, vagy nem feltétlen jelentkezik ilyen magas vérnyomás idegességünkben?
16: Nem feltétlenül jelentkezik, tehát hogyha megfelelőek a szabályozó mechanizmusok, akkor nem feltétlenül emelkedik meg kóros mértékben mindannyiunknak a vérnyomása. Ugyanakkor természetesen egy akut stressz helyzetben olyan egyéb hormonális elváltozások indulnak el a szervezetben, ami mondjuk az arc kipirosodását jelentheti, de minden esetre, de ettől függetlenül az egy bizonyított tény, hogy az akut és a krónikus stressz ez a vérnyomás betegség kialakulásában döntő szerepet játszik.
15: Azért olvastam ezt fel, mert hogy kérdés, hogy mikor kell mérnem, mikor kell orvoshoz mennem. Ugye említettük itt már, hogy van, hogy jelentkeznek tünetek, van, hogy nem jelentkeznek. Ha például a családban volt mondjuk akár súlyos szövődményektől, magas vérnyomás miatti súlyos szövődményektől szenvedő valaki, akkor mindenképpen el kell menni.
16: Igen, ez is egy rendkívül fontos hallgatói hozzászólás volt, úgyhogy ezt külön köszönöm. Ugyanis mi is azt tapasztaljuk gyakorló orvosként, hogy a paciensek nagy része sajnos akkor fordul hozzánk tanácsért, amikor már tüneteket okoz a magas vérnyomás betegség, és hogy hallhattuk a hallgatói hozzászólásban, nagyon sok esetben ez tényleg tünetmentesen alakul ki, évek, akár évtizedek telhetnek úgy el, hogy valaki nem méri a vérnyomását, nem okoz neki tüneteket, és ezt követően kerül a megbetegedés diagnosztizálásra, viszont addigra már olyan célszervkárosodások alakulhatnak ki, akár érelmeszesedés kezdődhet, ami már sok esetben visszafordíthatatlannak minősíthető. Tehát ezért nagyon fontos, hogy akinek a családjában előfordult a magas vérnyomás betegség, vagy egyéb helytelen életmódbeli kockázati tényezői vannak, ők a tünetektől függetlenül rendszeresen mérjék a vérnyomásukat.
15: Szeretném, hogyha beszélnénk majd a szövődményekről is, illetve a gyógyítás megelőzés lehetőségeiről, de ha már így említette, vagy felhívta a figyelmet arra, hogy sokan egyáltalán nem mennek orvoshoz,

0: segítségével lehet felismerni a fennálló, de egyébként panaszokat nem okozó hipertóniát. Pontosan ezért a Hipertónia Világ Szövetség minden év májusában egy kampányt szervez, május a vérnyomásmérés hónapja címmel. Ennek apropója az is, hogy május 17 a hipertónia, a magas vérnyomás betegség világnapja. Ehhez Magyarország is csatlakozott, és örömmel tudom jelezni azt, hogy közel 600 döntően családorvos kollega vesz részt hazánkban ebben a kampányban, amely azt jelenti, hogy vállalják, hogy legalább 15 olyan páciensnél mérik a vérnyomást, akiknek az elmúlt egy évben valamilyen oknál fogva nem került sor erre. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy olyan egyéneknél, akik egyébként teljesen jól vannak, és nem gondolják azt, hogy hipertóniások, időben felismerésre kerüljön ez a betegség.
1: Ugye azt mondják, hogy manapság egyrészt ez egy civilizációs betegség, vagy hát a kérdés, hogy civilizációs betegsége, de hogy népbetegség a magas vérnyomás. A lakosság majd 40%-át érinti. Ön is találkozik ezzel, hogy rengeteg érintett van? Látja egyáltalán, hogy korosztályonként, vagy nem tudom, egyéb bontás szerint kiket érint leginkább?
0: Sajnos ez teljesen egyértelműen így van. Tudni kell azt, hogy már a második-harmadik életévtizedben, tehát az egyetemisták között is néhány százalékban, 5-6-8%-ban előfordul, és az életkor előre haladtával ez meredeken növekszik. Mondjuk a 65 éves életkorban sajnos kb. 65%-a gyakorisága, tehát mintegy kétharmadban fordul elő. Tudni kell azt, hogy részben az a jó hír, hogy a pácienseink tovább élnek, ez növeli a magas vérnyomás betegek számát, hiszen időskorban gyakoribb, és hát emellé társul az a nagyon rossz hír, hogy a túlsúly, elhízás és a vérnyomás között rendkívül szoros összefüggés van, és sajnos az utóbbi évtizedekben a testsúlytöblet elhízás gyakorisága drámaian megnőtt, amely egyértelműen több és több magas vérnyomás beteget jelent.
1: Ugye tudom, hogy önök több nemzetközi programot is indítottak a hipertóniás betegek felmérésére, de idén a Hipertónia Világnap alkalmából hol, hogyan jelentkezhetnek érintettek, vagy akik gyanakodnak, hogy esetleg érintettek lehetnek a különböző programokon?
0: Nyilván lehetőség van arra, hogy ezen 600 családorvos kollega bármelyikénél vérnyomásmérés történjen, de az igazság az az, hogy ennek a kampánynak egy olyan figyelemfelhívás lenne a jelentősége, hogy ma köszönhetően annak, hogy rendkívül egyszerű vérnyomásmérők, úgynevezett digitális vérnyomásmérők állnak rendelkezésre, amelyek segítségével a laikusok, a páciensek saját maguknak, vagy akár családtagjaiknak meg tudják mérni a vérnyomást. Nyilván egy mérés nem mérés, itt visszautalnék az előzőkben elhangzottak a lévő stressz helyzetre, stb. De azért, hogyha 5-10 perc nyugalmat követően több alkalommal történik, akár egy rendelőbe, de akár rendelőn kívül egy nyugdíjas klubba, egy családi összejövetel alkalmával vérnyomásmérés, azért ebből nagyon sok következtetést tudunk levonni, és ez egyértelműen ráirányíthatja a páciensek figyelmét, hogy a családorvoshoz soron kívül el kell fáradniuk.
1: Van esetleg olyan internetes oldal cím, ahol egyéb tanácsokat találhatnak a hallgatók? Hipertóniával kapcsolatban.
0: A Magyar Hipertónia Társaság honlapja a www.hypertension.hu, ez ugye a hypertension.hu, amelyre rá kattintva azonnal lehetőség van egy úgynevezett laikus oldal és egy szakmai oldal kiválasztására, és a laikus oldalon én úgy gondolom, hogy sok hasznos tanácsot is kaphatnak ezzel kapcsolatosan, illetve szabad legyen megemlíteni, hogy egy pácienseknek, betegeknek szánt kiadvány is jelenik meg évente két alkalommal, amely részben gyógyszertárakban, részben orvosi rendelőkben térítésmentesen áll a betegek rendelkezésére.
1: Nagyon szépen köszönöm. Pál Dénes, a Magyar Hipertónia Társaság elnöke volt velünk az iménti percekben, és még mindig itt van velünk a stúdióban dr. Pékási Szabolcs házi orvos. És ígérem a hallgatóknak, hogy hamarosan az SMS-ben érkezett kérdéseket is felteszem, csak ha így felhívtuk a figyelmet a magas vérnyomás mérésének a fontosságára, akkor néhány szót beszéljünk arról is, hogy milyen súlyos

0: szövődményei lehetnek a magas vérnyomásnak, ha nem fedezik fel időben, és nem kezelik.
1: Legfontosabb szövődmény az általános érelmeszesedés, tehát egyértelmű összefüggés mutatható ki az ütőér szűkület kialakulása és a magas vérnyomás betegség fennállása között. És ugye ez az ütőér szűkület okozta probléma, tulajdonképpen több szervünkben is eltérést okozhat. A szívnél ugye a szívizominfarktus kialakulásának a kockázatát emeli, a központi idegrendszerben, az agyban ugye sztrók kialakulásához vezethet, a végtagjainkban alsó végtagi ütőér szűkületet, elzáródást okozhat, és természetesen a vesénket is károsíthatja. Tehát tulajdonképpen ezek a legfontosabb szövődmények, és hát a szemnél is súlyos károsodások jelenhetnek meg hosszú távon fennálló kezeletlen vérnyomás betegség.
0: Akkor esetén talán tud reagálni az egyik hallgatói üzenetre, azt mondja, hogy nekem a magas vérnyomásom abszolút semmiféle tünetet nem okoz, csak orvosi vizsgálatok alkalmával szúrták ki, csak azért kell egy gyógyszert szednem, hogy a műszer jó értéket mutasson, és ennek a doki örüljön, de persze ennek az árát én fizetem, sokba kerül nekem a doktor úr mosolya, megéri?
1: Ez semmiképpen nem az orvos mosolyáról szól természetesen ez a kérdés, hanem a páciensek egészségének a védelméről. Tehát pont ez a borzasztóan veszélyes a magas vérnyomás betegségben, hogy hosszú éveken, évtizedeken át tünetmentesen fennáll, és közben károsítja az ereinket, és ezek az érkárosodások pedig azokhoz a rettegett szívérrendszeri betegségekhez vezetnek hosszú távon, amik Magyarországon továbbra is a jelenleg a vezető halálokként szerepelnek a különböző statisztikai adatokban.
0: Hát vagy pedig nagyon komoly műtétek, vagy akár amputáció.
1: Így van, tehát elég, ha csak az alsó végtagi amputációkra gondolunk, az OECD országokkal való összevetésben vezető helyen állunk sajnos ebben a mutatóban is.
0: Balázs írja nekünk, hogy érdekes, amióta káliumot szedek, teljesen normalizálódott a vérnyomásom. Miért nem beszélnek erről az orvosok, hogy a vérnyomás csökkentők kálium megtartásával csökkentik a vérnyomást?
1: A vérnyomás szabályozásnak a mechanizmusában valóban a nátrium-kálium ionok megfelelő egyensúlyának kiemelt szerepe van, és azok a gyógyszerkészítmények, amiket első vonalban használunk a magas vérnyomás betegség kezelésére, anélkül, hogy belemennék most ennek a bonyolult gyógyszertani mechanizmusában, pont erre a egyensúlynak a fenntartására törekszenek. Ugye nincs olyan távol a kedves hallgatónak ez a véleménye az igazságtól, ugyanakkor nyilvánvalóan több évtizedes kutatások eredményeként használjuk azokat a készítményeket, amiket jelenleg nagy biztonsággal tudunk adni a pácienseink számára.
0: Egy másik hallgató írja, hogy 7 évig jártam 9 orvosnál, nem keresték az okot, csak tabletta, amikor már nem ment 200 alá, akkor műtöttek, azóta jól vagyok, miért kellett eddig várni?
1: Ugye ennek a kérdéskörét taglaltuk néhány perccel ezelőtt, ennek a hátterében valószínűleg az áll, hogy a magas vérnyomás betegség döntő többségének a hátterében nincs egyértelműen azonosítható ok, tehát úgynevezett elsődleges magas vérnyomás betegségről beszélünk. De pont ebből az okból kifolyólag, mivel van egy kis hányad, aminek a hátterében egyértelmű szervi ok azonosítható, ezért is szoktuk egy újonnan diagnosztizált páciensünket különböző egyéb kiegészítő vizsgálatokra küldeni, és keressük azokat az esetleges szervi okokat, vese problémát, mellékvese problémát, ami vérnyomás betegség kialakulásához vezethet.
0: Gyakorlatilag már elfogyott az időnk, de két kérdést még hagyd tegyek föl. Azt mondja az egyik hallgató, hogy mi okozhatja a vérnyomás mellett állandó szédülésem van, alig tudok menni, erőtlen vagyok. A házi orvosom nem tud mit tenni, vérnyomás gyógyszer mellett 136-167 között szaladgál.
1: Természetesen ez is egy komplex kérdés, bőven meghaladja az adás idejét, hogy erre megfelelően tudjak válaszolni, de nyilvánvalóan valakinek magas vérnyomás betegsége van, akkor eleve a vérnyomás szabályozása valamilyen módon már károsul, és előfordulhatnak egy magas vérnyomással rendelkező beteg esetében is olyan epizódok, amikor lejjebb esik a vérnyomása, de akár egy érelmeszesedés kapcsán fennálló keringési zavar is állhat a háttérben.
0: Utolsó kérdés, ugráló vérnyomásra állandó gyógyszert nem tudok szedni. Ugye próbálják, különböző gyógyszerek vannak, amelyekkel próbálják beállítani általában a vérnyomást, ha jól tudom.
1: Igen, és itt főszabály szerint a legújabb kutatási eredmények alapján többféle támadásponton ható gyógyszert kell kombinációs terápia keretén belül alkalmazni a lehető legkisebb dózisban, annak a céljának az elérése érdekében, hogy hatékony legyen, de minél kevesebb mellékhatást okoz.
0: Mérni, házi orvoshoz menni, odafigyelni. Nagyon szépen köszönöm, ennyi fért most bele. Dr. Békási Szabolcs házi orvos, országos szakmai vezető volt itt belünk a stúdióban. Hamarosan a nyugdíj kérdésével folytatjuk, kinek mennyire jár hány év után. De most 3:30 után rövid hírek következnek. A mikrofonnál Garami Zsuzsa.
2: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több víz maradjon az országban, közölte Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese tegnap Óbusztaszerem. Megkezdődött az aszbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záróréteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínen tájékozódik a helyzetről. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járó betegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. A híradást Berente Maria szerkesztette.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
6: Így sem lehet, nyugalmunk.
5: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
7: Hány óra?
8: Hajnal 2.
7: Megint nem alszol?
8: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
7: Próbáld ki te is a Sedakurt.
9: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Alszol.
9: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
0: Nőknél és férfiaknál egységesen 65 év lett a nyugdíjkorhatár. De hogyan készüljünk rá? Mikor érdemes elkezdeni összegyűjteni a munkaviszonyunkhoz kapcsolódó dokumentumokat? Hol segítenek? Hogyan számoljuk ki, hogy mennyi nyugdíjra leszünk jogosultak? Mely évek hogyan számítanak? Önök tudják? Hamarosan a szakértő válaszol itt a stúdióban is az önök kérdéseire is. Kérdezhetnek tőlünk tehát SMS-ben továbbra is 0630 9666 az SMS számunk. Van, aki készül arra, hogy tartalmasan és aktívan töltse a nyugdíjas éveket, persze akad olyan is, aki szívesebben folytatja a munkát. De hogyan érdemes dönteni? Zsoldos Bardavás Bátészalkán szépkorúakat kérdezett.
10: Amikor nyugdíjhoz közeledik valaki, akkor tervezi, hogy mit fog csinálni. Van, aki iparkodik visszamaradni a munkahelyén, van, aki egészen más megoldást keres. Ön hogyan tölti a nyugdíjas napjait?
11: Semmi szín alatt sem maradtam volna vissza. Úgy jöttem el, hogy magam ura leszek, nem kell nekem csörgőre kelni, elég volt az a majdnem 40 év. A munka szempontjából más beosztással inkább a hobbi került előtérbe, amellett, hogy én a napi teendőimet elvégeztem, előkerült a hobbim, ami a kézimunka.
10: Annak melyik ága?
11: Több válfaja van, mert ha úgy volt, akkor szükség volt rá, kötöttem, elkezdtem gobelinnel foglalkozni. Előkerült a csipkeverő állvány is, azt is valamikor csináltam, közben megtanultam szélcsipkét, betétcsipkét készíteni. Most meggyöngyfűzéssel foglalkozom.
10: Valakiknek örömet okoz, ajándékozni tud, él ezzel a lehetőséggel, vagy itt van a lakásban minden?
11: Részben élek a lehetőséggel. A gobelin az olyan volt, hogy 10 éven keresztül a Kampónába volt évente kiállítás, volt, hogy külön díjat nyertem, volt, hogy közönségdíjat és fődíjat is.
10: És most mivel foglalkozik?
11: Gyöngyfűzéssel foglalkozok, ugye a szakkört keretében. Most ez a fő hobbim.
10: Ez időigényes. Naponta mennyi időt fordít erre? Hány órát, hogy egyszerűbben kérdezzem?
11: 1-2 óra hossza, ha leteszem, utána majd megint előveszem. A napi 3-4 óra hossza, ha összeadjuk, akkor az megvan. És ezek mind nagyon jó ajándékforrások.
10: Olyan kikapcsolódás, aminek van értelme.
11: Pontosan, nem a tömegre megyek, hanem olyat, ami kihívást is jelent, tehát más nem biztos, hogy megcsinálja. Mert nem egyszerű.
10: Amikor a nyugdíjas korhoz közeledik valaki, akkor természetesen töri a fejét, hogy hogyan tovább ön.
12: Én visszamaradtam, 42 éve vagyok a pályán, ebbe az iskolában 45 tanévemet kezdtem. Még úgy érzem, hogy tovább tudom vinni. Ebben nőttem fel, a családomban is nagyon sok pedagógus van, az oktatás minden szintjén.
10: Nem mondta meg a gyermek zsivajt?
12: Én nem. Az iskolában én vagyok a legelső pedagógus, aki most is bejön.
10: Tanulói ifjúság, nem kérdeztem meg, hogy melyik az a tantárgy, amit tanít, feltételezem, van tanulója, akivel külön is érdemes foglalkozni, ami a Sava Borsai tanári tevékenység.
12: Mesterpedagógusi munkámat és a tehetséggondozással kapcsolatban végeztem, ebbe az évben is voltak diákjaim, vagy akik az OKTV országos matematika döntőjébe jutottak, 27 diákom emelt szintű érettségét tesz matematikából, 15 fizikából, szeretem a szakmámat.
10: Gondolom nem haragszik meg, ha azt mondom, hogy a szakmám helyett a hivatást említem.
12: A diákjaim mondják, hogy milyen jó dolgokat tanultak itt, én megpróbáltam mindent, amit megtehettem, de természetesen ez a diákokon múlt, hogy ki ebből mennyit tanult, vagy mennyit hasznosított.
10: Tehát akkor ebből az következik, hogy nem egy évben gondolta, hogy visszamarad, hanem egy kicsit húzamosabb is lehet ez az együtt maradás.
12: Feleségem is itt tanít, neki még van egy éve, hogy marad az iskolában, együtt szeretnénk majd elmenni. Ha szükség van rám, nem zárkózom el.
10: A nevét elárulhatjuk.
12: Rozgonyi Dezső vagyok.
0: Zsoldos Barnabás olyanokat kérdezett, akik már nyugdíjasok, és vagy dolgoznak mellette, vagy a hobbiuknak tudnak élni. De mondják el önök is, hogy önök például hány évesen mentek nyugdíjba. Előre felkészültek-e rá, hogy milyen feltételek mellett, vagy hogyha még csak előtte állnak, akkor tudják-e, hogy mikor, hogyan, milyen feltételekkel tudnak nyugdíjba vonulni. Gyűjtögetik-e már esetleg a papírokat? SMS számunk 0630 9666. És aki ebben a kérdéskörben segít nekünk eligazodni, Hidasi László nyugdíjbiztosítási szakértő, aki itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
13: Üdvözlök mindenkit!
0: 65 év ez a korhatár, amikor egységesen mondjuk úgy, hogy mindenkinek el kell vagy el lehet menni nyugdíjba?
13: Igen, ez az egységes korhatár, és ez a korábbi évtizedekhez képest annyiban új, hogy ugye, talán még sokan emlékeznek rá, korábban a hölgyek 5 évvel korábban el tudtak menni, 55, illetve a férfiak 60 éves korba, most már ez az egységes korhatár, ami ettől eltérhet, hogy a nők 40 év jogosultsági idő megszerzése után korhatára tekintet nélkül elmehetnek nyugdíjba.
0: Ugye emelkedik az várható átlag életkor, gondolom ennek a következménye, hogy mindenütt Európában emelik a nyugdíjkorhatárt is. De hogyha valaki, nem tudom, az 50-es évei végén jár, akkor mit érdemes mérlegelnie, vagy mielőtt nyugdíjba vonul, mit érdemes megtudnia, hogy aztán ne érje csalódás a nyugdíjas korban?
13: Igen, szerintem ez nagyon jó és nagyon fontos kérdés, és ilyen szempontból talán kedvező az a válasz, amit tudok adni, hogy létezik egy olyan intézmény, szabad így fogalmaznom, amit úgy hívnak, hogy adategyeztetés. Ez azt jelenti, hogy kétféle útja módja van, az egyik az egyén bármilyen időpontba kérheti a nyugdíjbiztosítási szervtől, ez gyakorlatilag a kormányhivatalt jelenti, hogy kapjon arra vonatkozóan egy kimutatást, hogy a nyilvántartásban róla milyen adatokat vezetnek. Ez jelenti a szolgálati időre, biztosítási időre vonatkozó adatokat is, meg a keresetre vonatkozó adatokat.
0: Ezt gyakorlatban hogy néz ki, hogy bemegyek a nyugdíjintézethez? Azt mondom, hogy ez is ez vagyok, kérem szépen, mit tudnak róla?
13: Igen, ennek is kétféle formája van. Akinek ügyfélkapuja van, elektronikus úton is meg tudja ezt tenni. Ha nem, akkor mondjuk a legcélszerűbb a lakóhelyhez legközelebb eső kormányablakba elmenni, ott erre vonatkozóan ki kell tölteni egy nyomtatványt, a kormányablak továbbítja a kormányhivatalhoz, és ott fogják elkészíteni először a kimutatást, ezt megküldik az ügyfélnek, neki lesz lehetősége, most jól emlékszem, 60 napja, hogy áttanulmányozza ezt a kimutatást, és amennyiben egyetért vele, akkor megteheti azt, hogy erre abszolút nem reagál, akkor letelik a határidő, utána hoznak egy határozatot erről, ami gyakorlatilag hát bizonyos mértékig szerzett jogokat is garantál, hogyha majd később betölti a kort és nyugdíjba kíván menni, akkor ez alapja lehet a megállapításnak, vagy pedig arra is lehetőség van, és ez is egy fontos dolog, hogyha valaki nem él ezzel a lehetőséggel, hivatalból a korhatár betöltése előtt, tehát 62 éves korba mindenki kap a postaládájába egy borítékot, amiben az adategyeztetésre vonatkozó eljárás megindításához szükséges okmányok vannak.
0: Mit tartalmaznak ezek az okmányok, hogy hány évet dolgozott, annak a fizetésnek az alapján mekkora nyugdíjra számíthat?
13: Azt nem, bár ez is egy nagyon jó kérdés, de többféle probléma van, most nyilván ez külön műsor kellene. A dolog lényege az, hogy mindig csak az adott év, mondjuk így, hogy maradjunk április 15 és december 31-e közötti összeget lehet meghatározni, mert azok a bizonyos, most nem megyek bele, valorizációzó számok, amelyek minden évben változnak, ezek azt teszik lehetővé, hogy csak ebben az időpontban, miután ezeket a szorzószámokat körülbelül március 27-e környékén jelentetik meg, hirdetik ki a magyar közlönybe, és válik a jogszabály mellékleteként, akkor lehet kiszámítani, addig mindenki előleget kap. Tehát mindig az adott évre vonatkozóan lehet erre megint megjegyezni, hogy van egy új intézmény megint, hogy maga a biztosított nyugdíjkalkulátor címen elérheti a Magyar Államkincstár honlapján, de millió helyen, ha csak a keresőbe ennyit beírnak a nyugdíjkalkulátor, saját maga ki tudja számítani, hogy mennyi lenne abban az időpontban a nyugdíj összege.
0: Tehát, hogyha az összegről beszélünk, de most egyáltalán a nyugdíjba vonulás feltételeiről szeretnénk beszélni, illetve, hogy mi minden számít a nyugdíjhoz. Érkezett egy kérdés, amely elég komplex több kérdéskört is érint. Azt írja egy hallgató, jó reggelt kívánok! Magyarországon dolgoztam 19,5 évet, azután Németországba költöztem. Itt 14 év munkaviszonnyal rendelkezem. Ha hazaköltöznék Magyarországra, elismernék a németországi munkaviszonyomat? Élhetek Magyarországon a nők 40 lehetőség? Évvel, írja nekünk Éva. Ugye itt két kérdés is felmerül, egyrészt ez a nők 40, illetve hogy mit jelent az, hogy valaki korkedvezménnyel esetleg nyugdíjba vonulhat, és hogy például külföldi munkaviszony után az számít-e a magyar nyugdíjba, illetve hol kaphatunk nyugdíjat esetleg abból az országból.
13: Igen, hát azt követően, hogy uniós tagállamok lettünk, és ugye Németország is uniós tagállam, még könnyebbé vált a helyzet. Korábban, amíg nem állt fel az unió, akkor is volt a két állam között úgynevezett szociális biztonsági egyezmény, tehát akkor is volt ennek útja, módja, de most nem térnék erre vissza. Tehát jelen esetben a következő történik. A főszabály szerint a lakóhely szerinti államba kell előterjeszteni az igényt. Ez például a németek vonatkozásában egy kétnyelvű nyomtatvány kitöltését jelenti. Meg kell jelölni, hogy mennyi időt dolgozott mindkét országban. A Magyarországon eltöltött idő vonatkozásában a német szerv megkeresi a magyar hatóságot, és közli a németországi adatokat, és ezt követően az történik, hogy mindkét állam a saját jogszabályai szerint megállapítja a saját területén megszerzett szolgáltidő arányában a nyugdíj összegét, és mindkét állam fogja folyosítani az igénylő által megjelölt címre vagy bankszámlára a nyugdíj összegét. Tehát két helyről fog nyugdíjat kapni, és természetesen lehetőség van mindkét országban szerzett szolgáltidő elismerésére.
0: És a nők 40 lehetőségével élhet valaki, ha két külön országban
13: szerezte? Igen, tehát ha összességében kell nézni, tehát mindkét országban megvan az a bizonyos 40 évi jogszerző idő, akkor elmehet 40 évvel. De természetesen Magyarországon kap akkor majd nyugdíjat a 40 év alapján, mert Németországban ugye nincs ilyen szabály, és ott a korhatár az adott.
0: Ebbe a bizonyos korkedvezményes nyugdíjba például beleszámítanak-e a gyermeknevelésével töltött évek?
13: Igen, beleszámítanak, de csak akkor, hogyha ezen kívül már van az illetőnek legalább 32 éve, amit kimondottan kereső foglalkozási jogsal összefüggő jogviszonyban töltött el.
0: Rengeteg hallgatói kérdés érkezik még, és mondom a hallgatóknak, hogy természetesen ezeket is igyekszem hamarosan feltenni Hidas Lászlónak, de elmondom önöknek, hogy itt marad velünk Hidas László nyugdíjbiztosítási szakértő, hogy válaszoljon a kérdéseikre, és a krónika után majd igyekszünk összegezni ezeket a kérdéseket, tehát telefonon is érdeklődhetnek, 061-759-5200 a telefonszám, amelyen keresztül a krónika ideje alatt hívhatják a szakértőt, de itt van velünk Dolgos Attila, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke is telefonon keresztül. Jó napot kívánok!
14: Üdvözlöm, köszöntöm a rádió hallgatóit!
0: És talán érdemes arról is beszélni, hogy egyre többen maradnak munkaviszonyban nyugdíj mellett is. Erre milyen lehetőség van? Ugye a felvezető összeállításban is hallottunk például egy tanárembert, aki azt mondta, hogy ő szeretné folytatni a foglalkozását, nagyon szívesen tanít, bár hivatalosan már régóta nyugdíjas. Ez egy komoly lehetőség természetesen azok számára, akik még aktívak szeretnének lenni. De milyen feltételek mellett dolgozhatunk tovább nyugdíj mellett?
14: Így van, egyre többen vállalnak a nyugdíjba vonulásuk után is munkát. Ennek most jelenleg Magyarországon három fő irányvonala van, vagy hát lehetősége van. Ugye, amit ön is említett, a munkaviszonyban történő klasszikus munkavállalás, mint ahogy azt a nyugdíjazott évek előtt is tették a nyugdíjas érdeklődők, illetve van lehetőség a közérdekű nyugdíjas szövetkezeteken keresztül rugalmas formában munkát végezni, illetve hogyha valaki vállalkozó szellemű nyugdíjasnak érzi magát, akkor ezt ők megtehetik akár megbízási vagy vállalkozói szerződéssel is. Jellemzően az első kettő az, amit a nagy közönség választ valamelyiket ezek közül. Ez jelenleg most Magyarországon ilyen 150 ezer fő fölöttre tehető a 65 év feletti korosztályt vizsgálva.
0: A nyugdíj melletti jövedelem is adóköteles számít? Ugye az úgy van, hogy kapja valaki a nyugdíj összegét, és mellette kapja a fizetését. Tehát anyagilag tulajdonképpen jól jár hirtelen, hogyha betölti a 65 éves életkort, de adóköteles számít-e az a jövedelem, amit ezután kap?
14: Egyrészt fontos kiemelni, hogy a nyugdíjnak a folyósítása bármilyen összeg megkeresése mellett, munkaviszonyból vagy szövetkezeti jogviszonyban történő megkeresése mellett nem sérül, tehát a nyugdíjat ugyanúgy kapja a nyugdíjas munkavállaló, illetve munkát végző, és az adózás tekintetében pedig a 15% személyi jövedelemadó az, ami jelenleg terheli az ő keresetüket.
0: Például rehabilitációs vagy rokkantsági eljárás mellett lehet-e dolgozni, vállalhat-e munkát valaki, aki ilyen nyugdíjat kap?
14: Abszolút, és ugyanaz vonatkozik ezekre a munkavállalásokra, amit az előbb a rendes nyugállományban történő állampolgároknál említettem, tehát semmilyen keresetkorlát vagy ilyesmivel nem kell számolni, teljesen nyugodtan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon az általam említett lehetőségek bármelyikével, és ugyanúgy a 15% személyi jövedelem adóval kell számolniuk. Ez már jó pár éve így van Magyarországon, tehát nincsen ilyen ilyesfajta bármilyen korlátozás az ő tekintetükben sem.
0: Miért éri meg a munkáltatóknak tovább foglalkoztatni a nyugdíjasokat?
14: Alapvetően két oldalról közelíteném ezt meg. A felméréseink és a piaci tapasztalataink alapján a magyar munkaerő tartalék az a 50 év felettiek munkavállalásában találjuk meg. Ezt ugye alátámaszthatjuk azzal az adattal is, hogy mintegy 30 ezerrel több fő megy nyugdíjba, mint amennyi évente a munkaerőpiacra az iskolapadból beáramlik. Tehát itt van egy folyamatosan táguló gap, ami igazából nyilván a korfánknak is, általános európai korfának is köszönhető. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen, mint tartalék a vállalkozásoknak nagyon fontos, és hát ne felejtsük el azt az értéket, amit ez a korosztály képvisel. Itt gondolok a lojalitásra, a megbízhatóságra, és mindenféleképpen fontos megemlíteni a napra kész tudást és a szakértelmet.
0: Tehát érdemes a munkáltatóknak is tovább foglalkoztatni a nyugdíjasokat a munkaerőpiacon. Nagyon szépen köszönöm Dolgos Attila, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke volt velünk, és érkeznek továbbra is a hallgatói kérdések hozzánk. Olyan kérdés is, amely tulajdonképpen azzal kapcsolatos, hogy mi van, hogyha valaki vállalkozó volt, vagy vállalkozóként dolgozott, azt írja egy hallgató, hogy a kata adóra mi vonatkozik. Nem tudom, hogy erre röviden Hidási László tud-e nekünk itt válaszolni a stúdióban.
13: Hát most a katáról van kapcsolatban az a helyzet, hogy a tudomásom szerint most jön vissza, hiszen az megszűnt már korábban. Azzal kell számolni, ez egy nem csak a vállalkozók esetében, többen meg szokták kérdezni, akik korábban is katások voltak, hogy továbbra is maradjon katás, ne maradjon. Egy biztos. Ha katás, akkor kevesebb járulékot kell fizetni, most, amíg aktív, a zsebbe több marad. Amennyiben viszont a teljes jövedelem után fizet kedvezmények nélkül járulékot, akkor meg a nyugdíja lesz magasabb. Ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy mi a fontosabb.
0: De ez általában érvényes, hogyha kevesebb járulékot fizetünk, akkor számoljunk azzal, hogy kevesebb
13: pontosan
0: lesz a nyugdíj is.
13: Kinek mit ér meg? Tehát ezt mindenkinek magának kell mérlegelni.
0: Azt írja egy hallgató, hogy 22 évig le voltam százalékolva. Ez beleszámít a nyugdíjba? 53 éves vagyok.
13: Hát most attól függ, hogy most azon gondolkozok, hogy 22 év, ugye most van 2006, hát először akkor az illető rokkantsági nyugdíjas volt. Ez megszűnt, ölmösszem 2011-től, akkor lett vagy rokkantsági ellátásban részesülő, vagy ha betöltötte a kort, akkor öregségi nyugdíjat kaphat. Tehát ezt az, tehát a rokkantsági ellátás összegét nem lehet szolgált időként figyelembe venni, mert nem kell járulékot fizetni.
0: Hova fordulhat, hogyha például szeretne választ kapni erre a kérdésre az illető, hogy akkor most melyik év hogyan számít? Szintén a nyugdíjintézettől kell lekérni az adatait?
13: Hát mondjuk nyugdíjintézetnél is kormányhivatal van, akkor ez szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat. Bármilyen kérdéssel ügyfélszolgált is van, és elektronikus úton is megkeresheti.
0: És hogyha egyéb kérdésük van a nyugdíjjal kapcsolatban, ahogy mondtam, kérdezhetnek önök is telefonon keresztül is. 061-759-5200 vagy 0630 759-52-00 az a telefonszám, amelyet hívhatnak. Hidasi László nyugdíjbiztosítási szakértő kint fogadja az önök hívásait, és akkor utána itt a stúdióban válaszol, és érkezett még egy hallgatói kérdés, amelyre esetleg tud itt nekünk válaszolni. Az a kérdés, hogy annyit szeretnék kérdezni, hogy aki nyugdíj előtt nyesen van, annak mennyi nyugdíj várható? Mi ez a nyes?
13: Nyes, ez nyugdíj előtti segélyt jelent, ez kvázi egy ilyen munkanélküli ellátás, ha úgy tetszik. Az a helyzet, hogy a munkanélküli ellátások folyosításának tartom a szolgálati idő, mert járulékot vannak abból az összegből, amit így ezen a címen kap az illető, viszont akkor kell csak figyelembe venni ennek összegét, ha ennek figyelembe vétevel a kiszámított nyugdíj összege kedvezőbb, amennyiben nem kedvezőbb az összeg, akkor ezeket ezen ellátások összegeit figyelmen kívül kell hagyni a nyugdíj számításánál.
0: Nagyon szépen köszönöm, a további kérdésekre a válaszokkal jövünk majd a krónika után. Van, aki pedig örül annak, hogy végre nyugdíjas, és nem szeretne tovább dolgozni. 30-as mobilról írja valaki, hogy 2008-ban 57 évesen ment nyugdíjba, és nagyon boldog voltam, hogy több időt töltettem a családommal. A nyugdíjam sem volt sokkal kevesebb, mint a fizetésem. És hasonló véleménye van egy hallgatónak 70-es mobilról, 40 év után mentem nyugdíjba. Utána még 8 évet másban dolgoztam. Kérdezték sokszor, mit tudsz csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy amire eddig nem volt időm, de már nincs 40 évem. Nyitottnak, érdeklődőnek kell lenni a világra. Például csodálatos ez az ország, élményt ad az utazás. Köszönöm szépen, hogy írtak nekünk. SMS számunk továbbra is 0630 9666. Ide várjuk az üzeneteiket.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 10 óra van, 10:45 után gasztrorovatunkban az élelmiszerbiztonságról, élejárati dátumokról és élelmiszerpazarlásról is beszélgetünk a most indult Safe to Eat kapcsán. Aztán a sport közösséget épít az egyetemen, de a városokban is.
4: Nekünk 50-60 sportági kínálatunk van minden évben. De nem csak a hallgatóknak nyitjuk, hanem a városlapóknak, a régiók lapóinak is.
3: Veszprém idén elnyerte a 2026 Európa Sport Régiója címet. Mit is jelent ez pontosan? Erről is beszélgetünk hamarosan. Mindenek előtt azonban most krónika következik. A mikrofonnál Ciprusz Éva és Garami Zsuzsa.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
6: Berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért tegnapi orosz dróntámadás miatt.
5: Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások.
6: Országszerte süt a nap, délután előbb a Dunántúlon, estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, 18-23 fok várható.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon.
6: A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet alkottak a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva.
5: Ukrajnában éjszaka is folytatódott az orosz hadsereg légicsapás sorozata, közben Kárpátalján tart a szerda délutáni dróntámadások utáni kárfelmérés. Részletek Iváncsik Attilától.
7: Éjszaka Kijev volt az orosz légicsapások főcélpontja. Egy ember meghalt, több mint 30 megsérült. Egy tömbház gyakorlatilag összedőlt. A mentő alakulatok túlélőket keresnek a törmelékek alatt. Az ukrán fővárosban akadozik az ivóvízellátás és az orosz drónok okozta károk miatt. A légvédelem tájékoztatása szerint az orosz hadsereg 24 óra alatt két hullámban több mint 1500 harci drónt és rakétát lőtt ki Ukrajnára. Kárpátalján tart a szerda délutáni dróntámadások utáni kárfelmérés. A megye katonai kormányzója azt közölte, hogy stratégiai jelentőségű intézmények rongálódtak meg. Közben a kijevi sajtó arról ír, hogy a tervek szerint a NATO tagországok a jövőben a GDP-jük 0,25%, vagyis 4%-át adnák oda Ukrajnának az Oroszország elleni háború folytatásához. Ez becslések szerint évente 143 milliárd dollárt jelentene Kijev számára. Az Unión hírügynökség szerint a Mark Rutte főtitkár által kezdeményezett kérdésben nincs egyetértés a tagországok között. A napokban az ukrán külügyminiszter arról beszélt a sajtónak, hogy a háború naponta 450 millió dollárba kerül.
5: Berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt. Erősítette meg a miniszterelnök az ópusztaszeri kormányülésen. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány elítéli a légicsapást és mindenben segíti a magyar közösséget.
6: A kormányfő beszámolt arról is, hogy a MOL szerint zavartalan Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása. A stratégiai készletek 80 napra elegendők, a védett ár pedig továbbra is elérhető lesz a benzinkutak számára. Elmondta, hogy a Tisza kormány hamarosan a magyar gazdákat segítő Viszmajor helyzetet jelent be az aszályhelyzet miatt. Magyar Péter hozzátette, hogy folytatják a tárgyalásokat az uniós források hazahozataláról, ezért jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság delegációja. A miniszterelnök arról is tájékoztatott, hogy jövő héten Lengyelországban találkozik a lengyel államfővel és kormányfővel, ezután pedig az osztrák vezetőkkel tárgyal Bécsben.
5: Az új kormány külpolitikája várhatóan a berlini nézőpontokat követi, majd erről Póca István politikai elemző beszélt a Kossuth Rádióban. Hozzátette, a Tisza párt kampányában ígért 480 forintos üzemanyagárat tegnap a megváltozott gazdasági helyzetre hivatkozva utasította el Magyar Péter miniszterelnök.
6: A szakértő szerint elképzelhető, hogy a paksi beruházás folytatását európai ellenérdekelt lobbik befolyásolják. A hazánknak járó uniós támogatás maradéktalanul kifizetését pedig az idő szűke nehezíti.
8: Elképesztő nyomás helyeződik Brüsszelből az új magyar kormányra. Az elképesztő nyomás pedig arról szól, hogy most gyorsan mindent át tudjanak vinni, ami európai meg brüsszeli elvárás Magyarországgal szemben, és újabb feltételekkel és nagyon kemény kommunikációval lépnek föl a színfalak mögött, nem a színfalak előtt, a színfalak előtt ugye az európaiságot, a barátságot, ugye a jó kapcsolatokat, hogy mennyire örülnek az új kormánynak, ezt látjuk. A színfalak mögött viszont kőkemény diktálás, tempódiktálás történik, ami hát meglátjuk majd a következő időszaknak a kormánynak a döntéseiben fog igazából kiderülni egészen pontosan, hogy mennyiben sikerült ezekkel szembenállni, hol sikerült valamilyen fajta megállapodást elérni.
5: A többi között az aszályhelyzetről, az energiaellátásról, az alaptörvény módosításáról, a korábbi kormányzati időszak átvilágításáról, a gyermekvédelemről, valamint a kötelezettségvállalások felülvizsgálatáról is tárgyalt a kormány tegnap az Ópuszta-szeri ülésén. Idézte fel az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Kossuth Rádióban.
6: Donfeny László hozzátette, a korábban titkosított szerződések nyilvánosságra hozatala kockázatos lehet.
9: Hogyha olyasmit hoznak nyilvánosságra, ami a mai napig nem vetlen államtitok, mert olyan gazdaság és egyéb tények vannak benne. Ugye a tipikus ilyen problémája volt a baloldali sajtónak, hogy mondjuk a Magyarország gáz és olaj szerződései miért nincsenek nyilvánosságra hozva, azért mert a világon ez sehol nem nyilvános. Hát ha ezt nyilvánosságra hozzák, akkor Magyarország lesz a balek ebben a kérdéskörben. Szerintem észre kell lenni az új kormánynak, hogyha nem akarja hosszú távon a saját maga mozgásterét lecsökkenteni, csak azért, hogy 200-al több lájkot kapjanak egy Facebook posztra.
5: Ma lesz a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel.
6: A Magyar Közlönyben időközben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza.
5: Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások.
6: Xi Jinping és Donald Trump egyebek mellett a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és kereskedelmi kérdésekről egyeztet ma és holnap. Az amerikai delegáció tagja, több nagyvállalat vezetője is, ők technológiai együttműködésről tárgyalnak kínai partnereikkel. Donald Trump utoljára előző elnöki ciklusa alatt 2017-ben látogatott Kínába.
5: A Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője szerint az amerikai és a kínai elnök akár a következő évtizedek geopolitikáját meghatározó megállapodásokat is köthet Pekingben.
6: Kis Rajmond a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az egyeztetés középpontjában a kereskedelmi kapcsolatok és a globális biztonsági kérdések mellett Tajvan és Irán ügye áll, de tárgyalhatnak még Ukrajnáról, Oroszországról és Venezueláról is. Hangsúlyozta, egyes témáknál döntő szempont lehet, hogy az iráni konfliktus következtében kialakult nemzetközi energiaválság az Egyesült Államokat és Kínát is érinti.
10: Amerikai gazdaság sem nő úgy, ahogy szeretnék, és a kínai gazdaság sem. Tehát most lesz egy kötelező kompromisszum. Biztos, hogy nem lesznek háromjegyű, de lehet, hogy kétjegyű számokból álló vámtarifák sem, hiszen egymás nélkül nem megy. Kínának az egyik legnagyobb piaca, a leggazdagabb piac az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió. Ha mindkettőben válság van, nem tudják megvenni a kínai termékeket.
5: Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba az amerikai blokkád miatt. A szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van, Havanna egyes részein naponta csak néhány óráig van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszerhiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértői a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyagblokádot.
6: Közben az Egyesült Államok megújította a kubánok szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium.
5: Várhatóan ma kezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás.
6: Keir Starmer kormányfő kihívója, Wes Ritting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanács, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Közben harmadik Károly király tegnap Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot.
5: Holnap kezdődik a Központi Statisztikai Hivatal több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az Agrárium 2026. Az összeírás a teljes agrárszektort érinti. A július közepéig tartó programban a hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig, valamint a gazdaság irányítók végzettségéről és koráról gyűjt információkat.
6: A KSH természeterőforrás statisztikai főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a beérkező adatok közvetlenül alakítják a szakmai döntéshozatalt, valamint a hazai és uniós támogatás politika irányát, így az adatszolgáltatás a gazdálkodók elemi érdeke is. Tóth Péter hozzátette, a gazdasági szervezeteket és az egyéni gazdaságokat már korábban tájékoztatták az összeírásról, a kérdőív online formában lesz elérhető.
11: Termelési adatokra vagyunk kíváncsiak, itt semmiféle gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi információra egyébként kapcsolatosan nem teszünk fel kérdéseket. Itt tulajdonképpen egy pontos képet fogunk majd kapni arról, hogy ők most 2026-ban hogy is gazdálkodnak. Azt láttuk, hogy a mi döntéseink alapján pontosan az elmúlt években is sok-sok szakpolitikai döntés született egyébként. Ilyen volt például a gazdaságátadási törvénynek az egyszerűsítése. Ugye azt láttuk, hogy a gazdatársadalom előregedett, a gazdálkodóknak több mint az egyharmada az 65 év feletti. Tehát fontos volt ezzel kapcsolatban is különböző döntéseket, rendelkezéseket hozni.
5: Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között.
6: A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbeteg ellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és a kezeket fertőtleníteni.
5: Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungaricum programiroda.
6: Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fent.
0: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-os autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a terelést bontják a 30-as kilométernél, Gödöllő közelében 5 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán az erős teherforgalom miatt több helyen is torlódás alakult ki Győr és Budapest között a külső sávban. Nagyigmánd térségében a 95-ös kilométernél, illetve az átterelt szakaszon Tatabányánál a 60-as kilométernél is több kilométeren állnak a kamionok. Aki teheti, a 61-es kilométernél személyautóval válassza az átterelt belső sávot.
5: A fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után a belső sávban, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Batsányi János utca közelében. A 14-es villamos helyett a Lehel utca Róbert Károly körút és a Lehel tér között jelenleg pótlóbusz jár járműhiba miatt. Nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körút Kerepesi út csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek óvatosan. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
6: Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor zivatar. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható.
5: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Ciprusz Éva. Viszont hallásra délben.
0: Műsor ajánlott. Kalendárium.
13: 95 éve született a Szindbád című film legendás rendezője Huszárik Zoltán. Stúdió vendégünk a lánya, Huszárik Kata színésznő. Bombon 30 címmel születésnapi koncertre készül a zenekar, és a Bölcsesség évada szeptembertől a Veszprémi Petőfi Színházban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
14: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
3: 4:11-kor szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Itt ül velem a stúdióban ismét Hidasi László nyugdíjbiztosítási szakértő, aki az önök hívásait is fogadta a krónika alatt. És elnézést kérek nagyon-nagyon sok hallgatótól, mert láttuk, hogy villognak a vonalak, vagyis hogy nagyon sokan hívják Hidasi Lászlót, de sajnos nem tudtunk minden telefont felvenni, mert hogy olyan részletes kérdések érkeztek, amelyre szakértő vendégünk válaszolt, és megkérem akkor Hidasi László, hogy próbálja meg összefoglalni, illetve a választ elmondani azokra a kérdésekre, amelyeket tudott fogadni. Akiknek a kérdését pedig nem, azokat arra biztatom, hogy még gyorsan küldjenek nekünk esetleg egy szöveges üzenetet, 0630 9666 az SMS számunk.
15: Igen. Egy hölgy telefonálta a férje nevében, aki 65 éves lesz decemberben. Az adategyeztetés megtörtént hivatalból, tehát értesítette őket a kormányhivatal, hogy mennyi ideje van. Úgy néz ki, hogy 17-18 év szolgálati ideje lesz. Na most tudnak arról, hogy ez az öregségi részvényre jogosultsághoz elég, mert ott 15 év a feltétel. Viszont szeretnének öregségi teljes nyugdíjra jogosultságot szerezni, erre pedig úgy van lehetőség, hogyha 65. életét betöltésekor beadják a nyugdíjigényt, megalapítják mondjuk, hogy 18 év szolgált idővel rendelkezik, az indokálási részben fel lesz tüntetve, hogy lehetőség van a öregségi teljes nyugdíjhoz hiányzó 2 év megvásárlására. Ez azt jelenti, hogy a hiányzó hónapokra a minimál bér 22% megfelelő összeget kell egy összegben megfizetni 15 napon belül, és akkor meg lesz a 20 éve. Most csak az a kérdés, és ez mérlegelés kérdése, hogy ez megéri-e vagy sem. Osztottunk, szoroztunk a hölgyel, még abba maradtunk, hogy valószínűleg érdemesebb lenne neki tovább dolgozni a korhatár után, és akkor úgy lenne meg a 20 éve.
3: És akkor egy kérdéskör szóba is került, amelyet nem tisztáztunk, hogy el kell érni az öregségi nyugdíjhoz egy bizonyos szolgálati időhatárt, ez a 20 év, ugye?
15: 15. A 15 részjúdíjhoz 15. Ez a minimum a 15 és a 65. életév, nőknél pedig 40, de ott akkor már a szolgálati idő is több nyilvánvalóan.
3: És hogyha valaki ezt nem érte el, akkor nem kap nyugdíjat?
15: Akkor nem kap nyugdíjat.
3: Milyen kérdés érkezett
15: igen,
3: még?
15: Igen, aztán volt egy másik kérdés, egy nagymama, mama a lánya nevében, ügyében telefonált, hogy 8 évet dolgozott a hölgy, azt nem mondta ugyan, hogy hány éves, de nyilván fiatalról van szó, hiszen nemrég több gyermeke született, és az egyik gyereke beteg, tehát ápolási díjban részesül a beteg gyerek ápolása címén, és az volt a kérdés, hogy ez figyelembe lehet-e majd venni. Hát az ápolási díj összegéből volnak nyugdíjjárulékot, ez szolgálati idő is, és ha jól emlékszem, akkor az összeget csak akkor lehet figyelembe venni, hogyha ez ránézve kedvezőbb eredményt, összeget jelent majd a nyugdíj megállapításánál. A másik megoldás az lenne, hogyha tudna mégis valamilyen úton, módon más nem otthonról dolgozni, de hát ugye ez a gyerek állapotától függ.
3: Érkezett közben SMS-ben is egy kérdés, azt írja valaki, hogy passzív táppénzem voltam 1990-ben gyermekem születése előtt. Ez vajon beleszámít-e a nyugdíj időbe? És tényleg nem beszéltünk még arról, hogy mi minden számít ebbe a nyugdíj időbe, tehát gyes, gyed, egyetemi évek, stb.
15: Igen, beleszámít. Az jogosult passzív táppénzre, akinek megszűnt a jogviszonya, mert hogyha dolgozna, akkor a jogviszonyán belül kerülne keresőképtelen állományba is kaphatna tárpénzt, tehát ez szolgálati idő. A nyugdíj összegének kiszámításánál azokat a napokat nem veszik figyelembe, amíg valaki egyébként keresőképtelen tárpénzes, de ez jó, mert így az átlagszámításnál egy napra nagyobb összeg jut. A másik pedig a... Mi volt a másik kérdés?
16: Hogy mi minden számít ja, bele igen. A nyugdíjba, ugye keresztem ezt a például.
15: Igen, ezek mind szolgálati idők, miután mind nyugdíjjárulékos köteles jövedelmekről van szó, és itt megint az a szabály, hogy akkor kell figyelembe venni az összeget, hogyha az, rá, az illetőre nézve kedvező.
16: Azt írja egy hallgató, hogy férjem 4 év korkedvezénnyel ment nyugdíjba, de továbbra is dolgozik. Kérdésem, mire kell figyelni a jövedelemmel kapcsolatban, és ha nem dolgozik tovább, újra számolják-e az éveket?
15: Semmire nem kell figyelni. Korlátlanul dolgozhat. Ő tökben öregségi nyugdíjas, az más dolog, hogy korkedvezményes. Akkor még volt ilyen intézmény, hogy korkedvezmény. A másik pedig az, hogy nem lehet újra számítani nyugdíjat. Tehát ha valakinek jogerősen öregségi nyugdíjat alapítottak meg, akkor a későbbi, mondjuk így emellett végzett munka után, vagy annak figyelembevételével, amiből származó keresetek már nem nyugdíjkötelesek, csak adókötelesek, nem lehet módosítani a nyugdíj összegét.
16: Egy hallgató kérdezi, hogy hány évnek számít a kata az öregségi nyugdíjba, és talán itt érdemes megemlíteni az EHO-sokat is, hogy ott mi számít a nyugdíjba.
15: Igen, hát itt kevesebb összeget lehet figyelembe venni, itt, ha jól emlékszem, a jövedelem 61%-át lehet csak figyelembe venni. Épp ezért érdemes mérlegelni, hogy megéri-e katásnak maradni, hogy így mondjam. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.
16: És például az EHO-soknál beleszámít minden év a nyugdíjban? Vagy minimálbér alapján számítják ki a nyugdíjat, illetve ami után nem EHO-zott, ami az alapbér volt?
15: Igen, hát általában olyan gond van, és ez nem is feltétlenül rájuk vonatkozik, hogy van olyan, hogy arányos szolgálatidő számítás. Tehát, hogyha valaki nem teljes munkaidőben van foglalkoztatva, és a keresete nem éri el a minimálbért, akkor a tényleges kereset és a minimálbér arányában kell a szolgált időt kiszámítani. Ad abszolút, mert azt jelenti, hogy ha valaki 4 órában ma foglalkoztatva, és pont a felét kapja a minimálbérnek, akkor nála egy nap, nem egy nap lesz, csak fél nap. Tehát kevesebb lesz a szolgált idő.
16: És még egyetlen kérdés, 2013-ban mentem nyugdíjba, miért sokkal kevesebb a nyugdíja, mint annak, aki 5 évvel ezelőtt ment el, nőni fog valaha?
15: Hát ez így nagyon nehéz erre direkt választ adni, már csak azért is, mert a helyzet egy kicsit furcsa, tudnék azt kellene mondanom, hogy kicsit lazán, hogy most érdemes nyugdíjba menni, mert most a kondíciók nagyon jók. Tehát magyarul minél később megy valaki nyugdíjba, azok a bizonyos valorizációs szorzószámok emelkedése miatt a frissen megállapított nyugdíjak lényegesen magasabbak, mint a korábbi években megállapított nyugdíjak.
16: És még egy rövid kérdés, katonai szolgálati viszony alatt kaptunk évkedvezményeket 3 évenként 1+, ez elveszett, vagy figyelembe veszik a nyugdíjnál?
15: Hát ezt őszintén szóval nem értem, én is voltam katona, nem tudom ezt az 1 év kedvezményt, hogy értsem.
16: Akkor erre most nem tudtunk válaszolni, és még nagyon sok kérdésre, amely érkezett, de ma már tényleg elfogyott ezzel a kérdéssel kapcsolatban az időnk. Visszatérünk még majd rá, mert azt hiszem, hogy érdekli a hallgatókat. Én nagyon szépen köszönöm Hidasi László, a nyugdíjbiztosítási szakértőnek, szívesen, hogy itt volt, és a hallgatók kérdéseire is válaszolt. Köszönöm nagyon szépen szívesen önnek. És akkor tulajdonképpen még mindig takarékoskodással folytatjuk bizonyos szempontból. Élelmiszerbiztonság, lejárati dátumok és az élelmiszer pazarlás csökkentésére fókuszál idén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által indított kampány. De mit tegyünk a kosarunkba, hogy ne kelljen aztán ki?

0: bolti levelesre fogunk most dolgozni. Szépen elosztjuk körülbelül egyforma méretűre a leveles tésztánkat. Áttesszük ide, és csípjünk neki ide egy kis gátat, mert ugye nagyon sok sajtot fogunk rátenni, és hogyha ezek elkezdenek majd olvadni, reményeink szerint, és ugye nagyon finom is lesz ettől, szeretnénk, hogyha ott maradna a helyén. És használhatunk többet is, ugye, hogy most használunk ugye mellé egy kis cheddart is, ezek abszolút jó mutatnak, hogy jöhetnek a spárgák, parassonka, ezekbe fogjuk beletekerni a spárgákat, elosztjuk őket megfelelő mennyiségben, letesszük az asztalra a sonkát, és szépen bele tekerjük, és akkor ebből a kis krémből, ebből teszünk mellé egy ilyen növényi krém, egy picit krémesíti majd a sajtunkat. Van nekünk itt petrezselyem, illetve kertből borsikafű, ezt fogjuk még használni hozzá. Jó, a másik pedig akkor a borsikafű, kellemes citrusos illata van, az egyik alapolasz fűszer, és most így a sonka mellé, ez egy jó ötlet. Zsemlemorzsát viszont szórunk még rá, hogy a olvadó zsíradékot egy kicsit felítassuk valamivel, és erre a kovászos kenyerünknek a morzsája. Kifejezetten jó alapanyag. Jó, 220 fokos sütőben fogjuk sütni, amíg el nem készül, addig bent is hagyjuk.
1: Stiller Tamás séf spárga receptjét hallották, mi pedig itt a stúdióban most a Safe to Eat kampány kapcsán a biztonságos ételkészítésről, ételfogyasztásról fogunk beszélgetni Szűcs Zsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnökével. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Nyilván, ha nem szeretnénk annyi élelmiszert pazarolni, akkor érdemes odafigyelni arra, hogy mi kerül a kosarunkba, tehát, hogy például az az élelmiszer ne romoljon meg, mire az asztalunkra tennénk, mert akkor biztosan ki fogjuk dobni. De tényleg léteznek olyan aranyszabályok, amelyeket a biztonságos étel elkészítés miatt érdemes betartanunk. Mit is jelent ez a 5 szabály, amelyet érdemes figyelembe vennünk?
2: Tulajdonképpen az élelmiszerbiztonság az a vásárlástól egészen az élelmiszerek elfogyasztásáig érvényes. Tehát minden egyes fázisban más-más dolgokra érdemes figyelni. Tehát például a vásárlás időszakában fontos szempont, hogy megnézzük a címkét, tehát ott valóban találunk egy fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időt. Minőségmegőrzési idő a gyorsan romló, magas élelmiszerbiztonságot, élelmiszerbiztonsági kockázatot rejtő élelmiszereken, tejtermékek, húsfélék, ezeken találjuk. Tehát egyrészt az fontos információ, hogy a címkét megnézzük, érdemes a csomagolást úgy összességében megnézni, hogy az egy sérülésmentes, épp csomagolás legyen. Ha látunk rajta sérülést, akkor azt érdemes nem megvenni, hiszen szennyeződhet ezáltal a termék. Vásárlás esetében szintén fontos lehet, hogy betartsunk egy sorrendet, tehát ami hűtött, fagyasztott termék, az a vásárlás végén kerüljön a kosarunkba. Ugye most jön a nyári nagy meleg, ugye a fagyasztott, hűtött termékek könnyen romolhatnak, tehát itt akár egy hűtőzacskóval érdemes vásárolni menni, ebben hazavinni a hűtött, fagyasztott termékeket, és ezeket nagyon rövid időn belül a hűtőnkbe tenni.
1: Azt olvasom, hogy becslések szerint percenként 44, vagyis Európában éves szinten 23 millió ember érintett élelmiszer eredetű megbetegedésben. Látja, vagy tudja, hogy tipikusan milyen ételfogyasztása eredményez ilyen megbetegedést? Tehát nem tudom, hogy nyáron a forróságban valamilyen vendéglátóhelyen eszünk valamit, vagy otthon nem figyeltünk oda, vagy ez tipikusan tojás, vagy nem, különböző tengeri herkentyűk okozzák. Van erre bármiféle felmérés?
2: Itt nálunk a leggyakoribb a szalmonella fertőzés, ami valóban a szárnyas hús, illetve a tojás, ugye a hőkezelés nélkül fogyasztott tojástermékek esetében talán a leggyakoribb élelmiszerbiztonsági kockázat. Itt ugye eljutottunk oda, hogy magánál az ételkészítésnél is tudunk figyelni arra, például azzal, hogy mondjuk a húsféléket alaposan átsütjük, például azzal, hogyha mondjuk főzés előtt kezet mosunk, például azzal, hogyha friss alapanyagokat használunk. Tehát ezzel tudjuk nagyon nagy mértékben csökkenteni az ezekből az élelmiszerfertőzésekből adódó kockázatot. Ugyanígy fontos szabály lehet, hogy a frissen készült ételeket, ezek az elkészítést

0: követően egy 2-3 órán belül biztonságosan elfogyaszthatók, de az egy általános szabály, hogy érdemes ugye ezeket viszonylag gyorsan lehűteni, és minél hamarabb a hűtőbe tenni a maradékot egy tiszta dobozban vagy edényben lefedve, hogy ezzel tudjuk az esetleges szennyeződést, felülfertőződést megakadályozni.
1: Ezt kérdezés egy hallgató, hogy például ha este lefőzi a pörköltet, ott hagyhatja-e reggelig
0: érdemes
1: a tűzhelyen?
0: Érdemes nem ott hagyni a tűzhelyen, hogyha ilyen nagyon gyorsan be kell tenni valamit a hűtőbe, akkor érdemes vízfürdőben picit lehűteni, hogy ne tűzforron kerüljön a hűtőbe, de ezt a 2-3 órás időablakot ezt nagyon ajánlott betartani.
1: A különböző élelmiszerüzletek láncratában gyakran látni már olyan polcot, ahol akciós termékek vannak, amelyeknek vagy lejárt már a határideje, ami szerepel a terméken, vagy hamarosan lefog. Ettől még meg lehet venni? Meddig fogyaszthatóak ahhoz képest, mint amit a felhasználási időt jeleznek ezeken a termékeken?
0: Igen. Ja, a minőségmegőrzési időt azt nagyon szorosan érdemes betartani. Ugye ez azért is van, mert ezt követően magasabb az élelmiszerbiztonsági kockázat. Nyilván saját felelősségünkre, mondjuk még egy nappal a lejárat után elfogyaszthatunk egy joghurtot, stb., de érdemes ezt nagyon szorosan betartani. A fogyaszthatósági idő ugyanakkor elsősorban egy érzékszervi iránymutatás.
1: Írja közben egy hallgató, hogy olvasom, hogy a szavatossági idő és a minőségi idő között különbség van. A minőséget megőrzi, még a lejárta után is meg lehet enni, csak az íze lehet más. Valóban létezik az a különbség, hogy minőségi és szavatossági idő?
0: Igen. Ahogy az előbb említettem, és valóban van egy különbség. Ugye a tartós élelmiszereken találhatjuk meg a minőségét megőrzi feliratot. Ide tartoznak a gabonafélék, akár konzervek, száraz árum, mondjuk tésztafélék, tehát ezek sok esetben olaj, például cukor, liszt, tehát ezek a minőségmegőrzési időt követően is akár nagyon hosszan felhasználhatók. Elsősorban az érzékszervi tulajdonság, illat, íz, ezekben lehet egy negatív változás.
1: Egy mondatot talán még a tojásról érdemes ejteni a meleg idő a nyárhoz közeledve, hogy milyen formában, hogyan lehet tárolni a tojást. Velem előfordult már az is, hogy a közértből frissen hozott tojás is már romlott volt. Honnan tudom ezt?
0: Hogyha nagyon vérprofin csináljuk, akkor akár lehet ezt a vízpróbát is megcsinálni.
1: Hogyha lebeg,
0: akkor vélhetően egy nem annyira friss tojásról van szó. Ha nincs kedvünk ezt így végigcsinálni, akkor ugye a csomagolásokon mindig szerepel azért ez a dátum, ezt tudjuk iránymutatásként figyelni. Elviekben a tojást nem szükséges hűtve tárolni, szeretnénk betehetjük a hűtőbe, ugye az hűtő ajtajában van ilyen tojástároló rekesz. Érdemes viszont felhasználás előtt ezeket megmosni, és a mosott tojást felhasználni.
1: Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat. Szűcs Zsuzsanna dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnöke volt a vendégünk. Hamarosan továbbra is egészséggel, sporttal folytatjuk, de 2 perccel 10:30 után most rövid hírek következnek Garami Zsuzsától.
2: Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légi támadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg az éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszári és Kazany repülőterének forgalmát. Itthon éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását. A módosítások javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 1 hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Kisebb földrengés volt tegnap kora este Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűszvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földmozgást, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen. Délutántól, előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórta egy-egy zápor, zivatar. Napközben 18-23, késő este 9-14 fok várható. A híradást Berente Maria szerkesztette.
3: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Ágnes.
1: Veszprém elnyerte a 2026 Európa Sport Régiója címet. Mit is jelent ez? A városban számos intézmény és civil szervezet aktívan részt vesz a programban, ahogy az egész éves rendezvény egyik fő partnere a Pannon Egyetem is, ahol meghirdették a Sport Évét. A rendezvény régiós jellegű, összesen 100 vármegyei település csatlakozott hozzá, de vajon hogyan lehet az egyetemistákat rábírni, hogy örömmel és rendszeresen sportoljanak? Edvi László szóval a Pannon Egyetem testnevelési és sportintézet igazgatójával Felszegi Csaba beszélgetett.
4: Nálunk minden évben a sport éve van, tehát a sportszakemberek mindig fókuszálnak a sportra.
5: Edvi László a Pannon Egyetem testnevelési és sportintézetének igazgatója.
4: Az, hogy a régió kiemelt eseménye, ez a sportos vonulat, ez nekünk azért jó, mert egy újabb felületet kapunk, ahol tudjuk kommunikálni az aktív életforma, az aktív életvezetésnek a jelentőségét, szükségességét, illetve tudjuk magunkat láttatni, mint szereplők, hogy mi mindig készen állunk arra, hogy fogadjuk a sportolni vágyukat, illetve az inaktívakat. Tehát ez az első különleges hozadéka a mi szempontunkból, tehát sport szakember oldaláról megközelítve. A Pannon Egyetem készen állt egyébként erre a kihívásra, felhívásra. Az egyetemi sportban egy óriási szabadságot adunk a hallgatóknak. Mint más felsőoktatási intézménynek nálunk is kötelező a testnevelés teljesítése, viszont ezt a kötelezőséget azzal oldjuk fel, hogy a hallgató maga választhatja meg, hogy milyen sportágat vagy sportágokat szeretne kipróbálni. És itt a próbáláson van a hangsúly. Nekünk 50-60 sportági kínálatunk van minden évben. Ez folyamatosan frissül, változik attól függően, hogy hallgatók mi az, amire fókuszálnak, mi az, amihez van kedvük, és melyek azok a sportágok, amelyek esetlegesen kevesebb figyelmet igényelnek. Így van egy forgás, frissítés ebben a rendszerben. És ezt a sportági kínálatot, ezt nem csak a hallgatóknak nyitjuk, hanem a városlakóknak, a régió lapóinak is.
5: Be lehet mondani őket, egyébként megmozdulnak valóban?
4: Ugye itt az a fontos, hogy a sport közösséget is épít. És egy meglévő, létező közösségbe bekapcsolódni mindig sokkal könnyebb, mint egy új közösséget építeni. Ezért nagyon fontos az, hogy külső sportolóink is vannak különböző eseményeinken, mert ők adják az állandóságot, a hallgatók azok pedig jönnek, mennek. És mindig tudnak egy közösséghez kapcsolódni. Vannak régi diákjaink, ugye ez az alumni vonulatot erősíti, akik adják a bázisát nagyon sok sportágunknak, köztük például az evezésnek, az atlétikának lehet sorolni nagyon sok ilyen mozgásformát, és ezekbe a közösségekbe tudnak bekapcsolódni a hallgatók, és hogy ezt említettem, a városlakók, illetve a régió lakóit is ebben szeretettel várjuk. Egyébként a létesítményeink megléte és fejlesztése is e szerint a szempont szerint működik, hogy olyan szolgáltatásokat, olyan sportfelületeket igyekszünk létrehozni, ami mindenki számára is elérhető legyen.
5: Mert hogy azt mondta, hogy veszprémiek, azt mondta, hogy hallgatók, de teszem azt mondjuk a docensek, egyetemi agyonutósok, tehát a kollégák, tehát a találat is jönnek azért?
4: Óriási kihívás, hogy a dolgozó kollégákat is a sportolásra rávegyük. Azt gondolom, hogy egyre nagyobb számban, és megkapják ők is a kellő fókuszt. Tehát munkaidő utáni idősávban kifejezetten számukra hirdetünk programokat, mozgásprogramokat, edzéseket. Szintén elsősorban azért, hogy közösséget építsünk, és ha megvan a létező közösség, ezt a közösséget mozgatni más sportág, más fizikai kihívások irányában már sokkal könnyebb. Ez folyamatos építkezés, nem egyszerű, lassú folyamat, de úgy látom, hogy mi előre haladunk benne.
5: Azt mondta, hogy a sport az közösségépítés, ugye alapvetően, akkor húzzák egymást valóban?
4: Igen, tehát a jó példa az rendkívül ragadós. Én, mint sportszakember, hívjam az inaktívakat a sportolásra, ez ma már nem működik. A sportoló és a nem sportoló ember közötti távolság egyre nagyobb. Egyre kevésbé leküzdhető ez az inaktívak számára. Tehát, hogyha a saját közösségemből szólít meg valaki, tehát az egyik kolléga a másikat, az jóval eredményesebb. Hallgatók vonatkozásában is ugye ez a kommunikáció működik. Tehát nem mi szólítjuk meg testnevelő tanárok közvetlenül a hallgatókat, hanem van egy hallgatói bázisunk, akiken keresztül juttatjuk el az információkat.
1: Edvi Lászlóval, a Pannon Egyetem testnevelési és sportintézet igazgatójával Felszeki Csaba beszélgetett az iménti percekben, annak kapcsán, hogy a Pannon Egyetem is meghirdette a sport évét, illetve csatlakozott a sport régiója rendezvényhez, az egyik legfontosabb partnere, és itt van velünk a stúdióban Bodó Réka, a Pannon Egyetem HR igazgatója is. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Mit is jelent az egyetem életében ez a sport éve program? Változást hoz-e tényleg gyökeresen, vagy pedig tulajdonképpen benne vannak, csak most adtak ennek egy címet is?
6: Én azt gondolom, hogy mindenképpen hoz változást, és úgy sikerült egyébként rácsatlakoznunk erre a programsorozatra, hogy a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség által meghirdetett Helsi Campus programhoz kapcsoltunk, ami szerintem azért kiemelten fontos, mert nem csak a hallgatókra fókuszál, hanem a munkavállalókra. Ugye a Pannon Egyetemnek 7000 hallgatója van, és több mint 1000 munkatársa.
1: És mi ez a Helsi program?
6: Ez a Helsi program, ez egy holisztikus megközelítéssel nem csak a fizikai jólétre, hanem a mentális jólétre is fókuszál. Alapvetően 7 kritérium rendszere van. A 7 kritérium rendszerben kell különböző krediteket összegyűjteni, és ez alapján minősítik az ember az egyetemet. És én azt gondolom, hogy ez azért nagyon-nagyon fontos, mert hogy mindenkit megszólít, és tudtunk ennek keretében olyan programsorozatokat is megvalósítani, mivel nyitni tudtunk a város felé, a város lakók felé.
1: Azért árulja el ezeket a kritériumokat, hogy mit figyelnek a dolgozóknál, vagy a hallgatóknál, hogy milyen kritériumok legyenek meg, amitől ők egészségesebbnek érzik magukat, és jobban érzik magukat.
6: Az egyik, a legfontosabb az a fizikai aktivitás, a táplálkozás, amire azt gondolom, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk, különösen a mai világban, ahol nagyon sokan küzdenek különböző élelmiszerallergiákkal, vagy egyéb táplálkozási problémákkal. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a betegség megelőzésekre, ezzel kapcsolatosan az edukációs előadásokra, oktatásokra, a mentális egészségre, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlen a mai rohanó világban, mind az oktatók, mind a hallgatók szempontjából, és van egyfajta kockázati magatartás, ahol különböző prevenciós edukációs programokat hirdetünk, illetve itt is, mint hogy a Pannon Egyetem a fenntarthatóság egyeteme, a fenntarthatóság nagyon-nagyon fontos, olyan értelemben, hogy ezeket a programokat igyekszünk minél alacsonyabb költségvetésből és minél kevesebb környezeti terheléssel megvalósítani.
1: Ez hogyan néz ki a gyakorlatban? Tehát hogy kell elképzelnem, hogy bemegy egy hallgató, és bele kell, hogy ütközön olyan plakátokba, vagy olyan előadásokba, amelyek aztán arra bírják őt rá, hogy bizony reggel menjen el kocogni, egészségesen étkezzen, vagy pedig olyan sok lehetőséget teremtenek, hogy ezeket ne is lehessen kikerülni.
6: Igazából mind a kettő megjelenik, tehát igyekszünk nagyon sok vizuális elemmel teletűzdeni, hogy mindenhol szembe ütközzön vele hallgató és munkavállaló is, hogy milyen lehetőségek vannak. És aztán rengeteg programot kínálunk, ha csak belegondolunk, hogy több mint 20 féle sportágban lehet kipróbálni magát munkavállalónak és hallgatónak.
1: Kipróbálni,
6: és
1: vagy űzni is aztán?
6: Űzni is lehet. Az egyik nagyon nagy büszkeségünk most a falmászóterem, és ezt hadd említsem meg, hiszen azt gondolom, hogy ez az egyetemek között is egyedülálló, az a falmászóterem, amivel mi rendelkezünk. Én még csak láttam, de én is szívesen kipróbálom majd, ahol szakképzett kollégák segítik a kalandvágyókat, és aztán nyilván, ha valaki szerelmesévé válik ennek a sportnak, akkor van lehetősége ebben tovább fejlődni.
1: Meg kell, hogy kérdezzem, bár lehet, hogy gonosz, Réka, hogy felteszem ezt a kérdést, hogy ön milyen sportágnak hódol az egyetemen?
6: Én a jogát választottam, számomra az egy mentális feltöltődés, amellett, hogy fizikai vonzata is van. Ez számomra nagyon-nagyon kedves, de például van olyan kollégám, akik rendszeresen futnak, az egyetemi futóversenyeken is részt vesznek. Nálunk nagyon nagy hagyománya van az evezésnek, ugye tekintettel, hogy ott van mellettünk a Balaton, nem sokkal, és pont a holnapi napon kerül megrendezésre a Balaton regatta, ami az egyetemen egyetemek között egy evezős verseny, és itt hallgatók, oktatók, kutatók, tehát mindenkinek van csapata, sőt a piaci szereplőket is be tudtuk vonni, úgyhogy most már két csapat is indul a piaci szereplő kategóriában.
1: De tulajdonképpen akkor a sport itt közösséget is képez, tehát milyen jó dolog az, hogyha például együtt jógáznak a hallgatók meg a tanárok, rengeteg ismerkedési lehetőséget is kínál ez, vagy hogyha a kézilabda csapatban vagy a pingpongasztal mellett találkozhatnak egyetemi dolgozók és az egyetemi hallgatók.
6: Így van, ez is egyrésztről nagyon-nagyon fontos, illetve azt gondolom, hogy a motiváció tekintetében is nagyon fontos. Tehát, hogyha az egyik kollega hallja, hogy mondjuk én elmentem evezni, vagy elmentem a futóversenyre, legközelebb gyere el velem te is, próbáljuk meg, vagy kipróbáltam a falmászó termet, és akkor tehát egymást húzzák a kollégák, a hallgatók, hogy minél nagyobb aktivitás. Ugye az Euróbarométer szerint az európaiak 45%-a nem mozog, és Magyarország sajnos ebben is az alacsonyabb aktivitású kategóriába tartozik, és én azt gondolom, hogy ma a rengeteg ülőmunka, a rengeteg elektronikus kütyű mellett elengedhetetlen az, hogy aktivitásra, sportolásra és a mentális egészség szerepére felhívjuk a figyelmet, és ehhez lehetőséget is biztosítsunk.
1: Nyilván ezek nem máról holnapra keletkeztek, ezek a akár sportcsarnokok, sportpályák, infrastrukturális lehetőségek, tehát van visszamenőleg tapasztalatuk. Látja a fejlődést, hogy egyre többen szívesen csatlakoznak valamelyik sportolási lehetőséghez?
6: Igen, ez abszolút látszik. Ugye 3 évvel ezelőtt volt egy nagyobb kampuszfelújításunk, amelynek eredményeképpen nem csak szimbolikus értelemben, hanem valóságban is lebontottuk a kerítést a város felé. Ugye az egyetem a város szívében helyezkedik el, és nagyon-nagyon jó minőségű sportpályák kerültek kialakításra, illetve egy gyönyörű park is rendelkezésre, amit a városlakók is használhatnak, és nagyon jó érzés azt látni, hogy a sportpályák mindig tele vannak, hogy most már az edzőtermekben helyet kell foglalni, tehát hogy egyre nagyobb a kihasználtsága ezeknek a létesítményeknek.
1: És egyre több mosolygós ember sétálgat a városban ettől?
6: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Azt hiszem, hogy tovább bonthatjuk a kerítést, mert hogy itt van velünk Abonyi János, a Pannoni Egyetem rektora is a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
7: Köszönöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És azért mondtam ezt, mert hogy ugye tágítjuk a teret. Úgy tudom, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton régió viseli idén az Európa Sport Régiója címet, de mit jelent ez a cím? Mit jelent önöknek, és mit szeretnének kifelé ezzel hirdetni?
7: Nagyon fontos ez a cím, mert lehetőséget teremt arra, hogy minél több hallgatót, illetve párosi polgárt bevonjunk és motiváljuk őket arra, hogy mozogjanak és egészségesen éljenek, hiszen ez az egyetemünknek az egyik legfontosabb küldetése, hogy javítsunk a környezetünk életminőségén.
1: Mit kellett tenni azért, hogy elnyerhesse Veszprém ezt a Európa Sport Régiója címet? Mi mindennek kell megfelelni?
7: Hát ez egy összetett pályázati rendszer volt, de ami a legfontosabb az összefogás. A minta már előttünk volt, és mert hogy tényleg egyedülálló módon nincsen olyan város Európában, amely egymás után tudott elnyerni két olyan rangos elismerést, mint Európa kulturális fővárosa, és ezt követően pedig Európa sportrégiója. És mi kell ehhez? Ehhez igazából az kell, hogy a környező települések együtt tárjuk fel azt, hogy mik a közös céljaink, mik azok a lehetőségek, amelyek mentén tudunk megfogalmazni olyan programokat, szolgáltatásokat, amelyeket aztán szisztematikusan végig tudunk vinni, úgy, hogy bevonjuk a környezetünkben élőket.
1: Úgy tudom, hogy ön is igyekszik példát mutatni, vagy a saját példáján keresztül minél többeket a sportolásba bevonni, mert hogy maga is sportol, aktívan triatlonozik, jól tudom?
7: Igen, triatlonozom, és hát nyilván hasznos, hogyha az ember egyfajta hitelességet sugároz a hallgatók számára, de ugyanakkor az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a sport kapcsán különösen fontos az, hogy a motiváció az csak saját magunktól származhat igazán. Tehát ezt úgy is szokták hívni, hogy öndeterminációs motiváció elmélet, és az a mi elsődleges küldetésünk, hogy ezt a motivációt elősegítsük a hallgatókat. hallgatókban. De mivel minden rajtuk múlik, ezért nekünk azt kell, hogy biztosítsuk, hogy autonómiát biztosítsunk. Ez azt jelenti, hogy szabadon választhassanak. A Pannon Egyetemen több mint 30 sportág között lehet választani, a hallgatók magik tudják megszervezni a sportéletet. Kell, hogy kompetenciájuk legyenek, fejlesszük ezeket a kompetenciákat. Ezügyben a kollégáim nagyon sokat segítenek, hogy tényleg a hallgatók megtanulják a megfelelő mozgásformákat, visszacsatolást adnak, biztatást, és nem csak a Testnevelési Sportintézet munkatársai, hanem van nálunk egy egyetemi sportklub, a BESZ, ahol 17 szakosztály van, és a harmadik eleme a motiválásnak, az pedig a kapcsolódási lehetőségeknek a biztosítása, közösségi programoknak a szervezése, például zsigafutás, és hát a legfontosabb közösségi programunk a pont pénteken fog sor kerülni, ez pedig a Balaton Regatta.
1: Igen, erről mindjárt beszélgetünk Bodó Rékával is, de ugye, hogyha egy rektornak van ideje a triatlonozásra, akkor nem fogadja el azt a kifogást a hallgatóktól, hogy valakinek nincs ideje sportolásra, ugye, jól gondolom?
7: Így van, tehát nyilván az évet egy városi fogadáson nyitottuk meg, ahol a városnak az összes partnerét együtt köszöntöttük, és akkor jelentettük be, hogy ez az év a Pannon Egyetemen a sport éve, és a köszöntőmben pontosan azt fogalmaztam meg, hogy hát hogy hogyan kerüljük el a kifogásokat. Ez egyfajta gondolatmenet, egyfajta mindset. A triatlonban úgy is szokták ezt hívni, hogy lépd át a lehetetlent, és hát ilyen szempontból ez fontos, hogy mindannyian így gondolkodjunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora volt itt velünk, és kedvet csinált a sportoláshoz nem csak Veszprémben és annak térségében, hanem minden egyetemista számára. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem, és itt van még mindig a stúdióban Bodó Réka, a Pannon Egyetem HR igazgatója, akivel kicsit a jövőről is beszélgetünk. Tehát ugye most ez egy ilyen nagy sikertörténetnek hangzik, de látják-e például százalékosan, hogy hány embert sikerült már bevonni az egyetem környezetében, és kiket szeretnének még?
6: Egyébként ugye mérjük ezt, hogy mennyi embert tudunk ebbe bevonni, és egyébként azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó indulás volt, nagyon jó elemekkel, viszont itt nem állhattunk meg, tehát hogy ezt a továbbiakban is folytatnunk kell. Egyébként az egyetemen most pont folyamatban van egy olyan kezdeményezésnek a kidolgozása, hogy azok a munkavállalók, akik egy héten meghatározott időkeretben az egyetem kötelékében sportolnak, és ez nem kell, hogy versenysport legyen, ők munkaidőkedvezményben részesülnek, hogy ezzel is aktivizáljuk őket arra, hogy mozogjanak.
1: Tehát a futni megyek egy órával, előbb elmehetek?
6: Igen, ez körülbelül így néz ki, és ennek megvan nyilván a maga keretrendszere, a maga dokumentációs vonalata, de hogy azt gondolom, hogy ezzel is tudjuk segíteni a munkavállalókat abban, hogy egy picit jobban odafigyeljenek és tegyenek az egészségükért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy rengeteg feladat még ránk vár a fenntarthatóság szempontjából is. Egyébként az év második felében ugye beszéltünk már a regattáról, aztán augusztusban van egy nagy eseményünk, az is a Balatonhoz kötődik, ez a Solarboat, ez ugye elektronikus, elektromos hajóknak a versenye, amit egyetemisták építenek, ez egy nagyon izgalmas program, most már többedik éve rendezzük meg közösen hallgatókkal és más partnerekkel, és aztán szeptemberben pedig ott van a Be Active kampány, ami az Európai Bizottságnak a sportot és a mentális egészséget népszerűsítő programja, és a Be Active hét az szeptember 23 és szeptember 30-a között kerül megtartásra, és ennek az egyik kiemelt eseménye szeptember 26-án a Be Active Night, amikor rengeteg sportot próbálhatnak ki laikusok is, élsportolók is, sportban jártas
1: éjszaka.
6: Éjszaka, igen.
1: Milyen jó ebben, annyira divatja van ennek, ugye, hogy csináljunk valamit.
6: Igen, teljesen más hangulat van. Egy nagyon rövid kitérőt engedjen meg, tavaly évben tartottunk egy eseményt Éjszaka az Egyetemen címmel, ami különböző sportok voltak éjszaka az egyetemen, ott lehetett aludni éjszaka az egyetemen, és alapvetően az alvás fontosságára is felhívtuk a figyelmet, és nem ugyanaz volt éjszaka röplabdázni, mint egyébként délután 3-kor. Nagyon nehéz megmagyarázni, hogy mi ebben a különleges, azt gondolom, hogy át kell élni, úgyhogy mindenkit biztatnák, hogy csatlakozzon, hiszen ennek pont az a lényeg, lehetősége, hogy bárki csatlakozhat ehhez a programhoz, bekapcsolódhat, kipróbálhat különböző sportokat, olyanokat is, amire egyébként nincsen lehetősége. És nálunk több mint, ugye elhangzott, hogy több
1: csak
6: mint...
1: Csak hallgatók, vagy városlakók is?
6: Városlakók is természetesen. Tehát nekünk a sportlétesítményeink, a konditerem, a falmászóterem, a különböző létesítményeink, sportpályák, ezek mind a városlakói számára is elérhetőek és rendelkezésre állnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez kiemelten fontos a jövőre nézve is.
1: A cél, hogy mindenki mozogjon Veszprémben?
6: Igen, azt mondom, hogy igen.
1: Hol tartanak? Most mondta, hogy vannak méréseik.
6: Igen, én most körülbelül a lakosságnak több mint a felét sikerült már megmozgatnunk, úgyhogy az valamilyen esemény kapcsán ez lehetett futás, lehetett bármilyen sportnak a kipróbálása.
1: És hogyha például a hallgatóink közül valaki, nem tudom, 50-en, 60-on túl szeretne csatlakozni valamelyik programhoz, és szeretné növelni ezt a százalékot, megteheti akkor is?
6: Természetesen.
1: Tehát idősebbeknek is kínálnak lehetőségeket?
6: Igen.
1: Egy oldalcímet mondjon még, ahol utána nézhetnek esetleg a hallgatók.
6: Az európai sport7.hu-n egyébként, és a Pannon Egyetemnek a honlapján is fent vannak ezek a programok.
1: Hát akkor hajrá, Veszprém, nagyon szépen köszönöm.
6: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Bodó Réka, a Pannon Egyetem HR igazgatója volt a vendégünk az iménti percekben. Próbálják ki, sportoljanak minél többen. Köszönöm szépen,
6: köszönöm
1: hogy itt
6: szépen.
1: Voltunk.
3: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: És mi, ha nem is futással, de sétával folytatjuk egy csodálatos parkban, Csákváron.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
8: A tudósítás 1966-os.
9: Ennek az építészeti stílusnak kiemelkedő alkotása a Versailles palota mintájára épült Fertődi Eszterházi kastély.
8: Érdekes párhuzam figyelhető meg a korszak főúri építkezéseiben, míg a Fertődi Eszterházi kastély a világhírű Versailles palota mintáját követte, addig a csákvári rezidencia és annak parkja számára éppen a Fertődi birtok szolgált közvetlen előképül.
10: Először francia késő barokk jegyeket mutató tájépítészeti jelleggel próbálták ezt megvalósítani, azonban hamarosan áttértek az angolpart jellegű megvalósításra.
8: A Vértes-hegység lankái között megbújó Csákváron egy olyan rezidencia emelkedik, amely méreteivel és partjának gazdagságával a magyar arisztokrácia egyik legkülönlegesebb otthona volt. Gulyás Gábor, a Vértes Erdő ZRT délvértesi erdészetének igazgatója.
10: Az őshonos fafajokra alapozva kezdtek el fasorokat telepíteni, utakat kiépíteni, tisztásokat építeni.
8: Gróf Eszterházy János álmodta meg ezt a birtokot, ahol a természet és az építészet évszázadokon átívelő párbeszédet folytattak egymással.
10: Elkezdték a kastélynak az építését, Fellner Jakab tervei alapján. Maga a kastély 1781 és 1823 között többször átépítésre került, míg nem elnyert a mai nap is látható formáját.
8: A hatalmas, több mint 300 helyiségből álló épület együttesben könyvtár, képtár, sőt saját színház és kápolna is helyet kapott. Az eszterháziak gazdasági központot is teremtettek itt, az uradalmukhoz téglagyár, iskola és komoly mezőgazdasági képzés is tartozott. A kastélyt körülölelő angol park rejti a legszemélyesebb történeteket.
10: Nagyon nagy hangsúlyt fektettek a mezőgazdaság fejlesztésére, földműveseknek a képzésére. A kastélypark különböző részein építményeket is emeltek, pihenőház, kertilak, illetve emlékműveket építettek. Ezeket a grófi család tagjai különleges eseményekkor, évfordulókor ajándékozták egymásnak. Ilyen volt például Apolló temploma, melyet Pálfi Mária Anna, gróf Eszterházy Jánosnak a felesége ajándékozott férjének 1792-ben.
8: A csákvári Eszterházy kastély ma kórházként működik, de parkja és felújított emlékművei továbbra is várják a látogatókat, hogy meséljenek a Vértes szívének elfeledett pompájáról.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a délelőtt mai műsora hamarosan véget ér, holnap arról hallhatnak a Családok Nemzetközi Napján, hogy miért fontosak a céges családi napok. A délelőtt mai műsorának a szerkesztője Pirisi Csenge volt, a gyártásvezető Mali Andrea, hangmester Szilágyi Zsolt. Nevükben is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Ezt a műsort újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most hamarosan hírek, majd a Hely című műsorunk következik, ahol a somlai bolkultúra értékes ipartörténeti műemlékénél sétálhatnak. Köszönöm, hogy velem tartottak. Horváth Ágnest hallották, viszont hallásra.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A maxegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos A holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Múlt éjszaka is folytatódtak az Ukrajna elleni légi támadások. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be. Főként Kijevet és környékét támadták. Egy ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Több civil infrastruktúrális létesítmény és lakóház megrongálódott. Az orosz légvédelem 36 ukrán drónt fogott el és semmisített meg éjszaka. A támadások miatt átmenetileg korlátozták Csebokszári és Kazany repülőterének forgalmát. Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon. A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva. Ma lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel. A szervezet feladata a 12 területi igazgatóság munkájának összehangolása és új vízmegtartási intézkedések bevezetése lesz. A cél az, hogy minél több víz maradjon az országban, közölte Gacsáji József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese tegnap Ópusztaszerem. Megkezdődött az azbesztel szennyezett utcák tehermentesítése Szombathelyen. Az érintett részeket bitumenes záró réteggel látják el, hogy a szél és a járművek ne kavarják fel, illetve ne vihessék tovább a veszélyes anyagot. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter ma a helyszínen tájékozódik a helyzetről. Ismét elmarasztalta a közszolgálati média szolgáltatót a média tanács. A testület megállapította, hogy a nemzeti petíció ábra megjelenítésével megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére és más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi előírásokat. Az ábra az M1, M2, M4 Sport, M5 Duna és Duna World csatornákon jelent meg. A médiatanács a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-t 2.100.000 forint bírsággal sújtotta. Korábban a nemzeti konzultáció logó miatt kapott hasonló bírságot a közszolgálati médiaszolgáltató. A NAV 300.000 adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még 1 hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között. A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járó betegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni. Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungaricum programiroda. Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn. Ítéletidő söpört végig India legnépesebb államán. Csak nem 90-en meghaltak és több mint 50-en megsérültek az esővel, jégesővel érkező heves viharban. Lakóházak rongálódtak meg, és több tucat haszonállat elpusztult. Az északi államban a márciustól júniusig tartó forró évszakban gyakoriak a viharok. Itthon országszerte süt a nap, délutántól előbb a Dunántúlon, majd estétől keleten is lehet egy-egy zápor, heves zivatar. A hőmérséklet napközben 18 és 23 fok között alakul.
4: Műsorajánlat.
5: Kalendárium.
6: 95 éve született a Szindbád című film legendás rendezője, Huszárik Zoltán. Stúdió vendégünk a lánya, Huszárik Kata színésznő. Bombon 30 címmel születésnapi koncertre készül a zenekar, és a Bölcsesség évada szeptembertől a Veszprémi Petőfi Színházban.
5: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel.
7: Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ön szerint hogyan gazdálkodjunk a vízzel? Miként legyen termés?
8: És hallott róla, hogy a rendszeres testmozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszik a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében.
5: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
10: Rengeteg mendemonda volt a kútról, aminek egy jó része a háborúra köthető, tehát hogy van benne esetleg fegyver, halott katona, robbanóanyag, stb. Ezért az, hogy most nekiálljunk minél hatékonyabban dolgozni, az nem volt kivitelezhető, ezért kézzel meglazítottuk mindig a legfelső réteget, és kisebb szerszámokkal, és kézzel pakoltuk bele 2-12 literes vödörbe a kitöltést, és ezt a két vödört beletettük egy megerősített 60 literes műanyaghordóba, és nagyjából ilyen 2, maximum 3 vödörönként érkezett fölfele ez a kitermett mennyiség, amit itt látunk. Én ilyen 30-40 köbméteres acélom.
11: Somlóvásárhelyen vagyunk, jó napot kívánok! Magyarország egyetlen megmaradt taposok útjáról mesélünk. Hát ha szétnézünk, akkor mindenhol szőlőtőkék, különböző borosházak, üdülők, és előttünk az a taposok út, ami elméletileg a 18. században keletkezett, és valószínűleg 80 méter mély, de ezt majd megbeszéljük a mai adásba. Tesszük mindezt Mester Katalinnal, aki helytörténész, író és nyugalmazott tanító, és minek után ő ajánlotta ezt a témát. Hozzá kell forduljuk, hogy Katalin egyáltalán honnan tud a taposok útról, hogyha nem is somlóvásárhelyi, hanem devecseri lakos.
12: Én 52 éve élek Pécserbe, onnan 17 kilométerre születtem, tehát a Somló az mindig benn volt az életünkbe, és mint pedagógus ugye kirándultunk a gyerekekkel a Somlóra többször, és a Taposókút már maga nevében is, hogy Tiprókút, ez egy nagyon érdekes fogalom volt, aztán nézegettük kívülről, hogy mit is látunk, és az volt a szomorúságunk, hogy ez a kút, halott kút, a felépítménye megvan, de vizet nem ad, és mindig izgatta a fantáziánkat, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, hogy ki kellene tisztítani, és így kerültem én kapcsolatba a megyei honismert elnökével, Bándi Lászlóval, aki már tapasztalatot szerzett, mert a veszprémi várkutat Piri Attilával tisztították ki, vagy az ő csapatával 2002-ben, ugye jól mondom, Attila?
10: Így van, pontosítunk, hogy a Bakonyi Barlangkutatások Szövetsége meg barlangászaival, tehát ezt nem szeretném a saját nevemhez vonni, de igen, aktívan részt vettem benne.
11: Mert hogy akkor mondjuk el, hogy egyébként Piri Attila barlangász és alpinista, tehát ugyanezeken helyeken vagy nagyon magasan, vagy nagyon mélyen van és dolgozik.
10: Így van, a föld fölött vagy a föld alatt.
11: No, és akkor onnan indultunk, Katalin, hogy akkor ismerte gyerekkorából, mióta volt az a vágy, hogy kitisztítsák a 45-ben egy eltömörített kutat?
12: Hát egy nőnek, egy tanítónőnek csak a gondolat merülhet fel, a kivitelezés az ugye tőlünk távol áll, de a sors összehozott bennünket akkor Piri Attila csapatával, és főként Attilába buzgott ez a vágy nagyon, mert úgy tudom, hogy somlószőlősi származású apai és anyai réven is, és kisgyerek korától, mint elmondta, nézegette ő ezt a kutat, míg azt elmondhatom, hogy mint helytörténettel foglalkozó próbálkoztunk pénzt szerezni arra, hogy támogatnák-e a boros gazdák, meg a nagyobb borászatok ezt a munkát, de sajnos egy fityinget nem tudtunk erre összegyűjteni, és most a Fentland Kft. A saját költségére indult el ebben a munkában, és mire ideírt a rádió, hál' Istennek, már megvan a víz, és Attila azt mondta nekem, hogy ő nem bánja, akárhogy lesz, ő ezt szeretné végigvinni.
11: Annyit beszélünk erről a Taposókútról, hogy akkor most hallgassunk vissza egy 2017-ben készült helyfelvételt, amelyben dr. Pap Zoltán okleveles bányamérnök hidrológus mesélt Farkas Erikának arról, hogy mi is ez a szerkezet tulajdonképpen.
13: Olyan kutszerkezetet jelent, hogy a meghajtás egy vízszintes tengelyű szerkezetre szerelt deszkából kialakított dobbal történt, ebbe beállt egy ember, és ott gyalogolni kezdett ennek a henger felületnek az alján, és így magával a járással, mint a mókus a kereket hajtotta. Van ennek a hajtókeréknek egy függőleges tengelye, azon látunk egy fogaskerék átételt, és ez az, ami teljesen egyedülállóvá teszi ezt a szerkezetet, és amikor a járókerék fordul, akkor az átételen keresztül hajtja azt a nagy fa hengert, ezt hívjuk úgy, hogy görönd, régi magyar nyelven, és a göröndön volt elhelyezve, mint lehet látni, villák választották el a feljövő akkus hordó a láncát és a lemenőnek a láncát. Innen a nagymérségű kutaknából megmerítve ezt a bizonyos fa víztartó edényt, emelte föl a szerket és az üreset megsülyeztette le.
14: Bemehetek-e taposni?
13: Nem működő kút. Az egyik az, hogy a lánc rendszere nincsen meg, és ugye maguk a merítő edények, két körülbelül 50 literes fahordó, azok is hiányoznak. Egyébként mechanikailag működőképes a szerkezet, és egy apró megjegyzés, az alatta lévő akna jelen pillanatban száraz, mert 38,5 méterig nyitott, és onnan pedig a kútaknának a szűkülő részét az törmelék tölti ki sajnos. Idestova már 70 éve.
14: Na most azt tartja a somlai urbánus legenda, hogy bejöttek a szovjetek, elapadt a kút.
13: Találtunk egy olyan idős urat, aki elmesélte, hogy utoljára ez a szerkezet, ez 1945. március 25-én működött. Még ilyen híresztelések is vannak, hogy például azért, mert a közelből szereztek az orosz katonák egy zongorát.
12: Augustszék zongoráját
13: dobták, tehát nekem van egy olyan feltevésem, hogy az alsó 60 méteres szakasz, ez nincsen tele törmelékkel, hanem valami akadályon halmozódhatott föl.
14: Most a helyzet az, hogy én kacagok ezen, de hát ez rettenetes barbárság.
13: A cél az lehetett, hogy megfoszták a környékbeli lakosokat a víznyerési lehetőségtől.
14: No, de hát nem lehet ezt megtudni.
13: De szeretnénk még mi is megérni, hogy ennek a kútnak a törmelékkel feltöltődött részét azt valaha kitisztítsák, kitisztítsuk.
14: Zoltán ide valósi?
13: Nem, én Győr mellett lakom, de most már 5 vagy 6 éve ragadta meg a figyelmemet a Taposókút szerkezete, mert foglalkozom magánemberként évek óta régi kútszerkezetek gyűjtésével, illetve rekonstrukciójával.
14: Elég nehéz lehet gyűjteni, nem fér el a fészerben.
13: Tényleg nem férnek el.
14: A gyűjtő szenvedélyű férfiak nyilaitól ments meg, uram, minket.
13: Nem szabad férezni, hogy gyűjtő szenvedélyes férfiak.
14: Nekem mondja, már elhibáztak.
11: Na Na, folytatjuk itt a Taposókút mellett Somlóvásárhelyen. Közelebb is megyünk Piri Attilával magához a kúthoz. Mellette, hát több köbméternyi kő, törmelék, fa, ezt mind maguk lapátolták, vagy kotorták ki vödrökkel a kút belsejéből?
10: Pontosan így történt. Kézzel dolgoztunk, mert ugye rengeteg mendemonda volt a kútról, aminek egy jó része a háborúra köthető, tehát hogy van esetleg fegyver, halott katona, robbanóanyag, stb. Ezért az, hogy most nekiálljunk teljes erővel minél hatékonyabban dolgozni, az nem volt kivitelezhető, ezért kézzel meglazítottuk mindig a legfelső réteget, és egy kisebb szerszámokkal, és kézzel pakoltuk bele 2-12 literes vödörbe, és ezt a két vödört beletettük egy megerősített 60 literes műanyaghordóba, és nagyjából ilyen két, maximum három vödörönként érkezett fölfele ez a kitermelt mennyiség, amit itt látunk. Én ilyen 30-40 köbméteres satszolom.
11: Az a megerősített hordó, ez amit itt látok, tehát ez a műanyag, ami bele van fogva egy fém tartó szerkezetbe. Hogy húzták ezt fel? Hát az írtó nehéz.
10: Hát igen, az egy olyan 60-70 kiló. Ugye elektromos csörlőt béreltünk a feladathoz, aztán későbbiekben vettünk is hozzá kettőt, mert gazdaságosabbnak tűnt, mint hogy béreljük.
11: Az ez, ami itt igen, fent van
10: igen,
11: még
10: igen,
11: mindig?
10: Igen, igen. Ebből van még egy pontosan ugyanilyen 38 méter mélyen.
11: De miért kell 38 méter mélyen új?
10: Az idő miatt kellett kettő csörlő. Ugyanannyi idő alatt főzünk a feléig egy adott hordót, mint amennyi idő alatt följön. Így párhuzamosan mehetett a kettő, és nem kellett 10 percet várni, 15 percet várni arra, hogy tudjunk vödröt cserélni. Illetve azért 60 méter bármi is visszaesik, vagy problémát okoz, azért az a biztonság szempontjából nem szerettük volna, úgyhogy pont 38,5 méter mélyen van megfelezve a kút, ott van egy védelmi rész, amiatt az ember, hogyha dolgozik, akkor a föntről behulló dolgokat fölfogja.
11: Hát igen, mert ugye gondoljanak bele, hogyha csak egy kiskő elkezd leesni, és 38 métert repül, majd azután a koppan mondjuk az ember kezén, akkor az mekkorát üt?
10: Az nem üt, az visz. Igazából le is teszteltük ezt a rendszert, hogy 40 méterre leesik egy 100 kilós kő, az olyan 40 tonna erővel csapódik be.
11: Hát akkor az már nem fáj. Mire fájna, már nem az fáj.
10: Ez így van pontosan.
11: És megérkezik közénk Attila kollégája Imre Kornél, aki szintén barlangász és alpinista. Na most akkor hogy működött itt a munka megosztás? Tehát, hogy ki volt fenn, ki volt lenn?
15: Minden más nap cseréltünk, és napon belül is volt egy törés, amikor a lenndolgozók feljöttek. Ebédeltünk, szusszantunk egyet, és hogyha voltunk elegen, akkor a váltás visszament. Hogyha ez nem sikerült, mert kevesen értünk rá, akkor igyekeztük úgy beosztani a feladatokat, hogy mindenki a számára kedvezőbbet csinálja, ami az mondjuk több kedve volt, vagy kényelmesebben elfért. Aztán utána jött az a rész, amikor már kényelmesen elférni nehezebben lehetett oda lenn.
11: Bocsánat, mert szűkül lefele a kút, vagy mi ennek a magyarázat?
15: Igen, van az átmérőjében egy szűkülés, illetve azért, amikor nem volt mindenféle törmelék, nem is okvetlenül a kövek, hanem inkább a mindenfele álló vasak, akkor azoktól azért elég nehezen lehetett elférni, és ilyen egészen speciális pózokba kellett dolgozni.
11: A barlangászok úgy végeznek ilyen pilates edzést, hogy nem is tudnak róla, hogy ezekben a kitekertest helyzetekben cipelik a követ, meg azokat a fém dolgokat, amiket ott látunk hátul.
15: A legtöbb barlangász barátom és ismerősem nevébe kijelenthetem, hogy mi ezt szeretjük.
11: Attila, így van ez?
10: Ez pontosan így van. Tehát nekünk ez a 80 centi 1 méter átmérőjű kör, ez egy kánoán. Itt, ami valóban probléma volt, az az, hogy itt fellehetők ilyen másfél méteres vasdarabok, amik keresztben állnak, de a legdurvább szerintem az elején kijönt szemétben felgyülemlett kötöző zsinór, ledobva egy kupacba, ami összeépült a kitöltése és kövve, és bármi próbáltuk lazítani, az nem akart engedni. Tehát az volt a legrosszabb, utána meg pedig a drótsodrony, amit szintén kiszedtünk később a kútból.
11: Hogyha egy picit ellépünk ettől a kúttal, és oda megyünk az egyik háznak a tövébe, ott vannak ezek a különböző fémtárgyak. Na most távolról is felismerek csákányokat, lapátokat, ásót, még talán vasmacskát is találok. Na, ilyet én még nem láttam kútba dobva.
10: Azt hiszem 4 darab vasmacskát szedtünk, illetve az az a régi edény, amivel eredetileg a vizet kiúzták a kútból, azok egy hordó mintájára épült edény, ami magasan meg volt kötve, megbevasalva, abból 9 darabot szedtünk ki a kútból.
11: Azok, amik oda
10: igen,
11: a falnak
10: igen,
11: vannak támasztva?
10: Hátul tudunk mutatni, ami egészben megmaradt 3 darab, ezek meg széjjelrohadtak a falanyagai. Igen, és a vasmacska pontosan ezért volt benne, mert valószínűleg beesett ez az edény, és próbálták kiszedni, és valószínűleg nem sikerült, és ezért beleszakadt a vasmacska is. Tehát legalább 8-szor kellett, hogy leszakadjon a kút élete során ez a vödör, hogy mindig próbálták pótolni. 20 négyzetméternyi területen van kiterítve az a sok kapacsákány, ásó, másik világháborús sisak, ugye volt egy pisztoly, amit a rendőrség elvitt, pálinka főző.
11: Kornél, az hogy működik ilyenkor, hogy elkezdik kitisztítani a kutat, hát nem tudják, hogy mi van benne. Tehát lehet abban mérgező anyag, lehet abban robbanószer, ilyenkor hogy futnak neki?
15: Röviden tömören bár. bátran. Igazából tudtuk, hogy egy csapat vagyunk, és ez nagyon sokat számított, tehát ki volt építve a kútban a kommunikációt, és tudtuk, hogy ha bármi történik, ott leszünk egymásnak, ugye ez a barlangban is alap, tehát erre mindig gondolni kell.
11: Attila, hogy működik az, amikor lemennek?
10: Hát ugye az ipari alpin technológiát, illetve a barlangász technológiát használjuk, ez úgy néz ki, úgy hívják, hogy egyköteles technika, tehát igazán a barlangban egy darab kb. 1 cm átmérő kötél van kirögzítve.
11: Ezzel a pirossal?
10: Hát a piros meg a fehér, igen. Ez az ipari alpinban ez duplázni kell, mert az munkának minősül, hogy a fehér kötélen ereszkedünk, a piroson pedig van egy olyan gépünk, ami szintén zuhanástól megóv minket, tehát szépen közlekedik rajta, hogyha bármi hirtelen zuhanást érzékel az eszköz, akkor az ott megáll, és akkor ott lógunk rajta. Ezen felül még ugye itt van az elektromos csörlőnk is, ezt is, hogyha használtuk, akkor csak úgy, hogy még párhuzamosan kötélbiztosítással működött a dolog, és úgy közlekedtünk le a kútba is fel, illetve hát nem egybe mentünk le 75 métert, hanem közel 40 méteren van az első megálló, ugye ott akkor át kell szerelni egy másik kötélre, egy másik csörlőre, és azt pedig lement a kút aljáig.
11: Na most akkor Imre Kornél, ha az egyek közelebb lépek, és akkor leülünk ide a kútkávára. Nekem is szabad ide a kútkávára lecsücsenni? Attila azt mondja, ha bátor vagyok, akkor leülhetek. Jó, oké, akkor vagy itt befejezzük gyorsan a műsort, vagy beszélgetünk tovább.
15: Kapaszkodunk a kötelekbe.
11: Szóval, hogy egyszer voltam lent bányában, és ott azt mondták, miközben vittek le minket a lifttel, hogy elméletileg az embernek automatikusan, természetszerűleg emelkedik a pulzusa, jobban izgul, és ez valami fajta ilyen euforikus állapotot okozhat. Tapasztalnak ilyet bármikor?
15: A mélység az okoz euforikus állapotot, ezt kimerem jelenteni. Az, hogy megemelkedne a pulzusunk, az szerintem mi ezen már rég túl vagyunk. Van egy varázsa a lent eltöltött időnek, teljesen máshogy telik, teljesen máshogy érzékeljük.
11: Lassul az idő?
15: Nem okvetlenül lelassul, hanem nem ugyanannak érezzük, mint a felszínen. Sokszor az adott idő sokkal, de sokkal hamarabb eltelik odalen. Volt olyan, hogy reggel lementünk, és úgy éreztük, hogy egy másfél óra múlva szóltak a kollégák, hogy igazából már ebéd van, közben meg nem voltunk 4-5 órát.
11: És miközben ezt Kornél elmondja, addig Attila egy tabletet fel, kattint egy ilyen hevederre, és van ott a lába mellett egy lámpa. Na milyen attrakcióra készülünk, Attila?
10: Hát ugye beszéltünk erről a kommunikációról, tehát az a mai technológiával nem volt nehéz, mert a kútban nagyjából internetet varázsoltunk egy antenna segítségével, és amit most fölcsatítottam, az egy kamera, ami nem van a kút alján.
11: Tehát ez élőkép ez most, a kút
10: ez most, igen, ez most van élőben, igen, aminek segítségével láttuk, tudtuk figyelni a dolgozót, hogy hát ha bármi történik, vagy valami, és mi van, akkor tudjunk ezzel foglalkozni, illetve ezen keresztül tudtunk kommunikálni is vele, önnek nem volt semmi dolga, csak fölnézett és beszélt. Szerencsére a technika mellettünk volt, hogy ezt hogy oldották meg 200 évvel ezelőtt, azt nem tudjuk, mert hogy biztos nem kiabáltak le, mert az nem működik.
11: Miért nem működik a szilek kiabál?
10: Mert nem lehet értelmezni a hangot, tehát ilyen rángatással vagy kötéllel tudták megoldani.
15: És csak mentünk előre, izgatottan vártuk, hogy mit fogunk találni, és hát lettek is izgi dolgok.
11: Mi az első dolog, ami eszébe jut izgi dolog címszó alatt?
15: Én nagyon-nagyon vártam azt, hogy találjunk benne esetleg katonát, vagy bármilyen állati származékot.
11: És?
15: Katonát nem találtunk, állati származékot igen, úgyhogy ezeket mind izgalmas volt végignézni, hogy mik és hogyan kerülhettek be a kútba, ezeket utána próbáltuk modellezni.
11: Mester Katalinnak címzem a kérdést, hogy volt egy ilyen legenda, hogy egy zongora tömíthette el a kutat, de honnan került elő egy zongora, amit beledobhattak a szovjet katonák a kútba?
12: A Vincelér fiának elmondása szerint, aki most 81 éves, itt a kúttól 10-12 méterre a kastélyba volt egy zongora. És ugye a felszabadító orosz hadsereg, mikor végvonult 2045. március 25-29-én ezen a vidéken, és megkóstolták a somlói bort, akkor látták a házba a zongorát, a burzsuázia jelképének tekinthették valószínűleg.
11: Olyan dohánykedvük lett a somlói bort, hogy megbosszulták
12: igen,
11: a zongorát?
12: Igen, valami ilyesmi történt, és nem olyan sokat kellett cipelni, és ezt beledobták a kútba. Na most az nem esett, Attila tudja, 63,5 méter, vagy hol találták meg a zongorát?
11: Tehát megtalálták?
10: A zongoráról és a zongora páncél tökéről szóltak a legendák. Azt gondoltuk, hogy egy 180-as kútba, talán még egy zongora befér fölül, hogy az nem egy 1 méteres csövön, az biztos volt, de a legendák nagy része az a zongora páncél tökéről szólt, amit valóban megtaláltunk. Az itt van hátul darabokban, és ez valóban benn volt a kútban, fönnakadt, de megtaláltuk, és szépen víz alatt tároljuk, hogy majd valamit kezdünk vele.
11: Hát mit tudunk arról, hogy egyáltalán hogy keletkezik ez a kút? Mert ugye ki van rakva kővel az oldala, és akkor Attila hány méter mély lehet nagyjából?
10: 75 méter lett a kút mélysége.
11: És az végig ki van kövezve?
10: Végig ki van kövezve, ez még nem lenne probléma, mert rengeteg kővel kirakott kút van, csak hogy ez nem egy rétegben van kikövezve, hanem valahol ilyen 80 centi, 1 méter mélyen még van több rétegben kőfal.
11: Na mit tudunk ennek a keletkezéséről, Katalin?
12: Hát ez az üres pont egy kicsit, a somlón lévő ingatlanokat rögzítő 1789-es térképen még nem jelölik a kutat, de az 1857-es kataszteri térképen már rajt van. Tehát ez ad egy időintervallumot, hogy e között kellett, hogy megépítsék, és valószínűleg a kút nagyságára, mélységére is nagyon precíz megépítésére vonatkozóan azt gondolhatjuk, hogy ez óriás.

0: aggódtak értünk, hogy nehogy beomoljon ez a kút. Én mindig azt válaszoltam, hogy 200 évig biztosan, hogy állt ez a kút, és most mitől dőlne össze. Tehát ezt úgy építették meg, hogy valószínűleg hogy kifele feszített erőt ez a kőfal, meg maga a kőfal is úgy működik, mint egy boltív, hogy nem tud szerintem összedőlni.
1: Kornél, hogy működik ennek az egésznek a levegőztetése? Közben menjünk oda vissza, mert hogyha lemennek 75 méter mélyre, gondolom, hogy azért ott már valahogy ezt meg kell oldani, nem?
2: Maga a levegőztetés oda lenne, az úgy van megoldva, amit egyébként Attiláék is alkalmaznak elég sok barlangban. Ugye a felszínen van egy ventilátor, az pedig egy teljes zacskón keresztül.
1: Ez, ami ide a rácsra van felfeszít?
2: Igen, igen, igen. Ez egy ilyen nagyon spéci megoldás. Felszín levegőt folyamatosan nyomja lefelé, és akkor azon keresztül gyakorlatilag mindig a felszínen aktuális levegő kerül le.
1: Attila, hol tart ez a munka, amikor mi beszélgetünk itt április közepén?
0: A lényegi részén túl vagyunk, mivel hogy elértük a vizet 74 méter körüli mélységben, egy métert lejjebb haladva megtaláltuk a kútnak az eredeti talpfáját, tehát a kővel kirakott kutakat, vagy a téglával kirakott kutakat úgy kezdik, hogy lerapnak egy vagy tölgyfát, vagy vörösfenyőt, de éjjelfát is mondanak, de én úgy tudom, hogy többségében tölgyfát, abból kiraknak egy keretet, és arra építik fel a kútnak a falát. És mi hogy ezt megtaláltuk, és ez alatt már csak homok van, mondtuk, hogy ennél tovább nem megyünk. Én úgy gondolom, hogy a kutat annyira vízforrásként nem fog használni, mert most már ebben az időszakban ez nem egy probléma, hogy hozzanak föl vizet. Ugye régebben ez létszükséglet volt. A jelen pillanatban az, hogy van benn víz, csillog, most nincs értelme tovább bolygatni. Mi azt mondjuk, hogy eléggé megkínosztuk a kutat, bár remélem inkább felszabadítottuk, nem megkínosztuk. Úgyhogy most abban a státuszban vagyunk, hogy a kútnak a felszín feletti káváját, a meglévő fa káva alatt lévő köveket azt már kezdtük kipótolni, tehát azt akarjuk elérni, hogy ebbe a kútba semmit ne dobjanak bele. Hogyha az megvan, rákerül az üveglap, onnantól kezdve rendben vagyunk. Kiépítünk egy világ a kútban, tehát ha valaki idejön, akkor valószínűleg nyomógombos módszerrel lelát a kút aljáig.
1: És odáig egészen a víz felszínig lementek, és addig takarítottak?
0: Pontosabban azon túl, mert akkor elértük ezt a fa alját, mert még van egy szál, ami még nem tisztázott, hogy én úgy látom, hogy a lenti fa szerkezetben, mint hogyha lenne vésve valami, vagy írva valami. És hogyha ez beigazolódik, akkor lehet, hogy a kút múltjára is találunk valami jeleket.
1: Egy új műsor van készülőben, a Taposó kút rejtélyei címmel, igen.
0: Ennek a vizsgálata még folyamatban van, majd valami nagyon jó videószakértővel kell beszélnem, aki nagyon kielemezésként indítja a videó közbeni dolgokat, mert hogyha ez megvalósulna, akkor tök jó lenne, mert tudnánk egy évszámot, vagy bármi mást, de jelen pillanatban én, mint akit nagyon érdekel a dolog 20 éve, én látni akarok abba a fába valamit, és lehet egy árnyékot, vagy egy karistot, én annak vélek, hogy az egy évszám, vagy egy monogram, de ez kb. Egy hetes történet, amikor ezt a dolgot is vizsgáljuk.
1: Katalin, van bármi elképzelés arról, hogy mi lehet ez a vésés, amiről az Attila mesél?
3: Én el tudom képzelni, hogy egy évszám számot belevéstek, amikor letették, meg esetleg a készítőnek a monogramját, vagy a királyi kamarára való utalás.
1: Kati, tudta, amikor ilyen nagy fába vágta a fejszét, csak most észszerűek legyünk, hogy ez mennyire szerte ágazó lehet?
3: Igaziból nem én vágtam nagy fába a fejszét, hanem Attila meg az ő társai, akik ezt végigvitték.
1: Attila azt mondta, hogy 20 éve kíváncsi. Ugye?
0: Így van. Szerencsére ez a rész ennek a 20 éves kíváncsiságnak ez lezárult. Hát most azt mondom, hogy megvan, és elmondhatjuk, hogy tényleg egy Magyarországon egyedülálló szerkezet, nem a legmélyebb ásott kút, de én várok információt bárkitől, aki azt mondja, hogy kézzel kiásott, szárazon, kővel kirakott, 75 méter mély kutat valahol Európában tud, akkor jelentkezzem. Mert ugye sziklában nagyon sokat véstek, a legmélyebb kút van Angliában, ami 300 méter fölött van, de azt ugye úgy vésték egy olyan közetben, ami egy stabil között, sose történik vele semmi, hogy menjünk lefelé, az ott fog állni.
1: Azzal, ami idáig sikerült, azzal elégedettek és boldogok, és akkor kezdjük Mester Katalinnal.
3: Hát én nagyon. Az elképzelésemen is túl van, hogy Attiláék csak úgy belekezdtek ebbe. És megmondom, hogy minden este egy kicsit imádkoztam, hogy nehogy valami baj legyen. Remélem, imáim hozzájárultak ahhoz a tudásunk mellett, hogy nem történt semmi, hogy épségben vannak mindannyian. Az a kút, ami nem ad vizet, az a kút nem kút. És akkor már ez a kút felé lett, ez a kút él, a legenda tisztázódott, gazdagabb lett Magyarország egy olyan kúttal, hogy láthatunk egy olyan alkotást 200 éves múlttal, aminek párja nincs. Úgyhogy ez egy kuriózum, hogy hasonló, mint a Munkácsi várba is, amilyen kút van, illetve a Fraknói várba, aminek úgy tudom, hogy a földfeletti része leégés kapcsán megsemmisült. Úgyhogy páratlan értékkel lettünk így gazdagabbak.
1: Piri Attila?
0: Hát ugye ezt a projektet olyan 2-3 hétre terveztük, február 1-én elkezdtük az első sátrat, ide fölállítottuk, és most mit írunk? Április 10-en valamennyi.
1: 10 közepét
0: írunk, igen, úgyhogy elégedettség megvan, rengeteg időt, energiát, pénzt vitt el a dolog, de az, hogy 20 évig vártunk valamire, és ez megvalósult, a kút használható, hogy a

0: Tervek szerint bárki erre jár, és itt lát egy kis infót arról, hogy mi történt itt az elmúlt 2-3 hónapban. Benéz a kútba, és mondjuk lelát az aljáig, szerintem az egy fantasztikus élmény. És én itt gondolom azt, hogy mivel hogy látjuk, hogy milyen érdeklődés volt a munkánk során az interneten, én gondolom, hogy rengeteg turista fog ide ellátogatni.
1: És lesz ezek szerint ilyen táblait, hogy akkor itt milyen munkálatok zajlottak?
0: Hát ugye ez egy műemlék épület, úgyhogy nem tudom, hogy mit fognak engedélyezni. Mi azt szeretnénk, hogy egy, és a polgármester úrral már ezt beszéltük, hogy egy tévékészülék, mint egy monitor lesz itt az üveglap mögött, és ott mondjuk ott lehet látni, mik történtek.
1: Emlékeztetően mondom Imre Kornélnak, hogy onnan indult a körkérdés, hogy ami ideig történt, elégedette vele.
2: Én teljesen elégedett vagyok. Jó csapatként működtünk, akik itt dolgoztunk. Nagyon sokan a helyiek közül is meglátogattak minket, nagyon lelkesen érdeklődtek. Hatalmas nagy élmény volt a helyiek vendégszeretetét is élvezni.
1: Somlóvásárhelyen Magyarország egyetlen megmaradt taposókútjánál jártunk ma, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Wagner Mária nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 12:30. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Délután lesz a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik majd. A köztes 3 napban Magyar Péter kormányfő és több minisztere előbb Lengyelországba, majd Ausztriába utazik hivatalos látogatásra. Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét. Andrij Jermákot a legfelsőbb korrupció ellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csak nem 1 milliárd forintos óvadékot állapított meg. Jermákot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben. Ő alaptalannak nevezte a vádat. A jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodjanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről, közölte Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy több mint 10 milliárd euróról van szó. Leválthatják a brit kormányfőt. Keir Starmer kihívója Wes Ritting egészségügyi miniszter. A miniszterelnök távozását azóta követelik egyre többen, hogy a munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve a walesi és skóciai parlamenti választásokon. Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb fátyol és gomoly felhők vannak az égen, délutántól előbb a Dunántúlon, késő estétől már keleten is lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 18 és 23, késő este 9 és 14 fok között alakul.
3: Műsorajánlat. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
5: Ez lesz itt a 6. évemben a gimnáziumban, és annyira érdekes volt megfigyelni, hogy az utolsó évnyitóm, az utolsó szeptemberi ünnepségek, sürgésforgások, szerintem ez egy nagyon nosztalgikus és hát ilyen keserédes érzést váltott ki belőlem.
6: A középiskola utolsó évében nekem is fontos volt a szalagavató, a táncpróbák. A ballagásról egy nagy csokor fehér orgonára emlékszem. Az érettséginél szabadságként éltem meg, hogy az írásbelik és a szóbelik között nem kell bejárni, és otthon az erkélyen napozva olvasgathatom az irodalom meg a történelem tételeket. Vajon mi marad meg a most érettségizőknek az utolsó iskola évükből? Mennyire fontos a továbbtanulásra, a jövőre koncentrálni, és mennyire tudnak jelen lenni itt és most egymás számára?
5: Egyetemen nagyon más szerintem az iskolakezdés, az iskolai ünnepek, és a gimnázium még mindig egyfajta biztonságot ad, egy burkot, hogy ide mindig visszajöhetek, mindig van egy rendszer, hogy elkészüljek nap, mint nap az iskolában, és abból érződött, hogy ez az utolsó, hogy mi voltunk a legnagyobbak.
7: Szeptember milyen volt? Mennyire vagytok már most terhelve az érettségivel?
5: Lelkileg megterhelő inkább, mint hogy sok óra számom lenne, vagy túl sokat kéne bejárnom túl korán, ez inkább egy lelki megpróbáltatás.
7: Elkezdted már írni a tételeket így szeptemberben?
5: Az az igazság, hogy még nem, hiszen a legtöbb, főleg az emeltesek csak decemberben jönnek ki, de készülni, ismételni, előre gondolkodni a múlt év alapján azt kell, és én is megteszem.
7: Milyen feladatai vannak az osztálynak itt az utolsó évben a ti közösségeteknek?
5: A közösség szempontjából szerintem ez egy annyira jó év, annyira össze tudja hozni a gyerekeket és az osztálytársakat, hiszen ki kell találnunk egy osztálytáncot, szalagavató, mégiscsak egymás mellett állunk, egymás szemébe nézzük, végignézzük a kisfilmet a 6 évünkről, szerintem elballagunk, úgyhogy szerintem ezek annyira csodálatosak, hogy akkor már nem tud haragot tartani az ember.
7: A tanárok hogyan viszonyulnak hozzátok?
5: Abszolút érződik, hogy most már nagyon ismernek minket, értik a humorunkat, egészen belsőséges a kapcsolatunk. Szerintem ők is érzik, hogy kicsit élvezzük ki ezt a pár hónapot, ami még hátra van.
7: Várakozással teli neked ez az egy év, vagy inkább egy picit olyan félelmetes?
5: Most még félelmetesnek mondanám, de olyan szempontból várakozás, hogy már nagyon-nagyon várom, hogy túl legyek az egészen, ami az érettségiket illeti, mert ez még egyszer mondom, ez lelkileg nekem egy nagyon nagy sok.
7: Most van szeptember vége. Készültök már a szalagavatóra?
5: Gőzerővel készülünk, már majdnem kész van a keringünk és az osztálytáncunk is, úgyhogy már csak a lányok várják a szép ruhát, meg a sminkes, meg a fodrász időpontokat, úgyhogy már egészen ünnepibe öltözünk.
8: Borbát Katalin pedagógiai szakpszichológus. Javában zajlanak az érettségik, és ez az utolsó év a középiskolások számára egyébként is különleges, nem csak az érettségi miatt, hanem már rögtön a tanév elejétől. Miben áll a jelentősége ennek az utolsó évnek, a 12. évnek a gyerekek számára?
9: Hát ez egy nagyon meghatározó év. Nyilván tanulmányi szempontból, a pályaválasztás szempontjából, a jövő szempontjából, de igazából van egy másik szelete, ami meg inkább a közösséghez köthető, meg ahhoz az életkori szakaszhoz, ami most így le fog zárulni. Tehát, hogy kilépnek a gyerekkorból, tulajdonképpen befejezik a úgynevezett iskolás éveket, mert persze mennek egyetemre sokan, de hogy az egy más típusú tanulás lesz. Úgyhogy azért ez egy nagyon jelentős átmenet, és egyébként szerintem nagyon jó, hogy vannak rítusok. Gimnáziumban vagy középiskolában igazából egy csomó rítus kötődik ehhez az évhez. Ugye mindjárt kezdődik a szalagavató, aztán szalagtűzés, tehát ez is, hogy valahogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi most egy ilyen átmenetben vagyunk a gyerekség és a felnőttség között, hogy ezt így kívülre is kitesszük, meg az együvé tartozás is, hogy ezt most együtt éljük el, tehát azért az ad egy ilyen támogatást is. Aztán ugye ott van a szerenád, ami egy ilyen cuki, a ballagás előtti este, hogyha jól sikerül megszervezni, akkor az egy nagyon jó élmény lehet, az megint egy ilyen informális élmény a tanárokkal együtt, hogy most már más minőségben vagyunk együtt. Kicsit abba is bevezet szerintem, hogy az érettségén azért már felnőttként foglak benneteket kezelni, és ehhez egy ilyen elő pillanat ez a szerenád, meg egy köszönetmondás is, hogy fontosak voltak nekünk is diákként ezenek az évek, szóval, hogy ez is egy nagyon jó pillanat, aztán jön a ballagás, ugye, ami meg egy formális része ennek a búcsúnak, meg ennek a tulajdonképpen ezek ilyen beavatási rítusok, mindegyik visz egyel közelebb ahhoz, hogy kilépünk a gyerekkorból, és átjutunk a felnőtt korba. Nyilván a 18 év is, jogilag is a felnőtt kort jelenti, szóval nagyon sok szempontból mérföldkő. Aztán persze az érettségi, ami meg a továbbtanulásnak a meghatározó eleme, és azt is gondolhatjuk, hogy rettentő fontos, az egész életünket meghatározza, aztán el is beszélhetünk, hogy ez teljesen így van-e, vagy azért nem egészen.
7: Most vagyunk itt december elején, mikor lesz a nagy alkalom, a szalagavató?
5: Pontosan december 12-én lesz.
7: Hogyan álltok az előkészületekkel?
5: Októberhez képest nagyon sokat fejlődtünk, mind mozgáskoordinációban, mind ritmusérzék szempontjából.
7: Milyen táncot fogtok táncolni?
5: A hagyományos pécsi keringőt, illetve minden osztálynak lesz egy különböző tematikájú kis osztálytánca.
7: Kivel fogsz táncolni?
5: Én az egyik osztálytársammal fogok táncolni, akit már szerencsére elég sok ideje ismerek, és így egyáltalán nem lesz kellemetlen.
7: Miért lenne kellemetlen?
5: Ha valaki olyannal táncolnék, akivel mondjuk a 6 év alatt egy szót sem beszéltem volna, akkor elég furcsa lenne, hogy a szemébe kell néznem, mégiscsak meg kell fognunk egymást, és akkor egyáltalán nem lenne komfortos.
7: Ő hogyan áll a tánchoz? Gondolom szoktatok beszélgetni a próbákon.
5: Ő nagyon-nagyon maximalista, és emiatt rengeteget veszekedtünk, hogy így nem jó, úgy nem jó, túl robotias, nem elég gyors, nem elég lassú, úgyhogy azt mondom, hogy lányhoz képest fel kell kötnöm a gatyámat.
7: Mesélj nekem egy kicsit a ruhádról.
5: Egy szokásos, hát egy ilyen mennyasszonyi szalagavatós ruha, ami számomra nagyon különleges, mert kap majd ilyen kis tüllös karpántot, illetve csillogós szoknyám is lesz, úgyhogy egy igazi hercegnő érzem magam benne.
7: Milyen lesz a hajad?
5: Én úgy gondolom, hogy egy ilyen alkalomra pont azt beszéltük édesanyámmal, hogy nem kell kilépnem a komfortzónámból, és nem kell csak azért egy nagyon puccos frizurát készítenem, mert mindenkinek az lesz, hanem szeretnék a személyiségemhez hű maradni, és egy kicsit ilyen szabadabb, göndörebb vonalat képviselni.
7: Itt ő melletted az édesanyád. Milyen tanácsokkal lehet ellátni Pannit egy ilyen nagy esemény előtt?
10: Mindig arra biztatom, hogy érezze úgy jól magát, ahogy neki a lehető legjobb, és ne próbáljon megfelelni senkinek sem. Tehát itt azért lányokról van szó, a lányoknak tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos esemény az életükben. Az elmúlt pár hét tapasztalata számomra az, hogy nem csak azzal vannak elfoglalva, hogy nekik mi a jó, vagy mi tetszik, hogy szeretnék, hanem mit fognak mások mondani. Hát ugye ez az életkor, ez még nagyon keményen erről szól, hogy mi az elvárás, és arra biztatom őt, hogy minden tekintetben magát helyezze előtérbe, és hogy neki saját magának tetszen.
7: A harmadik ruhát említette. Panni, hogy az a jó? Önnek is azt tetszett?
10: Igen, egyértelműen azt tetszett. Még a tülben vannak nézeteltéréseink. Szeretné a tülrészt, én úgy érzem, nem olyan előnyös számára, de természetesen az ő döntése lesz a végső döntés.
7: Miért nem előnyös?
10: Én egy picit túl habos-babosnak gondolom. Másrészt annyira szép a váll része, ezt nem érdemes eltakarni. Tehát ilyen apróság, de természetesen a békát mindig lenyelem. De nem, tehát, hogy így és úgy is nagyon szép a ruha. Nyilván nem volt ő rá alakítva, ez majd az elkövetkezendő hétben meg fog történni, és akkor valószínű, hogy tüllel is már nagyon-nagyon kedvező lesz.
8: Hogyan tudják jól átélni a gyerekek ezeket az eseményeket, hiszen nagyon sokan érthető módon tulajdonképpen a továbbtanulásra meg a jövőre koncentrálnak, viszont a szalagavató rögtön ősszel ugye a táncpróbákkal kezdődik, tehát hogyan tudják mondjuk beleélni magukat?
9: Hát szerintem ez a legnehezebb része, pedig nyilván az én szempontomból a pszichológia, meg a személyiségfejlődés, meg egyébként a közösség szempontjából ez lenne a legfontosabb. Meg egyébként a mentális egészség szempontjából is ez lenne a legfontosabb, hogy ezek az események ne a megfelelésről, meg a perfekcionizmusról, meg a elképesztő drága a ruhákról, meg költségekről, meg az idegességről, meg a stresszről szóljanak, hanem adjanak egy élményt, és tudjanak az itt és mostba megélni pillanatokat, akár a szalagavatón, akár az összes helyzetben. Ezek az események tényleg valójában annó a beavatást szolgálták, ezt a nagyon fontos pszichés élményt, és hogy most egy kicsit ilyen technikai élményekké váltak, hogy ezeken át kell menni, ezeket teljesíteni kell, itt nagyon meg kell felelni, a szalagavatókon ezek a tökéletes ruhák, tökéletes frizura, tökéletes tánc, minden tökéletes, és persze azért nem mindenki tökéletes, és ezért azt gondolom, hogy a háttérben ez nagyon stresszes a gyerekeknek.
11: Szalagavató sikere az szerintem egy anyuka számára mindig maximális, tehát én mindig mondtam neki, hogy rendben van a ruha, rendben van a frizura, higgye el, hogy nagyon szép. Minden úgy történt forgatókönyv szerint, ahogy lennie kellett, és nagyon-nagyon boldog volt mindenki.
7: Hogyan született meg a döntés? Panni maga hozta meg, vagy egy családi döntés volt, hogy melyik felsőoktatási intézménybe jelentkezzen?
11: Teljes mértékben önálló döntés volt, mivel ő a második gyerek a családban, még az elsőnél az ember úgy érzi, hogy tudhatni a gyerekre, hát a másodiknál már feladja ezt a reményét, de persze ez így van jól. Mondjam, hogy egy picit előkészítettük a terepet, mert szeptembertől a kiválasztott intézményben egyfajta előkészítőre beiratkozott, és nagyon vártuk az előkészítő hatását, amitől azt vártuk, hogy segít majd a döntésben, és valóban így is lett, úgyhogy csak mint aggódó anyuka a 4 hónap előkészítő elvégzése után csak reménykedni tudtam, hogy döntés tud születni. Valóban ez így is lett, tehát én csak ajánlani tudom mindenkinek, hogyha van arra lehetőség, hogy egy felsőoktatás kiválasztása előtt részt vegyen egy ilyen alkalman, akkor igenis menjen el és tapasztalja meg.
7: Tényleg az a terület az, amit ő választott, ami úgy gondolja, hogy tényleg a Panninak megfelelő?
11: Én most úgy ítélem meg, hogy ennél jobb szakmát Panka habitusához nem is választhatna, ezt tényleg az idő fogja majd igazolni.
7: Néhány nap is itt a ballagás. Nagyon tanul már az érettségire?
11: Mindig tanul, sőt folyamatosan tanul, már zavaróan sokat tanul, de ez talán elsőskora óta így van. Ő egy nagyon teljesítményszorongó, maximalista, kötelességtudó kislány. Olyan tantárgyal foglalkozik, tehát nem titok kimondani, a matematika, ami neki mindig a mumus volt, neki mindig az ötösért meg kellett ebből a tárgyból küzdenie, és most úgy ítélem meg, hogy még ebből is maximálisan időt tölt még ezzel a tantárgyal is, sőt, mintha megérkezett volna ebből a tantárból is így a végére. Tehát nagyon-nagyon izgul, nagyon szorong, nagyon tanul. A próba érettségit ugyanolyan komolyan vette, mint hogyha a rendes érettségiről lenne szó, tehát azért ennek a teljesítményszorongásnak is természetesen megvan a maga göcsörtje.
7: Milyen területre adtad be a jelentkezést?
12: Én a jogi karra adtam be a jelentkezésemet.
7: Mit vársz tőle? Jogász szeretnél lenni tényleg?
12: Nem tudom még pontosan, mi szeretnék lenni. Pont azért tartom jónak a jogot, mert annyira sokrétű, és annyira sok mindent lehet vele csinálni, hogy ez csodálatos számomra. És azt várom az egyetemtől, hogy hát nyilván a barátok, a bulik mellett, hogy nagyon sok versenyen legyen lehetőségem megmérettetni magamat, hogy egy kicsit elkezdhessem építeni a szakmai kapcsolataimat.
7: Sok helyre adtad be a papírt?
12: Én 3 helyre adtam be a jelentkezésemet, és hát mint minden jó diák, én is azt várom, hogy az elsőre vegyenek fel.
7: Most már azért néhány nap van csak a ballagásig, és utána elkezdődik az érettségi. Lehet, hogy buta a kérdés, félsz?
12: Félek, de most már inkább magam mögött hagynám ezt az egész időszakot, és nagyon-nagyon várom, hogy kisétálhassak a legutolsó szóbeliről, és azt mondhassam, hogy vége van.
7: Az osztály hogyan alakult? Hogy érzed itt az utolsó időkben, mennyire fortatok össze, mennyire lesz ez egy szép emlék az életedben?
12: Hát van az a mondás, hogy az idő mindent megszépít, tehát ami most nyűgnek, bajnak látszik, tehernek, az azért szerintem 5-10 év múlva már nem így lesz, megmondom őszintén, arra számítottam, hogy mindenki osztozik majd az én izgatottságomban, például a ballagási dalok tanulásában, a szerenád hoz kapcsolódó dalok kiválasztásában, de sajnos nem mindenki osztozik ebben, és nekem az jobban esne, hogyha mindenki motivált tudna lenni.
7: Nem olyan összetartó az osztály, tehát nem kovácsolt titeket össze az, hogy most már itt néhány nap van csak, és utána egymástól is elballagtok?
12: A szalagavató után azt hittem, hogy egy teljes pálfordulást vesz majd ez az egész helyzet, és hogy tényleg nagyon összekovácsolódunk. Úgy látom, hogy tévedtem így áprilisban, és lehet, hogy ez már mindenkinek a stressz miatt, meg az izgatottság miatt, de
5: én most azt látom, hogy mindenki el van foglalva a saját kis világával.
7: Mennyire vagy felkészülve az érettségére?
5: Nem lehet eleget tanulni, soha nem érezheti magát az ember 100%-osan felkészültnek, úgyhogy nekem még mindig kell tanulni, úgy érzem, de azt tudom mondani, hogy akármi lesz, oda fogok tudni ülni, és meg kell oldanom a helyzetet.
7: Mikor lennél elégedett?
5: Sajnos vagy nem sajnos, de elég nagy elvárásokat állítottam fel magamnak, amiket szeretnék is legalább olyan szintre megugrani. Én akkor lennék elégedett, hogyha kitűnő érettségi bizonyítványom lenne minimum.
7: És mi lesz, ha nem?
5: Hát akkor sem fog összedőlni a világ. Nem a világ vége, de azért óckodom így a gondolattól is. Nem sikerülne bejutnom, hogyha egy négyesem is lenne. Én jelenleg úgy kalkuláltam, hogy mindenből azért 80 fölött kell írnom az érettségiket, 80% fölött, és akkor be tudnék jutni.
9: Mit élnek meg a diákok, hogyan tudják valóban elsővé tenni és megdolgozni azt az élményt, mert ez tényleg egyébként egy szorongást keltő élmény, hogy ennek vége van, de tud lenni egy ilyen katarzis is, hogy szépen van vége, hogy van egy ilyen nagyon szép pont az ín, és erre nagyon kéne figyelni, hogy ez ilyen lelki élmény is legyen, mert akkor ezzel feltöltődve sokkal könnyebb tényleg tovább lépni.
13: Mind múlik ez? A megelőző 4-6-8 év hogyan tudja megalapozni azt, hogy aztán a végén valóban legyen mire emlékezni, és tényleg átéljék azt, hogy ők összetartoznak, amellett, hogy persze nagyon izgulnak a tantárgyi vizsgák miatt.
9: Igen, szerintem ez nagyon fontos, tehát hogy egy jó pedagógus, egy jó iskola, egy jó szellemiségű oktatási környezet nyilván nem tud elvonatkoztatni attól, hogy versenyben élünk, és a diákok is nagyon, nagyon versenyeznek, és nagyon kell hajtani, de legalább próbál emellé valódi élményeket is nyújtani, és egyébként ezt is meg kell tanítani, hogy éljük meg ezeket az élményeket. Tehát, hogy például osztálykirándulásokon van-e tábortűz, van-e ének, van-e közösségi pillanat, mert egyébként az is egy érdekes megfigyelés, hogy vannak klasszikus ballagási énekek, dalok, több száz évre visszamenőleg hagyomány, és akkor mégis azt lehet látni, hogy gyakran nem is énekelnek a gyerekek, vagy nincs zene, csak végigmennek, csak zaj van, vagy hangszóróból szól a zene, és az egy más típusú megélést ad. Tehát, hogyha együtt énekelnek, de legalább valaki énekel, a pszichológia szerint ez a jelenhez kapcsolt. Hogy itt és most valahogy benne vagyok a pillanatban. És nem másra gondolok, nem arra gondolok, hogy jaj, szorít a cipő, menjünk már haza, nem is vagyok olyan csinos, mit tudom én, nem ilyen mellékes dolgokra gondolok, hanem együtt tudok lélegezni a többiekkel, hogy éneklünk, hogy van egy ilyen összekapcsoló pillanat, hogy például ez is nagyon fontos lenne, hogy ezt megéljék, de igen, tehát, hogy ezekre mind-mind meg kell tanítani a gyerekeket, hogy ez milyen, hogy megérezzék, hogy ez jó, és hogy ez hogy kell csinálni. És akkor valószínűleg, hogy akkor lesz ez egy olyan komplex élmény, ami tényleg megtámogatja ezt a rítust, hogy most kilépek a nagyvilágba, a saját magam által szervezett világba. Szerintem az is azért izgi, hogy a szülők meg a család is ott vannak, ünneplik, hogy felnőnek a gyerekek, aztán persze van egy ilyen családi része is, hogy van egy ebéd, hogy azért visszamegyek, visszakapcsolódok, ők is megünnepelnek, és jó lenne, ha nem csak a formai része lenne megtartva, hanem a lényeg, a tartalom se veszne el.
13: És ott van a tanulás része, amiről az egész évük, sőt már a megelőző 2-3 évük szól, vagy akár az egész középiskola. Hogyan lehet ezt jól kezelni? Valóban jogos ez a mindent vagy semmit érzés vagy hangulat? Nagyon sok gyerek szorong ezen, és talán emiatt sem tud odafigyelni ezekre a rítusokra.
9: Talán emiatt nem tud odafigyelni a saját életére egyébként, ami egy nagyon fontos 4 év, mondjuk. Ezt nagyon jó lenne így újra gondolni és tudatosítani szülőként is, tanárokként is, mindenhogyan, hogy mindig van ez a dilemma, hogy az életre készülünk, vagy élünk. És ez egy hatalmas dilemma a szülőknél is, és akkor tulajdonképpen a szorongása, meg az elvárásai, meg nem tudom mi alapján, annak a szintje alapján dönt, hogy ő most attól fog félni, hogy jaj, nem lesz semmi a gyerekemből, hogyha most nem kap mindig ötöst, vagy képes valahogy egyfajta önfegyelemmel, vagy nem tudom, mert amúgy nagyon nehéz szülőként egy ilyen biztonságos lelki talaj lenni, hogy ha nem mindig teljesítesz 100%-on, ha más is fontos neked, akkor is oké lesz minden, hogy ezt szülőként is megtartani fejbe, meg lélekbe, ez amúgy nehéz. De ez van közelebb az igazság. Tehát ez a mentor szerep az, amit a szülőknek meg kéne tanulni, hogy nem megmondó ember, hanem ilyen helyzetbehozó, segítő, mit is szeretnél te, és akkor abba az irányba nézzük meg, még ha én tudom is fejbe, hogy hát az biztos nem neki való. De akkor próbálja ki. Nyári munkán ezeket marha jól ki lehet próbálni. Szóval szerintem ebbe lehet segíteni, hogy valahogy ez a két út, ez ne legyen szélsőséges.
14: Tehát az arany középút.
9: Igen. Ez az arany középút az, amit így mondunk, de hogy ez a művészete tulajdonképpen a nevelésnek, a szülői nevelésnek is, meg a pedagógiainak is. Mert sokkal könnyebb ráállni az egyik vágányra, és akkor azt végig vinni, mint hogy ezt az állandó, egyensúlyozó, figyelő, ehhez nagyon sokat kell figyelni, nagyon sokat kell jelen lenni, nagyon sokat kell reflektálni. Ez egy nagyon nehéz műfaj, hogy az arany középút úton tudjunk lenni, és a gyerekünket is így, vagy a tanítványainkat is terelgessük. Ez a művészet része.
6: Mai adásunkban arról beszélgettünk, hogyan élik meg a végzősök az utolsó középiskolai évüket. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Juhász Tíme a riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

0: Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Macska gyökér, gomló, doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
4: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
7: Így sem lehet nyugalmunk.
6: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak.
9: Kedves hallgatóink! Ma délben a gyöngyöspatai római katolikus plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Gyöngyöspata a Mátra délnyugati lábánál, Gyöngyöstől 12 kilométerre északnyugatra található község. Anonymus szerint a honfoglalás után Árpád adományozta ezt a területet Ednek és Edömérnek, ahol később unokájuk Pata várat épített. A helység nevét először egy 1234-ben készült oklevélben olvashatjuk, amikor a lipóci nekcseiek birtoka lett II. András adományaként. Utódjuk Nekcsei Demeter, Károly Róbert tárnokmestere volt. Neki köszönhetjük azt a gazdagon díszített két kötetes bibliát, amely ma a washingtoni kongresszusi könyvtárban van, a másolata pedig a patai plébánia templomban. A falu közepén álló gótikus templom a 15. században készült el, majd a 17. században átépítették. 1853-ban Steidl Imre tervei szerint ismét gótikus formát kapott a torony. A gyöngyöspatai plébánia templom hazánkban egyedülálló kincse, a 8 méter magas késő reneszánsz Jézus családját ábrázoló Jesse oltár lengyel mesterek alkotása. A gyertyapadon Jesse életnagyságú szobra fekszik, akinek törzsökéből hatalmas fa sarjad. Annak ágai tojásdad alakban keretezik a Mária születését ábrázoló festményt. A fa ágain Jézus ősei, királyok, proféták ülnek, köztük Salamon és Dávid. Az összehajló ágak felett Szűz Mária trónol, karján a kisdeddel. A kisboldogasszony tiszteletére szentelt gyöngyöspatai plébánia templom 32 méter magas tornyában 4 harang lakik. A délidőben megszólaló 1200 kilós harangot Szlezák László öntötte Budapesten 1927-ben.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó. Bordi András főbb híreink, először röviden. Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétával és drónnal támadta éjszaka Ukrajnát, közben berendelték az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt.
2: Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások. Donald Trump és Xi Jinping a közel-keleti konfliktus rendezéséről, a vámviták megoldásáról és a kereskedelmi kérdésekről egyeztet.
1: Felkészültek az átadás-átvételre, megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a magyar közlönyben.
2: Országszerte süt a nap, délután előbb a Dunántúlon, estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy záporzivatar. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Éjszaka is folytatta az Ukrajna elleni légi csapásokat az orosz hadsereg. Kijevben közben előzetes letartóztatásba helyezték az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjét, aki a gyanú szerint egy összesen 10 millió eurós pénzmosási ügy részese. Pékbulcsú összefoglalója.
3: Oroszország a hétfőn véget ért tűzszünet óta először támadta az ukrán fővárost. A csapások miatt sajnos áramszünet van a kijevi régióban. Vízhiány lépett fel a fővárosban, ezért hozzáférhetővé tettük a tartalékainkat, közölte Vitali Klitschko kijevi polgármester. Bár a beszámolók szerint a háromnapos fegyvernyugvás alatt az orosz és az ukrán oldalon is voltak csapások, ezek mértéke meg sem közelítette a csütörtök hajnali eseményeket. Azt mondjuk, már hozzászoktunk ehhez, pedig ezt lehetetlen megszokni. A férjem szólt, hogy nézze ki az ablakon, mert egy lyuk tátong az épületen. Kinéztem, és tényleg így volt. Gyerekeket mentettek ki egy kigyulladt hivatal épületéből. Rettenetes éjszaka volt. Nem tudom most, mit tehetnénk. Az egésznek semmi értelme. Azt mondták nekünk, két fal közé bújni biztonságos. Erre most nézzék meg, mi történt itt, panaszolta egy nő. Az ukrán elnök a közösségi oldalán reagált a történtekre. Volodymyr Zelenszky szerint a nap első óráiban 670 drón berepülését észlelték az országban, de az oroszok több mint 50 különböző típusú rakétát is kilőttek. Az ukrán vezető egy iskola, egy állatorvosi klinika és más civil létesítmények elleni támadásról is beszélt. Sokan megsérültek, és többen nem élték túl az éjszakát. Az áldozatok száma pedig várhatóan tovább emelkedik. Bár Vladimir Putin orosz elnök a múlt héten még arról beszélt, hogy a háború a végéhez közeledik, az orosz vezetés nem reagált a legújabb ukrajnai csapások hírére, az orosz állami hírügynökség pedig kizárólag orosz területek elleni meghiúsított ukrán dróntámadásokról közölt hírt. Közben a TASZ arról számolt be, hogy csütörtökön Andriy Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője állt az ukrán legfelsőbb korrupció ellenes bíróság elé. Volodymyr Zelenszky bizalmasát a törvényszék 60 napra előzetes letartóztatásba helyezte, ami alól 140 millió hrivnya, átszámítva mintegy 970 millió forint óvadék ellenében mentesülhet. A korábbi miniszter tagadta, hogy ezt ki tudná fizetni, de azt mondta, reméli a barátai majd segítenek neki ebben. Andriy Jermak még tavaly mondott le hivataláról, miután gyanúba keveredett egy 10 millió eurós összértékű pénzmosási ügyben. A korábban filmproducerként ismert férfi az elmúlt években Ukrajna egyik legbefolyásosabb politikusává vált, ami a szakértők szerint sokat ártott az ukrán kormánypárt és Volodymyr Zelenszky népszerűségének.
1: Kárpátalján folyamatos a kárelhárítás a tegnapi, a háború kezdete óta a térséget ért legnagyobb légitámadás után. Magyarország elítélte a támadást és segítséget ígért a kárpátaljai magyaroknak. Részletek Barna Pétertől.
4: Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal indított támadást kárpátaljai települések ellen. Több becsapódás és robbanás volt Szojván, Munkácson és Ungváron, illetve a régió hegyvidéki területein. Szojván egy transzformátor állomást talált el az egyik drón, egy másikat pedig ökörmező fölött észleltek. Az ukrán hírszerzés szerint a támadások civil és kritikus infrastruktúrát is érintettek.
5: A háború kitörése óta ez a leghevesebb olyan dróntámadás, amely elérte Kárpátalját.
4: A magyar kormány határozottan elítéli a Kárpátalja elleni orosz támadást, közölte Magyar Péter szerdán a kormányülésen tartott sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök ópusztaszeren aláhúzta, tájékoztatást várnak Oroszország nagykövetétől, akit berendeltek a külügyminisztériumba.
5: A magyar kormány, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere berendelte Oroszország nagykövetét a magyar külügyminisztériumba.
4: A szerda délutáni támadás mintegy fél órán át tartott, összesen 11 orosz Shahid és Gerand drón lépett be Kárpátalja légterébe. Az ukrán jelentések szerint a legtöbbet sikerült lelőni vagy hatástalanítani, amelyek pedig célba találtak, nem okoztak jelentős károkat a létfontosságú objektumokban. A legfontosabb, hogy a légitámadásnak nincsenek sérültjei, írt a közösségi oldalán Kárpátalja katonai kormányzója. Miroslav Bilecki azonnali hatállyal elrendelte az óvóhelyek állapotának és hozzáférhetőségének ellenőrzését is. Az ukrán elnök közösségi oldalán fontos üzenetnek nevezte, hogy Magyar Péter elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását. Volodymyr Zelenszky egyúttal megköszönte Magyar Péter együttérzését és határozott kiállását. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, kapcsolatban vannak a magyar közösséggel és a konzulokkal. Tar Zoltán hangsúlyozta, szeretnének mindenben segítségére lenni a kárpátaljai magyaroknak.
6: Bármilyen helyzet merül föl, amelyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségéért, békességéért és biztonságáért.
4: A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról, írta a Fidesz frakció vezetője Gulyás Gergely aláhúzta, a leghatározottabban elítélik és elfogadhatatlannak tartják az orosz dróntámadást. Imádkozom a kárpátaljaiakért, írt a Sulyog Tamás közösségi oldalán. A köztársasági elnök elítélte a támadást és leszögezte, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen.
1: Jónak értékelte a kínai elnökkel folytatott találkozóját az amerikai elnök. Xi Jinping és Donald Trump főleg a gazdasági kapcsolatok erősítéséről és kereskedelmi megállapodások megkötéséről tárgyalt. A két nagyhatalom számára emellett az iráni válság rendezése, a tajvani helyzet, illetve a mesterséges intelligencia fejlesztésének és felhasználásának szabályozása is kiemelt téma. Kanalas Lili összeállítása.
7: Xi Jinping kínai elnök a nép nagycsarnok előtt üdvözölte Donald Trumpot csütörtökön Pekingben, mert az Egyesült Államok első embere utoljára 2017-ben első ciklusa alatt járt az ázsiai országban, a két vezető tavaly is találkozott. Az októberi dél-koreai egyeztetés középpontjában a vámok álltak, most viszont a kínai elnök Tajvan kérdését nevezte a két ország legfontosabb ügyének. Kína az ázsiai szigetet saját részének tekinti. Washington a tajvani kormányt hivatalosan nem ismeri el, de nem hivatalos kapcsolatokat ápol Tajpejjel. Tavaly a Trump kormány bejelentette, hogy több milliárd dollár értékű fegyvercsomagot ad el Tajvannak, ezt azonban az amerikai elnök hivatalosan még nem hagyta jóvá. Xi Jinping szerint azonban Kínának és az Egyesült Államoknak így is több a közös érdeke, mint a nézetkülönbsége. Az egyik fél sikere lehetőséget ad a másik számára, a stabil kétoldalú kapcsolatok a világ javát szolgálják. Amikor együttműködünk, mindketten profitálunk belőle, amikor pedig egymással szemben állunk, az mindkettőnknek árt. Kínának és az Egyesült Államoknak riválisok helyett partnereknek kell lenniük, segíteniük kell egymást a sikerben és a közös fejlődésben. Kína és az Egyesült Államok közös érdeke például az iráni konfliktus gyors lezárása. Peking ugyanis szoros gazdasági kapcsolatokat ápolt Teheránnal, emiatt már több diplomáciai lépést is tettek, hogy segítsék a felek közti egyeztetéseket. Az amerikai és a kínai elnök végül több mint két órán át egyeztetett egymással. A tárgyalás elején Donald Trump úgy fogalmazott, kettejük jó kapcsolata révén a kínai-amerikai viszony jobb lesz, mint valaha. Már régóta ismerjük egymást, valójában ez a két ország közötti leghosszabb kapcsolat, amelyet bármelyik elnökünk valaha is ápolt. Számomra ez megtiszteltetés, mindig fantasztikus volt a kapcsolatunk, jól kijöttünk egymással. Ha nehézségek adódtak, megoldottuk őket, telefonon egyeztettünk, amikor problémáink voltak. Az emberek nem tudják, de a nézeteltéréseinket általában nagyon gyorsan megoldottuk, mondta Donald Trump. A találkozó egy részéhez az Egyesült Államok legnagyobb üzleti és technológiai vállalatainak vezetői is csatlakoztak. Washington ugyanis azt reméli, hogy Kína több amerikai cég előtt is megnyitja kapuit. A találkozó után Donald Trump újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés remek volt, részleteket azonban nem közölt.
1: Kifogyott a dízelből és a fűtőolajból Kuba az amerikai blokkád miatt. A szigetország villamos energiahálózata kritikus állapotban van. Havanna egyes részein naponta csak néhány óráig van áram. A karibi országot emellett súlyos élelmiszer és gyógyszer hiány sújtja. Az ENSZ emberi jogi szakértője a múlt héten jogellenesnek nevezték az amerikai üzemanyag blokkádot.
2: Közben az Egyesült Államok megújította a Kubának szánt 100 millió dolláros humanitárius felajánlást. Havanna eldöntheti, hogy reformokért cserébe elfogadja az ajánlatot, vagy visszautasítja a támogatást, közölte az amerikai külügyminisztérium.
1: Várhatóan ma kezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás.
2: Keir Starmer kormányfő kihívója West Riding egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király tegnap Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot.
1: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon.
2: A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet alkottak a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva.
1: Oktatás, egészségügy, lakhatás, közlekedésfejlesztés, energiakorszerűsítés, gazdaságfejlesztés, ezekre a területekre fordítaná a kormány az eddig zárult uniós forrásokat. A miniszterelnök arra számít, hogy bő 10 nap múlva alá is írhatják a megállapodást Brüsszellel. Kara Barnabás és Jó Csaba összeállítása.
8: Brüsszel 34 milliárd eurót fog felszabadítani Magyarország számára pár héten belül, erről ír a HVG. A portál szerint ez egy komoly fordulatot jelent, hiszen korábban csak a pénzek egy részének lehívásáról volt szó a szűkös határidők miatt.
5: Van állunk magas szintű tárgyalások folynak az európai intézmények vezetői és a magyar kormány most már beiktatott és felesküdött tagjai között.
8: Az értesülések egybecsengenek Magyar Péter szavaival, aki a szerdai kormányinfón arról beszélt, szeretne minél előbb megállapodni. A miniszterelnök bejelentette, jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, és akár már május utolsó hetében megállapodást köthet Ursula von der Leyennel.
9: Az államadósság csökkentésében, a jövőbeli költségvetési mozgástér növelésében és a gazdaság beindításában már rövid távon jelentős segítség lesz a befagyasztott uniós források felszabadítása és hazahozatala.
8: Erről beszélt a pénzügyminiszter még kedden a bizottsági meghallgatásán. Kármán András azt mondta, előre haladott tárgyalásokat folytatnak az Európai Bizottsággal.
9: A felszabadított kohéziós források 2029-ig felhasználhatóak lesznek a TISZA programjában szereplő kiemelt célokra, oktatás, egészségügy, lakhatás, közlekedésfejlesztés, energiakorszerűsítés, gazdaságfejlesztés területeken.
8: Kármán András arról is beszélt, uniós pénzek bevonásával enyhítenék a lakhatási válságot. A pénzügyminiszter szerint ehhez át kell állni a kínálati oldalra, és bérlakásépítési programmal kell erősíteni a piacot.
10: Az a feladatunk, hogy az uniós pénzek hazahozatalán dolgoznunk kell.
8: Vitézi Dávid kijelentette, az uniós források hazahozatala kulcskérdés a magyar gazdaság fejlesztése miatt. A miniszter hozzátette, azért dolgoznak, hogy a hazánknak járó forrásokat minél hamarabb fel lehessen használni, például a hazai közlekedés fejlesztésére.
10: Alapvetően 3 kulcs területen javaslunk az Európai Bizottságnak olyan projekteket, amik ma még nem szerepelnek a helyreállítási tervben. Az egyik a közlekedés, a másik az energetika, a harmadik pedig a megfizethető lakásépítések területe. Ezekről még mind tárgyalni kell. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen 2026. augusztusáig lehet ezeket a forrásokat felhasználni, addig ezek közül megépíteni már semmit nem lehet. Tehát most azon gondolkodunk, hogy tudunk olyan konstrukciókat létrehozni, ahol mégis tudunk megmenteni minél több forrás.
8: Vitézi Dávid később a 24.hu-nak azt mondta, a bérlakás építés támogatása is bekerülhet az unió céljai közé, ezért készen állnak arra, hogy a lehető leghamarabb lehívják a forrásokat. Hozzátette, az ország több pontján, így Budapesten, Győrben és Debrecenben is építenek majd megfizethető lakásokat.
1: Szuverenitás, védelem, diverzifikáció, együttműködés, az uniós szerepvállalás erősítése. Elsősorban ezek jellemzik majd az új kormány külpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök már korábban is többször egyeztetett uniós vezetőkkel, jövő héten pedig Lengyelországba és Ausztriába utazik. Részletek Kovács Mártontól.
5: Én a jövő héten elutazom két hivatalos látogatásra is, már erről volt szó. Először az ígéretemnek megfelelően Lengyelországba fogok utazni, nem egyedül, több miniszterrel.
11: Magyar Péter miniszterelnök már korábban megígérte, hogy megválasztása esetén Lengyelországba vezet első külföldi útja. Az Opus-Tesseri kormányülés után közölte, Varsóban Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki elnökkel is találkozik.
5: Utána átmegyünk Gdanskba, ahol a tervek szerint találkozom Lech Walesával, a Szolidaritás Mozgalom egykor volt elnökével, és Lengyelország egykor volt elnökével is. Varsóból másfél nap után átmegyek Bécsbe, ahol Ausztriában találkozom az osztrák kancellárral, várhatóan az osztrák elnökkel is. Vachóban létszeszek egy fórumon, szintén az osztrák kancellárral, és a terveink szerint Bécsből vonattal fogok Budapestre érkezni a háromnapos nemzetközi tárgyalások után.
11: Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadásról azt mondta, határozottan kiállnak a kárpátaljai magyarok mellett, segítik őket, és minden diplomáciai eszközzel azon dolgoznak majd, hogy minél előbb lezáruljon az orosz-ukrán háború.
5: Hogy ez egy uniós együttműködés kell, vagy akár másfajta együttműködés, azt még nem tudom megmondani. Mi ezt mondtuk még a választási kampányban is, és ezt komolyan gondoltuk, és be is fogjuk tartani, hogy egyrészt a kárpátaljai magyarság miatt, másrészt Magyarország miatt is, de hát Ukrajna és Oroszország népe miatt is az az elsőrendű érdekünk és feladatunk, hogy minden lehetséges eszközzel hozzájáruljunk a béke mielőbbi megteremtéséhez.
11: Hazánk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik. Nagyrészt ennek a két közösségnek köszönhető, hogy béke van Magyarországon. Jelentette ki korábban Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor elismerte az unió vezetési hibáit, de azt mondta, az új kormány azon dolgozik majd, hogy segítsen azok kijavításában. Hozzátette, mindent elkövetnek azért, hogy diverzifikálják az energetikai beszerzéseket, mert az energiabiztonság az egyik legfontosabb. A legolcsóbb és legbiztonságosabb gáz- és olajbeszerzés a kormány célja, de ez nem jelenti azt, hogy az ország feladja az orosz gázellátási kapcsolatát.
12: Magyarország integráló szerepre törekszik, és elkíván mozdulni a blokkoló megközelítéstől. Ahogyan a kampányban is megfogalmaztuk, nem leszünk többé volt a küllők között, hanem küllő a keréken.
11: Ezt már Orbán Anita külügyminiszter mondta beiktatása előtti meghallgatásán. Hozzátette, nem az unióban meglévő tagállami ellentétek felnagyítására, hanem azok megoldására törekszenek, ugyanakkor határozottan kiállnak a magyar érdekek mellett.
12: A szuverenitás rendszer szintű ellenálló képességet jelent. Stabil intézményeket, diverzifikált kapcsolatrendszert és kiszámítható működést. Ennek megfelelően törekszünk az egyoldalú függőségek csökkentésére, különösen harmadik országok irányába.
11: Magyar Péter miniszterelnök két héttel a választás után már Brüsszelben egyeztetett az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével az uniós források hazahozataláról. A támogatás megszerzése és az előírás szerinti felhasználása a kormány egyik legfontosabb feladata. Erről már a gazdasági és energetikai miniszter beszélt korábban. Kapitány István hozzátette, a 10,4 milliárd eurónyi forrás lehívásáról már megkezdték a tárgyalásokat, a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténnie. A visszanemtérítendő rész 6,9 milliárd euró, a többi hitel, haladékra nincs lehetőség, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy jó esélyt lát ennek sikeres megvalósítására.
9: Nem politikai elszigetelődésre van szüksége Magyarországnak az Európai Unióban, hanem jó tárgyalási pozícióra és hiteles intézményekre. Ahogy szokták mondani, ha nem ülsz az asztalnál a vacsora közben, akkor könnyen az étlapon találhatod magad. Tehát nagyon fontos, hogy egy ilyen klubban maximális részvétellel a magyar érdekeket képviselve, a magyar szuverén érdekeket képviselve, a magyar emberek számára ezeket a forrásokat hazahozzuk.
11: Hazánk nemzetközi kapcsolatait erősítendő Magyar Péter miniszterelnök Budapestre hívta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt és Donald Trump amerikai elnököt, hogy részt vegyenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megemlékezésein.
1: Megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a magyar közlönyben. A rendelet a kormányfő és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. A volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvételt délután tartják. Illés Anna összeállítása.
13: Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.
14: Mondta korábban a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter kedden az új kormány minisztereinek eskütétele előtt kijelentette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki. Minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
13: A sorban első négy helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatás és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a négy tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
14: A Magyar Közlönyben szerdán valamivel évfél előtt megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit is tartalmazza. A miniszterelnök egyebek mellett képviseli a kormányt általánosan és az Európai Tanácsban, koordinálja a miniszterek munkáját és ő vezeti a kormányüléseket. Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási, a gyermekügyi, valamint a pénzügyminiszter teendői közt azt írják, a kormány ügyrendjében foglaltak szerint a feladatkörében vétót gyakorolhat a jogszabályok és a magyar közlönyben kiadandó kormányhatározatok tervezeteiben. Két minisztérium esetében kiegészítést is tartalmaz a rendelkezés. Az igazságügyi minisztérium esetében az igazságügyért való felelőssége keretében jogi és alkotmányossági vétót, a pénzügyminisztérium esetében pedig az államháztartásért való felelőssége keretében költségvetési vétót gyakorolhat a miniszter. A tárcák feladat megosztásában több változás is lesz a korábbiakhoz képest. A miniszterelnökséget vezető miniszter felel például az általános politikai koordinációért, az Európai Uniós ügyek koordinációjáért és a kormányzati kommunikációért. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ a Belügyminisztériumhoz tartozik. A külügyminiszter irányítja mostantól a polgári hírszerzést és az üldözött keresztények megsegítését célzó programot is. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, ma délután 3 órakor megtörténik a kormányzati átadás-átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere. A kormányfő hozzátette, a jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik.
1: Országszerte súlyos problémákat okoz az asszály, amelyet már a háztáji gazdaságok is tapasztalnak. Csökken a terméshozam, kiszárad a talaj, és egyre nehezebb a növénytermesztés. Szakemberek szerint a talajból a Balaton vízmennyiségének 5-szöröse hiányzik. Közben a kormány rendkívüli intézkedéseket és országos vízügyi koordinációt ígér a helyzet kezelésére. Részletek Zilai Zsuzsannától.
15: Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
16: Számolt be Hunyadi Kata, aki családjával csaknem 5 hektár földterületen gazdálkodik. Az asszály okozta problémákra egyre több közösség próbál helyben is megoldást találni. A Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, Nagyapáti Oszkár a Kossuth Rádiónak elmondta, egy 2,5 hektáros területet árasztottak el úgynevezett szürke vízzel a kiskumajsai termálfürdőből, amelyet a már meglévő csatornarendszeren keresztül vezettek el. Mindezt a közösség összefogásával.
17: Amióta kiengedtük ide a vizet, más

0: Szerintem ez lesz a jövő, víz nélkül nincs élet.
1: A drasztikus asszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről egyeztettek a vízügyi igazgatóságok szakembereivel, valamint a Maris-pusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal. Erről a miniszterelnök írt szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter a kormányülés közben tartott tájékoztató hangsúlyozta, a kialakult helyzet miatt a napokban további döntések várhatók.
2: A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Wiesmayer helyzetet fog bejelenteni a kialakult asszályhelyzet miatt.
1: Gacsáy József, az országos vízügyi főigazgató helyettes a tájékoztatón arról számolt be, hogy az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolására csütörtökön létrehozzák az országos vízügyi koordinációs központot.
3: Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban.
1: A főigazgató helyettes szerint a vízgazdálkodásnak az alapműködése a vízre alapozott tájhasználat bevezetése. Hozzátette: a vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működésének van műszaki beavatkozási terve, melyet a felálló új minisztériummal egyeztetve várhatóan még idén meg tudnak valósítani. Gacsáy József kiemelte, a hazai vízgazdálkodás problémáira nem csak az öntözés nyújt megoldást, de fontos, hogy ezek a rendszerek hatékonyan tudják bővíteni az ország vízkészletének elosztását minél nagyobb területen.
4: 12:30 lesz, 4 perc múlva.
5: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy az orosz hadsereg 500-nál is több rakétával és drónnal támadta éjszaka Ukrajnát. Szó volt arról, hogy Pekingben megkezdődtek a kínai és az amerikai elnök közötti tárgyalások, és hamarosan beszámolunk arról, hogy új egészségügyi stratégiát fogadott el az Európai Bizottság.
4: Déli krónika.
5: Bordóban több mint 1700 emberrel a fedélzetén rövid időre karantén alá helyeztek egy brit óceánjárót, miután egy idős utas meghalt és több tucat embernél hányásos hasmenéses tünetek jelentkeztek. A francia hatóságok norovírus jelenlétét mutatták ki a hajón, és úgy vélik, ételfertőzés állhat a megbetegedések hátterében. Az esetnek nincs kapcsolata a Hondius óceánjáróval, ahol a hantavírus szedett áldozatokat. Részletek Lehocki Zsuzsától.
6: Kordonnal kerítették körbe az Ambition hajót a bordói kikötőben. A Skóciából érkező óceánjárón tartózkodó 1700 embernek megtiltották, hogy elhagyja a hajót. A szigorú rendeletet azután hozták meg a francia hatóságok, hogy a fedélzeten egyelőre ismeretlen okok miatt elhunyt egy 92 éves brit utas, 50 embernek pedig gyomor és bélhurutra utaló tünetei voltak. Sokan azonnal párhuzamot vontak a Hondius luxushajón történtekkel, ahol hantavírusban fertőzöttek meg az utasok, mert a tünetek nagyon hasonlóak. De hamar kiderült, hogy az Ambition hajón többen hányást és hasmenést okozó vírus terjedése miatt betegedtek meg, a laboratóriumi vizsgálatok pedig kimutatták a norovírus jelenlétét. Ebből a fertőzésből 2 nap alatt általában ki lehet gyógyulni. A francia hatóságok bejelentették, ha a hajón betartják a megfelelő higiénés szabályokat és az elővigyázatossági előírásokat, az óceánjáró folytathatja útját és kiköthet a tervezett kikötőkben. Szerda késő délután Bordóban végül engedélyt adtak arra, hogy azok az utasok, akiknek semmilyen tünetük sincs, leszálljanak a hajóról. Akiknek tüneteik voltak, azoknak a kabinjaikban kellett maradniuk. A személyzet gondoskodott róluk, vittek nekik ételt és vizet is. Az üres üvegeket, ételmaradékot és az étkészletet is műanyag zacskókba csomagolták, és veszélyes hulladékként tárolták. Tehát minden rendben volt, mondta egy utas, hozzátéve, hogy nem érzett félelmet, és senki sem pánikolt a fertőzés miatt. Közben még mindig kritikus az állapot annak a nőnek, akit egy párizsi kórházban hantavírussal kezelnek. A Hondius óceánjáró utasa volt, ahol 3 hantavírus fertőzésben meghaltak, vele együtt pedig 11 embernél kimutatták a vírust. Mindannyian karanténban vannak azokkal együtt, akik bizonyítottan nem fertőződtek meg, de a hajón voltak. A holland zászló alatt hajózó Hondius, miután Tenerifén evakuálták fedélzetéről az utasokat, folytatta útját Hollandiába. A fedélzeten 25

0: tagú legénység van egy holland orvos és egy nővér kíséretében, akik folyamatosan megfigyelik a hajón dolgozók egészségügyi állapotát.
1: Új egészségügyi stratégiát fogadott el az Európai Bizottság. A cél a tagállami ellátórendszerek válságállóbbá, rugalmasabbá tétele. A részletekről Berek Patrícia számolt be Brüsszelből.
2: Az EU bővítené a globális ellátási láncokat és támogatná a kulcsfontosságú egészségügyi termékek fejlesztését. A stratégia célja az is, hogy könnyítse a hozzáférést az oltóanyagokhoz, gyógyszerekhez és egészségügyi technológiákhoz. Az Európai Bizottság ajánlást készít elő a konverziós terápiák betiltására. A testület nem saját hatáskörben tiltja be a szexuális orientáció vagy a nemi identitás megváltoztatására irányuló terápiákat, de tagállami szinten ezt szeretné elérni. Hadzsala Bibuniós biztos szerint a konverzív terápiák azon a téves elképzelésen alapulnak, hogy az LMBTQ közösséghez tartozók betegek, a kezelések pedig hosszú távú károkat okozhatnak. Egy európai polgári kezdeményezés uniós szintű tiltást szeretett volna elérni, ehelyett azonban a tervek szerint jövőre ajánlást fogad el a bizottság, ami tagállami hatáskörben sürgeti a konverziós terápiák tiltását. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, az átnevelési kísérleteknek nincs helyük az Európai Unióban.
1: Statisztikai adatok szerint az elmúlt 30 évben megduplázódott a hipertóniában, vagyis a magas vérnyomásban szenvedő betegek száma Magyarországon. Az egyik leggyakoribb szív- és érrendszeri betegség sokszor az első években tünetmentes lehet, de van, akinél fejfájással, tarkótáji, halántéktáji lüktetéssel jelez. A Hipertónia világnapját május 17-én tartják. A cél, hogy felhívják a figyelmet a megelőzésre és a korai kezelés fontosságára. Falucskai Ivet összeállítása.
3: Nekem van egy ilyen szerencsém, hála jó Istenek, hogy a 140 fölötti vérnyomást mutatja, jelzi a fejem. Halánték, hátsó résznél, ott szoktam érezni ezt a nyomást.
4: A magas vérnyomás tüneteiről számolt be egy beteg a Kossuth Rádióban. Szerencsésnek mondja magát, mert a szervezete már 23 éves korában jelzett. Így korán felfedezték nála a problémát, és időben elkezdhették a gyógyszeres kezelését. Az esetek nagy részében azonban nem okoz panaszokat a hipertónia. Sokszor azt sem tudják beazonosítani, mi állhat a hátterében. Erről már Békási Szabolcs házi orvos, országos szakmai vezető beszélt. Az orvosok szerint genetikai hajlam, túlsúly és mozgásszegény életmód is növelheti a kialakulás kockázatát.
5: 140 per 95 mm fölötti érték felett egyértelmű a magas vérnyomás betegségnek a diagnózisa.
4: Magyarországon a 30 és 79 év közötti korosztálynak csak nem a fele magas vérnyomásban szenved. Ha nem fedezik fel időben, számos szövődménye lehet, hangsúlyozta Békási Szabolcs.
5: Egyértelmű összefüggés mutatható ki az ütőér szűkület kialakulása és a magas vérnyomás betegség fennállása között. És ugye ez az ütőér szűkület okozta problémát, tulajdonképpen több szervünkben is eltérést okozhat. A szívnél ugye a szívizominfarktus kialakulásának a kockázatát emeli, a központi idegrendszerben, az agyban ugye sztrók kialakulásához vezethet, a végtagjainkban alsó végtagi ütőér szűkületet, elzáródást okozhat, és természetesen a vesénket is károsíthatja.
4: Május 17-e a Hipertónia világnapja. Ez alkalomból a Magyar Hipertónia Társaság idén is csatlakozott a Nemzetközi Vérnyomásmérés hónapja kampányhoz. Számolt be a részletekről a szervezet elnöke. Pál Dénes hozzátette, csak nem 600 orvos vesz részt a programban.
6: Legalább 15 olyan páciensnél mérik a vérnyomást, akik az elmúlt egy évben valamilyen oknál fogva nem került sor erre. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy olyan egyéneknél, akik egyébként teljesen jól vannak, és nem gondolják azt, hogy hipertóniások, időben felismerésre kerüljön ez a betegség.
4: Pál Dénes hangsúlyozta, mivel a magas vérnyomás gyakran évekig tünetmentes, így az időszakos szűrés az egyetlen módja a korai felismerésnek. Időben felfedezve, hatékonyan kezelhető életmódváltással és gyógyszerrel is.
1: Látogatási tilalmat rendeltek el a borsodi kórházakban, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között.
7: A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járó betegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja, de kötelező maszkot viselni és kezet fertőtleníteni.
1: Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum program iroda.
7: Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn.
1: Nemzetközi sztárok, táncos produkciók, operák, műzikelek és családi programok várják idén-nyáron a közönséget a Margit-szigeti színházban Budapesten.
7: A szezon szombaton egyedi elektroszimfonikus koncerttel kezdődik, amelyet lézersó tesz még különlegesebbé, mondta a színház igazgatója Bán Teodóra a Kossuth Rádióban, aki hangsúlyozta, a pünkösdi hétvégén harmadik alkalommal rendezik meg a jazz és borfesztivált, amelyen világszerte ismert előadók is szórakoztatják az érdeklődőket.
8: Nagyon fontos az, hogy miután egy nagy nézőtérrel rendelkezünk, hogy ez a nézőtér minden egyes alkalommal lehetőség szerint megteljen. Ami az előző szezonokra visszatekintve is 80-90%-os volt a látogatottsága a színháznak, közel 90 ezer ember fordult meg nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám, és aminek ez köszönhető, az többek között az, hogy olyan nagy produkciók születnek meg, tehát klasszikus zenétől, az operán, az operetten, a musical keresztül, és a könnyű zenén vagy a jazzen keresztül, ami tulajdonképpen minden korosztályt érinthet és megszólíthat.
1: A világsztárok és magyar előadók koncertjei mellett több újdonság is várja az idei Szigetfesztivál látogatóit a fővárosi hajógyár szigeten augusztusban.
7: Önálló nagy színpadot kapnak a magyar fellépők. Megújul a gasztronómiai koncepció, a kulturális sokszínűség erősítésére pedig több művészeti és közösségi programot kínálnak. Magyarország legnagyobb könnyűzenei rendezvényén világsztárok is színpadra lépnek, mondta a Sziget alapítója. Gerendai Károly hozzátette, újdonság, hogy a fő programok előtt, a mínusz egyedik napon, a magyar előadóké lesz a főszerep. A fellépők Bródi János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes szerzeményeit adják elő saját stílusukban. A fesztivál a mínusz egyedik és nulladik napi koncertek után augusztus 11-én kezdődik, és 15-éig tart.
9: Zorántól a Demjén Ferencig a Majkától. Azért mindenképpen legalább egy videót, vagy valamit küldünk, vagy valamit kitalálunk, hogy legalább mi is egy kicsit ott lehessünk veletek, de most ott tartunk, hogy most már ugye 50 fellépőnk van, és most már az idő hangja korlát, hogy hogyan lehet egyszerűen ennyi ideig az emberek figyelmét lekötni egy nagyjából 6 órás koncertről beszélünk, ami folyamatosan építkezett.
7: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Győr és az M0-ás között szakaszos több kilométeres torlódásra készüljenek. Sokan kerülnek az 1-es főúton, Szárliget után ott is lelassulnak a járművek. Szintén az M1-esen Hegyeshalom irányába az M0-ás és Bicske között szemetet szednek, 2-3 kilométeres a kocsisor. Az M0-as autóúton az M5-ös felé Vecsés térségében a szalagkorlátot javítják. A 39-es kilométernél csak egy sáv járható, 4 kilométeres a torlódás. Az M3-ason a Gyöngyös térségében kiépített terelés előtt is több kilométer hosszan araszolnak a járművek mindkét irányba. Baleset történt a 4-es főúton Ebesnél. Az utat lezárták, a forgalmat önkormányzati utakon terelik.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is. A környező utcákban is korlátozásra készüljenek. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Czali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
1: Kellemes tavaszi időjárás ígérkezik, de az ivatarok már a küszöbön vannak, és mediterrán ciklon is érkezik hétvégére. Fürhész Adrián mondja a részleteket.
11: A mediterrán ciklonok szeszélyes légköri képződmények. Kiadós, bőséges csapadékot szállítanak, de szeszélyes területi eloszlásban. Így valóban érkezik a csapadéknak utánpótlása, de korán sem az ország minden egyes pontjára. Pedig igencsak ráférne a földekre. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma csak átmenetileg vette át a főszerepet a napsütés, egyelőre még gomoly és fátyol felhők zavarják meg, de délután a Dunántól nyugati felén, majd később keletebbre is záporok és zivatarok alakulnak ki. A hevesebb cellákhoz szélviharok, apró szemű jég és intenzív csapadék társul. Élénk néhol erős szél fúj, ez csökkenti a hőérzetet. A hőmérséklet egyébként 17 és 23 fok között mozog. Estétől a középső ország részre, majd keletebbre is átterjednek a záporok, zivatarok, de fagymentes éjszaka várható, 3 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, közben nyugat felől ismét megvastagodik a felhőzet, így több helyen, több alkalommal ismétlődő jelleggel számíthatunk záporokra, zivatarokra. A mezőgazdaságnak pedig kedvezőbb hír, hogy az előttünk álló hétvégén nyugat felől a záporokat csendes, áztató eső váltja. Köszönöm a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia és Lajár Rita nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: Böde Dániel újabb egy évre hosszabbított a Pakssal, Salimomár Gergely és Patakfalvi Luca is bronzérmet nyert a müncheni tekvandó Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda-bajnokság döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnaiak csapatkapitányai már a 21. élvonalbeli szezonjára készül. Pályafutása során eddig 527 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 172 gólt és 75 gólpasszt jegyzett. Paksi színekben minden sorozatot figyelembe véve már 374 meccsen viselte a klubmezét. Böde Dániel Bitman Emilnek beszélt ahhoz.
14: Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
15: Nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
14: Amikor a tavalyi hosszabbításról olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böde Dániel története nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen-e folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
15: Nem volt semmi vívódás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, rögtön egy sérülésre végigcsináltam felkészülést. Az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Ebben bízom, hogy következő év az nem milyen lesz, és éppen és egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
14: A család, a futball szeretete, mi az, ami leginkább döntő faktor volt az igenben?
15: Az egész focizni nagyon szeretek, még egy-két edzés, ami az már nem igen fülük a fogam, megmondom őszintén, viszont a család az mindig motivál, főleg így, hogy a gyerekek itt vannak labdaszedők, és ha gólt tudok rúgni, akkor hozzájuk tudok szaladni, az egy nagyon extra motiváció. Ez a rövid távú motiváció mindenki megvan a mérkőzés előtt, ha itt vannak a gyerekek.
12: Nemzeti Sport Krónika.
13: Újabb két érmet nyert tegnap a magyar csapat a müncheni tekvandó Európa-bajnokságon. A 63 kg-os Salimomár Gergely 3 győzelem után az elődöntőben nagy csatában alul maradt a francia Cyrián Ranéval szemben. Az olimpiai 5. világbajnok és 3-szoros Európa-bajnok sportoló így a 3. helyen zárt. Az 57 kg-osok között Patakfalvi Luca 2021 után újra bronzérmes lett a kontinens viadalon, mivel a két sikerrel megvívott meccsét követően az elődöntőben kikapott a horvát Nika Karabatic-tól. A mai utolsó versenynapon Bán Diana és Dékis Zoltán, paratekvandós, egyaránt az 5. helyen végzett, míg az épeknél Klajkó Dávid 9. zárta az első EB-jét. Versenyzőink 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet gyűjtöttek az Európa-bajnokságon. A Honvéd lesz a Ferencváros ellenfele a férfi vízilabda OB1 fináléjában, miután az elődöntő második mérkőzésén vendéglátóként szoros találkozón 13-12-re győzött a BVSC ellen, 9-3-ra nyerve ezzel az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot. A 19 év után újra bajnoki döntőbe jutott Honvédból az zuglóiaknak 3 gólt dobó Simon Henrik nyilatkozott Farkas Mártonnak.
16: Hatalmas nap volt számunkra, nagyon készültünk erre a mérkőzésre, csalódásba jöttünk, a konferencia kupán nem sikerült nyerni, és az ott egy tervünk volt. Egy nagyon erős BVSZ-t sikerült legyőzni, extázis, rengetegen voltak kint, nagyon köszönjük nekik a szurkolást, fantasztikus élmény.
17: Akkor volt utoljára ilyen hőfokú, vagy ilyen jellegű mérkőzésben részed?
16: Elmúlt BVSZ-i meccsek hasonlóak voltak, azért nagyon közel voltunk idén egymáshoz, ezek azok voltak, de kimagaslott ez az utolsó.
17: Ha megnézzük ezt az idei 4 mérkőzést, akkor a rendes játékidőt tekintve 2 góllal vagytok összesítés. Jobbak, viszont ahogy múlt héten úgy végig ti vezettetek, hol 3 góllal, hol 2-vel, hol csak 1-gel, de mindig vezettetek. Ez mennyit jelentett úgy belülről?
16: Jelentett nyilván fejben. Könnyebb menedzselni ezt, amikor vezet az adott csapat, de én úgy érzem, hogy lett volna akkor is tartás bennünk, hogyha esetleg a BVSC átveszi a vezetés, vagy döntetlen lett volna. Nagyon akartuk ezt a mérkőzést.
17: És most már azért évek óta itt vagy, szezonról szezonra formálódik ez a Honvéd. Mi kellett ahhoz, hogy idénre kijöjjön ez a teljesítmény, hogy ott legyetek a döntőben, mert azért az elmúlt szezonok nem feltétlenül egy ilyen folyamat. Felfelévelésről szólt.
16: Idén nagyon összeállt minden. Az elmúlt szezonokban is beletettük a munkát, helyel közel jött ki, idén kicsúcsosodott.
17: 11 évvel ezelőtt Szolnokon te az akkori bajnok csapatban egy-két mérkőzés erejéig már fiatalként kaptál lehetőséget. Most azért jóval nagyobb szerep vár majd rád a bajnoki döntőbe. Hogyan várod ezt?
16: Várom a döntőt. Most egy kicsit még ez a mérkőzés él bennem, most még arra nem gondoltam. Most más a helyzetem, mint 11 évvel ezelőtt. Ott pár meccset kaptam, ezt most így jobban élvezem.
13: A Honvéd játékosa Simon Henrik után a BVSC férfi vízilabda csapatát irányító Varga Dánielt is interjúra kérte Farkas Márton az elveszített elődöntőt követően.
17: Ha megnézzük mind a 4 mérkőzést, akkor rendes játékidőben összesen 2 gól differencia van. Viszont az egyik csapat döntőt játszhat, a másik meg bronz meccset, és ez óriási különbség. Te tézi hatványozza, hogy ezt most nagyon nehéz lehet feldolgozni?
18: Most az a nehéz, hogy nem tudtunk nyerni. Persze az, hogy 4 meccs után plusz 2 a gól különbség, az csak azt mutatja, hogy mennyire közel volt egymáshoz ez a két csapat, ahogy a korábbi meccseken most is nagyon szoros volt. Szeretnék először is gratulálni a Honvédnak, mert ők vannak a döntőben, Marcinak és a stábnak, sok sikert kívánok nekik, majd a Fradi ellen. Ami minket illet, rosszul kezdtünk, 6-2-vel utána már nehéz, de egész elképesztő dolgokat csináltunk jól. És ahogy jöttünk fel, kisebb hibákból, de hibákból tudott a Honvéd vezetve maradni. Ezt sajnálom, mert átléptünk jó néhány olyan dolgot, amit korábban nem nagyon tudtunk a Honvéd ellen, de most sikerült. Összességében azért a plusz 1 gól az eldönt mindent, de leginkább az első legyen, tehát a kezdésnek a számlájára írom ezt.
17: Ha már átlépés, ha megnézzük az elmúlt 7-3 mérkőzését, valahogy végig egy ilyen üldöző versenyben volt a BVSC, ez mennyire emésztette fel az energiát?
18: Felemésztette. Szerintem az is fárasztó, ha vezet egy csapat, meg az is, hogyha fel kell jönnie, talán pszichésen többet vesz ki az egyénekből, illetve mindenkiből. Ami talán sokat vett ki még pszichésen, az az, hogy nem tudtunk nyerni a múlt héten a két meccsen. Ez a fajta sikerélmény hiányzott, ami talán jobban átszakította volna ezt a gátat. Ennek ellenére, hogy így alakult a múlt hét, nagyon sok mindenre felkészültünk, de mégis azért az első negyed az rányomta a bélyegét. Valamennyire, mert egyébként följöttünk, és többször is volt lehetőségünk úgy alakítani a meccset, hogy legalább büntetők legyenek, hogy akár nyerjünk, a végén ez nem sikerült sajnos.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: A Gyula és Békés Csaba közötti szakasszal tegnap megkezdődött a 47. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny, amelyen több bukás is történt. A 143 kilométeres távot a korábbi Európa-bajnok sprinter, a belga Tim Merlier nyerte a kolumbiai Juan Sebastián Molano és a német Phil Bauhaus előtt. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a szakasz a 10. helyen záró Kárpáti Bálint viselheti majd. A verseny ma a Szarvas és Paks közötti több mint 200 kilométeres etappal folytatódik. Kárpáti Bálinttal Várhegyi Benyámin beszélgetett a célba érkezés után.
19: Egy 10. helyen kezdte ezt a Tour de Hongriét. Nem tudom, milyenek voltak a várakozásaid, de talán egy top 10-es helyre azért nem feltétlenül gondoltál ebben a mezőnyben egy elsőre, hogyan érzed magad ezután az eredmény után, és ugye tiéd a fehér trikó is.
20: Éreztem, hogy jók a lábaim, és az előző versenyeken is úgy viszonylag jól tudtam helyezkedni a sprintben, és oda mertem rakni a kereket, ahova kell. Most is ebbe bíztam, ezt próbáltam, és hát a nagy sprinterek mögött sikerült bejönnem top 10-be. Nagyon-nagyon boldog vagyok, és ez eddigi legjobb eredményem.
19: Mesélj egy kicsit itt az utolsó pár kilométerről mi volt a taktikád az utolsó kilométerre a szakasz során, azért láttátok a végét, tehát nagyjából tudtad, hogy mire számíthat.
20: Az volt a taktika, hogy megpróbáltak szökni a srácok, nekik ez nem sikerült sajnos, elment ez a két fős elmenés, utána meg mindenki tartalékolt és minél kevésbé elhasználni az energiákat, utána próbáltak nekem segíteni a végén, de hát utána a nagy csapatokkal egyedül maradtam, és nem tudtak már utána ott lenni velem, úgyhogy egyedül maradtam, és így megjöttem.
19: Nagyon fiatal csapattal van itt a válogatott, mint mindig. Mennyire nehéz előre kerülni, vagy egyáltalán pozíciót nem csak szerezni, hanem esetleg tartani itt a World Tour sorok között?
20: Igen, ez egy teljesen más kategória, mint amivel szoktunk versenyezni. A World Tourosokkal nem egyszerű felvenni a versenyt, de hát ők is emberek, hogyha kivívjuk a helyünket a mezőnyben, akkor oda fognak engedni, meg hogyha együtt közlekedünk, akkor sokkal egyszerűbben beengednek.
19: Önbizalom szempontjából mit jelent neked ez? Nyilván egy sprinternek, egy gyorslábú versenyzőnek mindig az eredmények, amik meghatározzák azt, hogy épp hogy van fejben, számodra mit jelent ez itt, akár a többi napra nézve, hiszen a következő kettő még biztosnak tűnően sprint, és ugye még a vasárnap is azért akár összejöhet egy nagyobb mezőny hajrára, szóval önbizalom szempontjából mit jelent neked ez az eredmény?
20: A sprintben nagyon sokat számít az, hogy mennyire bízol a lábaidban, és hogy mennyire mersz odarakni olyan helyekre, ahova más nem meri. Szerintem elég jó az önbizalmam, remélem, hogy ez meg is fog maradni a továbbiakban, főleg, hogy egy ilyen jó eredmény összejött most így elsőre.
13: A kerékpározott Tárpáti Bálintot hallották. A magyar férfi kézilabda válogatott ma 18 órától Nisben Szerbiával játssza a párharc első mérkőzését a 2027-es világbajnoki részvételért. A visszavágott vasárnap 17 óra 30 perctől Veszprémben rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A szerb csapat szegedi nevelésű kapusa Luka Krivokapics is az ellenfél keretének tagja, akit Szilágyi Dóra kérdezett.
0: Játszott a magyarok ellen tavaly Szegeden egy felkészülési mérkőzésen. Milyen tapasztalataid vannak arról a mérkőzésről?
21: Nagyon szép élmény nekem, mivel visszatértem Szegedre. Ott hatalmas tapsot is kaptam a közönségtől. Fiatal csapat voltunk, nem volt teljes a keretünk, de szerintem nagyon jól álltunk neki a meccsnek. Szeretek a válogatottal lenni, edzeni, játszani. Most más a tét ezen a két mérkőzésen, és készülök a csapattal, készülünk mindannyian. Tudjuk, hogy milyen fontos mérkőzés. Lehet mondani, hogy nagyjából ismerem a magyar játékosokat, játszottam ellenük az utánpótlásban is, a fiatalabb játékosok ellen, meg velük is, amikor a magyarokkal kezdtem, meg utána Szegeden is, a világklasszisokkal is készülünk mindannyian, mindenki segít mindenkinek, és készen állunk a két meccshez.
0: Azt mondod, hogy amikor a magyarokkal kezdtél, ez mit jelent, hogy utánpótlás korodban voltál magyar válogatott is?
21: Igen, nem játszottam semmilyen tornát, de velük kezdtem nem tudom hány évesen az utánpótlásban. Uh-huh. Voltam pár összetartáson, ott megismertem szinte mindenkit, és igen, ott kezdtem, mielőtt átmentem a szerb válogatotthoz.
0: Vannak egyébként olyan ma már felnőtt válogatottak, akik akkor még csapattársaid voltak az összetartáson?
21: Persze, voltam a Palasis Krisztoffal, még a szobatársam is volt, Fazekas Gergő, Lukás Pepe, Szilágyi Beni, ugye ő még Szegeden is volt csapattársam. Szinte mindenki, aki ez a 2002-es, 3-as, 4-es korosztály, őket ismerem.
13: Végül arról, hogy a Szekszárd női NB1-es kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, 2 évre írt alá a Tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca a vezetőedző folytathatja 2 éve megkezdett munkáját. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
22: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
23: Vízállás jelentés.
24: A Duna magyarországi szakaszán Dunaföldvárig árad, alatta enyhén apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizinek hőmérséklete Komáromnál 16,5, Budapestnél 17,1, Mohácsnál 18,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 82 cm, 16%, Medve 109-11, Nagybajcs 66-12, Gönyű 28-13, Komárom 75-10, Esztergom 51-9, Nagymaros -4-8, Budapest 98-8. Dunaújváros -36,5, Dunaföldvár -155,5, Paks -47,5, Dombori -20,7, Baja 82,6, és végül Mohács -96 cm, 5%. A Tisza a hazai szakaszán Dombrád és Kiskörek között kissé változó, máshol áradó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 13,5, Tokajnál 18, Szolnoknál 17,2, Szegednél pedig 18 Celsius fok. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 84 cm, 46%. Átlag vízmélysége 332 cm. Hőfoka Siófoknál jelenleg nincs jelezve. A Velencei tó vízszintje és mederteltsége Agárdnál 64 cm, 6%. A víz hőfoka 15 Celsius fok. A Fertő tó vízszintje és mederteltsége Fertőrákosnál 42 cm, 45%. A víz hőfoka 14,6 Celsius fok. Kedves hallgatóink, az Országos Vízjelző Szolgálat jelentését hallották.
23: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
2: Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ön szerint hogyan gazdálkodjunk a vízzel? Miként legyen termés? És hallott róla, hogy a rendszeres testmozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszik a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében.
23: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. A magyar lóversenysport nemzetközi hírű fellegvára volt. Kis Newmarketnek hívták, még az angolok is. A Monarchia 15 versenytelepéből 11 itt volt az aranykorban. A tatai lóversenysportról a legújabb kutatások tükrében a Regényes Történelem műsorában pénteken este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Kedves hallgatók! Bessenyei Ferenc áll a mikrofonhoz.
4: A szerepet ő nem magához szorította, hanem valakinek meg kellett tennie. A közhangulat is ilyen volt. És akkor az természetes volt, hogy egy ilyen közösségben akkor a Bessenyei mondja.
5: Azt hiszem, hogy ő teljesen együtt érzett, és egyébként az akkori színészek közül nagyon sokan gondolkodtak így.
4: Ők hittek ebben, tehát ők azt hitték, hogy ennek van, lesz súlya, meg lesz értelme.
23: M5 História 56-70. Szombaton 20 órakor az M5 műsorán. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
25: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
26: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztár vendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Több mint 600 drónt vetettek be az oroszok éjszaka ukrajnai célpontok ellen. A tegnapi kárpátaljai támadás miatt délelőtt a külügyminisztériumba kérették az orosz nagykövetet. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5 tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A sok napsütés mellett délután, előbb a Dunántúlon, késő estétől pedig már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A szél erősen megerősödhet. Délután 18 és 23, késő este 9 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.
8: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
10: Hogy áll össze egy személyszállító gőzös? Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
8: A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető, Bakanita.
11: Az irániak valóban átengedik azokat a hajókat, amelyek juánban fizetik ki a tranzitdíjat, de az amerikaiak ezért hozták a második blokkádot, hogy akiket az irániak átengednek, az amerikaiak nem engedik át. Azt látjuk, hogy az iráni felségvizeken keresztül lopakodnak ki iráni hajók.
14: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
26: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
27: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
28: Így sem lehet. Nyugalmunk.
27: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
8: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
29: Ópusztaszeren tartotta első kihelyezett ülését az újonnan megalakult kormány. A kormányülés közben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, vízmajor helyzetet hirdetnek az asszály miatt, és több mint 250 milliárd forintos vízügyi fejlesztést indítanak. A miniszterelnök elmondta, hogy jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével azokról az uniós pénzekről, melyek bár jogosan járnak hazánknak, de a jogállamisági eljárásra hivatkozva eddig visszatartották. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
0: Jó napot kívánok!
29: Hát nem lehet megkerülni, azért egy első kormányülés az mindig történelmi jelentőségű, éppen ezért nem tudom, hogy volt-e valaha arra példa, hogy egy új kormány rögtön kihelyezett kormányüléssel indítson, és ebbe két kérdés merül fel. Ugye egyrészt ópusztaszer, mint helyszín, amit magyarázza azzal is az új miniszterelnök, hogy az asszály miatt fontos volt, hogy erre a helyszínre menjenek, születtek is döntések, de hát azt is tudjuk, hogy Magyar Péter szeret az ilyen történelmi képekkel is élni, ugye többször mondta, hogy ő, aki Batthyány Lajos székébe ül, tehát hogy kell értelmeznünk ezt? Melyik a helyes megközelítés?
0: Mindenképpen szimbolikus a helyszínválasztás, meg az időzítés is, hogy az első kormányülést, ugye itt a honfoglalás és egyebek témakörében szokott ugye ezek az ötletek felmerül, és ugye itt az elmúlt időszakot mindenképpen úgy próbálja megkeretezni a Tisza párt, mint valami fajta nagyon újnak a kezdetét, ugye volt már egy rendszerváltás a kommunikációban és hasonlók. Az biztos, hogy amit szerkesztő azt, hogy mond, mind a két fajta értelmezést kell kezelni. Mert hogy amit látunk, az nem más, mint az, hogy Magyar Péter megpróbál megfelelni több szavazói csoportnak is a saját választói körében. Értem ez alatt azt, hogy ugye a ópusztaszer nyilván egy szimbolikus helyszín. Az embernek az első gondolata, nekem is az első gondolatom, amikor ezt megláttam, hogy na ez egyértelműen a jobboldali szavazók, vagy jobboldali érzelmű embereknek egy üzenet, hogy ópusztaszer, különösen egyébként mondjuk úgy, hogy a nemzeti érzelmű emberek felé egy üzenet, hogy ópusztaszer, és hogy azt fogják kiragadni, hogy na ott volt az első kormányülés. Majd amikor láttam, hogy hozzátették azt, hogy itt az asszály és egyéb kérdéseknek a kezelése, meg vízhelyzet kezelése, akkor rögtön a másik gondolatom az volt, hogy na hát ez egy üzenet a baloldali, meg zöld szavazók számára, vagy zöld szimpatizánsok inkább, vagy érdeklődésű emberek számára. És amikor elgondolkodtam azon, hogy, vagy melyik lehet, akkor rájöttem, hogy mind a kettő. Mert hogy az üzenet az több felé szól, mindenki megtalálja azt, ami úgy gondolja, hogy közel áll hozzá. Ez a lényege egyébként egy nagy néppártnak, ezt próbálja meg egyébként, ezzel próbálja meg Magyar Péter azt 3,3 millió embert egyben tartani, valószínűleg nőtt egyébként ugye a különböző felmérések szerint, nyilván egy győzteshez húzás és hasonló témakör, amiket ilyenkor el szokás mondani, de hogy ez a tábor nő, ezt a tábort szeretné megtartani, azért mindenkinek megteszi azokat az üzeneteket, amiket hallani akar, mert ugye a cselekvés ugye még egyelőre több tekintetben várat magára, rengeteg dolgot megígért még ugye a kampány alatt, és az emberek azt várják, hogy azt most így varázsütésre azonnal, és minden azonnal automatikusan megtörténjen, minden jogszabály megváltozzon, és minden automatikusan jobb legyen, mint valaha volt Magyarországon, ez lehetetlen. Ezt nem lehet megcsinálni, és nyilván egyébként ezt tudja a miniszterelnök is, és ugye emiatt ezt a kommunikációt viszi, hogy fenntartsa a figyelmet, fenntartsa a szimpátiát, fenntartsa a támogatottságot, és miközben ugye valószínűleg tervezik azt, hogy lépésről lépésre hogyan haladnak előre azokkal a jogszabálymódosításokkal, meg azokkal a döntésekkel, amiket megígértek, és hát nyilván ugye egy ilyen helyzetben ugye van egy időfaktor is, egész egyszerűen nincs mindenre idő, nem lehet mindent egyszerre csinálni, ezért ugye azt kell tenniük, hogy súlypontoznak, és hát látszik is egyébként az új kormánynak az összetételőből, hogy négy miniszter kapott egy vétójogot, megvannak azok a súlypontok, amik a legfontosabb témák, amiket kiemelt témaként kezelnek, és utána jön majd minden más.
29: Igazság szerint Magyar Péter azt mondta, hogy minden magyar miniszterelnöke azé is, aki nem rászavazott, ez teljesen beleillik ebbe a kommunikációs képbe, amit most ön is felvázolt. Éppen ezért a helyes testtartás ilyenkor a magyaroktól az, hogyha megkapja az új miniszterelnök azt a bizalmat, amivel a választók többsége felruházta, hogy lássuk azt, hogy a kormányzása során be tudja váltani azt, amit ígért, és ezzel jól járnak-e azok is, akik nem rá szavaztak, hiszen már tapasztalati tudásunk van arról, hogy a Fidesz kormányzat alatt azok is jól jártak, akik nem rá szavaztak. És hogyha már itt szóba került, szerdán éjfél előtt megjelent a magyar közlönyben a miniszterek feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet. És ebből azért világosan látszódik, körvonalazódik egy gazdaságirányítási szerkezet, ami eltérően más, mint ami eddig volt, hiszen itt azt látjuk, hogy Kapitány István, Vitézi Dávid és Kármán András között oszlanak majd meg a magyar gazdasággal kapcsolatos döntések, és ön itt behozta azt, ami az én fejemben is megszületett, hogy emellett viszont van 4 szakterület, amelyik vétójogot fog kapni, és ebből csak Kármán András az, aki vétójoggal fog rendelkezni.
0: Kezdjük azon, amit szerkesztő asszony mondott, hogy Magyar Péter minden magyarnak a miniszterelnöke szeretne lenni. Ez gyakorlatilag a munkakörű leírása a miniszterelnöknek. Tehát ezt neki ezt vállalnia kell, neki ezt tennie is kell. Tehát nagyon fontos, hogy ezt így is tegyen. Ez egy másik kérdés, hogy hogyan tudja kommunikációsan hűteni a saját táborát, amin belül hát az indulatok azért még mindig erősen forrnak, és különösen hát mondjuk úgy, hogy ott van a gyűlölet, és nem csak a saját táborában, nyilván az ellenzéki táborban is ott van egy ilyen gyűlölet, ezt kellene most a következő időszakban valamilyen módon menedzselni, hogy ez lejjebb csavarodjon. Amit szerkesztő szólalat, az megint igaz, hogy meg kell adni az új kormánynak mindenképpen lehetőséget arra, hogy az ígéreteit be tudja tartani. Ezek hagyományosan 100 napot szoktak egyébként mondani erre. 100 napot is kért egyébként az új kormány ezzel kapcsolatban. Fel is vázoltak egy programtervet, tehát egy programot, hogy mit akarnak 100 nap alatt elérni. Nyilván ezt most elemzői szemmel is követni kell, hogy el tudják-e, el akarják-e, és hogyha igen, akkor hogyan, és ha nem, akkor pedig hogyan térnek el, és miért térnek el ettől. Ugye azért vannak már pontok, ahol vannak eltérések, ugye itt a 480-as üzemanyagár az egy eltérés, ott is már megmondja a magyarázat, ez pedig az, hogy a megváltozott gazdasági környezetre hivatkozva, ugye azt mondta Magyar Péter, amikor ezt az ígéretet megtette, akkor más volt ugye az olajár, más volt a gazdasági környezet, a világgazdasági környezet, mint ami most, és ezért nem tudja, és nem tudják azonnal betartani ezt az ígéretet. Ez egy érthető kapcsolat, nyilván meg kell figyelni, hogy a további lépéseknél, vagy további ígéreteknél megvan ez az érthető kapcsolat. És ugye szerkesztő kérdezte ezt a felosztást, hogy miért 4 különböző terület között van ez. Én azt gondolom, hogy ez a Ursula von der Leyennek a mintája, a koppintása, mert hogy az Európai Bizottságnak az elnöke a második ciklusában csinálta ugyanazt a hatalomtechnikai húzást, mint amit itt látunk. Magyarán azért, hogy ne legyen egy-egy biztos túl befolyásos az Európai Bizottságban. Ezért azt csinálta, hogy a területek szándékosan átlógnak különböző más biztosoknak a portfóliójába. Ugyanezt látjuk most a gazdaságkérdésnél, nyilván a gazdaság az nem egy emberhez kötődik természetesen, de itt egy olyan dolog történik, hogy azért is lóg át, mert ugye ebben az esetben hát a végső szó az a miniszterelnöké lesz. És látható, hogy abban a felfogásban gondolkodik a Magyar Péter is, amit láthatunk egyébként korábban is, hogy nem az első az egyenlők között feltétlenül, hanem egy olyan miniszternek, aki kifejezetten irányítja a kormányt, irányítja a minisztereit, és nem csupán arról van szó, hogy akkor most ők összejön a kormány, és akkor időről időre hát egyfajta ilyen közös gondolkodás, vagy közös döntést hozzanak az eredményeképpen mennek, amerre mennek, hanem kifejezetten a miniszterelnök központjából indul el a jogalkotás, onnan indul a gazdaságpolitikának az irányítása, és gyakorlatilag minden szakpolitikának az irányítása. Én ezt várom egyébként, meg nyilván a kommunikáció is onnan indul el, tehát ez egy kifejezetten hangsúlyosan miniszterelnök központú döntéshozatal.
29: De ebben hogy illeszkedik bele a vétójog? Van 16 miniszter, aki közül 4 mégiscsak valamilyen módon ki lett emelve. Hogyha most az Európai Uniónak a működését nézzük, ott a vétójog az pont azt segíti, hogy mindenki egyenlő tudjon lenni, teljesen függetlenül attól, hogy mondjuk egy tagállamnak mekkora a gazdasági súlya, vagy a mérete. Ebben az esetben egy vétójog ugyanezt eredményezi-e? Mert mintha itt azt látnánk, hogy ez a 4 minisztérium, ez egyenlőbb az egyenlőbbek közt.
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként, mert ugye ez egy teljesen új dolog itthon, hogy van 4 olyan minisztérium, amelyik meg miniszter, aki vétójoggal rendelkezik a kormánynak a döntéseit illetően. Nyilván ez a felelősség kérdésének a rendezése is, mert hogyha azt érzékelik a miniszterek a saját szakterületükön keresztül, és nyilván az a 4 szakterület van kiválasztva, amely egy kiemelt területként akar kezelni a TISZA, hogyha ők úgy érzékelik, hogy a kormánynak a döntései olyan irányt vesznek, ami az ő kiemelt területeiket negatívan érinti, magyarán lefordítva a kormányprogramot, a kormány ígéreteket negatívan érinti, akkor vétózhatnak. Kíváncsi leszek, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog megvalósulni. Valóban fognak élni ezekkel a vétó lehetőségekkel, vagy ez csak egy ilyen kommunikációs fordulat, hogy van egy ilyenjük, de egyébként nem lesz jelentős.
29: Már csak azért is, mert itt arról beszéltünk, hogy a gazdasági területek átlógnak, és hogyha megnézzük, hogy ebből Vitézi Dávid és Kapitány István milyen fajsúlyos szeletet kap, viszont a vétó jog rájuk nem vonatkozik.
0: Ez érdekes lesz látni, majd keveset tudunk még a szereplőkről. A kampányban láttunk bizonyos megszólalásokat, de hát ugye mondjuk Vitézi Dávidot nem ebben a kampányban láttuk, akkor fogalmazzunk így. Tehát ez egy olyan összerakott kormány, mert nyilván ott van a kompetencia, és alapvetően látszik, hogy egy-egy szakterületet alapvetően a szakterületben jártas szereplőknek próbálnak utalni, és ezen belül, vagy ezen kívül belül, inkább így fogalmazok, van egy kör, aki már a kommunikációban részt fog venni, de a kettő nem teljesen tükrözi egymást. Tehát ne gondoljuk azt, és ne is várjuk szerintem azt, hogy az összes miniszter egyformán fog részt venni a kommunikációban. Ez egy centralizált kommunikáció lesz, már most látható egyébként, akárcsak a sajtótájékoztatóról, ami Magyar Péter teljesen a kezére vette a kommunikációt és az irányítást a sajtótájékoztatón is. Centralizált kommunikáció lesz, azt a kommunikációt fogják valószínűleg követni, mint amit követtek ugye a kampány során, akkor volt ugye ez a Press Kukac néven elhíresült kommunikációs fordulat, ugye az történt, hogy oda mentek a különböző képviselőjelöltekhez, nyilván egyébként a szemmel lévő oldalnak a médiája, és akkor mondták, hogy nem válaszolnak a kérdések, nem küldjék el a Press Kukacra a válaszokat. Na most egy nagyon hasonló megközelítés változik a kormányzati kommunikációban, hogy nem lesz valószínűleg mindenki felhatalmazva arra, hogy csak úgy mondogasson dolgokat, mert nyilván ugye nagyon sok minisztérium van, ebből egy nagyon széttartó kommunikációját, nagyon komoly belső feszültségekkel, összeveszésekkel, frakciózásokkal és hasonlókkal, hanem valószínűleg a kommunikáció egy központban lesz utalva, megint egyébként az Európai Bizottságot tudom példaként hozni, megint Ursula von der Leyen, ott is ugyanezt a dinamikát követik. Az előző ciklusában von der Leyen sokkal nagyobb szabadságot hagyott a biztosoknak, és ott a biztosoknál voltak is egyébként sokszor kiszólások, voltak olyan lépések, amikor szándékosan átlépték Ursula von der Leyen, neki láttam, és egyébként ilyet nem nevesítek biztos, de voltam ilyen bizottsági sajtótájékoztatón, ahol látszott, hogy a bizottságnak a szóvivője is felvont szemöldökkel nézve, az adott biztos, hogy magához ragadta a kommunikáció jogát, és nem hagyta meg az Európai Bizottság elnökének kommunikációt. És ugye ezekből a tapasztalatokból tanulva Ursula von der Leyen úgy folytatta le ezt az egész történetet, hogy a mostani bizottságnál, ha megnézzük, a bizottság szóvivői kommunikálnak elsősorban, és ő kommunikál elsősorban, és az összes biztos, hogy gyakorlatilag ilyen technikai szereplők, vagy ilyen másodlagos szereplői a kommunikációnak.
29: Érdekes azt is látni, hogy Magyar Péter mellett rögtön három szóvivő is pozíciót kapott, mind a három ott volt a sajtótájékoztatón, és akkor, hogyha már a sajtótájékoztató, akkor nézzük meg, hogy a média, és eznek nagyon fontos üzenete van, milyen sorrendben kérdezhetett. Ugye 444, ATV, Partizán, RTL, Telex, HVG és Gulyás Ágyú média. A végén azt hiszem a TV2 is feltett a kérdéseit, bár megkapta hozzá a kísérő mondatokat is Magyar Pétertől. Akiket itt most felsoroltunk, ők lennének a kormánypárti média tagjai?
0: Jó a kérdés. Nyilván ezt akkor fogjuk tudni eldönteni, amikor már 100 nap után már látjuk, hogy hogyan kommunikálnak a különböző portálok a kormánynak a tevékenységét illetően. És azért mondom, hogy jó a kérdés, mert látszik egy nagyon komoly mozgás a médián belül, és most nem a Fideszhez közeli médiára utalok, hanem a Fideszre nem szimpatizáló, és mondjuk úgy, hogy korábban ellenzéki média, most pedig hát mondhatjuk valami, hogy kormánypárti vagy nem kormánypárti, mondom, ezt majd idővel fogjuk tudni pontosan eldönteni. De hogy miről beszélek? Arról beszélek, hogy a 444 és több más portál kezdte el kritizálni az RTL klubot. Az RTL-t, ugye itt a napokban. Ez egy nagyon érdekes szituáció, ott is beindult egy ilyen helyezkedés. Nyilván ez azt jelenti, hogy ki kell találni a Telexnek, 444-nek, Partizánnak, stb., hogy ők hogyan viszonyulnak a jelenlegi kormányhoz. Felveszik-e, akár a HVG felveszi a kormánymédia szerepet, és azt mondja, hogy ő teljes mértékben a kormánynak a szócsöve, és azt képviseli, olyan alátámasztó cikkeket ír, olyan alátámasztó videókat készít, ami arról szól, hogy a kormánynak a programja, a munkája az miért jó, az miért hasznos, vagy pedig azt mondja, hogy többé-kevésbé ettől eltérő módon, de kritikát próbál magának megfogalmazni. A Partizán volt az első, amely nagyon határozottan jelezte, hogy ők mindig is ellenzékben voltak, és mindig is ellenzékben lesznek, tehát ők ellenzéki médiaként apostrofálják magukat. Nyilván ugye ebben a tekintetben azért egy picit árnyalta, vagy nem picit árnyalta a képet a Róf Bálintnak ugye a kormányba való kerülése, ahol egy gyorsan egy ilyen, hát egy gyors kommunikációval próbálta a Partizán magyarázni, hogy ők nem tudtak arról, hogy lett volna együttműködés. Na most el tudunk egy olyan szituációt képzelni, hogy egy miniszterelnök felkér valakit vezető miniszternek, miniszterelnökséget vezető miniszternek, csak az alapján, hogy látta őt a YouTube-on, és a YouTube-on jókat mondott az illető. Ezt mindenki gondolja végig, és döntse el magában otthon, vagy ahol az autóban, hogy ez mennyire reális szenárió, de maradjunk annál, hogy most látszik a mozgás, keresik a helyüket, és nyilván egyébként mérik a saját olvasóikat is ezek a portálok, nézik, hogy hogyan rezonálnak erre, mert ugye nyilván látják azt, hogy vannak az olvasóikban is szimpatizánsok, és vannak olyanok is, akik kételkednek abban, hogy a kormány ez teljesen és tökéletesen azt fogja végrehajtani, mint amit elvárnak tőle. Nyilván egyébként ilyen nincs, ezt mindig el szoktam mondani, ilyen kormány a világon nem létezik. A világ összes pénze kellene hozzá egy ilyet, és még akkor se lenne szerintem olyan kormány, amely képes lenne végrehajtani ezt. 100 nap, ez amit mondok, 100 nap türelem, és 100 nap figyelem, ott kell lenni, és ott figyelni kell az eseményeket.
29: Hát az több érdekes kérdést is felvet, hogy Magyar Péter mi alapján választja ki a hozzá közelállókat, hiszen ezen a sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy Tóth Péter korábbi kormány vagy kampányfőnök nem fog visszavonulni, hanem a nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz Magyar Péternek. Ugye ott azt a választ adta, hogy egy nagyon sikeres kampányt vezényelt le, szembe ugye a Fidesz kampányfőnökével, de a kérdés rögtön fölmerül, hogy az egyikből hogy következik a másik, hogy lehet nemzetbiztonsági főtanácsadó egy kampányfőnök. Vagy éppen miért? Mi ennek a célja?
0: Az egyik válasz az, hogy sehogy, a másik válasz az, hogy így. Igazából ez egy amerikai modell. Amerikában jellemző az, hogy politikai érdem alapján az elnök beemel valakit egy olyan pozícióba, amiben nem feltétlenül tükrözi az eddigi tevékenysége vagy szakterülete ezt a pozíciót. Itt ugye ez egy érdekes kérdés, és ez egy érdekes felfogás is, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadó milyen szerepfelfogáshoz magára venni, és nem a saját gondolataimat mondanám, hanem olvastam, érdekes volt egy Arányi Péternek a megnyilatkozása a témában, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy hát most van egy halom kérdés, hogy most arra fog-e figyelni, hogy a szolgálatok milyen kockázatokat jelölnek meg, arra fog-e figyelni, hogy a kormánynak milyen stratégiai vannak, vagy pedig politikai megközelítés fog alkalmazni, mint volt kampányfőnök, és politikai szűrőn keresztül fogja majd nézni, és használni a titkosszolgálati információkat. Hát ugye ez is megint ahhoz a kérdéshez vissza, hogy nem látjuk, de érdekes, hogy ezek a kérdések felmerülnek, és érdekes egyébként maga a személynek a választása, hogy pontosan ráesett a választás, és nem valaki másra, akinek mondjuk van valamilyen fajta tapasztalata egyébként akár a hírszerzésre, akár titkosszolgálatokkal, akár egyébként a belbiztonsággal.
29: És itt már szóba került, és a sajtótájékoztatón is a 480 forintos üzemanyagár, amire ugye a kampányba azt mondta Magyar Péter, hogy ezt a kormányzat minél hamarabb vezesse be. Ugye most elütötték azzal, hogy most már más a gazdasági környezet, de annyit viszont elmondtak, Kapitány István is hangsúlyozta, hogy szeretnék az üzemanyagoknál ezt a védett árat megtartani. Viszont pont ma baloldali közgazdászok, a levegőcsoport munkatársai, egyetemi közgazdászok írtak egy olyan nyílt levelet Kapitány Istvánnak, amelyben viszont arra szólítják föl, hogy ezt a védett árat mi hamarabb vezesse ki, mert ez nagyon nagy bajt okoz a magyar gazdaságban.
0: Maradjunk először az árnak a kommunikációjánál, mert hogy ez jól rámutat arra, amiről ugye beszéltem, hogy ki kommunikálhat és mit kommunikálhat, mert hogy beindultak hétfőn a meghallgatások, újságírók megkérdezték azonnal Kapitány Istvánt arról, hogy akkor mi a helyzet a 480-as árral, mikor fogják bevezetni, és hát ilyen zavart mosolyban elsétált a kérdések elől. látszott, hogy nincsen válasza erre a kérdésre. Magyarul nem dolgoztak még ki narratívát erre, és ugye ez volt az, amiben látszott, hogy mire Magyar Péter kiállt ugye a újságírók elé, akkor már egy kész narratívát dolgoztak ki, egy kész választ dolgoztak ki azzal kapcsolatban, hogy a 480-as árat azért nem tudják most bevezetni, mert, és ugye emlékszünk, meg emlékezünk egyébként a kampányígéretekre, ugye a kampányban konkrétan az történt, hogy a kormány a számon kérte, hogy miért nem csökkenti az áfáját az üzemanyagoknak, és ugye miért nem az egyéb ilyen terheket, miért nem próbálja meg csökkenteni annak érdekében, az üzemanyag árakat mérsékelni lehessen, és gyakorlatilag ugye ezzel most kivétte azt, hogy saját magával szembeállítsák, és az emberek megkérdezik, hogy akkor hol van az ígéretnek a beteljesítése, hogy azt mondja, hogy hát egy más gazdasági helyzet volt akkor, amikor ezt ő ígérte, meg most, amikor ez van. Ugye maga az árazás, meg egy érdekes kérdés lesz, mert most hirtelen megjelentek azok a szereplők, akik elkezdték feszegetni azt, hogy a jelenlegi közlekedési politika, a jelenlegi egyébként a KRESZ, meg ugye általánosságban az egész közlekedési kultúra, az egy autóközpontú, autós központú kultúra. És ugye ezt a gondolatkör, már ismerjük, ez egy alapvetően baloldali liberális zöld gondolatkör, egyébként eddig ez a Karácsony Gergely körül összpontosuló elem, korábbi LMP körül, meg egyéb ilyen utódszervezetek körül központosuló gondolatkör, eszmei kör, aki ezeket a kérdéseket eddig feszegette, és ők most úgy érzik, hogy

0: általános lobbizás, mert most látják azt, hogyha most meg tudják győzni a kormánynak a képviselőjét és a kormányt arról, hogy az ő elképzelésük a jó és a helyes, akkor az elkövetkezendő 4 évben az ő elképzelései is tudnak érvényesülni. Tehát most egy elképesztő lobby erő és elképesztő lobbizás fog beindulni. Ezt az elképesztő lobbizást látjuk ilyen, egy-egy ilyen anyagból, egy-egy cikkből kiszivárogni.
1: Tehát ebbe, bár a Tisza párt kormányának nem olyan nagy még a történelmi múltja, hiszen itt akár hetekről beszélünk csak, de hogyha a lobby erőt nézzük, vagy azt, hogy véleményezik a társadalom egyes csoportjai, elég csak itt az oktatási miniszternek a személyére gondolni. Vita bontakozott ki, visszakozott a Tisza párt. De mondhatnám az igazságügyi miniszternek a személyét is, akit egy nappal a kormányalakítás előtt változtatott meg Magyar Péter. Akkor, amikor ilyen társadalom felől érkező lobby tevékenységet látunk, akkor elkezdhetünk azon aggódni, hogy nem is biztos, hogy ez a védett üzemanyag ár az velünk marad?
0: Hogyha a nagy képet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ha nem lenne kétharmados felhatalmazása a Tiszának, akkor azt lehet mondani, hogy egy bénak, ha csak kormány csinálja ezt, hogy megnézi, hogy bedob egy témát, megnézi, hogy hogyan reflektál rá a közönség, és hogyha nem, akkor azonnal visszakozik. Ez bénázás lenne. Egy kétharmados felhatalmazásnál ezt inkább óvatoskodásnak nevezném. Amit ugye ahonnan indult a beszélgetésünk. Megtartani azt a szavazó tábort, amennyire csak lehet, akik a Tiszát beszavazták ugye a hatalomba. Ez nyilvánvalóan nem fog sikerülni. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy nem lehet ezt a szavazó tábort így, ahogy van, ugyanazokat az embereket ugyanúgy elvinni, mondjuk 1 év múlva, 2 év múlva, vagy 4 év múlva a választásokon, és nem fognak ugyanúgy a Tiszára szavazni, azért, mert egy pártnál mindig van egy törzstábor. És ez az, ami az igazán izgalmas kérdés, hogy a Tisza egy új formáció. És a új formációként nincs törzstábora. Tehát ez most egy protestpártként szerzett kétharmados felhatalmazást. És most a kormányzással kell neki megteremteni a törzstábort, és ott a kormányzati döntések fogják elárulni, hogy ők hol látják a saját törzstáborukat. És azt gondolom, hogy itt van egy tapogatózás az ő részükről is. Ezek a lépések, amikor ugye bedobják a vejét a miniszterelnöknek, mint igazságügyi miniszter jelölt, majd ő maga pár nap múlva kilép és visszakozik. Nyilván nem csupán a saját döntése lehetett ez, hanem rájöttek arra, hogy ez nem fog átmenni. Hát láttuk egyébként, hogy Brüsszelben sem ment át. Ugye a Politico erős kritikával illette ezt a döntést. Akkor látjuk ugye, és már érdekes lesz figyelni, hogy mondjuk a köztársasági elnökkel kapcsolatos kommunikáció az hogyan alakul. Ugye ott is már érkeztek például a Die Presse, az osztrák sajtóból, de aztán talán a német vagy a svájci sajtóból is érkeztek már olyan visszajelzések, amelyek azt mutatták, hogy ez külföldön nem menő, ez külföldön nem tetszik, mert bizonytalanságot vált ki. Figyelni kell majd, hogy itt változik esetleg a kommunikáció. De gyakorlatilag az történik, hogy mérik be, hogy mekkora a mozgástér, mi az a mozgástér, ami mondjuk európai szintről szólnak, hogy ez már túl sok, mi az a mozgástér, ami azt mondják a szavazópolgárok, hogy ez nekik már nem tetszik, nem szimpatikus, és mi az a mozgástér, ami meg éppen még belefér. Tehát most gyakorlatilag méregetnek mindent, és annak köszönhető ez oda visszajáték.
1: Hát erről a jövőben még beszélni fogunk. Köszönöm szépen Póca Istvánnak, hogy a vendégünk volt.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
4: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából: Nagymarosra várják az ifjúságot szombaton.
2: Szóval tényleg sokféle módon a szöveg, a zene, az ének, a beszélgetés, a találkozás, ezek mind-mind lehetőséget adnak arra, hogy így megmozduljanak a fiatalok. Az Új Jeruzsálem közösségnek három fiatalja fog majd tanúságot tenni az ő saját tapasztalatukról.
1: A hétköznapok spiritualitása.
3: Szerintem mindannyiunk életében kellenek ilyen horgonyok, ilyen emlékkövek, ezek a csendek, amiben újra megszületik bennünk ez a bennünk fénylő csillag.
1: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Keressük a helyünket a világban, s közben felmerül bennünk, mi az, ami megtart, hogy keresztényként megmaradjunk. Hogy van Isten jelen a mindennapjainkban, döntéseinkben, kapcsolatainkban, és mitől lesz a hit korlát helyett iránytű az életünkben? Ezekre a kérdésekre kaphat választ, aki szombaton, május 16-án ellátogat Nagymarosra, az ifjúsági találkozóra, melynek idei témájáról az egyik szervezőtől, Dobszai Benedek ferences szerzetestől érdeklődtem.
2: Az idei tavaszi nagymarosi találkozó azzal a mottóval szerveződik, hogy mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, ez ugye az apostolok cselekedeteiből származó idézet, és nagyon jól kihozza azt is, amit úgy szeretünk mondani fiatalok, hogy benne vagy-e, vagy benne vagy, ezt a szólást is úgy kicsit magában hordozza. Egyrésztről nyilván akartuk azt, hogy egy ilyen dinamikus megszólítása legyen a fiataloknak, hogy miben vagytok benne, mi az, ami mozgat benneteket, mi az, ami visz előre titeket, de ugyanakkor nyilván ez egy katolikus találkozó, ezt rögtön szeretnénk oda csatolni ahhoz a tapasztalathoz, meg meghíváshoz, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, hogy igazából a kereszténység az nem csak egy értékrendnek a követése, hanem egy életközösség Krisztussal. És ezt akartuk nagyon közel hozni a fiatalokhoz, hogy vallásosnak lenni, hinni, az elsősorban egy ilyen nagyon szoros személyes kapcsolat benne lét Krisztusban, Istenben. Ez egyik nagyon fontos, és hát önmagában mindenképp akartunk valahogy a hitre rávezetni, erről gondolkodni, mit jelent hinni, nem csak abban a szempontból, hogy mennyire jó, hanem akár ennek a nehézségeit, kétségeit is behozni a gondolkodásba.
1: És hogyan segítik a résztvevők számára, hogy hallható legyen ez az üzenet? Tehát mind az előadó, gondolom a fő előadás és előadója, de vajon lesznek akkor fiatalok, akik tanúságot tesznek, vagy már régóta fiatalok, akik tanúságot tesznek erről, hogy jó benne lenni, élni és mozogni?
2: A nagymarosi találkozót úgy szoktuk meghatározni, hogy egy olyan nap, amikor ki lehet szakadni, ugye nagyon sokszor máshonnan jönnek Budapestről, vidéki városokból, akár felvidékről, és úgy odaadni az időt. Ez nagyon jó, mert ilyenkor tényleg van lehetőség arra, hogy megmozgassunk, megszólítsunk. A konkrét program szempontjából ugye az egyik az, hogy lesznek tanítások, ugye maga a főadás Fábri Kornél püspökatyával, aztán lesz nagyon sok imádságra lehetőség, közbenjárással egybe kötött szentségimádás rögtön a főadás után, és aztán ott vannak a fakultációk délután, amelyekben egyrészt az Emmanuel közösség vezet majd fakultációt, Simon Dávid atya, aki ugye egy nagyon-nagyon szuggesztív előadó, ő kicsit így a keresők szempontjából nézi ezt az egész témakört. Azután fontos nagyon, hogy lesz lehetőség személyes beszélgetésekre, oázis munkatársaival, azután az is egy nagyon jó dolog, hogy lesz lehetőség liturgikus táncot tanulni. Szóval tényleg sokféle módon a szöveg, a zene, az ének, a beszélgetés, a találkozás, ezek mind-mind lehetőséget adnak arra, hogy így megmozduljanak a fiatalok. És egyébként konkrétan délután a Szentmise előtt akkor lesz tanúságtétel, ezt most már néhány éve bevezettük, az Új Jeruzsálem közösségnek három fiatalja fog majd tanúságot tenni az ő saját tapasztalatukról.
1: Tehát több lelkiségi mozgalommal is lehet ilyenkor találkozni, hogy most az Emmanuel közösség lesz az a közösség, aki zenei szolgálatot is tesz. Ez egy ilyen koncepció lesz majd, hogy mindig egy-egy közösségbe mutatkozhat?
2: Ugye általában úgy szerveződik a találkozó, hogy egyrészt kitaláljuk, hogy milyen téma lenne jó, ez sokszor ugye próbál kapcsolódni a világegyház fontos témáihoz, ha például olyan esztendő van, amikor eleve mondjuk a Szent Atya meghatároz egy témát, akkor azt próbáljuk. Nyilván a másik, amin mindig gondolkodunk, ki legyen a fő előadó, illetve ki legyen aztán a zárómisének a fő celebránsa. Ezek ilyen fontos pontok, és az utóbbinál mindig fontos, hogy valaki főpásztor legyen, hogy ezzel is az egyháznak az egységét szimbolizáljuk. És valóban korábban ugye úgy volt, hogy Siejenőjék és csapata, vagy aztán az abból kinövő zenei közösségek vitték a zenei szolgálatot. Lehetőség volt arra is, hogy igen, egy-egy akár olyan zenekart, énekart, közösséget megismerni, akik nem annyira vannak előtérben. És most az utóbbi 2-3-4 alkalommal jutottunk el oda, hogy nagyon szerencsés, hogyha van egy olyan helyzet, hogy van egy fő előadó, aki mögött van egy közösség, ami akár zenei szolgálatot is tud adni, de akár egy fakultációt el tud vinni, akár egyszerűen jelen van az egész napon. És így valóban most ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy Fábri Kornél atya, aki maga is tagja az Emmanuel közösségnek, ő maga jön és hozza azt a közösséget is, akik a háttérszolgálatot, akár a közbenjáró imádsághoz, a közbenjárókat hozzák. És valóban ez részünkről is egyébként egy könnyebbség is, hogy egy közösséget kell megszólítani, de egyfajta lehetőség arra is, hogy ilyen sokszínűen mutatkozzon be egy csapat. Kicsit hasonló lesz majd az őszi helyzetben, és ott a Koretumen Kriszti közösség lesz majd úgy, hogy egyben a tanítást és a zenei szolgálatot is ők adják.
1: A nagymarosi ifjúsági találkozó 2 évvel ezelőtt ünnepelte, ugye egy fél évszázados jubileumát, tehát óriási tapasztalata van már a fiatalok megszólításában. De mennyire tud ő is dinamikus lenni, ha már a mottót használjuk fel, mert ugye azért a társadalom is olyan sokat változott ez alatt az 50 év alatt, a fiatalokhoz való szólásnak a stílusa is olyan sokat változott, hogy ezt mennyire tudja követni a találkozó a szervezéskor?
2: Ez egy állandó kérdés, és közben nagyon sokat változott az egyház is abból a szempontból is például, hogy régen ez a találkozó az egyetlen ifjúsági találkozója volt a katolikus egyháznak, mint ilyen egy országos találkozó volt. Most is országos, de mégis azzal, hogy nagyon sok helyen regionális találkozók vannak, ifjúsági mozgalmaknak vannak, például a majálisai májusban. Nyilván nagyon meg is oszlott a keresztény közösség szó nem rossz értelmében, de mégis ebből a szempontból is sok minden változott. Állandó kérdés a megújulás a Nagymarosban, amiben benne van az is, hogy nagyon sokor ugye szeretnek visszajárni, hiszen az ifjúságoknak az emlékeit is hozza, és ez mindig egy kérdés, hogy közben nekünk meg a mai fiatalokat kellene elsősorban megszólítani, még akkor is, hogyha szívesen látjuk azokat, akik régebb óta fiatalok. Sok minden változott. A leginkább, amit látok, hogy a napszerkezetnek a különböző alakításai tudtak alakítani abban, hogy fiatalosabbá váljon. Én, amióta benne vagyok 20 éve a Nagymaros szervezésébe, azt látom, hogy legalább 2 olyan alkalom volt, amikor nagyon erősen megváltoztattuk a napnak a szerkezetét. Aztán az előadók megválasztása is sokat jelent. De az is egy fontos pont volt, amikor mi magunk kimondtuk azt, hogy ez a találkozó, ez nem egy ilyen széles vásznú, színes, szagos, tűzi játékos találkozó akar lenni. Annak is van értelme, és szerintem kell olyan is, hanem ez inkább egy ilyen elmélyítőbb jellegű találkozó. Tehát ahol a találkozások, a beszélgetések, egy-egy programra hosszabb idő, talán ez az, ami az irány lehet. És nagyon érdekes, hogy erre is vannak vevők. Tehát, hogy most az utóbbi 1-2 évben nagyon-nagyon sok fiatal kezdett el újra jönni. Tehát mi, akik látjuk az arcokat, akik jönnek, látjuk, hogy egy komoly fiatalodás történt. Ebben talán még annak is szerepe van, hogy talán sikerült megnyerni egy-két olyan szemét, akár atyát, akár más szemét, aki el tudja mondani, hogy miért fontos ez a találkozó, és vele sokan jönnek fiatalok.
1: Azt gondolom, azt is látják, hogy honnan jönnek, és hogy honnan kellene még, hogy jöjjenek fiatalok. Tehát, hogy akkor mi az üzenet, és mi a cél, ha a meghívót szét kellene küldeni, akkor igazán merre felé kellene indulni, és kiknek?
2: Hát ez mindig egy nagy kérdés a találkozónak, hogy a már egyházon belülieket hívjuk, vagy ennél szélesebb merítésbe akarunk elindulni, és mondjuk nagyon a misszió felé nyitunk. Talán a találkozónak a hagyománya inkább az előbbi volt, tehát hogy inkább a egyébként is sokszor már jól pasztorált fiataloknak a megerősítése, de egyébként fontos őket megerősíteni pont azért, hogy aztán a hétköznapokban ki tudjanak lépni. Biztos, hogy megmarad, hogy elsősorban most itt a meglévő hívőket szólítjuk meg, de azzal a nyitottsággal, hogy szívesen várunk olyat, aki két helyekkel van, vagy távolabbról indul, és azért erről is vannak szép tapasztalatok, hogy azért nagy megtérés élmények is kötődnek, akár a közelmúltból is Nagymaroshoz. És hogy nagyon ilyen felkínáló módon tegyük mindezt, hogy hát, hogy minden jó szándékú ember, aki akar jó szót hallani, jót imádkozni és jókat találkozni, beszélgetni, azt szívesen látjuk.
1: Igen, és lehetőség van az új kapcsolatok építésére is mindig, szóval nem egy zárt világba csöppen, aki ugrik egy nagyot Nagymarosra.
2: Abszolút így van, hogy a találkozások nagyon fontosak. A programfüzetben benne is van, hogy idő a találkozásra. Az ebéd az nem csak ebéd, hanem mindig idő a találkozásra. Van próbálkozás arra is, hogy akár ugye a Sapientia főiskolának a hallgatói szoktak például kis csoportos programot csinálni, kis csoportos beszélgetést vezetni, hogy oda akár nagyon távolról jövők is beüljenek. Volt olyan, hogy például a főadás vagy a szentségadás után azt kértük, hogy pár percre fordulj oda egy másik emberhez, nem azzal, akivel jött, és pár szót oszd meg vele, hogy benned most így mi mozog. Ez a találkozás, találkoztatás, ez nagyon fontos része a találkozónak, és hát azért tudjuk, hogy nagyon sok házasság született az elmúlt 50 évben ezekből a találkozókból. Nagyon sok élet fordult meg, és nagyon sok hivatás született Nagymaroson, úgyhogy ez egészen biztos, hogy ebben a találkozás Istennel, a találkozás a másik emberrel ennek nagy-nagy szerepe van.
1: Szombaton 10 órakor kezdődik Nagymaroson az ifjúsági találkozó, melynek idei témájáról az egyik szervezővel, Dobszai Benedek ferences szerzetessel beszélgettem. A nap részletes programját a Nagymarosi Találkozó Facebook oldalán, illetve a nagymaros.katolikus.hu

0: Kösd a szekered egy csillaghoz. Ezzel a mottóval rendezték meg a hétvégén Szegeden, a Gál Ferenc Egyetemen az 5. organikus pedagógiai találkozót. No de mit jelképez a szekér és a csillag? Hogyan tudjuk ezt a szemléletet és a spiritualitást is belecsempészni a hétköznapjainkba? Csáki Tibor nagymarosi plébánostól, az Organikus Egyesület spirituális alelnökétől ez iránt érdeklődtem előadása után.
1: A mindennapi életünk a szekér, amin a terheinkkel, a korlátainkkal, azokkal a adottságainkkal, amikkel rendelkezünk, feladatok, és néha belekerülünk a sárba, belekerülünk az örvénybe, a nehézségbe, és azt gondolom a csillag, amihez oda köthetjük a mi szekerünket, pont az az eszmény, az az ideál, ami kinek az ő hitvilága szerint a keresztény értelemben azt mondjuk persze, hogy maga Krisztus a csillag, de maga az embernek a hivatása, hogy megérti, mi a dolga, egy érték, hogy valaki valami mellett kitart, és az lesz a csillaga. Az a kiskutya, aki megfogta a szagot és keresi a vadat, az tudja, hogy merre menjen. Azt gondolom, egy ember, aki megértette, mi az ő csillaga, ahhoz oda köti magát, és hűséges ahhoz, akkor átlendül azokon az akadályokon, nehézségeken, amik sokszor leül a szekerünk, és úgy nem vagyunk motiválva. Ez, ami húz bennünket, az a csillag, aminek ereje is van.
0: De sokszor úgy érezhetjük, hogy bár hűségesek vagyunk a csillaghoz, de egyedül visszük a szekeret. Mit tegyünk akkor?
1: Hát azt hiszem, hogy van itt több szempont is abban, hogy egyedül képtelenség végigcsinálni ezt a történetet. Most ebben a még kis konferenciánkon ezt beszélgettük, hogy a karaván együtt halad, és amikor az egyik elfárad, akkor a másiknak a lendülete segít, ad erőt. És ez az igazság, hogy nem tudunk eredményeket elérni egyedül. Persze az individuális társadalom azt mondja, egyedül meg kell oldanod, és se te szuperhős legyél, de ez nem a szuperhősökről szól. Arról szól, amit az evangélium így mond, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, a viharokon keresztül is erőt ad nekem. Hát az is egy valóság, hogy néha eltűnik a csillag, mert eltakarják a felhők. Van egy kedves szerző, a Viktor Frank tanítványa, Elizabeth Lucas, aki erről a témáról írt egy könyvet, Kösd a szekeredetet csillaghoz. Hát abban fogalmazza meg ezt, hogy mit csináljunk, amikor eltűnik a csillag, amikor nem látjuk. Azt mondja, tedd meg a következő lépést. Az Isten nem csak a végcélben van jelen, hanem a következő lépésben van az értelem, hogy ott van, mint egy kincs, hogy szüksége van rám. És néha nem látjuk az nagy egészet, de a kicsi ott van. És azt is mondja, hogy nem magadra néz, a korlátaidra, mert akkor elakadsz, hanem tudj segítséget kérni mástól. És azért szerintem nagyon fontos, hogy legyen közösségünk, legyenek testvéreink, akik fölemelnek, amikor a lesünk. A Biblia mondja, hogy áldott az az ember, akinek van barátja, aki fölemeli, ha elesik. És persze azt is mondja ez a könyv, amire egy kicsit szerveződött most ez a gondolat, hogy emlékezz a fényre, emlékezz a csillagra, akkor is, amikor éppen most elhalványodott benned, és szükségünk van a csendekre. A hívő embernek az imára, a nem hívő embernek a csendre, hogy önmagában fölfedezze. Az emlékezet olyan, mint egy horgony, ami valamikor átéltem, láttam, hogy vezet az a csillag, és mint egy visszatérek hozzá, hogy akkor is, amikor most nem érzem a csillag vonzását, de van tapasztalatom rólam. A zsidók, amikor vándoroltak, emlékköveket állítottak, ahol Isten csodás tetteit átélték. És ezek az emlékkövek emlékeztették arra, hogy itt megtapasztaltuk az Isten közelségét. És aztán, amikor nagyon is elveszítették az ígéret földjének a reményét, akkor visszatértek oda, hogy innen indulunk. Szerintem mindannyiunk életében kellenek ilyen horgonyok, ilyen emlékkövek, ezek a csendek, amiben újra megszületik bennünk ez a bennünk fénylő csillag, amit az Úristen a spirituális intelligenciában minden embernek odaad, hívőnek és nem hívőnek, mert így vagyunk teremtve. Ez egy lehetőség és képesség, hogy oda közd magadat ehhez a csillaghoz, ahhoz az eszményhez, ideálhoz, hivatáshoz, szeretethez, ami a tied, és ahány csillag van az égen, minden embernek jut egy csillag. És nagyon jó, amikor megtaláljuk a magunkét, hogy nem ülünk le a sárban. Amikor csak magunkra nézünk, meg csak a földet bámuljuk, akkor leülünk a sárban. Tudni kell fölemelni a tekintetünket. Vörös Sándor mondja, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Hát adja Isten, hogy felfedezzük ezt a utat oda, ahogy mi csillagunkhoz.
0: Ugyanígy bennünk van az bizalom is, ugye az ős bizalommal velünk születik, mint a spirituális intelligencia. Hogyha ez megrendül, és szokták mondani, hogy már nem bízom senkiben, hogyan élesszük ezt fel újra, hiszen ott van bennünk.
1: Igen, ez egy nagy-nagy kutatási terület, hogy amikor valakinek az ős bizalom sérül, akkor ezt hogyan lehet gyógyítani. Ez már valóban a hitben történhet, hogy Isten képes bennünket visszamenőleg is a mi életünkben gyógyítani. De az egy csodálatos ajándék az Úristennek, hogy úgy tekintünk a világra, hogy van célja. És van célja az utunknak, és nem értelmetlen. Akkor is, amikor ez a Viktor Frank átéri a haláltáborban, akkor is azt mondja, nem látom hosszú távon az élet célját, de a mai napomnak van célja, van értelme. És napról napra ezt a bizalmat megkapja, hogy jó élni. És azt hiszem, hogy meg kell találnunk ezeket a lépéseket, hogy minden napnak el van rejtve a maga kincse. Kinek van rám szüksége? Hol tudok segíteni? Amikor felfedezem ezt, akkor bennünk ez a csillag felfénylik. Akkor ez a bizalom, hogy a világ jó. Bármennyire azt mondják, hogy itt mindenki megromlott, ez nem igaz. Minden emberben az Isten álmodik, és azt mondja a Don Bosco, hogy mindenkiben van egy kicsi rés a jóra. Hogy ez a kicsi rést, ha megtaláljuk, ez a bizalom pedagógiája, hogy azt keresem, azt a kicsi rést, amin keresztül hozzá tudok kapcsolódni, ahol a szövetségbe tudunk lenni. Ezt nap mint nap tudjuk gyakorolni, hogy nem csak egyszer történik velem, hanem mindig újra kezdve neki lendülök ennek, hogy ezt a rést a másikban, a jóra megkeresem, és hogy nem véletlen vagyok itt, valami célja van, hogy itt vagyok. Valakinek a javára lehetek. Azt hiszem, attól lesz értelmes az életünk, ez a csillag pedig vezetni fog bennünket.
0: Csáki Tibor nagymarosi plébánossal, az Organikus Egyesület spirituális alelnökével beszélgettem.

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezek az evangélium igéi.
2: Úrunk mennybe menetelének ünnepén Máté evangéliumának befejező jelenetét olvassuk. Jézus Galileában egy magas hegyen megjelenik tanítványainak, és megbízza őket, hogy kereszteljenek és tanítsanak minden népet. Máté nem beszél Jézus mennybe meneteléről. Hogyan kapcsolódik ez a szakasz mégis az ünnephez? Elsősorban úgy, hogy az ünnep lényegesen valamiféle fizikai folyamat, térbeli felemelkedés, hanem Jézus megdicsőlése és hatalma. Amikor Isten világ feletti hatalmáról beszélünk, amikor mennybeli trónját említjük bibliai kifejezésekkel, valójában végtelen szabadságát, egyetemes hatalmát értjük alatta. Jézus fölvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján, mondja Márk evangéliuma. Mostantól fogva látni fogjátok az ember fiát a hatalom jobbján, ígéri Jézus a főtanács előtt Máté beszámolója szerint. Ez a kép a Zsoltárok és Dániel nyelvezetével ugyanazt állítja. A megdicsőlt Jézus részt kap Isten hatalmából és dicsőségéből. Amikor Máté szerint Jézus azt mondja, nekem adatott minden hatalom az égen és a földön, nem azt akarja sugallni, hogy csak most kap hatalmat, inkább azt, hogy most, vagyis feltámadásában, tanítványai előtti megjelenésében imár mindenki számára kinyilvánul az ő örök hatalma, amelyet tanítványai a földi működés idején már szemlélhettek. Mindent átadott nekem az Atya, mondta Jézus, és az emberek csodálták a szavaiban megnyilvánuló hatalmat, amikor tanított, gyógyított, bűnöket bocsátott meg, amikor tanítványait is elküldte, hogy hatalommal hirdessék a mennyek országát. A négy evangélista közül egyedül Máté az, aki elbeszélését nem saját megjegyzésével, hanem egyszerűen Jézus szavával fejezi be. Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Már többször említettük, hogy a feltámadt Krisztus azt az ígéretet erősíti meg, amelyet születésének híruladásánál fogalmaztak meg, hiszen az ő neve Emmánuel, velünk az Isten. Ez is a mennybe menetel ünnepének sajátossága. Nem Jézus távozását, hanem új, másfajta jelenlétét ünnepeljük. Az Úr másként van jelen, de ugyanúgy segít, tanít és üdvözít, ahogy azt földi működésében már megmutatta. A feltámadott utolsó megjelenésének János és Lukács evangéliumában is a tanítványok megbízására középpontjában. Jézus jelenlétének ígéretét viszont ott a Szentlélek elküldésére tett utalás helyettesíti. Jézus jelenlétének egyfajta analógiája és módja a bennünk visszhangzó szó: veletek vagyok. Ez az ígéret az egész elbeszélést áthozza az olvasó jelenébe, sőt, megnyitja egy reményteli jövő előtt. Máté elbeszélése szerint a tanítványok azonnal átérzik Jézus dicsőségét. Leborulnak előtte, mint valamivel korábban az asszonyok. A 11 tőlük az asszonyoktól tudta meg, hogy Galileába kell mennie, a pogányok földjére. Jézus földéletében Izrael házának elveszett juhaihoz szólt küldetésük. Ez a küldetés most folytatódik és kiegészül minden néphez. Tanításuk, teremtő és gyógyító szavuk a keresztségben látható közösséget is formál. Jézus nem csak Ábrahám és Dávid fia, ahogy azt Máté az evangélium kezdetén Jézus származásáról szólva hangsúlyozta, hanem immár Isten fia. Ég és föld, élők és holtak felett szeliden gyakorolt uralmával együtt. A tanítványok leborulnak Jézus előtt, egyesek azonban kételkednek. Talán nem ismerték fel, féltek tőle, mert szellemnek vélték. A kételkedni ige Máténál csak így szerepel. És még abban a híres történetben, amikor Péter a hullámok láttán megijedt, kételkedett és merülni kezdett. A kétkedőt bilincs köti, húzza a mélybe. Aki viszont leborul Jézus előtt, felfedezi jelenlétét, annak horizontja kitárul, és felfedezi azt, aki vele tart a világ végéig.

0: kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Hadiüzemekre, katonai repülőterekre, valamint az ukrán üzemanyagellátási és közlekedési infrastruktúra katonai objektumaira mért tömeges csapást az orosz hadsereg. A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy a nagy hatótávolságú fegyverekkel végrehajtott támadás válasz volt az Oroszország területén található polgári célpontok ellen elkövetett ukrán csapásokra. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Közben ma, 12 év után ismét tartottak állománygyűlést a külügyminisztériumban. Orbán Anita tárcavezető a közösségi oldalán azt írta, visszatérnek azok a szakmai és stratégiai feladatok, amelyek a magyar diplomácia erejét évtizedeken át meghatározták. A külügyi intézet és az információs hivatal ismét a minisztérium részeként működik tovább, a tárca rövidítése pedig újra KÜM lesz. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben, erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra nőtt. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszerbiztonsági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt, és azt mondta, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. Ismét elmarasztalta a közszolgálati médiaszolgáltatót a médiatanács. A testület megállapította, hogy a nemzeti petíció ábra megjelenítésével megsértette a társadalmi célú reklám közzétételére és más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi előírásokat. Az ábra az M1, M2, M4 Sport, M5 Duna és Duna World csatornákon jelent meg. A médiatanács a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-t 2.100.000 forint bírsággal sújtotta. Korábban a nemzeti konzultáció logó miatt kapott hasonló bírságot a közszolgálati médiaszolgáltató. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élet tisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek. Holnap Felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és gyakran fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A hőmérséklet holnap délután 15 és 25 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: 95 éve született a Szindbád című film legendás rendezője, Huszárik Zoltán. Stúdió vendégünk a lánya, Huszárik Kata színésznő. Bombon 30 címmel születésnapi koncertre készül a zenekar, és a Bölcsesség évada szeptembertől a Veszprémi Petőfi Színházban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten ifjabb Jászai László.
4: A Karamazov testvérekben találkoztál Csákányi Laci bácsival.
5: Már az elején volt egy nagy vitás jelenetünk, ahol én lerántom és ütlegelem, és nem tudtam mit csináljak, és kiszólok, mit csináljak a Laci bácsival? Lehetőleg hagyd életben.
3: A házigazda Orosz György. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 11. fejezet.

a fekete ereket legtöbbre becsülik, mivel ezek keverve vannak markazittal, azaz valamely sárgás színű anyaggal. Azonban ha ez nem is fordul elő nagy bőségben, azért meg vannak elégedve, mivel az olvasztás annál könnyebben megy. Ha az erek nagyon vastagok, azt hiszik, hogy valami haszna vehetetlen dolog vegyült belé, melyet az olvasztó pestben kitisztítanak. Ezért ezt tolvajnak nevezik, mivel az érc gazdagságát csökkenti és elrontja. Találnak itt egy vörös színű és a fémekre ragadó ásványt is, melyet cinóbernek neveznek. Ezt olajjal vegyítik, és vörös festéket készítenek belőle, mely legalábbis olyan, ha ugyan nem jobb, mint a sublimált cinóber. Továbbá kristályt, ametisztet és különféle drága követ találnak a szikla hasadékokban és a fémek mellett. Oly tiszta gálic találtatik, mint a kristály, számos bányában, kiváltképpen az úgynevezett Paradicsomhegyben, mely ekkor Svoboda Jakab gyógyszerészé volt. Ennél az úrnál voltam szálláson, hol igen sok érdekes ásványt láttam. Némely ezüstér gazdagabb, mint a másik, mivel az egyik földdel, a másik pedig kövekkel, markazittal, cinóberrel, vitriollal és egyéb hasonló anyaggal van keverve. Nem minden bánya egyenlően gazdag, mivel némelyikben aránylag több az ezüst, mint a másikban. Néha 100 fontnyi földszínre hozott anyagból csak egy obon ezüstöt kapnak. Néha ugyancsak 100 fontból 2, 3, 4, 5, sőt 20 obon ezüstöt is nyernek. Ennél gazdagabb már legnagyobb ritkaság. Azonban már felényi jó ezüstöt is találtak. Magam is láttam oly gazdagot, hogy késsel is lehetett vágni. Mihelyt valamit találnak, egy darabot azonnal a kémlésznek nevezett hivatalnokhoz visznek, ki a fémtartalmat a következő módon vizsgálja és ítéli meg. A különféle fémekből egyenlő mennyiséget vesz, miután pedig megszárította és megmérte, kellő mennyiségű olmot vegyít közéjük, azután megtisztítja. Ekkor észreveszi, mennyit kell mindegyik fémhez vegyíteni, és meghagyja, akik ezzel foglalkoznak, hogy az olvasztópestben olvasszák föl. Parancsa szerint hozzátesznek, vagy elvesznek a közé vegyített fémekből, melyek az olvasztáshoz szükségesek. Így például 10 000 font ezüst tartalmú anyaghoz, mely rendesen 2,5 obon tiszta ezüstöt tartalmaz 100 fontonként, 4 000 font ezüst és 20 000 font vaskövet vegyítenek. Ez utóbbi azonban nem valódi vas, hanem a hegyekben talált kő, és azt hiszik, hogy a legjobb erek ilyen színűek. Ehhez járul még bizonyos mennyiségű tűzkő, ez pirit faj, az előforduló markazit mennyisége szerint. A vas salakból annyit adnak hozzá, amennyit jónak látnak. Ez utóbbi a serpenyők tetejéről leszedett hab, és az összes felsoroltakból keletkezik. A pestekben fölolvat anyag a fenéken levő lyukon az alája helyezett serpenyőbe folyik. Itt azonnal habréteg keletkezik, melynek eltávolítása után a tiszta fém marad ott. Ezután olmot tesznek hozzá, mely az ezüstöt a serpenyő fenekére viszi magával. Kis idő múlva e fémet ismét megolvasztják, és az olmot vagy az ezüst közé vegyült bármi más anyagot 2 hatalmas fújtató segélyével lesöprik, és a megolvat ezüst litargirummá lesz. Az először fölszínre kerülő fehér, az utóbbi pedig a tűz további behatása folytán vörös. A selmeci ezüst erekben csaknem mindenütt némi aranyat is találnak. Ennek tisztítása következőleg megy végbe. Az ércet megolvasztják és porrázúzzák, azután valami választóvíz félében föloldják. E választóvizet pedig selmecen előállított bizonyos gálic nemből készítik. Ennek hatása folytán az arany a fenékre száll le. A választóvizet az ezüsttől elpárologtatják és többször is használják. Nagyon unalmas volna, ha a bányákról mindent leírnék, jól lehet ezek épp úgy megérdemlik, mint a mejszeniek,
melyeket Agricola oly bőven és tüzetesen leírt De re Metallica és De Fossilibus című könyveiben. Lenis is igen becses munkát írt a bányákról. Erker Lázár pedig a leggazdagabb bányákról igen kitűnő leírást nyújtott. Valóban kevés hely hasonlítható össze az itteniekkel, hol a természet és a művészet összes gazdagságát és erejét kifejteni igyekszik. Ez országban csak nem oly képen dolgoznak, mint hajdan Rudolf császár idejében. Ez uralkodó igen vállalkozó volt, és másokat is buzdított a bányászatra. Jelenleg számos jobb eszközzel és szerszámmal rendelkeznek, mint a ma időben. Ám bár minden héten sok ezüstöt tisztítanak Selmecen, melyeket szekérszámra szállítják, mégsem láthattam a legcsekélyebb darab tiszta ezüstöt sem, mivel ezen országban a pénznek fele vörös réz. Midőn az itteni ásványvizeknek a fémekre gyakorolt hatását akartam szemlélni, kénytelen voltam néhány keresztet és emlékérmet kölcsönkérni. Selmec közelében, azon a helyen, hol hajdan a régi város volt, igen magas és csak nem függőleges szikla áll. Ennek egy része tetőtől talpig igen szép és feltűnő színű, ugyanis zöldbe játszó kék, néhány sárga folttal. Ezt rendkívül szépnek találtam, mivel ehhez hasonlót még sohasem láttam. Azt hihetni az ember, hogy az egész szikla azúrkőből van. Hallottam egy spanyoltól, ki sokáig tartózkodott Kelet-Indiában, hogy a perui ezüstbányák közelében szintén látott ilyen sziklát. A Selmectől egy magyar mérföldnyire levő Szklénóban hajdan gazdag aranybánya volt. Szerencsétlenség volt ennek elvesztése, mivel senki sem tudja a bánya bejáratát megmutatni, mióta Bethlen Gábor hadjárata idejében a lakosok elmenekülni kényszerítettek. A bányának hajdani tulajdonosa azonban hagyott hátra néhány jegyet, melyek segítségével ismét megtalálható volna. Azaz, eszközeinek ábrázolataival, melyeket a fák héjába vésetett. Az eszközöket már megtalálták, és jól tudják, hogy ha egy követ találnak, melyre emberi arc lesz vésve, a bánya ott lesz, és csak néhány követ kell felemelniük. Szklénót nagyon látogatják meleg fürdői miatt. Öt fürdője van, szép lejáratokkal és igen jó tetőkkel. A források igen tiszták, fenekök vörös és zöld. Az ezüst a vízben aranyszínűvé lesz. Legtöbbre becsülik az izzasztó fürdőt. Ennek forrásai a hegyben vannak. A víz rendkívül forró, és a külön ecérra épített fürdőbe folyik. A fürdő egyik végén igen jó izzasztó szobát készítettek. Igen kényelmes ülőhelyek léteznek, és föllebb vagy lejjebb lehet menni, aszerint amint nagyobb vagy csekélyebb hőséget akarunk érezni. Tehát ez a világ legnagyobb kényelme, mivel mindenki csak annyit izzad, amennyit akar. Ez üreget, valamint az egész fürdőt mindenféle színű virágok lepik el, melyek a fürdő folytonos hősége folytán nőnek, díszlenek, és igen kellemes látványt nyújtanak. Mialatt e fürdőben fürödtem, valaki mulattatni akarván a nagyszámú társaságot, észrevétlenül a fürdőház tetejére ment, hirtelen a vízbe ugrott, alámerült, és jó ideig a víz alatt maradt. Nem sokára pedig a csatornán keresztül kígyó jött a fürdőbe, és az ott levő asszonyokat megrémítette. Az említett férfiú erre ki akarván fejezni a társaság iránti jó indulatát, azonnal neki ment a kígyónak, hogy a hölgyeket a remegéstől megszabadítsa. Ezután az izzasztóba hivattam, hol beszédbe elegyedvén vele megtudtam, hogy ezelőtt a bányákban dolgozott. Többek között megkérdeztem tőle, vajon látott-e már természetes gálicot? Vajon a nagy darabok oly tiszták-e, mint a kristály, és e bányákban található-e egyáltalában? Válasza ez volt. Már sokszor és sok helyen látott, különösen az egyik bányában, melyet akkor éppen abban hagytak, mivel a föld bedőlt, ez pedig Selmec közelében volt. Két vagy három nap múlva ígéretéhez híven eljött hozzám Selmecre, lámpákat és a leszálláshoz szükséges ruhákat hozott magával.
Ezután a föld alatti helyekbe mentünk vele, hol oly nagy mennyiségű gálicot találtunk, hogy teljesen meg voltam vele elégedve. A gálic a köveken, földön és az átjárók szélén éppen olyan zajt okozott, mint midőn a serpenyőben mesterségesen készítik. Nem a boltozatról lóg le, mint másut láttam, hol igen könnyen jégcsapoknak tarthatnók. Szklénó gróf Lippaié, kinek családjából származott a tudós Polikárpusz Prokópiusz Bokánusz, kit a pozsonyi érsek hajdan az ország ritkaságainak leírásával bízott meg. Halála azonban érdekes megfigyeléseinek közzétételét megakadályozta. A Szklénótól 4 angol mérföldnyire és Selmectől 5-6 mérföldnyire levő Vichnyén szintén vannak melegfürdők. A feneke vörös és kővé változik, melyből én is hoztam néhány 4-5 hüvelyk átmérőjű darabot. E kővé változott vízből is hoztam egy nagy darabot, mely a csövön lefolyó vízből képződött. A cső, ám bár fából van, mégsem változott kővé, mivel a víz alatt van. A fürdő építésére felhasznált fák is kővé változtak. Mindez nagyon tetszett nekem, és gyönyörködve szemléltem a művészet és természet összeműködését. Így például a kővé változott nagy fenyő oszlopot. Nem csodálatra méltó körülmény, hogy a víz alatt levő fa nem változik meg, holott a víz fölött levő egészen más anyaggá lesz. A víz rendkívül forró. A zöld oszlop fürdőben Budán. A kigőzölgés a fürdő kupoláján és az oszlopok közt elhelyezett vasrudakon lerakódik, és kővé változva jégcsapokhoz hasonló darabok lógnak le. Angolországban számos ilyen barlang létezik, ilyenek az Okéi Somerset tartományban és a Poolesi Derby tartományban. A meleg forrásokban igen sok kén is található, csak hogy nem a víznek elpároloktatása által. Ennél fogva azt hiszem, hogy nem a vízben, hanem a szélén kell keresni. Vichnyén 2 igen jó fürdő van, hová sok ember eljár. A harmadik fürdő szintén közlekedik a 2 első vizével. A harmadik fürdőt a benne található számtalan kígyóról kígyófürdőnek nevezik. Március 30-án elindultunk Selmecről és Szklénóra mentünk. Azután a Garam folyón átkelve a hegyek közt folytattuk utunkat, és az egyik hegytől a másikig terjedő földhányást láttunk, melyet a törököknek Körmöc ellen irányuló portyázásaik megakadályozására készítettek. Ezután az összes bányák mellett elfutó Arany folyó mellett haladtunk el, míg nem végre a városba érkeztünk. Körmöc kisváros, azonban igen nagy külvárosai vannak. Némelyek állítása szerint a közelében lévő Szent János templom Magyarország legemelkedettebb pontján áll. Körmöc a legrégibb magyar bányaváros, és leggazdagabb mind a 7 közt, melyek a következők. Selmec, Körmöc, Beszterce bánya, Újbánya, Baka bánya, Libet bánya és Béla bánya. A körmöci aranybányákat már 950 év óta ássák. A bánya hossza 9-10 angol mérföld, mélysége 170 öl. Lépcsők nincsenek, hanem egy vastag kötélre kötött, bőrből készült ülőhelyen kell leereszkedni. A bőr rendszerint igen széles, úgyhogy igen kényelmesen lehet rajta ülni. Így módon eresztik le mindazokat, kik az aknákon, vagyis az ecélra készített függőleges kutakon le akarnak menni a bányába. Az első a Rudolf akna, a második az Anna, a harmadik a Ferdinánd, negyedik a Mátyás, ötödik a Windschacht és hatodik a Lipót akna. Én a Rudolf aknán ereszkedtem le. Ennek mélysége mintegy 108 öl. Rövid ideig szétnéztem a bányában, azután pedig a 150 öl mély Lipót aknán húztak föl. Midőn ez akna fenekén álltam, nem vesztettem el bátorságomat, hogy a föld gyomrába oly mélyen lehatoltam, hiszen még mindig 3 mérföldnyire voltam a föld központjától. Ehhez képest a legmélyebb akna is egyszerű kút.
Tetőtől talpig fenyőgerendákkal és deszkákkal van bevonva, mivel a nem sziklatalajba vájt bányákat csak így lehet nyitva tartani. E bányában némely erek északi, mások pedig keleti irányban futnak. A bányászok a föld alatt kompassz szerint tájékozzák magokat, e kompasszon azonban nem 32 pont van, hanem csak 24. Azaz, ők az órák száma szerint osztják azt be. A bányából kikerülő aranyérc néha fekete, néha pedig vörös vagy sárga. A fekete foltost és a fehéret legjobbnak tartják, nem különben a fekete erek közelében találtakat. Az aranyat azonban előbb tisztítani kell. Ez ércből csak nagy mennyiséggel lehet próbát csinálni, tehát meglehetős tömeget megmérnek, és a város közelében elhaladó kis folyóban megmosnak. E folyó számtalan apró patakra oszlik, melyek a bányák fölött folynak el, és az érceken levő földet lemossa. Így tehát a tiszta folyó, miután annyi fémen és piszkon áthalad, annyira zavarossá lesz, hogy a vize a város alatt feketének, sárgásnak és a hegyek földjéhez hasonlónak látszik. A bányászok egész évben csak 6 napon át nem dolgoznak, úgy mint karácsony, pünkösd és húsvét mindkét napján. A folyó tehát csupán ilyenkor marad tisztán. E bányában már többször találtak nagy darab tiszta aranyat. Néhányat láttam közülök a császári kincstárban. A 100 választó kincstárában ökölnyi nagyságú darabot is láttam. Bizonyos fehér kövön is találnak tiszta aranydarabokat, azonban ez szer fölött ritka. Körmöc környékén, különösen pedig a keleti oldalon mindenütt sárga földet láttam. Ám bár ezt nem becsülik annyira, mint a bányákban találhatót, mindazáltal sok helyen ássák, megtisztítják és meglehetős hasznot szereznek belőle. Dollinger Mátyás, körmöci bányaigazgató, nemrégen új érczúzó malmot talált föl, mely a bányából napfényre hozott anyagot sokkal finomabban dolgozza föl. E találmánnyal sokkal több aranyat termelhetni, mint ezelőtt. Házában különféle ásványfajokat láttam, és kitűnő fogadtatásban részesültem.

0: érkezik el, honnan azután csillével tovább szállítják. A csillének, vagyis tolókocsinak 4 kereke van, hátulja magasabb, mint az eleje. Fenekére nyelv van alkalmazva. E vasnyelv az összes átjárók fenekére lerakott keskeny facsatornába szépen beleillik, és megakadályozza, hogy a csille utat tévesszen, vagy csak legkevésbé is eltávolodjék attól. Így célszerű berendezés mellett akármely gyermek tova gördíthet 300-400 font ércet, vagy földet tartalmazó tolókocsit, és a kijelölt helyre szállíthatja azt. Meg kell vallanom, hogy midőn először szálltam le a bánya fenekére, alig bírtam megszokni a folytonos zajt és a zajnak változását, midőn a bányászokhoz közeledtem, vagy tőlük eltávolodtam. Még sohasem láttam így embereket, kik a sziklák közül oly gyorsan előtűntek, csilléket kiürítették, azután ismét oly gyorsan visszatértek a sötét üregekbe. Pedig mindez csak néhány pillanatot vett igénybe.
1: Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 11. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5-en haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 70-en megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28-an, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszky hozzátette, országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel.

0: aki a tegnapi nagyszabású orosz támadás után ment be a hivatalba. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Ennek érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első összehangolt intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. Megdőlt a tegnapi fővárosi szélrekord. A Jánoshegyi meteorológiai állomáson hajnalban 76 kilométeres szelet mértek. Érdekes módon épp abban az időszakban, amikor már mérséklődött a légmozgás. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megnövekszik a felhőzet, több helyen több hullámban lehet zápor, zivatar. A szél ezek környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben 18-25 fok várható.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Felfedező a tudomány világáról.
3: Még mindig a Magyar Tudományos Akadémia élvezi a legnagyobb társadalmi bizalmat az intézmények közül. Új elnöke, Pósfai Mihály geológus professzor abban bízik, hogy a kutatóintézetek olyan struktúrában dolgozhatnak majd tovább, amely leginkább konszenzusos megoldást jelent. Majdnem olyanok, mint az emberek. Kubinyi Enikő etológus, az idei akadémiai díjasok egyike, 30 éve foglalkozik kutyákkal, kutyakutatással. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Zilai Helgával azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Új elnököt, főtitkárt és főtitkár helyettest választott múlt héten tisztújító közgyűlésén a Magyar Tudományos Akadémia. Az elnök Pósfai Mihály geológus, a főtitkár Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes Kovács Ilona kísérleti pszichológus lett. Az elmúlt években megtépázta a politika a Magyar Tudományos Akadémiát, hiszen 2019-ben kutatóintézeteit elvették, és politikai akaratból megalakult az Eötvös Loránd kutatási hálózat, majd 2023-tól Hunren Magyar Kutatási Hálózat néven különböző átalakításokkal működött tovább. Pósfai Mihály akadémikus, akadémiai, Széchenyi, Szentgyörgyi Albert díjas geológus, a Pannon Egyetem professzora június 1-től lesz a Magyar Tudományos Akadémia 22. elnöke.
4: A programom szerint a legfontosabb feladatom az akadémiának egy kicsit átalakítása, hogy nyitottabb legyen a köztestületi tagok felé. Tehát a kommunikációt szeretném modernizálni, megújítani, hogy mindenki kapjon értesítést arról, hogy itt mi történik, illetve visszafelé is legyen információ áramlás. Nem egy egyszerű feladat, mert 19 ezer tagja van a köztestületnek, és minden tudományág benne van, de azt gondolom, hogy én arra kaptam mandátumot, hogy ezt az egész népes társaságot valahogyan összetereljem, vagy ha nem is összetereljem, hanem a kohézióját hitet erősítsem. Most azért kezdtem ezzel, mert fontos pontok, amelyek a programomban szerepeltek, most ebben a turbulens időszakban eléggé elsikadnak. Mindenki arról kérdez, hogy mi lesz az intézet hálózattal.
3: Őszintén szólva azt hittem, hogy az lesz az első számú pont, amit említeni fog.
4: Igen, mert valóban ezzel foglalkozunk most legnagyobb intenzitással, ezért nem azt mondtam elsőre, hogy azért lássuk, hogy van egyéb is. De az intézet hálózatról van szó, igen, az is nagyon fontos, hogy mi fog történni.
3: Önök mit szeretnének? A Magyar Tudományos Akadémia mit szeretne? Van-e egy ilyen általános dolog, hogy mit szeretnének, vagy mindenki más szeretne? Az intézeteket járva úgy tapasztalom, hogy vannak, akik vissza szeretnének kerülni az akadémia égisze alá, és vannak, akik nem. Egy modernebb hurrend vagy kutatási hálózatot képzelnének el, egy jobban a Max Planck intézet működésére emlékeztetőt?
4: Hát ha részleteket nézzük, akkor valóban szinte mindenki más szeretne, de hogyha nagy képet nézzük, akkor az bontakozik ki, hogy szeretne minden intézet valamilyen módon az akadémia ernyője alá visszakerülni, nem feltétlenül egyforma módon. A volt hunren intézetek ragaszkodnak a gazdasági önállóságukhoz és ahhoz, hogy az államháztartási törvényen kívül legyenek. Ennek ilyen praktikus szempontjai vannak, hogy például nem kell év végére elkölteni az összes pénzt, szabadon meghatározhatják, hogy a kutatásukban mire költenek, és azt sem szeretnék, hogyha az akadémiának a köztestülete, az osztályai közvetlenül beleszólnának a munkájukba. Egyébként az régen sem így volt, hogy nagyon közvetlenül szólt volna bele az akadémia, de ez én szerintem teljesen elfogadható érv, és az a személyes véleményem, hogy egy viszonylag függetlenül működő kutatóhálózat, amelynek van egy irányító testülete, és ebben az irányító testületben az akadémiának is van képviselő, az egy szerencsés megoldás lenne. Persze az ördög mindig a részletekben van, tehát ezt megfelelően ki kell majd dolgozni. Az ELTE-hez csatolt 4 humán és társadalomtudományi intézet igazgatói egyelőre azt a kívánságukat fejezték ki, hogy ők állami fenntartásban maradnának és közvetlenül az MT alá tartoznának. Majd javasolom nekik, hogy gondoljuk át még egyszer. Én nem nagyon látom annak a hátrányát, hogy ha ők szabadon akarnak gazdálkodni, például szabadabban, akkor miért ne lenne jó nekik is egy, nem tudom, egy közhasznú KFT például, aminek a keretében működhetne az egész intézet hálózat. Azt egy kicsit pazarlásnak érzem, hogy ha két hálózat van, akkor ahhoz kétféle adminisztrációs mechanizmus is kell, illetve, hogyha egy magasabb szintre tekintünk, akkor az az ideális, hogyha Magyarországon minden tudományág egy kutatóhálózatban van képviselve, mert rengeteg szinergia van a különböző tudományterületek között, és az akkor tud megvalósulni ezek a szinergiák.
3: Egymás erősítése,
4: igen, hogyha egy helyen vannak. Ez nem jelenti azt persze, hogy minden intézetet egyfajta mércével mérnénk. Ugye a mérés nagyon fontos.
3: A tudományos teljesítménynek
4: a mérése, igen. Tehát az egészen biztos, hogy néhány évente mindenhol így van a világon, ezeket az intézeteket és a bennük dolgozó kutatókat valahogy minősíteni kell. De teljesen más mércével lehet mérni egy fizikust, mint mondjuk egy bölcsészt. Igen. De ezzel nincs semmi gond. Az akadémián eddig is működtek ilyen különböző értékelési rendszerek, például az MTA doktora címhez vezető folyamat során, úgyhogy ilyeneket ki lehet dolgozni.
3: Mi köze lenne akkor az egésznek az akadémiához, hogyha azt mondja, hogy valami önálló közhasznú KFT-nek, vagy nem tudom minek a formájában működne a hálózat?
4: Hát először is a hálózatnak a pénze, úgy tűnik, hogy mindenki ezzel egyetért, a forrása, az visszakerülne az akadémia költségvetési fejezetébe, akkor jogszerűen használhatják az MTA ingatlanait és műszereit. Másrészt az akadémia szerepet kapna az irányító testületben. Ugye ezek az irányító testületek úgy szoktak felállni, hogy az intézeteknek van benne képviselete, vezetőinek, az intézetek dolgozóinak képviseletet kell, hogy kapjon benne a kormány, és képviseletet kap mondjuk az egyetemek rektori konferencia képviselője, akár olyan cégeknek a képviselői, amelyek kutatással foglalkoznak, külső nemzetközi híres elismert kutatók. Ennek többféle változata lehet, de hogyha ebben az akadémia megfelelő képviseletet kap, akkor mégiscsak jogos az, hogy az akadémia tulajdonát használják az intézetek, és akkor formálisan is van valami köze az akadémiának a kutatóhálózathoz. Mert amúgy természetes, hogy van, mindig is volt, mivel az akadémia most az egész köztestületre értem erre a 19 ezer ember, azoknak az embereknek a közössége, akik az egyetemeken dolgoznak, meg kutatóintézetekben, meg a cégeknél, sőt a közgyűjteményekben is kutatással foglalkozók.
3: Nemrégen a Magyar Kutatási Hálózat, tehát a HUNREN kutatóintézeteinek a főigazgatói, aztán az ELTE-hez csatolt társadalom és bölcsészettudományi kutatóintézetek főigazgatói is írtak egy összefoglalást arról, hogy mennyi kárt tett a magyar tudományban ez az átalakítás. Aztán az Európai Kutatási Tanács nyertes pályázatainak, meg az Akadémia Kiválósági Programjának, a lendületnek a nyertesei is megírták ezt. Ön hogy élte meg, miben látja a Hunren, nem is tudom, káros szerepét vagy hatását?
4: Hát ezek az idézett állásfoglalások, ezek jelentik számomra a legfőbb alapot arra, hogy azt mondjam, hogy ez így nem volt jó. Mert én nem a Hunrenben dolgoztam, én egy egyetemen dolgozom, tehát én közvetlenül nem voltam érintve. De hogyha a lendület meg az IRC kutatócsoport vezetők így nyilatkoznak, és hát majdnem mindenki aláírta azt a nyilatkozatot, hogyha a főigazgatók egy kivételével mind úgy nyilatkoznak, hogy ez így nem jó, fölösleges adatszolgáltatási kötelezettségekkel terhelik őket, miközben nem kapják meg azt, amit ígértek nekik, vagy nem működhetnek annyira szabadon, vagy nem kérik ki a véleményüket az átalakítások előtt. Ezek nagyon súlyos érvek, és hát egy irányba mutatnak, azt az akadémiának akkor így kell figyelembe vennie szerint.
3: Hogy élte meg, mint az akadémia elnökségének a tagja az elmúlt években, hogy élte meg azt, hogy amikor a kormánnyal való egyesség ellenére a Humán és Társadalomtudományi Intézeteket elcsatolták a Hunrentől, tehát a Magyar Kutatási Hálózattól, és oda tették az ELTE-hez, akkor a Hunrennél maradó intézetek részéről nem volt semmiféle szolidaritás vagy közös kiállás.
4: Hát ezt én is rossz néven vettem, de ez nem csak ebben a pillanatban történt így, hanem korábban is volt több olyan fázis, ahol én hiányoltam a kellő szolidaritást. Persze nehéz az igazgatóknak a helyébe képzelni magát az embernek, mert az igazgatók felelnek több száz vagy ezer kutatóért, és azt hiszem az ő prioritási listájukon az szerepel elsőként, hogy a kutatóknak legyen munkahelye, és tudják végezni a munkájukat. Azt hiszem, hogy ilyen kényszer alatti döntések ezek, ahol nincsen igazán jó döntés. Nehéz eldönteni, hogy ha most én kiállok a bölcsészintézetek mellett, akkor elveszik a pénzemet. Így is úgy is veszik az a része, de akkor még mi is rosszul járunk, vagy ha én kiállok, akkor az jelent annyit, hogy akkor attól más legyen. Ugye hozzászoktunk itt az elmúlt években, hogy nem nagyon számítottak ezek a vélemények, meg a kiállások, hanem annál inkább ment tovább az úthenger, úgyhogy nem ítélem el őket, de valóban én is hiányoltam a szolidaritást. De már korábban is volt ilyen. Az egész folyamat úgy zajlott, hogy mindig volt egy ígéret, tehát ha visszamegyünk egészen 2018-ig, mert akkor volt az első törvénymódosítás, amely az intézethálózatnak a pénzét az akadémia alól áttette a minisztériumhoz. Akkor volt egy miniszteri ígéret, hogy ez csak egy gyakorlati fogás, de ez nem jelenti azt, hogy az intézethálózatot leválasztják. Utána volt az, hogy de egy kicsit átalakítjuk, de nem választjuk le. Aztán utána mégis az lett, hogy leválasztjuk. Utána jöttek hangzatos ígéretek, közben mindig változott, hogy éppen kimondja az ígéretet, hogy az intézethálózat egységét mindenképpen fenntartjuk. Volt egy emlékezetes rendkívüli közgyűlése az akadémiának 2024. decemberében, ahol az akadémia próbálta megoldani ezt a lehetetlen helyzetet, hogy az anyagi javakat használja egy másik szervezet, de nem fizet érte bért, tehát azt még az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy ez törvényellenes. És próbálta volna az akadémia megoldani, a kormány részéről volt egy ajánlat, hogy megveszik azokat az épületeket. Ez egy nagyon nagy vita volt különben. Egy 3 órás vita volt,
3: és nagyon kicsi volt,
4: nagyon kicsi volt a különbség utána. De megszavazta a közgyűlés azt, hogy az akadémia adja el ezeket az ingatlanokat. Igen ám, de ott is volt egy feltétel, hogy egységes marad a kutatóhálózat. Hát ez augusztusban megszűnt, tehát akkor megint csak egy újabb ígéret, amit nem tartottak be.
3: Akkor kerültek hát az ELTE-hez, az említett intézet.
4: Az ELTE-hez az a 4 kutatóközpont, és ettől kezdve például ez a szerződés tervezett, ez is semmisré vált, mert nem teljesültek már azok a feltételek, amelyek ahhoz szükségesek voltak. De hát ebben a több éves folyamatban ez a sok-sok menet közbeni változtatás, ígéretek nem betartása óriási bizalomvesztéshez vezetett. Ezt a kutatói társadalommal nem lehet megtenni. Az természetes, hogy egy kormányzatnak vannak elhatározásai vagy tervei azzal, hogy ő a kutatásban mit szeretne, de ezeket valahogy másféleképpen kell érvényesíteni, ez meggyőződésem. Tehát nem ilyen ráerőszakolt döntésekkel, ahhoz kell a kutatók együttműködése, hogy itt ez működjön, ez a rendszer.
3: Az előbb mondta, hogy jó lenne, hogyha egységes lenne a kutatóhálózat, és ezért a Humán és Társadalomtudományi Intézetek legyenek ott, ahol a többiek, hogyha lehet, akkor az akadémia égisze alatt. Mi a helyzet azzal, amit a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett élvonal alapítvány jelent? az ő 200 milliárd vagy 250 milliárd forintos támogatásával. Mint hogyha az egy párhuzamos univerzum lenne, ahogy ezt megfogalmazták az európai kutatási pályázatot nyert kutatók és a lendületesek.
4: A kérdésben benne volt megint az, hogy a kutatóhálózat egységes legyen. Szeretném újra hangsúlyozni, hogy ez az én személyes véleményem, de azt mondtam el itt az akadémián is, hogy nem az én személyes véleményem lesz a döntő, hanem mindenkinek a véleményét összegezzük, és akkor abból kialakul valami. Tehát nem akarom azt erőltetni, hogy mert én ezt gondolom, akkor feltétlenül így lesz, biztos, hogy nem én fogok erről dönteni. Tehát visszatérve az Élvonal alapítványhoz, ez az alapítvány, ez a kormánnyal kötött szerződést. Tehát ebben az akadémiának semmiféle szerepe nem volt eddig. Nem ismerjük pontosan a részleteit, hogy ott mi van, hogy van. Annyit lehet tudni róla, hogy neves külföldi kutatóknak kutatási pályázatokat írnak ki, 25 világhírű Nobel-díjas kutató jönne majd ide, hogy megtermékenyítse a magyar kutatást, illetve, hogy még 75 kutatócsoport lenne, amely itt Magyarországon működik.
3: De a meglévő struktúrával nem férnének el?
4: Én ennyit tudok, ami itt a sajtóban is megjelent. Hát nyilván ugye Krausz Ferencnek óriási a tekintélye, tehát mint tudósnak, mint Nobel-díjasnak, tehát az ő szava elég sokat számít. Innen tekintve valóban úgy tűnik, hogy ez egy párhuzamos rendszer. Tehát megvannak itt a magyar kutatóknak a támogatási rendszerei, amelyek ennél sokkal kevesebb pénzből működnek. És például nagyon-nagyon hatékonyan működnek. Tehát itt van az akadémián a lendületprogram. Az 3 milliárd forintot használ csak évente, de óriási eredménye van. Azok a célok, amelyek ott az Élvonal alapítványban vannak említve, hogy ide jöjjenek külföldről jó kutatók, illetve a hazai tehetségesek ne menjenek el, azt nagyon szépen teljesíti a lendület. Itt világszínvonalú kutatások zajlanak, és egy-egy ilyen lendület pályázati körben nagyon sok egészen kiváló pályázat nem nyer, egyszerűen azért, mert nincs rá pénz. És ezek igen olcsón működnek. Itt a bírálati folyamatot is az akadémia szervezi meg, tehát ez a közpénznek egy kiváló felhasználása, ezt senki nem kételkedhet benne. Most idézhetném az eredményességi mutatókat, hogy hány lendület csoportvezetőből lett akadémikus, vagy később IRC nyertes. Tehát valóban ez egy ilyen párhuzamos rendszernek tűnik, amelyben számomra nem teljesen világos, hogy ezek a külföldről jövő kutatók hogyan kapcsolódnak be itt a hazai egyetemek és intézetek kutatásába, mert ez is szerepel a sajtóban megjelent célok között.
3: Mikorra lesz lehetséges, hogy találkozik a tudományos miniszterrel?
4: Hát egy előzetes megbeszélés az a közeljövőben lesz már, megvan az időpontja, de igazából akkor indulnak be majd a dolgok, hogyha már valóban elnök leszek.
3: Miről fognak beszélgetni?
4: Először is a miniszter úrnak lesz valószínűleg egy listája, hogy mire kíváncsi vagy, mik a szempontjai. Én nálam is lesz egy lista, hogy az akadémiának mi lenne fontos. Feltételezem, hogy elsősorban az intézethálózatról lesz szó, meg fogjuk tudni, hogy mi a szándéka az új miniszternek. Rengeteg üzenetet kaptam, amiből az árad, hogy az emberekben óriási elvárás van most, vagy várakozás. Hogy itt most felpesdül az élet, és hogy szabadon végezhetik a kutatómunkájukat, és hogy ebben az akadémia segíteni fogja őket minden tekintetben. Hát ennek aztán igyekszem megfelelni.
3: Pósfai Mihály geológus professzort, a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott elnökét hallották, aki június 1-én foglalja el hivatalát. A beszélgetést jövő héten folytatjuk.

0: Kubinyi Enikő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének tanszékvezető professzora egyike volt annak a 11 kutatónak, akik múlt héten a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésén akadémiai díjban részesültek. A díjat 1960-ban történt alapítása óta minden évben a közgyűlésen az akadémia elnöke adja át. Kubinyi Enikő elismert kutató nyert már például az Európai Kutatási Tanács vagy a Nemzeti Agykutatási Program pályázatain, illetve az Akadémia Lendület nevű kiválósági programján is. Kapott junior prima díjat, de a L'Oréal és az UNESCO közös nők a tudományért elismerésének is volt már kitüntetettje. Kutatói pályáját egyetemistaként Csányi Vilmos Gödi magatartás genetikai laboratóriumában kezdte. Ez volt az etológia tanszék elődje. Kubinyi Enikő mesél.
1: A kutyakutatás 1994-ben kezdődött hivatalosan, és történetesen én is akkor kapcsolódtam a csoporthoz, mert akkor vettek fel az egyetemen biológus szakra, és a lehető leghamarabb megkerestem Csányi Vilmost, úgyhogy szakdolgozóként tudtam csatlakozni a csoporthoz. A kutyák előtt Csányi Vilmosék paradicsomhalakat kutattak, úgyhogy amikor 94-ben kimentem Gödre, akkor még rengeteg akváriumot láttam a tanszéken. Az etológia, az állatok viselkedése érdekelt, és az egy nagy szerencse, hogy Csányi Vilmos pont akkor határozta el, hogy a halakat lecseréli kutyákra, amikor én első éves egyetemista voltam.
0: Amikor Csányi Vilmosék elkezdték a kutyakutatást, akkor azért a világ nagy része nem vette őket komolyan. Az etológiának valami olyasmi filozófiája volt, hogy az állatokat természetes közegükben kell vizsgálni, és Csányi új paradigmája tulajdonképpen az volt, hogy mivel a kutya az emberrel él, ezért a kutyának az a természetes környezete. Hogyan lehetett egyetemistaként részt venni tulajdonképpen egy egészen új paradigma felépítésében?
1: Az idősebbeknek lehetett igazán nehéz, ők már elismert kutatók voltak egy szakterületen, és amikor ezt lecserélték egy másikra, akkor mosolyogtak rajtuk, kinevették őket a hátuk mögött, nehéz volt elindulni ezen a területen, és nem voltak kitaposott ösvények. Először például pszichológusoktól átvett kisgyermekkutatási módszereket kellett adaptálni. Ez is egy innovatív ötlet volt, hogy ha a gyerekek nem tudnak beszélni hasonlóan a kutyákhoz, a pszichológusok mégis valahogy tesztelik őket, akkor ezeket a teszteket kutyáknál is lehetne használni. És az etológiában nem látták szívesen a kutyakutatást, mert nem természetes fajnak gondolták, és az etológia a természetes közegükben szeretik kutatni a fajokat, úgyhogy el kellett fogadtatni ezt a gondolatot, hogy de a kutyának is van természetes közege, csak éppen az történetesen egy emberi környezet, az az emberi család, és a pszichológusok is természetesen furcsán néztek ránk, hogy a területükre merészkedünk, és ott egy állatot kezdünk el kutatni emberekre kifejlesztett módszerekkel, úgyhogy a kezdet nagyon nehéz volt. Első évesként azért én ebből nem sokat érzékeltem. Az azért lejött, hogy több biológia oktatónk az egyetemen azért elnézően mosolygott, amikor kiderült, hogy én az etológia tanszéken szakdolgozom.
0: Miért érdekesek a kutyák ilyen sok éven át?
1: Majdnem emberek, ahogy Csányi Vilmos is szokta ezt mondani, és ahogy az első jelentősebb publikáció megjelent rólunk a New Scientist hasábjain, a kutyák majdnem emberek, úgyhogy mindent, amit az embereken kutatunk, még a nyelvi fejlődést is kutyákon is kutatni lehet. És saját jogukon is érdekesek, hiszen rengeteg ember tart kutyát, és Magyarországon a kutyatartók 10%-ának a kutya mindennél fontosabb, minden embernél fontosabb, és vannak országok, ahol ennél is nagyobb ez az arány. Úgyhogy ami most engem a legjobban érdekel, az inkább az emberekről szól, hogy miért annyira fontos számukra a kutya. De most már nekem is van egy 30 éves pályafutásom, és mindig változott az érdeklődésem. Szociális tanulással kezdtem, utána kutya-farkas összehasonlításokat végeztem, dolgoztam Párizsban, etorobotikán, az AIBO-val kezdtünk el úttörő kísérleteket, ez egy kutyaszerű, autonóm módon viselkedő robot volt, utána a kutyák személyiségével, viselkedés genetikájával és öregedésével is foglalkoztam, úgyhogy nagyon sok területet láttam, és most számomra az az új kihívás, hogy picit szociológiai aspektusból közelítsem meg a kutyatartás, illetve szélesebben véve a társállattartásnak a kérdését.
0: Nem régen, talán egy évvel ezelőtt meg is jelent egy elméleti cikke erről, ugye? Ami arra a kérdésre próbált válaszolni, hogy miért van a fejlett országokban kvázi több kutya, mint gyerek, és az evolúciós összefüggésekben találta meg a választ.
1: Igen, az elméletnek az volt a lényege, hogy az ember az egy kooperatívan gondozó faj, tehát a gyerekeket együtt neveli föl a közösség, ugye a gyerek neveléséhez egy falu kell, van is egy ilyen mondás, tényleg így van, és az ember egy különlegesen szociális faj, és hajlandó nem csak a saját gyerekét nevelni, hanem bárkiét, aki a csoporthoz tartozik, nem kell, hogy vérrokonság legyen közöttük. És aztán ez a viselkedés, ami nagyon adaptív volt akkor, amikor az emberek szoros, kis létszámú emberi csoportokban éltek, ez el tudott sodródni oda, hogy akár egy kis emberszerű állatot is szívesen gondoz az ember, vagy bármilyen lényt, amelyik fölidézi benne egy embertárs a vonásait. Ugye nagyon könnyen antropomorfizálunk még tárgyakat is, autót is, mosógépet is. Úgyhogy úgy néz ki, hogy mivel nincs ki gondozni, az emberek 90%-a egyáltalán nem is találkozik kisgyerekkel, és a gondozási igény ugyanakkor megvan bennünk továbbra is, ezért kézenfekvő volt, hogy kisállatokra, társállatokra sodródott át ez a gondozási vágy. És az, hogy valaki miért nem vállal a gyereket, annak számtalan társadalmi oka van, és hogyha már ez a helyzet kialakult, akkor a kutya egy nagyon jó, úgymond támogató, a hiányokat bepótló faj lehet ebben a környezetben, úgyhogy a gondozási viselkedés aztán így átsodródott a kutya irányába.
0: Beszéltünk arról, hogy a kutya minden körülmények között elfogadja a gazdáját, szóval, hogy van egy ilyen feltétel nélküli elfogadás, ami az emberek körében ritka.
1: Most ritka, és azt gondoljuk, hogy régen a szorosan összetartó emberi csoportok úgy nevelték a gyerekeket, és úgy szocializáltak ezért mindenkit, hogy ez az elfogadás, ez a támogatás, ez akár az életem feláldozása árán is védem, óvom a másikat. Ez jellemző volt az ősi időkben, még a vadászó, halászó, gyűjtögető életmódot élő embereknél, és ezek a kapcsolatok fellazultak a mezőgazdaság kialakulása, majd utána főleg az ipari forradalom után, az urbanizációval, egyéb tényezőkkel, úgyhogy ezek az ősi tapasztalatok is nagyon-nagyon hiányoznak az embernek, és kutyától ezt is megkaphatjuk, ezt a feltétel nélküli támogatást, feltétel nélküli szeretetet.
0: Milyen személyiségjegyekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember olyan eredményes vagy sikeres kutató legyen, mint ön?
1: Szoktam rajta gondolkozni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres kutatóvá váljon, és igazából mindig oda jutok ki, hogy nagyon sok munka kell hozzá, és kitartás, és ezen a pályán a kudarctűrés is nagyon fontos. Tehát rengeteg elutasítással találkozunk, a beadott pályázatoknak általában csak a 10%-a nyer, a publikációink is nagyon-nagyon alapos kritikának esnek alá, és ha jó újságban próbáljuk megjelentetni, akkor ugyancsak azzal szembesülünk, hogy kidobálják. Úgyhogy a hallgatónak, aki jelentkezik, tudomásul kell vennie, hogy ez egy nagyon szigorú műfaj, ahol folyamatosan bírálatokkal találkozik az ember, és ezeket nem szabad személyre szólónak venni, ezek mindig a munkának a minőségére vonatkoznak. És a másik tényező az az, hogy tényleg a kitartás nagyon fontos, tehát az eredmények elképesztően lassan jönnek, sokszor évek, mire valamit sikerül publikálni, lezárni, és közben rengeteg a zsákutca, az elágazás, úgyhogy kitartásra és kudarctűrésre van leginkább szükség.
0: 3 gyerek édesanyjaként ezt a sok munkát hogy lehet összeegyeztetni a családdal?
1: Nehezen, és támogatás nélkül nem is lehet. A férjem itthon dolgozott, és sokszor ő többet volt a gyerekekkel, mint én, és a 2 nagymama is rengeteget segített. Tehát nálunk viszonylag jól megvalósult ez a gyerekneveléshez, ez egy falukát.
0: Mi az a teljesítménye vagy eredménye, amire a legbüszkébb?
1: A 3 gyerek fölnevelése amellett, hogy a tudományos pályát sem kellett elengednem.
0: Kubinyi Enikő professzort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének vezetőjét, az idei akadémiai díj egyik kitüntetettjét hallották.

0: felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmünket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Most a krónika következik itt, a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 15 óra, jó napot kívánunk. Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
3: Teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy Kárpátalját is támadják az oroszok, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter.
2: Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát.
3: Országszerte süt a nap, délután előbb a Dunántúlon, estétől már keleten is lehet elszórtan egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 haltak meg, köztük egy gyermek, és mintegy 40 megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület.
3: Az orosz hadsereg 500-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légi riadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is.
2: A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
3: Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárják a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
4: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
2: Letartóztatták az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét.
3: Andriy Jermákot a legfelsőbb korrupcióellenes bíróság épületében vették őrizetbe. A bíróság átszámítva csak nem 1 milliárd forint óvadékot állapított meg. Jermákot hétfőn gyanúsítottként hallgatták ki egy pénzmosási ügyben. Ő alaptalannak nevezte a vádat.
2: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon.
3: A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Oktár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet alkottak a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva.
2: Ma délután lesz a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel.
3: A magyar közlönyben időközben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza.
2: A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot.
3: Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel.
5: Az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is. Az biztos, hogy Magyarország 2010-ben rendkívül nehéz helyzetben volt. Ez a kormány akkor kapta meg a kormányzás lehetőségét. Az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet.
2: A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Ennek érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
3: Az első összehangolt intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további vízvisszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. A vizet a tájba program részeként elárasztások is lesznek, de vízépítési beavatkozásokra is szükség lesz.
2: Együttműködési és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter.
3: Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy a társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség.
2: A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA bevallását.
3: Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még egy hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is.
2: Igyekszünk gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön azbeszt por a levegőbe, mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről.
3: Gajdos László hangsúlyozta, meg fogják oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. Elmondta, hogy már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, mert a problémát nem lehet halasztani. Hozzátette, gyorsan meg tudják akadályozni, hogy mérgező anyag kerüljön a levegőbe, bárhol is terítettek az osztrák bányákból származó kavicsból.
6: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
2: A medvek kilövési kvóták mielőbbi kihirdetését kérik székelyföldi polgármesterek a román államfőtől.
3: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett jogszabályt még áprilisban jóváhagyta a bukaresti parlament, de Nikus Ordán még nem írta alá a törvényt. A 22 polgármester szerint a nagyvadak veszélyeztetik a lakosságot. Az elmúlt egy hétben két ember halálát okozta medvetámadás.
2: Ellopták Szent Lembergis Gyislava koponyáját egy észak-csehországi bazilikából.
3: A lopás kedden este 6 óra körül történt, amikor a bazilikában az esti misére készülődtek, és ezért a biztonsági rendszer ki volt kapcsolva. Váratlanul egy sötét ruházatú férfi jelent meg, aki valamilyen tárgyal betörte az oltár üvegablakát, kivette a koponyát és elszaladt vele. A koponyán lévő koronát a helyszínen hagyta. A rendőrség felkérte a lakosságot, segítsen megtalálni az elkövetőt.
2: Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungarikum programiroda.
3: Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szent Egyet közösség tartja fenn.
2: Nemzetközi sztárok, táncos produkciók, operák, musicalek és családi programok várják idén-nyáron a közönséget a Margit Szigeti Színházban Budapesten.
3: A szezon szombaton egyedi elektroszimfonikus koncerttel kezdődik, amelyet lézershow tesz még különlegesebbé, mondta a színház igazgatója. Bán Teodóra a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a pünkösdi hétvégén harmadik alkalommal rendezik meg a Jazz és Bor Fesztivált, amelyen világszerte ismert előadók is szórakoztatják az érdeklődőket.
7: Nagyon fontos az, hogy miután egy nagy nézőtérrel rendelkezünk, hogy ez a nézőtér minden egyes alkalommal lehetőség szerint megteljen. Ami az előző szezonokra visszatekintve is 80-90%-os volt a látogatottság a színháznak, közel 90 ezer ember fordult meg nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám, és aminek ez köszönhető, az többek között az, hogy olyan nagy produkciók születnek meg, tehát klasszikus zenétől az operán, az operetten, a musical keresztül, és a könnyűzenén vagy a jazzen keresztül, ami tulajdonképpen minden korosztályt érinthet és megszólíthat.
1: Időjárás jelentés.
3: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Éjszaka 3 és 12, napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra 16 órakor.
1: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
2: Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ön szerint hogyan gazdálkodjunk a vízzel? Miként legyen termés? És hallott róla, hogy a rendszeres testmozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcsszerepet játszik a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében.
1: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
8: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Autonóm közlekedés és mesterséges látás, eltérés kutatások gyorsítják a valós idejű feldolgozást.
10: Kimegyünk az utcára, felvételeket készítünk, azaz közlekedési szituációkat rögzítünk, magunk tudjuk összeállítani a mérési eszközeinket, kamerák számát meghatározzuk, hány eszköz, milyen egyéb érzékelőt teszünk fel, és érdekes közlekedési szituációkat dolgozunk fel.
9: Meseterápia. Hogyan segítenek a történetek a lelki nehézségek feldolgozásában?
11: Ezek a mesék velősebben, lényeglátóbban tudnak egy-egy életproblémával rámutatni a lényegére, és hogy arra mi a megoldás. Milyen lehetőségeink vannak, milyen stratégiák és milyen erőforrások, amikhez nyúlni tudunk, amikor ilyen és ilyen jellegű problémánk van.
9: Csak egy falat édesség, de sokkal több annál, vagy mitől lehet emlékezetes egy bombon?
12: Eleinte nem voltak bombonok, eleinte csak a folyadékot ízesítették, akár erősen, csilivel, mézzel, fahéjjal. Később jött az, hogy bombonokat készítettek, és ez nagyon elterjedt a világba, hisz egy szem boldogság.
1: Trendidők.
9: Önállóan közlekedő járművek, amelyek gyorsabban és kevesebb erőforrással dolgozzák fel a környezetünkből érkező információkat, ezen dolgoznak az ELTE informatikai karának kutatói. A geometriai számítógépes látás kutatócsoport háromdimenziós gépi érzékeléssel foglalkozik, eredményeik pedig jelentős számítási kapacitást takaríthatnak meg az autonóm rendszerekben. A kutatás már szakmai elismerést is hozott, a hallgatók a tudományos mecenatúra pályázaton értek el sikereket. A részletekről Vajda Klára beszélgetett Hajder Leventével, az ELTE docensével, a kutatócsoport vezetőjével.
13: Mivel foglalkozik a geometriai számítógépes látás kutatócsoport?
10: A számítógépes látás az elsősorban kameráknak a feldolgozásával foglalkozik, de lidar érzékelőkkel is foglalkozunk. A lidar érzékelők azok háromdimenziós pontfelhőt készítenek a környezetből, a kamerák azok pedig képeket, és ebből geometriai algoritmusokkal, tehát matematikai algoritmusokkal készítünk térbeli információt. Három dimenzióba rekonstruáljuk a tárgyakat, mozgásokat határozunk meg.
13: Mire fókuszáltak a kutatásban? van?
10: Több fókusza is van. Az egyik az a kameráknak és a lidaroknak az úgynevezett közös kalibrációja, hogyha együtt akarunk két eszközt használni, akkor a méréseket időben is és térben is egymáshoz képest meg kell határoznunk. Tehát azt a teret el kell helyeznünk, amit a kamera lát, ezt a lidar pont felhőn meg kell határoznunk, hogy melyik részt látja a kamera, és akkor a lidar és a kamera méréseket egymásnak meg tudjuk feleltetni.
13: Nyilván a kutatócsoport tagjai nagyon értenek hozzá, de hogyan teszik ezt fogyaszthatóvá akár itt az egyetemen a hallgatóknak, vagy az érdeklődőknek?
10: A hallgatók azért fontosak, mert ők gyakorolnak a mi adatainkon, és számukra méréseket csinálunk, illetve hogyha valaki doktorandusként szeretne csatlakozni hozzánk, akkor érdekesebb elméleti feladatokat is megoldhat, mint amilyen ez a kalibrációs feladat is. Kimegyünk az utcára, felvételeket készítünk, azaz közlekedési szituációkat rögzítünk, magunk tudjuk összeállítani a mérési eszközeinket, kamerák számát meghatározzuk, hány eszköz, milyen egyéb érzékelőt teszünk fel, és érdekes közlekedési szituációkat dolgozunk fel. Például, hogyha szeretnénk kimenni mondjuk egy körforgalomba és azt nézni, hogy az autók mikor hagyják el a körforgalmat, akkor a kerék, az első keréknek a fordulási szöge az egy fontos információ, felveszünk ilyen felvételeket, tehát autók kerekeit rögzítjük, videót készítünk róla, és a kerék fordulási szöget a kamera alapján meg tudjuk határozni. Tehát a másik autónak a pályáját tudjuk, és az elsőbségadási szituációt el tudjuk dönteni.
13: A kutatócsoportban mi alapján választanak be hallgatókat, kik végzik ezeket a méréseket?
10: Tárgyakat is oktatunk nekik, MSC mester szinten. A tehetségesebb hallgatóknak szoktunk szólni, hogy nincs-e kedvük csatlakozni, illetve van, hogy ők jelentkeznek, akkor bátorítjuk őket, hogy jól tanulják meg az anyagot, és kápráztassanak el minket a vizsgán, és akkor csatlakozhatnak a kutatócsoporthoz.
13: Előfordul, hogy önök is tanulnak tőlük, a hallgatóktól?
10: Természetesen ez egy közös munka, úgyhogy egymástól lesünk el fogásokat. Például a eszközök alkalmazásában ők jobban követik a újabb eszközöket, letöltik az internetről, és akkor mi tőlük lestjük el, hogy mit érdemes egy adott feladatra használni. Úgyhogy ez egy kölcsönösen jó együttműködés, mindenki tanul mindenkitől.
8: Trendidők. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem segíthetnek megérteni saját élethelyzeteinket is. A meseterápia során a történetek szimbolikus képei és ősi motívumai ösztönzik a lelki folyamatok feltárását és feldolgozását. A foglalkozásokon gyakran jelenik meg az alkotás is. Rajz, festés vagy más kreatív eszközök. Kertész Kata meseterapeutát Osd Erika arról kérdezi, hogy kiknek és hogyan segíthet ez a módszer.
14: Ön, mint meseterapeuta, egyben pszichológus is.
15: Igen.
14: Ha egy kliensnek szüksége van segítségre, miért dönt amellett, hogy meseterapeutát választ?
15: Nagyon sokféle módszertant használnak a pszichológusok. Ez egy viszonylag új terápiás módszernek minősül, bár maga a pszichológia tudománya sem túl nagy múltra tekint vissza. Kb. Az elmúlt 20 évben kezdtek el egyre többet foglalkozni azzal, hogy meseterápia, és nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek. De egy felnőtt ember eszébe az jut, hogy az én kőkemény, súlyos problémáim, amiktől nagyon rosszul érzem magam, az én szenvedésem az nem egy gyerekjáték. Miköze van ennek a meséhez, ugye ez egy felszokott merülni sajnos az emberek fejébe, de hát az a köze, hogy a mesék azok olyan csodálatosan szép, szimbolikus történetek, hogy azok minden problémát, minden élethelyzetet sokkal egyszerűbben ki tudnak és rövidebben fejezni, ráadásul még megoldásokat is kínálnak rá, főleg a népmesék. Ezek a mesék velősebben, lényeglátóbban tudnak egy-egy élet problémával rámutatni a lényegére, és hogy arra mi a megoldás. Milyen lehetőségeink vannak, milyen stratégiák és milyen erőforrások, amikhez nyúlni tudunk, amikor ilyen és ilyen jellegű problémánk van.
14: Milyen problémákkal fordulnak az emberek meseterapeutához?
15: Lehet párkapcsolati problémája, veszteségfeldolgozási problémája, nem feltétlenül haláleset, mert egy munkahely elvesztése is ugyanolyan gyászfolyamatokat generál, vagy egy szerelmi kapcsolat megszakadása, bármilyen társas kapcsolatban való elakadás, vagy mondok egy nagyon egyszerűt, önismeretre vágyik és szeretne fejlődni, abban is tud ezt segíteni. De hangulatzavarokban, depresszióra, vagy akár pánikrohamokra, ez egy abszolút hatékonyan működő terápiás módszer, és nagyon finoman alkalmazkodva az ő személyiségéhez, hangulatához és lelki állapotához működik. elmondja, hogy milyen problémával jött, akkor én fogok hozni egy népmesét, vagy egy magyar népmesét, vagy a világ bármely tájáról származó népmesét, ami szerintem kapcsolódik az ő problémájához, és nem is egyel fogunk ilyennel foglalkozni. Mindig az adott személytől, az adott problémától függ, hogy én milyen mesét választok ehhez a gondhoz, amivel ő küzd. Nagyon kíméletes, ám de hatékony módszer, mert ez egy sokkal ősibb dolog a népmeséknek a bölcsessége és tudása az emberi problémánkról, mint maga a pszichológia tudománya.
1: Trendidők.
9: A bonbon tudatosan megalkotott élmény. Az ízek rétegzettsége, a textúrák játéka és a megjelenés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy falat emlékezetes legyen. A kézműves csokoládék világában egyre nagyobb szerepet kap az alapanyagok minősége, az egyedi formák és a letisztult, mégis karakteres megjelenés. De mitől válik igazán különlegessé egy bonbon? Erről beszélgetett Major Eszter Anna Szamos Gabriellával.
16: Sokan azt gondolják, hogy a csokoládé csak, és itt idézőjeles a csak, édesség. Ön szerint mi minden lehet egy bonbon valójában?
12: Sok csokoládéről szóló könyvnek az a címe, hogy a boldogság forrása. És ez nagyon így van. Tehát egy kis szembombot az ember bekap, kóstolgatja, és ez egy nagyon jó érzéssel tölti el az embert. És ezért van az, hogy amikor nagy ünnepek jönnek, vagy egy születésnap, egy névnap, hogy akkor adunk a társunknak, vagy a családtagunknak egy bombont, ajándékba. Azzal, hogy élvezze, nagyon-nagyon régen tudják már, hogy ez a szerepe, a boldogságot váltson ki. És eleinte nem voltak bombonok, eleinte csak a folyadékot ízesítették, akár erősen, csilivel, mézzel, fahéjjal. Később jött az, hogy bombonokat készítettek, és ez nagyon elterjedt a világba, hisz egy szem boldogság.
16: Fontos a külcsíny? Fontos az, hogy egy bombonnak milyen a ruhája?
12: Szerintem igen. Nekem örömet szerez az, hogy egy szép doboz kiteszek az asztalra, a sublótra, és amíg el nem jön az a pillanat, mikor megkóstoljuk, addig oda tekintek, nézem, tehát számít az esztétika, hogy kínálja magát.
16: Van esetleg olyan személyes élménye, emléke, ami valamilyen módon a csokoládéhoz, az édességhez, a bombonhoz kötődik?
12: Emlékszem, fiatal az, hogy koromba, akkor hozták belőle a Milka, a táblacsok is nagyon finom volt. És akkor lezettem az asztalra, letörtem belőle pár kockát, és nem egyszerre, hanem ha elvégeztem a hálószobába, a konyhába, akkor mindig oda mentem, és egy szem kockát. És tudom, hogy vártam, hogy oda kerüljek, hogy bekaphassak egy szemet.
16: Akkor csokoládé, mint jutalom.
12: Igen, hát az is.
16: Szokta-e a Gabriella figyelni az embereket, akkor, amikor a szájukhoz emelnek egy falat bombont?
12: Igen, van egy érdekes jelenet, és ezt a cukrászdában sokszor megfigyelem, pár beül, kikérnek egy süteményt, egy csokoládét, és belekóstolnak, és abban a pillanatban átnyújtja a másiknak, és akkor tudom, hogy ízlik neki. Meg akarja mutatni, hogy az övé milyen, és ez nagyon jó érzés.
16: Akkor ajándék.
12: Igen, igen, ajándék.
1: Trendidők.
9: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
17: Izolációs kísérlet magyar kutatókkal. Nemrégiben elindult és várhatóan augusztus elejéig tart az első 100 napos űranalóg izolációs kísérlet, amelyben egy 6 fős nemzetközi legénység teljes elszigeteltségben él majd, a Hold és Mars küldetések körülményeit modellezve. A kísérletben magyar kutatók is részt vesznek, a HUN-REN természettudományi kutatóközpont munkatársai a pszichológiai folyamatokat vizsgálják majd. Ezzel a kutatással kiderülhet, hogyan viseli az ember a hosszú bezártságot és elszigeteltséget, vagyis milyen pszichológiai hatásokkal kell számolni a jövő űrutazásai során. A program segíthet felkészülni a hosszú távú űrmissziók egyik legnagyobb kihívására, a mentális terhelés kezelésére. Műanyagból hidrogén napfénnyel. Kínai kutatók olyan eljárást dolgoztak ki, amely napfény segítségével bontja le a műanyag hulladékot, miközben hidrogént termel. A folyamat egy speciális, fényre aktiválódó katalizátorral működik, így egyszerre csökkentheti a hulladék mennyiségét, és állíthat elő tiszta üzemanyagot. A módszer egyelőre laboratóriumi szinten működik, a gyakorlati alkalmazáshoz még tovább kell fejleszteni. Az egérmozgást is figyeli a Meta. A Meta, a Facebookot és az Instagramot is tulajdonló amerikai technológiai vállalat belső rendszerekkel követi alkalmazottai egérmozgását és billentyű leütéseit, hogy ezekből adatokat gyűjtsön mesterséges intelligenciája betanításához. A cél az, hogy a modellek valós felhasználói viselkedés minták alapján fejlődjenek, így pontosabban reagáljanak a mindennapi digitális helyzetekre. A gyakorlat ugyanakkor adatvédelmi kérdéseket vet fel, különösen a dolgozók megfigyelésének mértéke miatt.
9: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya nyelv.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Mai adásunkban is a magyar írásbeliség egyik fontos emlékéről, a halotti beszéd és könyörgésről lesz szó. Hoffmann István nyelvésszel, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Latinból fordították ezt a szöveget vajon?
2: Ilyen beszéd, mint

0: művészetét a magyar anyanyelvű egyházi személyek is latin nyelven, latin mintákon tanulták, klasszikus szerzőknek a szövegein tanulták. És ugyanazokat a fogásokat, ugyanazokat a művészi eszközöket kellett alkalmazniuk a magyar nyelv esetében, a magyar nyelvű szövegek esetében is. A középkori irodalomban, tulajdonképpen ebben az időszakban, amikor a halotti beszéd keletkezett, jött divatba az úgynevezett ritmikus próza. Tehát amely a prózába is a versnek a jellegzetességét, a ritmust viszi bele. Ez nagyon előnyös lehet például ilyen beszédek esetében, hiszen a ritmus az segíti a befogadását a szövegeknek. Tehát ebben a szövegben, a halotti beszédben is találunk ilyen ritmikus prózára való törekvést a szerző részéről. Ez nyilvánvalóan nem független attól, hogy a latin szövegalkotásnak megtanulták ezeket a mintáit. Vagy egy másik példa az úgynevezett figura etimológika. Ez azt jelenti, hogy egy szót megváltoztatva összekapcsolunk önmagával, és ez így művészi eszközként használatos. Ismert hely a halotti beszédből az a rész, hogy halálnak halálával halsz. Ugye ez azt jelenti, hogy a haláloknak a legrosszabbikával, a legszörnyebb halállal halsz meg. Ezt ma is használjuk a magyar nyelvben. Ilyen szerkezetek, nem mondom, hogy nem voltak a magyar nyelvben, de például a latin szövegben is előfordul éppen ez a halállal kapcsolatos figura etimológika szerkezet, hogy ezek stílusbeli hatással voltak a magyar szövegre, ez éppen ezáltal kétségkívül bizonyítható.
1: Művész vagy mesterember volt a szerző?
0: A középkorban ez nehezen eldönthető kérdés. De hát gondoljunk bele, a mai műalkotások esetében is vannak olyan szerzők, akiket poéta doctusnak nevezünk, azaz tudós költőnek, tudós poétának, akiben a tanultság a művében sokkal erősebben jelen van, mint más szerzők esetében. Tehát ez a két dolog, hogy mesterségbeli tudás és költői tehetség nem választható el igazán soha, és ugyanígy nem lehet elkülöníteni a régi szövegek esetében, tehát a halotti beszéd szerzője esetében sem. Az kétségtelen, hogy rendkívül képzett ember volt, azokat az eszközöket, amiket a latin szövegalkotásban fölhasználnak, nagyon jól ismerte. De emellett az is vitathatatlan szerintem, hogy kiváló nyelvérzékű, kiváló nyelvi készségű szerző volt. Ahhoz, hogy művészi színvonalas szöveget valaki létrehozzon, ma is egyfajta jó nyelvi érzék, érzékenység szükséges. Az is mutatja az ő kiválóságát, hogy nagyon jól alkalmazkodik ahhoz a helyzethez, amiben ezt a beszédet el kell mondania. Egy temetésen szólni kell a hallgatósághoz. A mai szövegalkotók sem mindig figyelnek arra, hogy egy szöveget szóban nehezebb befogadni, mint írásban tulajdonképpen. Itt ez az egyszerűség, a szövegalkotásnak az egyszerűsége, hogy szóban is befogadható legyen, és a művészi ereje, a művészi színvonala egyszerre van jelen ebben a szövegben.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: A pontos idő 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Ezekben a percekben zárul a kormányváltás technikai folyamata. A kormányzati átadás átvétel a régi és az új miniszterek részvételével a miniszterelnökség régi épületében történik. A minisztériumok ezzel egyidejűleg megkezdik a beköltözést új székhelyükre. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Új minisztériumi struktúra lépett életbe Magyarországon. A tegnap éjjel közzétett rendelet alapján kibővülnek a miniszterelnök jogkörei, két teljesen új miniszteri pozíció jön létre, és átrendeződnek a minisztériumok feladat és hatáskörei is.

0: A foglalkoztatáspolitika, a munkavédelem és a bérpolitika például mostantól nem a gazdasági tárcához, hanem a szociális minisztériumhoz tartozik. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, aki a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett a hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval. Holnap felhősebb időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és több helyen több hullámban jöhetnek záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben általában 18 és 25 fok között alakul.
1: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
2: éve született Huszárik Zoltán, Balázs Béla és posztumusz Kossuth Díjas filmrendező, forgatókönyvíró, dramaturg, grafikus. A stúdióban vendégünk a filmrendező lánya Huszárik Kata, Jászai Mari Díjas színésznő. 30. születésnapi koncertjére készül a népszerű Bombon zenekar a Pap László Budapest Sportarénában május 16-án. 5 nagyszínházi bemutató a Veszprémi Petőfi Színház 2026-27-es évadában, és Oh Happy Day címmel ad jubileumi koncertet a Bojki Balázs vezette Parara fogyatékossággal élőkből álló gospel kórus pénteken, május 15-én. Ezzel várjuk ma a kalendárium hallgatóit. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorának mai szerkesztője Márta Renátó. május 14-én, vagyis 95 éve született Huszárik Zoltán, Balázs Béla díjas és posztumusz Kossuth Díjas filmrendező, forgatókönyvíró, dramaturg és grafikus. A stúdióban pedig a vendég a lánya Huszárik Kata, Jászai Mari díjas színésznő. Köszöntelek szeretettel.
3: Szervusz.
2: Kollégák vagyunk, jelenleg a Multiverzum című műsor háziasszonya, vagy innen a tegeződésünk.
3: Úgy kezdted ezt a beszélgetést, hogy ma 14-én született apu, hát képzeld el, hogy nem. Édesapám május 13-án született, csak annak idején, amikor még ő megszületett, akkor vidéken babonásak voltak, és azt tartották, hogy a 13-as szám az nagyon szerencsétlen, úgyhogy 14-ére anyakönyvesztették aput.
2: Ez tényleg érdekes, de maradjunk meg ebben, május 14. Térjünk rá édesapádra, mert hogy érdekes pályafutás Huszárik Zoltáné, hiszen már első filmjével beírta magát a film történeti lexikonokba. Ez volt a Szindbád című legendás alkotás 1971-ben. Milyen körülmények között született ez, mit tudsz te erről?
3: Igazából a Szindbád nem az első filmje volt, tehát ez az első nagy játékfilm volt. Előtte már születtek kisfilmek, amik rövidfilmek, amelyek szerintem legalább olyan fantasztikus alkotások, mint maga a Szindbád. Én túl sokat nem fogok tudni mondani neked arról, hogy hogyan keletkezett a Szindbád, inkább csak gondolok róla dolgokat. Egész egyszerűen nem nagyon vannak tények a birtokomban, hiszen egyrészt akkor, amikor ennek a filmnek az előkészületei zajlottak, én még nem is éltem. Másrészt pedig hát nyilván utána sem volt édesapámmal sajnos olyan szoros a kapcsolatom, hiszen nem velünk élt, hogy mondjuk ezt megtehettem volna, hogy megkérdezem tőle. Azt viszont biztos, hogy érzem és látom, hogy mi lehetett, ami aput mozgatta, és amit apu, hát amit megtalálta a Krúdi novellákban. Azt gondolom, hogy nagyon hasonló volt az a világ, ami a Krúdi világa, meg ami az édesapámé, és van itt egy találkozás Szindbád kapcsán apukám személyiségével, aki szintén egy nagyon hasonló személyiségű ember volt, mint Szindbád a filmben. Jött, ment, élte az életet, nem nagyon tudott megállapodni, állandóan kereste azt, ami a lényeg, ami a fontos, és nem tudott megállapodni sehol sem. Tehát kicsit ő is olyan volt, mint ez a szélfutta hajós.
2: Ugye édesapád nem csak filmrendező volt, hanem forgatókönyvíró, dramaturg és grafikus is. Ez a tehetség honnan jött? A családból kitől mit örökölt? Lehet ezt tudni?
3: A nagyszüleim parasztemberek voltak, viszont nagyon ügyesek voltak, és nagyon erősen működött bennük is a szép érzék. Ezt onnan tudom, hogy nagymamám, aki 97 éves volt, amikor meghalt, ő még az utolsó években ilyen kis apró ronydarabokból mindenféle kis terítőket, meg edényfogó kendőket varrogatott össze, amik megvannak még ma is, és amikor a kezembe kerülnek, akkor látom, hogy ezek mennyire szépek. Nagypapám pedig nagyon fiatalon meghalt, ő pedig állítólag gyönyörűen faragott. Tehát, hogy valószínűleg ez az irány, ez azért így ott működött a családban. Nagymamám is mindig azt mesélte, hogy amikor apukám kicsi volt, akkor jártak ki ott a domony mellett, ahol apukám felnőtt, ott volt ilyen agyagbánya, és akkor onnan hozta az agyagot, és az gyúrta, és abból csinált mindenféle kis szobrokat, bábokat, ezt-azt. Tehát biztos, hogy ez már nagyon hamar megmutatkozott, ez a fajta készsége és képessége.
4: Hogyan találta meg a saját útját, ha ilyen viszonylag egyszerű körülmények közül jön? Tehát ki mutatott neki utat, vagy ki látta meg benne a lehetőségeket?
3: Aszódra járt ő gimnáziumba, és akkor ott Aszódon elsősorban egyébként így a képzőművészet felé mozdult. Voltak tanárai, Séner Mihály, akinél tudom, hogy tanult rajzolni, és valószínűleg ők biztathatták, hogy a film hogy került a képbe, azt nem tudom. Azt tudom viszont, hogy amikor felvételizett, akkor három helyre adta be a felvételét, az orvosira, a képzőművészetire és a színház és filmművészeti főiskolára. Hát mind a három helyre felvették, és amikor megkapta az eredményeket, akkor otthon csak a színház és filmművészetit vallotta be, mert tehát azért nyilván vidéken az, hogy valaki filmrendező lesz.
4: Vagy orvos.
3: Azért az nem mindegy, nem. Igen.
4: És ezek szerint ő a filmet választotta már akkor is. Hogyan dolgozott? Van bármilyen emléked arról, hogy esetlegesen jegyzeteket készített, vagy hogy ül a könyv fölött és készít valami forgatókönyvet, vagy kihúzogat, rajzol mellé, tervez, tehát hogy valami ilyen megmaradt a fejedben róla?
3: Ne ezeket kérdezel, nekem ilyen élményem édesapámmal nincsen. Nem élt velünk, én nem láttam őt dolgozni, sőt, őszintén megmondva, alig láttam. Tehát, hogy mint olyan egy fél évben egyszer, ha jött, akkor sokat mondok. Nyilván akkor nem dolgozott. Tehát nekem nincsenek vele kapcsolatban ilyen élményeim. A forgatókönyvek azok megvannak, tehát azokat látom, ott nagyon sok jegyzet van, illetve vannak határidőnaplói, amik nagyon-nagyon érdekesek és szépek, mert hogy apukám nem csak arra használt egy ilyen noteszt, hogy beírja a tennivalókat, hanem az is mindenhol benne van, hogy talál egy idézetet, eszébe jut egy gond, és akkor azokat úgy belefirkált azt, tehát én nekem ezek a noteszek sokkal teljesebb képet adnak most apukámról, mint amivel egyébként én rendelkeznék. És hát nyilván rajzolt, és a rajzokban megmaradt szerintem a film is, mert nagyon sok olyan rajza van, ami például az Elégiához, vagy a Szindbádhoz köthető.
4: Fiatalon hunyt el 50 évesen, előtte azonban még leforgatta a Csontváry című filmet. A festő élete sem könnyű történet. Talán valamilyen szinten párhuzamba hozható az ő folyamatos útkeresésével? Esetleg ezért szerette volna filmre vinni? Mit gondolsz?
3: Én azt gondolom, hogy apukám soha nem csinált másról filmet, csak saját magáról. A Csontváry, a Szindbád, az Elégia, és talán még így a Tisztelet az öreg asszonyoknak is, ami pedig hát mondjuk az öregekről szól, de hát nyilván ez is egy átszűrése annak a világnak és saját magának egy másik korban és valamibe, ami lassan eltűnik és elpusztul. Én nem tudom, én mindenhol csak kaput látom ezekben a filmekben.
4: Sokáig voltál te a Huszárik Zoltán lánya ezen a pályán, hiszen színésznő lettél. Szóval, hogy...
3: Én ma is a Huszárik Zoltán lánya vagyok, hiszen itt ülök veled most egy stúdióban.
4: És róla beszélgetünk.
3: Engem kérdezel apuról, persze.
4: Igen, de hogy nyomta ez a válladat? Ez a teher, mert mind a mellett ugye, hogy Nagy Anna, Jászai Mari díjas érdemes művész az édesanyád, Huszárik Zoltán az édesapád, szóval, hogy volt, amikor túlságosan nehéznek érezted ezt, akkor így kérdezem.
3: Nem, én ezt nem éreztem nehéznek, nekem ez volt a természetes, nem igazán foglalkoztam én ezzel ilyen szempontból, tehát az én saját szakmám szempontjából. Szerintem ez az egyik legnagyobb hiba egyébként, amit az ember elkövethet. Hogyha elkezdesz vele foglalkozni, akkor ebből nem lehet jól kijönni. Úgyhogy nem, ez nekem nem volt probléma.
4: És nem érezted azt sem, hogy más úgy tekint rád, hogy na, vajon talán azért van itt, mert ő a Huszárik lány?
3: Biztos, hogy volt ilyen, de ezzel se foglalkoztam.
4: Édesanyád is, te hogyan őrzitek édesapád hagyatékát?
3: Ajaj, hát ez most egy jó nehéz kérdés. Ez nagyon sok évvel ezelőtt létrehoztunk egy alapítványt, aminek kifejezetten ez volt a célja, hogy apu hagyatékát, tárgyi és szellemi örökségét is megőrizzük, illetve hát az lett volna a feladata, hogy azt a házat, ahol édesapám felnőtt gyerekként Domonyban, amit én megörököltem, én ezt jó szívvel odaadtam volna az önkormányzatnak, hogy legyen ebből egy emlékház. Úgy nézett ki, hogy talán összejön a pénz is a felújítására, ami nem kis dolog. Végül is az önkormányzat részéről nem érkezett készség, befogadó készség ezen a téren sajnos, ami számomra teljesen érthetetlen. Úgyhogy én most elég ilyen csalódott vagyok ezzel kapcsolatban. Szerintem el fogom adni a házat.
4: Hát vagy bizakodjunk, hogy hát ha valaki segít, vagy úgy gondolja, hogy a Huszárik hagyaték ér annyit, hogy valahol ez láthatóvá váljon.
3: Annyi még, hogy ami hozzátartozik, hogy az NFI átvette a hagyatékot, tehát a rajzok, a forgatókönyvek, a levelezések, ezek a noteszek, amikről beszéltem, ezek már mind ott vannak, amiben az a csodálatos, hogy itt azért szakemberek őrzik, karbantartják, és fel is dolgozzák, illetve tervben van az is, hogy ez majd digitálisan látható és kutatható lesz ez az anyag, ami mindenképpen egy nagy előrelépés, és szerintem nagyon fontos dolog.
4: Ez a Nemzeti Filmintézetnek köszönhető, tehát te ma hogyan emlékezel?
3: Számomra az ő léte egyszerre nagyon távoli, és egyszerre rendkívül közeli. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy él bennem egy csomó minden belőle. És nem csak, hogy él, hanem, hogy én ezt érzem is, hogy itt van, és mozgat, és időnként így kiszól belőlem. Másrészt meg nyilván amiatt, hogy nem volt elég időnk, amit mi együtt tölthettünk volna, nagyon-nagyon távoli. Furcsa kettősség ez, hogy darabkákból próbálom őt összerakni, kipótolni azt a nagyon kevés apró részletet, ami gyerekkorom óta megmaradt bennem, és én azt gondolom, hogy most már azért kezd összeállni bennem valamiféle apakép, de hát azért itt még mindig nagyon-nagyon sok a kérdőjel.
4: A lényeg viszont, hogy remélhetőleg majd összeáll a darabkákból egyszer egy teljes egész apakép Huszárik Kata számára. Az M5-ön már látható volt a Szindvád kora délután, holnap reggel pedig május 15-én ismét megnézhető a legendás Huszárik film Latinovics Zoltán és Dajka Margit főszereplésével. 95 éve született Huszárik Zoltán, Balázs Béla díjas és posztumusz Kossuth díjas filmrendező, forgatókönyvíró, dramaturg, grafikus, a lányával Huszárik Kata, Jászai Mari díjas színésznővel emlékeztünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm nektek.
1: Kalendárium.
4: 5 nagyszínházi bemutatóra készül a Veszprémi Petőfi Színház a 2026-27-es évadban. A kínálat sokszínű. Egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat majd a közönség. Hangzott el az új évadot bemutató sajtótájékoztatón, mely a Hit, Erő, Akarat alcímet kapta. Felszegi Csaba összeállítása.
5: Az új évad első bemutatója az Elizabeth című musical lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sziszi életével foglalkozó előadást október elején láthatják a nézők. A következő premier Szomori Dezső Hermelin című végjátéka lesz a színház direktora Ober Frank Pár rendezésében, és ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje. Szintén a színház igazgatója rendezésében látható majd a szerelmes Shakespeare végjáték, valamint a két Pápa című fikciós történet is, amelyet Józan László visz színre. A direktor a sajtótájékoztatón elmondta, a Latinovics Bújtor játékszínben a Rose című monodrámát lehet majd megnézni, majd ezt követően Bújtor Balázs Legendák című önálló este kerül színre. Végül Dúró Győző Párizs Ege alatt című estét láthatja a közönség. Ober Frank Pál úgy fogalmazott, tartalmas, igényes évad áll előttük népszínházi kínálattal.
6: Gazdag jövő évad áll előttünk, tartalmas lesz, igényes lesz, és mindenképpen meg akarja tisztelni, meg akarja szólítani a Veszprémi Petőfi Színház csodálatos közönségét.
5: Horváth Renátó rendezésében valósul meg a Jane Eyre bemutatója. Charlotte Bronte 1847-ben Londonban kiadott művét a világirodalom egyik legfontosabb regényeként tartják számon. A darabban természetesen a tánc viszi a főszerepet. Horváth Renátó író, koreográfus, rendező beszél a részletekről.
7: Mi már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplésre a Testbe zárt Ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig majd az új tánciházi előadásunkat fogjuk bemutatni. Tehát az új előadás a Jane Eyre, a Lovodi árvának a kis története. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes előadás. Maga a történet az engem már gyerekkoromban megérintett, mert ez volt az a könyv, amit nagymamám először a kezembe adott, hogy kisfiam, ezt olvasd el. Onnantól kezdve megszerettem az angol irodalmat, és én úgy gondolom, hogy ez az a történet, ami olyan szinten tudja a közönséget vinni. Ugye itt a színpadon is abszolút a Jane gyerekkorától indítom a történetet, és hát eljutunk a végkifejletig, amikor is ugye Rochester Grove-fal újra egymásra találnak. És bemutatjuk nyilván azokat a stációkat, és egy picit az angol gótikát fogom alkalmazni, de természetesen a romantika jegyeivel, tehát ez egy időutazás lesz ismételten.
5: A színházban működő Petőfi Ifi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigail című darabját állítja színpadra. A június végén tervezett bemutató főként a fiatalabb korosztály célozza meg. Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja Hirsch Laura alakítja.
8: Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt így az álmaim listáján, az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon izgulok, mert nagy feladat. De remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, most pénteken lesz az olvasópróba, és akkor gőzerővel nekiállunk. Az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
9: Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigail, ez egy dráma, mint tudjuk.
8: Igen. Igen, ez egy dráma, és igen, nehézség alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
9: A második világháború forgatagában.
8: Igen, igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhozni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog, mindent megteszek érte.
9: A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
8: Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá, képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
4: Az Abigail című musical előbemutatóját Veszprémben a 11. református egyházi napok Dunántúl fesztiválon június 27-ére tervezik. A rendező Somogyi Szilárd lesz. És most szól az Abigail című musicalből az Abigail himnusza Kék Kovács Mara előadásában.

0: Születésnapi koncertet ad a népszerű 30 éves Bombon együttes szombaton május 16-án este a Budapest Papp László Sport Arénában. Szolnoki Péterrel és Török Tamással, a Bombon együttes alapítóival Nagy Bálint a próbák közben beszélgetett.
1: Zajlanak a próbák, most éppen picike szünetet tartanak, tehát hamarosan itt van a nagy koncert, 30 év, hogyan is kezdődött? Szolnoki Pétert kérdezem először.
2: Török Tomi felhívott, hogy szeretné velem folytatni tovább, mert nekünk már van múltunk, ugyanis 93-ban az előző zenekarában én már bokáloztam, és aztán eredetileg még hárman voltunk, Magyar Zsolti volt a harmadik tag, de ő az első lemez megjelenése előtt külföldre távozott, és aztán folytattuk ketten tovább, csatlakozott hozzánk Szentmiályi Michel Gábor, aki azóta is a zenekarunk dobosa, producere és hangmérnöke. Úgyhogy így hárman kezdtük el hangszerelgetni és írogatni a dalokat.
3: És 95 májusában alakultunk meg, és nagyon gyorsan már az év októberében ki is jött az első album, ami egy kicsit korai is volt, mert még nem találtuk meg igazán a hangunkat, keresgettük. Arról a Petrolam Lámpa című feldolgozás lett ismert, de aztán a nagyobb áttörést azt a második album hozta meg, azon is a Szabad a gazdag című nóta, a kell még három elefánt, hogy egy könnyebb beazonosítani, ami viszont hál' Istennek a rádió szerkesztőknek a kedvenc lett, ezáltal ugye a rádió hallgatóknak is. Sokat játszották.
2: Szóval azt azért még hozzátenném, hogy azon a lemezen viszont rajta van még a Köszönöm, hogy vagy nekem. A Hétvégi királylány, Pia Olimpia és a Holnaptól nem érdekel, tehát csupa slágerrel indítottuk a második lemezünket, és aztán a következő lemezen már rajta volt a Viva España, Érezd magad jól, Válassz engem, és így tovább. És aztán eljutottunk 98-ig, ahol is először Csilla felkért, hogy énekeljük el együtt a Félteleket, annak a feldolgozását.
1: Au, Csilla, énekesnő van még itt velünk. Ön hogyan emlékszik vissza erre az időszakra? Mikor találkozott egyáltalán először a Bombonnak a nevével?
4: A Bombon nevével, hogy mikor találkoztam a fiúkkal, mikor találkoztam először, egyszerűen rettenetesen régen, a 90-es évek elején Péterre találkoztam először, mert együtt vokáloztunk, és akkor még reklámokat is együtt énekeltünk, akkor még voltak énekes reklámok, és a Bombon lemezeken vokáloztam. És aztán az első lemezem, amikor készült, akkor ez a Féltelek című dal rákerült, és ez Péterrel egy duett lett. Aztán a második lemezem nagyon nagy részét a Bombon zenekar írta. Több dalt.
1: Itt most 30 éves jubileumi koncert lesz. Mire számítson a közönség? Kik lesznek esetleg a sztárfellépők még a Bombon mellett?
3: Először is csak jóra számítsanak. 2026. május 16-a az a dátum, amikor a színpadra lépünk, az Aréna színpadára. Nagyon készülünk rá, és ami érdekessége a bulinak, hogy ugye ideig mi nagyon a zenére koncentráltunk, tehát a zenei hangzásra, meg ezekre a finomságokra, de most látványban is és showban is oda fogjuk tenni magunkat. Tehát, hogy kíváncsi egy kicsit más Bomborra, az látogasson el, és akkor vendégek, ahogy említettem, Mau Csilla elsőként, aztán Gansta Zoltán lesz, Charlie, ami összeköti őket, hogy mindegyikkel duett dalok születtek.
2: És aztán persze lesznek meglepetés vendégek, akiket értelemszerűen most nem mondunk el. És még visszatérve a másik kérdésedre, hogy ugye nagyjából a 31 év alatt 200 dalat írtunk, csak a Bombonnal, és ebből 40 olyan dalunk van, ami így közismert még akkor is, hogyha az embereknek először nem jut eszébe, hogy ez Bombondal. Csak amikor beledúdolunk, vagy elmondjuk a refrént, jaj, tényleg emlékszem. De abból 30-at fogunk előadni, plusz azokat a dalokat, amelyeket ugye most felsoroltunk. Charlie-val is van egy duettünk, természetesen Csillával, Gangsta Zolival, Dubo Gáborral közösen pedig olyan dalokat írtunk, ami mindenkinek egy picit megfacsarja a szívét, például Köszönöm, hogy vagy nekem, a gyermekeimnek, a Soha nem mondtam el, és természetesen ott vannak még a vidámabb szerzemények is, de mindig figyeltünk arra, hogy az egész egyensúlyban legyen, hogy legyenek elgondolkodtatóbb szövegek, még akkor is, ha a refrén egy kicsit lazább, és aztán a többi meglepetés vendég sem véletlenül lesz ott.
1: Van-e valami következő nagy lépés a koncert után, amire készülnek már most fejben?
3: Hát utána egy kis pihenés lesz, mert ez tényleg egy hosszú felkészülési időszak, de utána, talán egy hónappal jön ki egy feldolgozás dal, ez Érezd magad jólból, ami egy nagyon érdekes és jó hangulatot áraszt. Azt, ami szerintem a fiataloknak nagyon be fog jönni, mert teljesen más hangulata lesz, mint az eredetinek.
0: Május 16-án szombaton a Papp László Budapest Sport Arénában adja tehát a Bombon zenekar 30. jubileumi koncertjét. Itt a Kossuth Rádióban már is szól a Szabad a gazdag Bombondal.

0: Műsorunk vége felé még egy könnyű zenei programot ajánlunk a figyelmükbe. Oh Happy Day címmel a jubileumi koncertet a Bojki Balázs vezette Parara fogyatékossággal élőkből álló gospel kórus május 15-én pénteken a Ram Art Színházban a fővárosban. Az est során Bojki Balázs együtt lép színpadra a Parara gospel tagjaival, Cinetár Dórával, a Bojki Soul & Gospel kórussal, a B4 formációval és Jeges Barbarával. Bojki Balázst halljuk.
1: Ez a kórus úgy alakult, hogy Magyarországra hoztuk Nick Vujicic, motivációs előadót, aki egy keresztény fiatal ember, és karok és lábak nélkül él, és hatalmas bizonyság a közönség és a közösségek számára az az erő, az az életigenlés, amivel ő dolgozik, és amikor Magyarországra érkezett, akkor kitaláltuk, hogy ezen a rendezvénysorozaton csináljunk egy ehhez méltó zenekari formációt, akkor ezt még a Nem Adom Fel alapítványa közösen a Never Give Up néven futottunk, és amikor ennek a eseménysorozatnak vége lett, akkor ott maradtam azzal a gondolat, hogy most szélen keresztül mindenkit, vagy csinálunk egy maroknyi csapattal valamit, és majd meglátjuk, hogy hova jut ez el, és azóta megmaradtunk. A Parara olyan fiatalokból, olyan tehetséges muzsikusokból, zenészekből, énekesekből áll, akiknek valamilyen fajta különlegességük van. Én nem érzem sérülteknek őket, én azt érzem, hogy valamiben egészen mások, mint én, és nem azt érzem folyamatosan, hogy én jobb vagyok. És a gospel zene, amit énekelünk, most már saját dalokat is írunk sokat, magyar nyelvű is, nem csak a hagyományos tradicionális gospelek, ezek mind ugyanerről szólnak, a háláról szólnak, az örömről szólnak, és nem valami csillogásról, meg pompáról, hanem csillogó és pompázatos szeretetről, alázatról, merjünk picik lenni, merjünk tökéletlenek lenni, ebben van a tökéletességünk. Erről szól ez, hát óriási izgalommal készülünk, hiszen 15-én este 7-kor megnyílnak a kapuk, és megtelik a terem szeretettel, örömmel és jó sok érdeklődővel. Ott lesz Cinetár Dóra, és ott lesz a Debreceni Egyetem friss végzőse most éppen, Jeges Barbara, aki egy fantasztikus énekes növendékem, és hoz meglepetést a közönségnek is, és még nekünk is. Bojki Tamás unokaöcsém szintén itt lesz, és a két kórus, hiszen a Bojki Soul & Gospel kórus, Tamással pedig hamarosan megjelenik az Örökölt Hit című lemezünk, ami gitárénekre íródott dalok, ebből fogunk bemutatni egy párat a koncerten.
0: Kedves hallgatóink, a kalendárium végén én köszönöm figyelmüket a szerkesztő Márta Renátó és a hangmérnök Lajerita nevében is. Babucs Krisztánt hallottam.

0: Társadalmi célú reklám.
1: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
4: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol.
4: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmos trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
2: Jelenleg is tart az átadás átvétel, a kormányváltás technikai folyamata a miniszterelnökség régi épületében.
1: Az azbeszt mentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb, mondta Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter.
2: Holnap felhősebb időre számíthatunk, délután több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Délután 3 órakor kezdődött a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás átvétel, azaz rövidesen lezárul a kormányváltás technikai folyamata a miniszterelnökség régi épületében.
2: A minisztériumok ezzel egyidejűleg megkezdik a beköltözést új székhelyeikre. A miniszterelnökség az 5. kerületi Alkotmány utca 5 szám alá költözik az egykori építési és közlekedési minisztérium épületébe.
1: A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot.
2: Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlották föl.
3: Az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a verességet kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is. Az biztos, hogy Magyarország 2010-ben rendkívül nehéz helyzetben volt. Ez a kormány akkor kapta meg a kormányzás lehetőségét, és az elmúlt 16 év eredményeire minden magyar ember büszke lehet.
1: Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 7 haltak meg, köztük egy gyermek, és több mint 40 megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület.
2: Az orosz hadsereg 50-nál is több rakétát és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadva. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is.
1: A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
2: Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt megérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárják a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
4: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
1: Lemondott a brit egészségügyi miniszter.
2: West Rating a várakozások szerint arra készül, hogy elindítsa a Keir Starmer miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárást a kormányzó munkáspárton belül. Starmer elmozdításához első lépésként az szükséges, hogy az alsóházi munkáspárti frakció tagjainak 20%-a, 81 képviselő, közös nyilatkozatot terjesszen elő, amelyben megnevezik az általuk támogatott utódjelöltet.
1: Éjfélkor megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon.
2: A különleges jogrendet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az ukrajnai háború miatt rendelte el az Orbán kormány. A Nemzeti Jogtár szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendeletet alkottak a fegyveres harcokra és humanitárius katasztrófára hivatkozva.
1: A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Ennek érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Az első összehangolt intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további víz visszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlás biztosítása. A vizet a tájba program részeként elárasztások is lesznek, de vízépítési beavatkozásokra is szükség lesz.
1: Holnap kezdődik a Központi Statisztikai Hivatal több tízezer gazdaságot érintő országos adatfelvétele, az Agrárium 2026. Az összeírás a teljes agrárszektort érinti. A július közepéig tartó programban a hivatal a magyar mezőgazdaság szerkezetéről, a földhasználattól az állatállományig, valamint a gazdaság irányítók végzettségéről és koráról gyűjt információkat.
2: A KSH természeterőforrás statisztikai főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a beérkező adatok közvetlenül alakítják a szakmai döntéshozatalt, valamint a hazai és uniós támogatás politika irányát. Így az adatszolgáltatás a gazdálkodók elemi érdeke is. Tóth Péter hozzátette, a gazdasági szervezeteket és az egyéni gazdaságokat már korábban tájékoztatták az összeírásról. A kérdőív online formában lesz elérhető.
5: Termelési adatokra vagyunk kíváncsiak, itt semmiféle gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi információra egyébként kapcsolatosan nem teszünk fel kérdéseket. Itt tulajdonképpen egy pontos képet fogunk majd kapni arról, hogy ők most 2026-ban hogy is gazdálkodnak. Azt láttuk, hogy a mi döntéseink alapján pontosan az elmúlt években is sok-sok szakpolitikai döntés született egyébként. Ilyen volt például a gazdaságátadási törvénynek az egyszerűsítése. Ugye azt láttuk, hogy a gazdatársadalom előregedett, a gazdálkodóknak több mint az egyharmada az 65 év feletti. Tehát fontos volt ezzel kapcsolatban is különböző döntéseket, rendelkezéseket hozni.
1: Igyekszünk gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön azbeszt por a levegőbe, mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről.
2: Kajdos László hangsúlyozta, meg fogják oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. Elmondta, hogy már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, mert a problémát nem lehet halogatni. Hozzátette, gyorsan meg tudják akadályozni, hogy mérgező anyag kerüljön a levegőbe, bárhol is terítettek az osztrák bányákból származó kavicsból.
6: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
2: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Bábolna és Biatorbágy között szakaszosan torlódnak a járművek, sokan kerülnek az 1-es főúton, ott is megnövekedett menetidővel számoljanak. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös irányába a 3-as kilométernél csak egy sáv járható, az M7-es autópálya csomópontjánál 3 kilométeres a torlódás. A 4-es főúton Ebesnél baleset történt, a 212-es kilométernél félpályán már megindult a forgalom.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset okoz fennakadást a 8. kerületben a Dologház utcában a 2. János Pál pápa térnél. Baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében. A 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kolozsvár utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert javítják a burkolatot. Szép Csilla, BKK Info.
8: MÁV Info.
9: A Békéscsabai fővonalon jelentősen hosszabb bejutási időre, Mezőtúr és Csárdaszállás között pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Gyoma Endrőt közelében kisiklott egy vonat. Előzetes információk szerint a vonat 4 kocsija hagyta el a síneket, a balesetben 2 utas sérült meg, a helyreállítás hosszabb ideig, akár napokig is eltarthat. A nyugati pályaudvaron továbbra is csak korlátozással kevesebb vágányon közlekedhetnek a vonatok, a reggel kisiklott motorvonatot már visszahelyezték a sínekre, jelenleg a vasúti pálya helyreállítása zajlik. A Cegléd és a Lajos Mizsai vonalon hosszabb eljutási időre, kisebb késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani. A Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok fővárosi végállomása Kőbánya-Kispestre került át a fennakadás végéig. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Kis Horváth Levente, Mavinform.
0: Időjárás jelentés.
7: Jó napot kívánok! Nyugat, északnyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, főként hazánk nyugati és középső tájén alakulhatnak ki éjjel záporok, néhol zivatarok. Pénteken erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, emellett több felé, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli eszelet napközben nagy területen élénk, néhol erős a zivatarokat, akár viharos lökések is kísérhetik. A minimum 3 és 12, a pénteki csúcsérték 18 és 25 fok között alakul. Ráz Anna, Hungaromet.
1: A krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Dancsó Mária és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra az esti krónikában 17:30.
0: Műsor ajánlott. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
8: Hogy áll össze egy személyszállító gőzös? Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
0: A Hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bakanita.
10: Ki tartja magát jó úszónak?
11: Nagyon jó, megúszó voltam.
10: De az, hogy te halak, hogy meg is pecsételtel te életedet?
12: Ráadásul vízöntő halak, mert ha csak két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
11: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
10: Csináltak már sok mindent, de koncertet talán még nem adtak.
13: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, már feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
14: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
1: 4:05 előtt 3 perccel a mai szerkesztő Juhász Zsolt nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Most már önöké a főszerep, hívhatnak bennünket, vagy írhatnak nekünk SMS-t, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ő szerint, hogyan gazdálkodjunk a vízzel, hogy legyen termés? És hallott róla, hogy a rendszeres mozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszanak a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében. Telefonszámunk, melyet már most is hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630 9666. Egy friss jelentés szerint hazánk területén az elmúlt 5 évben halmozott csapadékhiány mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tiszavölgy több térségében akár 900 mm-t is meghaladhatja. Az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti a talajvízszint süllyedése. Ezért az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Szárasság, tavaszi fagy a gyümölcsösökben és általános energiaválság sújtja a gazdákat, pedig jól indult az esztendő, hiszen sok év után ismét vastag hótakaró borította az őszivetésű szántóföldi növényeket, a hideg időjárás pedig segítette a kártevők elleni küzdelmet. A tavaszi fagyok azonban óriási pusztítást okoznak, és a termelőknek az aggodalmait csak fokozza az egyre súlyosabbá váló asszály, amely persze bennünket, fogyasztókat is érint, hiszen befolyásolja, hogy mit, milyen áron tudunk majd megvásárolni. De mit tapasztalnak önök a környezetükben? Hogyan védekeznek a földeken, a kiskertekben a szárasság ellen? Gyűjtik az esővizet? Vannak-e hagyományos módszerek, melyek segíthetnek megtartani a vizet,
15: és hol látnak pazarlást? Milyen központi segítségre számítanak? Emlékeznek-e egyáltalán hasonló időszakra? És mit gondolnak, hogyan lehetne általában küzdeni az asszály és a fagy ellen, hogy az egész éves befektetett munkát ne ezek vigyék el? Erről beszélgetünk ma, de mielőtt önöket is meghallgatjuk, hallgassuk meg közösen Kovács Tamás agrárközgazdászt, aki az Este című műsor tegnapi adásának volt a vendége.
16: Igazából nincs is más téma, tehát hogy a termelő barátaimmal vagy a kollégáimmal beszélgetünk, úgy haladunk a kilátástalanság felé, tehát olyan mértékben zúdulnak a problémák az agráriumra, ami tényleg az elmúlt időszakban, én ilyet nem éltem meg, tehát a víz folyamatosan fogy a rendszerből, minden évben most már küzdünk az a szájjal, a kukorica termőterület ökölszabályot Magyarországon, hogy 1 millió hektár kukorica kell, most már ilyen 650 ezer hektárnál járunk, de nem hiszem, hogy megáll a csökkenés. Tehát ez ha ezzel a lendülettel csökken, akkor jövőre azt mondhatjuk, hogy megfeleződött. Nyilván azért már nem lehet Magyarországon biztonsággal kukoricát termeszteni. Darabig a cirokban gondolkodott mindenki, most már azt látjuk, hogy a ciroknak az aszálytűrő képessége éppen, hogy csak jobb a kukoricáért. Most azt látjuk, hogy ebben az évben a gabonák kritikus állapotba kerültek már most, nagyon-nagyon jelentős, akár 30-40%-os terméskiesés lehet a búzában, meg az árpában, a búzában feltétlenül, a durumbúzák katasztrofális állapotban vannak, úgyhogy nem nagyon látom a kapaszkodót, a terményárak alacsonyak, az energiaárak az egekben, tehát folyamatosan nehezül a helyzet.
17: Eddig az utóbbi években arról beszéltünk, hogy Magyarországra a délvidékről jött föl ez az asszályos időszak, tehát hogy az ország egyik részét érintette csak, de amikor azt a kimutatást néztük közösen, hogy az ország legkevésbé csapadékosabb térsége az Fejér megye, arra senki sem gondolt volna. Tehát mondjuk a januártól május 9-éig leesett mennyiség, ott volt a legkevesebb, és nem a Délalföldön. Tehát gyakorlatilag ez jön följebb és följebb.
16: Az idei csapadék április 30-ig országos szinten nagyjából olyan 90-100 mm körül lehetett, de valóban Fejér megye az olyan 70 és 80 között zárt, ez példátlan. És igazából az, hogy áprilisban gyakorlatilag nem esett egy szemeső, semmilyen 2-3 milliméterek, ez a múltkor olvastam valahol az elmúlt 125 év talán legcsapadék szegényebb áprilisa volt. Még továbbra is igaz az, hogy a Délalföld, tehát ez a Békés, Csongrád, Jászlajkun-Szónok, ez a legkitettebb zóna, és igazából itt a folyamatosan 4 éve csak csökken a talajban megőrzött vízmennyiség, vagy a vízbázis. Ott egy 100-150 mm-re több éves csapadék a megszokott gépes sem okoz majd jelentős változást, mert a talaj elképesztően szomjas.
17: Tehát, hogyha leesik az éves 550-600 mm-nyi csapadék, akkor igazából az sem segít már semmit, amiatt, hogy a talajvízszint egyre jobban
16: lejjebb. Én azon az országnak vannak olyan régiói, ahol ezt kimondhatjuk, igen. Nyilván hol van ez az 550-600 mm, tehát nagyon kellene, nagyon jó lenne, meg természetesen másképp látja ezt egy zalai termelő, vagy egy somogyi termelő, egy baranyai. Az északelet Magyarország is egész jó állapotban van, tehát a nyírségnek egy jó része, vagy Borsod megyének az északi része, de ha négy felé osztjuk az országot, és a jobb alsó sarok, ez a Délalföld, ez elesett.
0: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
15: Az iménti percekben az Este című műsorunkból hallhattak részletet, ahol Kovács Tamás agrárközgazdásszal Juhász Zsolt beszélgetett, de írják közben nekünk a tanácsokat a hallgatóink is. 20-as mobilról Géza írja nekünk, hogy sok és kitartó cselekvés csak is együtt hozhat eredményt. Áradási víztározók, fenékküszöbök, csepegtető öntözés, szárazságtűrő növények ültetése, ligetes fás talajárnyékolás, szürke víz hasznosítás már a háztartásokban is. Hát jó sok területen, jó sok mindent kellene megtenni, hogy ne legyen ekkora vízhiány, de itt van velünk a telefonvonalban Cimmermann István agrármérnök is, aki nem tudom, hogy mióta tevékenykedik, de arra kíváncsi vagyok, hogy emlékszik-e egyáltalán ilyen hosszú száraz időszakra a pályafutása során. Jó napot kívánok!
18: Kedves sokkal, és köszöntöm a hallgatókat! Egyébként 1978 óta, tehát elég régóta dolgozom, elég öreg ember vagyok már, igen.
15: Tapasztalt.
18: Jó néhány, igen, hát így is mondhatjuk diszkréten, igen, hogy tapasztalt. Igen, jó néhány asszályos évet megértünk, sajnos a mostani időszak viszont 22 óta tart, tehát gyakorlatilag ugye 5. éve vagyunk ebben az asszályos periódusban, ami óriási nagy baj.
15: Tehát hát itt ilyen, hogy évekbe kelljen mérni a szárazságot, ilyenre nem emlékszik az elmúlt évtizedekből.
18: Nem, Nem. Ilyen hosszú periódusra nem, és ilyen negatív periódusra sem, mint ahova most eljutottunk, és ahogy hallottam az előzőekben, ugye a Kovács úrnak a hozzászólását, vagy kommentjét a tegnap esti beszélgetésben, igen, katasztrofális állapotban vannak a buzák, kevés kivétellel, hát jól mondta ugye, hogy az északi, meg hát a nyugati határ szél közelébe ott jobb a helyzet, de sajnos az ország közepe és a délalföldi részen lesz olyan is, amelyik ki sem fog tudni kalászolni.
15: Az se segít már, hogyha most hirtelen jön valami nagy eső, ugye most például a hétvégére komolyabb esőket jósolnak, ez már nem fog segíteni? Mondhatom, hogy a májusi eső aranyat ér, júniusban, júliusban is.
18: Minden eső segít, tehát természetesen segíteni fog, mert mondjuk ahol lenne a termés 2 tonna, akkor lehet, hogy lesz 2,5 vagy 3 tonna, de ugye ez messze elmarad attól, amit normálisan Magyarországon megszoktunk, a 6,5-7 tonnás buzaterméseket. Ilyen biztos nem lesz. Én úgy gondolom, hogy az országos átlag, hát nem akarok nagyot tippelni, de ilyen 4 tonna körül lesz. Nagyon nagy a baj. Nagy öröm, hogy tegnap ugye amennyit hallottam itt a hírekben, az új kormány ugye már foglalkozott a vízgazdálkodással, hogy ugye mit kéne tenni, hogy kéne tenni, napirendre került ez. Ugye meg kell jegyeznem, hogy a múlt század 30-as éveiben már komplett öntözési szisztémát dolgoztak ki az Alföldre, ugye, és akkor létrehoztak egy úgynevezett Magyar Király Öntözési Hivatalt 1937-ben.
15: Igen. Hát lehet, hogy ez most mintául fog szolgálni, nem tudhatjuk. De mit gondol, hogy ebből az időszakból mit lenne érdemes átvenni? Tehát mi az, aminek az alapjait akkor lefektették? Mert itt az elmúlt években sokat beszéltünk már a szárazságról, és annak fontosságáról, igen, hogy a lehullott csapadékot mindenképpen meg kell valahogy tartani.
18: Igen, hát ugye azt kell figyelembe venni, hogy Magyarország adottságai egyébként nem rosszak, hiszen több mint 1100 kilométer hosszan megy a 3 nagy folyó, a Duna, Dráva és a Tisza Magyarországon. Hát ez egy óriási hossz, hogyha azt vesszük. És ezeken a folyókon a kifolyó vagy átfolyó vízmennyiség, ugye normál esetben hetente egy Balaton átfolyik az országon, tehát 1,82 köbkilométer víz kimegy, átmegy rajtunk. Hát ha ennek egy töredékét megfognánk, egy töredékét az egy heti átfolyásnak, akkor is több százezer hektár tudnánk belőle öntözni. De hát ugye az az igazság, hogy 1973 óta érdemi műtárgy nem készült Magyarországon a folyókon, akkor készült el a kiskörei vízerőmű. Azóta semmi ilyesmi nem történt.
15: És egyéb előrelépés történt? Tehát az elmúlt években a víz megfelelése érdekében. Ugye itt van például ez a Vizet a tájba program, ahol a gazdákat próbálták ösztönözni arra, hogy engedjék például elárasztani a területeiket annak érdekében, hogy amikor szükség van rá, akkor legyen víz.
18: Igen, hát ugye ez egy próbálkozás volt. Én nem tudom, hogy ennek volt-e érdemi eredménye, lehetséges, hogy volt. Érdemi eredmény mindenképpen akkor lesz, hogyha az öntözést tudjuk nagyban csinálni Magyarországon. Jelenleg 110-130 ezer hektárt öntözünk a közel 5 millió hektárból. Ez hát most nem akarok százalékot mondani, de hát ugye ez 1-2%, ez gyakorlatilag konvergál a nullához. Célfüggvény lenne egy 500 ezer hektár öntözése minimum, de lehet, hogy több. De ehhez mindenképpen a nagy folyók vizét meg kellene fogni, és nagyon célszerű lenne valóban egy önálló szervezetet létrehozni, akinek a tevékenység az öntözés. Olyan, mint volt az öntözésügyi hivatal. Az öntözésügyi hivatalnak 15 évre elkülönített költségvetése volt 1937-ben.
15: Sajnos én nem vagyok képzett agrárszakember, és úgy nagyon naívan kérdezem, hogy igazából már az ókorban is voltak olyan öntöző rendszerek, melyek a száraz területekre, akár Ázsia közepén is elvezettek öntözéshez vizet. Ezekből a módszerekből nincs mit ellesni a modern technika mellett?
18: Hát én szerintem a magyar szakemberek mindenféle megoldást tudnak, és meg is tudnak tervezni. Hát ugye a probléma az, hogy olyan olyan sok szempontot kell most már figyelembe venni. Ugye régen az emberek egy szempontot vettek figyelembe, hogy legyen annyi ennivalójuk, hogy ne haljanak éhen. És akkor
1: ez egy fontos szempont.
18: Az öntözést. Ez egy fontos szempont. Ugye most azon kívül minden létező, nem akarom sorolni, hogy ugye hova terveztek már Magyarországon ugye különböző műtárgyakat, gátakat a folyókra, és ugye nem lett belőle semmi. Akkor se lett semmi, amikor már félig elkészült, vagy kétharmadáig elkészült mondjuk a nagymarosi rendszer. Ugye most azt mondjuk, hogy jó, hogy nem lett, vagy azt mondjuk, hogy nem jó, hogy nem lett, hát nem, ezt nehéz így eldönteni. Egy biztos, ha nem szabályozzuk a folyóinkat, akkor nem lesz vízünk, ez egészen biztos.
1: De bocsásson meg, hogy félbeszakítom, és Béla várakozik közben a vonalban, pici türelmet kérek még Bélától, mert pont egy hallgató írja nekünk közben viszonylag hosszan, hogy egyszer kéne hallgatni egy paleontológus, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, hogy újból legyen eső, és a vizet oda visszatenni, ahol volt, és gondolom erre is gondol, hogy például a folyószabályozással számtalan vizes terület kiszáradását okoztuk. Ő meg azt mondja, hogy szabályozni kell még inkább a folyókat.
18: Hát kénytelenek vagyunk, ugye, mert a folyószabályozás, ugye szegény Széchenyi ugye piszkálják itt a folyószabályozások miatt. Ugye nem volt azzal befejezve, hogy szabályozták a folyókat, ők próbáltak volna tervezni egyéb létesítményeket is, de abból már nem lett semmi. Tehát például szintén visszautalok a múlt századra, a Tiszára több műtárgyat terveztek Csongrádnál is. Nem lett belőle semmi. Megépítették fönt a kettőt, a Tiszalököt meg a Kiskörét, és lefelé semmink nincs, holott meg kellene fogni a vizet, hogy vizet tudjunk biztosítani, ugye a Békés

0: öntözéssel 18-20 tonnát termeltünk. Hát most ezt tessék bele gondolni, hogy ugye semmi más nem csináltunk, csak vizet adtunk a szerencsétlen kukoricának, és ő produkált.
1: Világos, hogyan adjunk vizet, erről beszélgetünk a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm, Zimmermann István agrármérnök volt itt velünk a telefonvonalban, és közben ugye említettem egy hallgató hosszú üzenetét, amit bocsásson meg, hogy nem olvastam föl egészében, de kérem szépen, hogy azt is írja meg nekünk, hogy például egy planetológus, hogyan tud a planetológus bolygómérnök, írja nekem egy hallgató, hogyan tudna abban segíteni, hogy vizet varázsoljunk a tájba. És Bélát szólítom meg, akinek talán van erre ötlete, vagy tapasztalata, vagy látja a környezetében. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát mindenek előtt egy nagyon nagy örömhírrel kezdem, hogy az új kormány egyik első intézkedése most az lesz, hogy kiadta az illetékes minisztériumnak, hogy helyezze fókuszba Magyarország vízgazdálkodásának a kérdését, úgyhogy elsőként a politika részéről végre odafigyelnek erre is. Na most akkor a kérdésre
1: reméljük, hogy lesznek tényleg hamarosan olyan intézkedések. Írja is valaki, egy hallgató, hogy Duna-Tisza csatornát is tervezni, építeni kellene, hajózhatót is.
2: Na ezzel kapcsolatban majd mondok valamit, de először elmondom, hogy mi az a magánemberek felé a javaslatom. Én egy 1000 literes, 1 köbméteres tartállyal egész nyáron tudtam vizet biztosítani kerthez, mosakodáshoz, mindenhez. Na most az a javaslatom, a családi házaknál könnyedén megoldható az, hogy a levezető csatornák alá legalább egy 1000 literes tartályt beállítani mindegyik alá, és az csatornánként 1000 liter vizet össze tud gyűjteni.
1: Képzelje el, Béla, hogy nálam van a csatornák alatt mindenütt egy-egy ilyen nagyobb hordó, alig van benne most víz. Már réges-rég elott voltam.
2: Sajnálatosan most több 10 centiméternyi, több 100 milliméternyi csapadék hiányzik. Erről én is tudok, én is láttam üres hordót, bevallom, de nekem 3-4 éve még mindig megtelt ez az literes, és a hosszú távú megoldásnak meg azt javaslom, hogy elsősorban a vidéken, ahol egyébként a háztáji gazdaságok is működnek, ciszternát, tehát tároló kapacitást hozni létre, mégpedig több 10 000 literes méretbe. Tehát egy átlagos családi ház mellé egy 40-50 köbméternyi tároló kapacitás hozható létre úgy, hogy egy átlag évben, mert ahogy ön is mondja, most nem volt átlag, de Magyarországon az átlagos csapadék évente 4-500 milliméter. Ez azt jelenti, hogy egy kb. 100 négyzetméteres tetőről 40-50 ezer liter víz gyűlhet össze egy ilyen ciszternába. Ez mindenre elég egy házba. És bízunk benne, hogy legalább valamennyi most is fog gyűlni, és hogy a következő években visszajön. Nem tudom, van még annyi idő, hogy a Tiszáról beszéljek?
1: Nagyon röviden, másfél perc maximum.
2: Jó, ugyanis ott nagyon nagy baj van. A kapzsiság és a hozzá nem értés tette tönkre azt az egész részt. A homokhátságban másfél milliárd liter víz hiányzik. Na most a Tisza azzal, hogy kiegyenesedett, átvágták a csatorna, vagy a kanyarulatait, fölgyorsult a víz, és az eredeti 5-6 méter mélységű meder lement 20 méter mélyre. Ez nem tévedés. A vízszintje is jelen pillanatban az eredeti vízszint alatt jó 10 méterrel tart, és most azt találták ki, elkezdtek foglalkozni vele, mert megijedt minden szakember, hogy gátakat fognak, vízemelő gátakat tesznek be a Tisza területére keresztbe. Ez olyan, mint egy vízműgát, csak kisebb.
1: Értem, és ez lehet, hogy segíteni fog akkor ezt.
2: Hát föl fogják emelni mesterségesen a vízszintet az eredeti szintre, és akkor a meder alján megáll a gyors vízáramlás, és visszatöltődik majd hosszú évek alatt nyilván a Tisza, de hosszú távon, ahogy ön is mondta, a vízszabályozás, a folyószabályozást, én azt mondom, úgy hívnám ezt a szabályozást, hogy a folyók rehabilitálása szükséges.
1: Béla, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, és egy hallgató megjegyzi, hogy számszerűsíteni kellene, hogy például

0: mennyi vizet fúrnak, visznek ki külföldiek az országból. Szlovákia 2013. január 1-je óta egy csepp vizet sem enged ki például az országból. És még egy hallgató írja nekünk, hogy a vízgazdálkodás már több évtizede folyamatban van Magyarországon. Tározókat építettek az elmúlt 10 évben is, sokat, rendszeresen töltik is őket, csak nem akkor, amikor a tévében jön a reklám, hogy itt az árvíz, írja egy hallgató. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de 2 perccel fél öt után most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Délután 3-kor kezdődött a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, azaz rövidesen lezárul a kormányváltás technikai folyamata a miniszterelnökség régi épületében. A minisztériumok ezzel egyidejűleg megkezdik a beköltözést új székhelyeikre. A miniszterelnökség az 5. kerületi Alkotmány utca 5 szám alá költözik az egykori építési és közlekedési minisztérium épületébe. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Kisiklott a Békés Intercity a Békés-Csabai vasútvonalon. A baleset Gyomaendrőd és Csárdaszállás között történt, közölte a MÁV Inform. Egy mozdonyból és 5 kocsiból álló szerelvény 4 kocsija kisiklott a néhány éve felújított pályán. Egy utas könnyebb, egy súlyosabb sérüléseket szenvedett. A vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lökösháza Békéscsaba felől csak Csárdaszállásig járnak. Mezőtúr és Csárdaszállás között az utasokat pótlóbuszok szállítják. Ami az időjárást illeti, holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
0: Fél öt után 5 perccel szeretettel köszöntöm ismét minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásokat, vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy már 5 Balaton mennyiségű víz hiányzik a talajból? Ön szerint hogyan gazdálkodjunk a vízzel, hogy legyen termés? És hallott róla, hogy a rendszeres mozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcs szerepet játszanak a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében. Telefonszámunk, melyet adásunk idején folyamatosan hívhatnak, 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, ahogy mondtam, SMS számunk 0630-9666. Áprilisban átlagosan kevesebb, mint 5 milliméternyi csapadék hullott, ráadásul az ország jelentős részén egyetlen egy csepp eső sem esett. A 2026-os esztendő a korábbi évek jellemzően száraz tavaszi hónapjait is alulmúlta. A talaj nedvesség tartalma április végére drámaian lecsökkent. Országszerte 60-70 milliméteres a vízhiány. A felső talajrétegeket jellemzi a szárazság, mindenhol súlyossá vált már májusra a szárazság. Milyen következményei lehetnek annak, amikor egyszerre éri több sok hatás a termelőket? Erről is beszélgetünk. Most jöjjön ismét egy részlet az Este című műsorunkból, melyben Kovács Tamás agrárközgazdászt kérdezte Juhás Zsolt.
3: Én emlékszem nagy a szájokra a termelőkoromból, 20 évig termelőcégnél dolgoztam. 96-ban volt egy nagyon jelentős a száj, aztán 2011-ben is volt, talán 2002 vagy 2003-ban is, csak ezek az asszályokra az volt jellemző, hogy például 96-os arra nagyon emlékszem, hogy az én akkori cégemnél ilyen 2 tonna körüli kukorica termés került betakarításra, de akkor az őszikalászosok jól szerepeltek, tehát az árpa meg a búza jó volt. Általában a nagy a szájok, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, azok a nyári pusztító forróságtól és az átmeneti csapadék, vagy kifejezetten kedvező csapadék eloszlásból adódtak, mondjuk virágzáskor érte a kukoricát, megégett a pollen. Ebből adódtak olyan problémák, vagy csőképződés, szemkiterítés időszakában érte a kukoricát, de az, hogy olyan aszály legyen, ami április végén azt mutatja, hogy a buzahozam akár 30-40%-a kisebb lehet az elvártól, a megszokottól, ilyennel én nem találkoztam az elmúlt három és fél évtizedben, egyébként már annyinál tartok.
4: És hát arról nem is beszélve, hogy a gyümölcsöket is milyen kár éri, fagykár az elmúlt években, a diótól kezdve az almáig, olyan térségekben, amelyek például a nyírségben kimondottan almatermesztő vidéknek számítottak, vagy számítanak, tehát ott is egy 100%-os fagykár, mint tavaly is, meg idén is. Tehát mi legyen abban a termőföld? Mert mondta a cirkot is például, hogy igen, az volt egy ilyen kapaszkodó a kukoricáért, de már ott is problémák vannak.
3: Nincs két egyforma év, nincs két egyforma szituáció, és nem lehet következtetés levonni, mert annyira sok minden hatás éri a növénytermesztést a vegetációs időszakban, hogy egyik évben a korai vetés a jó, másik évben meg a késői vetés a jó. Az egyik évben elképesztő rovarinvázió van, az egyik év toxinos, a másik nem, az egyik évben a toxinos a dontoxin, aztán aflatoxin, mert a támad a gyapotok, bagolylepke, vagy a nem tudom milyen rovarkárokozó, vagy kórokozó, de ugye most a nagy sláger a szántás nélküli művelés, az állandó talajtakarás, abszolút hiszek benne, tehát a fő prioritás a vizet megtartani, de azért a semmi, de ott is vannak problémák, ugye ott teljesen másképp telelnek át a kórokozók, a növényi szárészek fennmaradnak a talajfelszínen, ott át tudnak telelni azok a gombák, amik majd később visszafertőzik a gazdanövényt, és majd toxinokat fognak termelni.
4: Pocokinvázió
3: elképesztő, tehát én ami az elmúlt 2-3 évben történt Magyarországon, ilyet nyilván nem láttam, tehát időről időre megjelennek olyan dolgok, amik még nem voltak, de azért az elmúlt években, évtizedekben ezekkel mindig megküzdött az agrártermelés, de most valahogy olyan sokként ér ez a sok hatás, hogy ezt most nagyon nehéz átvészelni.
2: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: Érkeznek közben írásban is a hallgatói hozzászólások. Zsuzsi írja nekünk: egyetértek az előző úrral, a hírek előtt megszólaló úrral. Nekem nincs vizem, csak 24 hektoliter, nem tudom, azt hiszem, hogy hektoliter tudok tárolni, és mindent megoldok ezzel a mennyiséggel. Inni, főzni, természetesen külön beszerzés, állataim, kertem is, kis kertészetem van, persze egyre kevesebb az eső nálam is. Ijesztő, írja Zsuzsi a saját tapasztalatait. Egy hallgató 70-es mobilról pedig azt kérdezi, hogy miért nem büntetik azokat, akik csak vízből töltik fel az úszómedencéjüket. Valóban sok egyébként nagyon vízhiányos területen egyre több úszómedencét is látni. Milyen tapasztalatai vannak Viccusnak a környezetében? Hogyan tudnak védekezni a szárasság az aszály ellen, illetve önnek van-e, nem tudom, kiskertje, földe, gyümölcsöse? Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Köszönöm a megszólalási lehetőséget. Igen, én azt látom, az emberek nem igazán hiszik el, hogy tényleg ők maguk is tehetnek valamit, tehát nem csak központuliak kell a megfelelő helyeken a lépéseket megtenni, hanem a saját kertben legtöbb helyen van egy esővíz csatorna, ami egy vízlopót, vagyis egy ilyen kihajtott elemet szoktak csatolni, és akkor alá teszünk nem azt az egy köbméter eset, amit egy másik úri ember mesélt, mert ugye az egy zárt és algásodhat meg, nehezen tisztítható, nehezen mozgatható arrébb, hanem egy ilyen 200 literes hordó, fölfele szélesedő, nem is hordó, fölfele szélesedő elsővíztartóról beszélek, azt szoktuk mi vásárolni, ez egy olyan 10 000 forint feletti árba van, és egymásba rakhatók ezek a 200 literesek, ha ugye nekem mégis mind üres lenne, de a lényeg az, hogy amikor ősszel elkezd esni, vagy amikor nagy eső van, és már az udvaron is minden úszik, akkor kell sajnos összegyűjteni, és nem megvárni, hogy na majd legközelebb is jön egy kis eső, hanem valahogy úgy összekapcsolni ezeket az esővíztartókat, egy akár egyszerű harisnyaszűréssel is, mert ez nagyon sok mindenre használható ez az esővíz, hogyha szűrt és ülepített, tehát még akár gyümölcsmosásra is, ami egy kicsit
0: arra használja,
5: esőhalásra. arra is szoktam, tehát sok mindenre, de bármit lemosok, hogyha ugye ebben nagy a szájba, hogyha le kell takarítanom valamit, akkor nem biztos, hogy biztos, hogy nem az ivóvízhez megyek, hanem az esővízhez, és azt utána megkapja a növény. Nem teszek bele különböző vegyszereket, de ha mégis, akkor hamulókot tudok csinálni, mert ugye az a hamu is a víz, tehát és az azért környezetbarát mosószer is, meg mosogató, meg hajmosó, meg minden. De a lényeg az, hogy gyűjteni kell, és utána használva vinni, és akkor még a szürke vizek is, hát értem, nekünk régen volt egy olyan helyzetünk, hogy a vízórát úgy kapcsolták be, vagy vízünket, hogy nem lehetett a WC-t úgy lehúzni, hogy a barna mackok lemenjenek. Mm. Tehát kénytelenek voltunk.
6: Tehát kevés volt a nyomás.
5: Igen, mert egy kis, kiderült 10 év után, egy kis műanyag darabot benne hagytak a rendszerben, és az ugye annyira lehet csökkentette a nyomást, és akkor ezért kénytelenek voltunk úgy mosni, hogy a mosóvizet, löltővizet félretettük, tehát úgymond egy egyszerű szürke hasznosítási módot kellett arra WC-re használni, és ugye erre az ember úgy rájön, amikor nagy eső van, idős néniktől hallottam, beleáll egy vödörbe, mert szeret, hogy a lába melegen van, és úgy zuhanzik, és azt a vizet, ugye nem mindenféle mosószerrel, vagy küldetőszerrel van terhelve, azt ugye megkapja a növény. Hát most lehet, hogy mellette is pancsol ugye a fürdőkádba, de egy részét odaadja. Tehát úgymond nehéz dolognak tűnik, de akkor igen, nem kell elmenni futni.
6: Igen, de nagyon tanulságos, amit mond, hogy lehet, hogy tényleg eleink nagyon gyakorlatias, takarékos technikájhoz vissza kell fordulni a kényelmes hát, életünkből.
5: Így mosogattak tálba. Ugye egyszerűen tálba mosogattak, és már olyan, igen, vajlingba, igen, én is úgy hallgattam a szüleimtől. De a lényeg utána az kikerült, és nem olyan víz volt, amiben erős vegyszerek voltak, és ugye manapság már van olyan vegyszer, ami környezetbarát is, tehát hogyha valaki nem akar hamlúgot, vagy bármi más csinálni, bár a hamlúgja kéznél lehet, akkor ugye az is lehetséges.
6: Igen, azért említsük meg, hogy van egyébként már erre modern technológia is, hogy a házba hogyan lehet visszavezetni például a szürke vizet, például
5: persze,
6: a vécéjövítéshez.
5: Én azt tapasztalom, hogy általában egy ilyen nagy mennyiség, és utána jön az a tartály, amit tisztítani kell. Mert ugye a szürke víz, hogyha leülepszik, akkor tisztítani kell. Még hogyha ez gyors felhasználású, és kis lépésben indítom el ezeket a dolgokat, tehát tényleg csak egy vödörrel mondjuk félreteszek az öblítővízből, aztán legközelebb kettővel, és akkor mondom, azt a szürke vizet használom, és ugye mi gyerekkorunkban a kicsi babáknál tényleg a fürdető vizébe azt a nagyon kis pallagokat előmostuk, talán beszaponoztuk mosószappanra, betettük a vödörbe, és utána nekiálltunk mosni mondjuk 20-30 összegyűjt, és ugye mostuk.
6: Értem, nagyon szépen köszönjük a praktikus tanácsokat, tehát vallja, hogy igenis számít, hogy mi kicsiben otthon hogyan gazdálkodunk azzal a vízzel, hát ha ahol tényleg fontos, akkor több víz marad. Írja közben egy hallgató nekünk, Károly, hogy az erdősávokat, facsoportokat nem kellett volna kivágni. Évente több, mint egy millió repülő, nem tudom, szántja az eget. Mértéktelen vegyszeres kezelések tönkretettük a környezetünket. Most meg kétségbe vagyunk estve. És egy hallgató is írja a kérdésre, hogy hogyan lehet megtartani az esőt, ősi módszerekhez visszanyúlni. Abigail egy hosszabb magyarázatot küld. Azt írja, hogy például Mezopotámiában nem volt annyi sivatag, hanem intenzív mélyszántásos technika miatt lett sivatagos a táj. Utána kezdett el száradni, azért kellett öntözni, és igen, lecsapolták a mocsarakat, pedig azok a föld fontos részeit képezik, és ebből érdemes nekünk is tanulni. Erre utal Abigail. Milyen tapasztalatai vannak Istvánnak? Jó napot kívánok!
7: Ez is sokkalom. Jó napot kívánok mindenkinek. Nem tudom, jól hallanak-e?
6: Én nagyon jól hallom, nem tudom, hogy honnan telefonál gazdálkodó.
7: Hát igen, és most leálltam, mert úton vagyok, és leálltam egy út mellé, és ezért kérdeztem, jó helyen vagyok-e.
6: Igen.
7: Na, de a lényeg, nagyon nehéz nekem innen most megszólalni, amit hallottam idáig. Fantasztikus szakemberek nagyon jó dolgokat mondtak, meg a tanácsok most a utolsó hölgy is, meg előttel is. De azért, amikor egy gazdálkodó szemével közelítjük meg ezt a dolgot, akkor azért nem egészen így megy, hogy majd gyűjtünk egy vagy két köbméter esővizet, stb. Stb. Mi gazdálkodunk, a legmodernebb technológiát használjuk, a csepegtető rendszert. Nem több 10 hektáron, még kertészeti kultúrában. De sajnos ma már ez nem elég, már a kertészeti kultúra, a szántóföldi kultúra, az hát komolyan hal. De hát a gyümölcsfák is, vagy nézzük meg az útfélfákat is. Óriási probléma a vízhiány. A miértre kellene itt választ találni? Én tudom, amit az agrárszakember és Juhász Zsolt úrnak elmondott, és itt idéztek belőle, ez mind így igaz. Én is már, ugye, hát 58-ban születtem, én a 60-es években voltam gyerek, akkor bizony még voltak komoly telek, komoly havak, minden időben volt, minden évszak, nem azt mondom, hogy egy-két véletlen valami nem volt, de lecsapolták a lápokat, mocsarakat a 60-as évek végén, 70-es évek elején, és utána a rendszerváltás után, mert addig még működött a homokhátság és vízgazdálkodási társulat. Az én apám is ott dolgozott, meg az egyik rokonom egész életében csatornát tisztított, szabályozták a vizeket, nem volt probléma a vízellátással. Nyilván nem is volt ennyire rendszeres az osztály. De ami most van, ennek én nekem meggyőződésem, hogy oka van.
6: De
7: hogy mi az oka? Na most itt ugye elhangzott a repülők. Ez csak egy része a dolognak. De amikor pont a Kossuth Rádió egyik műsorában, nem tudom, hogy önök közül melyik műsorvezető halálzúzva talán megkérdezte egyik szakembert, hogy az időjárást befolyásolni tudják, és az volt a válasz, hogy igen. És csinálni? Hát azt még nem. Hát én meg azt mondom, hogy ezzel már bevallották azt is, hogy igen.
6: István, próbáljunk, értem, amit mond, a megoldásokról beszélni. Ugye, tehát azért talajgazdálkodásban is vannak azért már olyan módszerek, amelyek jobban gazdálkodnak a vízzel, akár olyan szántási technikák, amelyek igyekeznek jobban megtartani a vizet, ha jól tudom.
7: Ez igen, én is hallottam, én ezt nem ismerem, mert mi dupla cseppszalagos, fóliatakarásos bakhátban a köpegtető rendszerrel termeljük a paprikát, meg a most kukoricát is termelünk, ugyanis csepegtető csemege kukoricát. És ez annyira szabályozó van, hogy nem megy lejjebb, de viszont ugye hát nem tudunk más csinálni, csak így lehet. Az, hogy most nem szántunk, hanem, sőt, hát most mi is nem szántottunk, hanem tárcsáztunk, most kipróbáljuk. De amit előttem egy szakember nyilatkozott, hogy hát lesznek majd ennek is a következményei, ezt még nem tudjuk. De ez nem elég, a vizet meg kell fogni. És nem értem, hogy amikor legutóbbi árvíz volt, az tavaly előtt volt, azt hiszem, átengedtük a vizet. Nem azért volt árvíz Magyarországon, mert itt sok csapadék esett, hanem azért, mert Magyarországra, a Dunába annyira sok víz érkezett Nyugat-Európából.
6: Itt muszáj megjegyeznem, ezt már említettem, hogy létezik ez a Vizet a Tájba program, például a Tiszánál is, ahol ugye gazdákat próbálnak találni, hogy engedjék be a vizet a saját földjükre, a környező gazdálkodók érdekében, illetve a saját érdekükben is. Például ez a víz megfogására nyilván egy módszer. Létezik
7: igen,
6: valószínűleg más is.
7: Én erre akartam kitérni. Na de hogy lehet az, hogy a valamikori árterületek, most még mezőgazdasági területek, ha valamikor állami területek voltak, gondolom rendszerváltást előtt, és hogyha kijöntött a Duna kiszélesedett, mit tudom, duplán szélesre, vagy a Gemenci erdőgazdaságba, akkor ugye hát elmenekültek a vadak, majd visszahúzódott a víz, stb. És átment. De a talajvíz milyen minye van? Hát ez borzasztó, és minden évben mennyire mélyül, ez igen. Nem jó jel.
6: Igen.
7: A megoldás nem egyszerű, majd feltételezem az új kormánynak szakemberei, mindent összevetve megpróbálnak, és megpróbálják megoldani, hogy megfogja a vizet, nem úgy, hogy az volt a válasz, éppen a mi képviselőnknek a szava volt az, hogy hát mert szennyezett a víz, nem lehet meg lezárni, stb. Horvátok meg a szlovénok megfogták, és mi meg elengedtük. Hát
6: reméljük, hogy lesz megoldás. István, nagyon szépen köszönöm önnek is a tapasztalatait. Valóban igaza van, hogy azon is gondolkodni kell, hogy hosszú, nagyon száraz időszakok, és aztán hirtelen nagyon nagy vízmennyiségek érkeznek. Tehát valószínűleg ennek a megfogását nagyon bölcsen ki kell találni, mert a jövőben erre lehet számítani. Köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem, és Attilának adnám a szót át, aki itt van velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök, Attila vagyok Bajáról. Elszörnyökülve hallgatom a szakértő úr, azt hiszem a kettő is volt szavait, a szakértőrök szavait.
6: Na miért?
8: Ez nem ökológiai katasztrófa lesz, hanem az van, a vízhiány van. Olyan vízhiány van, hogy ökológiai katasztrófa lesz. Én abban látom a problémát, nem vagyok vízi szakember, csak magas építés, hogy egyszerűen a talajvíz annyira lent van, hogy az eső már semmit nem fog segíteni. A talajvíz szintet kell emelnünk. Minap hallottam a tévében egy szakértő úrtól, hogy a Duna jobbal, különösen a bal partján óriási vízmegtartó medencéket kell tenni, és a legminimálisabb vízszint, amit kiengedhetünk az országhatáron kívülre, talán törvényes kötelezettség is van, nem tudom, az fölött mindent be kell tárolni, be kell szivattyúzni, kell napelemes szivattyúkkal, minden liter vizet itt kell tartani. Minden is. Pókhálószerű csatornákkal be kell hálózni az egész alsó negyed Magyarországot, tehát az Alföldet és a román határig. Pókhálószerű 10 méter széles, 5 méter mély csatornákkal, és csak sivattyúzni minden vizet, minden köbméter vizet. Mindenkinek, akinek köze volt ehhez, csak gratulálni tudok, hogy a 4 dunai árvizet, amiből 2, utóbbi 3 év, ami 2 igen szép nagy volt, sok milliárd köbméter vizet kiengedtünk az országból. Egyetlen egy köbméter nagyon, én nem tudok róla, én nem láttam, hogy hova még minden.
6: Bizakodjunk szerintem, Attila, abban, hogy azért tanultunk ezekből az árvizekből, és nem csak gátak.
8: Emelni kell, más megoldást nincs.
6: Értem. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, Attila. Közben írja nekünk egy hallgató, hogy a Kertészeti Egyetemen a közelmúltban egy workshopot rendeztek a vízgazdálkodás témájában, és a diákoknak fantasztikus ötleteik voltak, tehát biztos van jövő, esetleg egy-egy ötletet megemlíthet a hallgató, aki ezt írta nekünk. Egy másik hallgató pedig abbi aláírással azt mondja, hogy a gondolkodáson kellene változtatni, paradigmaváltás, mert eddig az ember volt a fontos, és arra épült minden, de most át kellene térni arra a gondolkodásra, hogy ami jó a Földnek, az jó hosszú távon az embernek is, mert már most is gondok vannak az ellátással, mindennel, mint a zsonglőr a tányérokkal az elsőt beállítja, és akkor a többi már nem eshet le. Itt van velünk Székely Zoltán, gyümölcstermesztő is a telefonvonalban. Nem tudom, hogy mi okoz most nagyobb problémát a gyümölcsösökben, a szárazság, vagy még mindig a tavaszi fagykárokat próbálják felmérni. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat is. Hát most mind a két szemünk sír tulajdonképpen, hiszen az ország jelentős részén egy rendkívül komoly fagykárt szenvedtek a gyümölcsültetvények, illetve hát akik megmaradtak, mint ahogy mi is részben, óriási aszálykárral szembesülünk már, és rengeteg energiát vagyunk kénytelenek mozgatni ahhoz, hogy a növények életben maradjanak.
6: Mit tudnak tenni? Hogyan tudnak védekezni? Tehát most a fagykár ellen gondolom nem most kell, hát akkor kellett, tudtak-e egyáltalán?
9: Igen, próbálnak a gyümölcstermelők, különböző eljárások állnak rendelkezésre, de van az a hőmérséklet, amikor már a sűrű imád segíthet egyedül. Mi egy vegyszeres kezelést adtunk a gyümölcsnek, de nem azokon a területeken, ahol a magassága az ültetvénynek jó helyen van, hanem a völgyekben, a gödrökben, nálunk is komoly fagykárt szenvedett az ültetvény, de most kifejezetten az aszály ellen kell küzdenünk, és én tényleg a gyümölcstermelők érdekében protestálok a vízgazdálkodás tekintetében is, hiszen eddig minden megszólaló a szántóföldi ágazat lehetőségeit próbálta ecsetelni. Ugye a gyümölcsültetvények és a szőlőültetvények is dombokon, hegyoldalakban terülnek el, és eddig csak a csatornákon odajutatott vízről beszéltünk. Itt egyedüli megoldás a kútfúrás jelenthet, de borzasztó vegzatúra, nagyon nehéz adminisztráció, és hát véres verejtékkel ahhoz, hogy egy ültetvényt az ember kútból próbáljon öntözni.
6: Uh-huh. Ugye talán érdemes lett volna például a különböző gabonafajtáknál is erről beszélni, de a gyümölcsöknél el kell gondolkodni azon, hogy milyen típusú gyümölcsöt érdemes egyáltalán a jövőben termeszteni, és milyen új típusú gyümölcsök jelenhetnek meg, amelyek szárazságtűrőbbek?
9: Hát ez egy jó kérdés, de nehéz is a válasz rá. Mindenképpen azok a gyümölcsök lehetnek, jelenthetnek kiutat, aminek a vegetációja, a betakarítás ideje viszonylag gyors. Így konkrétan a cseresznye például ilyen, hiszen a nyári aszályt a cseresznye tulajdonképpen elkerül, hiszen jövő héten elkezdődik a cseresznye betakarítás. És az aszály, a légköri aszály az még a júliusi, augusztusi hónapban várható igazán. A gond az, hogy a fajta nemesítés főleg napjainkban, amikor Magyarországon szinte az összes kutatóintézet haldoklik, vagy már bezárt, nagyon nehéz. Évek hosszú sora kell ahhoz, hogy olyan fajtákat próbáljunk nemesíteni, ami jobban bírja az aszályt. De nem bírja az aszályt. Ilyen mértékű aszályt egy gyümölcs sem bír. amit most tapasztalunk, hiszen egy havi csapadék nem esett le még idén úgy, hogy az elmúlt évben is már hiányzott egy fél évnyi csapadék legalább. Tehát itt előbb-utóbb elfogy a talajból a gyökerek által mobilizálható víz, és akkor ez tragédiához vezet, legyengül a fa, az is, amelyik megfogyott, az is, amelyik most termés alatt roskadozik, víz nélkül nem fog menni, és mondom, a gyümölcságazatnál egyedül a kútfúrással tudunk valamit enyhíteni az asszálykáron, de borzasztó energiákat és pénzeszközöket kell investálni ehhez a munkához.
6: Gondolom, hogy akkor önöknek ez jelenteni elsősorban a segítséget, hogyha például ezt a kútfúrást vagy a kútból öntözést valahogy egyszerűbbé tennék. Nagyon szépen köszönöm Székely Zoltán gyümölcstermesztőnek is, hogy beszélgetett velem. Azt írja közben egy hallgató 30-as mobilról, hogy a település csak esztelen csatornázása elviszi a talajból a vizet. És Árpád van itt még velünk a telefonvonalban. Hát 2,5 percünk maradt Árpád, hogy önt is meghallgassam. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek. Nos, aki esővizet szeretne gyűjteni, hogy gyorsan elmondok egy-két praktikát, hogy amikor elkezd a felhőszakadás elindulni, akkor 2 és 5 liter per négyzetméterrel kell számolni egy erős felhőszakadáskor. Tehát nem mindegy az, hogy órákig esik ez a mennyiség, vagy csak percekig. Tehát ilyen kaliberű gyűjtőrendszerre van szüksége az embernek, és utána tudja, hogy kell kezelni. Régi természettudományi közlönyben vannak nagyon jó cikkek, hogy hogyan csináltak Amerikában például tornádókat, meg viharokat, meg esőt, és lehet, hogy meg kellene próbálni a mai technikával, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert hogyha az ember ismeri a légkörfizikát és a vízcseppeknek is a fizikáját, akkor lehet tudni azt, hogy 0,1 milliméteres vízcseppek azok már jóval a látható tartományon belül vannak, de az 1 század már nem látható. És ezek körülbelül ilyen pár centi, vagy néhány méter per perc sebességgel esnek lefelé, hogyha ki tudnak kondenzálódni, és esik lefelé. Tehát ezek a felhők, amik itt fölöttünk elmennek, ezek ilyen méretű vízcseppettségből állnak. A fizikusok viszont ki tudják számolni, hogy milyen hőmérsékleti zónára van szükség, hogy ezt a vízpárát ki lehessen csapatni, és akkora mennyiségű vízcseppek álljanak össze, hogy ez eléri a földet. Mert vannak olyan felhőszakadások, amik egy alsó száraz légkör, de hiába esik föntről a víz, de már az alsó pár száz méteren el is párolog az a vízcsepp.
6: De Árpád akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy fizikusok segítségével kell majd vizet varázsolnunk a hordóba az ERESZ alá? Vagy pláne a mezőgazdaságba?
10: Technológiailag megoldható, csak az, hogy ez nem megy így globális, hanem területileg fog működni.
6: Ezt
10: lehet számolni, úgyhogy nagyon praktikus dolgok vannak ilyen régi könyvekben.
6: Régi könyvekben, vagy új technológiákról beszélgetünk most?
10: 900-as évek, tehát 100 évvel ezelőtti technológiákról beszélünk. Csak a világháborúk elvitték ezt a sok tudást.
6: Ezt a tudást akkor újra valahogy össze kell gyűjteni.
10: Hát ahhoz, a mai kreativitást hozzá kell tenni, és a technikát, és a technológia az viszont adott alapjaiban véve, és forradalmi dolgokat lehet alkotni ezekkel.
6: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy egy ilyen ötletet is felvetett. Remélem, hogy meghallották azok, akik aztán tudnak is ebből valamit kezdeni, és amely alapján aztán tudnak majd a gazdák is ebből profitálni. Nagyon szépen köszönöm Árpádnak is, hogy beszélgetett velem. Egy hallgató azt írja, hogy a lezúduló vizet meg kell fogni a növényeknek, átszivárogtatják fáknak, bokroknak, és hogy például a domboldalon már kitalálták a lencseszerű kis tavakat. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, de már másik témával.
2: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
6: 17 óra van, most hírek következnek 5 percben, a mikrofonnál Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, és ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy a leköszönő kabinet összes minisztere jelen volt. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök nem vett részt az átadás átvételen. Megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a magyar közlönyben. Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma. Legkevesebb 7 meghaltak, köztük egy gyermek is. A sebesültek száma meghaladja a 40-et. A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint legalább 20 embert tartanak el eltűntként nyilván. Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban már 28 sebesültről tudni. Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területeken áramszünet van. Holnapra gyásznapot hirdettek Ukrajnában. Európa nem lehet közvetítő, mert Ukrajna oldalán harcol, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov szerint az ukrajnai konfliktus rendezésében pillanatnyilag csak az Egyesült Államok tölt be közvetítői szerepet. Beszélt arról is, hogy Oroszország és Ukrajna készül a fogolycserére, jelenleg az érintettek listáinak egyeztetése folyik. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják, ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés tartós lezárása érdekében. Az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter mondta Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az azbeszt szennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyébe is került az osztrák bányából származó kőzuzalékból. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további víz visszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. A Vizet a tájba program keretében elárasztások is lesznek, de vízépítési beavatkozásokra is szükség lesz. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén több felé feltöltődött, és hamarosan az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet. A 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. A következő egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti eső, így helyenként a talaj mélyebb rétegei is töltődni tudnak. Holnap már felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A déli szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12, napközben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
11: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
6: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá, még mindig hívhatnak bennünket, vagy írhatnak nekünk, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Hallott róla, hogy a rendszeres mozgás, a tudatos életmód és az időben történő felismerés kulcsszerepet játszanak a krónikus népbetegségek megelőzésében és kezelésében. Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Műsorunk második témájának gondolatát egy szombati esemény adta. A Botra Fel kampányt 8. alkalommal indítja útjára a Cukorbetegek Egyesületének Országos Szövetsége, hogy felhívja a figyelmet a lakosság mindennapjait egyre inkább befolyásoló civilizációs népbetegségekre és a mozgás kikerülhetetlen szerepére ezek megelőzésében. A helyszíneken megmérik a résztvevők vércukor és vérnyomás értékeit, majd egy kiadós Nordic Walking séta után mindenki saját bőrén tapasztalhatja a mozgás jótékony hatásait, és egy újabb mérés következik. A szemléletformáló programhoz május 16-ától az ország 26 pontján, többek között Szegeden, Veszprémben, Kaposváron és a fővárosban is csatlakozhatnak az érdeklődők. De önök például mennyit mozognak? Tapasztalták, hogy a könnyű sportolás is segít egészségügyben egészségesebbnek érezni magunkat. Bizonyított, hogy a rendszeres testmozgás kulcsszerepet játszik a krónikus népbetegségek megelőzésében, kezelésében, de vajon akkor miért ülünk mégis inkább a fotelban, vagy az asztalnál esténként? Önök mennyit sétálnak például naponta? Mondják el nekünk. Füzesi Brigittát, a Cukorbetegek Egyesülete Országos Szövetségének elnökét is erről kérdezem először, illetve hát a programról, hogy egyáltalán miért hívták életre a Botra Fel programot. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát pontosan azért, ami a felvezetőben is elhangzott, mert nem nagyon állunk föl a karosszékből, mert hát addigra már fáradtak vagyunk, mikor véget ér a nap, vagy mikor erre lenne időnk, pedig ez egy ugyanolyan dolog, mint az étkezés, be kellene illesztenünk a napunkban, akár cukorbetegek vagyunk, vagy akár van bármiféle krónikus betegségünk, akár nincsen, hiszen ez nem csak egy sport, hanem ez életünk részévé kéne, hogy váljon.
6: Tudja, olyan nehéz, ezt tényleg meg kell tapasztalni, hogy például amikor nagyon fáradt vagyok, hazaérek, ha leülök a fotelba és elkezdek nézni valamit, akkor még fáradtabb leszek. De ha rá tudom venni magam, hogy elinduljak egy sétára vagy az erdőbe, akkor az fel tud frissíteni, de ha ezt valaki nem próbálta, akkor nem hiszi el. Nem tudom, hogy találkozik-e hasonló tapasztalatokkal.
13: Hát alapvetően majd, hogy nem csak ilyen, vagy nagyon sok ilyen tapasztalattal találkozom, és hát ugye a városi legendák azt mondják, hogy akkor lesz valami szokás, akkor épül be igazából a mindennapjainkba, hogyha mondjuk egy 3-4 hétig ezt szinte naponta csináljuk, legyen az egy séta, legyen az egy torna, legyen az egy úszás, vagy bármi. Tehát, hogy igazából ezt ahhoz, hogy megérjük, vagy megértsük ennek, és átérezzük ennek a valóban jótékony hatását, ezt húzamosabb ideig kell csinálni, és valóban, tehát az első időben ez nagyon nehéz, és aztán utána viszont, hogyha nem történik meg, vagy ha nincs rá lehetőségünk, akkor meg már hiányzik, és akkor attól leszünk idegesek. Úgyhogy én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy szánja rá az elkövetkező néhány hetét arra, hogy egy, ha nem többet, egy fél óra napi intenzívebb testmozgást, ami akár lehet egy séta is, építse bele, és meg fogja látni, hogy júniusban ilyenkor már mennyire nagyon fog hiányozni.
6: Én azt mondtam itt a felvezetőben, hogy nyilván a rendszeres mozgás az segít, hogy egészségesebbek legyünk, de ha már van valamiféle betegségünk, vagy például cukorbetegségünk, van mondjuk kettes típusú cukorbetegségünk, akkor segít-e a mozgás, vagy elengedhetetlen-e a mozgás, segít-e a gyógyulásban?
13: Hát én azt gondolom, hogy ugye a krónikus betegségeknek a gyógyulásáról nem beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy elkerüljük a romlásukat, az állapot romlást, és amikor már krónikus betegséggel élünk együtt, tehát például cukorbetegek vagyunk, akkor a mozgás az nem elsősorban a sport tér történik, nem azért kéne csináljuk, mert hogy sportoljunk, hanem mert ez a kezelésnek az egyik alappillére, tehát a krónikus betegségek jó részénél a kezelés az ugye nagy mértékben a betegen múlik, a beteg vállán nyugszik, tehát a betegnek is hozzá kell tenni a maga önrészét, és ebbe szerves része van a sportnak, hiszen a cukorbetegség esetében a bármiféle intenzívebb testmozgás az abban segít, hogy a szervezet jobban felhasználja az elfogyasztott szénhidrátokat, és mozgás közben az izmok ugye fölveszik ezt a szénhidrátot, és nem a vérben rakódik le és emeli meg a vércukorszintünket, hanem abszolút felhasználja a szervezet. És ezért is tartjuk fontosnak, és csináljuk azt a szombati rendezvényen is, hogy a mozgás előtt és után is megmérjük a résztvevőknek a vércukrát, vérnyomását is, mert fogja mindenki látni, hogy ez a 1-1,5 órás nagyon kellemes, de intenzív testmozgás, ezzel akár egy-két egységgel is képes csökkenteni a vércukor szintet.
6: Tapasztalja-e a javulást az elmúlt esztendők során? Ugye régóta beszélünk már róla az egészség megőrzés szempontjából is, de a gyógyítás szempontjából is, hogy nem csak receptre gyógyszert írnak fel az orvosok, hanem javasolják az életmódváltást. Megértették-e ezt már a betegek, vagy sokan a betegek közül?
13: Én azt gondolom, hogy abszolút optimista vagyok, mert egy abszolút javuló tendenciát lehet látni, tehát például ugye említettük, hogy 8 éve kezdtük el ezt a Botra Fel kampányt, és azóta hát a tagszervezeteink, tehát mondjuk 20-30 helyszínen az országban gyakorlatilag hetente, sőt van, ahol hetente többször is botoznak az egyesület tagjai, és egyre többen csatlakoznak hozzájuk, és hát nyilván ettől válik egy ilyen tömeg sportá, vagy egy tömeg tevékenységé programmá, egy ilyen kezdeményezés, és én szeretném hinni azt, hogy minél többen jönnek és lépnek velünk együtt most vagy szombaton, és aztán folytatják maguk is, akár egyedül, akár egy kisebb közösségben.
6: Reméljük, hogy folytatják akár függetlenül például a hétvégi programtól egyáltalán a hétköznapokban. Nagyon szépen köszönöm, Füzesi Brigitta, a Cukorbetegek Egyesülete Országos Szövetségének az elnöke beszélgetett velünk az iménti percekben, és közben azt írja nekünk egy hallgató Ágnes aláírással, hogy önök el sem tudják képzelni, hogy sokan mennyire elfáradnak a napi munkában, szerintem éppen eleget mozognak. Hát az biztos, hogy mondjuk nincs nagyon kedve egy aerobik órához egy kőművesnek a napi munka után, de sokszor érdemes mégiscsak mozogni. András mennyit szokott például sétálni, vagy egyéb mozgást végezni a nap végén? Jó napot kívánok!
14: Kezdjük csokkolom már, mert vagyok, és hát igazság, hogy most már egy nyugdíj mellett nem nagyon mozgok, szóval illetve mozgok, jövök, melyek időnként sétálok, de az előtt rengeteget mozogtam, de mint orvos nyugodtan mondhatom, hogy igenis a mozgás kell. Sok elé jártam a világban, sok mindent láttam, és sok mindent hallottam, de ez valóban így van, hogy olyan munkahelyen, ahol például egy monoton munka van egy gép mellett, vagy például nyugodtan nem egyszer, hát 2-3 óránként tartanak egy negyed órás vagy fél órás tormát, mert az föllazítja az izmokat, és könnyebben tud dolgozni. Ugyanígy az ülő munkánál is. Egész nap ül az ember a számítógép előtt, akkor az egy idő után jó, ha föl kell, egy kicsit tornászik és mozog. Na most, ha ez rendszeres, és akkor jó, biztos, hogy ez így van. Most ha térjük be arra, hogy a tudatos életmód, hát igen, tudatos életmód mellett, akkor egyrészt az étkezés, a mozgás, az, hogy mit teszek, mit iszok, mit csinálok, hogy mint, hát a cukorbetegeknél valóban így valahol itt a hölgy elmondta, hogy a cukorbetegeknél valóban a szénhidrát felhasználása, hogy az izomműködés az komolyan befolyásolja és csökkenti az a vércukorszintet. Na most, amire pedig legszívesebben rátérek arra, amit én fél életemben csináltam, a prevenció, vagyis a tudatot, hogy a felismerése annak, hogy mit csináljuk az előre, bocsánat, felismerése, úgynevezett prevenció, tehát a megelőzés. Az, hogy igenis, mindenkinek időnként el kellene venni egy szűrővizsgálatra, egy komplex szűrővizsgálatra, a tüdővel, a májjal, a prostatával, a nőgyógyászatival, a vastagbéllel, és mindenféle szűrővizsgálatra, mert ha valami jelzés is van, már pedig vannak már jelzések is a laboratóriumban, meg egyéb vizsgálatokkal, meg lehet tudni, korai stádiumban megelőzve, 90%-ban gyógyíthatók a betegségek. Vannak talán nem, de ha tudjuk arra, hogy ez van, akkor meg tudjuk előzni, időben tudunk ellenet tenni az immunrendszer fokozásával, vagy operációval, vagy bármivel.
6: Így igaz, András. Remélem, hogy sikerült sok hallgató figyelmét felhívni, és ezzel megmenteni akár a hallgatók egészségét. Meghallották most, hogy szűrővizsgálatokra menjenek el, és mozogjanak is. Köszönöm szépen, András, hogy velem volt. Tamás várakozik még a vonalban, hát szűk másfél percünk maradt, Tamás, hogy önt is meg tudjam hallgatni. Jó napot kívánok!
15: Kezi csókolom! Üdvözlöm. Én egy nagyon-nagyon régi, régmúlt időkből, az élő világból indítanám néhány rövid mondattal.
6: Igen?
15: Nagyon jó, drága, békebeli nagyapám, két gyönyörű ló, télen nem mozogtak. Ezt úgy hívták, hogy húsvéti betegség. Ha nem vitte ki őket jártatni, mozogni, és nem engedte ki, hogy azok a lovak kimozogják magukat, tessenek elképzelni, az a ló, az a Mikey csattant, az agyvérzésbe pillanatok alatt elpusztult. Na most mi nem vagyunk sokkal különbek. Igaz, hogy ugye az élővilág csúcsán, ugye a homo sapiens, de ránk ugyanúgy vonatkoznak a biológia, az egyéb törvényszerűségek, mint a körülöttünk lévő állatvilág és az élővilág. Na most azt jelenti, ha tetszik, ha nem, ennek jó lenne már véget vetni, hogy jaj, kisfiam, nehogy kifárasszanak tornaórán, stb. Elintézi, addig járkál a körzeti orvos, gyerekorvos nyakára. Itt az igazolás, nem szabad őt tornaórán sorakoztatni, és akkor csodálkozik a nép, hogy túl súlyosak lesznek a gyerekek, cukorbetegek lesznek, stb. Fiatal korban súlyos bajok közepette kidőlnek és a temetőbe kötnek ki. Tehát ez azt jelenti, összefoglalva is mindjárt vége a másfél percemnek, ugye, hogy létkérdés, ha létezni akarunk, én már közel a 80-hoz. De még mind a mai napig dolgozni is járok a nyugdíja mellett, de ha csak tehetem, a kerékpár ott van a fészerben, mindjárt kézné nekem, és a többi. A kiskutyámmal, ha kell, akkor sétálok a erdőszél. Mozogni, hát ez fantasztikus. Annál is inkább, és ezzel a végére is járok, ugye, hogy én nekem ez a tartás ott kezdődött, hogy egész fiatal korom óta sok év évtized atletizáltam.
6: Igen.
15: A kisfiam szintén ő baleseti sebész, ő meg triatlon Észak-Magyarország bajnok, stb. Azt a kemény munkát nem alapozza meg a testi, fizikai és a szellemi teherbíró képességével, ő már régen elment volna ANTS-es iroda akta kukacnak.
6: Értem. Tamás, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy nagyon jó hasonlat volt, amit említett rögtön az elején, hogy bizony nekünk legalább annyi szükségünk van a mozgásra, az egészséghez, mint más élőlényeknek, állatoknak is például. Tehát igenis tegyünk azért, hogy egészségesek maradjunk. Nagyon szépen köszönöm minden kedves hallgatónak, aki írt nekünk, vagy telefonált nekünk a mai műsorunk során. A Jó Napot Magyarország műsora legközelebb holnap jelentkezik. A következő témával kapcsolatban. Ön szerint mi az a falusi érték, amit mindenképpen meg kellene mutatni a világnak ahhoz, hogy leszámoljunk a kistelepüléseket érintő előítéletekkel? Ez lesz tehát holnap. Én a mai szerkesztő Juhász Zsolt, a hangmester Lajer Rita, a riporter Kobolák Attila és az asszisztens Bők Tíme nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Hamarosan a Nemzeti Sportkrónika következik. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem került ki végleg a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes. Hosszabbított Böde Dániellel a Paks. Kezdődik a magyar-szerb párharc a 2027-es olimpiai kvalifikációs kézilabda világbajnokságért. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Dibusz Dénesről beszélt Marco Rossi az M1 aktuális csatornának. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Csanádi Kristófnak mondta el, hogy a Ferencváros kapusa most miért nem kapott válogatott meghívót.
2: A héten kihirdette a 29 fős keretet, amely készülhet a júniusi válogatott meccsekre. A kapusok közül Tóth Balázs, Jakubisvili Áron és Szapponos Péter kapott meghívót, de Dibusz Dénes nem. Mi az oka a döntésének?
3: Többször szerettem volna elmagyarázni, de sajnos úgy tűnik, sokan elfelejtették. De ez teljesen érthető. Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton, vagy a középpálya közepén. De más posztokon, mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben is a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára. Valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
4: Tehát, ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
3: Absolutely, like the same for Loic Négo, for instance.
5: Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loic Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit tehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
3: In comparison with the performances of the others.
1: Megállapodott a folytatásról Böde Dániel, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A Tolnaiak csapatkapitánya immár a 21. élvonalbeli szezonjára készül, és erről Bitman Emil kérdezte.
6: Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
7: Hát nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt, tényleg 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
6: Valóban könnyű volt, mert amikor a tavalyi hosszabbítást olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böde Dániel története, ez még nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen-e folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
7: Nem volt semmi jórás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, egy sérülőktől egy sérülésre végigcsináltam a felkészülést. És amikor az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Hát ebbe bízom, hogy a következő év az nem ilyen lesz, és éppen és egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
6: Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést, tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
7: Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja a frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem nem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
1: A magyar férfi kézilabda válogatott ma 18 órától Nizsben, Szerbiával játssza a párharc első mérkőzését a 2027-es világbajnoki részvételért. A visszavágót vasárnap 17 óra 30 perccel Veszprémben rendezik. Mindkét összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Hallgassuk meg, hogy nyilatkozott Imre Bence, a Kiel magyar válogatott játékosa Tóth Bálintnak.
8: Csak annyit szeretnék a magunktól, hogy tényleg, és szerintem Csema is ennyit, meg a stáb is ennyit szeretne tőlünk, hogy tegyünk meg mindent, adjunk ki magunkból mindent. A szezonban most vagyunk, így a mostani szezonban most leszünk utoljára együtt, már nincsen sok a bajnokságból, még a plusz tartalékokat, plusz energiákat most elgára kell fordítani erre a hétvégére. Nincs sok idő felkészülni, de nekik sincsen. Úgy kell oda menni, hogy már az első meccset meg akarjuk nyerni. Tudjuk, hogy bármi történik, valószínűleg az első meccset nem fog eldőlni ez a párharc. Tényleg nagyon kemény lesz. Egy nagyon jó csapat, karakterben szerintem nagyon hasonló csapat, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy hogyha ki tudjuk magunkba hozni a legtöbbet, és fókuszáltan, koncentráltan, minden külső körülményt kizárva, biztos nyilván az egy Szerbiában mindig nehéz játszani. Ha ezeket ki tudjuk zárni, akkor meg tudjuk oldani ezt a feladatot.
9: Karakterben, ha már ezt a mondatot említetted, illetve ezt a szót, mi az, ami tőletek kellhet ezen a két összecsapáson? Tekintve úgy is, hogy a mostani csapat karakterét annyiban nehéz belőni, hogy Bánhidi Bence ugyan megint van, de mondjuk két olyan kapusotok van, aki hát jobbára inkább nem játszik jelenleg klubjában, egy kulcsposzt, Budó Ricsi sincsen, szóval ezért láttunk átalakulásokat most.
8: Igen, nyilván nálunk is vannak hiányzók, náluk is, szóval azért ugye náluk Kuk is nincsen. Nem szabad azzal foglalkozni, most kinek ki van. Az, hogy igen, hogy a kapusok, nyilván szerintem mindenki látja, hogy jelen pillanatban Miroslavia a világ egyik legjobb kapusa, a legjobb formában lévő kapusa, szenzációsan vét hétre. Nagyon bízom benne, hogy ez lesz az a hét, amikor egy kicsit azért úgy visszafogottabb lesz. Tényleg a legfontosabb az, hogyha már itt a kapusoknál vagyunk, hogy nekünk a játékosoknak a kapusokkal szemben nem szabad úgymond fejelni, és úgy

0: Nemzeti Sportrádióban.
1: Ugye a csáva már hosszabb ideje ott van, szinte már kialakítottak egy ilyen keretet, már nagyjából az előző Európa-bajnokságokon meg világbajnokságokon szinte ez a keret van. Hosszabb ideje játszanak együtt ez a rendszer alatt, szóval nekik lehet, hogy nem kell olyan sok idő, hogy felfogják a dolgokat, meg ugye fiatalok sokat futnak, de erős bajnokságokban játszanak, de nekünk is vannak nagyon jó játékosok, nagyon meg a motiváció is ott van, szóval mi készen állunk mindenhez.
2: Ugye sajnos Lázár Kukic lesérült, az nagyon fontos tagja volt a csapatnak, de ez lehet, hogy még pluszt is ad nekünk, hogy miatta is játszunk, és miatta is ki akarunk jutni a VB-re, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy világklasszis edző van, tud alkalmazkodni, bármi is történik, szóval én bízok a csapatban, és nem félünk semmit.
0: A Szerbia-Magyarország világbajnoki selejtezős mérkőzést 18 órától a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik majd. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Pécssel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztotta az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre írt alá a tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. Lábsérülése miatt leghamarabb vasárnap kezdheti meg az észak-amerikai női liga idei szezonját Juhász Dorka, a Minnesota Lynx magyar kosarasa. A 26 éves válogatott játékos középtalprándulás miatt nem léphetett pályára a csapata első két mérkőzésén. Erről az ESPN sportcsatorna számolt be. A magyarok közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornáján, a Roland Garros főtábláján. Köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Fél hat, jó napot kívánunk! Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel.
6: Folyamatosan nő a halálos áldozatok és a sebesültek száma Kijevben az elmúlt órák orosz légi csapásai után.
5: Az azbest mentesítés nem tűrhalasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb, mondta Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter.
6: Holnap felhősebb időre számíthatunk, délután több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. 18 és 25 fok között várható a hőmérséklet.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A leköszönt kormány szerint mindent megtettek, hogy rendezett állapotban adják át az országot. Az új kormány pedig az egyik legfontosabb feladatnak a korábbi minisztériumok működésének átvilágítását nevezte. Illés Anna összefoglalója.
7: Lezajlott az átadás átvétel, a leköszönő kormány, az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, a főleltáros nem volt itt.
8: Fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy különböző módon adták át a távozó miniszterek az információkat, aktákat. Mint mondta, volt olyan, aki tudta abszolválni a jogszabályi előírásokat, és volt, aki nem. A miniszterelnök elmondta, röviden beszédet intézett a távozó politikusokhoz, a leköszönt honvédelmi miniszternek pedig külön szóvá tette az 1300 milliárd forintos keretszerződést, amit néhány héttel a választási vereség előtt társadalmi egyeztetés nélkül kötött.
7: Pintér Sándor belügyminiszter a belügyminiszter önmaga ellen vizsgálatot kért, azonnali és teljes vizsgálatot kért a miniszter úr, és én biztosítottam arról, hogy meg fog ez történni, és azt is elmondtam neki, hogy a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de vele kapcsolatban is természetesen meg fog történni, ez az egyik legfontosabb feladatunk. Most az átadás átvétel megtörténte után, ugye erről tárgyalt is tegnap a kormány, hogy teljes körű vizsgálat történjen minden területen, és amint ezeknek megvan az eredménye, akkor jelentkezni fogunk.
8: Gulyás Gergely szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon.
9: Az elmúlt bő 4 hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve

0: választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak.
1: Fogalmazott az átadás átvétel előtt a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. A Fidesz parlamenti frakció vezetője beszélt a leköszönt kormánytagok végkielégítéséről is.
0: Szeretném jelezni, hogy a kormánytagjai azt a döntést hozták, hogy az őket törvény szerint megillető végkielégítést kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak ajánljuk föl. A miniszterelnök sem áll törvények fölött, tehát törvényesen járó juttatásokat, legfeljebb törvényhozásokkal lehet elvonni, de a kormánytagjai nem fogják a végkielégítést felvenni, és hogyha a jogszabályoknak az új kormány is eleget tesz, akkor ez egy kárpátaljai gyermekotthon működését fogja segíteni. Összességében mindenkit arra kérek, hogy a közigazgatásban, az államigazgatásban majd tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Magyarországot a jövőben is eredményesen lehessen kormányozni. Az új kormány tagjainak sok sikert kívánunk, és azt kívánjuk, hogy viseljék a győzelmet hasonló méltósággal, mint hogy mi ezt a vereséggel tesszük.
1: Magyar Péter kérdése válaszolva azt mondta, elfogadták Gulyás Gergely javaslatát a végkielégítésük felajánlásával kapcsolatban, emellett a leköszönő államtitkárok hasonló nyilatkozatát is várják. Hozzátette, az új kormány államtitkárait várhatóan még a héten megnevezik.
2: Megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A rendelet a kormányfő és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Illés Anna összeállítása.
3: Vannak olyan tárcák, illetőleg szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.
1: Mondta korábban a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter kedden az új kormány minisztereinek eskütétele előtt kijelentette, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat alakítanak ki, minden fontos területnek önálló minisztériuma vagy államtitkársága lesz.
3: A sorban első 4 helyen szereplő minisztérium nevesül az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatás és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a 4 tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
1: A Magyar Közlönyben szerdán valamivel évfél előtt megjelent a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit is tartalmazza. A miniszterelnök egyebek mellett képviseli a kormányt általánosan és az Európai Tanácsban, koordinálja a miniszterek munkáját és ő vezeti a kormányüléseket. Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási, a gyermekügyi, valamint a pénzügyminiszter teendői közt azt írják, a kormány ügyrendjében foglaltak szerint a feladatkörében vétót gyakorolhat a jogszabályok és a Magyar Közlönyben kiadandó kormányhatározatok tervezeteiben. Két minisztérium esetében kiegészítést is tartalmaz a rendelkezés. Az igazságügyi minisztérium esetében az igazságügyért való felelőssége keretében jogi és alkotmányossági vétót, a pénzügyminisztérium esetében pedig az államháztartásért való felelőssége keretében költségvetési vétót gyakorolhat a miniszter. A tárcák feladat megosztásában több változás is lesz a korábbiakhoz képest. A miniszterelnökséget vezető miniszter felel például az általános politikai koordinációért, az Európai Uniós ügyek koordinációjáért és a kormányzati kommunikációért. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a rendőrség, a Terror Elhárítási Központ a Belügyminisztériumhoz tartozik. A külügyminiszter irányítja mostantól a polgári hírszerzést és az üldözött keresztények megsegítését célzó programot is. A jövő héten nem ülésezik az országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik.
2: Kormány határozatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását.
4: Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok, és a 2010 és 26 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat ma délután jelent meg a Magyar Közlönyben.
2: Oktatás, egészségügy, lakhatás, közlekedésfejlesztés, energiakorszerűsítés, gazdaságfejlesztés. Ezekre a területekre fordítaná a kormány az eddig zárolt uniós forrásokat. A miniszterelnök arra számít, hogy bő 10 nap múlva alá is írhatják a megállapodást Brüsszellel. Kara Barnabás és Jó Csaba összeállítása.
5: Brüsszel 34 milliárd eurót fog felszabadítani Magyarország számára pár héten belül, erről ír a HVG. A portál szerint ez egy komoly fordulatot jelent, hiszen korábban csak a pénzek egy részének lehívásáról volt szó a szűkös határidők miatt.
6: Van állunk magas szintű tárgyalások folynak az európai intézmények vezetői és a magyar kormány most már beiktatott és felesküdött tagjai között.
5: Az értesülések egybecsengenek Magyar Péter szavaival, aki a szerdai kormányinfón arról beszélt, szeretne minél előbb megállapodni. A miniszterelnök bejelentette, jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, és akár már május utolsó hetében megállapodást köthet Ursula von der Leyennel.
7: Az államadósság csökkentésében, a jövőbeli költségvetési mozgástér növelésében és a gazdaság beindításában már rövid távon jelentős segítség lesz a befagyasztott uniós források felszabadítása és hazahozatala.
5: Erről beszélt a pénzügyminiszter még kedden a bizottsági meghallgatásán. Kármán András azt mondta, előre haladott tárgyalásokat folytatnak az Európai Bizottsággal.
7: A felszabadított kohéziós források 2029-ig felhasználhatóak lesznek a TISZA programjában szereplő kiemelt célokra, oktatás, egészségügy, lakhatás, közlekedésfejlesztés, energiakorszerűsítés, gazdaságfejlesztés területeken.
5: Kármán András arról is beszélt, uniós pénzek bevonásával enyhítenék a lakhatási válságot. A pénzügyminiszter szerint ehhez át kell állni a kínálati oldalra, és bérlakásépítési programmal kell erősíteni a piacot.
8: Az a feladatunk, hogy az uniós pénzek hazahozatalán dolgoznunk kell.
5: Vitézi Dávid kijelentette, az uniós források hazahozatala kulcskérdés a magyar gazdaság fejlesztése miatt. A miniszter hozzátette, azért dolgoznak, hogy a hazánknak járó forrásokat minél hamarabb fel lehessen használni, például a hazai közlekedés fejlesztésére.
8: Alapvetően három kulcs területen javaslunk az Európai Bizottságnak olyan projekteket, amik ma még nem szerepelnek a helyreállítási tervben. Az egyik a közlekedés, a másik az energetika, a harmadik pedig a megfizethető lakásépítések területe. Ezekről még mind tárgyalni kell. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen 2026. augusztusáig lehet ezeket a forrásokat felhasználni, addig ezek közül megépíteni már semmit nem lehet. Tehát most azon gondolkodunk, hogy tudunk olyan konstrukciókat létrehozni, ahol mégis tudunk megmenteni minél több forrás.
5: Vitézi Dávid később a 24.hu-nak azt mondta, a bérlakás építés támogatása is bekerülhet az unió céljai közé, ezért készen állnak arra, hogy a lehető leghamarabb lehívják a forrásokat. Hozzátette, az ország több pontján, így Budapesten, Győrben és Debrecenben is építenek majd megfizethető lakásokat.
2: Szuverenitásvédelem, diverzifikáció, együttműködés, az uniós szerepvállalás erősítése. Elsősorban ezek jellemzik majd az új kormány külpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök már korábban is többször egyeztetett uniós vezetőkkel, jövő héten pedig Lengyelországba és Ausztriába utazik. Részletek Kovács Mártontól.
6: Én a jövő héten elutazom két hivatalos látogatásra is, már erről volt szó. Először az ígéretemnek megfelelően Lengyelországba fogok utazni, nem egyedül, több miniszterrel.
9: Magyar Péter miniszterelnök már korábban megígérte, hogy megválasztása esetén Lengyelországba vezet első külföldi útja. Az Opus Tesseri kormányülés után közölte, Varsóban Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrotsky elnökkel is találkozik.
6: Utána átmegyünk Gdanskba, ahol a tervek szerint találkozom Lech Walesával, a Szolidaritás Mozgalom egykor volt elnökével, és Lengyelország egykor volt elnökével is. Varsóból másfél nap után átmegyek Bécsbe, ahol Ausztriában találkozom az osztrák kancellárral, várhatóan az osztrák elnökkel is. Vachóban létszeszek egy fórumon, szintén az osztrák kancellárral, és a terveink szerint Bécsből vonattal fogok Budapestre érkezni.
9: Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért szerdai orosz drón támadásról azt mondta, határozottan kiállnak a kárpátaljai magyarok mellett, segítik őket, és minden diplomáciai eszközzel azon dolgoznak majd, hogy minél előbb lezáruljon az orosz-ukrán háború.
6: Hogy ez egy uniós együttműködés kell, vagy akár másfajta együttműködés, azt még nem tudom megmondani. Mi ezt mondtuk még a választási kampányban is, és ezt komolyan gondoltuk, és be is fogjuk tartani, hogy egyrészt a kárpátaljai magyarság miatt, másrészt Magyarország miatt is, de hát Ukrajna és Oroszország népe miatt is. Az az elsőrendű érdekünk és feladatunk, hogy minden lehetséges eszközzel hozzájáruljunk a béke mielőbbi megteremtéséhez.
9: Hazánk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik. Nagyrészt ennek a két közösségnek köszönhető, hogy béke van Magyarországon. Jelentette ki korábban Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor elismerte az unió vezetési hibáit, de azt mondta, az új kormány azon dolgozik majd, hogy segítsen azok kijavításában. Hozzátette, mindent elkövetnek azért, hogy diverzifikálják az energetikai beszerzéseket, mert az energiabiztonság az egyik legfontosabb. A legolcsóbb és legbiztonságosabb gáz és olajbeszerzés a kormány célja, de ez nem jelenti azt, hogy az ország feladja az orosz gázellátási kapcsolatát. Magyar Péter miniszterelnök 2 héttel a választás után már Brüsszelben egyeztetett az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével az uniós források hazahozataláról. A támogatás megszerzése és az előírás szerinti felhasználása a kormány egyik legfontosabb feladata. A brüsszeli vezetés közölte, hogy Magyarország még az augusztusi határidő előtt megkaphatja a segítség teljes összegét, a hiteleket azonban nem. A bizottság magasrangú tisztviselőkből álló csoportot küld Budapestre a jövő héten, hogy a kormánnyal együtt részletesebb értékelést készítsen. Magyar Péter a május 25-i héten látogat a belga fővárosba, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal a befagyasztott források kifizetéséről és az azokhoz kapcsolódó politikai megállapodások megkötéséről. Hazánk nemzetközi kapcsolatait erősítendő Magyar Péter miniszterelnök Budapestre hívta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt és Donald Trump amerikai elnököt, hogy részt vegyenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megemlékezésein.
2: Folyamatosan nő a halálos áldozatok és a sebesültek száma is Kijevben az elmúlt órák orosz légi csapásai után, részletek Iváncsik Attilától.
10: Már 7 halottja van a Kijevet csütörtök víradóra érő orosz légicsapás sorozatnak. Az áldozatok között van egy 12 éves kislány is, közölte az ukrán belügyminisztérium. A jelentés szerint a sebesültek száma 44-re nőtt. 20 eltűnt szemét a mentő alakulatok még mindig keresnek a romok alatt. Így a halottak és a sebesültek száma is tovább nőhet még. Az orosz dróntámadások után egy 18 lakásos tömbház vált a földdel egyenlővé, de nagy a kár további 11 lakóházban, egy bevásárlóközpontban, egy autókereskedésben és egy irodaházban is. Az ellenséges légicsapások az ukrán főváros 10 kerülete közül 8-ban okoztak károkat. A légvédelem közlése szerint az orosz hadsereg 24 óra alatt 2 hullámban több mint 1500 harci drónt és rakétát lőtt ki Ukrajnára, ez a háború kirobbanása óta az egyik legnagyobb napi mennyiség. Országszerte jelentősek a károk, a vasúthálózat is célpont volt, a vonatok sok esetben 5 órás késésekkel indulnak csak el. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök utasította a hadsereget és a titkos szolgálatokat, hogy hajtsanak végre ugyanolyan mértékű támadást Oroszország ellen, mint amilyeneket Ukrajna elszenvedett az elmúlt napokban.
2: A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok.
4: Ormán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt megkérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárják a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
11: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
2: Lemondott a brit egészségügyi miniszter, a lépés hátteréről és jelentőségéről Londonból Tóth Vali számol be.
12: Miután napok óta lebegtette a döntést, ma délután hivatalosan is bejelentette lemondását kormányzati megbízatásáról West Reading brit egészségügyi miniszter. A politikus azt követően döntött így, hogy a kormányzó munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett a múlt heti önkormányzati választásokon. A Keir Starmer miniszterelnök lemondását követelő hangok azóta egyre erősödtek. A kormányfő azonban kijelentette, hogy nem hajlandó távozni posztjáról. Streeting viszont nem csinál titkot abból, hogy miniszterelnöki pozícióra vágyik. A szabályok szerint, ha sikerül összegyűjtenie a munkáspárti képviselők 5-ének, 81 pártársának az aláírását, akkor pártvezetői választást kell kiírni, és a leköszönő miniszter hivatalosan is Starmer kihívója lehet. Ezzel megkezdődtek, vagy inkább felerősödtek a párton belüli belharcok. A brit média szerint Streetingen kívül Andy Burnham manchesteri polgármester, Angela Rayner korábbi miniszterelnök helyettes, és Al Carn honvédelmi államtitkár is bejelentkezhet Starmer pozíciójára. Ám az elemzők egyetértenek abban, hogy egyik jelöltnek sincs erős és egyértelmű támogatottsága a párton belül. A most leköszönő politikus indoklásában úgy fogalmazott, már nem bízik Starmer vezetői képességeiben, és egyértelmű számára az is, hogy nem a jelenlegi miniszterelnök lesz a munkáspárti jelöltje a következő 2029-ben esedékes parlamenti választáson. Minden esetre ezzel a lépéssel több hetes, vagy akár még hosszabb utódlási folyamat indulhat el, ami alatt a párt belső problémáira és nem a kormányzás feladataira koncentrál.
2: Az amerikai-kínai kapcsolata a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, jelentette ki Donald Trump Pekingben a tiszteletére adott díszvacsorán. Az amerikai elnök szerint a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében.
4: Donald Trump megköszönte a kínai elnök vendég szeretetét és közölte, látogatása fontos állomás, a kétfél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott. Xi Jinping a díszvacsorán azt hangsúlyozta, hogy a kínai-amerikai a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, amelyet csak erősíteni lehet, gyengíteni nem.
13: Esti krónika.
2: Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Országszerte súlyos problémákat okoz az aszály, amelyet már a háztáji gazdaságok is tapasztalnak. Csökken a terméshozam, kiszárad a talaj, és egyre nehezebb a növénytermesztés. Szakemberek szerint a talajból a Balaton vízmennyiségének ötszöröse hiányzik. Részletek Zilai Zsuzsannától.
14: Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
15: Számolt be Hunyadi Kata, aki családjával csaknem 5 hektár földterületen gazdálkodik. Az asszály okozta problémákra egyre több közösség próbál helyben is megoldást találni. A Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, Nagyapáti Oszkár a Kossuth Rádiónak elmondta, egy 2,5 hektáros területet árasztottak el úgynevezett szürke vízzel a kiskumajsai termálfürdőből, amelyet a már meglévő csatornarendszeren keresztül vezettek el. Mindezt a közösség összefogásával.
16: Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökken tovább is a talajvíz, nálunk nem, illetve maga az ökoszisztéma teljes beindulása az bekövetkezett.
15: Nagyapáti Oszkár szerint más településen is fontos lenne a szürke víz felhasználása.
16: Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi. Országszerte csináltunk egy operatív törzset, azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen. Az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint a kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő. Víz nélkül nincs élet.
15: A drasztikus asszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről egyeztettek a vízügyi igazgatóságok szakembereivel, valamint a Marispusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal. Erről a miniszterelnök írt szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter a kormányülés közben tartott tájékoztató hangsúlyozta, a kialakult helyzet miatt a napokban további döntések várhatók.
17: A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Wiesmayer helyzetet fog bejelenteni a kialakult asszályhelyzet miatt.
15: Közben csütörtökön az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Ennek létrehozását szerdán jelentette be Gacsáy József főigazgató helyettes, aki arra is kitért, hogy céljuk az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása.
18: Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretném juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban.
15: Az OVF adatai szerint Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. Kiemelték, az elmúlt napokban lehullott, illetve a következő 6 napra jelzett csapadék emelheti a vízszintet, ezért az első összehangolt intézkedések ennek megtartását szolgálják. Emellett felhívták a figyelmet egyéb intézkedésekre is, a többi között a víz visszatartási célú, például holtágak, nem állami tulajdonú művek, belvízcsatornák feltöltésére és az ökológiai célú vízpótlások biztosítására.
2: Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszer gazdasági miniszter.
4: Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény. De ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály megszülessen, minimum egy évre van szükség.
2: Igyekszünk gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön azbeszt por a levegőbe, mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről.
4: Gajdos László hangsúlyozta, meg fogják oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. Elmondta, hogy már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, mert a problémát nem lehet halogatni. Hozzátette, gyorsan meg tudják akadályozni, hogy mérgező anyag kerüljön a levegőbe, bárhol is terítettek az osztrák bányákból származó kavicsból.
13: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
2: Kisiklott a Békés Intercity a Békés-Csabai vasútvonalon, a baleset Gyomaendrőd és Csárda szállás között történt, közölte a MÁV Inform.
4: A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, egy mozdonyból és 5 kocsiból álló szerelvény 4 kocsia siklott ki a néhány éve felújított pályán. Vitézi Dávid hozzátette, egy utas könnyebb, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak az oldalukra. A vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lökösháza Békés Csaba felől csak Csárdaszállásig közlekednek. Mezőtúr és Csárdaszállás között az utasokat pótlóbuszok szállítják.
2: Látogatási tilalmat rendeltek el a Borsodi Központi Kórház Szent Ferenc TAK kórházában, mert megnőtt az akut légúti megbetegedések száma a betegek és a személyzet között.
4: A súlyos állapotú betegek esetében a hozzátartozók rendkívüli látogatást kérhetnek. A tilalom a járóbetegellátást, a szakrendelők működését nem befolyásolja.
2: A NAV 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést, hogy javítsa SZIA a bevallását.
4: Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. A módosítások, javítások elvégzésére, majd a dokumentum benyújtására még egy hét áll rendelkezésre. Május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is.
2: Rászorulóknak adott vacsorát a vatikáni menhelyen a Hungaricum programiroda.
4: Több mint 50 embert vendégeltek meg hagyományos magyar ételekkel. A vacsorán részt vett a pápai alamizsna mesterként ismert spanyol érsek is. Az állandó éjszakai szállást, reggelit és vacsorát biztosító központot Ferenc pápa 2019-ben nyitotta meg, és azóta a Szentegyet közösség tartja fenn.
2: A világsztárok és magyar előadók koncertjei mellett több újdonság is várja az idei Sziget Fesztivál látogatóit a fővárosi hajógyári szigeten augusztusban.
4: Önálló nagy színpadot kapnak a magyar fellépők, megújul a gasztronómiai koncepció, a kulturális sokszínűség erősítésére pedig több művészeti és közösségi programot kínálnak. Magyarország legnagyobb könnyűzenei rendezvényén világsztárok is színpadra lépnek, mondta a Sziget alapítója. Gerendai Károly hozzátette, újdonság, hogy a fő programok előtt, a -1. napon a magyar előadóké lesz a főszerep. A fellépők Bródi János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas énekes szerzeményeit adják elő saját stílusukban. A fesztivál a -1. és 0. napi koncertek után augusztus 11-én kezdődik és 15-éig tart.
19: Orántól a Demjén Lencig a Majkától. Azért mindenképpen legalább egy videót, vagy valamit küldünk, vagy valamit kitalálunk, hogy legalább mi is egy kicsit ott lehessünk veletek, de most ott tartunk, hogy most már nyilván 50 fellépőnk van, és most már az idő, ami a korlát, hogy hogyan lehet egyszerűen ennyi ideig az emberek figyelmét lekötni egy nagyjából 6 órás koncertről beszélünk, amit folyamatosan építkezett.
2: Nemzetközi sztárok, táncos produkciók, operák, musicalek és családi programok várják idén nyáron a közönséget a Margit-szigeti színházban Budapesten.
4: A szezon szombaton egyedi elektroszimfonikus koncerttel kezdődik, amelyet lézer show tesz még különlegesebbé, mondta a színház igazgatója. Bán Teodóra a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, A pünkösdi hétvégén harmadik alkalommal rendezik meg a Jazz és Bor Fesztivált, amelyen világszerte ismert előadók is szórakoztatják az érdeklődőket.
20: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Bábolna és Biatorbágy között szakaszosan több kilométeren is feltorlódnak a járművek. Sokan kerülnek az egyes főúton is, itt is megnövekedett menetidőre kell számítani. Műszaki hibás jármű nehezíti a haladást az M0-as autóút M5-ös felé vezető oldalán Diósd térségében. A 8-as kilométernél a belső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a kocsisor. Az M44-es autóúton az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Cserkeszülői pihenőhely közelében felborult egy kamion, a külső sávot lezárták. A 4-es főúton Ebesnél baleset történt. A 212-es kilométernél a forgalom csak fél pályán haladt.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
21: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten nehéz az előrejutás a Széll Kálmán tér környékén. A Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, illetve a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a Petőfi hídon. A Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig és az Erzsébet hídnál északra, továbbá a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre. Kovács Botond, PKK Info.
20: Időjárás jelentés.
22: Jó estét kívánok! Nyugat, észak-nyugat felől tovább növekszik, illetve vastagszik a felhőzet, de csapadékra éjjel főként hazánk nyugati, illetve középső tájain kell számítani. Pénteken erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és többfelé több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A déli szelet napközben nagy területen élénk, néhol erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik. A minimum 3, illetve 12, a pénteki csúcsérték 18 és 25 fok között alakul. Mráz Anna, Hungaromet.
2: Az esti krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint Farkas Szilvia, Dancsó Mária és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 19 órakor.
20: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata. Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma. Legkevesebb heten meghaltak, köztük egy gyermek is. A sebesültek száma meghaladta a 40-et. Holnapra Ukrajnában gyásznapot hirdettek. Az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb, mondta Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. Holnap felhősebb időre számíthatunk, délután több helyen, több hullámban lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul.
20: Műsorajánlat. Délelőtt.
23: A családok nemzetközi napján arról beszélünk, hogy a céges családi napok vajon javítják-e a munkahelyi légkört. Oldódhatnak-e a feszültségek, van-e mérhető eredménye az ilyen rendezvényeknek? És vajon a családok elismerése a munkahelyen számít-e az álláskeresésnél? Beszéljük meg együtt. Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
20: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
24: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
20: Határok nélkül Szerdati Fannival.
0: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Megszorító intézkedések, csökkent támogatások. Nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok Romániában.
1: Meg fogják ezt érezni a városlakók, a közintézményekben dolgozók, de azok is, akik városnapokra jönnek el. Hát láthatjuk például a Szentgyörgy napok esetében is óriási költségcsökkentés történt. A Székelyudvarhely esetében is például a városnapoknál is van egyfajta csökkenés, ennek ellenére lesz nagy előadó is, de a helyi értékekre helyezzük a hangsúlyt.
0: Nehéz helyzetben is helytállni. Új főszerkesztő a Sepsiszentgyörgyi Háromszék napilap élén.
3: Az én főszerkesztői regnálásom egyáltalán nem a nagy tervezések és egy szép jövő elképzelés jegyében történik, sokkal inkább a túlélésért való küzdelem jegyében.
0: És most jöjjenek a részletek. A háború kitörése óta a legsúlyosabb orosz légicsapás sorozat érte szerd a délután Kárpátalját. Több mint 10 ellenséges harci drón támadta a részben magyarok lakta régiót. A részletekről Iváncsik Attila számol be.
7: Először a hegyvidéki Szolyva közelében, majd a megyeközpontban Ungváron csapódtak be orosz harci drónok. A Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció tájékoztatása szerint összesen 11 ellenséges repülőszerkezet hatolt be szerd a délután Kárpátalja légterébe. Több stratégiai jelentőségű létesítményben is jelentős a kár, személyi sérülés azonban nem történt. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kapcsán, hogy több ungvári óvóhelyre nem lehetett bejutni a légi veszély alatt. A hatóságok arra kérték a helyi lakosokat, hogy legyenek elővigyázatosak, mert további légi csapások várhatók. Arra is felszólították a kárpátaljaiakat, hogyha felfedezik a lezuhant orosz drónok törmelékeit, akkor ne nyúljanak hozzájuk, azonnal értesítsék a hatóságokat. A háború kirobbanása óta most érte 5-5-ször ellenséges légicsapás Kárpátalját. Az első alkalom 2022. májusában volt, akkor egy vasútállomás közelében csapódott be egy orosz rakéta a hegyvidéki Volóc mellett. Ezután 2025. novemberében Munkács és Rahó környéki erdőkben szóródtak szét a légvédelem által előtt orosz drónok törmelékei, majd decemberben Munkács egyik gyártelepébe csapódott két nagy hatótávolságú orosz rakéta. Az ipari létesítmény teljesen kiégett. Egy hónapja az Ökörmezői és a Perecsenyi járásban is történt detonáció. A Kárpátalját sújtó orosz légicsapásoknak eddig nem volt sem halálos áldozata, sem súlyos sebesültje.
0: Nincs könnyű helyzetben egyetlen önkormányzat sem Romániában, hiszen a kormány megszorító intézkedései miatt mindenhol kevesebb büdzséből gazdálkodnak idén. Ez alól Székelyudvarhely sem kivétel. Mintegy felére csökkentik a civil programokra szánt támogatásokat, de jóval kevesebb pénz jut kulturális eseményekre, a sportra, a művészetekre is. A Küküllőparti Város önkormányzata a napokban ismertette az idei éves költségvetését. Szakács Pál István polgármester gondterhelten jelentette be, hogy a már folyamatban lévő beruházásokat kell befejezniük, emiatt a működési költségekre kevés forrás jut. Geréb Krisztina beszélt a városvezetővel.
1: Ahogy egyre inkább belemélyedtünk a költségvetésbe és láttuk a számunkat, egyre inkább pessimistábbak lettünk. Noha azért én alapvetően egy optimista ember vagyok, de valóban egy nehéz év előtt állunk, minden egyes önkormányzat egyébként Romániában. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az Európai Uniós pályázatok a vége fele járnak, és most kell az önrészeket mellé tenni, illetve nyilván mindannyian látjuk, hogy egy komoly válságban van az ország, politikai, illetve gazdasági szempontból is. Úgyhogy Székelyudvarhelynek is nehéz éve lesz 2026-ban, de a fejlesztésekkel lesz a hangsúly.
8: Hogyha egy százalékban meg lehetne satszolni, hogy mondjuk a korábbi évekhez képest reál értékben mennyivel kevesebből gazdálkodunk idén?
1: Reál értékben nem tudom megsatszolni. Egyébként, hogyha a számokat nézzük csak, akkor egy 6 millió lejjel, 1 millió euróval nagyobb egyébként a város költségvetése 2025-höz képest, de óriási önrészek vannak a pályázatokhoz, és azért, hogy be tudjuk fejezni, ezt muszáj mellé tenni. Ennek megfelelően a működés évről rengeteg pénzt el kellett venni, meg fogják ezt érezni egyébként a városlakók, a közintézményekben dolgozók, de azok is, akik városnapokra jönnek el. Hát láthatjuk például a Szentgyörgy napok esetében is óriási költségcsökkentés történt. Székelyudvarhely esetében is például a városnapoknál is van egyfajta csökkenés, ennek ellenére lesz nagy előadó is, de a helyi értékekre helyezzük a hangsúlyt.
8: A kultúrát, a sportot, a rendezvényeket mind negatívan érinti ez a költséggazdálkodás. Ezekre a területekre jóval kevesebb pénz jut, inkább a beruházásokra fókuszálnak. Milyen érvek mentén jutottak erre?
1: Egyébként sem normális az, hogyha egy város vagy egy önkormányzat a közösség által megtermelt pénzt azt működésre költi, magyarán feléli programokkal, a fizetésekre, és a többi, hiszen akkor nincsen fejlődés a városba. Ennek megfelelően nem volt kérdés az, hogy az önrészeket mellé kell tenni, a pályázatokat pedig be kell fejezni, méghozzá minél hamarabb Székelyudvarhelyen. Éppen ezért állunk ennyire rosszul anyagi szempontból, mert rengeteg pályázathoz 5-6 évig nem nyúltak hozzá különféle botrányok miatt. Ezt most sikerült kicsit rendezzük, nagyon sok helyen párhuzamosan dolgoznak a városba, aki itt jár, láthatja azt, hogy például most a központi övezetben a vár körüli utcákat újítják fel, mindamellett, hogy a Marosvásárhely felüli bejáraton is gőzerővel dolgoznak a kivitelezők, és épületfelújításokkal kapcsolatban is több helyen zajlanak a munkálatok. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy a működési oldalon kisebb költségvetés marad, a beruházásra pedig többet kell költeni.
8: Mi lehetne segítség Székelyudvarhely számára jelen pillanatban?
1: Egy zsákpénz és idő egyébként, tehát hogyha kapnánk még időt befejezni a pályázatokat, akkor az nagy segítség lenne. Megint más kérdés, hogy ha túl sok időt kapunk, akkor meg a költségek szállnak el. Azt is látjuk, hogy a munkaerőköltség, a nyersanyagköltség Romániában az elmúlt években folyamatosan drágult. Éppen ezért is volt nagyon releváns a kérdése, hogy oké, hogy nagyobb a költségvetés, de ez reál értékben mit jelent? Reál értékben egyértelműen kevesebbet jelent. A le is komolyan elértéktelenedett az euróhoz képest, úgyhogy nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok. Udvarhely esetében mi a tavaly hitelt is vettünk fel ebben az évben, viszont nem akartuk az adósságot tovább növelni, úgyhogy a saját költségvetést kellett egy kicsit jobban beosztani, és sokkal jobban meg kellett húzni a nadrágszíjat, mint a tavalyi esztendőben.
0: A gazdasági megszorítások, de a papírhiány is új intézkedésekre kényszeríti a Sepsiszentgyörgyön megjelenő háromszék napilap új főszerkesztőjét. Farkas Réka május 8-án vette át a pozíciót. Bár nehéz időszak elé néznek, de abban reménykednek, hogy őszre már stabil helyzetről számolhatnak be. Veresemese Gyöngyvér az új főszerkesztővel, Farkas Rékával beszélgetett.
3: Nem tudom, mennyire örömteli pontosan emiatt, hogy elég kritikus helyzetbe került a háromszék. Gyakorlatilag az olvasóik is fogyatkoznak, de az még talán nem lenne olyan vészes, de a reklámpiac átalakulásával olyannyira megcsappantak a bevételeink, hogy ma már a lap fenntartása egyre kritikusabbá vált, és ezért a veszteségek csökkentése miatt a munkatársainktól is meg kellett válnunk, a lapot is szükebbre szabjuk, két nap csak 8 oldalon jelenünk meg, úgyhogy az én főszerkesztői regnálásom egyáltalán nem a nagy tervezések és egy szép jövő elképzelés jegyében történik, sokkal inkább a túlélésért való küzdelem jegyében.
5: Azokon a napokon, amelyeken kevesebb oldallal jelenik meg az újság, milyen tematikák esnek áldozatul?
3: Próbáltuk átcsoportosítani, egyelőre még rovatot nem számoltunk fel, és tulajdonképpen hát ez a 8 oldal a papírhiány miatt alakult így, mert hát azért a 12 oldal lenne az ideális. Úgyhogy az az elképzelésünk, hogyha sikerül stabilizálnunk a helyzetet, ősztől azért visszatérünk a 12 oldalas újságra. Egyelőre még tapogatózunk, próbáljuk kialakítani az új arculatot. Még nem kellett lemondanunk, de hát csak most kezdtük.
5: Hány munkatárs dolgozott addig, amíg néhányukat el kellett bocsájtani?
3: 12-en voltunk a szerkesztőségben, és van még néhány tudósítónk, aki nem alkalmazott, hanem szerző. Most megváltunk 4 embertől, 5-től. Kevesen is maradtunk nagyon. Van, aki maradt és dolgozik továbbra is, sokkal kevesebb pénzért. Van, aki úgy döntött, hogy inkább akkor más jellegű munkáját folytatja nyugdíjasként. Szerencsére nem kellett kellett senkitől úgy megválnunk, hogy az utcára került.
5: Azt viszont olvastam, hogy akkor, amikor közzétettétek, hogy gond van a lapnál, jelentkeztek vállalkozók, akik támogatták a lapot.
3: Igen, jelentkeztek, tehát elég nagy összefogás bontakozott ki, előfizetők is jelentkeztek, vállalkozók is jelentkeztek, és hát ebben bízunk, hogy sikerül egy olyan rendszert kialakítanunk, hogy mi itt, ez a közösség mentse meg a lapot, ne kelljen máshonnan pénzt kunyerálnunk. Új gazdasági vezetősége is lesz a lapnak, vannak tervek, vannak elképzelések, de még minden nagyon képlékeny és körvonalazódóban van csak.
5: Mennyire tapasztaljátok azt, hogy az idei pénzügyi bizonytalanság mégis egyfajta közösségi összefogást eredményez? Azt hiszem, hogy a lapnál is ezt kell érezni, hogy a miénk, főleg azért is, mert hogyha Erdélyben nézzük a nyomtatott sajtót, akkor nagyon kevés maradt már.
3: Igen, ez az igazság, hogy 4 nyomtatott napilap maradt, a Szabadság Népújság, Hargita Népe és mi. Heti lap a Brassói Lapok Brassóban. Nagyon beszűkült a mozgástér, és hát ezt látjuk mi is, hogy az idősebb generáció olvas még nyomtatott újságot, ellenben ők nagyon ragaszkodnak hozzá.
5: Ugyanakkor megvan az online változatotok is.
3: Ami eljut fiatalabbakhoz is, ezt mindenképpen fejleszteni akarjuk, ellenben a pénz még mindig a nyomtatott lapból jön. Az online nem hoz pénzt, így egy elég faramuci helyzetben vagyunk, mert tudjuk, hogy fejleszteni kéne, de nem tudjuk elvonni az erőket, főleg, hogy most már rendkívüli módon megcsappantak a nyomtatott laptól. Ezeket kell mind kiokoskodni a jövőbe, hogy hogy tudjuk ezt megoldani úgy, hogy fennmaradjon a három szék, és azért még mindig van 5000 előfizetőnk, és ez azért arra kötelez, hogy amíg csak lehet ezt a lapot nyomtatott formába próbáljuk csinálni.
0: A fehéregyházi Petőfi emlékhelyen javában zajlanak a felújítási, építési munkálatok. A Nemzeti Kulturális Alap és a Maros Megyei Tanács anyagi támogatásának köszönhetően. A közel 1 millió eurós beruházás révén megújul a régi emlékház, korszerűsítik az emlékparkot, restaurálják az 1848. július 31-i csata emlékére állított turulmadaras oszlopot, valamint egy teljesen új, mintegy 120 négyzetméteres kiállító teret hoznak létre. A Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai együttműködésével már készül az új interaktív kiállítás is, nyilatkozta a tárlat egyik kurátora, Sárándi Tamás történész, a Maros Megyei Múzeum munkatársa Erdejjedi Zsuzsánának.
6: A felújítási folyamat 2021-ben indult, amikor az NKA keretében megalakult a Petőfi 200 kuratórium, és annak keretében nyert a Maros Megyei Múzeum egy meghívásos pályázatot, aminek az volt a célja, hogy a Fehéregyházán lévő Petőfi emlékparknak a megújítása. Tehát a pályázatban az volt kitételként kiírva, hogy a meglévő épület mellé kell egy új épületet felépíteni, és abban egy új kiállítást is elhelyezni. Azonban, amikor megindult ennek a konkrét megvalósítása, akkor született egy olyan döntés, hogy Fehéregyházára elsősorban nem mint múzeumra tekintünk, nem egy emlékhelyre, mert hogy a szájhagyomány is azt várja, és az valószínűleg megállja a helyét, hogy a jelenlegi, ahol működik a múzeum, annak a területén valószínűleg van az egyik honvéd tömegsír, tehát hogy ahova eltemették a csatában elhunytakat, tehát emiatt fontos, hogy ennek az emléket is megőrizzük, tehát ne csak múzeumként, hanem emlékhelyként és emlékparkként tekintsünk az egészre, tehát hogy ugyanolyan fontos, hogy legyen egy korszerű kiállítás, illetve az emlékhely is megújuljon. Tehát emiatt született egy olyan döntés, hogy akkor kiegészítjük valójában ezt az elképzelést, és nem csak egy új épületet és egy új kiállítást fogunk létrehozni, hanem újítsuk meg az egész parkot is, kertet is. Tehát gyakorlatilag egy teljes, komplett renomálásról van szó. Ennek megfelelően 2024-ben volt egy közbeszerzés, ami az épület felújítására, illetve a kiállítás elkészítésére vonatkozott, és 2025 tavaszán indultak meg konkrétan a munkálatok. A munkálatok jelenleg olyan ütemben vannak, hogy nagyjából most napokban, hetekben fog befejeződni az új épület felépítése, illetve a régi épület restaurálása, és ezzel párhuzamosan most már elkezdődött a kertnek is a rehabilitálása. felhasználása, tehát ennek keretében megújul a kerítés, megújul a zöld növényzet, tehát lesz egy ilyen kertrendezés, illetve ilyen sétáló utcákat, övezeteket fognak kirakítani, ezeknek a munkálatai zajlanak napjainkban is.
9: Az emlékparkban található emlékmű is megújul?
6: Igen, tehát hogy az emlékmű mellett volt egy Petőfi szobor is, illetve emellett különböző domborművek, illetve emlékplakettek is elhelyezésre kerültek a kertben, mindent meg fog újulni. Az emlékmű is, a restaurálása is már befejeződött, illetve a konkrétan a Petőfi szobor is az viszonylag leromlott állapotban volt, annak is a restaurálása befejeződött, viszont még nem kerültek konkrétan a helyükre, mert még zajlik a kertrendezés.
9: Az új kiállításról mit lehet már most elmondani? Milyen koncepció alapján készítik?
6: Ott volt már korábban is egy kiállítás, úgyhogy valamilyen szinten mi próbáljuk annak a hagyományát továbbvinni. Fontos kihangsúlyozni, hogy a Maros megyei múzeumnak a gyűjteményében nincs semmilyen, sem Segesvárhoz, sem Petőfihez, sem Bemhez, sem 48-hoz köthető tárgyak, tehát nem lesznek úgymond eredeti tárgyak a kiállításban, korábban sem voltak, hanem ennek megfelelően most sem lesznek, hanem ennek megfelelően próbáljuk most már 21. századi körülmények között úgymond újra gondolni ezt az egész kiállítást. A kiállításnak lesz két nagy eleme, tehát a régi házban, ami eddig is megvolt, és amit eddig ismertek a látogatók, annak a keretében lesz egy ilyen kisebb helytörténeti kiállítás, arra vonatkozóan, hogy akkor mit is érdemes tudni Fehéregyházáról, mint helyiségről, mint településről, ahol végül is Petőfi Sándor az életét vesztette, és az új nagy épületben pedig lesz egy 120 négyzetméteres Petőfinek, illetve az utolsó napjának dedikált kiállítás, lesz egy 48-as rész, hogy akkor 46-os forradalom, és itt külön hangsúlyt helyezünk a 48-as erdélyi román, illetve az erdélyi magyar forradalomra, ennek a párhuzamosságaira, ezen kívül lesz egy külön installáció, ami Petőfi utolsó napját mutatja be, és ezen kívül lesz egy külön hangsúly a Petőfi kultuszról. És még valami újdonság az az, hogy 2018-ban ugyancsak a Petőfi emlékképhez kötődően volt egy terepi kutatás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag végigszkennelték a korabeli csatatérnek a helyszínét, illetve lett régészeti terep bejárás is, aminek keretében több száz tárgy került elő, ezek alapvetően a két hadsereg által, tehát a BEM hadsereg által, illetve az orosz hadsereg által használt lövedékekről van szó, tehát 90% az előkerült tárgyaknak lövedékekből áll, és akkor ezekből is lesz egy rész kiállítva, illetve magáról erről, hogy akkor hogyan zajlott ez a terepi kutatás, tehát az minden meg fog újulni, lesz hanganyag, videóanyag, stb. Tehát alapvetően erre helyezik a hangsúlyt, és nem annyira a tárgyakra.
9: Terveik szerint mikor készülhet el, mikor adhatják át a nagy közönségnek ezt az új létesítményt?
6: Mindenképpen még az idei évben szeretnénk, nincs még konkrét kitűzött dátum, úgyhogy én sem szeretném említeni, nyilván szeretnénk, és jó lenne az ideális körülmények között, hogyha csata emlék napjára, tehát nyár közepére, július végére meg fog nyílni, nincs ez még eldöntve, úgyhogy az idén valamikor nyáron.
0: A Bánsági Magyar Napok keretében emlékeztek meg a szervező Temesvári Magyar Nőszövetség elődjéről, a Temesvári Magyar Nőegyletről. Korabeli újságcikkek révén mutatták be a szervezet tevékenységét, amelyben a hangsúlyt a szociális munkára, a rászorultak megsegítésére helyezték. 1938-ban betiltották a működését, de ha hivatalosan nem is, 1944-ig még folytatta munkáját a Nőegylet, mondta el Lehőc Lászlónak a jelenlegi nőszövetség alelnöke, Kovács Ibolya.
10: A Temesvári Magyar Nőszövetség elődje a Temesvári Magyar Nőegylet 100 éve jött létre. Mik voltak a legfőbb céljai ennek a nőegyletnek?
11: 1926-ban azzal a céllal jött létre a Temesvári Magyar Nőegylet, hogy ott, ahol hiányosságokat láttak, és ez jelenthetett kulturális vagy szociális jellegű hiányosságokat, ezeket nagyon szépen női léleknek a finomságával betöltsék. Keresenek megoldást mindarra, amire a világ háború utáni időkben máshonnan nem volt lehetőség.
10: Annak idején a Nőegylet 4 tagja a városi tanácsban is képviselte a szervezetet.
11: A Nőegylet 4 tagját beválasztották a városi tanácsba, ami nagyon nagy újdonságnak számított egy férfiak által vezetett világban. Négyféle irányban tudtak felvállalni feladatokat, orvositól elkezdve a szervezésig, vagy a nagyon nehéz helyzetben levő gyerekek és családok megsegítéséig, adomány és pénzgyűjtés. Igyekezett ez a négy nő tanácsos átlátni és felvállalni minden jellegű hiányosságát a temesvári magyar közösségnek.
10: Mire helyezték a tevékenységük súlypontját?
11: Fontos volt egyrészt a szociális munka, Mikuláskor, karácsonykor, húsvétkor is kiárusítások voltak, aminek az összegéből csomagokat készítettek, de használt ruhát gyűjtöttek a szegény sorsú gyerekeknek, és ezzel örvendeztették meg őket az ünnepen. Tehát segítséget próbáltak nyújtani. A legnagyobb ilyen jellegű akció az a kunsztelepieknek a megsegítése volt, de a bálszervezés is fontos volt a számokra. Ez volt egyébként a leglátványosabb és kiemelkedő eseménye minden évben a Nőegylet munkájának. Azon kívül példát mutattak arra a fiatal lányoknak, hogy ők is szervezkedjenek, és azokkal a kérdésekkel foglalkozzanak, amik az ő generációjukat érintette közelebbről.
10: Az akkori Nőegylet kevesebb, mint 2 évtizedig működött. Mi történt azután?
11: 38-ban betiltották a Nőegyletet, több egyletet egyébként Temesvári Hírlap is akkor jelent meg utoljára. Sok nagy magyar közösség számára keserű változás történt. Még ha nem is hivatalosan Nőegylet neve alatt próbáltak szervezkedni, ugyancsak a segítségnyújtás volt a cél leginkább. Csecsemő otthont hoztak létre, együtt munkálkodtak a Vöröskereszttel sok esetben, tehát az, hogy nem voltak tovább hivatalos Nőegylet, nem akadályozta meg őket abban, hogy a szolgálatot végezzék tovább. Nem volt aztán lehetőség a II. Világháború és a kommunista idő alatt arra, hogy újra szerveződjenek, ezt nem engedte meg az akkori pártpolitika, és ezért az a munka, az a nagyon áldásos segítő munka, ami a Nőegyletet jellemezte, az egyházaknak a nőegyleteiben érhető nyomon az elkövetkező évtizedekben, egészen a 90-es évekig, a változás időpontjáig.
12: Először mutatkozott be a külhoni közönség előtt az utazó meseműhely, amelynek történeteiben Soma, Döme és egy apró kobolt kalauzolja a gyerekeket. A kezdeményezést Magyarósi Márk magyarországi mesekönyvíró hívta életre, aki egy a hagyományostól eltérő író-olvasó találkozót álmodott meg. Olyat, ahol a gyerekek nem csak hallgatói, hanem aktív részesei is a mesének. A társulat a magyar-kanizsai József Attila könyvtár meghívására érkezett Vajdaságba. A program résztvevőit és az írót Németh Ernő szólaltatta meg.
14: Bíró Petrin, Bátra Máté, nagyon jó. A kis kobold úgy jutkodott.
16: El is bújt, meg be is zárta magát.
17: Szoktatok-e olvasni, vagy tudtok-e már olvasni?
14: Szoktam.
17: Milyen könyveket szeretsz?
14: Szépség és a szörnyeteg.
17: És az miről szól?
14: Arról, hogy eltűnt a hercegnő, meg ilyesmi.
17: Te mit szoktál olvasni?
16: Mi kaptunk ilyen mesekönyvet, azt szoktam olvasni.
18: Az utazó meseműhely ötlete mikor született, meg is hogyan?
25: 2024-ben született meg, amikor az első mesekönyvet elkezdtem írni, és azért született meg, mert úgy volt, hogy én adom ki magamtól a könyvet, és akkor járom az országot, aminek végül sikerült is, de aztán lett egy kiadója a könyvnek is, akkor így maradt az utazó meseműhely brand név.
18: Soma és Döme mikor született meg?
25: A Soma és Döme az is 2025-ben, amikor már megszületett Soma, tudni kell, hogy a két fiú a fiaim. A Soma most 5 éves, Döme pedig Dávid, ő már 20 éves, és azért szerettem volna ezt a könyvet, hogy kicsit együtt főnőjének legalább egy könyvbe.
18: Akkor ezeknek a történeteknek valóság alapja is van?
25: Így van. Elején azok a részek, amikor elkezdem a történetet leírni, és abban sok-sok családi történet van, amit mi átértünk a gyerekekkel és a családdal.
18: Milyen történetek kerülnek be a mesék közé?
25: Az első kötet a magyar régi történelmi személyekről fog szólni, és ővelük találkozik Soma és Döme, akikkel például Petőfi Sándor, Árpádházi Szent Margit, Árpád vezér, Anonymus, és még nagyon sokan mások.
18: Tehát akkor ezek nem hagyományosan mesék, hanem valójában egy kicsit oktatnak is.
25: Úgy tervezem például a következő kötet Abidoszi kincsvadászok lesz, ott például egyiptomi témával kapcsolatban fogunk foglalkozni, és múltba idézni a gyerekeket.
18: Az ilyen foglalkozásokat hogyan állítja össze? Milyen ötletek vannak, és ezek megvalósulnak-e a valóságban, tehát úgy reagálnak-e a gyerekek, ahogyan ön szeretné?
25: Legtöbbször igen, hála Istennek. A koncepcióm az, hogy mindig bevegyem a gyerekeket ebbe a játékba, ne legyen unalmas, ne legyen csak egy író-olvasó találkozó, mint ahogy a felnőtteknek szokott lenni, hanem egy játékos, úgymond tényleg időutazók előadásokat szoktam összerakni.
18: Gyerekeknek azonban még történelmi tudása talán nincsen. Hogyan tudják akkor mégis megérteni, hogy milyen korban játszódik a történet, és kik azok a szereplők, akik ugye ott vannak a mesekönyvben?
25: Nagyon fontos szereplőnk nekünk Éneás, a múltőrzője, ő egy kobold, aki által a gyerekek abba a bizonyos adott korba fognak elrepülni. Úgy kell képzelni a dolgot, például Petőfi Sándornál a gyerekek segítettek magára találni, mert a Petőfi Sándor nem még az a híres költőnk volt, hanem a színészünk, aki még vándorszínész fiatal korában még a szárnyát bontogatta költőként, és a két fiú segít neki a írói pályára lépni igazából, hogy megadja azt a löketet, amiért elkezdte az írást.
18: Merre járt már? Magyarországon vagy a külhonban is?
25: Ez az első külhoni találkozásom a gyerekekkel, ami nagyon nagy élmény számomra. Magyarországon már 20-valahanyadik állomásnál tartunk, hála jó Istennek.
18: Milyen ötletei vannak még?
25: Lesz egy űrutazás is, van egy rajzpályázatunk, ahol a gyerekek döntik el, hogy hova menjenek a Soma is, de már a következő fejezetekbe, kötetekbe, és ott néha inspirálódok a gyerekek ötleteiből, úgyhogy lesz űrutazás, Egyiptom, amit meséltem, kalózok, ősember, úgyhogy még sok-sok minden volt a sajomban.
18: És ugye a legfőbb kritikusok, gondolom, hogy a gyermekei, ők mit mondtak erre a projektre?
25: Soma, ő még kisebb, ő még sok előadáson nem volt neki, az a lényeg, hogy hányan szeretnek apa? A nagyobbik, ő már olvasta a könyvet, ő nagyon szereti, örül neki, hogy a gyerekek kedvence lett.
12: A Meseszó Egyesület idén júniusban rendezi meg Tatán a 4. Kárpát-medencei ifjú mesemondó találkozót. Az eseményre a Kárpát-medence minden tájáról érkeznek ifjú mesemondók. A tatai angol kertben vásár, táncház és számtalan élmény várja majd az érdeklődőket. Az esemény főszervezőjével, Szénási Veronikával, Király Levente beszél.

0: érkeznek hozzánk, és különböző mesemondó műhelyekben nevelődtek ki. Az, hogy hogyan keltik életre a hagyományos adatközlőktől gyűjtött meséket, azt talán egy-két percben nem is tudnám elmondani, de nagyon nagy munka és a mesék igazi szeretete van a mögött, hogy ők ezeket a meséket át tudják adni a közönségnek úgy, hogy élő szóval mesélnek, és szórakoztatják a hallgatóságukat.
1: Honnét jönnek idén a fiatalok? Milyen tájnyelveken szólalnak meg majd a mesék?
0: Érkeznek hozzánk a Felvidékről, Csallóközből, Palotföldről is lesznek mesemondóink, a Vajdaságból, Kupuszináról, Hertelendi falváról is, és ugye ezek a területek mind-mind eltérő tájnyelvvel bírnak, tehát egész más a nyelvnek a dallama, a ritmusa, és más-más meséket is hoznak ezek a diákok.
1: Azt szokták mondani, hogy a mese balzsam a léleknek, nem csak növeli az ember szókincsét, fejleszti a képzeletvilágát, de összetartó ereje is van.
0: A mai világunkban talán legfontosabb az, hogy megálljunk egy kicsit. Nem csak fellelkesedjünk és fölpörögjünk, hanem hogy le is tudjunk csitulni. És az a nyugalom, amely a mesékben van, az hozzájárul ahhoz, hogy ebbe a fiktív világba el tudjunk repülni a mesék szárnyán, és ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy meglássuk a szépet a mesékben. És hogyha nyitott füllel és nyitott szívvel hallgatjuk, akkor valószínűleg sok mindent tanulhatunk is ezekből a mesékből.
1: A mesemondás alapvetően egy felnőtt műfaj, itt viszont fiatalok adják elő a meséket. Hány éves gyerekekről beszélünk, és milyen programok lesznek még a három nap során?
0: Ezek a diákok zömmel-középiskolások és egyetemisták, 16 és 25 év közöttiek. A három nap alatt megismerhetik egymást, meghallgathatják egymás meséit, mesélni fognak a nagy közönségnek. Szakmai műhely munkákban vesznek részt, tehát arról is szól, hogy ők tanulni fognak egymástól, és tanulni fognak neves szakemberektől is, akik azért utaznak ide, hogy előadást tartsanak nekik, és műhely munkákat.
2: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: A brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miközben saját pártja is szétesni látszik. Négy miniszter is hátat fordított Keir Starmernek, tovább mélyítve a politikai válságot Londonban. A miniszterelnök távozását szorgalmazó hangok azóta erősödtek meg, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanács, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben a harmadik Károly király ma Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Arra a kérdésre, hogy mi áll az eddig nem látott politikai összeomlás mögött, Kis István politológussal, nemzetközi kapcsolatok szakértővel keressük a választ. Köszöntöm.
4: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Természetesen én is köszöntöm a hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát két évvel korábban elsöprő győzelemmel került hatalomra a munkáspárt, azonban a múlt heti választásokon az angliai helyhatósági mandátumaiknak csak nem a felét elveszítette, és azt látjuk, hogy a walesi skóciai parlamenti választáson is súlyos vereséget szenvedett. Bevezetőként beszéljünk röviden, hogyha lehet, arról, hogy mit lehet tudni a brit választási rendszerről. Úgy gondolom, ez kell ahhoz, hogy tudjuk értelmezni azt, ami most történik.
4: Abszolút, és amiatt is érdekes egyébként erről beszélni, ugye, hogy tetszett említeni, hogy két évvel ezelőtt rekordgyőzelmet arattak, ami igaz, viszont az is részben a brit parlamenti rendszernek a sajátosságainak köszönhető, hiszen hogyha megnézzük, akkor a korábbi választáson, tehát a 2019-es választáson egyébként több szavazatot kaptak, és akkor viszont egy történelmi vereségről számolt be a sajtó, hiszen akkor Boris Johnson egy hatalmas, ugye több mint 43%-os győzelmet aratott a parlamenti választásokon. Magyarországon, és akkor ugye a narratíva az volt, hogy a munkáspárt egy hatalmas vereségbe futott bele, míg érdekes módon 5 évvel később egyébként kevesebb szavazattal mégis arról beszéltünk, hogy történelmi nyerességet szerzett.

0: vezet a munkáspárt, tehát már ott is igazából nem arról van szó, hogy a munkáspárt kifejezetten népszerű lett volna a szavazók körében, hanem arról van szó, hogy a konzervatív pártnak a népszerűsége esett be dramatikusan a két évvel ezelőtti parlamenti választásokon, és ugye mivel a brit választási rendszer az alapvetően ugye egyéni mandátumok vannak, tehát és ugye ez az úgynevezett first past the post, tehát gyakorlatilag az az ember nyeri a választást, aki a legtöbb szavazatot kapja, nincsen második forduló, ugye akár pár szavazattal is lehet megnyerni egy körzetet. Tehát ennek köszönhetően tudott a munkáspárt egy hatalmas győzelmet adni két évvel ezelőtt, de ez nem azt jelentette, hogy egyébként a választók kifejezetten szimpatizáltak volna velük, vagy hogy egy hatalmas választói elfordulás lett volna feléjük. Inkább azt láthattuk már két évvel ezelőtt is, hogy egy kiábrándultság van a két hagyományos vezető párt, tehát a munkáspárt és a konzervatív párttal szemben, amiből két évvel ezelőtt egyébként a munkáspárt jól tudott kijönni a brit választási rendszernek köszönhetően, viszont azóta eltelt ugye két év, és nem sikerült ezzel a felhatalmazással élni, tehát rengeteg probléma van az Egyesült Királyságban, elsősorban egyébként továbbra is a bevándorlás egy megosztó kérdés, ugye amit a konzervatívok sem tudtak kezelni, pedig 15 évig voltak kormányon, és szinte minden választás során megígérték azt, hogy ezt rendbe fogják tenni, és korlátozni fogják a bevándorlás mértékét. Ugye ehhez képest gyakorlatilag rekordméretű lett a bevándorlás mértéke a konzervatív kormány végére, amelynek köszönhetően sikerült is nekik egy hatalmas vereséget szenvedni, és ugye most helyi választások voltak, illetve voltak választások Skóciában és Walesben. Ugye helyi választásokat alapvetően nem egyszerre tartanak, tehát az Egyesült Királyságban régióként vannak ezek a választások, tehát most nem minden körzetben volt választás, tavaly is volt egyébként egy helyhatósági választás, ahol egyébként szintén nagyon jól szerepelt a Nigel Farage pártja a reform, tehát arra is tudunk majd egy kicsit beszélni. Akkor egyébként sokkal több konzervatív, tehát inkább konzervatívra hajló település, illetve régió volt abban a választási évben. Ebben a választási évben sokkal több munkáspárti, vagy inkább balra hajló terület volt a választásnak a térképén. Tehát ennyiből érdekes, hogy egy évvel ezelőtt nem buktak akkorát, most viszont igen, hiszen most sokkal több olyan körzet volt, ami itt egyébként nekik kellene volna megvédeniük. Ez érdekes, ugye magyar szempontból, mert nálunk ugye egyszerre vannak a helyhatósági választások. És ami még érdekes, ugye az, amit említettünk, az a skóciai és a walesi helyi parlamenti választások, ugye Nagy-Britanniában 1999 óta van skót, walesi és északír parlament, ezeknek is vannak ugye választásaik. Itt egy kicsit érdekes, mert az eltérően a brit parlamenti választásokra itt nem csak egyéni körzetek vannak, hanem itt vannak pártlisták is. És ezért is érdekesek itt az eredmények, hiszen itt tudott erősödni néhány kisebb párt, mint például a zöld párt is, hiszen arányos a választási rendszer, és nem van egy arányos része is a választási rendszernek, és nem csupán egyéni választási közvetítés. Ilyen értelemben azok kicsit jobban hasonlítanak a magyarra, bár nyilván az elszámolási rendszer az egy kicsit más, de annyiból hasonlít a magyarra, hogy egy vegyes választási rendszer van, tehát nem egy tisztán mondjuk pártlistás, mint néhány európai országban, és nem is egy tisztán egyéni, mint mondjuk a brit parlamenti választásokon.
1: Hát nézzük meg, hogy a briteknél a belpolitikát azt mennyire határozza meg a Brexit. Hiszen azt látjuk, hogy a Brexit óta rendkívül gyorsan cserélődtek a miniszterelnökök, és azért valljuk be, hogy ez a folyamat is vezetett odáig, hogy két éve győzni tudott a munkáspárt.
0: A Brexit egyébként továbbra is befolyásolja a folyamatokat. Érdekes látni azt is, hogy például a Nigel Farage pártja sokkal jobban szerepelt azokban a területeken, ahol a lakosság több mint 60%-a támogatta a Brexitet, míg alacsonyabban szerepelt nagy átlagban azokon a területeken, ahol a lakosságnak mondjuk a kevesebb mint 40%-a támogatta a Brexitet. Tehát továbbra is egy meghatározó törésvonal ez a brit politikában. De amiatt is egyébként, mert ha belegondolunk, nyilván nagyon sok mindenről szólt a Brexit, tehát a szuverenitásról, egyéb dolgokról, de a fő kérdés azért az átlag választóknak az a bevándorlás volt, amit említettem korábban is, hogy a bevándorlás továbbra is egy nagyon meghatározó része a brit belpolitikának, amit se a konzervatív párt, se a munkáspárt nem tudott rendesen kezelni, és ezért van a továbbra is feszültségek. amiket most ugye úgy tűnik, hogy a Nigel Farage pártja tud felhasználni arra, hogy növelje a támogatottságát. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan probléma, amire a brit választók mind a Brexit alatt, mind további parlamenti választásokon több esetben is azt mondták, hogy nem szeretnének több bevándorlást. Hogyha megnézzük a felméréseket, ott is egyértelműen az egyik legfontosabb probléma a bevándorlás, ezének a kezelése, és ezt nem sikerült egyik nagy hagyományos parlamenti pártnak sem kezelnie, se a konzervatívoknak, ugye 2024 előtt, se abban az elmúlt két évben a munkáspártnak. Nyilvánvalóan várató volt, hogyha a konzervatívoknak nem sikerült, akkor a munkáspártnak még nehezebb lesz, hiszen a párt sokkal megosztottabb a bevándorlás kérdésében, mint a konzervatívok. Emellett nyilvánvalóan fontos kérdések vannak még, ugye a gazdaság helyzete, a energia árak sokkal magasabbak, mint korábban, tehát vannak ilyen úgymond mindennapi megélhetést érintő kérdések is, de azt látjuk, hogy a Brexit továbbra is fontos meghatározó tényező, különösképpen tényleg nyilván a gazdasági helyzet miatt is, de elsősorban a bevándorláshoz fűződő attitűdök kapcsán is. És ugye az is érdekes, hogy arról is beszéltünk, hogy a zöld pártnak a támogatottsága is nőtt, és a zöld párt támogatottsága kifejezetten olyan területeken nőtt elsősorban, Londonban, illetve bizonyos nagyvárosokban, ahol vagy nagyon magas az iskolázottságnak az aránya, vagy nagyon magas a bevándorlóknak az aránya. Tehát úgy tűnik, hogy a munkáspárt egyébként a bevándorlók körében is veszített népszerűségében, hiszen azok viszont elkezdtek elmenni a zöld párt felé, míg ugye a bevándorlásra szkeptikusabb, alapvetően inkább idősebb fehér lakosság, a főleg a vidéken, illetve Észak-Angliában, az pedig ugye kiábrándulva sok egyébként ezek közül korábban munkáspárti szavazó volt, de már a Brexit körül kiábrándult a munkáspárttól, és elindult a konzervatív párt felé, viszont most úgy tűnik, hogy mivel a konzervatív párt sem sikerült, sem tudott megoldást találni a bevándorlásra, elindult a reform párt felé.
1: És hát ugye régen úgy tekintettünk a brit politikára, ami egy klasszikus két pártrendszer mentén működik, de hát ha már itt említette a zöldeket is, most már azt látjuk, hogy öt párt is jelentős támogatással rendelkezik.
0: Igen, ugye sokan beszélnek a brit választási rendszernek a teljes átalakulásáról. Én azért nem vagyok ebben teljesen meggyőződve, hiszen a brit, ahogyan beszéltünk is róla, maga a parlamenti választási modell, az inkább ugye egyéni választókerületekből áll, tehát sokkal inkább kedvez annak, hogy az emberek azok egy-két pártra szavazanak, mint sok párt. Tehát alapvetően inkább ugye a pártlistás rendszerek azok, amik kedveznek a sok pártiságnak, míg az egyéni választókerületekben ugye például az Egyesült Államokban tovább is ezért két párt a meghatározó, és ezért volt az olyan sokáig, hogy az Egyesült Királyságban is főleg kettő, két és fél párt volt a meghatározó. Hát én nem vagyok benne biztos, hogy egy következő parlamenti választáson is ennyire sikeresen tudnak lenni kisebb pártok, ami ugye felveti a kérdést a Reform UK és a konzervatív párt felé is, hogyha valamilyen megállapodás nem sikerül, akkor könnyen lehet, hogy megosztódik úgymond a jobboldali szavazat. Ez ugye nyilván probléma lehet a munkáspárt számára is a zöldek feltörésével, illetve ugye a liberális demokraták is, bár nem szereztek hatalmas előretörést a választáson, továbbra is meg tudták őrizni azért a helyeiket bizonyos területeken, tehát hogy annak ennyire sokan beszéltek, hogy a liberális demokrata pártnak lehet, hogy nincs jövője, nincs lehetősége arra, hogy megmaradjon ebben a választási rendszerben. Egyelőre úgy tűnik, hogy stabilan tudja hozni azt a támogatottságot, amit az elmúlt években. Tehát lehet amellett érvelni, hogy nagyon megosztódnak a választók, és emiatt egyik nagyobb pártnak sem jó a helyzete. De én továbbra is azt gondolom, hogy ha kiélezett verseny van, és tényleg ugye egyéni választókerületek, ott nem vagyok benne biztos, hogy a kis pártok a végén tudnak olyan sikereket elérni, mint ebben a helyhatósági választásokon, aminek ugye más a tétje, illetve mint mondjuk Skóciában vagy Walesben, ahol ugye nem egy tisztán egyéni választókerületi rendszer, hanem egy vegyes választási rendszer. Tehát ez egy érdekes kérdés lesz a következő éveknek, de nem vagyok benne biztos, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg teljesen át fog alakulni a brit választási rendszer, és mondjuk 4-5 párt tartósan meg tud maradni. Lehet, hogy inkább abban az irányban megyünk, hogy a hagyományos pártok fognak problémába ütközni, és hogy új pártok jelennek meg helyettük, akik átveszik az ő hagyományosan fontos szerepüket. Nyilván ezt nem tudjuk előre még megjósolni, ugye erre ennek egyelőre a Reform UK-nek van a legjobb esélye, hogy mondjuk a konzervatív párt meghatározó befolyását átvegye a következő években, jobb esélyt látok rá, mint mondjuk a zöld párt esetében és a munkáspárt esetében. De én azt gondolom, hogy hosszú távon inkább ilyen tendenciák lesznek megfigyelhetőek, mint az, hogy mondjuk 4-5 párt fog versenyezni egymással, mert egyszerűen a választási rendszer nem annak kedvez.
1: Mi okozta ez a két évnek ezt a sikertelenségét akkor, amikor a társadalmi felhatalmazás viszont nagy volt mögötte, vagy ha nem is a társadalmi felhatalmazás, de a mandátumok száma az biztosan.
0: Így van, az kétségtelen, hogy tehát rekord parlamenti támogatottsága van a brit munkáspártnak, tehát alapvetően az ember arra számított, hogy egy sokkal erősebb kormányzást tud végigvinni a brit munkáspárt. Én azt gondolom, hogy egyrészt Keir Starmer gyenge vezető, tehát egy alapvetően kicsit kiforbálatlan, kiforratlan vezetőről van szó, aki nem biztos, hogy végig tudja vinni az akaratát a parlamentben, annak ellenére, hogy kényelmes többsége van a parlamentben. Ugye ezt most látjuk is a választások után, hogy sokan el ne fordultak már most. Tehát alapvetően egy gyenge kezdő vezetőként van elkönyvelve, aki nem biztos, hogy fel van készülve a kihívásokra. Emellett nyilvánvalóan a gazdasági környezet nem kedvezett, ahogyan egyébként nem kedvezett a legtöbb európai ország vezetőjének sem. Tehát az elmúlt, nem tudom, 4-5 évben az európai gazdasági környezet Nagy-Britanniában különösképpen nem volt jó, de egész Európában nem a legkedvezőbb volt. Tehát ugye ezt láttuk sajnos Magyarországon is, de akár Németországban is. Tehát egy alapvetően nem kedvező nemzetközi gazdasági környezet van, ami mondjuk egy kipróbált, ügyes vezetőnek is valószínűleg problémákat okozna, de egy nem kipróbált, nem kivezetten ügyes és karizmatikus vezetőnek ez még nagyobb problémát jelenthet. Emellett, hogy nem ítettem a párt, valamelyest megosztott, tehát ugye a munkáspárt az története folyamán elég sok irányváltást véghez vitt. Ugye a 80-as években nagyon erősen baloldaliak voltak, akár még majdhogy nem kommunista elhajlások is voltak, ezért is voltak annyira népszültenek a 80-as években. Később Blair alatt ugye olyan bementek középre, egy gyakorlatilag nagyon centrista liberális kormányzás volt, és ugye utána pedig a 2010-es években keresték magukat. Itt is voltak ugye inkább baloldali, inkább jobboldali fordulatok. A Kirstenner az egy inkább talán centristább jobboldali fordulat, de a pártnak van nagyon erős baloldali eleme is, illetve vannak ugye erős progresszív elemek is, akik inkább ugye a bevándorló közösségekből jönnek, fiatalok, akik pedig sokkal inkább a progresszív ideológiát szeretnék megvalósítani, és ezeket a különböző frakciókat a párton belül összetartani azért nem egyszerű, és azt gondolom, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy az elmúlt két évben nem voltak képesek jelentős előadást elérni olyan kérdésekben, mint például a migráció, ahol tényleg a párt megosztott, hiszen vannak olyan részei, akik egyébként támogatják a bevándorlást, nem látnak benne semmilyen problémát, míg ugye a jobb szárny azok látják, hogy van egyfajta elégedetlenség, különösképpen a hagyományos baloldali választók körében, és hogy ezeket olyan vissza kéne szerezni. Tehát van egy megosztottság, ami miatt nehéz a kormányzás, annak ellenére, hogy egyébként tényleg kényelmes többsége van a parlamentben. És ugye ezt láttuk is egyébként a konzervatívok kapcsán is, hogy ott is olyan nehezen tudtak előre haladni bizonyos társadalmi kérdésekben. Ugye még érdemes megemlíteni, hogy azért a brit közigazgatás is máshogy van felépítve, mint mondjuk más európai országokban, tehát nagyon erős jogosítványai vannak a közigazgatásnak, és olyan sokszor nehéz is átverni magán a közigazgatáson a törvényeket. Ugye talán a leghíresebb példa erre a Yes Minister sorozat, ami ugye a 80-as években járt, de alapvetően nem változott sokat, tehát sok esetben maga a közigazgatás is próbál gáncsolni, vagy nem segíti a kormányokat, és a közigazgatás maga is egyébként, ezt nyilván a konzervatívok kritizálták sokat, és ez nehéz megfogni, mennyire igaz, de kétségtelenül valószínűleg progresszívebb, mint a brit lakosságnak a többsége. Tehát valószínűleg a közigazgatásban lévő ellenállás is megfigyelhető, és szinte, hogyha nem egy erős vezetőnk van, akkor a közigazgatás is jobban vissza tudja tartani a különböző reformtörekvéseket.
1: Na, hát a BBC értesülései szerint ma várhatóan megindul a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Na, erről mit kell tudni? Egyáltalán milyen ez a folyamat, vagy kik lehetnek azok, akik váltják, hiszen azt a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ő nem szeretne lemondani, úgy gondolja, hogy az ország stabilitását nem az ő lebonásra fogja majd biztosítani.
0: Így van, ugye nem említettük, nagyon nagy a munkáspárti képviselők száma a parlamentben, tehát hogy most nagyjából ilyen 80 képviselőről beszélünk, aki jelezte azt, hogy támogatna esetleg egy indítványt a Keir Starmer ellen, tehát ez nem lesz elég ahhoz, hogy ez sikerüljön. Ugye a probléma a brit rendszerrel az, hogy alapvetően csak az lehet miniszterelnök, aki egyébként tagja is a parlamentnek, tehát ezzel már kilövünk pár lehetséges jelöltet a versenyből, hiszen olyan nem tud lenni, akinek nincsen parlamenti mandátuma. Ugye ezzel gyakorlatilag az egyik legjelentősebb jelöltet, Andy Burnhamet, aki ugye polgármester Manchesterben, tehát őt nagyon népszerű jelöltnek tartják, de emiatt ő nem tudna például jelenleg miniszterelnök, hiszen nincsen parlamenti mandátuma. Ugye emiatt beszélnek arról, hogy adott esetben West Streeting lehet esetleg egy jelölt, aki ugye most jelenleg a egészségügyi miniszter, de ő nem kifejezetten népszerű a pártban, ugyanis a párt jobb szélét képviseli, tehát őt inkább egy jobbra húzó parlamenti képviselőnek tartják, tehát neki lehetnek a jobb esélyei, de nem kifejezetten népszerű a párt tagjainak körében, ami problémát jelenthet a jövőben, és ugye ami igazán problémás az az, hogy alapvetően, hogyha egy bizalmatlansági indítványt csinálnak a miniszterelnök ellen, akkor nagyon könnyen vezethet annak a sikertelensége, vagy nagy sikeressége, akár előrehozott választásokhoz is. Hiszen egy ilyen bizalmatlansági indítványnál, hogyha valaki mondjuk bármilyen kormányzati pozíciót tölt be, jelenleg a brit munkáspárt kormányzásában, annak elvileg le kéne mondania, hogyha a miniszterelnök ellen szavaz. Tehát van egy erős mandátum a miniszterelnöknek, és ugye emiatt valamelyest, hogy is mondjam, elriaszthat bizonyos parlamenti képviselők, akinek van bármilyen, tehát itt ugye azért nem olyan, mint a magyar rendszer, tehát gyakorlatilag a briteknél az államtitkároknak a többsége is a parlamentből jön, tehát akár az államtitkárok, ugye miniszterelnök is a pozíciói elveszhetnek egy ilyen indítvány kapcsán, amit nem biztos, hogy mindenki bemer vállalni, illetve azt meg különösképpen nem, hogy adott esetben ez mondjuk előrehozott választásokhoz vezessen, hiszen ugyan beszéltünk róla, most nagyon kényelmes többsége van a brit munkás pártnak a parlamentben, viszont ha most lennének előrehozott választások, akkor nagy valószínűség szerint egy hatalmas bukás lenne a munkáspárt számára. Tehát nagyon kicsi mesdjén tudnak mozogni most a munkáspárti képviselők, hogy úgy tudjanak megszabadulni Keir Starmertől, hogy abból ne legyen ott esetben előrehozott választás. És pont emiatt én nem tartom feltétlenül nagy esélyét, nem látom nagy esélyét annak, hogy a Keir Starmert egyébként a következő párt helyettében meg tudják buktatni, hiszen nincs olyan jelölt, aki kifejezetten népszerű lenne, és tudna a helyére kerülni, másrészt pedig nem említettem, én azt gondolom, hogy nagyon nagy esélye van arra, hogyha ez rosszul megy, akkor annak előrehozott választások lehetnek a végeredménye, amit viszont a párt nem szeretne, hiszen abból valószínűleg nem tudnának kijönni jól.
1: Nagyon érdekesség, vagy különleges helyzet az Nagy-Britanniában, amit tegnap láttunk, hogy a harmadik Károly király nyitotta meg a parlamenti ülésszakot, de amit ő ott elmondott az ülésszak nyitányaként, azt egyáltalán meg tudja a jelenlegi kormánya valósítani. Ugye a közel-keleti konfliktusra ő is felhívta a figyelmet. Elmondta, hogy ez próbára teszi az ország energia, védelmi és gazdasági biztonságát. Ő azt mondta, hogy erre a kormány határozottan fog reagálni, és hogy arra törekszenek emellett, hogy igazságos országot teremtsenek mindenkinek. És emellett említette az ország megbonthatatlan szövetségét a NATO-val is, és azt is, hogy az európai partnerekkel jobb viszonyra törekszik, de képes-e ezt egy ilyen, hát nem tudom, hogy nevezhetjük-e jelen pillanatban instabil kormányzatnak, de ezt a jövőképet megvalósítani?
0: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát a probléma az, hogy tényleg nagyon gyenge a brit munkáspártnak a kormányzó képessége, és ezt tényleg én arra vezetem vissza, hogy a párt megosztott maga, és ugye igazából ezt láttuk sajnos a konzervatív pártnak az utolsó néhány évében is, ugye ott is egyébként nagyon erős felhatalmazás volt, egy nagyon kényelmes parlamenti többség, mégis nagyon nehezen tudta kormányozni és keresztülvenni dolgokat. Alapvetően egy megosztott társadalomról van szó Nagy-Britanniában, amit ugye a Brexit COVID-nek a kezelése nem segített, és emiatt látom azt, hogy a két hagyományos párt nem nagyon találja a helyét ebben az új megváltozott rendszerben, és nem tudják a különböző frakciókat összeegyeztetni, és egyfajta egyenes irányba vinni. Emiatt lehet az egyébként, hogy a jövőben tényleg mondjuk az új pártok meg tudnak erősödni, és nagyobb szerepet vállalni, hiszen ők sokkal szegmentáltabban egy bizonyos, hogy is mondjam, választói réteget, vagy egy bizonyos politikai elvárást tudnak becsatornázni. Ez különösképpen ugye a Reform UK-ra igaz. Tehát én nem, sajnos nem látom azt, hogy a jelenlegi vezetéssel a munkáspárt jelentősen tudná növelni a lehetőségét, és nyilván emiatt ismerül fel az, hogy meg kéne szabadulni a jelenlegi vezetéstől, csak azt se látom, hogy mondjuk egy új vezetés sokkal sikeresebb tudna lenni ebben, tehát nem látom azt a vérfrissítést, azt az erőt a brit munkáspárt köreiben, akik ezt mondjuk végig tudnák vinni, sajnos ezt nem látom egyébként a brit konzervatív pártnál sem, tehát ott is ugye ott is felmerült egyébként, hogy a jelenlegi vezetőtől meg kell szabadulni, és egy új irányba vinni a pártot, de ott se igazán látom azokat a személyeket, akik, hogyha ez megtörténik, akkor a pártot tényleg erővel és úgymond magabiztossággal el tudnák vinni egy bizonyos irányba, és ezt sajnos a munkáspártnál sem látom. Jelenleg számomra egyértelmű, hogy a legnépszerűbb és legkarizmatikusabb vezető az Egyesült Királyságban az Nigel Farage, hogy ő ebből mit tud majd profitálni, és ugye ott is ez egy probléma, hogy ha adott esetben vele bármi történik, akkor nincs mögötte olyan erő még abba a pártba se, aki esetleg a helyét át tudja menni, tehát ez náluk is azért alapvetően egy rizikófaktor tud lenni, de Nigel Farage kivételében én nem látok most a brit politikai palatán olyan szemét, aki elég karizmatikus lenne ahhoz, hogy adott esetben komolyan át tudjon venni reformokat a brit közigazgatáson és a brit rendszerben.
1: Ugye talán a műsor elején fogalmazott úgy, hogy a Brexit hatásairól nem lehet múlt időben beszélni, hiszen azok még jelen pillanatban is meghatározzák. Ugye a brit gazdaság továbbra is gyenge. Vannak olyanok, akik szerint rossz ötlet volt kilépni az Európai Unióból, továbbra is határozottan jól látható azoknak a tábora, akik azt mondják, hogy a Brexit az egy jó döntés volt, de nem mehetünk el Ursula von der Leyen közös piachoz való hozzáférése kapcsán kínált, hát nem is tudom, a kuhoz, hiszen ő azt mondta, hogy Brüsszel svájci mintára engedné hozzáférni Nagy-Britanniát az uniós közös piachoz, és azért valljuk be, hogy ez óriási felháborodást keltett, hiszen egy nagyon nagy összeget mondott, évi 1 milliárd fontot kérne egy ilyen megállapodásért. Na ehhez hogy állnak Nagy-Britanniában?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy megosztott kérdés, és ugye ebbe is igazából a Brexitnek a hatásvérében azért is állnak, vagy élnek velünk továbbra, hogy mert nem tudták megoldani ezeket. Tehát a Brexit az egy felemásan sikeredett megállapodás volt. Ugye azt láttuk, hogy alapvetően meglepte az akkor kormányzó konzervatív pártot is, tehát nem számítottak arra, hogy a Brexit népszavazás végül sikeres lesz. És ez gyakorlatilag végigkísért az utána lévő tárgyalási folyamatot, instabilitás volt, és a maga a megegyezés egy kifejezetten gyengén sikerült, a véleményem szerint legalábbis. Tehát ahhoz képest, hogy a Nagy-Britannia milyen gazdasági erővel rendelkezett, és milyen alkut tudott volna az esetben kicsikarni magának, vagy egyébként, amit ugye meglepetéssel kicsit, de akár Trump-al szemben is tudott érvényesíteni a jelenlegi kormányzat, amikor a Trump-al való gazdasági megalapodásokról volt szó, és amit az Európai Unió például nem tudott Trump-al szemben érvényesíteni, pedig egy sokkal nagyobb gazdasági blokkról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy abban a tárgyalási folyamatban a brit kormány pártok, vagy a brit kormánypárt elszámolta magát, és igazából nem mert elég határozott lenni, és egy olyan megállapodást született, ami ugye továbbra is folyamatosan problémákat okoz, például a ír-északír határ kapcsán, ami ugye oda vezethet hosszú távon, adott esetben Észak-Írországot el is veszíti az Egyesült Királyság, hiszen olyan gazdasági problémák vannak ott, amik inkább abban az irányban mutatnak, hogy a két területnek egyesülnie kéne, hogy megoldják ezeket a problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos nem jól lett kezelve a Brexit, és ezért is élnek tovább ezek a feszültségek és problémák. A a bevándorlásról már beszéltünk, ami egyértelműen nagyon fontos célja volt a Brexitnek, és ugye semmi nem történt vele, de gazdaságilag is azt gondolom, hogy ha a Nagy Egyesült Királyság egy sokkal határozottabb, egyértelműbb politikát folytatott volna, ugye nagyon sokáig beszéltek arról, hogy a brit kormány akár hajlandó elfogadni egy úgynevezett no deal Brexitet, ami ugye azt jelentette volna, hogy nincs semmilyen megállapodás az EU-val, és megy minden, ugye hogyan megy minden, úgyhogy nem lett volna az Egyesült Királyság része az EU-nak. Nyilván ez nem feltétlenül lett volna egy jó megoldás, de én azt gondolom, hogy ha ehhez következetesen tartották volna magukat a tárgyalások során, hogy ők ha akár hajlandóak ezt a lépést is megtenni, a végén valószínűleg egy jobb megállapodást tudtak volna szerezni. Ugye a brexit gazdasági hatásai nehéz egyébként megvizsgálni ezt, mert én azt gondolom, hogy azt mindenki tudta, hogy rövid távon ennek nem lesz jó hatása a brit gazdaságra, viszont hosszú távon lehetnek egyébként előnyei a szuverenitás visszaszerzésének. Ugye Nagy-Britanniának azért van egy globális pozíciója, volt gyarmatokkal van egy olyan különleges kapcsolat, ami mondjuk sok európai országnak nincs. Ahogyan említettem, hogy az Egyesült Államokkal is egy jobb megállapodást tudott tető aláhozni, mint az Európai Unió. Hát azt gondolom, hogy hosszú távon nem feltétlenül lesz a Brexit gazdaságilag rossz Nagy-Britanniának. Ugye ez attól is függ, hogy ezek a beszélgetések az Európai Unióval, hogy alakulnak, de az biztos, hogy a brit lakosság többsége nem támogatja azt, amit Ursula von der Leyen letett az asztalra, és azt gondolom, hogy ha a munkáspárt ebbe az irányba megy el, akkor az még tovább fogja növelni az elégedetlenséget velük szemben, és ezért nem gondolom, hogy egy ilyenfajta megalapodás irányába fogunk haladni. Nyilván nem lehet semmit se kizárni, és a munkáspárt egyébként korábban említette is azt, hogy szeretnének valahogyan akár közelebb együttműködni az Európai Unióval, és ugye azt se vetették el, hogy adott esetben a Brexitet visszacsinálják, de én nem gondolom azt, hogy ebben a helyzetben reális szenárió az, hogy ezt meg tudják lépni, hiszen egyszerűen nem eddig nagy a támogatottságuk.
1: Hát azt hiszem, hogy elég átfogó képet kaptunk most arról, hogy mi is zajlik Nagy-Britanniában. Nagyon szépen köszönöm Kis Istvánnak, hogy ebben a szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlős Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! Megtörtént a minisztériumi átadás-átvétel, teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a miniszterelnökség épülete előtt közölte, Pintér Sándor volt belügyminiszter, azonnali és teljes vizsgálatot kért önmaga ellen, és ez meg fog történni. Hozzátette, a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, de velük kapcsolatban is lesz vizsgálat. A kormányfő közölte, hogy az átadás átvételen az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, Orbán Viktor volt miniszterelnök, nem volt ott. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás átvételt követően. Elmondta, hogy az összeget a kormányzat fogja elutalni a megjelölt alapítványnak. Hozzátette, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utalják azt. Tovább emelkedik a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma. Legalább 7 meghaltak, köztük egy gyermek is. A sebesültek száma meghaladja a 40-et. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint legalább 20 embert tartanak eltűntként nyilván. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területeken áramszünet van. Holnapra gyásznapot hirdettek Ukrajnában. Lemondott a lett miniszterelnök, miután az általa vezetett hárompárti koalíció egyik tagja kilépett a kormányból. Ezzel a koalíció elvesztette parlamenti többségét. Evika Szilina és a kilépett progresszívok párt viszonya azután romlott meg, hogy nemrég 2 eltévedt ukrán drón berepült Oroszország felől és felrobbant egy olajtároló létesítményben. A hadsereg azonban nem észlelte az incidenst. Emiatt a védelmi miniszter lemondott, majd pártja kilépett a kormánykoalícióból. Idehaza megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni központi védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységeken felüli intézkedéseket vezetett be, céljuk, hogy az elérhető vízkészletek a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti felén többfelé feltöltődött, és hamarosan az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik, írta a Hungaromet. A 60 cm-nél mélyebb réteg főként az Alföldön kritikusan száraz. A következő egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti eső, így helyenként a talaj mélyebb rétege is töltődni fognak. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdett versenyt a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. A nyertes iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. És végül az időjárásról. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 18 és 25 fok között várható, a délkeleti tájakon lesz melegebb. A híreket Polyák Adrián szerkesztette, Ciprus Évát hallották, krónikával legközelebb majd 20 órakor várom önöket. 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
1: Hogy áll össze egy személyszállító gőzös? Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
0: A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bak Anita. A magyar lóversenysport nemzetközi hírű fellegvára volt. Kis Newmarketnek hívták, még az angolok is. A Monarchia 15 versenytelepéből 11 itt volt az aranykorban. A tatai lóversenysportról a legújabb kutatások tükrében, a Regényes Történelem műsorában, pénteken este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
2: Jó estét kívánok, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok, a mai este házigazdája, a vendégem pedig professzor dr. Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsésztudományi karának dékánja.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Nagyon sok hír volt a Pázmány bölcsészkarával kapcsolatban az elmúlt időszakban, az Egyesült Államok vonatkozásában. Nagy hírei vannak a Pázmány bölcsészkarának, együttműködés kialakulásáról, gyümölcsöző kapcsolatról tudsz beszélni, és hát Magyarországon is, mint minden más uniós országban nyilván egy egyetemi kapcsolatrendszer valahogy az egyetem értékét is meghatározza, hogy mi is ez a megállapodás, és kérlek vázolt föl, hiszen aztán majd ebből építjük fel a beszélgetést. Nyilván a katolikus értékek és a keresztény értékrend szerepet fog játszani, ezzel nem árulunk el nagy titkot így az elején.
3: Valóban én sem szeretném, vagy nem gondolnám, hogy helyes lenne, hogyha ez a beszélgetés egy egyszerű pázmány reklámnak tűnne, azzal együtt egyébként, hogy valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mennyire népszerű a karunk. Az összes országos jelentkezési szinten a karok között az első-második helyet szoktuk elfoglalni, ami egyrészt büszkeség, másrészt viszont azért annyiban is lényeges, hogy van egyfajta morális alapunk arra, hogy nagyon világosan megfogalmazzuk a katolikus tanítás alapértékeit. Ez az alapvető küldetésünk. Néhány évvel ezelőtt volt az egyetemünkön Ferenc pápa, aki külön felhívta a figyelmet arra, hogy katolikus egyetemként harmonikusnak, tudást nagyon jó szintetizálónak kell lennünk, és különösen is a remény laboratóriumának kell lennünk. Egy ilyen nehéz időszakban, amikor nagyon-nagyon súlyos kihívásokkal nézünk szembe, hihetetlen erős küldetés ez, hogy hogyan tudunk a remény laboratóriumai lenni, és a másik oldalról pedig nekünk egy nagyon erős megerősítés, nagyon erős pozitívum az, hogy ennyire sokan érdeklődnek az egyetemünk, illetve ezen belül a karunk iránt is. Talán ennek a lendületnek az eredménye az, hogy az amerikai kormány, illetve a magyar kormány között létrejött egy megállapodás, aminek az lett a gyümölcse, vagy legalábbis egyik gyümölcse, hogy $1 millió értékben támogatják az amerikai katolikus egyetem, ez a Washington DC-ben lévő amerikai katolikus egyetem és a Pázmány Péter katolikus egyetem közös kutatását a mesterséges intelligencia és az etika témakörben.
2: Mesterséges intelligenciával professzor egy olyan ajtót nyitottál ki, amelyet nyilvánvalóan nem tudunk anélkül szemlélni, tekintettel arra, hogy alapvetően az oktatás belső struktúráját, a hallgatók önállóságát, bizonyos értelemben a plagizáláshoz való közelítést is alapvetően felforgatja a mesterséges intelligencia jelenléte. Ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy a Pázmány nem csak hogy tartja, figyeli a trendeket, hanem az élükre is kíván állni, különösen ezzel a megállapodással?
3: Igen, és nem csak magyarországi viszony, hanem tényleg globálisan szeretnénk ennek az élére állni, aminek talán az is alapot ad, hogy 14. Leó pápa is nagyon élénken érdeklődik a téma iránt, szinte heti gyakorisággal jelennek meg ebben a témában vatikáni megnyilatkozások. Ez aláhúzza azt, hogy mekkora jelentősége van ennek a kérdésnek. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy plagizálnak-e a hallgatók, hanem arról például, hogy lesz-e magyar nyelv. Ezzel kapcsolatban azt szoktam emlegetni, hogy talán valamennyire közismert, hogy a Káldi féle, tehát a katolikus bibliafordításnak most van a 400. évfordulója. 1626-ban került nyomtatásba ez a katolikus bibliafordítás, és ahogy ezek a bibliafordítások meghatározták a beszélt nyelvet, meghatározták a gondolkodásmódot, hogy másként gondolkodik, bizonyos esetben talán még beszél is egy picit a protestáns és a katolikus, pláne a teológián belül mondjuk, de úgy általában is. Ugyanígy egy nagy fordulóhoz érkeztünk el most, és a mesterséges intelligencia lesz majd az, amelyik meg fogja határozni a gondolkodásmódunkat és a nyelvünket. És nagyon nem mindegy, hogy ez a mesterséges intelligencia ez valamiféle angol szöveggel, ráadásul mondjuk kétes értékű angol szöveggel került feltanításra, vagy pedig képesek leszünk egy saját rendszert, egy saját magyar nyelvű, magyar kultúrára fókuszáló rendszert összerakni. Ez is egy lényegi szempont nekünk magyaroknak is, de egyébként minden egyes saját nyelvet beszélő csoportnak, saját kultúrát hordozó csoportnak lényegi kérdés az, hogy milyen mesterséges intelligencia nagy nyelvi modult használ. És amit fontos még hangsúlyozni, amit egyszer beletettek ezekbe a nagy nyelvi modellekbe, azt már többet nem lehet belőle kiszedni. Tehát ha már egyszer rosszul kezdtük el a megtanítást, akkor az mindig benne marad, és soha nem fogjuk tudni megmondani, hogy mikor kerülnek elő ezek a rossz tartalmak.
2: Adódik a kérdés szerintem sok hallgatóban is, hogy alapvetően értéktagadó, nihilista, üres, számítógépes, mert hogy még ez egy régi kifejezés, de talán adekvát itt rendszer, hogyan tud értéket közvetíteni, hogyan tud valamiféle olyan többlet tartalmat megjeleníteni a felhasználó számára, amely alapján nem lesz ő maga is végső soron egy értéktagadó, nihilista, alapvetően minden hagyományos, tradicionális értéktől távolálló személyiség, ha folyamatosan egy gép szocializálja, tanítja az embert, akkor le is tudja könnyen szoktatni azokról a gyökereiről, vagy a gyökerekhöz való kapcsolódásról, amely mégiscsak az ember sajátja volt évszázadokon keresztül. Ezt a kihívást fel lehet oldani egyáltalán?
3: Ez nagyon fontos, az a mondat, hogy üres gép. Tehát a gépnek magának nincsen erkölcse, nincsen akarata. Esetleg tudja szimulálni, hogy van neki, de valójában nincs ilyen. Ami a gépben van, az az anyag, amivel tanítják, illetve azok a szabályok, amelyekkel korlátozzák, hogy milyen kimeneti eredményt produkálhat. Azért nagyon veszedelmes a mesterséges intelligencia, mert pontosan nem tudjuk, hogy mi történik benne. Valamennyire persze tudjuk szabályozni a kimeneti eredményt, de úgy tűnik, hogy 100%-osan sosem lesz ez sikeres, tehát a szabályok ellenére kaphatunk különböző kimeneti eredményeket. Ezt a kockázatot próbáljuk kezelni azzal, hogy igyekszünk egységes etikai minimumokat meghatározni, nem a gép számára, hanem azok számára, akik ezt a gépet tanítják, akik ezt a gépet programozzák, illetve akik ezeket a termékeket piacra hozzák. Itt nagyon komoly felelősség van. Hallottunk arról, hogy napi szinten kérdés most, hogy autonóm fegyverekbe ezeket a mesterséges intelligenciákat lehet vagy nem lehet alkalmazni. A katonák dolga, hogy megmondják, hogy ezek használhatók-e, vagy pedig a felelős mérnököké, illetve a termékkészítőjé, akik tudják pontosan, hogy miről van szó. Ezek nyitott kérdések, ami a feladatunk, hogy ezen a területen próbáljunk meg etikai minimumokat meghatározni. Ráadásul olyanokat, amelyek globálisan érvényesek, de természetesen mi a küldetésünk alapján leginkább a keresztény valóságra fogunk fókuszálni, meggyőződve abban, hogy ezek az értékek, ezek univerzális értékek egyúttal.
2: Professzor úr, te hogy látod, hogy a számon kérhetőség szempontjából, a felelősségi kérdések, amelyet szóba hoztál szempontjából, hogyan fog változni a világ, hiszen amikor egy tanácsadó egy pénzügyi javaslatot tesz egy banki ügyfélnek, és az a javaslat rossz vagy kárt okoz, akkor van kit felelősségre vonni, legalább szóban elszámoltatható az érintett. Hogyha ad egy olyan tanácsot a mesterséges intelligencia, illetve bármelyik chatbot egy diskurzus végén, hogy akár mondjuk az öngyilkossággal is próbálkoz meg, majd nincs értelme az életednek, vagy valami hasonló kijelentést tesz, és ezt átfordítja a felhasználó egy konkrét életelleni lépéssé, most nyilván egy nagyon drasztikus példát hoztam, akkor lehet-e felelőssé tenni mondjuk a webfejlesztőt, vagy az AI fejlesztőt, vagy bárkit, vagy innentől a felelősségi kérdések elmosódnak, de ha maradunk a pénzügyi tanácsnál, és elúszik a vagyonunk egy chatbot tanács alapján, akkor azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk az ostobák, hogy hallgattunk rá, és akkor valójában oda jutunk el, hogy ez egy egyoldalú dolog, tehát nekünk vannak jogaink és kötelezettségeink, de a chatbotnak, az AI-nak, a mesterséges mesterséges intelligenciának viszont nincsenek számon kérhető kötelezettségei. Ugye ezzel a jogalkotó szerinted, professzor, tud valamit kezdeni a jövőben?
3: Szerintem kezd is egyébként, tehát hogy pontosan ezek az öngyilkosságra buzdítások azok az események, amelyek bíróság elé is kerültek, és a bírósági gyakorlat egész biztosan meg fogja találni a felelősöket. A másik pedig az, hogy etikai alapelv is, hogy minden gépi működés mögött kell, hogy legyen valamiféle személyes felelősség, valamiféle emberhez köthető felelősség. Meg vagyok róla győződve, hogy ez is egy olyan minimum, ami egész biztosan végig meg fog maradni. Én az igazi veszélyt azt egyel odébb látom. Ott, amikor a gépek saját maguknak fognak rendszereket teremteni. Amikor géppel ír valaki mondjuk egy tudományos cikket, amit gépek lektorálnak, és amit a végén gépek fognak elolvasni, az oda vezet, hogy nem lesz értelme a szövegnek. Ugyanúgy a jogi gyakorlatban is megjelenhet pontosan ugyanez. Gépek rögzítik a tényállásokat, az ügyvéd a gépet kérdezi meg, hogy milyen beadványt írjon a bírósághoz, majd a bíró is rájön, hogy neki is érdemes megkérdezni a gépet, hogy reagáljon az ügyvéd beadványára, az ellene érdekű félügyvédje is ugyanezt megteszi, és a végén teljes egészében a gépek mondjuk úgy kezébe kerülünk, azzal együtt, hogy persze ott van mögöttes emberi felelősség, de ez lehet, hogy kevés lesz. Ugyanez vonatkozhat mondjuk a kereskedelemre, ahol a tőzsdei befektetőnk a mesterséges intelligencia lesz. És innentől kezdve újra értelmeződik az ember szerepe. Meggyőződésem, hogy ebben nagyon sok lehetőség is van. Újra középpontba kerülhetnek a tényleges értékes emberi találkozások, újra középpontba kerülhet az egymásra való közvetlen figyelem, újra középpontba kerülhet a gondoskodás és a segítés, ami nagyon nagy értékeket hordozhat magában. De pont ezeket a kérdéseket kell alapvetően tisztázni. És mindennek a gyökerénél az alapvető és nagy kérdés az az, hogy mi a különbség a gép meg az ember között. Ezzel foglalkozunk részben ebben a projektben is.
2: Igen, létezik egy olyan tételmondat már, hogy ami nehéz az embernek, az könnyű a mesterséges intelligenciának, és ami könnyű az embernek, az pedig nehéz a mesterséges intelligenciának. Majd nyilván ez kiforja magát. Egy picit visszakanyarodnék viszont az egyetemhez, tekintettel arra, hogy egy érdekes másik jellegű együttműködés is kialakult, mondhatjuk azt, hogy intézményen belül az informatikai kar, illetve a bölcsészkar között, illetve külön gazdasági szakirányú képzés van, amelyben a keresztény társadalmi tanításnak információim szerint komoly szerep jut, hogy a két kar közötti együttműködést, illetve a gazdasági képzést hogyan látod, ennek a perspektíváit hogyan képzeli el jelenleg az intézmény?
3: A kiinduló pontunk az volt, legalábbis kari szinten mindenképp, de támondhatom egyetemi szinten is, hogy nagyon sok jó egyetem van az országban, ahol kiváló oktatók, kiváló diákokat tanítanak. Nekünk viszont mindig van egy hozzáadott értékünk, ez pedig pont abból fakad, hogy mi a katolikus értékrendet jól ismerjük. Ami minimum egy 2000 éves értékrend, de hogyha még hozzávesszük a zsidó hagyományt, akkor még egyszer ennyi. És azért a történelem bölcsessége egy nagyon erős bölcsesség, amire talán még sose volt akkora szükség, mint napjainkban. Mert ezt a bölcsességet szeretnénk még pluszban átadni, azon túlmenően, hogy igyekszünk a lehető legjobban tanítani. S hála Istennek erre egyre markánsabban van igény. Azon hallgatóink részéről is, akik adott esetben nem gyakorló vallás, vagy egyáltalán nem is vallásosak. Mert érzik ők is, hogy itt valami emberi többlet van, amit a gép soha nem fog tudni. Filozófiai szöveget nagyon szépeket tud írni a gép, de igazán filozofálni, és igazán arra rákérdezni, hogy miért is vagyunk a világban, erre csak az ember tud. Ez egyre szélesebb körben lesz közismert, és ebből kiindulva vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy olyan gazdaságtudományi képzést kínáljunk egyedülállóan az országban, ahol kifejezetten a keresztény tapasztalatra építünk. Kifejezetten arra az altruista megközelítésre építünk, amit a kereszténység képvisel. Ez az egyik irányunk. A másik új irány, hogy tapasztaltuk, hogy a bölcsész tudományok terén hallgatói oldalról, vagy akár a munkaerőpiac oldaláról van egyfajta hátralépés. Tehát nagyon egyszerűen mondom, egyre kevesebben akarnak bölcsészek lenni, egyre kevesebben akarnak nyelveket alaposan megismerni, egyre kevesebben akarnak a klasszikus tudással foglalkozni, talán azért, mert erre nincs is akkora munkaerőpiac igény, legalábbis látszólag. Aztán közben kiderült, hogy ez nem egészen így van. Mert pont a legújabb tudományoknál nagyon nagy szükség van a bölcsész képességekre. Ezért hoztuk létre a mesterséges intelligencia alkalmazásai szakirányt. továbbképzésünket, ami egy nagyon-nagyon népszerű képzés, és aminek az a lényege, hogy az informatikust meg a bölcsészt hozzuk össze egy terembe, és mutassuk meg az informatikusnak, hogy mekkora nagy szükség van a helyesen használt nyelvre, mondjuk egy mesterséges intelligenciának föltett kérdés esetében, és mutassuk meg a bölcsésznek, hogy bizony-bizony ezt kristálytiszta logikával formalizálni is lehet. Ebből a kettőből született meg az információs technológiai és bionikai karnak, illetve a bölcsészet és társadalomtudományi karnak az együttműködése. Nagyon új innovációs projektekkel is sikerült előrelépni, például a pszichológusaink az információs technológia és bionikai doktoriskolában kutathatnak és vizsgálhatják mondjuk azt, hogy lehet a mesterséges intelligenciának a idézőjelben mondom a pszichés képességeit Rorschach teszttel elemezni. És megdöbbentő egyébként, hogy mennyire könnyen pszichopatává lehet tenni a mesterséges intelligenciát.
2: Volt egy másik projekt, látszólag nem ide kapcsolódik, de valójában ezer szállal, és már fel is vezettem a témát, amikor mondjuk az orvoslás területére belép az egyetemi innovációs és fejlesztési irányok olyan területeket hódítanak meg, mint mondjuk a művégtagok kérdése. Azt gondolnánk, hogy ilyet csak Japánban, Kínában, meg mondjuk az Egyesült Államokban a Szilíciumvölgyben fejlesztenek ilyen futurisztikus dolgokat, de úgy tűnik, hogy adott esetben a budapesti agglomerációban, vagy éppen a 8. kerületben is történnek ilyen csodák.
3: Így van, ezzel már elbüszkélkedtünk egyébként Ferenc pápának is. Van egy olyan művégtag fejlesztési projektje az egyetemnek, amit egyébként jutalmazott egy befektető több millió dollár támogatással, és aminek az a lényege, hogy jellemzően a végtagok azok ilyen nagyon finom mozgásra specializálódtak, és nagyon nehéz őket klasszikus fizikai építőelemekből összerakni, vagy összecsavarozni, mert hogy nem lesznek olyan rugalmasak, mint amilyen a kéz. És ezért egy ITK-s, egy pázmányos csoport kitalálta, hogy mi lenne, hogyha ezeket a drótokat, ezeket az izületeket, ezeket megszűnénk. Kifejlesztettek egy speciális szövőszéket, aminek a segítségével ezeket a végtagokat meg lehet szűni, és ebbe a szövedékbe tudják bevezetni azokat az elektromos jeleket, aminek a segítségével tudnak mozogni ezek a végtagok. Nagyon ígéretes fejlesztés, talán közelebb vezet bennünket ahhoz, hogy a robotok még sokkal emberibbek legyenek mozgásukat, tapintásukat tekintve, mint amilyenek eddig voltak.
2: De akkor mondhatjuk azt, hogy ez a robotikának teljes mértékben az a része, amely szolgálja az embert, míg mondjuk a mesterséges intelligenciára ferde szemmel néznek sokan, mert sok rosszat kinéznek belőle, mint amennyi jót, ez teljes mértékben az emberiség javát szolgáló része a robotikának, nagyjából kijelenthető, vagy a kéz is életre kell, és akkor mondjuk elkezdi a másik kezet bántani. Ilyen talán nem történik, hogy ilyen butaságokat is.
3: Cserei dékán úr szokta mondani, hogy igazából a gulyásleves is lehet veszélyes fegyver, hogyha jól fölforraljuk, és mondjuk az egri válfaláról ráöntjük a támadókra. Ugyanúgy a mesterséges intelligencia is lehet veszélyes fegyver, és a robotok is lehet veszélyes fegyverek. Ez mindig benne van. Az emberiség egyre nagyobb hatalmat kap. Meg kell neki tanulnia ezt a hatalmat kezelni. Szokás mondani, hogy eljutottunk a bunkótól az atombombáig, viszont erkölcsben nem sokat növekedtünk. Mivel egyre veszedelmesebb eszközök vannak a kezünkben, ezért a felelősségben is egyre inkább növekednünk kell. Vallásosként meg vagyok róla győződve, hogy nincsen más lehetőségünk, csak a vallás bevonásával tudunk kialakítani egy olyan erős értékrendet, ami alkalmas arra, ezeket a csábító körülményeket megszelidítse, és valóban az emberiség szolgálatára tudja használni.
2: Ha lehet mondani azt, hogy pozitív végszó, akkor azt hiszem ez mindenképpen annak számított. Tisztelt hallgatók, a mai vendégem professzor dr. Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékánja volt. Köszönöm a figyelmüket, az este mai házigazdája Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász volt. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Mint minden falusi gyermek, ő is a felnőttektől tanulta meg a kertészkedés, a növénytermesztés alapjait, amelynek disziplináit az Agráregyetemen ismerte meg és hasznosította pályafutása során azért, hogy a gazdák a legjobb minőségű vetőmagvokat juttassák a földbe. Görögkatolikus családból származik, így megtalálta helyét a templomépítésben, a felekezeti közösség megteremtésében is. Mindig nagyon fontosnak tartotta a határon átnyúló felekezeti kapcsolatháló kiépítését. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Barnabás vagyok. Vendégem Keresztes Dénes agrármérnök, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke, akinek munkásságát nemzeti ünnepünkön a Magyar Érdemkereszt lovakkeresztjével ismerték el. Nyíregyházán beszélgetünk, meglepődve azzal az információval, hogy nem tőzsgyökeres nyírségi, nem a bokortanyákból származik, hanem alapvetően közel, de mégis egy kicsit távol a Borsod-Abaúj Zemplén megyéből. Melyik az, amelyik Isten igazából, ahol a gyökerei eredtek?
2: Édesapám felvidéken, a mai Szlovákia területén született, egy Kúró nevű

0: Től kezdve beleívódott a keresztény hit és a keresztény szemlélet.
1: Melyik település ez?
0: Komlóska nagyon sokak számára ismert, ugye egy akkor még 100%-ban ruszin település falu volt, ma is többségben vannak ott a ruszinok. Alig múltam 2 éves, amikor édesapámat a megyés püspöke áthelyezte Kenézlőre a Bodrog közbe. Én ott nőttem fel, és egészen a gimnázium befejezéséig ott éltem.
1: Közeledett ugye Nyíregyháza a Nyírség felé, mert a Tisza túloldalán van Kenézlő, ezen az oldalán Balsa, ez már Szabolcs-Szatmár Beregvár megye, de amennyire tudom, sok gyermekes család volt a keresztes Dénesség családja.
0: Igen, mi 8-an voltunk testvérek, sajnos ma már csak 3-an élünk ebből. Én vagyok a legfiatalabb, úgyhogy a többiek idősebbek voltak tőlem.
1: Volt, aki követte az édesapát a hivatásban, és Dénes hogy nem választotta a papi hivatást, mert azért majd kiderül ebből a beszélgetésből később, hogy igencsak közel áll a görögkatolikus hitélet. De maradjunk a kérdés első részénél. Nem fogta meg a minisztrálás, a liturgia?
0: Az egy természetes dolog volt, hogy minden vasárnap és minden ünnepnap elmentünk a misére a templomba, és hát Kiki a tehetsége szerint részt is vett a szertartásokban, rendszeresen minisztráltunk, sőt a nagyobbak, jó magam is a kántorizálásban is besegítettünk a kántornak, tehát ez egy ilyen természetes dolog volt, hogy édesapánkkal együtt részt veszünk, aktívan is a szertartásokban, nem csak jelen vagyunk. 2 bátyám is. Szilárd bátyám, a későbbi görögkatolikus megyés püspök, pap lett, és Gábor bátyám, aki szintén görögkatolikus pap lett.
1: Most már a Szilárd nevét ejtsük ki teljesen, keresztes Szilárdról van szó. Így biztosan sokkal többen tudják, ha görögkatolikus egyházról volt szó, ő volt az, aki meghatározta az irányvonalat, elindította azt a folyamatot, nem akarok én ebben nagyon belemenni, de volt időszak, amikor a görögkatolikus egyházról alig-alig tudtak itt a református római katolikus környezetben. Gyönyörűen megerősödött a görögkatolikus egyház. Kanyarodjunk vissza Déneshez. Mi volt az, ami elindította a pályán, amerre elindult?
0: Ugye Kenézlőn jártam általános iskolába, és onnan Pannonhalmára mentem gimnáziumba. 2 évet voltam a Pannonhalmi gimnáziumban, aztán a családi körülmények úgy hoztak, édesapám betegsége, meg sok minden, hogy a 3.-4. évet már Sárospatakon végeztem el, és ott érettségiztem le. De Pannonhalma az egy nagyon nagy élmény volt számomra, szerzetesek által működtetett iskolában. Volt, aki az énektanáron volt, Szigeti Kilián, aki egyébként orgonaművész volt, rendszeresen ő orgonált a diákmisén. Mivel én érdeklődtem a hangszer iránt, megengedte nekem, hogy a Pannonhalmi Bazilikának az orgonáján én napközben gyakorolhatok, és bármikor, ha szükségem van rá, akkor segített, úgyhogy nagyon minimális segítséggel én igazából autodidakta módon megtanultam orgonálni, amit aztán később is tudtam hasznosítani.
1: Sikerült azóta visszamenni Pannonhalmára is, ahhoz az orgonához odaülni, vagy megsimogatni?
0: Voltam azóta Pannonhalmán, természetesen a volt osztálytársaimmal, annak ellenére, hogy nem együtt érettségiztünk, az érettségi találkozókra meghívnak. Aki csak 1 évet is velük töltött abban a gimnáziumban, meghívnak az érettségi találkozókra. Jártam, többször jártam Pannonhalmán, de már az orgonához nem ültem le.
1: Tulajdonképpen azt azért el tudom képzelni, és az újságírói fantáziám is működik, hogy amikor középiskolás korában ott ült az orgona mellett, akkor Bach kantáta és fúga dallamait azért megpróbálta végigvinni, legalábbis tett kísérletet.
0: Túl azon, hogy nagyon sok egyéb művel próbálkoztam, volt 2 vastag kifejezetten orgona művekből összeállított kottám, úgyhogy nehézségi fog szerint. Volt néhány számomra nagyon kedves darab, többek között a Bach tokkáta és fúga. Mindig az volt a szándékom, hogy ezt meg fogom tanulni, és hála jó Istennek sikerült.

0: Már azt elárulta, hogy Sárospatakra vezetett az útja a Pannonhalmáról. Általános gimnáziumban folytatta tovább a tanulmányait.
1: Sárospatakra 1966 és 68 között jártam. Nyilván akkor még az államosított formájában működött. Persze volt egy-két régi tanár is benne, akik csendesen, de tudatosan a szellemiséget tovább vitték, de semmi vallási tartalma az akkori oktatásnak nem volt, viszont a szellemiség, az egymásra figyelés, az emberségre való nevelés természetszerűen jött elő, akár biológia órán, akár a latin nyelv órán. Ők úgy állították be, hogy emberek vagyunk, tessék egymásra odafigyelni, egymás segíteni.
0: Ha már a latint említette, az ablatívuszokat, akik tanulták, azok általában orvosi pályára készültek. Mellélövök, vagy eltaláltak?
1: Igazából a latin tanulmányaimat én máshol tudtam hasznosítani, mert nem orvosi pályára mentem, bár szerettem a biológiát. Visszakanyarodnék egy pillanatra Pannonhalmára. Egy rendkívül precíz napirend szerint működött ott az oktatás. Voltak a tanórák, ebéd után egy rövid pihenő és séta. Ebbe a séta időben általában a gyönyörű Pannonhalmi arborétumban sétáltunk, és ez úgy beleivódott az emberbe, a természetnek az a nagyszerűsége. Pannonhalmán latin nyelvet tanultam, és Sárospatakon abba az osztályba kellett, hogy kerüljek, amelyikben latin oktatás van, de ez az osztály viszont szőlő-gyümölcstermesztési szakirányú volt, azzal is elkezdtem foglalkozni. Ami megint csak nem volt tőlem idegen, mert nagy család lévén az 50-es években nem könnyen élt meg vidéken, mindenki a saját kertjében állította elő mindazt, ami a család fenntartásához szükséges. Nálunk is úgy volt. Megint csak édesapám által belenőttem, és együtt csináltuk. Kikristályosodott bennem az, hogy ebbe az irányba fogok elmozdulni. Az még nem volt egy könnyű időszak abból a szempontból, hogy nagyon sokat számított egy egyetemi felvételnél, hogy ki milyen családból származik, milyen az indítatása. Saját idősebb testvéreim közül, kivéve akik teológiára mentek, civil egyetemre egyetlen egyet sem vettek fel, úgy, hogy elérték a felvételin az akkor maximálisan elérhető 20 pontot. És megkapták a választ, hogy helyhiányában nem vesszük fel. Egy pap gyereknek nem volt helye egy polgári egyetemen. Az egyik tanárom azt ajánlotta, hogy próbáld meg, úgy is szereted ezt a természettel foglalkozó területét az életnek, menjél el az Agrártudományi Egyetemre, oda talán felvesznek, és felvettek.
0: Az Agrártudományi Egyetemek akkor kezdtek feljönni, hiszen a nagyüzemi mezőgazdaság elindult, ugye a 60-as évek elejétől, és kellettek a szakemberek, eltekintettek az ilyen származástól. De ebben szemben azért még volt egy érdekesség, a zenével, az énekkel való ismeretség az előjött az egyetemi évek alatt is.
1: Igen, hát nem tamakadtam meg saját magamat Debrecenben is, bár tudtam, hogy minnyájan megfigyelés alatt vagyunk. Ez teljesen természetes volt abban a korban, sajnos, hogy ez volt a természetes. Ennek ellenére én minden vasárnap és minden ünnepnap elmentem misére a debreceni görögkatolikus templomba, és miután kiderült, hogy én tudok orgonálni, hát akkor van orgona, nálunk is lehet orgonálni, ha van kedvem, akkor minden további nélkül. Végén aztán úgy alakult, hogy Debrecenben vasárnaponként délelőtt a diák misének én voltam az orgonás kántora.
0: Még én csavarnék rajta egyet, persze nem nagyon, mert a legszebb zene az emberi hang, ezzel is élni tudott.
1: Végül is igen, mert egyik ismerősöm, ő is papi családból származott, ő énekelt a debreceni Kodály kórusban. A Kodály kórusnak nagyobb művekhez szüksége volt besegítőkre, nem állandó tagokra, 35 fős profi fizetett dolgozóként voltak a kúrus tagjai, ugye egy templomba jártunk, hallotta, hogy énekelek, hogy hát nincs kedvem oda is elmenni. Elvitt engem a Kodály kórus karnagyához, akkor a Gulyás Györgyhöz, és Gulyás György felvételiztetett. Azt mondta, hogy hát magának itt a helye, akkor szeretettel várjuk besegítőnek. Kiszélesedett így a zenei lehetőségem.
0: Az Agrár Egyetem után azért állami ösztöndíjakkal, meg munkalehetőségekkel meghatározták, hogy hova menjen az ember. Ez meghatározta utána az pályáját?
1: Igen, nekem is megyei ösztöndíjam volt, mert hát valamiből élni kellett egyetemistaként. Viszont ez meghatározta azt, hogy ebbe ebben a megyében, majd az akkori megyei tanács mezőgazdasági osztálya fogja megmondani, hogy hova menjek dolgozni. Így kerültem én a tiszabercei besenyei termelő szövetkezetbe agronómusnak, ott kezdtem el az agrármérnöki szakmai pályámat, ami aztán később más irányba fordult. Volt ott azért olyan tanárom, akiről később megtudtam, hogy tett olyan kijelentést, hogy túl sok ezen az egyetemen a pap gyerek, voltunk akkor hárman, a körülbelül 500 hallgatóból. Gimnáziumban a választott érettségi tantárgyam a kémia volt.
0: Az ott kellett az agráregyetemen, az alaptantárgy volt.
1: Ha valaki egy tárgyat választ érettséginek, akkor azt nyilván szereti, tudja, mert abból biztos, hogy jól fog érettségizni. Kémiából első év végén engem majdnem kirúgtak az egyetemről. Valamit nem úgy mondtam abban a pillanatban, jó, majd legközelebb. Talán ez volt az oka annak, hogy nem minden úgy van, hogy meg tudom tanulni, leülök, megtanulom. Bizonyos dolgokon túl kell, hogy tegyem magam, el kell, hogy viseljem. Hiába van az ember életébe az, hogy a sors kopog az ajtón, mint ahogy Beethoven életében, hiszen neki is a magánéletében nagyon sok problémája volt, amikor ezt a szimfóniáját írta. Én életemben is gyakran előfordult, hogy a sors kopogott az ajtón, ezt észre kellett venni, tehát egy kicsit ehhez hasonlította a mi hányatottnak mondható életünk is, hogy de tovább kellett menni, és akkor újra kinyílt minden előttünk.

0: gondolatban Tisza Bercelen vagyunk. A TSS időszakban elvárták, hogy a fiatal agrármérnök az politikailag fedhetetlen legyen, megbízható legyen. Szakmaisággal nem volt gond, ezt én sejtem. Sikerült beilleszkedni, vagy hogyan sikerült megtartani mindazt, amit a családból otthonról hozott?
1: Érdekes módon ez ott nem volt probléma. Akkor a Tisza Berceli termelőszövetkezetnek egy helyi gazdálkodó volt a vezetője, a TSZ elnöke. Tisza Berceli nem túl nagy falu, ott is templomba járnak vasárnap az emberek, legalábbis egy jelentős része.
0: Hogyan alakult az élet tovább? Agrármérnök maradt a pályán, vagy lehetett itt a görögkatolikus közösségekben is tovább vinni?
1: Tisza Berceli termelőszövetkezetben én kalászos növények ágazatvezetője voltam. Abban az időben kezdtünk el őszi buza vetőmagot előállítani. Hozzánk járt Nyíregyházáról az akkori vetőmag és szaporítóanyag felügyelőségről egy kolléga. Mi már nemesítők utáni lépcső voltunk, amikor köztermesztésre vetőmagot tudunk előállítani, és ez a kollega nyugdíjba ment, beajánlott az akkori főnökének, én őt ajánlanám az utódomnak, fölvettek. Így kerültem Nyíregyházára már 1977 nyarán. Ennél az állami hatóságnál dolgoztam, amit természetszerűen a rendszerváltás után többször átszerveztek. Hívták ezt mezőgazdasági szakigazgatási hivatalnak. A végén aztán a kormányhivatal állományába kerültünk mi is, és onnan mentem el nyugdíjba.
0: A családalapítás már Nyíregyházán történt?
1: Nem, az még Tisza Bercelen. Családdal kezdtük, és a másik két kisebb gyermekünk már Nyíregyházán született.
0: Ebből következik, hogy három gyermek van. Ők erre vitte a sorsuk. Mit választottak az életben?
1: A legidősebb fiú követett engem a Noholmi gimnáziumban, de tovább nem, és utána közgazdasági egyetemre ment Budapestre, és közgazdászként dolgozik. Családot alapított, jelenleg Győrben dolgoztak, egy élelmiszeripari cégnek a gazdasági igazgatója. Két lányunk, mind a kettő a zenei pályát választotta, az idősebb végzett Gordonka szakon, a Zeneakadémián doktorált ugyanebből. Sajnos most Angliában élnek, magán tanárként működik. A kisebbik lányunk szintén zenészi, szolfés zeneelmélet karvezetés szakon végzett, szintén a Zeneakadémián ebből ledoktorált, és jelenleg a Nyíregyházi Egyetemen dolgozik.
0: A család az azért nem így áll össze, hitvallásunk szerint apa és anya van, ő mivel foglalkozik, mit illik róla tudni?
1: A feleségemmel Debrecenben ismerkedtünk meg. Április 24-e Szent György napja, délelőtt egyetemen voltunk mindketten, egyébként őnek is görögkatolikus pap volt az édesapja, és ő Debrecenben az Orvostudományi Egyetemre járt. Este misére mentünk a templomba, én orgonáltam, akkor a misét végző pap mondta, hogy na hát akkor ismerkedjetek meg, ha nem ismeritek egymást, és voltunk ott azt hiszem akkor éppen hárman vagy négyen, azt mondja, ti mindnyájan papgyerekek vagytok, ide jártok egyetemre, ismerjétek egymást. Így ismerkedtünk össze, felülről jött, ha már az ismerettségünk is a templomban köttetett, 3 év után házasodtunk össze. Neki össze kellett egyeztetni a családot a hivatással, és az én munkámmal, mert én viszont vetőmag felügyelőként a megyét jártam, és kiszámíthatatlan volt, hogy időbe hazajövök. Olyan munkahelyet keresett magának, ahol nem kellett ügyeletet vállalnia, tudta hasznosítani a diplomáját.
0: Itt a szobában a falra nézek, képeket látok, és nem is akár milyeneket. A művészet is közel áll hozzá.
1: Igen, zongorázott, nagyon komoly koncerteken volt fellépése. Ez volt az egyik nagyon szeretett hobbija, de később a Goblen volt az, ami megfogta őt. Szerintem nagyon szép Goblen képeket készített.
0: Rachmaninov műve hogyan illik bele ebbe a beszélgetésbe? Nyilván oka van, hogy azt mondta nekem Keresztes Dénes, hogy ez csendüljön fel.
1: Azért kértem ezt a művet, mert Nyíregyházán élve a rendszerváltás megelőző időszakban Nyíregyháza is rengeteget fejlődött. Lakótelepek épültek, a régi városnak felekezetenként egy-egy temploma volt, és az akkori egyházvezetés ismerte fel azt, hogy a lakótelepek vagy a kertvárosi részekbe is templomokat kell építeni. Nyíregyházán a Józsavárosban is épült egy görögkatolikus templom 90-es évek legelején, aminek a szervezésével az akkori megyés püspök, aki éppen a bátyám Keresztes Szilárd volt, Polgári László atyát bízta meg. Polgári László atya mellesleg a feleségem sógora, kicsit családi történet lett belőle, és kezdtük el a templomépítésnek a szervezését. Kialakult az, hogy az egyház községnek lett egy saját énekkara. Abban az időszakban kezdődött el az, hogy egy ilyen nemzetközi kárpát-medencei kitekintésű görögkatolikus kórusok találkozójának a lebonyolítása, megszervezése. Ungvárról, meg szlovák területről, Eperjesről, Kassáról, sok területről jöttek görögkatolikus kórusok. A vége Mária Pócson volt, ott volt a záró alkalom, és a zárás után valamelyik kórus elkezdte énekelni ezt a művet. Kint a templom kertben, az esti félhomályban, és ki hol állt, több százan voltunk kórustagok együtt. Ott a saját szólamát énekelte. Én így ezt a művet soha senkitől nem hallottam, és azt hiszem nem is fogom hallani. A legkisebb 10 négyzetméteres területen belül is megvolt mind a négy szólam. Ennek egy olyan elementáris hatása volt ennek az előadásnak, hogy ezt az életben nem fogjuk elfelejteni. Rachmaninov, Bogorodice Devo. Azt jelenti, hogy üdvözlégy Mária.

0: Nyíregyházáról nem költözött el soha. Mi mindennel foglalkozik?
1: Sok mindennel, mert benne van az emberbe, hogy amíg tud és tehetsége és lehetősége van, addig dolgozzon is. A rendszerváltás utáni első 4 éves ciklusban városi képviselő voltam. Ez a képviselőségem sokat segített nekünk a templom építésnél is. Nagyon sok olyan kapcsolata tudtam szertenni, amit tudtunk hasznosítani itt, másrészt pedig az adományok gyűjtésében, támogatások szerzésében is. A városi képviselőségem alatt én a külkapcsolatok bizottságát vezettem. Akkor a határon túl is kinyíltak az ismerettségeim és a kapcsolataim. Én a Keresztény Értelmiségiek Szövetségében vagyok. Ez egy ökumenikus evangelizációs civil szervezet. Ennek jelenleg az elnök helyettese vagyok. Egy országos egyesület körülbelül 3000 taggal és 70 helyi vidéki szervezettel gyakorlatilag behálózzuk az egész országot. Elkezdtük 15 évvel, 16 évvel a határon túli magyarsággal hasonló civil szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, így már 4 határon túli szervezettel a KÉSZ együttműködött. A feladat adott volt, a munka sok, ezért a KÉSZ megalapította a KÁMME alapítványt, a Kárpát-medencei Magyarság evangelizációért alapítványt, aminek kifejezett célja és feladata volt a határon túli magyarság érdekében végzett tevékenység. Elsősorban nemzeti jellegű, természetesen keresztény, és ezzel próbáljuk meg segíteni az elcsatolt területeken élő magyarok szülőföldön való megmaradását, a hitükhöz és vallásukhoz való kötődésüket, próbáljuk segíteni a nemzeti és a kulturális hagyományok megőrzését és ápolását, továbbadását az utókornak. Tulajdonképpen ez a KÁMME alapítványnak a feladata, és ezzel mi különböző rendezvényeket is szerveztünk. Hála az Istennek a magyar kormány támogatta ezt a tevékenységünket. Bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz, hiszen a határon túl tovább élnek a magyarok, és tovább igénylik a velük való törődést. Általános tapasztalatom, elsősorban én a felvidék keleti részével, Kárpátaljával és a Párciummal tartom a kapcsolatot, és azt tapasztalom és tapasztaljuk, hogy a határon túlélő, kisebbségben élő magyarok sokkal jobban örülnek ezeknek a kapcsolatoknak, sokkal jobban igénylik ezt a kapcsolatot, mint gondoltuk. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy 2 évvel ezelőtt a Zsilvölgyébe jártam, Lupénybe, az ottani magyaroknál. Higgyétek el, mi olyan messze vagyunk, hogy nekünk egy ilyen kapcsolat még egy évben egyszer vagy kétszer találkozunk is az életet jelenti. Mert a kisebbségi lét megpróbáltatásaiban ti jelentitek nekünk azt az erőt, hogy ezeket el tudjuk viselni és tovább tudunk lépni. No, ezért érdemes dolgozni.
0: Ha felcsendül a záró zenénk, Kodály esti dal, gondolom ezt mindenki érti.
1: Ez egy csodálatos mű. Nem voltam még olyan helyen, magyar lakta területen, a Kárpát-medencébe, ahol ezt ne is ismerték és ne énekelték volna, úgyhogy ez megint ugyanúgy összeköt minket, mint ahogy összeköti a nemzetet a magyar himnusz, a úgynevezett régi magyar himnusz, a Boldogasszony anyánk. Ha az az esti dalt valaki elkezdi énekelni, akkor ezt mindenki együtt fogja énekelni, és ez is jelképezi azt, hogy együvé tartozunk, egy nemzet tagjai vagyunk, ezen kell dolgoznunk.

0: Vendégem volt a Magyar Érdemkereszt lovag keresztjével kitüntetett keresztes Dénes agrármérnök, aki a Keresztény Értelmiségek Szövetségének alelnöke is. Radics Zsuzsa a zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Zsoldos Barnabás. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most a krónika és az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Folyamatosan nő a halálos áldozatok és a sebesültek száma Kijevben az elmúlt órák orosz légi csapásai után. Holnap felhősebb időre számíthatunk, délután több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, 18 és 25 fok között várható a hőmérséklet. Következnek a részletek. Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás-átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken.
3: A kollégák most fogják feldolgozni, a miniszterek, közigazgatási államtitkárok, hogy ténylegesen átkerültek-e a dolgok, és mondom, nem minden minisztériumnál sikerült abszolválni azt az egészen egyszerű feladatot, hogy az új kormány struktúra szerint adják át a felelősségi köröket. Ugye például Pintér Sándor belügyminiszter úrnak sikerült ez, hogy ő azt hiszem 7 miniszternek adta át, hiszen az egy gigaminisztérium volt, egészségügy, szociális ügyek, oktatás, stb. Ők fel tudták osztani katonás, rendőri fegyelem szerint azokat a dossziékat, és ő át tudta adni Gulyás Gergely, és aztán még két miniszter nem tudta abszolválni, de egyébként átadták.
2: Folyamatosan nő a halálos áldozatok és a sebesültek száma is Kijevben az elmúlt órák orosz légi csapásai után. Részlete Kíváncsi Katillától.
4: Már 7 halottja van a Kijevet csütörtök víradóra érő orosz légicsapás sorozatnak. Az áldozatok között van egy 12 éves kislány is, közölt az ukrán belügyminisztérium. A jelentés szerint a sebesültek száma 44-re nőtt. 20 eltűnt szemét a mentő alakulatok még mindig keresnek a romok alatt. Így a halottak és a sebesültek száma is tovább nőhet még. Az orosz dróntámadások után egy 18 lakásos tömbház vált a földdel egyenlővé, de nagy a kár további 11 lakóházban, egy bevásárlóközpontban, egy autókereskedésben és egy irodaházban is. Az ellenséges légicsapások az ukrán főváros 10 kerülete közül 8-ban okoztak károkat. A légvédelem közlése szerint az orosz hadsereg 24 óra alatt két hullámban több mint 1500 harci drónt és rakétát lőtt ki Ukrajnára. Ez a háború kirobbanása óta az egyik legnagyobb napi mennyiség. Országszerte jelentősek a károk, a vasúthálózat is célpont volt, a vonatok sok esetben 5 órás késésekkel indulnak csak el. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök utasította a hadsereget és a titkosszolgálatokat, hogy hajtsanak végre ugyanolyan mértékű támadást Oroszország ellen, mint amilyeneket Ukrajna elszenvedett az elmúlt napokban.
2: A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok. Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást, és elvárják a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
5: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
2: Elrendelték a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A miniszterelnök által jegyzett kormányhatározatok csütörtök délután jelentek meg a magyar közlönyben. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 utáni időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat is. Brieska Dániel összeállítása.
6: Több az előző kormány időszakához köthető ügyet vizsgál vagy tervez nyilvánosságra hozni a Tisza kormány. Ez derül ki a csütörtök délután megjelent magyar közlönyből, amely a második az új kabinet hivatalba lépése óta. Magyar Péter miniszterelnök a többi között elrendelte a bicskei gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű kivizsgálását. Napirendre kerül a Novák Katalin volt köztársasági elnökhöz köthető kegyelmi ügy is. A kormány nyilvánosságra hozza a 2010 utáni kormányülések összefoglalóit, emellett egyes titkosított nemzetközi szerződéseket, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati médiaszolgáltatás finanszírozását is felülvizsgálják. Döntöttek arról is, hogy előkészítik Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és feltárják az 1990 előtti titkos szolgálati tevékenységeket. Azonnali hatállyal szigorú pénzügyi kontrollt is bevezettek a 250 millió forintot meghaladó új állami kötelezettségvállalásokhoz és a 100 millió forint feletti eszközbeszerzésekhez a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyása szükséges. A pénzcentrum szerint a szigorítás több nagy állami cég, köztük a MÁV, az MVM és a Magyar Posta döntéseire is kiterjed.
7: A célunk egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Ezt szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is.
6: Keddi parlamenti beszédében a kormányfő azt mondta, vannak olyan tárcák, illetve szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.
7: Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a négy tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
6: Éjjel a magyar közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó statútumrendelet is, ez csütörtök 0 órától lépett életbe. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Átalakul a tárcák közötti feladat megosztás, Ruf Bálint felel majd egyebek mellett a kormányzati kommunikációért és az Európai Unió ügyek koordinációjáért. Változás, hogy a belügyminiszterhez tartozik majd például a rendőrség és a terrorelhárítási központ irányítása. Kapitány István megkapja a paksi atomerőmű bővítésének feladatát, ami az előző kormányban a külügyminisztériumhoz tartozott. Az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerülnek. Az élő környezetért felelős miniszterhez kerül például a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem, Vitézi Dávid pedig a közlekedés mellett olyan területekért is felel majd, mint például az útdíjfizetés. Hegedű Zsolt irányítja majd a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóságot. Lannert Judit keze alá kerül a köznevelés és a felsőoktatás felügyelete. Orbán Anita a külpolitikai feladatok mellett felel majd a polgári hírszerzés irányításáért és az üldözött keresztények megsegítéséért is.
2: Igyekszünk gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön azbeszt por a levegőbe, mondta az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László hangsúlyozta, meg fogják oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége. Elmondta, hogy már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, mert a problémát nem lehet halasztani. Hozzátette, gyorsan meg tudják akadályozni, hogy mérgező anyag kerüljön a levegőbe, bárhol is terítettek az osztrák bányákból származó kavicsból.
8: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés.
2: Kisiklott a Békés Intercity a Békés-Csabai vasútvonalon. A baleset Gyoma-Endrőd és Csárda-szállás között történt, közölte a MÁV Inform. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, egy mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvény négy kocsia siklott ki a néhány éve felújított pályán. Vitézi Dávid hozzátette, egy utas könnyebb, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A vasúti kocsik megdőltek ugyan, de nem borultak az oldalukra. A vonatok a főváros felől csak Mezőtúrig, Lőkösháza a Békés-Csaba felől csak Csárdaszállásig közlekednek. Mezőtúr és Csárdaszállás között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok között várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb. Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották. Hírekkel legközelebb majd 21 órakor várom Önöket itt a Kossuth Rádióban. A viszonthallásra!
1: Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
9: Gyors megoldásként lebitumenezik az aszbeszttel érintett útszakaszokat Szombathelyen. Már 300 helyen találtak aszbeszt-szennyezést, ezért kormány elé viszik az ügyet.
10: Legszörnyűbb ez az egészben, hogy idehozták útalapnak, és utána emberek élnek körülötte már abszolút évek óta, és nem tudni, hogy mit lélegeztek be.
11: Ráadásul ez még külön nehézség, hogy ennek az életleni hatása az nem azonnal jelentkezik, ez 20 év, 30 év.
9: De arról is beszélünk, hogyha nem tér vissza a koronyári idő jövő hétre, nem lesz akácméz az országban. Pirisi Csenge vagyok, legyenek velünk.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
12: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Esti mese. Kedves gyerekek! Lázár Ervin, Maminti, a Kicsi zöld tündér című meséjét Almási Éva mondja.

0: Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek. Egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja, méltatlankodott Egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapintsd meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette, szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkélő Egeret, s reszketek hangon mondta. Nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye, mondta Egérelek, és rátartian beballagott az erdőbe, mert mégis favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád, Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, Arómó a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fent említett kékszínű Ló Szerafin, Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa és szűkszavú Dömdödöm. Meg persze Vacska Matti, aki ugyan nem volt erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell a társaságban. S ki lenne erre őnála alkalmasabb? A brigádvezető válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte, sosem látott még eleven finom szellemet. Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját. Arómó a térdét csapkodta nevettében. Még hogy nála finomabb szellemet, ki hallott ilyet? Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, Dömdödöm csak annyit mondott. Döm. Majd kiszünet után enyhe gunnyal hozzátette. Dömdöm. De azért magukkal vitték Vacska Mattit, persze, természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacska Matti is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát. Egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacska Matti. Mikka Makka lekicsinylően rápillantott. Repülőhajót, mondta a foga közül. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak. Vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először is reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni, hova dől a fa, merre kell mellől leszaladni. Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, hárman félrevonultak, nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödön. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, nyisz, krksz, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a dereka táján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával. Vigyázzat, azonnal dől, mondták. Nehogy a reggelimre dőljön, mondta nekik tele szájjal Bruckner Siegfried. Ám ezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak. Ne úgy állj, amúgy húzd, emit szoríts, amot lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, emeld, enged, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad. Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj. De sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, zsdölt az eukaliptusz, ugrottak száz felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff! Rá ráesett a hátára. Döm-dödöm-döm-dödöm síránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner, Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak. A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, a fejénél fogva rikoltoztak. Ugyan már, a fát kell fölemelni, morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a dömdödöm. Úgy se bírjuk, sápítozott Vacska Matti. Ha ez a finom szellem, akkor edd meg, nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, szomorúan hozzátette reggelire. Erre Vacska Matti is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül. Majd én segítek, csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket. Először nem láttak semmit, pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze, nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam. Egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, zöld kis sityak a fején, zöld sityakon egy zöld gyémánt. Mint a mágszem akkora, de úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre. Aha, mondta Mikka Makka, egy felcicomázott szöcske. Nem szöcske vagyok, kiáltott az icike-picike lány, maminti vagyok. Ne zavarj bennünket, dömdödömöt mentjük, szólt rá Vacska Matti. Újra nekiveselkedtek a fának. Dömdödöm meg csak jajgatott. Dömdödöm, dömdödöm. A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de nagy Szuárd szeliden eltolta onnan. Ne lábatlankodj, ip nyögte. Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Ló Szerafin lábába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried csörényébe, hol Arómú oldalába, hol meg Vacska Matti hüvelykujjába ütközött. Engedjetek, engedjetek, kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult. Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lép olajra, tűnj el. Nem látod, hogy zavarsz? Nem látod, hogy dömdödömöt mentjük? Maminti, a picike zöld lány méregbe gurult, zöld szeme villámokat szólt. Ostobák, mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát, akkorát, mint egy negyed fok piszkáló. Suhintott vele, mint sóbálványá váltak. Csak a szemük forgott ilyetten. Maminti odasétált köztük a fához, csak úgy fél kézzel megemelte. Mász ki, mondta, dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát. Dömdödöm, mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy dömdödöm, ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak, hálálkodtak, csak Bruckner Siegfried morgott. Remélem, a reggelimet nem változtatta csóbálványá. A többiek nevették, Mamintit a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
1: Lázár Ervin Maminti a kicsi zöld tündér című meséjét Almási Éva mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Éles Béla. A hangfelvétel 1979-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek! Lázár Ervin Mese Julinak című történetét Vencel Vera mondja el.
1: És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye. Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkálsz, cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli. Csak éppen semmi értelme sincs. De rímel, bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Nézd csak, az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandola, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz. Az orrom gesztenye, az egyik szemem mandula, a derekam mandulin. Mandulin, te buta, nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom gesz, el ne mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalad fúrja, háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mondd gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz. Az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli. De a cserkesz nem tágított. Mondd gyorsan, ismételte. Micsodát? Hogy újra fúrja. Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, újra fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte. Hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandik a rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil. Ámulok, bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csősz, télen fél, tavasszal tapasztal, így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fejemre ejtetten. Talán dinnyére ejtetten, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hősködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után, az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor kikukorékolt? Ez igaz, gondolta Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor kikukorékolt? No, várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott. Nincs, csak van itt egy, itt kukorás kukorékol. S a többi 1002, rossz májuskodott a cserkesz. Azok álmuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kántálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csúcsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csúcsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mit csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaákat, hadd teremjen tercinákat. Micinákat? Ter. És nekem mit hoztál? mesét. Hol van? Már odaadtam. Júli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett. Aztán Júli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Júli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Júli. A cserkesz

0: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Bella István, Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító, Játszani kell a csönddel, Levél hazúról és Érdi Betlehem című versét Pécsi Ildikó és Rátóti Zoltán mondja el.
2: Csönd, fény, kés. Játszani kell a csönddel. A csendbe bele ne halljon. Fölhúzott halálig szívünket neki kell adni. Játszék. Autózzon, motorozzon. Játszani kell a sötéttel. Föl kell dobni magasra a fényt, szemünkét. Ne féljen a sötét sötétben hagyva. Játszani kell a késsel. Neki kell adni halálunk. Ha már torkunkon térdel, ne hallhasson utánunk. Mária síralom. Fiam, fiam, egyetlen egy fiam, édes magzatom te. Hol vagy? Hol vagy, édes fiacskám? Édesem, milyen utak viszik a lábad? Vasak, kövek, jappán akáca. Idegen földben, idegen portán, csillagok albérlője te, egyedül csak méhemben boldog. Már én tükrök vermében mindig, hideg melegükben melegszem a fényt, mint a szotyolaszárat a földről szedegetem föl már, csak az emléked melegít, mint a kabátka, burkolózom kicsi korodba. Mosolyot kötöm álomra, mint a kendőt. De én már arcok fövenyén, hajak hinarában a mélyben, hulló szavad nem ér el hozzám, csak a harangok zúgnak egyre. Ves vérembe részkenyeret, fénykovász holddal kerestes engem, holdban gyertya, gyújj meg, fiam, majd az ének megtalál engem. Ó, és ha nem leszel nekem, fiammá fogadom a földet. Arcát megmosom, s tiszta reggelt készítek néki minden napra.
3: Érdi Betlehem. Nagy csönd van. A csend is elült. Anya mély barlang a föld, perc percre. Fényév cseppkövek növesztik földig fényüket. Hold sárga szalmát terít, puha bogja. Melenkedik Mária, mellén tátika kalindjál, virágfia. Körmét házacskák, tehenek fújják, füstnyelvük meleg. Égcsontú vén kút letérdepelve hajol fölébe, hogy lehelje. Patás, de azért illedelmet tudó szél farkával legyezget, de boldog, és így meg nem állja, titokban magában ijázgat. József ünnepélyes, komoly. Az állatoknak szónokol, haján pöndörfény, gyaluforgácsa, fehér, napszagú. Három felől rojtos talpal, három mesztélábas talpal, akác, nyárfa, s valahol egy szerecsen bodza bokor. Bodza tenyerén gyöngyöket, akác nyakláncot, fürtöset, nyárfa meg madarakat, nyarat hoz az inge alatt. Békesség néked, Mária, békesség néked, tátika. Nyarat hoztunk, gyöngyöt, virágot. Takard meg kezeddel a világot.

0: Bella István verseit Pécsi Ildikó és Rátóti Zoltán mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Széchenyi Istvántól származik. Minden nemzet a maga erejénél fogva lesz nagy. Széchenyi István a legnagyobb magyar gondolata arra figyelmeztet, hogy egy nemzet felemelkedése nem külső erőkben, hanem saját belső tartásában és munkájában rejlik. A haladás alapja az önnevelés, a műveltség gyarapítása, a közjóért vállalt személyes felelősség. Széchenyi hitt abban, hogy a nemzet ereje az egyének erejéből áll össze. Abból a törekvésből, amellyel mindannyian jobbá akarjuk tenni magunkat és a körülöttünk lévő világot. A maga ereje nem csupán gazdaságot vagy katonai hatalmat jelentett számára, hanem erkölcsi tartást, szorgalmat, tudást és kitartó munkát. Ezekből születik meg az a közös erő, amely képes jövőt formálni. Széchenyi üzenete ma is világos. A nemzet nagysága nem adottság, hanem feladat. És mindenki hozzátesz ahhoz, amilyen jövőt együtt építünk.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 100 éve történt. Új világrend születik.
5: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
6: A korábbi magántanári képesítő szabályzatban a férfiak szót kicserélték doktorokra. Itt még egy rendelet kell ahhoz, hogy férfiak helyett mindenki, aki doktori címmel rendelkezik, pályázhasson habilitációra.
5: A két világháború közötti időszak a magyar oktatás történet egyik legizgalmasabb korszaka, ahol a Klebersberg-Kuno nevével fémjelzett kultúrpolitika nem csak a népiskolákat reformálta meg, korlátokkal, kacskaringókkal, megnyitotta az utat a hölgyek előtt a tudományos pálya legmagasabb csúcsai felé is. A mai műsorunkban többek között választ kapunk arra, hogy miért volt sokkal nehezebb lányként bejutni a tanítóképzőbe, mint fiúként. Hogyan vált a tanítói hivatás szinte teljesen női pályává, miközben a középiskolai tanári szék még a férfiak privilégiuma maradt. De lesz másik témánk is, a Levente képzés. 1926. májusában a filmhíradó kamerája érdekes felvételeket készített egy bemutatón. Tartsanak velünk!
4: 100 éve történt. Új világrend születik.
5: Leányoktatás 100 évvel ezelőtt. Majdnem az összes iskolakapu kinyílt, de csak majdnem.
6: Történnek izgalmas dolgok. Tehát az, hogy közel 30 év után rendezik a középiskolák státuszát. Az, hogy a leányok megjelennek még erősebb számban az egyetemen, és megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem.
5: Zászlószentelés, kettős nevelés és a határvonal, ahol a tanóra véget ért, a katonai felkészítés elkezdődött.
7: Testnevelésben a kortársak öndisziplinát láttak, amely növeli az embernek a morális meggyőződését is akár. Picit katonai szempontból közelítették meg ezt a kérdést. Majd aztán a későbbiekben a Levente mozgalom történetében és a 30-as években ez még egyértelműbbé válik.
4: 100 éve történt.
8: A hölgyeknél sokkal jobb tanulmányi átlag kellett ahhoz, hogy bekerüljenek, míg a fiúkat lehet, hogy már a 20-as évek végén, 30-as években lehet, hogy lasszóval kellett fogni, hogy tanári pályára menjenek.
5: Nóbik Attila egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula pedagógus képzőkar.
6: A pedagógus képzés különböző ágai azok nagyon érdekes trendet mutatnak, mert valóban az egyetemi tanárképzés nyitva van fiúk és lányok előtt is, elég sok leány választja is egyébként a középiskolai tanári pályát. Az említett tanítóképzés viszont erre az időre egyértelműen feminizálódik, női pályává válik. Egyébként ez már a 20. század elejére világosan látszik, hogy például a kiadott tanítónői diplomák száma meghaladja a fiú diplomák számát, és egy idő után ez a pályán is látszik majd. A polgári iskolai tanárképzés esetében is láthatóak ilyen tendenciák. A középiskolai tanárképzésben viszont megmarad a fiúknak az erős szerepe. Az egy nagyon nagy presztízsű értelmiségi pálya még a 20-as években is a tanári pálya, a középiskolai tanári pálya, tehát az vonzó a fiúk számára is.
8: A 20-as, 30-as évek kultúrpolitikájánál nyilván Klebersberg neve az megkerülhetetlen. Mm-hmm. Hogyha kifejezetten a leánynevelésről beszélünk, akkor Klebersbergnek volt egyfajta víziója. Hogy képzelte el az ő oktatásukat, nevelésüket?
6: Egy valamit hangsúlyoznék, amit talán kevéssé szoktunk, akármi nevelés történészek is hangsúlyozni, ugye Klebersberg és a nőoktatás kapcsán, hogy talán a legnagyobb jelentőségű tevékenysége az nem is a középiskolák, vagy az egyetemek területén zajlott, hanem a népoktatási rendszernek a fejlesztésével. Azt talán a hallgatók előtt is szélesebb körben ismert, hogy a 20-as évek második felében a klebersbergi tanyasi iskolai építési programban számos népiskola osztályterem tanítói lakás épült. Egyértelműen meglöki fölfelé az iskola látogatottsági adatokat, az írni-olvasni tudásnak az arányát, tehát hogy ez az az alap, ami legnagyobb arányban eléri a fiúkat is, egyébként a lányokat is.
8: Ez a fajta iskola modell az, amire lehet azt mondani, hogy a mindennapokra az életre nevelt.
6: Igen.
8: Tehát például, hogyha egy gazdaságot nézünk, egy háztartást nézünk, akkor például a lányokat is, nyilván most nem azt mondom, hogy fakanállal a kézben, meg varró tűvel a kézben képzeli el, de próbálta a mindennapokat leképezni, hogy mire van szüksége majd annak a gyermeknek a későbbiekben, mint ahogy a fiúkat is arra nevelte, hogy hogy kell modern szemlélettel mezőgazdaságot folytatni.
6: Abszolút, ennek a népoktatásnak kétségkívül van egy ilyen gyakorlatias iránya. A népiskolának a tantervében is megjelenik, akár a kézi munkával, akár a tantárgyaknak a jellegével, de hogy magának a népiskolának a küldetésével is. A legtöbb népiskolához jár kert, föld, ott lakik a tanító nő és a férje, vagy a tanító és a felesége, akik egyfajta mintaadóként szolgálnak mondjuk egy falusi társadalom, egy tanyasi társadalom számára, hogy mik a modern világban hasznosítható vidéki gyakorlatias készségek. Tehát, hogy tantárgyak, meg a képzés is kétségkívül elég gyakorlatias volt, de ennek a szerepét sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen mintaadó szerepet játszottak a pedagógusok. Itt kétségkívül volt egy elég erőteljes törekvés a vidéki lakosságnak, hát talán mondhatjuk ezt, hogy modernizálására.
8: Ön szerint, hogyha mai fejjel ülnénk be egy-egy ilyen órára, legyen az mondjuk egy tanyai iskola, legyen az egy városi iskola, egy liceumnak az órája, nagyon meglepődnénk, hogy abban az időben 100 évvel ezelőtt hogy zajlott, vagy nagyon hasonlítana a mai oktatásra. Azért is kérdezem ezt, mert hogy nem olyan hosszú ez a 100 év, de például, hogyha csak a kultúrfölény elméletére gondolunk, ami 100 évvel ezelőtt egy teljesen hétköznapi, gyakran emlegetett dolog volt, azt, hogyha ma elmondjuk, és ma beszélünk róla, hát nagyon-nagyon furcsán hangzik ez a 21. században, hogy mi az, hogy kultúrfölény, hogy lehet az egyik nép kulturálisan felette egy másiknak.
6: Ez az egyik legizgalmasabb kérdés, ami szerintem föltehető így az oktatási rendszerek történetével kapcsolatban. Azt gondolom, hogyha a felszínt nézzük, akkor elég sok különbséget látnánk. Tehát, hogyha bemennénk egy órára, különbség, hogy mondjuk hiszek egyel kezdődik az óra, és tananyag egy részében biztos látnak különbséget. Ugyanakkor ez a jelenség egyébként nagyon régóta izgatja a kutatókat, hogyha megnéznénk, hogy hogyan zajlik egy iskolai nap, hogyan zajlanak a tanár-diák interakciók, miket csinálunk az órán, akkor valószínűleg kevesebb különbséget látnak, mint egyébként a 100 év indokolná. Kutatások is erősítik, hogy az oktatásnak ezek a felszíni rétegei, azon által említett is, mondjuk például a kultúrfölény elmélet és az annak a szolgálatába állított oktatáspolitika, de egy kicsit mondhatjuk tágabban, hogy akár a revizionista politikai törekvések szolgálatába állított oktatáspolitika kétségkívül átszínezte jobban a mindennapokat, és mások voltak a külsőségek, mások voltak a megtanult tananyagnak az olvasmányai, a dalok, a versek. De ha megnéznénk a hétköznapi mozdulatokat, lehet, hogy sok hasonlóságot találnánk, és nem éreznénk nagyon ismeretlennek a terepet.
8: A két világháború közötti két évtized az leányoktatás szempontjából egy izgalmas korszak. Egy olyan időszak, amikor ugrásszerű fejlődés, ugrásszerű változás történik? Vagy ez egyfajta lassú, normális folyamat, ahol semmiféle kirívó dolog nincs?
6: Egyszer igaz mind a két megállapítás, mert hogy például a már emlegetett népoktatás bővülése, expanziója, az beleillik egy hosszú trendbe, aminek kétségkívül ad egy nagyon jelentős lökést a Klebesbergi oktatáspolitika és a Klebesbergi iskolaépítési program. Ilyen értelemben az oktatás expanziója és a leányok megjelenése, az végül is leírható egyfajta hosszú folyamat újabb állomásaként. Ugyanakkor az is igaz, amit felvet, hogy itt történnek izgalmas dolgok. Tehát az, hogy közel 30 év után rendezik a középiskolák státuszát. Az, hogy a leányok megjelennek még erősebb számban az egyetemen, és megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem. Például az egyetemeken belül is, hogy csak egy példát említsek. Az első női magántanár kinevezésére Magyarországon a Tanácsköztársaság idején került sor, Götz Irénnek hívták, kémikus volt, pesti egyetemre nevezték ki, de a Tanácsköztársaság nem tartott sokáig, ő emigrált Moszkvában. 1928-ban születik meg az a Klebesbergi rendelet, amely például lehetővé teszi, hogy a nők a tudományos pálya egyik csúcsának számító magántanári habilitációra pályázhassanak, tehát megnyitja ezt a lehetőséget előttük. Tehát ez például kétségkívül egy igazán izgalmas időszak. Ennek nyomán még Klebesberg alatt 1930-ban kerül az első női habilitációra Magyarországon, szabályszerű habilitációra és magántanári kinevezésre. 1930-ban a Debrecen Egyetemen Wendl Mária lesz az első női magántanár. Ez elindít egy izgalmas folyamatot, nem mondom, hogy tömegesedik, mert az 1940-es évek elejéig 11 néhány női magántanár lesz csak a Magyarországon, tehát nem mondom, hogy berúgják az ajtót, de hogy például ezt a trendet is Klebesberg indítja el.
8: Igen, csak hogyha mai fejjel nézzük, számunkra teljesen természetes, ott pedig rendelet kellett,
6: igen,
8: törvényi szinten kellett ezt engedélyezni.
6: Maga a rendelet az úgy szól, és ez talán érdekes lehet, hogy a korábbi magántanári képesítő szabályzatban a férfiak szót kicserélték doktorokra. De valóban, ahogy mondjam, itt még egy rendelet kell ahhoz, hogy férfiak helyett mindenki, aki doktori címmel rendelkezik, pályázhasson habilitációra.
5: Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
9: Két mozivállalkozó kibérelte a fővárosi színházat. 10 évig mozi és varieté lesz az Operettszínház helyiségében. A fővárosi Operettszínház sorsa közeljövőben véglegesen eldől. Napok óta fontos tanácskozások folytak abban az irányban, hogyan lehetne véglegesen rendezni a színház ügyeit, hogyan adhatja át egy más vállalkozónak a Vígszínház ezt a fiók vállalatát. Kezdetben, mint ismeretes, a Blumenthal rezsim akart mozit csinálni a színházból, olyan formán, hogy a Turán mozi engedélyét átvitte volna a fővárosi Operettszínházba. Ez a terv akkor meghiúsult, és bár lett volna még mód rá, hogy így rendezzék a fővárosi Operettszínház sorsát, a Vígszínház elejtette a mozi tervet, és más irányban kezdett tárgyalni. Több irányban folytak tárgyalások, amelyek közül az egyik mára már annyira megérett, hogy minden remény megvan a teljes befejezésére. Két ismert mozivállalkozó állott össze, s ajánlatot tettek, hogy bérelni akarják 10 évre a fővárosi Operettszínházat, és ott mozi és varieté műsort játszanának. Milliárdos újságárusítási csalást lepleztek le. Az összes budapesti lapvállalatokat közvetlenül érintő nagyszabású ügyben folyik a nyomozás már hetek óta a főkapitányságon. A nagy budapesti napilapok kiadóhivatalai már hosszú idő óta észlelik, hogy visszaélések történnek egyes rikkancsok és lapárusítók részéről, akik összejátszva a kávéházak és vendéglők pincéreivel, a budapesti napilapokat bérbe adják, illetőleg bérbe veszik, és miután a kávéházak látogatói kiolvasták a lapokat, a pincérek a bérbevett lappéldányokat visszaadják a rikkancsoknak, akik azokat, mint el nem adott példányokat, visszaviszik. Ilyen módon az összes budapesti napilapok óriási kárt szenvedtek, hiszen 550 kávéháza van Budapestnek, és ezekben mintegy 20 ezer ember fordul meg, akik ingyen újságot olvasnak a lapárusítók és a pincérek összejátszása következtében. A főkapitányságon az estlapok és az újság feljelentésére indult meg ebben az ügyben a nyomozás, amelyet Kis István doktor rendőrfőtanácsos, az intellektuális osztály vezetője rendelt el.
5: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. A trianoni békediktátum után Magyarország mozgástere drasztikusan beszűkült. A haderőfejlesztés tilalma és a nemzetközi ellenőrzés új, kreatív utakra kényszerítette a politikai vezetést. Ebben a légkörben született meg a Levente mozgalom, a testnevelés és a honvédelmi nevelés ötvözeteként. De vajon mire volt elég 5 év a mozgalom életében, és hogyan vált a sport a bújtatott katonai felkészítés eszközévé?
8: Ha 100 évvel ezelőtti időkbe gondoljuk bele magunkat, hogy körülbelül 5 éves lehet a Levente mozgalom. Ez az 5 év, ez mire volt elég? Sikerült mondjuk úgy, hogy országos lefedettséget elérni, sikerült a fiatalok jelentős részét, akik már nem voltak tankötelesek és még nem töltötték be a 21.-22. életévüket megszólítani.
5: Ligeti Dávid történész, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár.
7: 5 év alatt sok eredményt ért el az akkori politikai hatalom ebben a tekintetben. A legfontosabb célja Levente mozgalomnak valójában a testnevelésnek az erősítése, és ezen keresztül az ország hadképességének valamifajta fenntartása volt, hiszen a trianoni béke diktátumnak megfelelően nem lehetett nagyon a hadseregre költeni, illetve a hadseregnek a színvonalát érdemben emelni. Ezért felismerték azt a kortársak, hogyha szeretnék majd ezt a jövőre megőrizni egyfajta újjáépítési képességét ebben a tekintetben, akkor erősíteni kell hát civil mozgalmakat, civil szervezeteket. 1926-ra ez az egész mozgalom, nevezzük így, intézményesedett, összekapcsolódott állami nagy beruházásokkal. Itt elsősorban a 1925-ben, tehát egy éve korábban létrehozott Magyar Királyi Testnevelési Főiskolára lehet gondolnunk, ahol Klebersberg intézményesítette a magyar testnevelésnek a közoktatásban betöltött szerepét, és nyilván ez kéz a kézben járt a Levente mozgalommal is. Az éppen 100 éve 1926 májusában bemutatott filmhíradói részlet, ami ezzel a témával foglalkozik, szintén kiemelte ezt a tényezőt, illetve hát ekkora már bizonyos fajta szertartások is kialakulnak, hiszen zászlószentelésekre kerül például sor.
8: Hogyha megnézzük a filmhíradónak a felvételét, lehet azt mondani, hogy mai szemmel komikus, egy kicsit viccesnek tűnő gyakorlatokat mutatnak be, de lehet, hogy itt igazából nem csak erről volt szó, hanem talán arról is, amit ön is említett, hogy a testnevelés, a testmozgásnak a fontossága, plusz egyfajta mozgósítás, hogy lehet csapatban dolgozni, hogy lehet a fiatal férfiakat, nem azt mondom, hogy hat testben, hanem azt mondom, hogy egy csapatban foglalkoztatni.
7: Ez mindenképpen elmondható erről, és néha tényleg a mai szemmel már kommunikusnak tűnő gyakorlatokat is hajtottak végre az akkori fiatalok, de mégis ennek fontos szerepe volt abban a tekintetben, hogy a testnevelésben a kortársak öndisziplinát láttak, amely növeli az embernek a tartását, vagy a morális meggyőződését is akár. Tehát igazából picit katonai szempontból közelítették meg ezt a kérdést. Majd aztán a későbbiekben a Levente mozgalom történetében és a 30-as években ez még egyértelműbbé válik. Itt 1926-ban egy olyan korszakban vagyunk, amely azt mondható, hogy egyfajta békés időszak képét mutatta a kortársak felé, tehát már viszonylag messze vagyunk az első világháborúnak a veszteségeitől, katasztrófájától, és mivel nem az a közép-politikai életben egyértelműen a békemozgalmak voltak erősebbek, akkor hát csak gondoljunk csak például a Brian-féle, francia elnökféle verdöni beszédre, ami a 10 éves évfordulán a verdöni csatának elhangzott. Ő is megbékélésre törekedett, akkor a német politikum is megbékélésre törekedett. A magyar Levente mozgalomban is ez figyelhető meg ekkoriban, hogy talán a testnevelési jellegnek ez a békésebb aspektusa tűnhetett fel a kortársaknak. Nem kislabdahajítást vettek föl ezen a filmhíradó felvételen is, ami így át a gránadobásnak az előszobája igazából. Ekkoriban nem érvényesült még az a meglátás, hogy 1930-as években már jobban megjelenik, és a világháború évében pedig egyértelműen uralkodóvá válik, az pedig úgy hangzott, volt is erről több híres plakát, hogy a sport mindig honvédelem.
8: Akkor ez azt is jelenti, hogy a Levente mozgalom az mindenféleképpen a kulturális tárcához tartozik, itt még a hadügyhöz még nincs köze.
7: Így van, tehát egyértelműen a kultuszminisztériumnak a hatásköre volt az egész kérdés. Ugye ezt azért is meg kell tenni, mert azért ne feledjük, korábbi műsorban is beszélgettünk többször erről, de az ország kontroll alatt van még ekkor. Tehát a Népszövetség azt figyelte például, hogy a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumnak milyen hatáskörei vannak, mire van befolyása, de nem lehetett nyíltan azt mondani, hogy tulajdonképpen azért csinálják ezt az egész mozgalmat, hogy aztán majd egy újra fegyverkezés történjen meg, és akkor tulajdonképpen hát egy fegyveres úton történjen meg a revízió. Tehát ez vigyázni kellett akkoriban, hogy az ország szuverenitás akkor még korlátozottnak volt mondható, és ezért egyértelműen ez a Klebersberg-féle úgymond polgári, most nevezzük így, nem talán a legszerencsésebb jelző, de mindenképpen ez az aspektus érvényesült inkább.
8: 21 éves korig fiúkról beszélünk, a lányok ebben a csoportban nem tartoztak, akkor ez egy kötelező dolog volt Leventének lenni, hogyha éppen nem járt iskolába, hogyha már nem volt tanköteles, hogyha már iskolai testnevelés órákon nem vett részt?
7: A jogszabályi determináció szerint elvileg igen. A gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy ezt tartalommal feltölteni még talán 1925-26-ra sem sikerült, különösen a közoktatásban már nem résztvevő korosztályokra gondolva így.
8: Hát egy-két óra lett volna?
7: Így van, de hát gondoljunk bele például, hogy egy Alföldön egy zsellér családot elérni azért nem volt könnyű az akkori viszonyok között. Ugye Klebers meg jelentősen javított az iskolázottsági arányokon, ennek a hatása már látszódott 1926-ra, de hát még mindig viszonylag egy jelentékeny számú gyermek nem nagyon volt része a közoktatásnak, tehát maximum néhány elemét jártak ki. Ugye Klebers meg törekedett arra, hogy minél több osztályt végezzenek el ezek az emberek is, de tény a tény, hogy az elérés azért messze nem volt tökéletes.
5: A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál.
9: Mészáros Gyulát megfosztották tanári állásától a törökök. Mészáros Gyula, akinek nevét a frankhamisítási üggyel is gyakran hozzák kapcsolatba, tudva levőleg az angolai egyetemen volt tanár. Legutóbb, amikor a török kormány a frankügy fordulatairól tudomást szerzett, Mészáros Gyulát állásából azonnal elbocsátotta, és sem fizetést, sem nyugdíjat nem ad neki. Mészáros most feleségével és két gyermekével Konstantinápolyban nagy nyomorban van. Erről levélben értesítette egyik budapesti jóbarátját, és arra kérte, szerezzen neki a budapesti bíróságtól, lehetőleg a frankügyet tárgyaló tanácstól hivatalos bizonyítványt arról, hogy nem vádlottja a frankügynek, mert különben éhhalálra van ítélve. Debrecen 1 milliárdot kap kislakások építésére. Debrecen városát értesítette Vas József népjóléti miniszter, hogy kislakások építésére 1 milliárd korona állami kölcsönt utal ki a városnak. Azzal a feltétellel, hogy a város a maga részéről szintén 1 milliárdot kölcsönöz lakásépítés céljaira. A felépítendő lakásokban elsősorban a lakás nélküli egyetemi tanárokat és köztisztviselőket kívánja elhelyeztetni a népjóléti miniszter. Hanzi Gauthier nem tűnt el, csak kitagadta a családja. A Magyarország május 6-ai számában Hanzi az egyik cirkuszban eltűnt, a másikban menyasszony lett, cím alatt megjelent cikkre vonatkozóan Gauthier Louis és Gauthier Johanna következő közlését kérik. Nem felel meg a valóságnak, hogy Hanzi Gauthier eltűnt, továbbá, hogy őt bárki is kereste volna, mert csak most tuhatja van. Nem felel meg a valóságnak, hogy súlyos testi fenyítést alkalmaztak ellene, valamint, hogy mostóapja akár az állítólagos eltűnés előtt, akár máskor rettenetesen megverte volna. Ellenben igaz az, hogy Hanzi Gauthiert családjuk köréből el kellett távolítaniuk, azért, mert viselkedésével erre okot szolgáltatott, és könyörgése dacára sem fogadtuk őt vissza családi körünkbe.
4: Száz éve történt.
5: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban. Viszont hallásra! Hamarosan hírekkel jelentkezünk.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra, jó estét kívánok! Megtörtént a leköszönt és az új miniszterek között a tényleges átadás-átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan fennálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A pontosságot igénylő komoly feladat nem egyik napról a másikra hoz tartós eredményeket, de mint fogalmazott, az első lépéseket megtették. Áttekinti az elmúlt időszakban történt súlyos ügyek vizsgálati dokumentumait a honvédelmi miniszter, és ha kell, további vizsgálatokat indít. Erről Ruszin Szendi Romulus beszélt Facebook oldalán. A tárcavezető megemlítette egyebek között a kézi gránát balesetet, a védelmi beszerzési ügynökséget ért hacker támadást, az ellopott MiG-29-es vadászgép alkatrészeket. A honvédelmi miniszter a videóban írta alá a rendeletet, amely az állománynak adandó plusz 10 nap szabadságról szól. Emellett tartalmaz 2 szolgálatmentes napot a minisztériumi és teljes honvédségi állománynak május 21-én és 22-én a honvédelem napja alkalmából. A választások óta eltelt egy hónapban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népesség körében. A Republikon intézett legutóbbi közvéleménykutatása alapján, ha most vasárnap tartanák a választásokat, a szavazásra jogosultak csak nem 90%-a részt venne a voksoláson. A biztos szavazó pártválasztók 10%-a váltott pártot, nagyjából minden negyedik Fidesz-KDNP szavazó átpártolt a Tiszához. Magyarokból álló parfüm tolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák. A rajtaütésben és a banda lebuktatásában egy kitoloncolási őrizetben lévő férfi is segítette a nyomozókat. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Éjszaka 3 és 12 nap közben 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A híreket Polyák Adrián szerkesztette, Ciprus Évát hallották.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Gyors megoldásként lebitumenezik az aszbeszttel érintett útszakaszokat Szombathelyen. Már 300 helyen találtak aszbeszt-szennyezést, ezért kormány elé viszik az ügyet.
3: Legszörnyűbb ez az egészben, hogy idehozták útalapnak, és utána emberek élnek körülötte már abszolút évek óta, és nem tudni, hogy mit lélegeztek be.
4: Ráadásul ez még külön nehézség, hogy ennek az életleni hatása az nem azonnal jelentkezik, ez 20 év, 30 év.
2: De arról is beszélünk, hogyha nem tér vissza a koronyári idő jövő hétre, nem lesz akácméz az országban. Pirisi Csenge vagyok, ébred. Legyenek velünk.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. nagyok.
5: Hogyan válik egy vegyészmérnökből a felvidéki magyarság legmeghatározóbb politikusainak egyike, és több mint 30 kötetet jegyző írója. Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal is kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író, aki őszintén beszél a politikai küzdelmek súlyáról, az európai döntéshozatal útvesztőiről és arról a belső késztetésről, amellyel drámáiban és regényeiben papírra veti népek küzdelmes történetét. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor pénteken este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 6. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Eszter és pártfogoltja puszta házára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kis Édőt és annak unokatestvérét. Eszter számtalan különös emberrel találkozik a Jarndyce rezidencián, de a legkellemetlenebb perceket az ügyvéd Mr. Guppy okozza neki, aki második találkozásukkor rimánkodva megkéri a kezét. Eközben Londonban egy másik ügyvéd, Mr. Tulkinghorn, szintén a perrel kapcsolatban keresi fel a helyi papírkereskedőt.
1: Egészen besötétedett. A gázlámpák teljes fénnyel izzottak. Bele-bele ütközve a postára siető írnokokba, a vacsorára hazafelé igyekvő ügyészekbe, ügyvédekbe, az alperesek és felperesek, vádlottak és vádlók mindenféle fajtájába, az ügyvéd és a papírkereskedő egy zsibáros üzlet elé ért.
2: Megérkeztünk, Mr. Tulkinghorn. Itt lakik, akit keres.
3: Valóban? Köszönöm.
2: Nem tetszik bemenni?
3: De igen, viszont ha nem haragszik, az ügy hátralévő részét egymagam folytatnám.
2: Persze, uram. Elnézését kérem. A viszontlátásra.
3: Viszlát. Jó napot. Van itt valaki?
4: Az attól függ, hogy kit keres az úr.
3: Itthon van, kérem, az ingatlan lakója?
4: A férfi vagy a nő, uram?
3: A férfi, aki iratokat másol.
4: Hát, magam is ritkán látom. Hívjam le? Ám bár nem hinném, hogy lejön, uram.
3: Hát akkor felmegyek hozzá én.
4: Második emelet, uram. Tessék a gyertya. Erre, fölfelé.
1: A szobának olyan rossz volt a levegője, hogy amúgy ki is oltotta volna a gyertyát, ha már előbb el nem alszik. Szűk kis helyiség volt, és egészen fekete a koromtól, zsírtól, piszoktól. A tűzhely rozsdás rostéja be volt horpadva, és még parázslott benne egy-két vörös széndarab. A sarokban a kandalló mellett egy deszkaasztal állt, meg egy törött írópolc. A másik sarokban a két szék közül az egyiken egy szakadt, ócska útizsák szolgált ruhás szekrény helyett. A kifakult ablaktáblák be voltak téve, és a beléjük furt két nagy lyukon bebámulhatott az éhhalál. Az ágyon fekvő férfi kaszás kísértete. Az ügyvéd az émeítő és kábító szagokon és az áporodott dohányfüstön keresztül is érezni kezdte szájában az ópium keserű, üres, kellemetlen ízét.
3: Hé, barátom! Haló! Atyaisten! Mikor lopózott mögém, öreg?
4: Nem bírja fölébreszteni.
3: Nem bírom. Mindig ilyen mélyen szokott aludni?
4: Nem tudom, jóformán semmit sem tudok a szokásairól, kivéve azt az egyet, hogy nagyon magába zárkózottan él.
3: Megpróbálom felrázni.
4: Majd én, uram, én azért ismerem valamicskét. Várjon, elfordítom a fal felől. Irgalmas Isten!
3: Mi az?
4: Meghalt.
3: Hogyan?
4: Hívjon orvost, uram, kiáltson föl Miss Flightyt az emeletre. Méreg van az ágya mellett. Kiáltson fel Miss Flightnak, legyen szíves!
3: Miss Flight, jöjjön hamar. Merre van?
4: Szaladjon, Miss Flight, szaladjon a legközelebbi doktorért. Szaladjon!

0: jó Isten áldja meg magukat! Ez úgy meg van halva, mint egy múmia.
1: Mennyi ideje halt meg?
0: Hát lehet már vagy 3 órája is, hogy elpatkolt.
1: Te jó Isten!
0: Látásból nagyon jól ismertem ezt az embert. Ópiumot szokott venni tőlem. Rokonait valaki a jelenlévők közül?
2: Én a lakásadója voltam. Egyszer azt mondta nekem, én vagyok a legközelebbi hozzátartozója.
0: Túl nagy adag ópium okozta a halálát. Ez nem fér kétség. Tele van a szoba a szagával. Ebben a kannában itt még maradt annyi, hogy elég lenne 10 ember meggyilkolásához is.
2: Gondolja, hogy szándékosan tette?
0: Hogy többet vett be?
2: Igen.
0: Azt nem tudom. Nem tartanám valószínűnek, mert nagy adagokhoz volt szokva. De nem lehet tudni. Nagyon szegény ember volt, ugye?
2: Azt hiszem.
0: Tartozik magának valami lakbérrel?
2: 6 hetivel.
0: Azt már sose adja meg. Az állapotából ítélve azt kell mondanom, hogy megszabadulás volt ez neki. Valaha jóképű fiatal ember lehetett. Emlékszem, egyszer az jutott az eszembe, hogy olyan a modora, akármilyen nyers is, mintha jobb napokat is látott volna. Tönkre ment valamikor?
2: Ugyanígy megkérdezheti tőlem, hogy milyenek voltak azok a hölgyek, akiknek a haját ott tartom a zsákjaimban, odalent. Annál többet, hogy 1,5 évig a lakón volt, és hogy iratmásolásból élt vagy halt, nem tudok róla. Ki az?
1: Mr. Snagsby az, a papírkereskedő. Én küldettem érte.
3: Istenkém, hát ennek kellett történni. Ó, édes Istenem!
1: Tud valami felvilágosítást adni a házbelieknek erről a szerencsétlen emberről, Snagsby? A rokonságáról, ismerőseiről, vagy hogy hová való volt, honnét jött, vagy akármit tud róla?
3: Higgy el, uram, fogalmam sincs róla. Vagy 1,5 évvel ezelőtt, egy délelőtt, reggeli után bejött hozzánk, és az én kis asszonykámat ott találta az üzletben. Megmutatta neki a kézírás mintáit, és elmondta, hogy másoló munkára lenne szüksége, mert felkopik az álla. Az én kis asszonykám általában nem szokott idegeneket pártfogolni, különösen azokat nem, akik koldulni jönnek. Valami azonban megragadta őt. Talán a férfi borotválatlansága, vagy az ápolatlan hajzata, vagy mit tudom én, miféle női szempont, és elfogadta az írás mintáit, és ezzel együtt a címét is. Így jutott aztán fokozatosan egyre több alkalmi munkához mi nálunk, ennél többet pedig nem tudok. Legfeljebb még azt, hogy nagyon gyorsan dolgozott, és nem sajnálta az éjszakát nappallá tenni, és ha az ember odaadott neki mondjuk 45 évet szerda este, csütörtök reggel már be is hozta készen.
1: Talán jobb lenne Mr. Krug, ha utána nézne, nincs-e valamilyen írása, amiből megtudhat valamit. Vizsgálat lesz majd, és magát is kikérdezik. Tud olvasni?
2: Nem tudok.
1: Snagsby, nézzen körül a szobájában helyette. Máskülönben még bajba kerül, és nehézsége támad a hatóságokkal. Ha már itt vagyok, megvárom, csak iparkodjon, aztán tanúskodhatok, hogy minden rendjén volt.

0: Ez alatt a kort környékén már híre futott a dolognak. A kitűzött időben megérkezett a halott kém, akire már vártak az esküdtek, de nem a bíróságon, mint más esetben, hanem az arany nap kocsmában. A halott kém többet jár kocsmába, mint bárki más emberfia. A fűrészpornak, sörnek, dohányfüstnek és a pálinkának a szaga az ő hivatásában mindig együtt jár a halállal. Egy egyházfé és a fogadós fölvezette a harmónia összejövetelek termébe. A halott kém lerakta a kalapját a zongorára, egy díszes széket húzott magának az asztalfőhöz, az összetolt kisebb asztalokhoz, melyeket a poharak, lábasok helyén ott maradt ragacsos gyűrűk, végtelen kacskaringói ékesítettek. Az esküdtek közül ahányan összetudtak zsúfolódni az asztallánc körül, annyian leültek. A többiek elhelyezkedtek a köpőcsészék és a dudák között, vagy neki támaszkodtak a zongorának. A halott kém feje fölött egy vékony vaslánc lógott, a csengő húzója, ami a nagy tekintetű bizottságnak azt a látszatot kölcsönözte, mintha éppen az akasztásukra várnának.
1: Nos, uraim, önök egybegyűltek itt, hogy vizsgálatot tartsanak egy bizonyos ember halála ügyében. Meg fogják hallgatni a tanúk vallomásait a halál körülményeire vonatkozóan, és ki fogják mondani az ítéletüket. Jelen van itt egy igen kiváló ügyvéd is, aki, amint értesültem, véletlenül a helyszínen tartózkodott, amikor a halálesetet felfedezték. Azonban ő is csak azt tudná megismételni, amit az orvostól, a háztulajdonostól, lakónőjétől és a papírkereskedőtől már hallottunk, ennél fogva nem szükséges háborgatnunk. Van valaki a jelenlévők között, aki többet tud mondani?
2: Én.
1: Mutatkozzon be, asszonyom.
2: Mrs. Piper, kérem tisztelettel.
1: No hát, Mrs. Piper, mit tud nekünk mondani a dologról?
2: Kérem, én a Cook's Courtban lakom, és a környéken már régóta köztudomású, hogy az elhunyt eladta magát az ördögnek. Úgy hiszem, azért beszélték ezt, mert olyan borzasztó volt a kinézése az elhunytnak. Féltek is tőle a környékbeli gyerekek, nem merték megközelíteni. Kivéve azt a fiút, aki ott, a sarkon túl, lent a nagyútnál szokta söpörgetni az átjárót. Ő sokszor beszélgetett vele.
1: Nincs itt a fiú?
3: Itt van, uram. Emit hátul.
1: Na hát, fiú, mutatkozz be az esküdteknek.
4: A nevem Joe.
1: Milyen Joe? Az embereknek általában két neve van.
4: Nem értem.
1: Ez egy hosszabb név rövidítése kell legyen, nem?
4: Nem tudom. Nekem elég hosszú így is. Szerintem nincs ebben semmi hiba.
1: Hát szüleid vannak-e?
4: Nincsenek. Vagyis voltak egyszer, szerintem. De most nincsenek. Se apám nincs, se anyám. De egyszer lehettek, úgy hiszem.
1: Hol laksz, fiam?
4: Sehol.
1: Sehol?
4: Sehol. Csak seprek.
1: Hát semmit nem tudsz.
4: De, uram, seperni azt tudok. Azt megtanították nekem.
1: Nem, uraim, ez nem megy.
3: Nem gondolja, hogy meghallgathatnánk a vallomását?
1: Szó sem lehet róla, hallották a fiút, ez nem megy, kérem. Ezt nem fogadhatjuk el egy törvényszéki kihallgatáson, uraim.
3: De talán vallomás az kéne.
1: Milyen vallomás? Egy szemernyi értelem sincs a szavaiban, nem hallják? Ez botrányos. Vigyék innen a fiút.
3: Igenis.
1: Jól van, uraim. Erre az ismeretlen férfira rábizonyult, hogy másfél év óta nagy mennyiségű ópiummal élt, a halálát pedig túl nagy adag ópium okozta. Az ítélet ennek megfelelő. Véletlen baleset. Kétségtelenül. Uraim, hazamehetnek. Jó napot!
5: Várj egy percet, fiam!
4: Én, uram?
5: Igen, te. Joe a neved, igaz?
4: Igen, uram.
5: Én azért meghallgatnám, amit az elhunytról szerettél volna mondani.
4: Én csak azt mondtam volna, hogy néha csúfolták és üldözték az utcán, és azon a hideg téli estén, amikor ott diderektem egy kapuajban az átjárója a közelében, ő visszafordult és megnézett engem. Aztán visszajött hozzám, kikérdezett, és mikor megtudta, hogy a világon senkim sincs, azt mondta, nekem sincs senkim. És adott nekem vacsorára és éjszakai szállásra való pénzt. és attól fogva sokszor megszólított engem, és megkérdezte, rendesen aludtam-e az éjjel, fázom-e, éhes vagyok-e, meg hogy gondoltam-e arra valahogy jobb volna meghalni, és hasonló furcsa dolgokat. Aztán volt, hogy azt mondta, hogy ma én is olyan szegény vagyok, mint te, Joe. De ha volt neki, akkor mindig nagyon szívesen adott.
5: Ez minden?
4: Ez, uram.
5: Lejegyezte, Mr. Snagsby?
6: Minden szót, uram.
5: Rendben van. Köszönjük, Joe.
4: Nagyon jó volt hozzám. Szeretném, ha hallaná, hogy ezt mondom neki, hogy itt fekszik előttem kinyújtva. Nagyon jó volt hozzám.
6: Pszt, fiam! Nesze, itt van még 2 shilling. Ha bármikor meglátsz engem az utcádban az én kis asszonykámmal, akarom mondani egy hölgyel, ne ismerj meg.

0: Végre elállt az eső odalent Lincolnshire-ben, és Chesney volt kezdett magához térni. Mrs. Rouncewell feje tele volt gazdasszonyi gondokkal, mert Sir Leicestert és a Milady-t várta haza Párizsból. A társasági hírszolgálat már kiszimatolta az örvendetes újságot, és tudósította róla az egész gyászba borult Angliát. Azt is megtudta, hogy megérkezésük után a Beaumont elitjének fényes és válogatott körét fogják vendégül látni a család ősi, vendégszerető székhelyén, Lincolnshire-ben. Éles szélben indult el hazafelé a Milady és Sir Leicester, a Milady komornája és Sir Leicester inasa pedig odaadó hűséggel hátul a bakon. Szapora csilingelés és ostorpattogások között kirobogtak a Vandon téli Bristol szálloda udvaráról, és a Rivoli utca napfényben árnyékban játszó oszlopsora, és a lefejezett király meg királyné bal végzetű palotájának kertje között elvágtattak az egyetértés tere és az elíziumi mezők felé, aztán tovább a csillag árkádja alatt, kifelé Párizsból.
1: Nem tudunk gyorsabban vágtatni.
2: Nem mondanám.
1: Lady Dedlock ő méltósága halálosan unja magát.
2: Hát Istenem, hangverseny, társaság, opera, színház, kocsikázás. A Milady számára nincs semmi új az ég alatt.
1: Halkabban.
2: A Milady a múlt vasárnap is úgy kétségbe volt esve unalmában, úgy hatalmába kerítette a reménytelenség szörnyetege, hogy szinte gyűlölni tudta volna a teljes személyzetet a jókedvünk miatt. Nem lehet tehát elég gyorsan vágtatnunk.
1: Meghallják.
2: Ugyan, nem hallatszik be semmi a fülkébe.
3: Szokatlanul sok levelet kapott ma reggel?
4: De nincs bennük semmi, semmi a világon.
3: Mintha Mr. Tulkinghorn hosszú áradozásait láttam volna köztük, nem?
4: Maga mindent észrevesz.
3: Ó, micsoda unalmas egy ember az.
4: Üzent magának valamit. Éppen megálltunk lovat váltani, amikor az utóiratához értem az olvasásban, és ez kiverte a fejemből a dolgot. Ne haragudjék, kérem. Azt mondja, az úthasználati jog ügyében... Bocsánat, elnézést, bocsánat, ez nem az. Azt mondja, igen, itt van, itt van. Azt mondja... Kegyeskedjék átadni tiszteletteljes üdvözleteimet a Milady-nek, remélem jót tett neki a levegőváltozás. Legyen kedves megemlíteni előtte, hogy hazatérése után majd lesz valami közölni valóba számára, arra az egyénre vonatkozólag, aki azt a kancelláriai jegyzőkönyvmásolatot készítette, mely olyan rendkívüli módon felkeltette ő méltósága érdeklődését. Voltam nála.
3: Szeretnék egy kicsit sétálni.
4: Sétálni?
3: Szeretnék egy kicsit sétálni. Állítsa meg, kérem, a kocsit!
0: Az odaadó hűséges inas leszállt a hátsó bakról, kinyitotta az ajtót és leeresztette a felhágó lépcsőt, engedelmeskedve a Milady türelmetlen kézmozdulatának. A Milady olyan gyorsan lelépett és olyan gyorsan tovább indult, hogy Sir Leicester minden aggályos udvariassága ellenére sem volt képes karját nyújtani neki és melléje szegődni. Lemaradt, és eltelt egy-két perc, mire utolérte. A Milady mosolygott, sétált vele vagy 400 métert, aztán megunta, és visszaült a kocsiba a helyére. Mrs. Rouncewell várta őket, és mély tért hajlással fogadta Sir Leicester szokásos kézfogását.
4: Hogy van, Mrs. Rouncewell? Örülök, hogy látom.
5: Remélem, Sir Leicester, hogy jó egészségben van szerencsém üdvözölni.
4: Pompás egészségben, Mrs. Rouncewell.
5: Nagyszerű színben van, Milady.
3: Ki ez a lányot maga mögött?
5: Egy kis növendékem, Róza.
3: Gyere ide, Róza! Ej, tudod a lányom, milyen szép vagy?
6: Nem, Milady.
3: Hány éves vagy?
6: 19, Milady.
3: 19. Vigyázz ne, hogy elkényeztessenek a hízelgésekkel.
6: Igenis, Milady.
0: A Milady megveregette a lány gödrös arcocskáját, és tovább ment a tölgyfa lépcső felé, ahol Sir Leicester várakozott rá. Az egyik falitábláról egy régi Dedlock bámult le rájuk, teljes életnagyságban és butaságban, mint aki nem tudja, hogy ehhez mit szóljon, ami valószínűleg az állandó lelki állapota volt Erzsébet királyné idejében. Ezen az estén Róza, a házvezetőnő szobájában nem fogyott ki Lady Dedlock magasztalásából.
6: Milyen nyájas, milyen gyönyörű, milyen előkelő, olyan sejmes a hangja, olyan szívszorongató az érintése.
5: Szinte kár, hogy nincs a Milady-nek gyereke. Ha lenne egy lánya, egy felnőtt kisasszony, akivel törődne, akkor azt hiszem sokkal nyájasabb lenne.
7: Nem tette volna csak még gőgösebbé, nagymama?
5: Csak és még? Az ilyen szavakat én nem használom, de még csak el sem tűröm, ha az én lédimet akarják lekicsinyelni vele.
7: Bocsánatot kérek, nagymama, de hát gőgös, vagy nem?
5: Az is van rá oka. A Dedlock családnak mindig megvolt rá az oka.
7: Hát akkor remélem kihúztak néhány sort az imakönyvükben. A közönséges embereknek szóló részeket a gőgről és a felfúvalkodottságról. Ne haragudj, nagymama, csak tréfálok.
5: Sir Leicester és Lady Dedlock nem alkalmasak tréfára.
7: Sir Leicester semmi esetre sem alkalmas, de remélem, nagymama, ha meg is jött a család és a vendégek, nem lesz akadálya, hogy egy-két napig még itt maradhassak a fogadóban, mint akármelyik más utas.
5: Dehogy lesz semmi a világon, gyermekem.
7: Örülök neki, mert el sem tudom mondani, mennyire szeretném még jobban megismerni ezt a gyönyörű környéket.
0: Rózára pillantott, aki lesütötte a szemét, és nagyon szégyelte magát. A babona szerint azonban Róza fülének csengeni kellett volna, és nem pirulni. A milédi komornája ugyanis ebben a percben erélyesen emlegette őt.

0: a Jamdis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A hatodik részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Krúk Pap János, Talkinghorn Epres Attila, Halott Kém Tarján Péter, valamint Wettstein Márk, Kocsis Gergely, Ódor Kristóf, Létai Dóra, Barbinek Péter, Mészáros Béla, Partinóra, Barna Zsombor, Vidasára, Erdélyi Flóra, Bíró Panna Dominika és Gerő Ádám. Fordította Ottling Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 7. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Esther és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét. Egy Mr. Tulkinghorn nevű ügyvéd holtan találja az ügyiratainak másolóját annak lakásában. Lady Dedlock és Sir Leicester pedig, akik szintén a per eredményének várományosai, vidéki birtokukra hazatérve estét rendeznek és várják ügyvédjük beszámolóját, az említett halálesetet még nem is sejtve.
1: A Chesney Wold tele volt. Egyetlen szobát hagytak csak üresen, egy harmadrendű toronyszobácskát, amely egyszerűen, de kényelmesen volt bebútorozva, és olyan volt a hangulata, mint egy régi módi irodának. Mr. Tulkinghorn szobája volt ez, és ide soha nem tettek be senkit, mert ő akármikor megjöhetett. De még nem jött meg. Egy délután végre, nem sokkal napnyugta előtt, amikor az élénk csoportok, melyek az elmúlt órákban ellepték a kísértetek útját, már mind szétszélettek, és Sir Leicester magára maradt a Milady-vel a teraszon, megérkezett Mr. Tulkinghorn.
2: Már vártuk magát.
3: Igazán le vagyok kötelezve, uram. Jöttem volna már hamarabb, ha nem vagyok annyira elfoglalva a Mr. Boythorn ellen folyó perekkel.
2: Az egy roppant fegyelmezetlen, helytelen gondolkodású ember. A társadalomra nézve nagyon veszedelmes egyén. Alantas jellem.
3: Makacs?
2: Nem is lehet mást várni egy ilyen embertől. Egy cseppet sem lep meg, hogy ezt hallom róla.
3: Most csak az a kérdés, hogy ön hajlandó engedni valamiben.
2: Nem, kérem. Semmiben. Én engedjek?
3: Nem úgy értem, hogy valami fontos kérdésben. Azt természetesen tudom, hogy ilyesmiben ön nem adja fel az álláspontját, hanem valami lényegtelen kérdésben.
2: Mr. Tulkinghorn.

0: Boyfriend. Köztem és Mr. Boyfriend között nem lehet lényegtelen semmilyen kérdés. És ha tovább megyek és azt mondom, hogy nem vagyok képes megérteni, miként lehet lényegtelen kérdés, ha az én bármiféle jogomról van szó, akkor nem annyira az én személyemről beszélek, mint inkább a családom tekintélyéről, amelyet kötelességem megőrizni.
1: Az utasítások szerint fogok eljárni. Mr. Boyton sok galibát fog nekünk okozni.
0: Hozzátartozik az ilyen emberek jelleméhez, hogy galibát okoznak. 50 évvel ezelőtt talán becsukták volna az Old Bailey börtönbe, ha ugyan fel nem akasztották, és fel nem négyelték volna. No de ránk esteledik, és a milédi megtalál hűlni. Gyerünk be, édesem!
2: Üzent nekem valamit arról az emberről, akinek véletlenül érdeklődtem a kézírása iránt. Nagyon jellemző magára, hogy nem felejtette el az esetet. Nekem egészen kiment a fejemből. A maga üzenete juttatta megint az eszembe. El nem tudom képzelni, hogy mire emlékeztethet engem egy ilyen kézírás, de valamire biztosan emlékeztetett.
1: Valamire?
2: Ó, igen. Azt hiszem, kellett, hogy valamire emlékeztessen. És maga csak ugyan vette magának a fáradtságot, és kikutatta, hogy kiírta ezt az izét, micsodát is, jegyzőkönyvet?
1: Igen.
2: Különös.
1: Igen, érdeklődtem az ember után, és meg is találtam. És ami a legfurcsább, úgy találtam...
2: Hogy nincs benne semmi rendkívüli.
1: Holtan találtam.
0: Jaj, Istenem.
1: Útba igazítottak, elmentem a szállására, nyomorúságos koldustanya, és halva találtam.
0: Bocsásson meg, Mr. Tulkinghorn, de azt hiszem, minél kevesebbet emlegeti.
2: Kérem, Sir Lester, hadd hallgassam végig a történetet. Éppen ilyen alkonyathoz való történet. Jaj, de borzasztó. Holtan?
1: Nem tudni, hogy vajon a saját keze által-e.
0: Becsületemre mondom, ez már igazán.
2: Hadd hallgassam meg a történetet.
0: Ahogy parancsolja, édesem. De kénytelen vagyok kijelenteni.
2: Dehogy kénytelen. Folytassa, Mr. Tulkinghorn.
1: Azt nem áll módomban közölni, hogy vajon a saját kezével vetette véget az életének, vagy sem. Azonban mégis ki kell javítanom magamat, mert kétségtelenül a saját keze által halt meg, ám bár azt már sohasem lehet biztosan megtudni, vajon saját elhatározásából-e, vagy véletlen szerencsétlenség folytán. A halott kém esküdtjei úgy döntöttek, hogy véletlenül mérgezte meg magát.
2: És miféle ember volt ez a szerencsétlen?
1: Nehéz lenne megmondani. Olyan nyomorban élt és úgy elhanyagolta magát, hogy a cigányos külsejével, kócos fekete hajával és szakállával a lehető legközönségesebb embernek tarthattam volna. Az orvosnak az volt a véleménye, hogy valaha különbek lehettek az életkörülményei és a külseje is.
2: Hogy hívták a nyomorultat?
1: Úgy hívták, ahogy ő elnevezte magát, de az igazi nevét senki sem tudta.
2: Még azok se, akik körülötte voltak?
1: Senki sem volt körülötte. Én találtam rá.
2: És semmi többet nem lehetett kideríteni róla?
1: Semmi többet. Volt ott egy ócska útizsák, de semmi iratot nem találtak.
2: Csak ugyan, csupa szörnyűség. Milyen szerencse, hogy ide hozzánk csak hírként érnek el a nagyváros jéghideg borzalmai.

0: Sokat tanácskoztunk, mi legyen Richardból.
1: Nem tudom, fiatal úr, nem vagy-e túl öreg ahhoz, hogy belépj a tengerészethez?
2: Én is gondoltam már erre.
1: Mit gondolsz a katonaságról?
2: Már ez is az eszembe jutott, és nem rossz gondolat.
1: Próbáld meg eldönteni magadban, hogy a régi tengerre kívánkozásod csak a szokásos gyerekes vonzódás volt-e, vagy komoly hajlam?
2: Sokszor próbáltam már eldönteni, de nem voltam rá képes.
1: Nem akarom azt állítani, hogy jellemednek ez a határozatlansága kizárólag annak a töménytelen sok ostoba húzavonának köszönhető, amin születésed óta keresztül mentél. De hogy a kancellária egyéb bűnei mellett egy kicsit ezért is felelős, az nyilvánvaló. Sokkal idősebb és szilárdabb jellemű embert is megváltoztatott volna, ha ilyen állapotok veszik körül.
2: Halvány fogalmam sincs róla, hogy mi lenne számomra a legjobb. Csak az az egy biztos, hogy pap semmi esetre sem akarok lenni. Máskülönben mindegy.
1: Nincs kedved Mr. Kench pályájához?
2: Nem tudom, uram. Szeretek csónakázni. Az ügyvédjelöltek sokat utaznak vizen. Szép hivatás.
1: Vagy orvosnak?
2: Ez az, uram. Hát végre kitaláltuk. Orvos lesz belőlem.
0: Így aztán Mr. Kench egy este eljött hozzánk vacsorára. Hanyat dőlt a székén, forgatni kezdte kezében a szemüvegét, és beszélt kellemes hangján. Szóval ugyanazt csinálta pontosan, amire kislánykoromból emlékeztem, amikor először találkoztam vele.
3: Ó, helyes. Jól van. Nagyon szép hivatás, Mr. Jandis. Nagyon szép hivatás.
1: A tanulmányok és a gyakorló idő nagy szorgalmat kívánnak.
3: Ó, igen, kétségtelenül.
2: Meg lehetnek nyugodva, nekilátok, és megteszem, ami tőlem telik.
3: Nagyon helyes, Mr. Jandis. Valóban, ha Richard úr biztosít bennünket arról, hogy neki fog látni, és megteszi, ami tőle telik, akkor nincs más hátra, mint utána járni. Milyen úton, módon érhetné el legjobban a kitűzött célját? Én ezt ajánlanám. Már most Richard úrnak először is be kell állnia egy kiváló orvos mellé. Kiszemeltek már valakit erre?
1: Még senkit, ugye, Richard?
2: Senkit, uram.
3: Tehát senkit. Már most, ami a helyet illeti, van-e valami különös kívánsága e tekintetben?
2: Nincs, nincs.
3: Tehát nincs.
2: Szeretnék egy olyan helyet, ahol sokféle tapasztalatot, nagy gyakorlatot szerezhetek.
3: Kétségtelenül ez szükséges. Azt hiszem, a dolgot könnyen nyelbe lehet majd ütni Mr. Jandis. Csak találnunk kell először is egy alkalmas és megfelelő orvost, akinek rendelője van. Érdekes véletlen, hogy az egyik unokafivérem az orvosi pályán működik. Lehet, hogy önök majd megfelelőnek találják, és lehet, hogy ő is elfogadja az ajánlatot. Az ő nevében épp oly kevéssé beszélhetek, mint az önök nevében. De lehetséges.
0: Minthogy ebben nyílt egy lehetőség, megegyeztek abban, hogy Mr. Kench majd beszél az unoka fivérével. Mr. Jandis már régebben megígérte nekünk, hogy néhány hétre felvisz bennünket Londonba, és így másnap elhatároztuk, hogy összekötjük a mi utazásunkat Richard ügyeivel, és mindnyájan együtt megyünk. Az Oxford utcában egy csinos kis lakásban ütöttük fel a tanyánkat egy kárpitos műhely fölött. Észrevettem, hogy Ada és Richard még jobban ragaszkodnak egymás társaságához, mint eddig, ami igazán magától értetődő volt, hiszen nem sokára el kell majd válniuk. Nem voltam hát nagyon meglepve, amikor felmentünk Ada-vel a szobánkba, és a lányt szótlanabbnak találtam, mint rendesen. De arra mégsem voltam egészen elkészülve, hogy a nyakamba boruljon.
4: Drága Eszterkém, egy nagy titkot kell neked elmondanom. Óriási titok, édesem, annyi bizonyos.
0: Mi az a titok, Ada?
4: Ó, Eszter, sose találnád ki.
0: Próbáljam meg kitalálni.
4: Jaj, ne! Kérlek szépen, ne!
0: De hát vajon kiről lehet szó?
4: Hát... az unokabátyámról, Richardról van szó.
0: Mi van vele, egyetlenem?
4: Ó, Eszter, sose találnád ki. Richard azt mondja, tudom, hogy rémes butasság, még olyan fiatalok vagyunk mind a ketten, de azt mondja, hogy nagyon szerelmes belém.
0: Igazán? Hát ilyet még életemben nem hallottam. Ó, édes bogárkám, hiszen én ezt már réges-régen megmondhattam volna neked. Buta libának tartottál engem. Richard jobban ki sem mutathatta, milyen szerelmes beléd már Isten tudja mióta.
4: Ó, ez még nem az egész, Eszter.
0: Mi a csuda, csak nem akarod azt mondani...
4: De igen, Én is őt tiszta szívemből, az egész szívemmel.
0: Az a helyzet, drágám, hogy én ezt is tudtam már.
4: Gondolod, hogy John bácsi is tudja?
0: Ha csak John bácsi nem vak, akkor John bácsi ugyanígy tisztában van mindennel, akár csak mi.
4: Beszélnünk kéne vele Richard előtt. Beszélj vele, kérlek.

0: Másnap tehát reggeli után bementem gyámapámhoz a szobájába, és elmondtam neki, hogy megbíztak valami közölnivalóval. Gyámapám, emlékszik még arra az első szép esténkre aznap, amikor megérkeztünk puszta házára, amikor Ede énekelt a sötét szobában? Ugyanis Ede és Richard egymásba szerettek, és meg is mondták egymásnak.
1: Mi a manó? Ez esetben szeretnék beszélni velük.
0: Itt várnak kint az ajtó előtt.
1: Gyertek be, fiatalok! Richard, örülök, hogy bizalommal vagytok irántam. És remélem, bizalommal is lesztek mindig. Amikor kiterveltem négyünknek ezt a kapcsolatát, amely úgy felvidította az életemet, természetesen gondoltam arra a távoli lehetőségre is, hogy majd egyszer úgy határoztok, te és ez a szép kis húgod itt, hogy egymás oldalán járjátok végig az életeteket. Úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, hogy ez sok szempontból helyesen lehető. De én a távoli jövőre gondoltam, Richard. A távoli jövőre.
2: Mi is a távoli jövőre gondolunk, uram?
1: Nagyon okosan. Na hát, hallgassatok ide, gyermekeim. Mondhatnám nektek azt, hogy még nem vagytok tisztában saját magatokkal, hogy még közben jött ezerféle dolog, ami eltérít benneteket egymástól, de nem akarom ezt mondani. Az eféle bölcsességet elég hamar megtanulja az ember. Szeretném hinni, hogy egy-két év múlva is ugyanúgy fogtok érezni egymás iránt, ahogyan ma éreztek. Csak annyit akarok még mondani, hogy ha mégis megváltoznátok, ha felnőtt korotokban nem lennétek már annyival többek egymás számára közönséges unoka testvéreknél, hát akkor se rösteljetek azért bizalommal lenni hozzám, mert abban sem lenne a világon semmi szörnyűség. Én csak a barátotok vagyok, és a távoli rokonatok. Semmiféle hatalmam nincs fölöttetek, de azt szeretném és azt remélem, hogy mindig bizalommal lesztek irántam, ha csak el nem játszom a jogomat erre a bizalomra.
2: Egészen biztos vagyok benne, uram, hogy Ede nevében is beszélek, ha azt mondom, hogy igenis a legnagyobb hatalma van fölöttünk, amely a mi hálánkból, nagyra becsülésünkből és szeretetünkből fakad, és napról napra erősödik.
3: Édes John bácsi, apám helye többé nem ürülhet meg újra. Ami szeretettel és engedelmességgel csak tartoztam neki, azt mind átruháztam magára.
1: Helyes! Ede itt marad velem. Szeresd őt, Richard, akkor is, amikor dolgozol, tanulsz, ugyanúgy, mint ahogyan idehaza szeretett, ha majd hazajössz megint látogatóba, és akkor nem lesz semmi baj. Különben baj lesz, rosszul fog menni minden. Ezzel be is fejezem a prédikációmat. Azt hiszem, a legokosabb az lesz, ha elmentek sétálni egyet Edével.
3: Igen, igen, megyünk. Köszönjük, John bácsi.
2: Köszönjük.
1: Igazam van, Eszter. Richard talán ezáltal fogja megszerezni azokat a tulajdonságokat, amelyek még hiányoznak belőle sok-sok jó tulajdonsága mellett is. Hanem ügyelnünk kell arra is, hogy a te életed nem csak abból áll ám, hogy mindig másoknak viseld a gondját.
0: Gondját? Drága jó gyámapám, hiszen én vagyok talán a legboldogabb ember ezen a földön.
1: Én is azt remélem.

0: Richard másnap este elbúcsúzott tőlünk, hogy megkezdje új életét. Édőt a gondjaimra bízta. Én leszek majd Édő nyoszoljó lánya az esküvőjükön, aztán magukkal visznek, én viszem majd a háztartásukat, boldoggá tesznek majd örökkön örökké.
1: Hát, még ha majd gazdoggá tesz bennünket a per. Ami megtörténhet, nem igaz? Édő drágám, hát miért ne?
2: Jobb lenne, ha inkább most mindjárt kimondanák, hogy szegények vagyunk.
1: Hát, azt nem tudom, de annyi bizonyos, hogy semmit sem fognak kimondani most mindjárt. Az Isten tudja, hány esztendeje már, hogy nem mondtak ki semmit.
2: Szent igaz.
1: Igen, csak hogy minél hosszabb ideje tart már, annál közelebb kell lennünk ahhoz, hogy így vagy úgy eldőljön egyszer. Ez észszerű, nem?
2: Te jobban értesz hozzá, Richard. Én csak attól félek, hogy szerencsétlenné tesz bennünket ez a per, ha mindent felteszünk rá.
1: De hát, Édő, nem teszünk fel rá mindent. Okosabbak vagyunk annál, hogy bízzunk benne. Csak annyit mondunk, hogy ha gazdaggá tenne bennünket, az ellen nem lenne semmi kifogásunk.
2: Igen, mégis jobb lenne elfelejteni az egészet.
1: A dolog le van zárva.
0: Még Londonba érkezésünk elején látogatást tettünk Mrs. Jellybyéknél. Édővel együtt melegen üdvözöltük Kedit, és bemutattuk Mr. Jardinesnak.
3: Mama tisztelteti és elnézését kéri, de nem tudott jönni, mert a tervezetek levonatait kell átjavítania. 5000 új körlevelet készül kibocsátani, és azt mondja, ez biztosan érdekelni fogja önt. Egyet el is hoztam belőlük. Mama tisztelete jeléül.
4: Köszönöm.
3: Most is éppen olyan rémesen mennek nálunk a dolgok a téviszínben, mint mindig. Nincs egy percnyi békességem. Az a sok beszéd Afrikáról. Akkor se lehetnék rosszabbul, ha valami hittérítő lennék.
0: Nyugodj meg, drágám.
3: Ó, kár a fáradtságért, Miss Summerson. De tudom, hogy magukban megbízhatok. Biztos, hogy nem fognak elárulni. Mennyasszony vagyok. Eljegyeztem magam.
0: Az otthoniak tudta nélkül?
3: Hogyan is lehetne másképp, Miss Summerson? Tudja, hogy milyen a mama. Szegény papát pedig nem akartam még szerencsétlenebbé tenni azzal, hogy elmondom neki.
0: Aztán nem fogja majd még szerencsétlenebbé tenni azzal, hogy az ő tudomása és beleegyezése nélkül megy férhez?
3: Nem. Remélem, hogy nem. Majd iparkodni fogok, hogy jó kedvű legyen, és jól érezze magát, ha meglátogat. Pipi és a többiek pedig majd felváltva eljönnek hozzám mindig egy időre. Legalább egy kicsit gondjukat viseli majd valaki. A maguk látogatásával kezdődött.
0: Hogyan?
3: Éreztem, hogy milyen mafla vagyok, és elhatároztam, hogy legalább ezen segítek minden esetre, és megtanulok táncolni. Mondtam mamának, hogy szégyellem magamat magam előtt, és hogy meg kell tanulnom táncolni. Mama, ahogy szokta, olyan szemeket vetett rám, mintha a világon se lennék. Én azonban feltettem magamban, hogy megtanulok táncolni. És el is mentem a Newman utcába, Mr. Turveydrop akadémiájára.
0: És ott történt, hogy...
3: Igen, ott történt, és most a mennyasszonya vagyok Mr. Turveydropnak. Két Mr. Turveydrop van, az apa és a fia. Az én Mr. Turveydropom persze a fiú. Csak azt sajnálom, hogy nem neveltek jobban, hogy jobb felesége lehetnék neki, mert nagyon szeretem.
0: Be kell vallanom, hogy mindez elszomorít.
3: Nem tudom, miért kellene, de tény, hogy eljegyeztük egymást Mr. Turveydroppal, és ő is nagyon szeret engem. Ez még titok, az ő részéről is, mert az öreg Mr. Turveydropnak is része van az üzletben. És ha nagyon hirtelen mondanánk meg neki, szívszélhűdést kaphatna, vagy valami egyéb bajt. Az öreg Mr. Turveydrop igazán finom úriember. Nagyon finom úriember.
2: A felesége se tudja.
3: Az öreg Mr. Turveydrop felesége? Nincs neki felesége. Özvegyember. És valamit el kell még mondanom. Remélem, nem haragszanak meg érte. Folytattam az ismerettséget Miss Flight-tal, a bolond kis öreg nénivel. Gyakran járok fel hozzá kora reggelenként, és nála találkozom a kedvesemmel egy-két percre a reggeli előtt. Most éppen oda megyek, mert órám lesz. Nem merem arra kérni Miss Summerson, hogy jöjjön el maga is. De ha el tudna jönni, igazán boldoggá tenne vele. Igazán boldoggá.

0: a Jandis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A hetedik részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Mr. Jandis Kajtá Robert, Kedi Dobó Enikő, Richard Katona Péter Dániel, Alkinghorn Epres Attila, valamint Dér Mária, Mészáros Béla, Létai Dóra és Kolovratni Krisztián. Fordította Ottlin Géza, dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.

your shoes off, baby. It's the good life.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. Elrendelték a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Holnapra gyásznapot hirdettek Ukrajnában. Felhősebb időre számíthatunk, délután több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, 18 és 25 fok között várható a hőmérséklet. Következnek a részletek. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel. A leköszönt kormány szerint mindent megtettek, hogy rendezett állapotban adják át az országot. Az új kormány pedig az egyik legfontosabb feladatnak a korábbi minisztériumok működésének átvilágítását nevezte. Illés Anna összefoglalója.
2: Lezajlott az átadás átvétel, a leköszönő kormány, az egykori Orbán kormány összes minisztere megjelent, a főleltáros nem volt itt.
3: Fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy különböző módon adták át a távozó miniszterek az információkat, aktákat. Mint mondta, volt olyan, aki tudta abszolválni a jogszabályi előírásokat, és volt, aki nem. A miniszterelnök elmondta, röviden beszédet intézett a távozó politikusokhoz, a leköszönt honvédelmi miniszternek pedig külön szóvá tette az 1300 milliárd forintos keretszerződést, amit néhány héttel a választási vereség előtt társadalmi egyeztetés nélkül kötött.
2: Pintér Sándor belügyminiszter leköszönt. A belügyminiszter önmaga ellen vizsgálatot kért, azonnali és teljes vizsgálatot kért a miniszter úr, és én biztosítottam arról, hogy meg fog ez történni, és azt is elmondtam neki, hogy a többi miniszter ugyan nem kérte ezt, például Rogán Antal nem kért ilyet, de belekapcsolatban is természetesen meg fog történni, ez az egyik legfontosabb feladatunk. Most az átadás átvétel megtörténte után, ugye erről tárgyalt is tegnap a kormány, hogy teljes körű vizsgálat történjen minden területen, és ha mindezeknek megvan az eredménye, akkor jelentkezni fogunk.
3: Gulyás Gergely szerint az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon.
4: Az elmúlt bő 4 hétben mindent megtettünk annak érdekében, hogy tudomásul véve a választópolgárok döntését, rendezett állapotban adjuk át az országot az új kormánynak.
3: Fogalmazott az átadás átvétel előtt a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. A Fidesz parlamenti frakció vezetője beszélt a leköszönt kormánytagok végkielégítéséről is.
4: Szeretném jelezni, hogy a kormánytagjai azt a döntést hozták, hogy az őket törvény szerint megillető végkielégítést kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonynak ajánljuk föl. A miniszterelnök sem áll törvények fölött, tehát törvényesen járó juttatásokat, legfeljebb törvényhozásokkal lehet elvonni, de a kormánytagjai nem fogják a végkielégítést felvenni, és hogyha a jogszabályoknak az új kormány is eleget tesz, akkor ez egy kárpátaljai gyermekotthon működését fogja segíteni. Összességében mindenkit arra kérek, hogy a közigazgatásban, az államigazgatásban tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Magyarországot a jövőben is eredményesen lehessen kormányozni. Az új kormány tagjainak sok sikert kívánunk, és azt kívánjuk, hogy viseljék a győzelmet hasonló méltósággal, mint hogy mi ezt a vereséggel tesszük.
3: Magyar Péter kérdése válaszolva azt mondta, elfogadták Gulyás Gergely javaslatát a végkielégítésük felajánlásával kapcsolatban, emellett a leköszönő államtitkárok hasonló nyilatkozatát is várják. Hozzátette, az új kormány államtitkárait várhatóan még a héten megnevezik.
1: Elrendelték a kegyelmi ügy és a Bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. A miniszterelnök által jegyzett kormány határozatok ma délután jelentek meg a magyar közlönyben. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010 utáni időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat is. Brieska Dániel összeállítása.
5: Több az előző kormány időszakához köthető ügyet vizsgál vagy tervez nyilvánosságra hozni a Tisza kormány. Ez derül ki a csütörtök délután megjelent magyar közlönyből, amely a második az új kabinet hivatalba lépése óta. Magyar Péter miniszterelnök a többi között elrendelte a Bicskei gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű kivizsgálását. Napirendre kerül a Novák Katalin volt köztársasági elnökhöz köthető kegyelmi ügy is. A kormány nyilvánosságra hozza a 2010 utáni kormányülések összefoglalóit, emellett egyes titkosított nemzetközi szerződéseket, a kiemelt beruházásokat és a közszolgálati médiaszolgáltatás finanszírozását is felülvizsgálják. Döntöttek arról is, hogy előkészítik Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és feltárják az 1990 előtti titkos szolgálati tevékenységeket. Azonnali hatállyal szigorú pénzügyi kontrollt is bevezettek a 250 millió forintot meghaladó új állami kötelezettségvállalásokhoz és a 100 millió forint feletti eszközbeszerzésekhez a pénzügyminiszter előzetes jóváhagyása szükséges. A pénzcentrum szerint a szigorítás több nagy állami cég, köztük a MÁV, az MVM és a Magyar Posta döntéseire is kiterjed.
2: A célunk egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Ez szolgálja a most felálló kormányzati struktúra is.
5: Keddi parlamenti beszédében a kormányfő azt mondta, vannak olyan tárcák, illetve szakterületek, amelyek kulcs szerepet játszanak a rendszerváltás folyamatában.
2: Az egészségügyi, az igazságügyi, az oktatási és gyermekügyi, valamint a pénzügyminisztérium az a négy tárca tehát, amelyek előtt a legnagyobb, a legnehezebb és a legösszetettebb feladatok állnak. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban.
5: Éjjel a Magyar Közlönyben megjelent a kormánytagok munkáját meghatározó statútumrendelet is, ez csütörtök 0 órától lépett életbe. A dokumentum a kormányfő és a 16 miniszter mellett a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladat és hatásköreit tartalmazza. Átalakul a tárcák közötti feladatmegosztás, Ruf Bálint felel majd egyebek mellett a kormányzati kommunikációért és az Európai Unió ügyek koordinációjáért. Változás, hogy a belügyminiszterhez tartozik majd például a rendőrség és a terrorelhárítási központ irányítása. Kapitány István megkapja a paksi atomerőmű bővítésének feladatát, ami az előző kormányban a külügyminisztériumhoz tartozott. Az adópolitika és a nyugdíjpolitika ugyanakkor Kármán András pénzügyminiszterhez kerülnek. Az élő környezetért felelős miniszterhez kerül például a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem, Vitézi Dávid pedig a közlekedés mellett olyan területekért is felel majd, mint például az útdíjfizetés. Hegedű Zsolt irányítja majd a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóságot. Lannert Judit keze alá kerül a köznevelés és a felsőoktatás felügyelete. Orbán Anita a külpolitikai feladatok mellett felel majd a polgári hírszerzés irányításáért és az üldözött keresztények megsegítéséért is.
1: Szuverenitás, védelem, diverzifikáció, együttműködés, az uniós szerepvállalás erősítése. Elsősorban ezek jellemzik majd az új kormány külpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök már korábban is többször egyeztetett uniós vezetőkkel, jövő héten pedig Lengyelországba és Ausztriába utazik. Részletek Kovács Mártontól.
6: Én a jövő héten elutazom két hivatalos látogatásra is, már erről volt szó. Először az ígéretemnek megfelelően Lengyelországba fogok utazni, nem egyedül, több miniszterrel.
7: Magyar Péter miniszterelnök már korábban megígérte, hogy megválasztása esetén Lengyelországba vezet első külföldi útja. Az Opus Tesseri kormányülés után közölte, Varsóban Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrotsky elnökkel is találkozik.
6: Utána átmegyünk Gdanskba, ahol a tervek szerint találkozom Lech Walesával, a Szolidaritás Mozgalom egykor volt elnökével, és Lengyelország egykor volt elnökével is. Varsóból másfél nap után átmegyek Bécsbe, ahol Ausztriában találkozom az osztrák kancellárral, várhatóan az osztrák elnökkel is. Vachóban létszeszek egy fórumon, szintén az osztrák kancellárral, és a terveink szerint Bécsből vonattal fogok Budapestre érkezni.
7: Magyar Péter miniszterelnök a Kárpátalját ért szerdai orosz dróntámadásról azt mondta, határozottan kiállnak a kárpátaljai magyarok mellett, segítik őket, és minden diplomáciai eszközzel azon dolgoznak majd, hogy minél előbb lezáruljon az orosz-ukrán háború.
6: Ugye ez egy uniós együttműködés kell, vagy akár másfajta együttműködés, azt még nem tudom megmondani. Mi ezt mondtuk még a választási kampányban is, és ezt komolyan gondoltuk, és be is fogjuk tartani, hogy egyrészt a kárpátaljai magyarság miatt, másrészt Magyarország miatt is, de hát Ukrajna és Oroszország népe miatt is az az elsőrendű érdekünk és feladatunk, hogy minden lehetséges eszközzel hozzájáruljunk a béke mielőbbi megtalálására. megteremtéséhez.
7: Hazánk az Európai Unióhoz és a NATO-hoz tartozik. Nagyrészt ennek a két közösségnek köszönhető, hogy béke van Magyarországon. Jelentette ki korábban Magyar Péter miniszterelnök, aki ugyanakkor elismerte az unió vezetési hibáit, de azt mondta, az új kormány azon dolgozik majd, hogy segítsen azok kijavításában. Hozzátette, mindent elkövetnek azért, hogy diverzifikálják az energetikai beszerzéseket, mert az energiabiztonság az egyik legfontosabb. A legolcsóbb és legbiztonságosabb gáz- és olajbeszerzés a kormány célja, de ez nem jelenti azt, hogy az ország feladja az orosz gázellátási kapcsolatát. Magyar Péter miniszterelnök két héttel a választás után már Brüsszelben egyeztetett az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével az uniós források hazahozataláról. A támogatás megszerzése és az előírás szerinti felhasználása a kormány egyik legfontosabb feladata. A brüsszeli vezetés közölte, hogy Magyarország még az augusztusi határidő előtt megkaphatja a segítség teljes összegét, a hiteleket azonban nem. A bizottság magasrangú tisztviselőkből álló csoportot küld Budapestre a jövő héten, hogy a kormánnyal együtt részletesebb értékelést készítsen. Magyar Péter a május 25-i héten látogat a belga fővárosba, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal a befagyasztott források kifizetéséről és az azokhoz kapcsolódó politikai megállapodások megkötéséről. Hazánk nemzetközi kapcsolatait erősítendő Magyar Péter miniszterelnök Budapestre hívta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt és Donald Trump amerikai elnököt, hogy részt vegyenek az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megemlékezésein.
1: Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma. Legalább 7 meghaltak, köztük egy gyermek is. A sebesültek száma meghaladja a 40-et. A katasztrófa védelmi szolgálat tájékoztatása szerint legalább 20 embert tartanak eltűntként nyilván. Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban már 28 sebesültről tudni. Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területeken áramszünet van. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület. Volodymyr Zelenszky további szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen. Holnapra gyásznapot hirdettek Ukrajnában. A külügyminiszter szerint teljességgel elfogadhatatlan Magyarország számára, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják az oroszok. Orbán Anita a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy a szerdai Kárpátalját ért dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét. A találkozón megerősítette, hogy a magyar kormány elítéli az orosz támadást és elvárják a civilek elleni agresszió azonnali leállítását.
8: Elmondtam Oroszország nagykövetének, hogy Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyoztam, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.
1: Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte nyilatkozatában a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna légicsapások, állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tett közzé nyilatkozatot, hogy Orbán Anita külügyminiszter ma bekérette hivatalába Jevgenyi Sztanyiszlavov orosz nagykövetet. Jónak értékelte a kínai elnökkel folytatott egyeztetést Donald Trump. Az amerikai elnök 9 év után utazott újra Kínába. Az amerikai és a kínai vezető főleg a gazdasági kapcsolatok erősítéséről tárgyalt. A két nagy hatalom számára emellett az iráni válság rendezése, a tajvani helyzet, illetve a mesterséges intelligencia fejlesztésének és felhasználásának szabályozása is kiemelt téma. Összefoglaló Bánkatától.
9: Az amerikai elnök 9 év után tért vissza Kínába, de a két vezető azóta már találkozott. Legutóbb tavaly októberben Dél-Koreában ültek tárgyalóasztalhoz, akkor a kölcsönösen kivetett büntetővámok csökkentéséről és a törékeny kereskedelmi fegyverszünetről egyeztettek. Most viszont a kínai elnök Tajvan kérdését nevezte a két ország legfontosabb közös ügyének. Kína az ázsiai szigetet saját részének tekinti. Washington a tajvani kormányt formálisan ugyan nem ismeri el, nem hivatalosan azonban szoros kapcsolatot ápol Tajpejjel. Tavaly a Trump kormány bejelentette egy több milliárd dollár értékű fegyvercsomagot ad el Tajvannak. Igaz, az elnök ezt még azóta sem hagyta jóvá. Xi Jinping szerint Kínának is az Egyesült Államoknak partnerként és nem riválisként kell tekintenie egymásra. Az egyik fél sikere lehetőséget ad a másik számára. A stabil kétoldalú kapcsolatok a világjavát szolgálják. Amikor együttműködünk, mindketten profitálunk belőle, amikor pedig egymással szemben állunk, az mindkettőnknek árt. Kínának is az Egyesült Államoknak riválisok helyett partnereknek kell lenniük, fogalmazott Xi Jinping. A kínai elnök szerint a tények megmutatták, hogy a kereskedelmi háborúknak nincs nyertese, és ahol nézeteltérések és surlódások léteznek, ott az egyenrangú felek közötti egyeztetés az egyetlen helyes választás. Kína és az Egyesült Államok közös érdeke az iráni konfliktus gyors lezárása is. Peking ugyanis Teherán legnagyobb kereskedelmi partnere, és már több diplomáciai lépést is tett, hogy segítsen egy megállapodás létrehozásában a háborúzó felek között. Donald Trump ugyanakkor útja előtt azt mondta, nem fog segítséget kérni a békekötéshez. A több mint két órás zárt ajtók mögötti tárgyalás után a kínai elnök a 600 éves ég templomában vezette körül vendégét, majd a program egy állami bankettel folytatódott. A tiszteletére adott díszvacsorán az amerikai elnök arról beszélt, az amerikai-kínai viszony ma a világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében. Az amerikai és a kínai népben sok a közös. Becsüljük a kemény munkát, a bátorságot és a teljesítményt, szeretjük a családunkat és szeretjük a hazánkat. Együtt lehetőségünk van arra, hogy ezekre az értékekre építve nagyobb jólétet, együttműködést, boldogságot és békét teremtsünk a gyermekeinknek, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök pénteken kínai látogatásának utolsó napján abba a zárt épület együttesbe látogat, ahol a kínai vezetők élnek és dolgoznak. Emellett a tervek szerint újabb kétoldalú egyeztetést is tart Xi Jinping-gel.
1: Lemondott a brit egészségügyi miniszter. A lépés hátteréről és jelentőségéről Londonból Tóth Vali számol be.
10: Miután napok óta lebegtette a döntést, ma délután hivatalosan is bejelentette lemondását kormányzati megbízatásáról West Riding brit egészségügyi miniszter. A politikus azt követően döntött így, hogy a kormányzó munkáspárt katasztrofális vereséget szenvedett a múlt heti önkormányzati választásokon. A Keir Starmer miniszterelnök lemondását követelő hangok azóta egyre erősödtek. A kormányfő azonban kijelentette, hogy nem hajlandó távozni posztjáról. Streeting viszont nem csinált titkot abból, hogy miniszterelnöki pozícióra vágyik. A szabályok szerint, ha sikerül összegyűjtenie a munkáspárti képviselők ötödének, 81 pártársának az aláírását, akkor pártvezetői választást kell kiírni, és a leköszönő miniszter hivatalosan is Starmer kihívója lehet. Ezzel megkezdődtek, vagy inkább felerősödtek a párton belüli belharcok. A brit média szerint Streetingen kívül Andy Burnham manchesteri polgármester, Angela Rayner korábbi miniszterelnök helyettes és Al Khan honvédelmi államtitkár is bejelentkezhet Starmer pozíciójára. Ám az elemzők egyetértenek abban, hogy egyik jelöltnek sincs erős és egyértelmű támogatottsága a párton belül. A most leköszönő politikus indoklásában úgy fogalmazott, már nem bízik Starmer vezetői képességeiben, és egyértelmű számára az is, hogy nem a jelenlegi miniszterelnök lesz a munkáspárti jelöltje a következő 2029-ben esedékes parlamenti választáson. Minden esetre ezzel a lépéssel több hetes, vagy akár még hosszabb utódlási folyamat indulhat el, ami alatt a párt belső problémáira és nem a kormányzás feladataira koncentrál.
1: Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Országszerte súlyos problémákat okoz az aszály, amelyet már a háztáji gazdaságok is tapasztalnak. Csökken a terméshozam, kiszárad a talaj, és egyre nehezebb a növénytermesztés. Szakemberek szerint a talajból a Balaton vízmennyiségének ötszöröse hiányzik. Részletek Zilai Zsuzsannától.
11: Kevesebb a terméshozam, már a háztáji jószágoknál is érzékeljük azt, hogy a 40 fokot ők is megsínlik, illetve szárad ki minden, nem győzzük locsolni, nem lehet szinte már új fát vagy növényt ültetni.
1: Számolt be Hunyadi Kata, aki családjával csaknem 5 hektár földterületen gazdálkodik. Az asszály okozta problémákra egyre több közösség próbál helyben is megoldást találni. A Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője, Nagyapáti Oszkár a Kossuth Rádiónak elmondta, egy 2,5 hektáros területet árasztottak el úgynevezett szürke vízzel a kiskumajsai termálfürdőből, amelyet a már meglévő csatornarendszeren keresztül vezettek el. Mindezt a közösség összefogásával.
12: Amióta kiengedtük ide a vizet, másfél kilométerre 36 cm-t emeledett a talajvíz, tehát már ez drasztikus, úgyhogy a környékben mindenhol csökken tovább is a talajvíz, nálunk nem, illetve maga az ökoszisztéma teljes beindulása az bekövetkezett.
1: Nagyapáti Oszkár szerint más településen is fontos lenne a szürke víz felhasználása.
12: Ez is már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy ne történjen meg a teljes kiszáradás. Csináltunk egy vízőrző mozgalmat, amiben 25 hasonló vízőrző sejt van, mint mi. Országszerte csináltunk egy operatív törzset, azt szeretnénk, hogy ez minél jobban kiszélesedjen. Az alulról jövő kezdeményezések mindig erősebbek tudnak lenni, mint a kényszerből létrehozott cselekedetek, és szerintem ez lesz a jövő. Víz nélkül nincs élet.
1: A drasztikus asszályhelyzet rövid, közép és hosszú távú megoldási lehetőségeiről egyeztettek a vízügyi igazgatóságok szakembereivel, valamint a Marispusztai vízőrzőkkel és gazdálkodókkal. Erről a miniszterelnök írt szerdán közösségi oldalán. Magyar Péter a kormányülés közben tartott tájékoztató hangsúlyozta, a kialakult helyzet miatt a napokban további döntések várhatók.
13: A héten az agrár és élelmiszer gazdálkodásért felelős miniszter Wiesmayer helyzetet fog bejelenteni a kialakult asszályhelyzet miatt.
1: Közben csütörtökön az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Ennek létrehozását szerdán jelentette be Gacsáy József főigazgató helyettes, aki arra is kitért, hogy céljuk az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása.
14: Vízmegtartási intézkedéseket vezetünk be, az alaptevékenységen felüli intézkedéseket, és a vízmegtartás az nem azt jelenti, hogy csak a helyi vízkészleteket próbáljuk megtartani, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is ki szeretnénk juttatni az ország területről, hogy minél nagyobb vízkészlet halmozódjon fel a tájban.
1: Az OVF adatai szerint Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t. Kiemelték, az elmúlt napokban lehullott, illetve a következő 6 napra jelzett csapadék emelheti a vízszintet, ezért az első összehangolt intézkedések ennek megtartását szolgálják. Emellett felhívták a figyelmet egyéb intézkedésekre is, a többi között a víz visszatartási célú, például holtágak, nem állami tulajdonú művek, belvízcsatornák feltöltésére és az ökológiai célú vízpótlások biztosítására.
15: Az aszbesztmentesítés nem tűr halasztást, a legfontosabb az emberek egészségének védelme, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter Szombathelyen, ahol a szakemberek most azt vizsgálták, az érintett utak környékén történt-e szennyeződés. Az érintett szakaszokon a korábbi intézkedések miatt már csökkent a levegőben az aszbesztpor. Ciráki Viktória összeállítása.
16: Teljes mértékben jól most megcsinálják így sürgetett helyzetbe.
17: A szennyeződés híre még márciusban derült ki, egyértelműen kimutatták az aszbeszt jelenlétét a levegőben. Megoldásként először locsolni kezdték az utakat, majd új aszfalt réteggel látták el. A szakemberek most azt vizsgálják, hogy az úthoz kapcsolódó autóbehajtóknál van-e szennyezett kőzet. Igyekeznek gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön aszbesztpor a levegőbe, ezt mondta az élő környezetért felelős miniszter is. Gajdos László első miniszteri útjaként mérte fel a helyzetet a városban. Tervei szerint már hétfőn a kormány elé viszi az ügyet, azt ígéri, igyekeznek minél gyorsabban megoldásokat találni.
18: Az egy kicsit nehezíti a problémát, hogy nem tudjuk, hogy hol van ilyen kavicsból útalap készítve, de folyamatosan jönnek be a jelzések a kormányhivatalhoz, és mindenütt igyekszünk elrendelni a vizsgálatot, a bemérést, hogy lássuk, hogy hol kisebb, hol nagyobb a szennyezés, és én szeretném mondani, és szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy meg fogjuk oldani, hogy senkinek ne károsodjon az egészsége.
17: A miniszter azt is leszögezte, hogy az ügyfelelőseit is meg akarják keresni, akik embe fogják hajtani a kármentesítéssel járó költségeket. Eddig 3 vármegyében több mint 300 helyszínt azonosítottak, ahol megtalálható az Ausztriában kitermelt aszbesztet tartalmazó kőzet.
15: Kisiklott a Békés Intercity Gyoma mellett, az esetnek egy súlyos és egy könnyebb sérültje van. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a szerelvény 4 kocsia szaladt le a sinekről, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát. A baleset pontos okait még vizsgálják. Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a baleset rámutat arra, hogy szükség van vasúti fejlesztésekre.
19: Azt gondolom, hogy egy fontos figyelemfelhívása ez a most hivatalba lépő közlekedési kormányzatnak, hogy a vasútbiztonságra még nagyobb figyelmet tudjunk fordítani. Ugye ezen a pályán egyébként 160-nal is tudnának közlekedni a vonatok, erre ma nem csak azért nincs lehetőség, mert ezek a berendezések nincsenek, hanem azért is, mert hát a mögöttem látható gyorsvonati kocsik 40-50 évesek, és nem alkalmasak ilyen magas sebességre.
15: Látogatási tilalom lépett életbe a Miskolci Kórház 2 osztályán is, ugyanis akut légúti tünetekkel járó megbetegedések alakultak ki a Szent Ferenc TAK Kórház ápolási, valamint mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg osztályain. A bentfekvő páciensek és az egészségügyi személyzet között is voltak megbetegedések. A tilalmat a Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya rendelt el, és visszavonásig érvényben marad. Miskolcról M.Bíró Liza tudósított.
20: Akut légúti tünetekkel járó megbetegedést tapasztaltak. Az intézkedés visszavonásig érvényes, és nem érinti egyébként a járóbeteg ellátást, és nem érinti továbbá a szakrendelők működését sem. Viszont fontos tudni, hogy a kórházba lépéskor kötelező a maszk használat és a kézfertőtlenítés.
15: Nemzetközi sztárok, táncos produkciók, operák, musicalek és családi programok várják idén-nyáron a közönséget a Margit-szigeti színházban Budapesten. A szezon szombaton egyedi elektroszimfonikus koncerttel kezdődik, amelyet Lézer Show tesz még különlegesebbé, mondta a színház igazgatója. Bán Teodóra a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a pünkösdi hétvégén 3. alkalommal rendezik meg a Jazz és Bor Fesztivált, amelyen világszerte ismert előadók is szórakoztatják az érdeklődőket.
21: Nagyon fontos az, hogy miután egy nagy nézőtérrel rendelkezünk, hogy ez a nézőtér minden egyes alkalommal lehetőség szerint megteljen. Ami az előző szezonokra visszatekintve is 80-90%-os volt a látogatottsága a színháznak, közel 90 000 ember fordult meg nálunk. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos szám, és aminek ez köszönhető, az többek között az, hogy olyan nagy produkciók születnek meg, tehát klasszikus zenétől az operán, az operetten, a musical keresztül, és a könnyű zenén, vagy a jazzen keresztül, ami tulajdonképpen minden korosztályt érinthet és megszólíthat.
15: A világsztárok és magyar előadók koncertjei mellett több újdonság is várja az idei Sziget Fesztivál látogatóit a fővárosi hajógyári szigeten augusztusban. Önálló nagy színpadot kapnak a magyar fellépők, megújul a gasztronómiai koncepció, a kulturális sokszínűség erősítésére pedig művészeti és közösségi programot kínálnak. Magyarország legnagyobb könnyűzenei rendezvényén világsztárok is színpadra lépnek, mondta a Sziget alapítója. Gerendai Károly hozzátette, újdonság, hogy a fő programok előtt a himnusz egyedik napon, a mínusz egyedik napon a magyar előadóké lesz a főszerep. A fellépők Bródi János, Kossuth és Liszt Ferenc Díjas énekes szerzeményeit adják elő saját stílusukban. A fesztivál a mínusz egyedik és nulladik napi koncertek után augusztus 11-én kezdődik és 15-éig tart.
22: Zorántól a Demjét, Lencig, a Majkátot. Azért mindenképpen legalább egy videót, vagy valamit küldünk, vagy valamit kitalálunk, vagy legalább mi is egy kicsit ott lehessünk veled, de most ott tartunk, hogy most már nyilván 50 fellépőnk van, és most már az idő ami a korlát, hogy hogyan lehet egyszerűen ennyi ideig az emberek figyelmét lekötni egy nagyjából 6 órás koncertről beszélünk, ami folyamatosan építkezett.
15: Végül az időjárásról. Holnap délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, éjszaka 3 és 12, napközben 21-17 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották, a viszonthallásra.
0: Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
23: Hogy áll össze egy személyszállító gőzös?
2: hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály, mi történt a téli kikötőben, és mi formálta a dolgozók identitását. Hajógyári történetek Óbudáról.
3: A hely. Riport műsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bak Anita. Korunk és a múlt századi nemzeti traumáink.
4: Úgy hozta a 20. századi történelmünk, hogy nagyon sokszor ezeket a fájdalmas tapasztalatokat sokáig nem is lehetett kibeszélni, és akkor itt elég csak a kommunista diktatúra hosszú évtizedeire utalni, ahol Trianon vagy a holokauszt világháború végét követő szovjet megszállásnak a tömeges társadalmi tapasztalatai, traumatikus tapasztalatai mind-mind kibeszéletlen események voltak.
3: Az este. A házigazda Mozárt Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, vendége Földvári Nékis Réka történész. Gondolatébresztő beszélgetés pénteken 19 óra után a Kossuth Rádióban.
23: Ez a Sportvilág.
24: Két gólos hátrányban a magyarok Szerbia ellen a férfi kézilabda világbajnoki selejtezőben. Nem került ki végleg a magyar labdarúgó válogatott keretéből Dibusz Dénes. Francia siker a Tour de Hongrie második szakaszán. Köszönöm.

0: 5-4 a 10. percben jött az egyenlítés, sőt Imre Bence góljával, aki összességében egyébként 7-tel zárta a meccset, a 13. percben már nálunk volt az előny. Szintén 7 gólt szerzett összességében Dragan Pešmálbek, szóval az ő második góljával a 17. percben közte 2-11-9 már a szerbek vezettek, és innen óriásit ment a házigazda. 17-11-nél 5 gól a különbség, szintén Pešmálbek a gólszerző, és 18-12 volt az állás a szünetben. 6 góllal vezetett Szerbia. A második félidőt ellenben szenzációsan kezdte a magyar csapat. 10 perc játék után Hanusz remekül szállt be, és az ő góljainak köszönhetően 22-20-ra visszajöttek a mieink. Innen megint csak a szerbek percei következtek. Gyukics góljával 27-21 a 46. percben visszaállt át a 6 gólos különbség, sőt Pešmálbek 7. góljával közte 7-29-22 a hajrá előtt. Valami elképesztő feltámadás a magyar csapat részéről az utolsó percekben. Zárkóztunk 30-27 Hanusz góljával, 30-28 Fazekaséval, és bár volt labda a mínusz egyre, de végül is 2 gólos vereséget szenvedett a magyar csapat. Még egyszer a végeredmény világbajnoki selejtezőn. Szerbia, Magyarország 31-29.
1: A helyszínről Balai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője jelentkezett.
2: Döbbenetes volt a második félidőben a hangulat. A közönség végig azt skandált, hogy győzni akarunk. Acemu Pavedu, végezt nyomták. A transzparenseken is csak az látszott, hogy győzzön Szerbia. És amikor héttel elmentek, akkor azt hittem, hogy megremegünk. Valóban, ahogy Kornél mondta, mert hallottam az összefoglaló végét, a Hanuszegon döbbenetes vagány módon szállt be a játékba.
1: Hanuszegon vezérletével sikerült csökkenteni a különbséget a mieinknek a második félidőben. A Franciaországban légióskodó irányítót Tóth Bálint kérdezte a mérkőzés után.
3: Egon 2 góllal kikapott a magyar válogatott ezen a világbajnoki selejtezőn. Te hogy nézel most erre a 2 gólra, hiszen nagyon sokáig a mérkőzés elején fej-fej mellett ment a két csapat. Volt, hogy vezettetek is, és aztán volt, hogy vezettek ők 7-tel. Most hova rakod ezt a csak 2-t idézőjelben?
4: Igen, hát nehéz mit mondani, mert az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Azt gondolom, hogy támadásban megvoltak a lehetőségeink, ott nagyon sokat hibáztunk, és nyilván a szerveket tudjuk a mentalitását, belehergelték magukat, és el is mentek pár góllal, sok góllal inkább azt mondom, és fél időben megbeszéltük, hogy ez még egyáltalán nincs letudva, hiszen hogyha egy meccsről lenne szó, akkor azt mondom, hogy ez nagyon nehéz, viszont van még egy meccsünk Magyarországon. A második fél időből azt gondolom, hogy majdnem kihoztuk a maximumot, talán még volt labdánk egyre is, ott belehibáztunk, de a végén 2 maradt, azt gondolom, hogy meg lehet csinálni, és hatalmasat küzdöttünk a másik félidőbe.
3: Nagyon nagy lendületet tudtál adni a második félidőben ennek a csapatnak. Mi az, ami a te periódusodban igazán működött, mi az, amiből előnyt tudtál te kovácsolni ennek a csapatnak, hogy érzed?
4: Mindenképpen a lerohanás, mert az első félben nem sok lerohanás gólunk volt, és ahogy éreztük, hogy a szerbek kezdenek fáradni, hiszen egy sorra játszották végig a mérkőzést, akkor éreztük, hogy lerohanásban talán nagyobb esélyünk van, mint hatos fal ellen harcolni velük egész 30 percen keresztül. Szóval ez nagyon jól működött, örülök neki, hogy jól sikerült beszállnom a mérkőzésbe, a Geri is tudott kicsit pihenni, és amikor visszajött a végén, ő is újra új rendülettel tudott hozni a csapatnak.
3: Futással verhető meg 3-mal vasárnap ez a szerb csapat?
4: Én azt gondolom, hogy védekezés és a lerohanás, ami nagyon fontos lesz, és hogyha érzik azt, hogy védekezésben mi nagyon kemények vagyunk, akkor nekik is nagyon nehéz dolguk lesz.
1: 7 gólt szerzett Imre Bence, a Kiel magyar válogatott jobb szélsője is nyilatkozott Tóth Bálintnak.
3: Mondanám, hogy egy nagyon fordulatos mérkőzésen vagytok túl, de igazából az első félidő közepe óta sok fordulat nem volt benne, ami az eredményt illeti. Hogyan léptek el a szerbek az első félidőben, és aztán hogyan tudtatok visszajönni a másodikban egy talán nehéz szituációban, pont Fazekas Geri kiállítása után?
5: Hú, egy nagyon nagy hullámvasút volt ez a mérkőzés. Igazából az első félidőben, nem, tehát amit sem mondott nekünk az öltözőben, szerintem ennyit elárulhatok, hogy azt mondta, hogy nem játszunk rosszul, megvannak a helyzeteink, kihagyogattuk őket. Tehát nekem volt 2 hetes, meg volt pár zicserünk, nem lőttük be, jöttek gyorsan ránk, mi nem tudtunk annyit segíteni a kapusoknak. Ennyi történt igazából, ez egy, nem tudom, 5-10 perc leforgás alatt, még az elején vezettünk is. Aztán a másik fél, de az meg egy kicsit tényleg ilyen, az meg tényleg már jobban hasonlított a hullámvasút szóra, mert visszajöttünk 2-re, jó kézilabdáztunk, és aztán megint előnybe kerültünk, ha jól tudom, és megint mélybáztunk, és ott megint elengedtük őket 6-7 gólra. És aztán a végén meg, hát ez egy óriási küzdés volt, és egy óriási visszakapaszkodás, talán mondhatom azt is, hogy a sírba hoztuk vissza, ezt a párharcot, mert biztos, hogy azért mínusz 6-7 gól az már nagyon-nagyon nehéz, így se könnyű.

0: Így is iszonyatosan néz ez. Igazából annyi történt, a taktikánk szerintem működött, be kell lőni helyzeteket, és a másik félben a kapusoknak sokkal jobban tudtunk segíteni, és a kapusok is nekünk.
1: Talán benned is az ambivalens érzés van, mint ahogy talán bennünk, hogy hát persze ez egy vereség, de már szinte örülni kell annak, hiszen ott hétnél ez nem nézett ki jól. Bence, tudom, hogy nagyon jó jós vagy. Tényleg hogy lehet bevonzani azt a plusz hármat Veszprémbe? Mi kell ahhoz közönségtől, csapattól, edzői stábtól? Mert ugye hát hajtanatok kell a szerbeket, de valahol nyugodtnak is maradni, talán a teljes kispadnak is.
0: Hát úgy, hogy az utolsó 10 percet ki kell bővíteni egy 50-60 perc, ez nyilván nem egy könnyű dolog, de nincs más feladat. Utána az utóbbi idők, pont itt előbb említettem, hogy portugál meccs, ezt tudom hasonlítani, ezt a visszavágót, az volt talán ennyire fontos, nyilván az olimpiáért ment, ez úgymond csak egy világmeseért, de... Már igen, az olimpiában az még tényleg nagyon messze van, nem is akarok arra gondolni. Nagyon kemény lesz. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy mind a két csapat meg fogja tenni a magáit. Én őszintén mind a két csapatot azt gondolom, hogy tehát mind a két csapat megérdemelni, hogy ott legyen ez a világbajnokságon, de most ez egy ilyen helyzet, ilyen dolog. Remélem, mi leszünk az a csapat, aki ott lesz. Nyerni kell, most tök mindegy hány góllal megkevernünk Szerbiát.
2: A magyar férfi kézilabda válogatott tehát két gólos hátrányból várja a szerbek elleni visszavágót, amelyet vasárnap 17 óra 30 perckor Veszprémben rendeznek majd. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A párharc győztese kijut a 2027-es januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Dibusz Dénesről beszélt Marco Rossi az M1 aktuális csatornának. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Csanádi Kristófnak mondta el, hogy a Ferencváros kapusa most miért nem kapott válogatott meghívót.
4: A héten kihirdette a 29 fős keretet, amely készülhet a júniusi válogatott meccsekre. A kapusok közül Tóth Balázs, Jákobisvili Áron és Szapponos Péter kapott meghívót, de Dibusz Dénes nem. Mi az oka a döntésének?
5: Többször szerettem volna elmagyarázni, de sajnos úgy tűnik, sokan elfelejtették. De ez teljesen érthető. Vannak játékosok, akiket nagyon jól ismerek. A teljesítményüket, a szintjüket, és úgy gondolom a 4 felkészülési mérkőzésen, amiből 2 már lejátszottunk, és 2 még hátra van, az a legfontosabb, hogy kipróbáljunk néhány fiatal játékost. Vannak olyan pozíciók, ahol sokkal több játékosunk van, mint máshol. Például kapusposzton vagy a középpálya közepén. De más posztokon, mondjuk csatároknál már kevesebben vannak. Ezért nem hívtam meg Dénest. Dénes viszont olyan kapus, akire számíthatok a jövőben is a formájának függvényében. Jelenleg Balázs az első számú kapusunk, de a második és harmadik helyre jelenleg még ott van Szappanos. Ezért beszéltem róla, amikor kérdést kaptam ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, szeretnék adni neki egy utolsó válogatott mérkőzést. Hogy miért? Mert úgy gondolom, most hívom meg utoljára, valamint a hozzáállásáért és a csapatban betöltött szerepéért megérdemel egy utolsó válogatott mérkőzést a magyar szurkolók előtt. Csak egy meccsen szerepelt, nagyjából egy fél időt Azerbajdzsánban, és úgy gondolom, megérdemli, hogy Magyarországon is játsszon. Ezért beszéltem külön Szappanos Péterről.
6: Tehát, ha jól értem, ez nem azt jelenti, hogy Dibusz Dénes válogatott karrierje véget ért, hanem az ajtók még ugyanúgy nyitva állnak számára.
7: Absolutely, like the same for Loic Négo, for instance.
5: Természetesen. Ugyanez a helyzet például Loic Négóval is. Nem hívtam meg, mert az utóbbi időben több kisebb sérüléssel bajlódott. Ismerem a szintjét, tudom, mit tehet hozzá a válogatott szerepléséhez. Nem egy kisgyerek, 34-35 éves, de a jövőben, ami akár szeptember vagy október is lehet, kaphat meghívót, ha jól teljesít, összehasonlítva a posztársaival.
7: In comparison with the performances of the others.
8: For about an hour ago I spoke with Dénes.
6: Nagyjából egy órája beszéltem Dénessel, aki azt mondta, nem lepte meg a döntés, és arról is beszélt, hogy szurkol a fiatal kapusoknak. Úgy gondolom, ez sokat elmond róla. Ön mit gondol erről?
8: I think it says a lot about him. What do you think about his comment?
7: I know which kind of person is Dénes. I met him with his family 2 days ago.
5: Tudom, hogy Dénes milyen ember. Találkoztam vele és családjába két napja. Szóval, ha valami konkrét dolgot akartam volna neki mondani, megtehettem volna. Ő is és a többi játékos is tudja, ha van valami mondani valóm, a szemükbe mondom. Egyenes ember vagyok, nem kerülöm meg a dolgokat. Én vagyok a válogatott szövetség kapitánya. Az a feladatom, hogy azokat a játékosokat hívjam meg, főként a tétmeccseken, akik a legjobb képességek szerint a legjobb formában játszanak. Figyelembe kell vennem mindezt, és azt is, hány játékos áll rendelkezésre az adott pozícióban.
2: Megállapodott a folytatásról Böde Dániel, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A Tolnaiak csapatkapitánya immár a 21. élvonalbeli szezonjára készül, és erről Bitman Emil kérdezte.
9: Nehéz vagy könnyű döntés volt rábólintani erre az újabb egy évre?
10: Hát nagyon könnyű döntés volt, 10 másodperc alatt, tényleg 10 másodperc alatt megegyeztünk. Úgy gondolom, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy ez tényleg egy könnyű döntés volt.
9: Valóban könnyű volt, mert amikor a tavalyi hosszabbítást olvastam, akkor ott 20-30 másodpercről beszéltél. Nyilván ez csak a vicc része, de az abszolút látszik, hogy valahogy ez a paksi történet és Böde Dániel története, ez még nem érhet így véget, és ez bizonyítja az elmúlt néhány forduló, vagy ez a naptári év is. Milyen érzések voltak benned, amikor jött a tavasz, és tényleg el kellett azon gondolkodni, hogy akkor legyen a folytatás vagy sem, mert az egy dolog, hogy könnyen megegyeztetek, benned volt bármilyen vívódás?
10: Nem volt semmi jórás bennem, igen, a tavasz az nehezen indult, egy sérülőktől, egy sérülésre végigcsináltam a felkészülést. Sokkal az első forduló kezdődött tavasszal, rögtön megsérültem, ez egy kis nehézség volt. Hát ebben bízom, hogy a következő év az nem ilyen lesz, és éppen és egészségesen végig tudom csinálni a szezont.
9: Bognár György személye mennyire volt segítség az igenben, mert az látszik, hogy nagyon jól megtalálod vele az összhangot, hogyha kell, akkor 5 percre jössz be a pályára, ha kell, akkor a szünetbe, vagy ha kell, akkor, és ez bizonyítja a legutóbbi bajnoki mérkőzés, és majdnem végig tudsz játszani még egy NB1-es mérkőzést, tehát mondhatjuk, hogy itt egy nagyon fontos kölcsönös bizalom van közöttetek?
10: Igen, ami fontos számomra, hogy Gyuri nekem velem szemben mindig egyenes megmondja Frankót, ez nekem bőven elég, nem kell úgymond tíme hámolni, hanem nem tökéletes az, hogy nekem velem szemben egyenes. Gondolom a többiekkel is.
2: Dembélé és Mbappé bekerült, Kamavinga kimaradt. Kijelölte a nyári labdarúgó világbajnokságra készülő 26 fős keretét a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Didier Deschamps. Olvasható a francia labdarúgó szövetség hivatalos honlapján. A kétszeres világbajnok hiányzói közül a legnagyobb név Eduardo Camavinga, de az előző tornán a döntőben is szerephez jutó Randall Kolom Muani, valamint a PSG kapusa Lucas Chevalier sem kapott behívót Deschamps-tól. A 2030-as világbajnokságig meghosszabbította a szerződését Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, jelentette be közleményben a Dél-amerikai Ország Futball Szövetsége. Sportvilág. Kaposvári sikerrel indult a bronzpárharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A hazaiaktól Szőke Bálint nyilatkozott Demjén Balázsnak a mérkőzés után.
11: Tényleg kézben tartottuk a meccset, úgy gondolom. Igaz, hogy fél időben vezetett a Paks, de túl tudtunk rendülni ezen a harmadik negyeden, és tényleg egy kiki meccset tudtunk nyerni.
12: Melyik volt az a legfontosabb periódusa a meccsnek, akár a harmadik negyed környékén, és ezen belül is mi lehetett az, illetve a végjátékban, ami eldöntötte ezt a meccset a javatokra?
11: Igen, azt gondolom, hogy a negyedik negyedben beest az extra tripláink, és ezért tudtunk nyerni.
12: Közönség már úgy ünnepel titeket, mintha meg is lenne ez a bronzérem. Nyilván szeretnétek még előttük játszani, de csak egyszer, hogyha minden jól alakul. Pakson, hogyan lehet megismételni ezt a jó teljesítményt, jó formát?
11: Igen, mindenképpen 100% koncentráció kell, fizikalitás, és tényleg folytatnunk kell azt, amit egész évben csináltunk.
12: Sokan mondják, hogy ez a párharc legalább olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő. Ha összességében nézzük, akkor mi lehet a ti erősségetek, ami a Paks fölé emelt titeket, és mi az ő legfőbb pozitívumok, amin túl kell lendülni?
11: Azt gondolom, egyértelműen a gyors indításaink, tényleg ezt kell erőltetnünk, és a gyors játék.
2: A Pakstól Eilingsfeld János értéket Demjén Balázsnak.
13: Nagyon sok könnyű kosarat kaptunk, illetve bedobtak pár extra 3 pontos is a Kaposvár. Végig küzdöttünk, megtettünk mindent. Sajnos nem sikerült nyerni, hát megpróbálunk vasárnap. Vasárnap a győzelem lesz a cél. Most 1-0 a Kaposvárnak, nem történt semmi. Megpróbáljuk kijavítani a hibákat, jobban figyelni a védőlepattanóinkra, jobban járatni a labdát támadásba, és nyerni szeretnénk vasárnap.
12: Ilyen kiélezett párharcban, mint amilyen ez is, a hazai pályasokat számíthat, tehát abszolút megvan az esélyetek az egyenlítésre. A felsoroltak mellett mire lesz még szükség arra, hogy ez sikerüljön is?
13: Hát igazából mindent felsoroltam. Most pihennünk kell, regenerálódni, és vasárnap neki menni a Kaposvárnak. Igazából itt most a mindkét két együttes tényleg küzdött, meg nagyon szoros volt a mérkőzés, úgy most hazai pálya, igazából nyerhetünk is volna ezen a mérkőzésen, kicsit jobban koncentrálunk, de amint mondtad, hogy hazai pálya, megyünk Vaksra, ott tényleg a győzelem a célja, szurkolóinkat megörvendeztessük egy győzelemmel, és hogy még egyszer vissza tudjunk menni esetleg Vaksra.
12: Az egész mérkőzés, és az egész párharc olyan szorosnak ígérkezik, mint a bajnoki döntő is akár. Mi dönthet akár a ti javatokra, miben vagytok ti jobbak, mint a Kaposvár, illetve mit kell az ő szempontjukból kikapcsolni?
13: Hát az egy-egy védekezésre jobban kell figyelnünk, egy három pontosan, mindenre kell figyelnünk. Tehát veszélyes csapat a Kaposvár, nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó légiósaik vannak, nekünk a saját játékokra kell koncentrálni, és védekezésben pedig meg kell tartani a szabályokat, amiket meg fogunk beszélni.
2: A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idejre írta le a tolnai klubbal, és amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. Lábsérülése miatt leghamarabb vasárnap kezdheti meg az észak-amerikai női liga idei szezonját Juhász Dorka, a Minnesota Lynx magyar kosarasa. A 26 éves válogatott játékos középtalprendulás miatt nem léphetett pályára a csapata első két mérkőzésén. Erről az ESPN sportcsatorna számolt be. Jégkoronggal folytatjuk, ugyanis utolsóként Nagy Krisztián került ki a pénteken kezdődő svájci világbajnokság előtt álló magyar jégkorong válogatott keretéből. Az elmúlt héten egy játékossal a benevezhető 25 fő felett készült a csapat, így aztán a szerdán zárult finn döntőben érdekelt Galló Vilmos pénteki megérkezése miatt a szakmai stábnak döntenie kellett. A Szőkét és a Ferencváros játékosát érintette, ugyanakkor ő is marad a küldöttséggel. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára Seregé Mira, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-27-es idejében szereplő 11 együttes választhat. Meghosszabbította argentin vezetőedzője Alejandro Altamirano szerződését az Újpest női röplabda csapata. Az extra ligában idén negyedik fővárosi együttes ma jelentette be, hogy a következő idén végéig a 33 éves szakember irányítja az együttest.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Szarvasról indult a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny második szakasza. A helyszínről Kreisz Bálint tudósított.
14: Az oldalszél meghozta a káoszt, francia szakasz győzelem és sárga trikó az Atomvárosban. Ma Szarvasról indult a 47. Tour de Hongrie második szakasza, amelyen 206 km teljesítve jutottak el a versenyzők Paksra. A vízi színház előtt felállított színpadnál már a csapat bemutató alatt is jó hangulat volt, a szervezők igazán impozáns környezetet alakítottak ki ezúttal is. Az Alföld tájén haladva az utak mellett sok szurkoló volt, akik különböző koreográfiákkal és élőképekkel készültek. Az elején nagy iram volt, nehezen alakult ki a szökés, végül 25 km után öten elszakadtak a többiektől, köztük két magyar, Tóth Márko és Varga Márk. A mezőnyben voltak izgalmas pillanatok, egy útra tévedő őz megcsúszott a kerékpárosok előtt, de szerencsére fel tudott kelni, így az állat és a sportolók is épp bőrrel megúszták. A szökevények elvitték az első két részhajrát, a magyarok közül a Team United Shippinget erősítő Tóth Márko Kishunfélegyházán és Kiskörösön is ott volt a harmadik helyen, ezzel fontos másodperceket szerzett a fehér trikóért folytatott harcban. A mezőny viszonylag hamar 40 km-rel a vége előtt utolérte az előlévőket, úgy tűnt, minden a sárga trikóst foglalkoztató Sudal Quickstep tervei szerint halad. Az időjárás azonban mindenkit megtréfált, az oldalszél miatt megszakadt a sor, 10-15 versenyző ellépett a többiektől és haladtak a meglepetés győzelem felé. A szurkolók is izgatottan figyelték a céltelőreten felállított kivetítőket, érződött, hogy ez is sokkal izgalmasabb forgatókönyv, mint az előzetesen biztosra vett mezőnyhajrá. A végéhez közeledben megvolt az idei Tour de Hongrie első hegyi részhajrája, amelyet Eduardo Zamperini zárt az élen, így ő lesz holnap piros trikóban. Az utolsó kilométerekhez érkezve egyre nagyobb lett a káosz, a sprinterek nem is tudták utolérni a leleményesebb kerékpárosokat, így az enyhén emelkedő paksi befutót nagy meglepetésre Benoît Cosnefroy nyerte, mögött Alexis Renard és Max Kanter szállt át a célvonalat. A legjobb magyarnak járó fehér trikó Fetter Erik élet, aki az utolsó kanyart még harmadikként vette be, de végül lemaradt a szakasz dobogójáról. Hallgassák meg az új sárga trikós Benoît Cosnefroyt, akit Várhegyi Benjamin kérdezett.
15: Reggel a buszon ugyanaz hangzott el a megbeszélésem, mint tegnap. Egyáltalán nem erre számítottunk ma. A Cofidis vezette fel a sort, mi pedig tudtunk hozzájuk csatlakozni. A végén már csak kevesen maradtak a szökésben. Szerencsére a csapattársaim segítettek nekem, hogy jó pozícióban legyek a végén. 600 méternél indítottam meg a hajrát, utána pedig vissza se néztem. Éreztem, hogy meg tudom csinálni. Igaz, a végére nagyon elfáradtak a lábaim. Nagyon nagy győzelem ez nekem és a csapatnak is.
14: Most következzen a legjobb magyarnak járó fehér trikót viselő Vettel Erik.
16: Ez nem szerepelt a terveink között, hogy én ma fehér trikóban leszek, sokkal inkább a Janira és a Márkóra hegyeztük ki ezt a napot. Végül a Márkó tudott belekerülni a szökésbe, és szerzett jóváírás másodperceket is, szóval tényleg minden a terv szerint alakult. Aztán elég hirtelen, sokkal a vége előtt utolértük a Márkóékat, és nem volt szökés, és tudtam, hogy az utolsó sprint után valószínűleg a Lidl Track meg fog valamit próbálni, mert tényleg láttuk már tegnap is, meg ma is, hogy nagyon támadó szelleműen versenyeznek, és egyből le is füleltem az első támadásukat, de arra reagált a mezőny, és úgy voltam el, hogy akkor megpróbálom én, megindulok én is, és arra nem reagált a mezőny, és így egyedül maradtam elő, de úgy voltam vele, hogy nem hajtom szét magam, hanem ráállok egy jó tempóra, és lesz, ami lesz, mert tényleg nagy oldalszél volt, bármi megtörténhet ilyenkor, is jó mindig elő lenni. És szerencsére ez így is történt, hogy hátul elkezdődött a szélezés, és elég erős és nagy csoport utolért engem, ahova én be tudtam állni, és egy idő után szintén bedolgozni, hogy tényleg gyorsan haladjunk. Aztán jött az emelkedő, ott elkezdte ez a csoport egymást támadni, ott tényleg nagyon mélyre kellett mennem, hogy fel tudjak ugorni az elejére megint, és az sokat kivett belőlem, de még amúgy így is nagyon jól éreztem magam, aztán hát sajnálom, hogy tényleg ennyi energia belefetszülés után 200 méterrel a cél előtt kapott el a mezőny egy stabil harmadik pozícióban, úgyhogy ezt még kicsit dolgozom, fel kell, hogy dolgozzam, mert tényleg ezt sajnálom, meg egy kicsit szomorú vagyok emiatt, mert tényleg annyira közelinek éreztem a Tour de Hongrin egy szakasz dobogót, tehát ami nem is számítottam arra, hogy a nap végén fehérben leszek, úgyhogy nyilván ennek örülünk, meg hogy tényleg a United Shippingnél van a fehér trikó, és ezt reméljük, hogy ezt szeretnénk meg is őrizni.
17: Azokat a döntéseket megnézve, amit ma hoztál, lehet azt mondani, hogy ez volt a szezonod eddig legerősebb napja?
16: Ja, abszolút, a szezonom szerintem biztos legerősebb napja. Hát tényleg kis híján a Koznefroával sprinteltem a győzelemért egy kerékpár versenyen, úgyhogy az nem kis szó, és hát előtte én egyedül voltam a mezőny előtt a szélben acsarkodva, úgyhogy már volt a lábamba fáradtság, és tényleg ő csapattársakon volt elől, és eléggé ezt meg is próbálták kijátszani, és ennek ellenére tényleg pár száz méterrel egy ilyen verseny célja előtt még ott volt a meccsbe mondhatni egy győzelemért, úgyhogy tényleg ez egy jó nap volt igazából.
17: Azt, hogy most fehér trikóban tekersz, megváltoztatja azt, ahogyan holnap versenyeznetek kell? Itt ugye az időjárás is közbeszólt egy alapvetően síkszakaszon.
16: Szerintem nem. Így, hogy tényleg még nagyon közeliek az időhátrányok. Nem is tudom pontosan egyébként, hogy a csapattársaim hol végeztek, úgyhogy még nem igazán tudom, hogy áll az eredménylista, de tényleg az biztos, hogy mindannyian jó formában vagyunk, meg tényleg nagyon élesek vagyunk, és ezt meg szeretnénk őrizni, ezt a meszt.
14: A 47. Tour d'Hongrie holnap egy többnyire sík szakasszal folytatódik. A mezőny 13 órakor Kaposváron rajtol, és 152 km megtétele után Szekszárdra érkezik.
2: Davide Ballerini nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 6. szakaszának bukással tarkított sprintbefutóját. 7 magyar egység jutott döntőbe a Brandenburgi kajakkenu világkupa nyitónapján. Gyorsasági szakákban a férfi, valamint az U23-as női kajak négyesünk mellett Tutka Sándor kajak 1-es 200 méteren, a Kis Ágnes Nagy Bianca duó pedig Kenu 2-es 500 méteren finalista. Para szakákban Kis Péter Pál, Suba Róbert és Varga Katalin jutott döntőbe. A magyarok közül 2 férfi és 3 női játékos szerepelhet biztosan párosban a teniszezők idei második Grand Slam tornája a Roland Garros főtábláján. A párizsi viadal szervezőinek közlése alapján a nőknél Udvardi Panna, Bondár Anna, Stoller Fanni és a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is nevezett párosban is. A világ első Jannik Sinner elődöntőbe jutott a római salakpályás tenisztorna férfi versenyében, egyúttal megdöntötte Novák Djokovic ezres besorolású viadalokon elért győzelmi rekordját. A hazaiak kedvence a negyeddöntőben az orosz Andrei Rublyovot győzte le simán 6-2-6-4-re. Újra kezdte a keretedzéseket Márton Anna. A világbajnok kardvívó a térműtétét követő, majdnem egy éves kihagyás után állt újra pástra. Erről Dráger Dominikának beszélt.
18: Pont ez a mai edzés, amire kijöttetek, ez az első keretedzés, amin részt vettem a rehabilitációm óta, úgyhogy hát igazából itt tartok. Most kezdek visszacsatlakozni a vívásba, és hát egy nagyon hosszú út volt ez az egy év. Rengeteg hullámvölgye, de összességében egy folyamatosan jól haladó munka volt, és muszáj megemlítem, hogy fantasztikus szakmai stábbal dolgoztam végig ezt az időszakot. A gyógytornászom egészen elképesztő szakmai munkát rakott bele ebbe. Egy sportpszichológussal is elkezdtem foglalkozni a rehabilitáció elején, mert tudtam, hogy ez a rehabilitáció egy kicsit más lesz, mint a többi, és mentális támogatásra is szükségem lesz alatta, és ez is nagyon sokat segített. És hát persze most már a vívóedzésekbe, a vívóedzőm is becsatlakozott, a kondiedzőmmel is nagyon sokat dolgoztunk, hogy fizikálisan visszaszedjem azt a izomzatot, állóképességet, ami volt, és úgy gondolom, hogy ezen a téren nagyon jól állunk, és most jön a vívás, ami nyilván a legizgalmasabb.
19: Hogy van egyébként a térded? Hogy érzed így most az első edzésed után?
18: Igazából eddig nagyon jó, és tényleg a rehabilitáció alatt is nagyon jól reagált mindenre, pedig azért ezt tudni kell, hogy ez egy eléggé speciális műtét volt, nem egy sima szalagpótlás. Nekem csinálták ezt először Magyarországon, Pánics Gergely doktor úr műtött, 8 órás műtét csinálta, rakta össze a térdemet gyakorlatilag. Úgyhogy voltak izgalmak, de most egyelőre nagyon jó, és jónak érzem, és most jön az izgalmas része, mert azért általában a vívás alatt jöttek ki korábban is a problémák, úgyhogy igazából most derül ki, hogy a sportomat az bírni fogom-e, és nyilván ez a legfontosabb része, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, mert tényleg itt most más technikákkal dolgozott az orvos, mint korábban, és hát mindenki, az egész szakmai stáb is nagyon kíváncsian várja, hogy alakul a dolog.
2: Ma ünnepli 50. születésnapját Tököli Attila. A kétszeres magyar bajnok korábbi labdarúgót Cserjés Bendegúz látogatta meg Mezőkövesden, ahol éppen másodedzőként dolgozik. Ebből a születésnapi interjúból következik egy rövid részlet.
20: Nyilván kell hozzá a szerencse is, meg sok minden. Tehát ez nem úgy működött abban a világban sem, meg most se, hogy én eldöntöm 4,5 évesen, vagy 8, vagy 10 évesen, hogy fozista leszek, és az leszek. Azért ez egy elég hosszú, rögös út, de gyakorlatilag én, ahogy visszaemlékszem, állandóan a pályán voltam és fociztam. Kortársakkal, idősebbekkel, tehát azért én egy Pécs mellett egy faluban nőttem fel, Bogádon, ahol koriban szerintem ilyen 900 környékén, most is talán 1000-en alaknak a faluba, tehát egy kis falu. Nagyon más lehetőség nem is volt igazából, csak a foci, de mi kint voltunk állandóan a pályán, és fociztunk. Aztán jött egy olyan lehetőség, hogy pécsi utánpótlásba be lehet kerülni. Aztán megfeleltem, utána meg végigjártuk a Szamár létre. És én azt gondolom, hogy Pécs nem egy túl nagy város, nem is kicsi város azért, de azért csak egy vidéki kis klubnak számított akkor, bár ugye M1-es klub volt, de nem voltak olyan körülmények, mint most, maradjunk annyiba. Még játszottunk vörös alakon, meg feketes alakon, meg mindenen is, meg földes pályán is.
21: Ciprusból pár év után hazaigazoltál Magyarországra. Mai világban már nyilván ilyen magától értetődő, vagy legalábbis egyszerűnek tűnik, hogy játékosok ide-oda igazolnak belföldön, külföldön. Ott azért több évet kint töltöttél külföldön, és aztán igazoltál haza. Ez milyen érzés volt, hogy újra haza kerültél?
20: Hát én azt gondolom, hogy valamiért nekem ez a kinti lét, tehát az annyira nem jött be. Egyáltalán nem abban foglalkoztam amúgy sose, hogy most Pesten vagyok, Pécsen vagyok, Dunaujvárosban vagyok, vagy éppen hol vagyok. Nem ez a legfontosabb, vagy Köln, vagy Limassol, teljesen mindegy, vagy Larnaka, hanem én focizni szerettem, és én játszani akartam mindig is. Ez volt az első számú dolog az életemben, hogy játszani tudjak. Itt volt rá úgymond lehetőség, tehát innentől kezdve azt próbáltam meg jól érezni magam.
2: A Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak a Sportvilág végén köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
22: Ez volt a Sportvilág.
23: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
24: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között, a tényleges átadás-átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és az információkat. A kormányfő szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy a naprakész pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Az ukrán akcióra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított szerdai orosz támadásokat. Ebben tagadták, hogy civileket, illetve lakossági infrastruktúrát értek volna a drónos légicsapások. Állításuk szerint csak katonai létesítményeket támadtak. A diplomáciai képviselet azután tette közzé nyilatkozatát, hogy a magyar külügyminiszter ma bekérette hivatalába az orosz nagykövetet. Orbán Anita külügyminiszter közölte a diplomatával, Magyarország számára teljesen elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Szerdán több becsapódást jelentettek Szójváról, Munkácsról és Ungvárról. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra alapozó minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól vesz át feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati felügyeletet kapjon. A pontosságot igénylő komoly feladat nem egyik napról a másikra hoz tartós eredményeket, de mint fogalmazott, az első lépéseket megtették. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességhatárt a Gyoma állomáson kisiklott vonat. Erről írt közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 2017-ben felújított pályát ugyan felszerelték baleset megakadályozására alkalmas biztonsági berendezéssel, a kisiklott Békés Intercity-ben azonban nem volt a baleset megelőző technikával összekapcsolható fedélzeti számítógép. Hangsúlyozta, az új közlekedés politikának a modern mozdonyok és kocsik beszerzéséről is gondoskodnia kell. Az azbesztmentesítés nem tűr halasztást, az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Ezt az élő környezetért felelős miniszter mondta Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, hogy a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az azbeszt szennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés, Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyébe is került az osztrák bányákból származó kőzúzalékból. Az Ország iskolája 2026 címmel hirdet versenyt a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat és a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. A nyertes iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására. Híreink végén az időjárásról. Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A szél a zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban általában 3-12, napközben 18 és 25 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, hír összefoglalóval legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 23 óra 5 perc.
23: Műsorajánlat. Kalendárium.
0: Vendégünk Végvári Viktória, a Budapest Bábszínház vezető színház pedagógusa. Indul a Stúdió 26 Bábfesztivál. Az erősebbik nem a lágy anyagban, vagy az Avantgárd Textil Művészet férfi képviselői címmel nyílt kiállítás a Szombathelyi Képtárban. Bemutatjuk a Margit-szigeti Szabadtéri Színház idei program kínálatát.
23: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
1: Hogyan válik egy vegyészmérnökből a felvidéki magyarság legmeghatározóbb politikusainak egyike és több mint 30 kötetet jegyző írója? Vendégem a Magyar Érdemrend középkeresztjével, valamint Bethlen Gábor, Pro Európa és Corvinus díjjal is kitüntetett Csáky Pál mérnök, politikus és író, aki őszintén beszél a politikai küzdelmek súlyáról, az európai döntéshozatal útvesztőiről és arról a belső késztetésről, amellyel drámáiban és regényeiben papír veti népek küzdelmes történetét. Várja önöket a beszélgetőtárs Gödöllei Anna.
23: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor pénteken este 19:30 után a Kossuth Rádióban. A magyar lóversenysport nemzetközi hírű fellegvára volt. Kis Newmarketnek hívták, még az angolok is. A Monarchia 15 versenytelepéből 11 itt volt az aranykorban. A tatai lóversenysportról a legújabb kutatások tükrében, a regényes történelem műsorában, pénteken este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar három tagja, Fenrejsz Koresz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
6: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTVA YouTube csatornáján.
23: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
7: Ópusztaszeren tartotta első kihelyezett ülését az újonnan megalakult kormány. A kormányülés közben Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, Viszmajor helyzetet hirdetnek az asszály miatt, és több mint 250 milliárd forintos vízügyi fejlesztést indítanak. A miniszterelnök elmondta, hogy jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével azokról az uniós pénzekről, melyek bár jogosan járnak hazánknak, de a jogállamisági eljárásra hivatkozva eddig visszatartották. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
8: Jó napot kívánok!
7: Tehát nem lehet megkerülni, azért egy első kormányülés az mindig történelmi jelentőségű, éppen ezért nem tudom, hogy volt-e valaha arra példa, hogy egy új kormány rögtön kihelyezett kormányüléssel indítson, és ebbe két kérdés merül fel. Ugye egyrészt ópusztaszer, mint helyszín, amit magyarázza azzal is az új miniszterelnök, hogy az asszály miatt fontos volt, hogy erre a helyszínre menjenek, születtek is döntések, de hát azt is tudjuk, hogy Magyar Péter szeret az ilyen történelmi képekkel is élni, ugye többször mondta, hogy ő, aki Batthyány Lajos székébe ül, tehát hogy kell értelmeznünk ezt? Melyik a helyes megközelítés?
8: Mindenképpen szimbolikus a helyszínválasztás, meg az időzítés is, hogy az első kormányülést, ugye itt a honfoglalás és egyebek témakörében szokott ugye ezek az ötletek felmerül, és ugye itt az elmúlt időszakot mindenképpen úgy próbálja megkeretezni a Tisza párt, mint valami fajta nagyon újnak a kezdetét, ugye volt már itt rendszerváltás a kommunikációban és hasonlók. Az biztos, hogy amit szerkesztő asszony mond, mind a két fajta értelmezést kell kezelni. Mert hogy amit látunk, az nem más, mint az, hogy Magyar Péter megpróbál megfelelni több szavazói csoportnak is a saját választói körében. Értem ez alatt azt, hogy ugye az ópusztaszer nyilván egy szimbolikus helyszín. Az embernek az első gondolata, nekem is az első gondolatom, amikor ezt megláttam, hogy na ez egyértelműen a jobboldali szavazók, vagy jobboldali érzelmi embereknek egy üzenet, hogy ópusztaszer, különösen egyébként mondjuk úgy, hogy a nemzeti érzelmi emberek felé egy üzenet, hogy ópusztaszer, és hogy azt fogják kiragadni, na ott volt az első kormányülés. Majd amikor láttam, hogy hozzátették azt, hogy itt az aszály és egyéb kérdéseknek a kezelése, meg vízhelyzet kezelése, akkor rögtön a másik gondolatom az volt, hogy na hát ez egy üzenet a baloldali, meg zöld szavazók számára, vagy zöld szimpatizánsok inkább, vagy érdeklődésű emberek számára. És amikor elgondolkodtam azon, hogy, vajon melyik lehet, akkor rájöttem, hogy mind a kettő. Mert hogy az üzenet az több felé szól, mindenki megtalálja azt, ami úgy gondolja, hogy közel áll hozzá. Ez a lényege egyébként egy nagy néppártnak, ezt próbálja meg egyébként, ezzel próbálja meg Magyar Péter azt a 3,3 millió embert egyben tartani, valószínűleg nőtt egyébként ugye a különböző felmérések szerint nyilván egy győzteshez húzás és hasonló témakör, amiket ilyenkor el szokás mondani, de hogy ez a tábor nő, ezt a tábort szeretné megtartani, azért mindenkinek megteszi azokat az üzeneteket, amiket hallani akar, mert ugye a cselekvés ugye még egyelőre több tekintetben várat magára, rengeteg dolgot megígért még ugye a kampány alatt, és az emberek azt várják, hogy azt most így varázsütésre azonnal, és minden azonnal automatikusan megtörténjen, minden jogszabály megváltozzon, és minden automatikusan jobb legyen, mint valaha volt Magyarországon. Ez lehetetlen. Ezt nem lehet megcsinálni, és nyilván egyébként ezt tudja a miniszterelnök is, és ugye emiatt ezt a kommunikációt viszi, hogy fenntartsa a figyelmet, fenntartsa a szimpátiát, fenntartsa a támogatottságot, és miközben ugye valószínűleg tervezik azt, hogy lépésről lépésre hogyan haladnak előre azokkal a jogszabálymódosításokkal, meg azokkal a döntésekkel, amiket megígértek, és hát nyilván ugye egy ilyen helyzetben ugye van egy időfaktor is, egész egyszerűen nincs mindenre idő, nem lehet mindent egyszerre csinálni, ezért ugye azt kell tenniük, hogy súlypontoznak, és hát látszik is egyébként az új kormánynak az összetételéből, hogy négy miniszter kapott egy vétójogot, megvannak azok a súlypontok, hogy mik a legfontosabb témák, amiket kiemelt témaként kezelnek, és utána jön majd minden más.
7: Igazság szerint Magyar Péter azt mondta, hogy minden magyar miniszterelnöke azé is, aki nem rászavazott, ez teljesen beleillik ebbe a kommunikációs képbe, amit most ön is felvázolt. Éppen ezért a helyes testtartás ilyenkor a magyaroktól az, hogyha megkapja az új miniszterelnök azt a bizalmat, amivel a választók többsége felruházta, hogy lássuk azt, hogy a kormányzása során be tudja váltani azt, amit ígért, és ezzel jól járnak-e azok is, akik nem rá szavaztak, hiszen már tapasztalati tudásunk van arról, hogy a Fidesz kormányzat alatt azok is jól jártak, akik nem rá szavaztak. És hogyha már itt szóba került, szerdán éjfél előtt megjelent a magyar közlönyben a miniszterek feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet. És ebből azért világosan látszódik, körvonalazódik egy gazdaságirányítási szerkezet, ami eltérően más, mint ami eddig volt, hiszen itt azt látjuk, hogy Kapitány István, Vitézi Dávid és Kármán András között oszlanak majd meg a magyar gazdasággal kapcsolatos döntések, és ön itt behozta azt, ami az én fejemben is megszületett, hogy emellett viszont van négy szakterület, amelyik vétójogot fog kapni, és ebből csak Kármán András az, aki vétójoggal fog rendelkezni.
8: Kezdjük azzal, amit szerkesztő azt mondott, hogy Magyar Péter minden magyarnak a miniszterelnöke szeretne lenni. Ez gyakorlatilag a munkakörű leírása a miniszterelnöknek. Tehát neki ezt vállalnia kell, neki ezt tennie is kell. Ez nagyon fontos, hogy ezt így is tegyen. Ez egy másik kérdés, hogy ő hogyan tudja kommunikációsan hűteni a saját táborát, amin belül hát az indulatok azért még mindig erősen forrnak, és különösen hát mondjuk úgy, hogy ott van a gyűlölet, és nem csak a saját táborában, nyilván az ellenzéki táborban is ott van egy ilyen gyűlölet, ez kellene most a következő időszakban van, amilyen módon menedzselni, hogy ez lejjebb csavarodjon. Amit szerkesztő azt mondta, az megint igaz, hogy meg kell adni az új kormánynak mindenképpen lehetőséget arra, hogy az ígéreteit be tudja tartani. Ezek hagyományosan 100 napot szoktak egyébként mondani erre. 100 napot is kért egyébként az új kormány ezzel kapcsolatban. Fel is vázoltak egy programtervet, tehát egy programot, hogy mit akarnak 100 nap alatt elérni. Nyilván ezt most elemzői szemmel is követni kell, hogy el tudják-e, el akarják-e, és hogyha igen, akkor hogyan, és ha nem, akkor pedig hogyan térnek el, és miért térnek el ettől. Ugye azért vannak már pontok, ahol vannak eltérések, ugye itt a 480-as üzemanyagár az egy eltérés, ott is már megmondja a magyarázat, ez pedig az, hogy a megváltozott gazdasági környezetre hivatkozva, ugye azt mondta Magyar Péter, amikor ezt az ígéretet megtette, akkor más volt ugye az olajár, más volt a gazdasági környezet, a világgazdasági környezet, mint ami most, és ezért nem tudja, és nem tudják azonnal betartani ezt az ígéretet. Ez egy érthető kapcsolat, nyilván meg kell figyelni, hogy a további lépéseknél, a további ígéreteknél megvan ez az érthető kapcsolat. És ugye szerkesztő azt, hogy kérdezte ezt a felosztást, hogy miért négy különböző terület között van ez. Én azt gondolom, hogy ez a Ursula von der Leyennek a mintája, koppintása, mert hogy az Európai Bizottságnak az elnöke a második ciklusában csinálta ugyanazt a hatalomtechnikai húzást, mint amit itt látunk. Magyarán azért, hogy ne legyen egy vagy egy-egy biztos túl befolyásos az Európai Bizottságban. Ezért azt csinálta, hogy a területek szándékosan átlógnak különböző más biztosoknak a portfóliójába. Ugyanezt látjuk most a gazdaságkérdésnél, nyilván a gazdaság az nem egy emberhez kötődik természetesen, de itt egy olyan dolog történik, hogy azért is lóg át, mert ugye ebben az esetben hát a végső szó az a miniszterelnöké lesz. És látható, hogy abban a felfogásban gondolkodik a Magyar Péter is, amit láthatunk egyébként korábban, és hogy nem az első az egyenlők között feltétlenül, hanem egy olyan miniszternek, aki feltétlenül irányítja a kormányt, irányítja a miniszterét, és nem csupán arról van szó, hogy akkor most ők összejön a kormány, és akkor időről időre hát egyfajta ilyen közös gondolkodás, vagy közös döntést hozzanak az eredményeképpen mennek, amerre mennek, hanem kifejezetten a miniszterelnök központjából indul el a jogalkotás, onnan indul a gazdaságpolitikának az irányítása, és gyakorlatilag minden szakpolitikának az irányítása. Én ezt várom egyébként, meg nyilván a kommunikáció is onnan indul el, tehát ez egy kifejezetten hangsúlyosan miniszterelnök központú döntéshozatal.
5: De ebben hogy illeszkedik bele a vétójog? Van 16 miniszter, aki közül 4 mégiscsak valamilyen módon ki lett emelve. Hogyha most az Európai Uniónak a működését nézzük, ott a vétójog az pont azt segíti, hogy mindenki egyenlő tudjon lenni, teljesen függetlenül attól, hogy mondjuk egy tagállamnak mekkora a gazdasági súlya, vagy a mérete. Ebben az esetben egy vétójog ugyanezt eredményezi-e? Mert mint hogyha itt azt látnánk, hogy ez a 4 minisztérium, ez egyenlőbb az egyenlőbbek közt.
8: Ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként, mert ugye ez egy teljesen új dolog itthon, hogy van 4 olyan minisztérium, amelyik meg miniszter, aki vétójoggal rendelkezik a kormánynak a döntéseit illetően. Nyilván ez a felelősség kérdésének a rendezése is, mert hogyha azt érzékelik a miniszterek a saját szakterületükön keresztül, és nyilván az a 4 szakterület van kiválasztva, amely egy kiemelt területként akar kezelni a TISZA, hogyha ők úgy érzékelik, hogy a kormánynak a döntései olyan irányt vesznek, ami az ő kiemelt területeiket negatívan érinti, magyarán lefordítva a kormány programot, a kormány ígéreteket negatívan érinti, akkor vétózhatnak. Kíváncsi leszek, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog megvalósulni. Valóban fognak élni ezekkel a vétó lehetőségekkel, vagy ez csak egy ilyen kommunikációs fordulat, hogy van egy ilyen nyug, de egyébként nem lesz jelentős.
5: Már csak azért is, mert itt arról beszéltünk, hogy a gazdasági területek átlógnak, és hogyha megnézzük, hogy ebből Vitézi Dávid és Kapitány István milyen fajsúlyos szeletet kap, viszont a vétó jog rájuk nem vonatkozik.
8: Ez érdekes lesz látni, majd keveset tudunk még a szereplőkről. A kampányban láttunk bizonyos megszólalásokat, de hát ugye mondjuk Vitézi Dávidot nem ebben a kampányban láttuk, akkor fogalmazzunk így. Tehát ez egy olyan összerakott kormány, mert nyilván ott van a kompetencia, és alapvetően látszik, hogy egy-egy szakterületet alapvetően a szakterületben jártas szereplőknek próbálnak utalni, és ezen belül, vagy ezen kívül belül, inkább így fogalmazok, van egy kör, aki már a kommunikációban részt fog venni, de a kettő nem teljesen tükrözi egymást. Tehát ne gondoljuk azt, és ne is várjuk szerintem azt, hogy az összes miniszter egyformán fog részt venni a kommunikációban. Ez egy centralizált kommunikáció lesz, már most látható egyébként, akár csak a sajtótájékoztatóról, ami Magyar Péter teljesen a kezére vette a kommunikációt és az irányítást a sajtótájékoztatón is. Centralizált kommunikáció lesz, azt a kommunikációt fogják valószínűleg követni, mint amit követtek ugye a kampány során, akkor volt ugye ez a Press Kukac néven elhíresült kommunikációs fordulat, ugye az történt, hogy oda mentek a különböző képviselőjelöltekhez, nyilván egyébként a szemmel lévő oldalnak a médiája, és akkor mondták, hogy nem válaszolnak a kérdések, nem küldjék el a Press Kukacra a válaszokat. Na most egy nagyon hasonló megközelítés változik a kormányzati kommunikációban, hogy nem lesz valószínűleg mindenki felhatalmazva arra, hogy csak úgy mondogasson dolgokat, mert nyilván ugye nagyon sok minisztérium van, ebből egy nagyon széttartó kommunikáció jöhet, nagyon komoly belső feszültségekkel, összeveszésekkel, frakciózásokkal és hasonlókkal, hanem valószínűleg a kommunikáció egy központ lesz utalva, megint egyébként az Európai Bizottságot tudom példaként hozni, megint Ursula von der Leyent, ott is ugyanezt a dinamikát követik, az előző ciklusában von der Leyen sokkal nagyobb szabadságot hagyott a biztosoknak, és ott a biztosoknál voltak is egyébként sokszor kiszólások, voltak olyan lépések, amikor szándékosan átlépték Ursula von der Leyen, neki láttam, és egyébként ilyet nem nevesítek biztos, de voltam ilyen bizottsági sajtótájékoztatón, ahol látszott, hogy a bizottságnak a szóvivője is felvont szemöldökkel nézi az adott biztos, hogy magához ragadta a kommunikáció jogát, és nem hagyta meg az Európai Bizottság elnökének, hogy kommunikálja. És ugye ezekből a tapasztalatokból tanulva Ursula von der Leyen úgy folytotta le ezt az egész történetet, hogy a mostani bizottságnál, ha megnézzük, a bizottság szóvivői kommunikálnak elsősorban, és ő kommunikál elsősorban, és az összes biztos, hogy gyakorlatilag ilyen technikai szereplők, vagy ilyen másodlagos szereplői a kommunikációnak.
5: Érdekes azt is látni, hogy Magyar Péter mellett rögtön három szóvivő is pozíciót kapott, mind a három ott volt a sajtótájékoztatón, és akkor, hogyha már a sajtótájékoztató, akkor nézzük meg, hogy a média, és eznek nagyon fontos üzenete van, milyen sorrendben kérdezhetett. Ugye 444, ATV, Partizán, RTL, Telex, HVG és Gulyás Ágyú média. A végén azt hiszem a TV2 is feltett a kérdéseit, bár megkapta hozzá a kísérő mondatokat is Magyar Pétertől. Akiket itt most felsoroltunk, ők lennének a kormánypárti média tagjai?
8: Jó a kérdés. Nyilván ezt akkor fogjuk tudni eldönteni, amikor már 100 nap után már látjuk, hogy hogyan kommunikálnak a különböző portálok a kormánynak a tevékenységét illetően. És azért mondom, hogy jó a kérdés, mert látszik egy nagyon komoly mozgás a médián belül, és most nem a Fideszhez közeli médiára utalok, hanem a Fideszre nem szimpatizáló, és mondjuk úgy, hogy korábban ellenzéki média, most pedig hát mondhatjuk valami, hogy kormánypárti vagy nem kormánypárti, mondom, ezt majd idővel fogjuk tudni pontosan eldönteni. De hogy miről beszélek? Arról beszélek, hogy a 444 és több más portál kezdte el kritizálni az RTL klubot. Az RTL-t ugye itt a napokban. Ez egy nagyon érdekes szituáció, tehát ott is beindult egy ilyen helyezkedés. Nyilván az azt jelenti, hogy ki kell találni a Telexnek, 444-nek, Partizánnak, stb., hogy ők hogyan viszonyulnak a jelenlegi kormányhoz. Felveszik-e, akár a HVG felveszi a kormánymédia szerepet, és azt mondja, hogy ő teljes mértékben a kormánynak a szócsöve, és azt képviseli, olyan alátámasztó cikkeket ír, olyan alátámasztó videókat készít, ami arról szól, hogy a kormánynak a programja, a munkája az miért jó, az miért hasznos. Vagy pedig azt mondja, hogy többé-kevésbé ettől eltérő módon, de kritikát próbál magának megfogalmazni. A Partizán volt az első, amely nagyon határozottan jelezte, hogy ők mindig is ellenzékben voltak, és mindig is ellenzékben lesznek, tehát ők ellenzéki médiaként apostrofálják magukat. Nyilván ugye ebben a tekintetben azért egy picit árnyalta, vagy nem picit árnyalta a képet a Ruf Bálintnak ugye a kormányba való kerülése, ahol egy gyors kommunikációval próbálta a Partizán magyarázni, hogy ők nem tudtak arról, hogy lett volna együttműködés. Na most el tudunk egy olyan szituációt képzelni, hogy egy miniszterelnök felkér valakit vezető miniszternek, miniszterelnökséget vezető miniszternek, csak az alapján, hogy látta őt a YouTube-on, és a YouTube-on jókat mondott az illető. Ezt mindenki gondolja végig, és döntse el magában otthon, vagy ahol az autóban, hogy ez mennyire reális szenárió, de maradjunk annál, hogy most látszik a mozgás, keresik a helyüket, és nyilván egyébként mérik a saját olvasóikat is ezek a portálok, nézik, hogy hogyan rezonálnak el, mert ugye nyilván látják azt, hogy vannak az olvasóikban is szimpatizánsok, és vannak olyanok is, akik kételkednek abban, hogy a kormány az teljesen és tökéletesen azt fogja végrehajtani, mint amit elvárnak tőle. Nyilván egyébként ilyen nincs, ezt mindig el szoktam mondani, ilyen kormány a világon nem létezik. A világ összes pénze kellene hozzá egy ilyet, és még akkor se lenne szerintem olyan kormány, amelyik képes lenne végrehajtani ezt. 100 nap, ez amit mondok, 100 nap türelem, és 100 nap figyelem, ott kell lenni, és ott figyelni kell az eseményeket.
5: Hát az több érdekes kérdést is felvet, hogy Magyar Péter mi alapján választja ki a hozzá közelállókat, hiszen ezen a sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy Tóth Péter korábbi kormány vagy kampányfőnök nem fog visszavonulni, hanem a nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz Magyar Péternek. Ugye ott azt a választ adta, hogy egy nagyon sikeres kampányt vezényelt le, szembe ugye a Fidesz kampányfőnökével, de a kérdés rögtön fölmerül, hogy az egyikből hogy következik a másik, hogy lehet nemzetbiztonsági főtanácsadó egy kampányfőnök. Vagy éppen miért? Mi ennek a célja?
8: Az egyik válasz az, hogy sehogy, a másik válasz az, hogy így. Igazából ez egy amerikai modell. Amerikában jellemző az, hogy politikai érdem alapján az elnök beemel valakit egy olyan pozícióba, amiben nem feltétlenül tükrözi az eddigi tevékenysége vagy szakterülete ezt a pozíciót. Itt ugye ez egy érdekes kérdés, és ez egy érdekes felfogás is, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadó milyen szerepfelfogáshoz magára venni, és nem a saját gondolataimat mondanám, hanem olvastam, érdekes volt itt Arányi Péternek a megnyilatkozása a témában, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy hát most van egy halom kérdés, hogy most arra fog-e figyelni, hogy a szolgálatok milyen kockázatokat jelölnek meg, arra fog-e figyelni, hogy a kormánynak milyen stratégiai irányai vannak, vagy pedig politikai megközelítés fog alkalmazni, mint volt kampányfőnök, és politikai szűrőn keresztül fogja majd nézni, és használni a titkosszolgálati információkat. Hát ugye ez is megint ahhoz a kérdéshez adatok vissza, hogy nem látjuk, de érdekes, hogy ezek a kérdések vannak, és érdekes egyébként maga a személynek a választása, hogy pontosan ráesett a választás, és nem valaki másra, akinek mondjuk van valamilyen fajta tapasztalata egyébként akár a hírszerzéssel, akár titkosszolgálatokkal, akár egyébként a belbiztonsággal.
5: És itt már szóba került, és a sajtótájékoztatón is, a 480 forintos üzemanyagár, amire ugye a kampányban azt mondta Magyar Péter, hogy ezt a kormányzat minél hamarabb vezesse be. Ugye most elütötték azzal, hogy most már más a gazdasági környezet, de annyit viszont elmondtak, Kapitány István is hangsúlyozta, hogy szeretnék az üzemanyagoknál ezt a védett árat megtartani. Viszont pont ma baloldali közgazdászok, a levegőcsoport munkatársai, egyetemi közgazdászok írtak egy olyan nyílt levelet Kapitány Istvánnak, amelyben viszont arra szólítják föl, hogy ezt a védett árat mi hamarabb vezesse ki, mert ez nagyon nagy bajt okoz a magyar gazdaságban.
8: Maradjunk először az árnak a kommunikációjánál, mert hogy ez jól rámutat arra, amiről ugye beszéltem, hogy ki kommunikálhat és mit kommunikálhat, mert hogy beindultak hétfőn a meghallgatások, újságírók megkérdezték azonnal Kapitány Istvánt arról, hogy akkor mi a helyzet a 480-as árral, mikor fogják bevezetni, és hát ilyen zavart mosolyban elsétált a kérdések elől, látszott, hogy nincsen válasza erre a kérdésre. Magyarul nem dolgoztak még ki narratívát erre, és ugye ez volt az, amiben látszott, hogy mire Magyar Péter kiállt ugye a újságírók elé, akkor már egy kész narratívát dolgoztak ki, egy kész választ dolgoztak ki azzal a kapcsolatban, hogy a 480-as árat azért nem tudják most bevezetni, mert, és ugye emlékezünk egyébként a kampányígéretekre, ugye a kampányban konkrétan az történt, hogy a kormány a számon kérte, hogy miért nem csökkenti az áfáját az üzemanyagoknak, és ugye miért nem az egyéb ilyen terheket, miért nem próbálja meg csökkenteni annak érdekében, az üzemanyag árakat mérsékelni lehessen, és gyakorlatilag ugye ezzel most kivétte azt, hogy saját magával szembeállítsák, és az emberek megkérdezik, hogy akkor hol van az ígéretnek a beteljesítése, hogy azt mondja, hogy hát egy más gazdasági helyzet volt akkor, amikor ezt ő ígérte, meg most, amikor ez van. Ugye maga az árazás, meg egy érdekes kérdés lesz, mert most hirtelen megjelentek azok a szereplők, akik elkezdték feszegetni azt, hogy a jelenlegi közlekedési politika, a jelenlegi egyébként a KRESZ, meg ugye általánosságban az egész közlekedési kultúra, az egy autós központú kultúra. És ugye ezt a gondolatkör, már ismerjük, ez egy alapvetően baloldali liberális zöld gondolatkör, egyébként eddig ez a Karácsony Gergely körül összpontosuló elem, korábbi LMP körül, meg egyéb ilyen utódszervezetek körül központosuló gondolatkör, eszmei kör, aki ezeket a kérdéseket eddig feszegette, és ők most úgy érzik, hogy azzal, hogy új kormány van, nekik nagyobb beleszólásuk kell, hogy legyen ebbe, és hogy gyakorlatilag itt drasztikus változásra van szükség, főleg úgy, hogy Vitézi Dávidról tudni lehet, hogy alapvetően a közösségi közlekedést szereti előtérbe helyezni. Gyakorlatilag annyit látunk, hogy hirtelen megindultak a lobby csoportok minden területen, és megpróbálják az új szereplőket, az új minisztereket a saját elképzeléseik szerint befolyásolni, és próbálják ugye ezt tenni Kapitány Istvánnal, látjuk egyébként az egészségügyért felelős miniszterrel is, ugye a különböző a szülészek ugye most megjelentek, és azt mondták, hogy szeretnének vele a szülészorvosok konzultációt kezdeményezni, tehát beindul egy általános lobbizás, mert most látják azt, hogyha most meg tudják győzni a kormánynak a képviselőjét és a kormányt arra, hogy az ő elképzelésük a jó és a helyes, akkor az elkövetkezendő 4 évben az ő elképzelései is tudnak érvényesülni. Tehát most egy elképesztő lobby erő és elképesztő lobbizás fog beindulni. Ezt az elképesztő lobbizást látjuk egy-egy ilyen anyagból, egy-egy cikkből kiszivárogni.
5: Tehát ebbe bár a Tisza párt kormányának nem olyan nagy még a történelmi múltja, hiszen itt akár hetekről beszélünk csak, de hogyha a lobby erőt nézzük, vagy azt, hogy véleményezik a társadalom egyes csoportjai, elég csak itt az oktatási miniszternek a személyére gondolni. Vita bontakozott ki, visszakozott a Tisza párt. De mondhatnám az igazságügyi miniszternek a személyét is, akit egy nappal a kormányalakítás előtt változtatott meg Magyar Péter. Akkor, amikor ilyen társadalom felől érkező lobby tevékenységet látunk, akkor elkezdhetünk azon aggódni, hogy nem is biztos, hogy ez a védett üzemanyag ár az velünk marad?
8: Hogyha a nagy képet nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ha nem lenne kétharmados felhatalmazása a Tiszának, akkor azt lehet mondani, hogy bénak, ha csak kormány csinálja ezt, hogy megnézi, hogy bedob egy témát, megnézi, hogy hogyan reflektál rá a közönség, és hogyha nem, akkor azonnal visszakozik, ez bénázás lenne. Egy kétharmados felhatalmazásnál ezt inkább óvatoskodásnak nevezném. Amit ugye ahonnan indult a beszélgetésünk. Megtartani azt a szavazótábort, amennyire csak lehet, akik a Tiszát beszavazták ugye a hatalomba. Ez nyilvánvalóan nem fog sikerülni, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy nem lehet ezt a szavazótábort így, ahogy van, ugyanazokat az embereket ugyanúgy elvinni, mondjuk egy év múlva, két év múlva, vagy négy év múlva a választásokon, és nem fognak ugyanúgy a Tiszára szavazni, azért, mert egy pártnál mindig van egy törzstábor. És ez az, ami az igazán izgalmas kérdés, hogy a Tisza egy új formáció. És egy új formációként nincs törzstábora.

0: döntést. Akkor látjuk ugye, és majd érdekes lesz figyelni, hogy mondjuk a köztársasági elnökkel kapcsolatos kommunikáció az hogyan alakul. Ugye ott is már érkeztek például a Die Presse, az osztrák sajtóból, de aztán talán a német vagy a svájci sajtóból is érkeztek már olyan visszajelzések, amelyek azt mutatták, hogy ez külföldön nem menő, ez külföldön nem tetszik, mert bizonytalanságot vált ki. Figyelni kell majd, hogy itt változik esetleg a kommunikáció. De gyakorlatilag az történik, hogy mérik be, hogy mekkora a mozgástér, mi az a mozgástér, ami mondjuk európai szintről szólnak, hogy ez már túl sok, mi az a mozgástér, ami azt mondják a szavazópolgárok, hogy ez nekik már nem tetszik, nem szimpatikus, és mi az a mozgástér, ami meg éppen még belefér. Tehát most gyakorlatilag méregetnek mindent, és annak köszönhető ez az oda visszajáték.
1: Hát erről a jövőben még beszélni fogunk. Köszönöm szépen Póca Istvánnak, hogy a vendégünk volt.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Rengeteg mendemonda volt a kútról, aminek egy jó része a háborúra köthető, tehát hogy van benne esetleg fegyver, halott katona, robbanóanyag, stb. Ezért az, hogy most nekiálljunk minél hatékonyabban dolgozni, az nem volt kivitelezhető, ezért kézzel meglazítottuk mindig a legfelső réteget, és kisebb szerszámokkal is kézzel pakoltuk bele 2-12 literes vödörbe a kitöltést, és ezt a két vödört beletettük egy megerősített 60 literes műanyaghordóba, és nagyjából ilyen 2, maximum 3 vödörönként érkezett fölfele ez a kitermett mennyiség, amit itt látunk. Én ilyen 30-40 köbméteres hatszolom.
2: Somlóvásárhelyen vagyunk, jó napot kívánok! Magyarország egyetlen megmaradt taposok útjáról mesélünk. Hát ha szétnézünk, akkor mindenhol szőlőtőkék, különböző borosházak, üdülők, és előttünk az a taposok út, ami elméletileg a 18. században keletkezett, és valószínűleg 80 méter mély, de ezt majd megbeszéljük a mai adásba. Tesszük mindezt Mester Katalinnal, aki helytörténész, író és nyugalmazott tanító, és minek után ő ajánlotta ezt a témát. Hozzá kell forduljuk, hogy Katalin egyáltalán honnan tud a taposok útról, hogyha nem is somlóvásárhelyi, hanem devecseri lakos.
3: Én 52 éve élek Devecseri. Cserbe, onnan 17 kilométerre születtem, tehát a Somló az mindig benn volt az életünkben, és mint pedagógus ugye kirándultunk a gyerekekkel a Somlóra többször, és a taposok út már maga nevében is, hogy Tiprók út, ez egy nagyon érdekes fogalom volt, aztán nézegettük kívülről, hogy mit is látunk, és az volt a szomorúságunk, hogy ez a kút, halott kút, a felépítménye megvan, de vizet nem ad, és mindig izgatta a fantáziánkat, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, hogy ki kellene tisztítani, és így kerültem én kapcsolatba a megyei honismert elnökével, Bándi Lászlóval, aki már tapasztalatot szerzett, mert a veszprémi várkutat Piri Attilával tisztították ki, vagy az ő csapatával 2002-ben, ugye jól mondom, Attila?
1: Így van, pontosítunk, hogy a Bakonyi Barlangkutatások Szövetsége meg barlangászaival, tehát ezt én nem szeretném a saját nevemhez vonni, de igen, aktívan részt vettem benne.
2: Mert hogy akkor mondjuk el, hogy egyébként Piri Attila barlangász és alpinista, tehát ugyanezeken helyeken, vagy nagyon magasan, vagy nagyon mélyen van és dolgozik.
1: Így van, a föld fölött vagy a föld alatt.
2: Na, és akkor onnan indultunk, Katalin, hogy akkor ismerte gyerekkorából, mióta volt az a vágy, hogy kitisztítsák a 45-ben a eltömörített kutat?
3: Hát egy nőnek, egy tanítónőnek csak a gondolat merülhet fel, a kivitelezés az ugye tőlünk távol áll, de a sors összehozott bennünket akkor Piri Attila csapatával, és főként Attilába buzgott ez a vágy nagyon, mert úgy tudom, hogy somlószőlősi származású apai és anyai réven is, és kisgyerekkorától, mint elmondta, nézegette ő ezt a kutat. Még azt elmondhatom, hogy mint helytörténettel foglalkozó próbálkoztunk pénzt szerezni arra, hogy támogatnák-e a boros gazdák, meg a nagyobb borászatok ezt a munkát, de sajnos egy fityinget nem tudtunk erre összegyűjteni, és most a Fentland Kft. A saját költségére indult el ebben a munkában, és mire ideért a rádió, hál' Istennek, már megvan a víz, és Attila azt mondta nekem, hogy ő nem bánja, akárhogy lesz, ő ezt szeretné végigvinni.
2: Annyit beszélünk erről a taposok útról, hogy akkor most hallgassunk vissza egy 2017-ben készült helyfelvételt, amelyben dr. Papp Zoltán okleveles bányamérnök hidrológus mesélt Farkas Erikának arról, hogy mi is ez a szerkezet tulajdonképpen.
4: Olyan kutszörketet jelent, hogy a meghajtás egy vízszintes tengelyű szerkezetre szerelt deszkából kialakított dobbal történt, ebbe beállt egy ember, és ott gyalogolni kezdett ennek a henger felületnek az alján, és így magával a járással, mint a mókus a kereket hajtotta. Van ennek a hajtókeréknek egy függőleges tengelye, azon látunk egy fogaskerék átételt, és ez az, ami teljesen egyedülállóvá teszi ezt a szerkezetet, és amikor a járókerék fordul, akkor az átételen keresztül hajtja azt a nagy fa hengert, ezt hívjuk úgy, hogy görönd, régi magyar nyelven, és a göröndön volt elhelyezve, mint lehet látni, villák választották el a feljövő akkus hordónak a láncát és a lemenőnek a láncát. Innen a nagymérségű kutaknából megmerítve ezt a bizonyos fa víztartó edényt, emelte föl a szerket és az üreset megsülyeztette le.
5: Bemehetek-e taposni?
4: Nem működő kút. Az egyik az, hogy a lánc rendszere nincsen meg, és ugye maguk a merítő edény szegények, két körülbelül 50 literes fahordó, azok is hiányoznak. Egyébként mechanikailag működőképes a szerkezet, és egy apró megjegyzés, az alatta lévő akna jelen pillanatban száraz, mert 38,5 méterig nyitott, és onnan pedig a kútaknának a szűkülő részét az törmelék tölti ki sajnos. Idestova már 70 éve.
5: Na most azt tartja a somlai urbánus legenda, hogy bejöttek a szovjetek, elapadt a kút.
4: Találtunk egy olyan idős urat, aki elmesélte, hogy utoljára ez a szerkezet, ez 1945. március 25-én működött. Még ilyen híresztelések is vannak, hogy például azért, mert a közelből szereztek az orosz katonák egy zongorát.
3: Augustszék zongoráját
4: dobták. Tehát nekem van egy olyan feltevésem, hogy az alsó 60 méteres szakasz, ez nincsen tele törmelékkel, hanem valami akadályon halmozódhatott föl.
5: Most a helyzet az, hogy én kacagok ezen, de hát ez rettenetes barbárság.
4: A cél az lehetett, hogy megfoszták a környékbeli lakosokat a víznyerési lehetőségtől.
5: No, de hát nem lehet ezt megtudni.
4: De szeretnénk még mi is megérni, hogy ennek a kútnak a törmelékkel feltöltődött részét azt valaha kitisztítsák, kitisztítsuk.
5: Zoltán, ide valósi?
4: Nem, én Győr mellett lakom, de most már 5 vagy 6 éve ragadta meg a figyelmemet a taposókút szerkete, mert foglalkozom magánemberként évek óta régi kútszerkezetek gyűjtésével, illetve rekonstrukciójával.
5: Elég nehéz lehet gyűjteni, nem fér el a fészerben.
4: Tényleg nem férnek el.
5: A gyűjtő szenvedélyű férfiak nyilaitól ments meg, uram, minket.
4: Nem szabad vérezmény gyűjtő szenvedélyes férfiak.
5: Nekem mondja, már elhibáztak.
2: Na, folytatjuk itt a Taposókút mellett Somlóvásárhelyen. Közelebb is megyünk Piri Attilával magához a kúthoz. Mellette, hát több köbméternyi kő, törmelék, fa, mind maguk lapátolták, vagy kotorták ki vödrökkel a kút belsejéből?
1: Pontosan így történt, hogy kézzel dolgoztunk, mert ugye rengeteg mendemonda volt a kútról, aminek egy jó része a háborúra köthető, tehát hogy van benne esetleg fegyver, halott katona, robbanóanyag, stb. Ezért az, hogy most nekiálljunk teljes erővel minél hatékonyabban dolgozni, az nem volt kivitelezhető, ezért kézzel meglazítottuk mindig a legfelső réteget, és kisebb szerszámokkal, és kézzel pakoltuk bele 2-12 literes vödörbe, és ezt a két vödöt beletettük egy megerősített 60 literes műanyaghordóba, és nagyjából ilyen két, maximum három vödrönként érkezett fölfele ez a kitelmet mennyiség, amit itt látunk, én ilyen 30-40 köbméteres adszalom.
2: Az a megerősített hordó, ez amit itt látok, tehát ez a műanyag, ami bele van fogva egy fém tartó szerkezetbe. Hogy húzták ezt fel? Hát az írtó nehéz.
1: Hát igen, az egy olyan 60-70 kiló. Ugye elektromos csörlőt béreltünk a feladathoz, aztán későbbiekben vettünk is hozzá kettőt, mert gazdaságosabbnak tűnt, mint hogy béreljük.
2: Az ez, ami itt igen, fent van
1: igen,
2: még
1: igen, igen. Ebből van még egy pontosan ugyanilyen 38 méter mélyen.
2: De miért kell 38 méter mélyen új?
1: Az idő miatt kellett kettő csörlő. Ugyannyi idő alatt főzünk a feléig egy adott hordót, mint amennyi idő alatt följön, így párhuzamosan mehetett a kettő, és nem kellett 10 percet várni, 15 percet várni arra, hogy tudjunk vödröt cserélni. Illetve azért 60 méter bármi is visszaesik, vagy problémát okoz, azért az a biztonság szempontjából nem szerettük volna, úgyhogy pont 38,5 méter mélyen van megfelezve a kút, ott van egy védelmi rész, ami alatt az ember, hogyha dolgozik, akkor a föntről behulló dolgokat fölfogja.
2: Hát igen, mert ugye gondoljanak bele, hogyha csak egy kis kő elkezd leesni, és 38 métert repül, majd azután a koppan mondjuk az ember kezén, akkor az mekkorát üt.
1: De az nem üt, az víz. Igazából le is teszteltük ezt a rendszert, mert 40 méterre leesik egy 100 kilós kő, az olyan 40 tonna erővel csapódik be.
2: Hát akkor az már nem fáj. Mire fájna, már nem az fáj.
1: Ez így van pontosan.
2: És megérkezik közénk Attila kollégája Imre Kornél, aki szintén barlangász és alpinista. Na most akkor hogy működött itt a munka megosztás? Tehát, hogy ki volt fenn, ki volt lenn?
6: Minden másnap cseréltünk, és napon belül is volt egy törés, amikor a lendolgozók feljöttek. Ebédeltünk, szusszantunk egyet, és hogyha voltunk elegen, akkor a váltás visszament. Hogyha ez nem sikerült, mert kevesen értünk rá, akkor igyekeztük úgy beosztani a feladatokat, hogy mindenki a számára kedvezőbbet csinálja, ami az mondjuk több kedve volt, vagy kényelmesebben elfért. Aztán utána jött az a rész, amikor már kényelmesen elférni nehezebben lehetett oda lenn.
2: Bocsánat, mert szűkül lefele a kút, vagy mi ennek a magyarázat?
6: Igen, van az átmérőjében egy szűkülés, illetve azért, amikor nem volt mindenféle törmelék, nem is okvetlenül a kövek, hanem inkább a mindenfele álló vasak, akkor azoktól azért elég nehezen lehetett elférni, és ilyen egészen speciális pózokba kellett dolgozni.
2: A barlangászok úgy végeznek ilyen pilates edzést, hogy nem is tudnak róla, hogy ezekben a kitekertes helyzetekben cipelik a követ, meg azokat a fém dolgokat, amiket ott látunk. Hátul.
6: A legtöbb barlangász barátom és ismerősem nevébe kijelenthetem, hogy mi ezt szeretjük.
2: Attila, így van ez?
1: Ez pontosan így van. Tehát nekünk ez a 80 centi 1 méter átmérőjű kör, ez egy kánoán. Itt, ami valóban probléma volt, az az, hogy itt felelhetők ilyen másfél méteres vasdarabok, amik keresztben állnak, de a legdurvább szerintem az elején kijönt szemétben felgyülemlett kötöző zsinór, ledobva egy kupacba, ami összeépült a kitöltése és kövve, és bármi próbáltuk lazítani, az nem akart engedni. Tehát az volt a legrosszabb, utána meg pedig a drótsodrony, amit szintén kiszedtünk később a kútból.
2: Hogyha egy picit ellépünk ettől a kúttól, és oda megyünk az egyik háznak a tövében, ott vannak ezek a különböző fémtárgyak. Na most távolról is felismerek csákányokat, lapátokat, ásót, még talán vasmacskát is találok. Na, ilyet én még nem láttam kútba dobva.
1: Azt hiszem 4 darab vasmacskát szedtünk. Illetve az az a régi edény, amivel eredetileg a vizet kihúzták a kútból, azok egy hordó mintájára épült edény, ami magasan meg volt kötve, megbevasalva, abból 9 darabot szedtünk ki a kútból.
2: Azok, amik oda
1: igen,
2: a falnak igen, vannak támasztva?
1: Igen, hátul tudunk mutatni, ami egészben megmaradt 3 darab, ezek meg széjjelrohadtak a falnyagai. Igen, és a vasmacska pontosan ezért volt benne, mert valószínűleg beesett ez az edény, és próbálták kiszedni, és valószínűleg nem sikerült, és ezért beleszakadt a vasmacska is. Tehát legalább 8-szor kellett, hogy leszakadjon a kút élete során ez a vödör, hogy mindig próbálták pótolni. 20 négyzetméternyi területen van kiterítve az a sok kapacsákány, ásó, második világháborús sisak, ugye volt egy pisztoly, amit a rendőrség elvitt, pálinka főző.
2: Kornél, az hogy működik ilyenkor, hogy elkezdik kitisztítani a kutat, hát nem tudják, hogy mi van benne. Tehát lehet abban mérgező anyag, lehet abban robbanószer, ennek ilyenkor hogy futnak neki?
6: Röviden, tömören, bátran. Igazából tudtuk, hogy egy csapat vagyunk, és ez nagyon sokat számított, tehát ki volt építve a kútban a kommunikációt, és tudtuk, hogyha bármi történik, ott leszünk egymásnak, ugye ez a barlangban is alap, tehát erre mindig gondolni kell.
2: Attila, hogy működik az, amikor lemennek?
1: Hát ugye az ipari alpin technológiát, illetve a barlangász technológiát használjuk, ez úgy néz ki, úgy hívják, hogy egyköteles technika, tehát igazából barlangban egy darab kb. 1 cm átmérőjű kötél van kirögzítve.
2: Ezzel a pirossal
1: hát a piros meg a fehér, igen. Ez az ipari alpinban ezt duplázni kell, mert az munkának minősül, hogy a fehér kötélen ereszkedünk, a piroson pedig van egy olyan gépünk, ami szintén zuhanástól megóv minket, tehát szépen közlekedik rajta, hogyha bármi hirtelen zuhanást érzékel az eszköz, akkor az ott megáll, és akkor ott lógunk rajta. Ezen felül még ugye itt van az elektromos csörlőnk is, ezt is, hogyha használtuk, akkor csak úgy, hogy még párhuzamosan kötélbiztosítással működött a dolog, és úgy közlekedtünk le a kútba is fel, illetve hát nem egybe mentünk le 75 métert, hanem közel 40 méteren van az első megálló, ugye ott akkor át kell szerelni egy másik kötélre, egy másik csörlőre, és azt pedig lement a kút aljáig.
2: Na most akkor Imre Kornélhoz egyek közelebb lépek, és akkor leülünk ide a kútkával. Nekem is szabad ide a kútkávára lecsücsenni? Attila azt mondja, ha bátor vagyok, akkor leülhetek. Jó, oké, akkor vagy itt befejezzük gyorsan a műsort, vagy beszélgetünk tovább.
6: Kapaszkodunk a kötelekbe.
2: Szóval, hogy egyszer voltam lent bányában, és ott azt mondták, miközben vittek le minket a lifttel, hogy elméletileg az embernek automatikusan természetszerűleg emelkedik a pulzusra, jobban izgul, és ez valami fajta ilyen euforikus állapotot okozhat. Tapasztalnak ilyet bármikor?
6: A mélység az okoz euforikus állapotot, ezt kimerem jelenteni. Az, hogy megemelkedne a pulzusunk, az szerintem mi ezen már rég túl vagyunk. Van egy varázsa a lent eltöltött időnek, teljesen máshogy telik, teljesen máshogy érzékeljük.
2: Lassul az idő?
6: Nem okvetlenül lelassul, hanem nem ugyanannak érezzük, mint a felszínen. Sokszor az adott idő sokkal, de sokkal hamarabb eltelik odalenn. Volt olyan, hogy reggel lementünk, és úgy éreztük, hogy egy másfél óra múlva szóltak a kollégák, hogy igazából már ebéd van, közben meg nem voltunk 4-5 órát.
2: És miközben ezt Kornél elmondja, addig Attila egy tabletet fel, kattint egy ilyen hevederre, és van ott a lába mellett egy lámpa. Na, milyen attrakcióra készülünk, Attila?
1: Hát ugye beszéltünk erről a kommunikációról, tehát az a mai technológiával nem volt nehéz, mert a kútban nagyjából internetet varázsoltunk egy antenna segítségével, és amit most fölcsatítottam, az egy kamera, ami nem van a kút alján.
2: Élő. Tehát ez élőkép ez most, a kút
1: ez most, igen, ez most van élőben, igen. Aminek segítségével láttuk, tudtuk figyelni a dolgozót, hogy hát ha bármi történik, vagy valami, és mi van, akkor tudjunk ezzel foglalkozni, illetve ezen keresztül tudtunk kommunikálni is vele, őnek nem volt semmi dolga, csak fölnézett és beszélt. Szerencsére a technika mellettünk volt, hogy ezt hogy oldották meg 200 évvel ezelőtt, azt nem tudjuk, mert hogy biztos nem kiabáltak le, mert az nem működik.
2: Miért nem működik a szilek kiabálva?
1: Mert nem lehet értelmezni a hangot, tehát ilyen rángatással vagy kötéllel tudták megoldani.
6: És csak mentünk előre, izgatottan vártuk, hogy mit fogunk találni, és hát lettek is izgi dolgok.
2: Mi az első dolog, ami eszébe jut izgi dolog címszó alatt?
6: Én nagyon-nagyon vártam azt, hogy találjunk benne esetleg katonát, vagy bármilyen állati származékot.
2: És?
6: Katonát nem találtunk, állati származékot igen, úgyhogy ezeket mind izgalmas volt végignézni, hogy mik és hogyan kerülhettek be a kútba, ezeket utána próbáltuk modellezni.
2: Mester Katalinnak címzem a kérdést, hogy volt egy ilyen legenda, hogy egy zongora tömíthette el a kutat, de honnan került elő egy zongora, amit beledobhattak a szovjet katonák a kútba?
3: A Vincellér fiának elmondása szerint, aki most 81 éves, itt a kúttól 10-12 méterre a kastélyba volt egy zongora. És ugye a felszabadító orosz hadsereg, mikor végigvonult 2045. március 25-29-én ezen a vidéken, és megkóstolták a somlói bort, akkor látták a házba a zongorát, a burzsuázia jelképének tekinthették valószínűleg.
2: Olyan dohánykedvük lett a somlói bort, hogy megbosszulták a zongorát?
3: Igen, valami ilyesmi történt, és nem olyan sokat kellett cipelni, és ezt beledobták a kútba. Na most az nem esett, Attila tudja, 63,5 méter, vagy hol találták meg a zongorát?
2: Hát megtalálták?
1: Azért a zongoráról és a zongora páncél tőkéről szóltak a legendák. Azt gondoltuk, hogy egy 70-80-as kútba, hogy talán még egy zongora befér fölül, de hogy az nem egy 1 méteres csövön, az biztos volt. De a legendák nagy része az a zongora páncél tőkéről szólt, amit valóban megtaláltunk. Az itt van hátul darabokban, és ez valóban benn volt a kútban, fönn akadt, de megtaláltuk, és szépen víz alatt tároljuk, hogy majd valamit kezdünk vele.
2: Hát mit tudunk arról, hogy egyáltalán hogy keletkezik ez a kút? Mert ugye ki van rakva kővel az oldala, és akkor Attila hány méter mély lehet nagyjából?
1: 75 méter lett a kút mélysége.
2: És az végig ki van kövezve?
1: Végig ki van kövezve, ez még nem lenne probléma, mert rengeteg kővel kirakott kút van, csak hogy ez nem egy rétegben van kikövezve, hanem valahol ilyen 80 centi, 1 méter mélye, még van több rétegben kőfal.
2: Na mit tudunk ennek a keletkezéséről, Katalin?
3: Hát ez az üres pont egy kicsit. A Somlón lévő ingatlanokat rögzítő 1789-es térképen még nem jelölik a kutat, de az 1857-es kataszteri térképen már rajt van. Tehát ez ad egy időintervallumot,
2: hogy e között
3: kellett, hogy megépítsék, és valószínűleg a kút nagyságára, mélységére és nagyon precíz megépítésére vonatkozóan azt gondolhatjuk, hogy ez óriási beruházás volt, és ez valószínűleg, hogy királyi kamarai létesítés lehetett. Balázsik Tamás, Európa Nosztadíjas művészettörténész tanulmányából, meg egyéb adatokból is erre juthatunk.
2: Attila, van arról bármi elképzelése, hogy hogyan jutnak le a 19. században 75 méter mélyre, úgyhogy nem szakad be a fal, hogyan lehetett?
1: Az biztos, hogy úgy van kialakítva a fal, hogy amit látunk, az 1 méteres átmérőjű kőfal, azokat úgy adták fel a köveket, hogy éghalakba, de a szűkebb rész volt a látható rész, a tágabb rész meg ilyen égforma befele, és arra pakoltak rá köveket. Nagyon sokan aggódtak értünk, hogy nehogy beomoljon ez a kút. Én mindig azt válaszoltam, hogy 200 évig biztosan, hogy állt ez a kút, és most mitől dőlne össze. Tehát ezt úgy építették meg, hogy valószínűleg hogy kifele feszített erőt ez a kőfal, meg maga a kőfal is úgy működik, mint egy boltív, hogy nem tud szerintem összedőlni.
2: Kornél, hogy működik ennek az egésznek a levegőztetése? Közben menjünk oda vissza, mert hogyha lemennek 75 méter mélyre, gondolom, hogy azért ott már valahogy ezt meg kell oldani, nem?
6: Maga a levegőztetés oda lenne, az úgy van megoldva, amit egyébként Attilájék is alkalmaznak elég sok barlangban. A felszínen van egy ventilátor, az pedig egy teljes zacskón keresztül.
2: Ez, ami ide a rácsra van felfeszítve?
6: Igen. Ez egy ilyen nagyon spéci megoldás. Felszín levegőt folyamatosan nyomja lefelé, és akkor azon keresztül gyakorlatilag mindig a felszínen aktuális levegő kerül le.
2: Attila, hol tart ez a munka, amikor mi beszélgettünk itt április közepén?
1: A lényegi részén túl vagyunk, mivel hogy elértük a vizet 74 méter körüli mélységben, 1 métert lejjebb haladva megtaláltuk a kútnak az eredeti talpfáját, tehát a kővel kirakott kutakat, vagy a téglával kirakott kutakat úgy kezdik, hogy leraknak egy vagy tölgyfát, vagy vörösfenyőt, de éjjelfát is mondanak, de én úgy tudom, hogy többségében tölgyfát, abból kiraknak egy keretet, és arra építik fel a kútnak a falát. És mi ugye ezt megtaláltuk, és ez alatt már csak homok van, mondtuk, hogy ennél tovább nem megyünk. Én úgy gondolom, hogy a kutat annyira vízforrásként nem fog használni, most már ebben az időszakban ez nem egy probléma, hogy hozzanak föl vizet. Ugye régebben ez létszükséglet volt. De jelen pillanatban az, hogy van benne víz, csillog, most nincs értelme tovább bolygatni. Mi azt mondjuk, hogy eléggé megkínosztuk a kutat, bár remélem inkább felszabadítottuk, nem megkínosztuk. Úgyhogy most abban a státuszban vagyunk, hogy a kútnak a felszín feletti káváját, a meglévő fa káva alatt lévő köveket azt már kezdtük kipótolni, tehát azt akarjuk elérni, hogy ebbe a kútba semmit ne dobjanak bele. Hogyha az megvan, rákerül az üveglap, onnantól kezdve rendben vagyunk, kiépítünk egy világítást. lelátást a kútban, tehát ha valaki idejön, akkor valószínűleg nyomógombos módszerrel lelát a kút aljáig.
2: És odáig egészen a vízfelszínig lementek, és addig takarítottak?
1: Pontosabban azon túl, mert akkor elértük ezt a fa alját, mert még van egy szál, ami még nem tisztázott, hogy én úgy látom, hogy a lenti faszerkezetben, mint hogyha lenne vésve valami, vagy írva valami. És hogyha ez beigazolódik, akkor lehet, hogy a kút múltjára is találunk valami jeleket.
2: Egy új műsor van készülőben, a Taposó kút rejtélyei címmel, igen.
1: Ennek a vizsgálata még folyamatban van, ami nagyon jó videószakértővel kell beszélnem, aki nagyon kielemezi és kinyitja a videó közbeni dolgokat, mert hogyha ez megvalósulna, akkor tök jó lenne, mert tudnánk egy évszámot, vagy bármi mást, de jelen pillanatban én, mint akit nagyon érdekel a dolog 20 éve, én látni akarok abba a fába valamit, és lehet egy árnyékot, vagy egy karistot, én annak vélek, hogy az egy évszám, vagy egy monogram, de ez kb. Egy hetes történet, amikor ezt a dolgot is vizsgáljuk.
2: Katalin, van bármi elképzelés arról, hogy mi lehet ez a vésés, amiről az Attila mesél?
3: Én el tudom képzelni, hogy egy évszámot belevéstek, amikor letették, meg esetleg a készítőnek a monogramját, vagy a királyi kamarára való utalás.
2: Kati, tudta, amikor ilyen nagy fába vágta a fejszét, csak most észszerűek legyünk, hogy ez mennyire szerte ágazó lehet?
3: Igaziból nem én vágtam nagy fába a fejszét, hanem Attila meg az ő társai, akik ezt végigvitték.
2: Attila azt mondta, hogy 20 éve kíváncsi. Ugye?
1: Így van. Szerencsére ez a részenek a 20 éves kíváncsiságnak ez lezárult. Hát most azt mondom, hogy megvan, és elmondhatjuk, hogy tényleg egy Magyarországon egyedülálló szerkezet, nem a legmélyebb ásott kút, de én várok információt bárkitől, aki azt mondja, hogy kézzel kiásott, szárazon, kővel kirakott, 75 méter mély kutat valahol Európában tud, akkor jelentkezzem. Mert ugye sziklában nagyon sokat véstek, a legmélyebb kút van Angliában, ami 300 méter fölött van, de azt ugye úgy vésték egy olyan közetben, ami egy stabil között, és sosem történik vele semmi, hogy menjünk lefelé, az ott fog állni.
2: Azzal, ami idáig sikerült, azzal elégedettek és boldogok, és akkor kezdjük Mester Katalinnal.
3: Hát én nagyon. Az elképzelésemen is túl van, hogy Attiláék csak úgy belekezdtek ebbe. És megmondom, hogy minden este egy kicsit imádkoztam, hogy nehogy valami baj legyen. Remélem, imáim hozzájárultak ahhoz a tudásunk mellett, hogy nem történt semmi, hogy épségben vannak mindannyian. Az a kút, ami nem ad vizet, az a kút nem kút. Igaz. És akkor már ez a kút felé lett, ez a kút él, a legenda tisztázódott, gazdagabb lett Magyarország egy olyan kúttal, hogy láthatunk egy olyan alkotást 200 éves múlttal, aminek párja nincs. Úgyhogy ez egy kuriózum, hogy hasonló, mint a Munkácsi várba is, amilyen kút van, illetve a Fraknói várba, aminek úgy tudom, hogy a földfeletti része leégés kapcsán megsemmisült. Úgyhogy páratlan értékkel lettünk így gazdagabbak.
2: Péri Attila?
1: Hát ugye ezt a projektet olyan 2-3 hétre terveztük, február 1-én elkezdtük az első sátrat, ide felállítottuk, és most mit írunk? Április 10-en valamennyi.
2: 10 közepét
1: írunk, igen, úgyhogy elégedettség megvan, rengeteg időt, energiát, pénzt vitt el a dolog, de az, hogy 20 évig vártunk valamire, és ez megvalósult, a kút használható, hogy a tervek szerint bárki erre jár, és itt lát egy kis infót arról, hogy mi történt itt az elmúlt 2-3 hónapban, benéz a kútba, és mondjuk lelát az aljáig, szerintem az egy fantasztikus élmény. És én itt gondolom azt, hogy mivel, hogy látjuk, hogy milyen érdeklődés volt a munkánk során az interneten, én gondolom, hogy rengeteg turista fog ide ellátogatni.
2: És lesz ezek szerint ilyen táblait, hogy akkor itt milyen munkálatok zajlottak?
1: Hát ugye ez egy műemlék épület, úgyhogy nem tudom, hogy mit fognak engedélyezni. Mi azt szeretnénk, hogy egy, és a polgármester úrral már ezt beszéltük, hogy egy tévékészülék, mint egy monitor lesz itt az üveglap mögött, és ott mondjuk ott lehet látni, mik történtek.
2: Emlékeztető mondom Imre Kornélnek, hogy onnan indult a körkérdés, hogy ami ideig történt, elégedette vele.
6: Én teljesen elégedett vagyok. Jó csapatként működtünk, akik itt dolgoztunk. Nagyon sokan a helyiek közül is meglátogattak minket, nagyon lelkesen érdeklődtek. Hatalmas nagy élmény volt a helyiek vendégszeretetét is élvezni.
2: Somlóvásárhelyen Magyarország egyetlen megmaradt Taposó kútjánál jártunk ma, ahol a felvételt Farkas Bálint készítette. A hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
0: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Megtörtént a volt és a jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadás-átvétel, ezzel lezárult a kormányváltás technikai folyamata, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő elmondta, hogy a leköszönő kormány összes minisztere jelen volt, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök azonban nem vett részt az átadás-átvételen. Megerősítette, most az egyik legfontosabb feladat a korábbi minisztériumok működésének átvilágítása lesz. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Emellett a Tisza kormány felülvizsgálja egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalókat. A kormányfő által jegyzett 12 kormányhatározat csütörtök délután jelent meg a magyar közlönyben. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Tovább emelkedett a Kijev elleni orosz csapások áldozatainak száma, legalább 7 meghaltak, köztük egy gyermek is, a sebesültek száma meghaladja a 40-et. A hatóságok szerint legalább 20 embert tartanak eltűntként nyilván. Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban már 28 sebesültről tudni, Odessa megyében 2 sebesült van. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt jelentős területeken áramszünet van. Volodymyr Zelenszky további szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen. Péntekre gyásznapot hirdettek Ukrajnában. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a szerdai nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború lezárása érdekében. A budapesti orosz nagykövetség szerint az ukrán akciókra adott válaszcsapás volt az orosz dróntámadás, amely kizárólag katonai célpontok ellen irányult. A rendszer szintű korrupció felszámolását, a közbeszerzések valódi átláthatóságának megteremtését ígérte közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében hozzátette, észszerű méretű közbeszerzési egységeket alakítanak ki, hogy bővítsék a pályázók körét. A verseny érdekében támogatják a kisebb vállalatok, magyarországi KKV-k részvételét, és kerülik a közbeszerzési kiírásokban a nem reális, kizáró jellegű követelményeket. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte Facebook bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatait. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. A pontosságot igénylő komoly feladat nem egyik napról a másikra hoz tartós eredményeket, de úgy fogalmazott, az első lépéseket megtették. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézmény vezetői azt javasolják, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartó testület vegye át. A budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. A vezető testületekbe kezdetben az Orbán kormány miniszterei, politikusai és a NER-hez kötődő nagyvállalatok vezetői is bekerültek. Kisiklott a békés Intercity gyoma mellett, az esetnek egy súlyos és egy könnyebb sérültje van. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a szerelvény 4 kocsija szaladt le a sínekről, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát. A baleset pontos okait még vizsgálják. Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a baleset rámutat arra, hogy szükség van vasúti fejlesztésekre. A választások óta eltelt egy hónapban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57 még az utóbbi 23%-on áll a teljes népesség körében. A Republikon Intézet legutóbbi közvéleménykutatása szerint, ha most vasárnap tartanák a választásokat, a szavazásra jogosultak csaknem 90%-a részt venne a voksoláson. A biztos szavazó pártválasztók 10%-a váltott pártot, nagyjából minden negyedik Fidesz-KDNP szavazó átpártolt a Tiszához. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílik pénteken a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik. A párharc győztese kijut a januári németországi VB-re. Kaposvári sikerrel indult a bronz párharc a férfi kosárlabda NB1-ben. A Kaposvár hazai pályán 88-80-ra legyőzte a Paksot az első mérkőzésen. A bajnokságban a 7. helyet a Sopron szerezte meg, miután 90-88-ra nyert Debrecenben, így 2-1-es összesítéssel került ki győztesen a küzdelemből. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára Seregély Mira, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-27-es idényben szereplő 11 együttes választhat. A napos délelőtt után délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet és országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A szél a zivatarok környékén viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban általában 3-12, napközben 18 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. Búcsúzik Önöktől a hírszerkesztő Jávor Miklós. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Ez lesz itt a 6. évemben a gimnáziumban, és annyira érdekes volt megfigyelni, hogy az utolsó évnyitóm, az utolsó szeptemberi ünnepségek, sürgésforgások, szerintem ez egy nagyon nosztalgikus is, hát ilyen keserédes érzést váltott ki belőlem.
3: A középiskola utolsó évében nekem is fontos volt a szalagavató, a táncpróbák. A ballagásról egy nagy csokor fehér orgonára emlékszem. Az érettséginél szabadságként éltem meg, hogy az írásbelik és a szóbelik között nem kell bejárni, és otthon az erkélyen napozva olvasgathatom az irodalom meg a történelem tételeket. Vajon mi marad meg a most érettségizőknek az utolsó iskola évükből? Mennyire fontos a továbbtanulásra, a jövőre koncentrálni, és mennyire tudnak jelen lenni itt és most egymás számára?
2: Egyetemen nagyon más szerintem az iskolakezdés, az iskolai ünnepek, és a gimnázium még mindig egyfajta biztonságot ad, egy burkot, hogy ide mindig visszajöhetek, mindig van egy rendszer, hogy elkészüljek nap, mint nap az iskolában, és abból érződött, hogy ez az utolsó, hogy mi voltunk a legnagyobbak.
4: Szeptember milyen volt? Mennyire vagytok már most terhelve az érettségivel?
2: lelkileg megterhelő inkább, mint hogy sok óra számom lenne, vagy túl sokat kéne bejárnom túl korán. Ez inkább egy lelki megpróbáltatás.
4: Elkezdted már írni a tételeket így szeptemberben?
2: Az az igazság, hogy még nem, hiszen a legtöbb, főleg az emeltesek csak decemberben jönnek ki, de készülni, ismételni, előre gondolkodni a múlt év alapján azt kell, és én is megteszem.
4: Milyen feladatai vannak az osztálynak itt az utolsó évben a ti közösségeteknek?
2: A közösség szempontjából szerintem ez egy annyira jó év, annyira össze tudja hozni a gyerekeket és az osztálytársakat, hiszen ki kell találnunk egy osztálytáncot, szalagavató, mégiscsak egymás mellett állunk, egymás szemébe nézzük, végignézzük a kisfilmet a 6 évünkről, szerintem elballagunk, úgyhogy szerintem ezek annyira csodálatosak, hogy akkor már nem tud haragot tartani az ember.
4: A tanárok hogyan viszonyulnak hozzátok?
2: Abszolút érződik, hogy most már nagyon ismernek minket, értik a humorunkat, egészen belsőséges a kapcsolatunk. Szerintem ők is érzik, hogy kicsit élvezzük ki ezt a pár hónapot, ami még hátra van.
4: Várakozással teli neked ez az egy év, vagy inkább egy picit olyan félelmetes?
2: Most még félelmetesnek mondanám, de olyan szempontból várakozás, hogy már nagyon-nagyon várom, hogy túl legyek az egészen, ami az érettségiket illeti, mert ez még egyszer mondom, ez lelkileg nekem egy nagyon nagy sok.
4: Most van szeptember vége. Készültök már a szalagavatóra?
2: Gőzerővel készülünk, már majdnem kész van a keringünk és az osztálytáncunk is, úgyhogy már csak a lányok várják a szép ruhát, meg a sminkes, meg a fodrász időpontokat, úgyhogy már egészen ünnepibe öltözünk.
5: Borbát Katalin pedagógiai szakpszichológus. Javában zajlanak az érettségik, és ez az utolsó év a középiskolások számára egyébként is különleges, nem csak az érettségi miatt, hanem már rögtön a tanév elejétől. Miben áll a jelentősége ennek az utolsó évnek, a 12. évnek a gyerekek számára?
6: Hát ez egy nagyon meghatározó év. Nyilván tanulmányi szempontból, a pályaválasztás szempontjából, a jövő szempontjából, de igazából van egy másik szelete, ami meg inkább a közösséghez köthető, meg ahhoz az életkori szakaszhoz, ami most így le fog zárulni. Tehát, hogy kilépnek a gyerekkorból, tulajdonképpen befejezik a úgynevezett iskolás éveket, mert persze mennek egyetemre sokan, de hogy az egy más típusú tanulás lesz. Úgyhogy azért ez egy nagyon jelentős átmenet, és egyébként szerintem nagyon jó, hogy vannak rítusok. Gimnáziumban vagy középiskolában igazából egy csomó rítus kötődik ehhez az évhez. Ugye mindjárt kezdődik a szalagavató, aztán szalagtűzés, tehát ez is, hogy valahogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mi most egy ilyen átmenetben vagyunk a gyerekség és a felnőttség között, hogy ezt így kívülre is kitesszük, meg az együvé tartozás is, hogy ezt most együtt éljük el, tehát azért az ad egy ilyen támogatást is. Aztán ugye ott van a szerenád, ami egy ilyen cuki, a ballagás előtti este, hogyha jól sikerül megszervezni, akkor az egy nagyon jó élmény lehet, az megint egy ilyen informális élmény a tanárokkal együtt, hogy most már más minőségben vagyunk együtt. Kicsit abba is bevezet szerintem, hogy az érettségén azért már felnőttként foglak benneteket kezelni, és ehhez egy ilyen elő pillanat ez a szerenád, meg egy köszönetmondás is, hogy fontosak voltak nekünk is diákként ezenek az évek, szóval, hogy ez is egy nagyon jó pillanat, aztán jön a ballagás, ugye, ami meg egy formális része ennek a búcsúnak, meg ennek a, tulajdonképpen ezek ilyen beavatási rítusok, mindegyik visz egyel közelebb ahhoz, hogy kilépünk a gyerekkorból és átjutunk a felnőtt korba. Nyilván a 18 év is jogilag is a felnőtt kort jelenti, szóval nagyon sok szempontból mérföldkő. Aztán persze az érettségi, ami meg a továbbtanulásnak a meghatározó eleme, és azt is gondolhatjuk, hogy rettentő fontos, az egész életünket meghatározza. Aztán el is beszélhetünk, hogy ez teljesen így van-e, vagy azért nem egészen.
4: Most vagyunk itt december elején. Mikor lesz a nagy alkalom, a szalagavató?
7: Pontosan december 12-én lesz.
4: Na, hogyan álltok az előkészületekkel?
7: Októberhez képest nagyon sokat fejlődtünk, mind mozgáskoordinációban, mind ritmusérzék szempontjából.
4: Milyen táncot fogtok táncolni?
7: A hagyományos bécsi keringőt, illetve minden osztálynak lesz egy különböző tematikájú kis osztálytánca.
4: Kivel fogsz táncolni?
7: Én az egyik osztálytársammal fogok táncolni, akit már szerencsére elég sok ideje ismerek, és így egyáltalán nem lesz kellemetlen.
4: Miért lenne kellemetlen?
7: Ha valaki olyannal táncolnék, akivel mondjuk a 6 év alatt egy szót sem beszéltem volna, akkor elég furcsa lenne, hogy a szemébe kell néznem, mégiscsak meg kell fognunk egymást, és akkor egyáltalán nem lenne komfortos.
4: Ő hogyan áll a tánchoz? Gondolom szoktatok beszélgetni a próbákon.
7: Ő nagyon-nagyon maximalista, és emiatt rengeteget veszekedtünk, hogy így nem jó, úgy nem jó, túl robotias, nem elég gyors, nem elég lassú, úgyhogy azt mondom, hogy lányhoz képest fel kell kötnöm a gatyámat.
4: Mesélj nekem egy kicsit a ruhádról.
7: Egy szokásos, hát egy ilyen mennyasszonyi szalagavatós ruha, ami számomra nagyon különleges, mert kap majd ilyen kis tüllös karpántot, illetve csillogós szoknyám is lesz, úgyhogy egy igazi hercegnő érzem magam benne.
4: Milyen lesz a hajad?
7: Én úgy gondolom, hogy egy ilyen alkalomra pont azt beszéltük édesanyámmal, hogy nem kell kilépnem a komfortzónámból, és nem kell csak azért egy nagyon puccos frizurát készítenem, mert mindenkinek az lesz, hanem szeretnék a személyiségemhez hű maradni, és egy kicsit ilyen szabadabb, göndörebb vonalat képviselni.
4: Itt ül melletted az édesanyád. Milyen tanácsokkal lehet ellátni Pannit egy ilyen nagy esemény előtt?
8: Mindig arra biztatom, hogy érezze úgy jól magát, ahogy neki a lehető legjobb, és ne próbáljon megfelelni senkinek sem. Tehát itt azért lányokról van szó, a lányoknak tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos esemény az életükben. Az elmúlt pár hét tapasztalata számomra az, hogy nem csak azzal vannak elfoglalva, hogy nekik mi a jó, vagy mi tetszik, hogy szeretnék, hanem mit fognak mások mondani. Hát ugye ez az életkor, ez még nagyon keményen erről szól, hogy mi az elvárás, és arra biztatom őt, hogy minden tekintetben magát helyezze előtérbe, és hogy neki saját magának tetszen.
4: A harmadik ruhát említette. Panni, hogy az a jó? Önnek is azt tetszett?
8: Igen, egyértelműen azt tetszett. Még a tülben vannak nézeteltéréseink. Szeretné a tülrészt, én úgy érzem, nem olyan előnyös számára, de természetesen az ő döntése lesz a végső döntés.
4: Miért nem előnyös?
8: Én egy picit túl habos-babosnak gondolom. Másrészt annyira szép a váll része, ezt nem érdemes eltakarni. Tehát ilyen apróság, de természetesen a békát mindig lenyelem. De nem, tehát, hogy így és úgy is nagyon szép a ruha. Nyilván nem volt ő rá alakítva, ez majd az elkövetkezendő hétben meg fog történni, és akkor valószínű, hogy tüllel is már nagyon-nagyon kedvező lesz.
9: Hogyan tudják jól átélni a gyerekek ezeket az eseményeket, hiszen nagyon sokan érthető módon tulajdonképpen a továbbtanulásra meg a jövőre koncentrálnak, viszont a szalagavató rögtön ősszel ugye a táncpróbákkal kezdődik, tehát hogyan tudják mondjuk beleélni magukat?
6: Hát szerintem ez a legnehezebb része, pedig nyilván az én szempontomból a pszichológia, meg a személyiségfejlődés, meg egyébként a közösség szempontjából ez lenne a legfontosabb. Meg egyébként a mentális egészség szempontjából is ez lenne a legfontosabb, hogy ezek az események ne a megfelelésről, meg a perfekcionizmusról, meg a elképesztő drága a ruhákról, meg költségekről, meg az idegességről, meg a stresszről szóljanak, hanem adjanak egy élményt, és tudjanak az itt és mostba megélni pillanatokat, akár a szalagavatón, akár az összes helyzetben. Ezek az események tényleg valójában annó a beavatást szolgálták, ezt a nagyon fontos pszichés élményt, és hogy most egy kicsit ilyen technikai élményekké váltak, hogy ezeken át kell menni, ezeket teljesíteni kell, itt nagyon meg kell felelni. A szalagavatókon ezek a tökéletes ruhák, tökéletes frizura, tökéletes tánc, minden tökéletes, és persze azért nem mindenki tökéletes, és ezért azt gondolom, hogy a háttérben ez nagyon stresszes a gyerekeknek.
10: A szalagavató sikere az szerintem egy anyuka számára mindig maximális. Tehát én mindig mondtam neki, hogy rendben van a ruha, rendben van a frizura, higgye el, hogy nagyon szép. Minden úgy történt forgatókönyv szerint, ahogy lennie kellett, és nagyon-nagyon boldog volt mindenki.
4: Hogyan született meg a döntés? Panni maga hozta meg, vagy egy családi döntés volt, hogy melyik felsőoktatási intézménybe jelentkezzen?
10: Teljes mértékben önálló döntés volt, mivel ő a második gyerek a családban, még az elsőnél az ember úgy érzi, hogy tudhatni a gyerekre, hát a másodiknál már feladja ezt a reményét, de persze ez így van jól. Mondjam, hogy egy picit előkészítettük a terepet, mert szeptembertől a kiválasztott intézményben egyfajta előkészítőre beiratkozott, és nagyon vártuk az előkészítő hatását, amitől azt vártuk, hogy segít majd a döntésben, és valóban így is lett, úgyhogy csak mint aggódó anyuka a 4 hónap előkészítő elvégzése után csak reménykedni tudtam, hogy döntés tud születni. Valóban ez így is lett, tehát én csak ajánlani tudom mindenkinek, hogyha van arra lehetőség, hogy egy felsőoktatás kiválasztása előtt részt vegyen egy ilyen alkalman, akkor igenis menjen el és tapasztalja meg.
4: Tényleg az a terület az, amit ő választott, ami úgy gondolja, hogy tényleg a Panninak megfelelő?
10: Én most úgy ítélem meg, hogy ennél jobb szakmát Panka habitusához nem is választhatna, ez tényleg az idő fogja majd igazolni.
4: Néhány nap is itt a ballagás. Nagyon tanul már az érettségire?
10: Mindig tanul, sőt folyamatosan tanul, már zavaróan sokat tanul, de ez talán elsőskora óta így van. Ő egy nagyon teljesítményszorongó, maximalista, kötelességtudó kislány. Olyan tantárgyal foglalkozik, tehát nem titok kimondani, a matematika, ami neki mindig a mumus volt, neki mindig az ötösért meg kellett ebből a tájból küzdenie, és most úgy ítélem meg, hogy még ebből is maximálisan idő tölt még ezzel a tantárgyal is, sőt, mintha megérkezett volna ebből a tantárgyból is így a végére. Tehát nagyon-nagyon izgul, nagyon szorong, nagyon tanul. A próba érettségit ugyanolyan komolyan vette, mint hogyha a rendes érettségiről lenne szó, tehát azért ennek a teljesítményszorongásnak is természetesen megvan a maga göcsörtje.
4: Milyen területre adtad be a jelentkezést?
7: Én a jogi karra adtam be a jelentkezésemet.
4: Mit vársz tőle? Jogász szeretnél lenni tényleg?
7: Nem tudom még pontosan, mi szeretnék lenni, pont azért tartom jónak a jogot, mert annyira sokrétű, és annyira sok mindent lehet vele csinálni, hogy ez csodálatos számomra, és azt várom az egyetemtől, hogy hát nyilván a barátok, a bulik mellett, hogy nagyon sok versenyen legyen lehetőségem megmérettetni magamat, hogy egy kicsit elkezdhessem építeni a szakmai kapcsolataimat.
4: Sok helyre adtad be a papírt?
7: Én 3 helyre adtam be a jelentkezésemet, és hát mint minden jó diák, én is azt várom, hogy az elsőre vegyenek fel.
4: Most már azért néhány nap van csak a ballagásig, és utána elkezdődik az érettségi. Lehet, hogy buta a kérdés, félsz?
7: Félek, de most már inkább magam mögött hagynám ezt az egész időszakot, és nagyon-nagyon várom, hogy kisétálhassak a legutolsó szóbeliről, és azt mondhassam, hogy vége van.
4: Az osztály hogyan alakult? Hogy érzed itt az utolsó időkben, mennyire fordtatok össze, mennyire lesz ez egy szép emlék az életedben?
7: Hát van az a mondás, hogy az idő mindent megszépít, tehát ami most nyűgnek, bajnak látszik, tehernek, az azért szerintem 5-10 év múlva már nem így lesz. Megmondom őszintén, arra számítottam, hogy mindenki osztozik majd az én izgatottságomban, például a ballagási dalok tanulásában, a szerenád hoz kapcsolódó dalok kiválasztásában, de sajnos nem mindenki osztozik ebben, és nekem az jobban esne, hogyha mindenki motivált tudna lenni.
4: Nem olyan összetartó az osztály, tehát nem kovácsolt titeket össze az, hogy most már itt néhány nap van csak, és utána egymástól is elvallagtok?
7: A szalagavató után azt hittem, hogy egy teljes pálfordulást vesz majd ez az egész helyzet, és hogy tényleg nagyon összekovácsolódunk. Úgy látom, hogy tévedtem így áprilisban, és lehet, hogy ez már mindenkinek a stressz miatt, meg az izgatottság miatt, de én most azt látom, hogy mindenki el van foglalva a saját kis világával.
4: Mennyire vagy felkészülve az érettségére?
7: Nem lehet eleget tanulni, soha nem érezheti magát az ember 100%-osan felkészültnek, úgyhogy nekem még mindig kell tanulni, úgy érzem, de azt tudom mondani, hogy akármi lesz, oda fogok tudni ülni, és meg kell oldanom a helyzetet.
4: Mikor lennél elégedett?
7: Sajnos vagy nem sajnos, de elég nagy elvárásokat állítottam fel magamnak, amiket szeretnék is legalább olyan szintre megugrani. Én akkor lennék elégedett, hogyha kitűnő érettségi bizonyítványom lenne minimum.
4: És mi lesz, ha nem?
7: Hát akkor sem fog összedőlni a világ. Nem a világ vége, de azért óckodom így a gondolattól is. Nem sikerülne bejutnom, hogyha egy négyesem is lenne. Én jelenleg úgy kalkuláltam, hogy mindenből azért 80 fölött kell írnom az érettségiket, 80% fölött, és akkor be tudnék jutni.
6: Mit élnek meg a diákok, hogyan tudják valóban elsővé tenni és megdolgozni azt az élményt, mert ez tényleg egyébként egy szorongást keltő élmény, hogy ennek vége van, de tud lenni egy ilyen katarzis is, hogy szépen van vége, hogy van egy ilyen nagyon szép pont az ín. És erre nagyon kéne figyelni, hogy ez ilyen lelki élmény is legyen. Mert akkor ezzel feltöltődve sokkal könnyebb tényleg tovább lépni.
3: Min múlik ez? A megelőző 4-6-8 év hogyan tudja megalapozni azt, hogy aztán a végén valóban legyen mire emlékezni, és tényleg átéljék azt, hogy ők összetartoznak. Amellett, hogy persze nagyon izgulnak a tantárgyi vizsgák miatt.
6: Igen, szerintem ez nagyon fontos. Tehát, hogy egy jó pedagógus, egy jó iskola, egy jó szellemiségű oktatási környezet nyilván nem tud elvonatkoztatni attól, hogy versenyben élünk, és a diákok is nagyon, nagyon versenyeznek, és nagyon kell hajtani, de legalább próbál emellé valódi élményeket is nyújtani, és egyébként ezt is meg kell tanítani, hogy hogy éljük meg ezeket az élményeket. Tehát, hogy például osztálykirándulásokon van-e tábortűz, van-e ének, van-e közösségi pillanat, mert egyébként az is egy érdekes megfigyelés, hogy vannak klasszikus ballagási énekek, dalok, több száz évre visszamenőleg hagyomány, és akkor mégis azt lehet látni, hogy gyakran nem is énekelnek a gyerekek, vagy nincs zene, csak végig mennek, csak zaj van, vagy hangszóróból szól a zene, és az egy más típusú megélést ad. Tehát, hogyha együtt énekelnek, de legalább valaki énekel, a pszichológia szerint ez a jelenhez kapcsol. Hogy itt és most valahogy benne vagyok a pillanatba. És nem másra gondolok, nem arra gondolok, hogy jaj, szorít a cipő, menjünk már haza, nem is vagyok olyan csinos, mit tudom én, nem ilyen mellékes dolgokra gondolok, hanem együtt tudok lélegezni a többiekkel, hogy éneklünk, hogy van egy ilyen összekapcsoló pillanat, hogy például ez is nagyon fontos lenne, hogy ezt megéljék, de igen, tehát, hogy ezekre mind-mind meg kell tanítani a gyerekeket, hogy ez milyen, hogy megérezzék, hogy ez jó, és hogy ezt hogy kell csinálni. És akkor valószínűleg, hogy akkor lesz ez egy olyan komplex élmény, ami tényleg megtámogatja ezt a rítust, hogy most kilépek a nagyvilágba, a saját magam által szervezett világba. Szerintem az is azért izgi, hogy a szülők meg a család is ott vannak, ünneplik, hogy felnőnek a gyerekek, aztán persze van egy ilyen családi része is, hogy van egy ebéd, hogy azért visszamegyek, visszakapcsolódok, ők is megünnepelnek, és jó lenne, ha nem csak a formai része lenne megtartva, hanem a lényeg, a tartalom se veszne el.
3: És ott van a tanulás része, amiről az egész évük, sőt már a megelőző 2-3 évük szól, vagy akár az egész középiskola. Hogyan lehet ezt jól kezelni? Valóban jogos ez a mindent vagy semmit érzés vagy hangulat? Nagyon sok gyerek szorong ezen, és talán emiatt sem tud odafigyelni ezekre a rítusokra.
6: Talán emiatt nem tud odafigyelni a saját életére egyébként, ami egy nagyon fontos 4 év, mondjuk. Ezt nagyon jó lenne így újra gondolni és tudatosítani szülőként is, tanárokként is, mindenhogyan, hogy mindig van ez a dilemma, hogy az életre készülünk, vagy élünk. És ez egy hatalmas dilemma a szülőknél is, és akkor tulajdonképpen a szorongása, meg az elvárásai, meg nem tudom mi alapján, annak a szintje alapján dönt, hogy ő most attól fog félni, hogy jaj, nem lesz semmi a gyerekemből, hogyha most nem kap mindig ötöst, vagy képes valahogy egyfajta önfegyelemmel, vagy nem tudom, mert amúgy nagyon nehéz szülőként egy ilyen biztonságos lelki talaj lenni, hogy ha nem mindig teljesítesz 100%-on, ha más is fontos neked, akkor is oké lesz minden, hogy ezt szülőként is megtartani fejbe, meg lélekbe, ez amúgy nehéz. De ez van közelebb az igazság. Tehát ez a mentor szerep az, amit a szülőknek meg kéne tanulni, hogy nem megmondó ember, hanem ilyen helyzetbe hozó, segítő, mit is szeretnél te, és akkor abba az irányba nézzük meg, még ha én tudom is fejbe, hogy hát az biztos nem neki.

0: középúton tudjunk lenni, és a gyerekünket is így, vagy a tanítványainkat is terelgessük. Ez a művészet része.
1: Mai adásunkban arról beszélgettünk, hogyan élik meg a végzősök az utolsó középiskolai évüket. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. Juhász Tíme a riporter nevében is köszönöm figyelmüket, a felelős szerkesztőt, Hegyesi Gabriellát hallották.

0: A Kossuth Rádió Karcagon FM 97,9. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok, a mai este házigazdája, a vendégem pedig professzor dr. Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsésztudományi karának dékánja.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Nagyon sok hír volt a Pázmány bölcsészkarával kapcsolatban az elmúlt időszakban. Az Egyesült Államok vonatkozásában nagy hírei vannak a Pázmány bölcsészkarának. Együttműködés kialakulásáról, gyümölcsöző kapcsolatról tudsz beszélni, és hát Magyarországon is, mint minden más uniós országban nyilván egy egyetemi kapcsolatrendszer valahogy az egyetem értékét is meghatározza, hogy mi is ez a megállapodás, és kérlek, vázolt föl, hiszen aztán majd ebből építjük fel a beszélgetést. Nyilván a katolikus értékek és a keresztény értékrend szerepet fog játszani, ezzel nem árulunk el nagy titkot így az elején.
2: Valóban én sem szeretném, vagy nem gondolnám, hogy helyes lenne, hogyha ez a beszélgetés egy egyszerű pázmány reklámnak tűnne, azzal együtt egyébként, hogy valóban nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mennyire népszerű a karunk. Az összes országos jelentkezési szinten a karok között az első-második helyet szoktuk elfoglalni, ami egyrészt büszkeség, másrészt viszont azért annyiban is lényeges, hogy van egyfajta morális alapunk arra, hogy nagyon világosan megfogalmazzuk a katolikus tanítás alapértékeit. Ez az alapvető küldetésünk. Néhány évvel ezelőtt volt az egyetemünkön Ferenc pápa, aki külön felhívta a figyelmet arra, hogy katolikus egyetemként harmonikusnak, tudást nagyon jó szintetizálónak kell lennünk, és különösen is a remény laboratóriumának kell lennünk. Egy ilyen nehéz időszakban, amikor nagyon-nagyon súlyos kihívásokkal nézünk szembe, hihetetlen erős küldetés ez, hogy hogyan tudunk a remény laboratóriumai lenni, és a másik oldalról pedig nekünk egy nagyon erős megerősítés, nagyon erős pozitívum az, hogy ennyire sokan érdeklődnek az egyetemünk, illetve ezen belül a karunk iránt is. Talán ennek a lendületnek az eredménye az, hogy az amerikai kormány, illetve a magyar kormány között létrejött egy megállapodás, aminek az lett a gyümölcse, vagy legalábbis egyik gyümölcse, hogy $1 millió értékben támogatják az amerikai katolikus egyetem, az a Washington DC-ben lévő amerikai katolikus egyetem és a Pázmány Péter katolikus egyetem közös kutatását a mesterséges intelligencia és az etika témakörben.
1: Mesterséges intelligenciával professzor egy olyan ajtót nyitottál ki, amelyet nyilvánvalóan nem tudunk anélkül szemlélni, tekintettel arra, hogy alapvetően az oktatás belső struktúráját, a hallgatók önállóságát, bizonyos értelemben a plagizáláshoz való közelítést is alapvetően felforgatja a mesterséges intelligencia jelenléte. Ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy a Pázmány nem csak hogy tartja, figyeli a trendeket, hanem az élükre is kíván állni, különösen ezzel a megállapodással?
2: Igen, és nem csak magyarországi viszony, hanem tényleg globálisan szeretnénk ennek az élére állni, aminek talán az is alapot ad, hogy 14. Leó pápa is nagyon élénken érdeklődik a téma iránt, szinte heti gyakorisággal jelennek meg ebben a témában vatikáni megnyilatkozások. Ez aláhúzza azt, hogy mekkora jelentősége van ennek a kérdésnek. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy plagizálnak-e a hallgatók, hanem arról például, hogy lesz-e magyar nyelv. Ezzel kapcsolatban azt szoktam emlegetni, hogy talán valamennyire közismert, hogy a Káldi féle, tehát a katolikus biblia fordításnak most van a 400. évfordulója. 1626-ban került nyomtatásba ez a katolikus biblia fordítás, és ahogy ezek a biblia fordítások meghatározták a beszélt nyelvet, meghatározták a gondolkodásmódot, hogy másként gondolkodik, közben esetben talán még beszél is egy picit a protestáns és a katolikus, pláne a teológián belül mondjuk, de úgy általában is. Ugyanígy egy nagy fordulóhoz érkezik. Kezdtünk el most, és a mesterséges intelligencia lesz majd az, amelyik meg fogja határozni a gondolkodásmódunkat és a nyelvünket. És nagyon nem mindegy, hogy ez a mesterséges intelligencia ez valamiféle angol szöveggel, ráadásul mondjuk kétes értékű angol szöveggel került feltanításra, vagy pedig képesek leszünk egy saját rendszert, egy saját magyar nyelvű, magyar kultúrára fókuszáló rendszert összerakni. Ez is egy lényegi szempont nekünk magyaroknak is, de egyébként minden egyes saját nyelvet beszélő csoportnak, saját kultúrát hordozó csoportnak lényegi kérdés az, hogy milyen mesterséges intelligencia nagy nyelvi modult használ. És amit fontos még hangsúlyozni, amit egyszer beletettek ezekbe a nagy nyelvi modellekbe, azt már többet nem lehet belőle kiszedni. Tehát ha már egyszer rosszul kezdtük el a megtanítást, akkor az mindig benne marad, és soha nem fogjuk tudni megmondani, hogy mikor kerülnek elő ezek a rossz tartalmak.
1: Adódik a kérdés szerintem sok hallgatóban is, hogy alapvetően értéktagadó, nihilista, üres számítógépes, mert hogy még ez egy régi kifejezés, de talán adekvát itt rendszer, hogyan tud értéket közvetíteni, hogyan tud valamiféle olyan többlet tartalmat megjeleníteni a felhasználó számára, amely alapján nem lesz ő maga is végső soron egy értéktagadó, nihilista, alapvetően minden hagyományos, tradicionális értéktől távolálló személyiség, ha folyamatosan egy gép szocializálja, tanítja az embert, akkor le is tudja könnyen szoktatni azokról a gyökereiről, vagy a gyökerekhöz való kapcsolódásról, amely mégiscsak az ember sajátja volt évszázadokon keresztül. Ezt a kihívást fel lehet oldani egyáltalán?
2: Ez nagyon fontos, az a mondat, hogy üres gép. Tehát a gépnek magának nincsen erkölcse, nincsen akarata. Esetleg tudja szimulálni, hogy van neki, de valójában nincs ilyen. Ami a gépben van, az az anyag, amivel tanítják, illetve azok a szabályok, amelyekkel korlátozzák, hogy milyen kimeneti eredményt produkálhat. Azért nagyon veszedelmes a mesterséges intelligencia, mert pontosan nem tudjuk, hogy mi történik benne. Valamennyire persze tudjuk szabályozni a kimeneti eredményt, de úgy tűnik, hogy 100%-osan sosem lesz ez sikeres, tehát a szabályok ellenére kaphatunk különböző kimeneti eredményeket. Ezt a kockázatot próbáljuk kezelni azzal, hogy igyekszünk egységes etikai minimumokat meghatározni, nem a gép számára, hanem azok számára, akik ezt a gépet tanítják, akik ezt a gépet programozzák, illetve akik ezeket a termékeket piacra hozzák. Itt nagyon komoly felelősség van. Hallottunk arról, hogy napi szinten kérdés most, hogy autonóm fegyverekbe ezeket a mesterséges intelligenciákat lehet, vagy nem lehet alkalmazni. A katonák dolga, hogy megmondják, hogy ezek használhatók-e, vagy pedig a felelős mérnököké, illetve a termékkészítőjé, akik tudják pontosan, hogy miről van szó. Ezek nyitott kérdések, ami a feladatunk, hogy ezen a területen próbáljunk meg etikai minimumokat meghatározni. Ráadásul olyanokat, amelyek globálisan érvényesek, de természetesen mi a küldetésünk alapján leginkább a keresztény valóságra fogunk fókuszálni, meggyőződve abban, hogy ezek az értékek, ezek univerzális értékek egyúttal.
1: Professzor úr, te hogy látod, hogy a számon kérhetőség szempontjából, a felelősségi kérdések, amelyet szóba hoztál szempontjából, hogyan fog változni a világ, hiszen amikor egy tanácsadó egy pénzügyi javaslatot tesz egy banki ügyfélnek, és az a javaslat rossz vagy kárt okoz, akkor van kit felelősségre vonni, legalább szóban elszámoltatható az érintett. Hogyha ad egy olyan tanácsot a mesterséges intelligencia, illetve bármelyik chatbot egy diskurzus végén, hogy akár mondjuk az öngyilkossággal is próbálkoz meg, majd nincs értelme az életednek, vagy valami hasonló kijelentést tesz, és ezt átfordítja a felhasználó egy konkrét életelleni lépéssé, most nyilván egy nagyon drasztikus példát hoztam, akkor lehet-e felelőssé tenni mondjuk a webfejlesztőt, vagy az AI fejlesztőt, vagy bárkit, vagy innentől a felelősségi kérdések elmosódnak, de ha maradunk a pénzügyi tanácsnál, és elúszik a vagyonunk egy chatbot tanács alapján, akkor azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk az ostobák, hogy hallgattunk rá, és akkor valójában oda jutunk el, hogy ez egy egyoldalú dolog, tehát nekünk vannak jogaink és kötelezettségeink, de a chatbotnak, az AI-nak, a mesterséges intelligenciának viszont nincsenek számon kérhető kötelezettségei. Hogy ezzel a jogalkotó szerinted, professzor, tud valamit kezdeni a jövőben?
2: Szerintem kezd is egyébként, tehát hogy pontosan ezek az öngyilkosságra buzdítások azok az események, amelyek bíróság elé is kerültek, és a bírósági gyakorlat egész biztosan meg fogja találni a felelősöket. A másik pedig az, hogy etikai alapelv is, hogy minden gépi működés mögött kell, hogy legyen valamiféle személyes felelősség, valamiféle emberhez köthető felelősség. Meg vagyok róla győződve, hogy ez is egy olyan minimum, ami egész biztosan végig meg fog maradni. Én az igazi veszélyt azt egyel odébb látom, ott, amikor a gépek saját maguknak fognak rendszereket teremteni. Amikor géppel ír valaki mondjuk egy tudományos cikket, amit gépek lektorálnak, és amit a végén gépek fognak elolvasni, az oda vezet, hogy nem lesz értelme a szövegnek. Ugyanúgy a jogi gyakorlatban is megjelenhet pontosan ugyanez. Gépek rögzítik a tényállásokat, az ügyvéd a gépet kérdezi meg, hogy milyen beadványt írjon a bírósághoz, majd a bíró is rájön, hogy neki is érdemes megkérdezni a gépet, hogy reagáljon az ügyvéd beadványára, az ellene érdekű félügyvédje is ugyanezt megteszi, és a végén teljes egészében a gépek mondjuk úgy kezébe kerülünk, azzal együtt, hogy persze ott van mögöttes emberi felelősség, de ez lehet, hogy kevés lesz. Ugyanez vonatkozhat mondjuk a kereskedelemre, ahol a tőzsdei befektetőnk a mesterséges intelligencia lesz. És innentől kezdve újra értelmeződik az ember szerepe. Meggyőződésem, hogy ebben nagyon sok lehetőség is van. Újra középpontba kerülhetnek a tényleges értékes emberi találkozások, újra középpontba kerülhet az egymásra való közvetlen figyelem, újra középpontba kerülhet a gondoskodás és a segítés, ami nagyon nagy értékeket hordozhat magában. De pont ezeket a kérdéseket kell alapvetően tisztázni. És mindennek a gyökerénél az alapvető és nagy kérdés az az, hogy mi a különbség a gép meg az ember között. Ezzel foglalkozunk részben ebben a projektben is.
1: Igen, létezik egy olyan tételmondat már, hogy ami nehéz az embernek, az könnyű a mesterséges intelligenciának, és ami könnyű az embernek, az pedig nehéz a mesterséges intelligenciának. Majd nyilván ez kiforja magát. Egy picit visszakanyarodnék viszont az egyetemhez, tekintettel arra, hogy egy érdekes másik jellegű együttműködés is kialakult, mondhatjuk azt, hogy intézményen belül az informatikai kar, illetve a bölcsészkar között, illetve külön gazdasági szakirányú képzés van, amelyben a keresztény társadalmi tanításnak információim szerint komoly szerep jut, hogy a két kar közötti együttműködést, illetve a gazdasági képzést hogyan látod, ennek a perspektíváit hogyan képzeli el jelenleg az intézmény?
2: A kiinduló pontunk az volt, legalábbis kari szinten mindenképp, de talán mondhatom egyetemi szinten is, hogy nagyon sok jó egyetem van az országban, ahol kiváló oktatók, kiváló diákokat tanítanak. Nekünk viszont mindig van egy hozzáadott értékünk, ez pedig pont abból fakad, hogy mi a katolikus értékrendet jól ismerjük. Ami minimum egy 2000 éves értékrend, de hogyha még hozzávesszük a zsidó hagyományt, akkor még egyszer ennyi. És azért a történelem bölcsessége egy nagyon erős bölcsesség, amire talán még sose volt akkora szükség, mint napjainkban. Mert ezt a bölcsességet szeretnénk még pluszban átadni, azon túlmenően, hogy igyekszünk a lehető legjobban tanítani, és hála Istennek erre egyre markánsabban van igény. Azon hallgatóink részéről is, akik adott esetben nem gyakorló vallás, vagy egyáltalán nem is vallásosak. Mert érzik ők is, hogy itt valami emberi többlet van, amit a gép soha nem fog tudni. Filozófiai szöveget nagyon szépeket tud írni a gép, de igazán filozofálni, és igazán arra rákérdezni, hogy miért is vagyunk a világban, erre csak az ember tud. Ez egyre szélesebb körben lesz közismert, és ebből kiindulva vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy olyan gazdaságtudományi képzést kínáljunk egyedülállóan az országban, ahol kifejezetten a keresztény tapasztalatra építünk. Kifejezetten arra az altruista megközelítésre építünk, amit a kereszténység képvisel. Ez az egyik irányunk. A másik új irány, hogy tapasztaltuk, hogy a bölcsész tudományok terén hallgatói oldalról, hogy akár a munkaerőpiac oldaláról van egyfajta hátralépés. Tehát nagyon egyszerűen mondom, egyre kevesebben akarnak bölcsészek lenni, egyre kevesebben akarnak nyelveket alaposan megismerni, egyre kevesebben akarnak a klasszikus tudással foglalkozni, talán azért, mert erre nincs is akkora munkaerőpiac igény, legalábbis látszólag. Aztán közben kiderült, hogy ez nem egészen így van, mert pont a legújabb tudományoknál nagyon nagy szükség van a bölcsész képességekre. Ezért hoztuk létre a mesterséges intelligencia alkalmazásai szakirányú továbbképzésünket, ami egy nagyon-nagyon népszerű képzés, és aminek az a lényege, hogy az informatikust meg a bölcsészt hozzuk össze egy terembe, és mutassuk meg az informatikusnak, hogy mekkora nagy szükség van a helyesen használt nyelvre, mondjuk egy mesterséges intelligenciának föltett kérdés esetében, és mutassuk meg a bölcsésznek, hogy bizony-bizony ezt kristálytiszta logikával formalizálni is lehet. Ebből a kettőből született meg az információs technológiai és bionikai karnak, illetve a bölcsészet és társadalomtudományi karnak az együttműködése. Nagyon új innovációs projektekkel is sikerült előrelépni, például a pszichológusaink az információs technológia és bionikai doktoriskolában kutathatnak és vizsgálhatják mondjuk azt, hogy hogy lehet a mesterséges intelligenciának a idézőjelben mondom a pszichés képességeit Rorschach-teszttel elemezni. És megdöbbentő egyébként, hogy mennyire könnyen pszichopatává lehet tenni a mesterséges intelligenciát.
1: Volt egy másik projekt, látszólag nem ide kapcsolódik, de valójában ezer szállal, és már fel is vezetem a témát, amikor mondjuk az orvoslás területére belép az egyetem, az egyetemi innovációs és fejlesztési irányok olyan területeket hódítanak meg, mint mondjuk a művégtagok kérdése. Azt gondolnánk, hogy ilyet csak Japánban, Kínában, meg mondjuk az Egyesült Államokban a Szilíciumvölgyben fejlesztenek ilyen futurisztikus dolgokat, de úgy tűnik, hogy adott esetben a budapesti agglomerációban vagy éppen a 8. kerületben is történnek ilyen csodák.
2: Így van, ezzel már elbüszkélkedtünk egyébként Ferenc pápának is. Van egy olyan művégtag fejlesztési projektje az egyetemnek, amit egyébként jutalmazott egy befektető több millió dollár támogatással, és aminek az a lényege, hogy jellemzően a végtagok azok ilyen nagyon finom mozgásra specializálódtak, és nagyon nehéz őket klasszikus fizikai építőelemekből összerakni, vagy összecsavarozni, mert hogy nem lesznek olyan rugalmasak, mint amilyen a kéz. És ezért egy ITK-s, egy pázmányos csoport kitalálta, hogy mi lenne, hogyha ezeket a drótokat, ezeket az izületeket, ezeket megszűnénk. Kifejlesztettek egy speciális szövőszéket, aminek a segítségével ezeket a végtagokat meg lehet szűni, és ebbe a szövedékbe tudják bevezetni azokat az elektromos jeleket, aminek a segítségével tudnak mozogni ezek a végtagok. Nagyon ígéretes fejlesztés, talán közelebb vezet bennünket ahhoz, hogy a robotok még sokkal emberibbek legyenek mozgásukat, tapintásukat tekintve, mint amilyenek eddig voltak.
1: De akkor mondhatjuk azt, hogy ez a robotikának teljes mértékben az a része, amely szolgálja az embert, míg mondjuk a mesterséges intelligenciára ferde szemmel néznek sokan, mert sok rosszat kinéznek belőle, mint amennyi jót, ez teljes mértékben az emberiség javát szolgáló része a robotikának, nagyjából kijelenthető, vagy a kéz is életre kell, és akkor mondjuk elkezdi a másik kezet bántani. Ilyen talán nem történik, hogy ilyen butaságokat is.
2: Cseréi dékán úr szokta mondani, hogy igazából a gulyásleves is lehet veszélyes fegyver, hogyha jól fölforraljuk, és mondjuk az egri válfaláról ráöntjük a támadókra. Ugyanúgy a mesterséges intelligencia is lehet veszélyes fegyver, és a robotok is lehetnek veszélyes fegyverek. Ez mindig benne van. Az emberiség egyre nagyobb hatalmat kap. Meg kell neki tanulnia ezt a hatalmat kezelni. Szokás mondani, hogy eljutottunk a bunkótól az atombombáig, viszont erkölcsben nem sokat növekedtünk. Mivel egyre veszedelmesebb eszközök vannak a kezünkben, ezért a felelősségben is egyre inkább növekednünk kell. Vallásosként meg vagyok róla győződve, hogy nincsen más lehetőségünk, csak a vallás bevonásával tudunk kialakítani egy olyan erős értékrendet, ami alkalmas arra, ezeket a csábító körülményeket megszelidítse, és valóban az emberiség szolgálatára tudja használni.
1: Ha lehet mondani azt, hogy pozitív végszó, akkor azt hiszem ez mindenképpen annak számított. Tisztelt hallgatók, a mai vendégem professzor dr. Birher Nándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékánja volt. Köszönöm a figyelmüket, az este mai házigazdája Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász volt. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
0: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Megtörtént a leköszöntés az új miniszterek között, a tényleges átadás átvétel. A leköszönő kormány miniszterei megjelentek a találkozón, Orbán Viktor azonban nem volt ott. Magyar Péter elmondta, hogy a tárcák különböző formában adták át az iratokat és az információkat. A miniszterelnök szerint feszült volt a hangulat, és több korábbi döntést is számon kértek a távozó minisztereken. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a szerdai nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború lezárása érdekében. Gyermekközpontú, partnerségre épülő, adatokra és szakmai tudásra építő minisztérium létrehozását ígérte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat. Céljuk, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon, hangsúlyozta. Együttműködést és közös felelősségvállalást szorgalmazott a hazai agrárium szereplői között az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok megnyitóján beszélt arról is, hogy csak társadalmi vita után módosítható a földtörvény, de ahhoz, hogy a magyar agráriumot segítő jogszabály születhessen, minimum egy évre van szükség. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttes bemutató kiállítás nyílik ma a Hagyományok Házában. A tárlaton korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. 31-29-re kikapott a magyar férfi kézilabda válogatott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén. A visszavágót vasárnap Veszprémben rendezik, a párharc győztese kiút a januári németországi VB-re. Híreink végén az időjárásról. Délelőtt felhősebb időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, több helyen és több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A szél a zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban általában 3-12, napközben 18 és 25 fok között alakul majd. Egy óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Mint minden falusi gyermek, ő is a felnőttektől tanulta meg a kertészkedés, a növénytermesztés alapjait, amelynek disziplináit az Agráregyetemen ismerte meg és hasznosította pályafutása során azért, hogy a gazdák a legjobb minőségű vetőmagokat juttassák a földbe. Görögkatolikus családból származik, így megtalálta helyét a templomépítésben, a felekezeti közösség megteremtésében is. Mindig nagyon fontosnak tartotta a határon átnyúló felekezeti kapcsolatháló kiépítését. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Barnabás vagyok. Vendégem Keresztes Dénes agrármérnök, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke, akinek munkásságát nemzeti ünnepünkön a Magyar Érdemkereszt lovakkeresztjével ismerték el. Nyíregyházán beszélgetünk, meglepődve azzal az információval, hogy nem tőzsgyökeres nyírségi, nem a bokortanyákból származik, hanem alapvetően közel, de mégis egy kicsit távol a Borsod-Abaúj Zemplén megyéből. Melyik az, amelyik Isten igazából, ahol a gyökerei eredtek?
3: Édesapám felvidéken, a mai Szlovákia területén született, egy Kúró nevű településen, ami Eperjestől északra van, közel a mostani szlovák-lengyel határhoz. Édesanyám szülei is Eperjes mellett Bártfán éltek, és az 1920-as években, tehát a trianoni történések után költöztek a mai Magyarország területére. Édesapám itt végezte el Esztergomban a teológiát. Az én származásom igazából már egy görögkatolikus pap családja volt. Rögtön azt is jelentette, hogy beleszülettem egy keresztény közösségbe, egy keresztény családba, és ezáltal annak a falunak is az életébe, amelyikben ő a szolgálatát teljesítette. Az emberrel születésétől kezdve beleivódott a keresztény hit és a keresztény szemlélet.
2: Melyik település ez?
3: Komlóska nagyon sokak számára ismert, ugye egy akkor még 100%-ban ruszin település falu volt, ma is többségben vannak ott a ruszinok. Alig múltam 2 éves, amikor édesapámat a megyéspüspöke áthelyezte Kenézlőre a Bodrog közbe. Én ott nőttem fel, és egészen a gimnázium befejezéséig ott éltem.
2: Közeledett ugye Nyíregyháza a Nyírség felé, mert a Tisza túloldalán van Kenézlő, ezen az oldalán Balsa, ez már Szabolcs-Szatmár Beregvár megye, de amennyire tudom, sok gyermekes család volt a keresztes Dénesék családja.
3: Igen, mi 8-an voltunk testvérek, sajnos ma már csak 3-an élünk ebből. Én vagyok a legfiatalabb, úgyhogy a többiek idősebbek voltak tőlem.
2: Volt, aki követte az édesapát a hivatásban, és Dénes hogy nem választotta a papi hivatást, mert azért majd kiderül ebből a beszélgetésből később, hogy igencsak közel áll a görögkatolikus hitélet. De maradjunk a kérdés első részénél, nem fogta meg a minisztrálás, a liturgia?
3: Az egy természetes dolog volt, hogy minden vasárnap és minden ünnepnap elmentünk a misére a templomba, és hát Kiki a tehetsége szerint részt is vett a szertartásokban, rendszeresen minisztráltunk, sőt a nagyobbak jó magam is a kántorizálásban is besegítettünk a kántornak, tehát ez egy ilyen természetes dolog volt, hogy édesapánkkal együtt részt veszünk, aktívan is a szertartásokban, nem csak jelen vagyunk. 2 bátyám is, Szilárd bátyám, a későbbi görögkatolikus megyés püspök, pap lett, és Gábor bátyám, aki szintén görögkatolikus pap lett.
2: Most már a Szilárd nevét ejtsük ki teljesen, keresztes Szilárdról van szó, így biztosan sokkal többen tudják, ha görögkatolikus egyházról volt szó, ő volt az, aki meghatározta az irányvonalat, elindította azt a folyamatot, nem akarok én ebben nagyon belemenni, de volt időszak, amikor a görögkatolikus egyházról alig-alig tudtak itt a református, római katolikus környezetben. Gyönyörűen megerősödött a görögkatolikus egyház. Kanyarodjunk vissza Déneshez. Mi volt az, ami elindította a pályán, amerre elindult?
3: Ugye Kenézlőn jártam általános iskolába, és onnan Pannonhalmára mentem gimnáziumba. 2 évet voltam a pannonhalmi gimnáziumban, aztán a családi körülmények úgy hoztak, édesapám betegsége, meg sok minden, hogy a 3.-4. évet már Sárospatakon végeztem el, és ott érettségiztem le. De Pannonhalma az egy nagyon nagy élmény volt számomra, szerzetesek által működtetett iskolában. Volt, aki az énektanáron volt, Szigeti Kilián, aki egyébként orgonaművész volt, rendszeresen ő orgonált a diákmisén. Mivel én érdeklődtem a hangszer iránt, megengedte nekem, hogy a pannonhalmi bazilikának az orgonáján én napközben gyakorolhatok, és bármikor, ha szükségem van rá, akkor segített, úgyhogy nagyon minimális segítséggel én igazából autodidakta módon megtanultam orgonálni, amit aztán később is tudtam hasznosítani.
2: Sikerült azóta visszamenni Pannonhalmára is, ahhoz az orgonához odaülni, vagy megsimogatni?
3: Voltam azóta Pannonhalmán, természetesen a volt osztálytársaimmal, annak ellenére, hogy nem együtt érettségiztünk, az érettségi találkozókra meghívnak. De aki csak 1 évet is velük töltött abban a gimnáziumban, meghívnak az érettségi találkozókra. Jártam, többször jártam Pannonhalmán, de már az orgonához nem ültem le.
2: Tulajdonképpen azt azért el tudom képzelni, és az újságírói fantáziám is működik, hogy amikor középiskolás korában ott ült az orgona mellett, akkor Bach kantáta és fúga dallamait azért megpróbálta végigvinni, legalábbis tett kísérletet.
3: Túl azon, hogy nagyon sok egyéb művel próbálkoztam, volt két vastag, kifejezetten orgona művekből összeállított kottám, úgyhogy nehézségi fog szerint. Volt néhány számomra nagyon kedves darab, többek között a Bach tokkáta és fuga. Mindig az volt a szándékom, hogy ezt meg fogom tanulni, és hála jó Istennek sikerült.

0: Már azt elárulta, hogy Sárospatakra vezetett az útja a Pannonhalmáról. Általános gimnáziumban folytatta tovább a tanulmányait.
1: Sárospatakra 1966 és 68 között jártam. Nyilván akkor még az államosított formájában működött. Persze volt egy-két régi tanár is benne, akik csendesen, de tudatosan a szellemiséget tovább vitték. Semmi vallási tartalma az akkori oktatás nem volt, viszont a szellemiség, az egymásra figyelés, az emberségre való nevelés természetszerűen jött elő, akár biológia órán, akár a latin nyelv órán. Ők úgy állították be, hogy emberek vagyunk, tessék egymásra odafigyelni, egymás segíteni.
0: Ha már a latint említette, az ablatívuszokat, akik tanulták, azok általában orvosi pályára készültek. Mellélövök, vagy eltaláltak?
1: Igazából a latin tanulmányaimat én máshol tudtam használni, mert nem orvosi pályára mentem, bár szerettem a biológiát. Visszakanyarodnék egy pillanatra Pannonhalmára. Egy rendkívül precíz napirend szerint működött ott az oktatás. Voltak a tanórák, ebéd után egy rövid pihenő és séta. No, ebbe a séta időben általában a gyönyörű Pannonhalmi arborétumban sétáltunk, és ez úgy beleivódott az emberbe, a természetnek az a nagyszerűsége. Pannonhalmán latin nyelvet tanultam, és Sárospatakon abban az osztályba kellett, hogy kerüljek, amelyikben latin oktatás van, de ez az osztály viszont szőlő-gyümölcstermesztési szakirányú volt, azzal is elkezdtem foglalkozni. Ami megint csak nem volt tőlem idegen, mert nagy család lévén az 50-es években nem könnyen élt meg vidéken, mindenki a saját kertjében állította elő mindazt, ami a család fenntartásához szükséges. Ez nálunk is úgy volt. Megint csak édesapám által belenőttem, és együtt csináltuk. Kikristályosodott bennem az, hogy ebbe az irányba fogok elmozdulni. Az még nem volt egy könnyű időszak abból a szempontból, hogy nagyon sokat számított egy egyetemi felvételnél, hogy ki milyen családból származik, milyen az indítatása. Saját idősebb testvéreim közül, kivéve akik teológiára mentek, civil egyetemre egyetlen egyet sem vettek fel, úgy, hogy elérték a felvételin az akkor maximálisan elérhető 20 pontot. És megkapták a választ, hogy helyhiányában nem vesszük fel. Egy pap gyereknek nem volt helye egy polgári egyetemen. Az egyik tanárom azt ajánlotta, hogy próbáld meg, úgy is szereted ezt a természettel foglalkozó területét az életnek, menjél el az Agrártudományi Egyetemre, oda talán felvesznek. És felvettek.
0: Az Agrártudományi Egyetemek akkor kezdtek feljönni, hiszen a nagyüzemi mezőgazdaság elindult, ugye a 60-as évek elejétől, és kellettek a szakemberek, eltekintettek az ilyen származástól. De ebben szemben azért még volt egy érdekesség, a zenével, az énekkel való ismeretség az előjött az egyetemi évek alatt is.
1: Igen, hát nem tamakadtam meg saját magamat Debrecenben is, bár tudtam, hogy minnyájan megfigyelés alatt vagyunk. Ez teljesen természetes volt abban a korban, sajnos, hogy ez volt a természetes. Ennek ellenére én minden vasárnap és minden ünnepnap elmentem misére a debreceni görögkatolikus templomba, és miután kiderült, hogy én tudok orgonálni, hát akkor van orgona, nálunk is lehet orgonálni, ha van kedvem, akkor minden további nélkül. Végén aztán úgy alakult, hogy Debrecenben vasárnaponként délelőtt a diák misének én voltam az orgonás kántora.
0: Még én csavarnék rajta egyet, persze nem nagyon, mert a legszebb zene az emberi hang, ezzel is élni tudott.
1: Végül is igen, mert egyik ismerősöm, ő is papi családból származott, ő énekelt a debreceni Kodály kórusban. A Kodály kórusnak nagyobb művekhez szüksége volt besegítőkre, nem állandó tagokra, 35 fős profi fizetett dolgozóként voltak a kórus tagjai, de egy templomba jártunk, hallotta, hogy énekelek, hogy hát nincs-e kedvem oda is elmenni. Elvitt engem a Kodály kórus karnagyához, akkor a Gulyás Györgyhöz, és Gulyás György felvételiztetett, azt mondta, hogy hát magának itt a helye, akkor szeretettel várjuk besegítőnek, kiszélesedett így a zenei lehetőségem.
0: Az Agrár Egyetem után azért állami ösztöndíjakkal, meg munka a lehetőségekkel, meghatározták, hogy hova menjen az ember. Ez meghatározta utána az pályáját?
1: Igen, nekem is megyei ösztöndíjam volt, mert hát valamiből élni kellett egyetemistaként, viszont ez meghatározta azt, hogy ebben a megyében majd az akkori megyei tanács mezőgazdasági osztálya fogja megmondani, hogy hova menjek dolgozni. Így kerültem én a tiszabercelli besenyei termelő szövetkezetbe agronómusnak, ott kezdtem el az agrármérnöki szakmai pályámat, ami aztán később más irányba fordult. Volt ott azért olyan tanárom, akiről később megtudtam, hogy tett olyan kijelentést, hogy túl sok ezen az egyetemen a papgyerek, voltunk akkor hárman, a körülbelül 500 hallgatóból. Gimnáziumban a választott érettségi tantárgyam a kémia volt.
0: Az ott kellett az agráregyetemen, az alap tantárgy volt.
1: Ha valaki egy tárgyat választ érettségének, akkor azt nyilván szereti, tudja, mert abból biztos, hogy jól fog érettségizni. Kémiából első év végén engem majdnem kirúgtak az egyetemről. Valamit nem úgy mondtam abban a pillanatban, jó, majd legközelebb. Talán ez volt az oka annak, hogy nem minden úgy van, hogy meg tudom tanulni, leülök, megtanulom. Bizonyos dolgokon túl kell, hogy tegyem magam, el kell, hogy viseljem. Hiába van az ember életében az, hogy a sors kopog az ajtón, mint ahogy Beethoven életében, hiszen neki is a magánéletében nagyon sok problémája volt, amikor ezt a szimfóniáját írta. Én életemben is gyakran előfordult, hogy a sors kopogott az ajtón, ezt észre kellett venni, tehát egy kicsit ehhez hasonlította a mi hányatottnak mondható életünk is, hogy de tovább kellett menni, és akkor újra kinyílt minden előttünk.

0: gondolatban Tisza Bercelen vagyunk. A TSS időszakban elvárták, hogy a fiatal agrármérnök az politikailag fedhetetlen legyen, megbízható legyen. Szakmaisággal nem volt gond, ezt én sejtem. Sikerült beilleszkedni, vagy hogyan sikerült megtartani mindazt, amit a családból otthonról hozott?
1: Érdekes módon ez ott nem volt probléma. Akkor a Tisza Berceli termelő szövetkezetnek egy helyi gazdálkodó volt a vezetője, a TSZ elnöke. Tisza Berceli nem túl nagy falu, ott is templomba járnak vasárnap az emberek, legalábbis egy jelentős része.
0: Hogyan alakult az élet tovább? Agrármérnök maradt a pályán, vagy lehetett itt a görögkatolikus közösségekben is tovább vinni?
1: Tisza Berceli termelő szövetkezetben én kalászos növények ágazat vezetője voltam. Abban az időben kezdtünk el őszi buza vetőmagot előállítani. Hozzánk járt Nyíregyházáról az akkori vetőmag és szaporítóanyag felügyelőségről egy kolléga. Mi már nemesítők utáni lépcső voltunk, amikor köztermesztésre vetőmagot tudunk előállítani, és ez a kollega nyugdíjba ment, beajánlott az akkori főnökének, én őt ajánlanám az utódomnak, fölvettek. Így kerültem Nyíregyházára már 1977 nyarán. Ennél az állami hatóságnál dolgoztam, amit természetszerűen a rendszerváltás után többször átszerveztek. Hívták ezt mezőgazdasági szakigazgatási hivatalnak. A végén aztán a kormányhivatal állományába kerültünk mi is, és onnan mentem el nyugdíjba.
0: A családalapítás már Nyíregyházán történt?
1: Nem, az még Tisza Bercelen. Családdal kezdtük, és a másik két kisebb gyermekünk már Nyíregyházán született.
0: Ebből következik, hogy három gyermek van. Ők erre vitte a sorsuk. Mit választottak az életben?
1: A legidősebb fiú követett engem a Noholmi gimnáziumban, de tovább nem, és utána közgazdasági egyetemre ment Budapestre, és közgazdászként dolgozik. Családot alapított, jelenleg Győrben dolgoztak, egy élelmiszeripari cégnek a gazdasági igazgatója. Két lányunk, mind a kettő a zenei pályát választotta, az idősebb végzett Gordonka szakon, a Zeneakadémián doktorált ugyanebből. Sajnos most Angliában élnek, magán tanárként működik. A kisebbik lányunk szintén zenészi, szolfés zeneelmélet karvezetés szakon végzett, szintén a Zeneakadémián ebből ledoktorált, és jelenleg a Nyíregyházi Egyetemen dolgozik.
0: A család az azért nem így áll össze. Hitvallásunk szerint apa és anya van, ő mivel foglalkozik, mit illik róla tudni?
1: A feleségemmel Debrecenben ismerkedtünk meg. Április 24-e Szent György napja, délelőtt egyetemen voltunk mindketten, egyébként őnek is görögkatolikus pap volt az édesapja, és ő Debrecenben az Orvostudományi Egyetemre járt. Este misére mentünk a templomba, én orgonáltam, akkor a misét végző pap mondta, hogy na hát akkor ismerkedjetek meg, ha nem ismeritek egymást, és voltunk ott azt hiszem akkor éppen hárman vagy négyen, azt mondja, ti mindnyájan papgyerekek vagytok, ide jártok egyetemre, ismerjétek egymást. Így ismerkedtünk össze, felülről jött, ha már az ismerettségünk is a templomban köttetett, 3 év után házasodtunk össze. Neki össze kellett egyeztetni a családot a hivatással, és az én munkámmal, mert én viszont vetőmag felügyelőként a megyét jártam, és kiszámíthatatlan volt, hogy időbe hazajövök. Olyan munkahelyet keresett magának, ahol nem kellett ügyeletet vállalnia, tudta hasznosítani a diplomáját.
0: Itt a szobában a falra nézett, képeket látok, és nem is akár milyeneket. A művészet is közel áll hozzá.
1: Igen, zongorázott, nagyon komoly koncerteken volt fellépése. Ez volt az egyik nagyon szeretett hobbija, de később a goblen volt az, ami megfogta őt. Szerintem nagyon szép goblen képeket készített.
0: Rachmaninov műve hogyan illik bele ebbe a beszélgetésbe? Nyilván oka van, hogy azt mondta nekem Keresztes Dénes, hogy ez csendüljön fel.
1: Azért kértem ezt a művet, mert Nyíregyházán élve a rendszerváltás megelőző időszakban Nyíregyháza is rengeteget fejlődött. Lakótelepek épültek, a régi városnak felekezetenként egy-egy temploma volt, és az akkori egyházvezetés ismerte fel azt, hogy a lakótelepek vagy a kertvárosi részekbe is templomokat kell építeni. Nyíregyházán a Józsavárosban is épült egy görögkatolikus templom 90-es évek legelején, aminek a szervezésével az akkori megyés püspök, aki éppen a bátyám Keresztes Szilárd volt, Polgári László atyát bízta meg. Polgári László atya mellesleg a feleségem sógora, kicsit családi történet lett belőle, és kezdtük el a templomépítésnek a szervezését. Kialakult az, hogy az egyház községnek lett egy saját énekkara. Abban az időszakban kezdődött el az, hogy egy ilyen nemzetközi kárpát-medencei kitekintésű görögkatolikus kórusok találkozójának a lebonyolítása, megszervezése. Ungvárról, meg szlovák területről, Eperjesről, Kassáról, sok területről jöttek görögkatolikus kórusok. A vége Mária Pócson volt, ott volt a záró alkalom, és a zárás után valamelyik kórus elkezdte énekelni ezt a művet. Kint a templom kertben, az esti félhomályban, és ki hol állt, több százan voltunk kórustagok együtt. Ott a saját szólamát énekelte. Én így ezt a művet soha senkitől nem hallottam, és azt hiszem nem is fogom hallani. A legkisebb 10 négyzetméteres területen belül is megvolt mind a négy szólam. Ennek egy olyan elementáris hatása volt ennek az előadásnak, hogy ezt az életben nem fogjuk elfelejteni. Rachmaninov Bogorodice Djevo. Azt jelenti, hogy üdvözlégy Mária.

0: Nyíregyházáról nem költözött el soha. Mi mindennel foglalkozik?
1: Sok mindennel, mert benne van az emberbe, hogy amíg tud és tehetsége és lehetősége van, addig dolgozzon is. A rendszerváltás utáni első 4 éves ciklusban városi képviselő voltam. Ez a képviselőségem sokat segített nekünk a templomépítésnél is. Nagyon sok olyan kapcsolata tudtam szertenni, amit tudtunk hasznosítani itt, másrészt pedig az adományok gyűjtésében, támogatások szerzésében is. A városi képviselőségem alatt én a külkapcsolatok bizottságát vezettem. Akkor a határon túl is kinyíltak az ismeretségeim és a kapcsolataim. Én a Keresztény Értelmiségiek Szövetségében vagyok. Ez egy ökumenikus evangelizációs civil szervezet. Ennek jelenleg az elnök helyettese vagyok. Egy országos egyesület körülbelül 3000 taggal és 70 helyi vidéki szervezettel gyakorlatilag behálózzuk az egész országot. Elkezdtük 15 évvel, 16 évvel a határon túli magyarsággal hasonló civil szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, így már 4 határon túli szervezettel a KÉSZ együttműködött. A feladat adott volt, a munka sok, ezért a KÉSZ megalapította a KÁMME alapítványt, a Kárpát-medencei Magyarság evangelizációért alapítványt, aminek kifejezett célja és feladata volt a határon túli magyarság érdekében végzett tevékenység. Elsősorban nemzeti jellegű, természetesen keresztény, és ezzel próbáljuk meg segíteni az elcsatolt területeken élő magyarok szülőföldön való megmaradását, a hitükhöz és vallásukhoz való kötődésüket, próbáljuk segíteni a nemzeti és a kulturális hagyományok megőrzését és ápolását, továbbadását az utókornak. Tulajdonképpen ez a KÁMME alapítványnak a feladata, és ezzel mi különböző rendezvényeket is szerveztünk. Hála az Istennek a magyar kormány támogatta ezt a tevékenységünket. Bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz, hiszen a határon túl tovább élnek a magyarok, és tovább igénylik a velük való törődést. Általános tapasztalatom, elsősorban én a Felvidék keleti részével, Kárpátaljával és a Párciummal tartom a kapcsolatot, és azt tapasztalom és tapasztaljuk, hogy a határon túlélő, kisebbségben élő magyarok

0: mindenki érti.
1: Ez egy csodálatos mű. Nem voltam még olyan helyen, magyar lakta területen, a Kárpát-Verencébe, ahol ezt ne ismerték és ne énekelték volna. Úgyhogy ez megint ugyanúgy összeköt minket, mint ahogy összeköti a nemzetet a magyar himnusz, a úgynevezett régi magyar himnusz, a Boldogasszony anyánk. Ha az az esti dalt valaki elkezdi énekelni, akkor ezt mindenki együtt fogja énekelni, és ez is jelképezi azt, hogy együvé tartozunk, egy nemzet tagjai vagyunk, ezen kell dolgoznunk.

0: Vendégem volt a Magyar Érdemkereszt lovak keresztjével kitüntetett keresztes Dénes agrármérnök, aki a Keresztény Értelmiségek Szövetségének alelnöke is. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Zsoldos Barnabás.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Székesfehérváron FM 92,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 11. fejezet.

a fekete ereket legtöbbre becsülik, mivel ezek keverve vannak markazittal, azaz valamely sárgás színű anyaggal. Azonban ha ez nem is fordul elő nagy bőségben, azért meg vannak elégedve, mivel az olvasztás annál könnyebben megy. Ha az erek nagyon vastagok, azt hiszik, hogy valami haszna vehetetlen dolog vegyült belé, melyet az olvasztó pestben kitisztítanak. Ezért ezt tolvajnak nevezik, mivel az érc

0: gazdagságát csökkenti és elrontja. Találnak itt egy vörös színű és a fémekre ragadó ásványt is, melyet cinóbernek neveznek. Ezt olajjal vegyítik, és vörös festéket készítenek belőle, mely legalábbis olyan, ha ugyan nem jobb, mint a sublimált cinóber. Továbbá kristályt, ametisztet és különféle drága követ találnak a szikla hasadékokban és a fémek mellett. Oly tiszta gálic találtatik, mint a kristály, számos bányában, kiváltképpen az úgynevezett Paradicsomhegyben, mely ekkor Svoboda Jakab gyógyszerészé volt. Ennél az úrnál voltam szálláson, hol igen sok érdekes ásványt láttam. Némely ezüstér gazdagabb, mint a másik, mivel az egyik földdel, a másik pedig kövekkel, markazittal, cinóberrel, vitriollal és egyéb hasonló anyaggal van keverve. Nem minden bánya egyenlően gazdag, mivel némelyikben aránylag több az ezüst, mint a másikban. Néha 100 fontnyi földszínre hozott anyagból csak egy obon ezüstöt kapnak. Néha ugyancsak 100 fontból 2, 3, 4, 5, sőt 20 obon ezüstöt is nyernek. Ennél gazdagabb már legnagyobb ritkaság. Azonban már felényi jó ezüstöt is találtak. Magam is láttam oly gazdagot, hogy késsel is lehetett vágni. Mihelyt valamit találnak, egy darabot azonnal a kémlésznek nevezett hivatalnokhoz visznek, ki a fémtartalmat a következő módon vizsgálja és ítéli meg. A különféle fémekből egyenlő mennyiséget vesz, miután pedig megszárította és megmérte, kellő mennyiségű olmot vegyít közéjük, azután megtisztítja. Ekkor észreveszi, mennyit kell mindegyik fémhez vegyíteni, és meghagyja, akik ezzel foglalkoznak, hogy az olvasztó pestben olvasszák föl. Parancsa szerint hozzátesznek, vagy elvesznek a közé vegyített fémekből, melyek az olvasztáshoz szükségesek. Így például 10 000 font ezüst tartalmú anyaghoz, mely rendesen 2,5 obon tiszta ezüstöt tartalmaz 100 fontonként, 4 000 font ezüst és 20 000 font vaskövet vegyítenek. Ez utóbbi azonban nem valódi vas, hanem a hegyekben talált kő, és azt hiszik, hogy a legjobb erek ilyen színűek. Ehhez járul még bizonyos mennyiségű tűzkő, ez pirit faj, az előforduló markazit mennyisége szerint. A vas salakból annyit adnak hozzá, amennyit jónak látnak. Ez utóbbi a serpenyők tetejéről leszedett hab, és az összes felsoroltakból keletkezik. A pestekben fölolvat anyag a fenéken levő lyukon az alája helyezett serpenyőbe folyik. Itt azonnal habréteg keletkezik, melynek eltávolítása után a tiszta fém marad ott. Ezután olmot tesznek hozzá, mely az ezüstöt a serpenyő fenekére viszi magával. Kis idő múlva e fémet ismét megolvasztják, és az olmot vagy az ezüst közé vegyült bármi más anyagot 2 hatalmas fújtató segélyével lesöprik, és a megolvat ezüst litargirummá lesz. Az először felszínre kerülő fehér, az utóbbi pedig a tűz további behatása folytán vörös. A selmeci ezüst erekben csaknem mindenütt némi aranyat is találnak. Ennek tisztítása következőleg megy végbe. Az ércet megolvasztják és porrázúzzák, azután valami választóvíz félében föloldják. E választóvizet pedig selmecen előállított bizonyos gálic nemből készítik. Ennek hatása folytán az arany a fenékre száll le. A választóvizet az ezüsttől elpárologtatják és többször is használják. Nagyon unalmas volna, ha a bányákról mindent leírnék, jól lehet ezek épp úgy megérdemlik, mint a meisseniek, melyeket Agricola oly bőven és tüzetesen leírt De re metallica és De fossilibus című könyveiben. Lenis is igen becses munkát írt a bányákról. Erker Lázár pedig a leggazdagabb bányákról igen kitűnő leírást nyújtott. Valóban kevés hely hasonlítható össze az itteniekkel, hol a természet és a művészet összes gazdagságát és erejét kifejteni igyekszik. Ez országban csak nem oly képen dolgoznak, mint Hajdan Rudolf császár idejében. Ez uralkodó igen vállalkozó volt, és másokat is buzdított a bányászatra. Jelenleg számos jobb eszközzel és szerszámmal rendelkeznek, mint a ma időben. Ám bár minden héten sok ezüstöt tisztítanak Selmecen, melyeket szekérszámra szállítják, mégsem láthattam a legcsekélyebb darab tiszta ezüstöt sem, mivel ezen országban a pénznek fele vörös réz. Midőn az itteni ásványvizeknek a fémekre gyakorolt hatását akartam szemlélni, kénytelen voltam néhány keresztet és emlékérmet kölcsönkérni. Selmec közelében, azon a helyen, hol Hajdan a régi város volt, igen magas és csak nem függőleges szikla áll. Ennek egy része tetőtől talpig igen szép és feltűnő színű, ugyanis zöldbe játszó kék, néhány sárga folttal. Ezt rendkívül szépnek találtam, mivel ehhez hasonlót még sohasem láttam. Azt hihetni az ember, hogy az egész szikla azúrkőből van. Hallottam egy spanyoltól, ki sokáig tartózkodott Kelet-Indiában, hogy a perui ezüstbányák közelében szintén látott ilyen sziklát. A Selmectől egy magyar mérföldnyire levő Szklénóban Hajdan gazdag aranybánya volt. Szerencsétlenség volt ennek elvesztése, mivel senki sem tudja a bánya bejáratát megmutatni, mióta Bethlen Gábor hadjárata idejében a lakosok elmenekülni kényszerítettek. A bányának hajdani tulajdonosa azonban hagyott hátra néhány jegyet, melyek segítségével ismét megtalálható volna. Azaz, eszközeinek ábrázolataival, melyeket a fák héjába vésetett. Az eszközöket már megtalálták, és jól tudják, hogy ha egy követ találnak, melyre emberi arc lesz vésve, a bánya ott lesz, és csak néhány követ kell felemelniük. Szklénót nagyon látogatják meleg fürdői miatt. Öt fürdője van, szép lejáratokkal és igen jó tetőkkel. A források igen tiszták, fenekök vörös és zöld. Az ezüst a vízben aranyszínűvé lesz. Legtöbbre becsülik az izzasztó fürdőt. Ennek forrásai a hegyben vannak. A víz rendkívül forró, és a külön ecérra épített fürdőbe folyik. A fürdő egyik végén igen jó izzasztó szobát készítettek. Igen kényelmes ülőhelyek léteznek, és föllebb vagy lejjebb lehet menni, aszerint amint nagyobb vagy csekélyebb hőséget akarunk érezni. Tehát ez a világ legnagyobb kényelme, mivel mindenki csak annyit izzad, amennyit akar. Ez üreget, valamint az egész fürdőt mindenféle színű virágok lepik el, melyek a fürdő folytonos hősége folytán nőnek, díszlenek, és igen kellemes látványt nyújtanak. Mi alatt e fürdőben fürödtem, valaki mulattatni akarván a nagyszámú társaságot, észrevétlenül a fürdőház tetejére ment, hirtelen a vízbe ugrott, alámerült, és jó ideig a víz alatt maradt. Nem sokára pedig a csatornán keresztül kígyó jött a fürdőbe, és az ott levő asszonyokat megrémítette. Az említett férfiú erre ki akarván fejezni a társaság iránti jó indulatát, azonnal neki ment a kígyónak, hogy a hölgyeket a remegéstől megszabadítsa. Ezután az izzasztóba hivattam, hol beszédbe elegyedvén vele megtudtam, hogy ezelőtt a bányákban dolgozott. Többek közt megkérdeztem tőle, vajon látott-e már természetes gálicot? Vajon a nagy darabok oly tiszták-e, mint a kristály, és e bányákban található-e egyáltalában? Válasza ez volt. Már sokszor és sok helyen látott, különösen az egyik bányában, melyet akkor éppen abban hagytak, mivel a föld bedőlt, ez pedig Selmec közelében volt. Két vagy három nap múlva ígéretihez híven eljött hozzám Selmecre, lámpákat és a leszálláshoz szükséges ruhákat hozott magával. Ezután a föld alatti helyekbe mentünk vele, hol oly nagy mennyiségű gálicot találtunk, hogy teljesen meg voltam vele elégedve. A gálic a köveken, földön és az átjárók szélén éppen olyan zajt okozott, mint midőn a serpenyőben mesterségesen készítik. Nem a boltozatról lóg le, mint másut láttam, hol igen könnyen jégcsapoknak tarthatnók. Szklénó gróf Lippaié, kinek családjából származott a tudós Polikarpusz Prokópiusz Bokánusz, kit a pozsonyi érsek Hajdan az ország ritkaságainak leírásával bízott meg. Halála azonban érdekes megfigyeléseinek közzétételét megakadályozta. A Szklínótól 4 angol mérföldnyire és Selmectől 5-6 mérföldnyire levő Vichnyén szintén vannak melegfürdők. A feneke vörös és kővé változik, melyből én is hoztam néhány 4-5 hüvelyk átmérőjű darabot. E kővé változott vízből is hoztam egy nagy darabot, mely a csövön lefolyó vízből képződött. A cső, ám bár fából van, mégsem változott kővé, mivel a víz alatt van. A fürdő építésére felhasznált fák is kővé változtak. Mindez nagyon tetszett nekem, és gyönyörködve szemléltem a művészet és természet összeműködését. Így például a kővé változott nagy fenyő oszlopot. Nem csodálatra méltó körülmény, hogy a víz alatt levő fa nem változik meg, holott a víz fölött levő egészen más anyaggá lesz. A víz rendkívül forró. A zöld oszlop fürdőben Budán. A kigőzölgés a fürdő kupoláján és az oszlopok közt elhelyezett vasrudakon lerakódik, és kővé változva jégcsapokhoz hasonló darabok lógnak le. Angolországban számos ilyen barlang létezik, ilyenek az Okéi Somerset tartományban és a Poolesi Darby tartományban. A meleg forrásokban igen sok kén is található, csak hogy nem a víznek elpárologtatása által. Ennél fogva azt hiszem, hogy nem a vízben, hanem a szélén kell keresni. Vichnyén 2 igen jó fürdő van, hová sok ember eljár. A harmadik fürdő szintén közlekedik a 2 első vizével. A harmadik fürdőt a benne található számtalan kígyóról kígyófürdőnek nevezik. Március 30-án elindultunk Selmecről és Szklénóra mentünk. Azután a Garam folyón átkelve a hegyek közt folytattuk utunkat, és az egyik hegytől a másikig terjedő földhányást láttunk, melyet a törököknek Körmöc ellen irányuló portyázásaik megakadályozására készítettek. Ezután az összes bányák mellett elfutó Arany folyó mellett haladtunk el, míg nem végre a városba érkeztünk. Körmöc kisváros, azonban igen nagy külvárosai vannak. Némelyek állítása szerint a közelében lévő Szent János templom Magyarország legemelkedettebb pontján áll. Körmöc a legrégibb magyar bányaváros, és leggazdagabb mind a 7 közt, melyek a következők. Selmec, Körmöc, Beszterce bánya, Újbánya, Baka bánya, Libet bánya és Béla bánya. A körmöci aranybányákat már 950 év óta ássák. A bánya hossza 9-10 angol mérföld, mélysége 170 öl. Lépcsők nincsenek, hanem egy vastag kötélre kötött, bőrből készült ülőhelyen kell leereszkedni. A bőr rendszerint igen széles, úgyhogy igen kényelmesen lehet rajta ülni. Így módon eresztik le mindazokat, kik az aknákon, vagyis az ecélra készített, függőleges kutakon le akarnak menni a bányába. Az első a Rudolf akna, a második az Anna, a harmadik a Ferdinánd, negyedik a Mátyás, ötödik a Windschacht és hatodik a Lipót akna. Én a Rudolf aknán ereszkedtem le. Ennek mélysége mintegy 108 öl. Rövid ideig szétnéztem a bányában, azután pedig a 150 öl mély Lipót aknán húztak föl. Midőn ez akna fenekén álltam, nem vesztettem el bátorságomat, hogy a föld gyomrába oly mélyen lehatoltam, hiszen még mindig 3 mérföldnyire voltam a föld központjától. Ehhez képest a legmélyebb akna is egyszerű kút. Tetőtől talpig fenyőgerendákkal és deszkákkal van bevonva, mivel a nem sziklatalajba vájt bányákat csak így lehet nyitva tartani. E bányában némely erek északi, mások pedig keleti irányban futnak. A bányászok a föld alatt kompassz szerint tájékozzák magokat, e kompasszon azonban nem 32 pont van, hanem csak 24, azaz ők az órák száma szerint osztják azt be. A bányából kikerülő aranyérc néha fekete, néha pedig vörös vagy sárga. A fekete foltost és a fehéret legjobbnak tartják, nem különben a fekete erek közelében találtakat. Az aranyat azonban előbb tisztítani kell. Ez ércből csak nagy mennyiséggel lehet próbát csinálni, tehát meglehetős tömeget megmérnek, és a város közelében elhaladó kis folyóban megmosnak. E folyó számtalan apró patakra oszlik, melyek a bányák fölött folynak el, és az érceken levő földet lemossa. Így tehát a tiszta folyó, miután annyi fémen és piszkon áthalad, annyira zavarossá lesz, hogy a vize a város alatt feketének, sárgásnak és a hegyek földjéhez hasonlónak látszik. A bányászok egész évben csak 6 napon át nem dolgoznak, úgy mint karácsony, pünkösd és húsvét mindkét napján. A folyó tehát csupán ilyenkor marad tisztán. E bányában már többször találtak nagy darab tiszta aranyat. Néhányat láttam közülük a császári kincstárban. A száz választó kincstárában ökölnyi nagyságú darabot is láttam. Bizonyos fehér kövön is találnak tiszta aranydarabokat, azonban ez szer fölött ritka. Körmöc környékén, különösen pedig a keleti oldalon mindenütt sárga földet láttam. Ám bár ezt nem becsülik annyira, mint a bányákban találhatót, mindazáltal sok helyen ássák, megtisztítják és meglehetős hasznot szereznek belőle. Dollinger Mátyás, körmöci bányaigazgató, nemrégen új érczúzó malmot talált föl, mely a bányából napfényre hozott anyagot sokkal finomabban dolgozza föl. E találmánnyal sokkal több aranyat termelhetni, mint ezelőtt. Házában különféle ásványfajokat láttam, és kitűnő fogadtatásban részesültem. Midőn pedig a bányában len voltam, néhány üveg pompás bort küldött le, hogy a császár egészségére igyunk. E bányákban a sziklákba számos átjárót vágtak, de mivel hosszú ideig nem használták, az átjárók bedugultak. Ezen nincs mit csodálkozni, mivel ilyen nedves helyeken ez gyakran előfordul. Az átjárókat nem fölülről lefelé, hanem egyik oldaltól a másikig csinálják. A föld alatt az érceket egyik helyről a másikra viszik, és valamely akna fennekénél helyezik el, honnan azután csillével tovább szállítják. A csillének, vagyis tolókocsinak 4 kereke van, hátulja magasabb, mint az eleje. Fenekére nyelv van alkalmazva. E vasnyelv az összes átjárók fenekére lerakott keskeny facsatornába szépen beleillik, és megakadályozza, hogy a csille utat tévesszen, vagy csak legkevésbé is eltávolodjék attól. Így célszerű berendezés mellett akármely gyermek tova gördíthet 300-400 font ércet, vagy földet tartalmazó tolókocsit, és a kijelölt helyre szállíthatja azt. Meg kell vallanom, hogy midőn először szálltam le a bánya fenekére, alig bírtam megszokni a folytonos zajt és a zajnak változását, midőn a bányászokhoz közeledtem, vagy tőlük eltávolodtam. Még sohasem láttam így embereket, kik a sziklák közül oly gyorsan előtűntek, csilléket kiürítették, azután ismét oly gyorsan visszatértek a sötét üregekbe, pedig mindez csak néhány pillanatot vett igénybe.
1: Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, 11. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra a hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Egyre több civil áldozata van az ukrán nagyvárosok elleni orosz légicsapásoknak, ezért gyásznapot hirdettek már az országban. A hatóságok szerint Kijevben legalább 7 meghaltak, valamint több városból jelentettek sebesülteket és eltűnt személyeket a legutóbbi orosz támadás sorozat után. Továbbá folyamatosak az áramszünetek is. Közben Moszkva arról számolt be, hogy 1 ember meghalt, 2 pedig megsérült az orosz hadsereg által ellenőrzött zaporizsiai atomerőmű környéke elleni ukrán dróntámadásban. Idehaza a rendszer szintű korrupció felszámolását és átlátható közbeszerzési rendszert ígért a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta a közösségi oldalán, fontos cél, hogy a KKV-szektor is sikeres legyen a közbeszerzéseken, ezért strukturális észszerűsítésekre van szükség, a kiírásokból pedig eltávolítják az irreális és kizáró követelményeket. Kisiklott tegnap a Békés Intercity gyoma mellett, az esetnek 1 súlyos és 1 könnyebb sérültje van. A MÁV csoport vezérigazgatója szerint a szerelvény 4 kocsija szaladt le a sínekről, és mintegy 300 méteren szántotta fel a pályát. Vitézi Dávid közlekedésért felelős miniszter szerint a vonat jelentősen átlépte az előírt sebességhatárt, a baleset azonban rámutat arra, hogy szükség van a vasúti fejlesztésekre. Súlyos búvárbaleset történt a Maldív-szigeteken. Holtan találtak meg 5 olasz turistát, akik egy 50 méter mélyen fekvő víz alatti barlangot akartak megtekinteni. Miután a csapat órákig nem jött a felszínre, az őket szállító hajó személyzete értesítette a hatóságokat. A helyi média szerint az időjárás nem volt ideális a merüléshez. Nagy területen mérséklődött az aszály az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően. A Hungaromet közölte, hogy délen és keleten már feltöltődött a talaj felső rétege, és hamarosan az északnyugati területekre is jelentős mennyiségű csapadék érkezik. Felkerült az észak-amerikai profiliga idei draft listájára Seregé Mira, a magyar női jégkorong válogatott csatára. A 23 éves játékos az egyike annak a 235 jégkorongozónak, akikből a 2026-os 27-es idényben szereplő 11 együttes választhat. Végül az időjárásról. Délután a nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A szél a zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban általában 3-12, napközben 18 és 25 fok között alakul. A pontos idő 2 óra 3 perc.